világválságról minden létező lehetséges szakértőt meginterjúvolnak. Ugye minden szakértő szeret biztosat mondani, de itt mindig ezt hallom, nem tudom. Nem tudom. A legjobb szakértők is ezt mondják. Az ember érzi azt, hogy nemhogy kézben tartani tudnák, de még áttekinteni sem, vagy biztosat mondani sem arról, hogy mi mindezeknek a kibontakozása. Szinte csak ez látszik bizonyosnak, hogy a polgári demokráciák lassan tűnnek el a történelem süllyesztőjében, és ez sokkal kedvezőtlenebb minden ember számára, keresztény emberek számára pedig különösképpen kedvezőtlen új korszak jön a tekintélyelvű társadalmakkor. A vallás erkölcsi alapokra épített új társadalmak köre, ami nagyon jó lenne, ha tényleg arra épülne, de ez csak képmutatás lehet, és csak a lelkismereti szabadság eltiprásához vezet. Mert a kívülről, fölülről, törvényekkel, kötelező ideológiával nem lehet erkölcsöket teremteni. Az érdek meg a félelem még soha nem teremtett valódi erkölcsöt. Ha lesz egy kötelező ideológia, és állami törvények kényszerítenek embereket erkölcsre, abból csak képmutatás és elnyomás lesz, de nem az erkölcsöknek a valódi megváltozása. És ezen a háttéren szeretném, hogyha a mandula vessző példázatát egy kicsit úgy a gyakorlatban is szemlélnénk, és itt egy régmúltbeli történelmi eseményre utalnék vissza. Ugye említettem, hogy Jeremiás próféta egy sötét korszakban élt, és az Isten adott egy olyan ígéretet, ami emberileg lehetetlennek látszott ennek a beteljesedése. Ha Jeremiás könyve 29. fejezetéhez lapozunk, ott látjuk azt az ígéretet, amit Isten adott. Ugye már előzőleg is Ézsaiás által is szólt az Úr a babiloni veszedelemről, és Jeremiás próféta pedig egészen konkrétan és visszavonhatatlanul meghirdette, hogy földig lerombolják Jeruzsálemet, a csodálatos salamoni templomot, és a népet fogságba viszik 70 esztendőre. Mindenkitől szeretném megkérdezni, hogy egy nép, annak egy jelentős törzse vagy maradéka 70 év múltán visszaköltözön a romokban lévő teljesen pusztává lett országába, ez olyan történelmi racionalitás? Hány és hány nép olvadt föl és tűnt el, ugye? Ez nem történelmi racionalitás. Ráadásul az új babiloni birodalom egy fantasztikusan erős birodalom volt. És a próféta által mégis ezt mondta az Úr, így olvasom a 29. fejezetben, a 10. verstől a 13-ig. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát Isten azt mondta, hogy történelmi fenyíték el fogja érni célját, és a 70 éves fogság, mire lejáróban lesz, a nép szíve megfordul, és azt mondta, teljes szívetekből fogtok keresni engem, és megtértek hozzám. Én pedig válaszolok, és megszabadítalak titeket, és visszahozlak erre a földre. És szeretném, hogy ezt kicsit ezt a részleteiben is megismernénk, hogy az Isten hogy tudja mandula veszőt kivirágoztatni, idézőjelbe, ugye, jelképes beszéddel, hogy tud az Isten egy történelmileg reménytelen, sötét helyzetben hirtelen szabadulást hozni. Ugyanis az az érdekes, hogy Jeremiás próféta nem csak ezt jövendölte meg, hogy vége lesz a fogságnak és hazatérnek, hanem a mikéntről is profétált. Ézsaiás könyve 50. fejezetéhez lapozunk, és az 50. fejezetből szeretnék olvasni. Olvasom a 35. verset, tehát 35. vers. Ezt mondta Jeremiás próféta. Fegyver lesz a káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin, és az ő fejedelmein, és az ő bölcsein. És a 37. vers eleje, fegyver lesz az ő lovain és szekerein, és a 38. vers, szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje és faragott képekkel dicsekednek. Tehát Isten azt mondta, hogy fegyver lesz Babilonon, nem tart örökké ez a virágzása és ereje, és azt mondta, hogy szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak.
De nem csak Jeremiás próféta jövendőlt a babiloni veszedelemről, valamint a babiloni veszedelemből való szabadulásról, hanem még ő nála jóval korábban Ézsaiás próféta, mint egy 150 évvel az események előtt. És Ézsaiás próféta könyvéből is szeretnék idézni, először a 21. fejezetből. Ézsaiás könyve 21. fejezetében így olvasom a második verset, majd a későbbiekben látjuk, hogy itt is Babilonról van szó. Olvasom tehát a második verset. Kemény látás jelentetett meg nékem. A csalár csal, a pusztító pusztít. Jöjj fel, Elám, szálld meg, Madai, minden ő fohászkodásának véget vetek. Negyedik vers és ötödik. Reszket a szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát remegéssé tette nékem. Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok, föl fejedelmek, kenjétek a pajst. Hatodik vers, mert így szólott hozzám az Úr, menj és állas őrállót, amit lát, mondja meg. És olvasom akkor a 9. verset, hogy az őrálló mit jelent. Imé lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondta, elesett, elesett Babilon. Isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Na itt is csak gyűjtsük csokorba, hogy mit mond a Babilon összeomlásáról, ami egyébként a végidő nagy szabadításának az előképe is mindig a Bibliában. Azt mondja, jöjj fel, Elám. Mi volt Elám? Elám volt Perzsiának egy jelentős tartománya, ott volt Susán is, a híres perzsa város. A Madai, az pedig a Médek. Tehát azt olvassuk, hogy perzsák és Médek fogják megszállni Babilont. Hadd tegyem hozzá, amikor ezt Ézsaiás proféta leírta, ezek jelentéktelen kis népek voltak. Senki nem álmodta, hogy a világ hatalom stafétabotját ők fogják átvenni Babilóniától. De Ézsaiás leírta, Elám és Madai. Aztán beszél itt valami kedves éjszakáról, ami remegéssé változik, asztalterítés, egyetek, igyatok, és közben az őrálló jelenti, hogy elesett, elesett Babilon, és Isteneinek minden faragott képét a földre zúzták le. De Ézsaiás próféta még további részleteket is jövendőlt, és most olvassuk a 44. fejezetből. Nézzük, Ézsaiás könyve 44. fejezetében olvasom a 26. verstől. Ezt mondja Istenről, aki szolgálja beszédét beteljesíti, tehát Ézsaiás 44.26-tól, aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, és így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Aki ezt mondja a mélységnek, száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Aki Círusznak ezt mondja, pásztorom, véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, és megnyissam az ajtókat ő előtte, és a kapuk bene zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, leütöm a vaszzárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak el, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákóbért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Először is látunk egy hasonló gondolatot, mint Jeremiásnál. A szabadulással kapcsolatban azt mondja, hogy Isten majd ezt fogja mondani a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Ugye ez ugyanúgy egybecseng azzal, amit Jeremiás mondott. Aztán néven nevezi azt a valakit, aki ennek a szabadulásnak a nyomán majd azt mondja Jeruzsálemnek és Júda városainak, hogy megépítessenek, és romjait felállatom. Ugye a Biblia Círusznak mondja, héberül Kóres, görögösen Kűrosz, ugye a történelemből már jól ismert alak. Ezen kívül csak egy profécia létezik a Bibliában, amikor valakiről Isten név szerint szól jóval a születése előtt. Mintegy 200 évvel a születése előtt Ézsaiás néven nevezi, hogy Kűrosznak fogják hívni, vagy Kóresnek, Círusznak, és azt mondja róla, hogy noha nem ismertél, én felövesztelek, az is benne, hogy nem izraelita lesz. Nem ismerte az igaz Isten, de az Isten felövezi őt.
És azt mondja róla, hogy majd én előtte megyek, és leütöm a vasszárakat, és az ércajtókat megnyitom előtte. És ennek az embernek fogom adni a hatalmat, és ez az ember fogja a szabadulást hozni az én népemnek. Teszem az én szeretett Izraelemért. És miután így csokorba gyűjtöttük, hogy milyen proféciák hangzottak el, hogy egy sötét történelmi korszakban, reménytelenségben hogy teljesíti be azt a hihetetlennek látszó ígéretet az Isten, hogy pontosan 70 év lejártakor a nép kiszabadul a fogságból, és újra megépítették Jeruzsálem és a templom, akkor nézzük most a történelmi oldalát ennek. Az az érdekes, hogy két történetírótól is rendelkezésünkre áll a feljegyzés, hogy hogyan történt Babilon eleste. Két ókori történetírótól. Az egyik, akit idézek, Hérodotosz, az ismert görög történetíró, aki az időszámításunk előtti 5. században ezt írja. Círus vagy Kűrosz a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, aminek következtében a vízszint egyre apadt, az Eufrátesz folyóról van szó, ami keresztül szelte Babilont, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha babiloniak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket. Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a vízpartján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltöttek az időt, míg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Azért mondja, hogy első ízben, mert ezt a várost bevehetetlennek tartották, a dupla hatalmas városfalai és az Eufrátesz folyó védelme miatt, és mégis bekövetkezett. A másik történetíró Xenofon az időszámításunk előtti 4. században, ugyancsak görög író tehát, egy kicsit részletesebben írja le, de én is csak nagyon kivonatosan idézem a leírását. A letáborozás után Kűrosz összehívta a parancsnokokat, ugye amikor megérkeztek Babilon alá, és így szólt hozzájuk. Harcos társaim, körüljártuk a várost. Én a magam részéről elképzelhetetlennek tartom, miként lehetne ezeket az erős és magas falakat ostrommal bevenni. Aztán ugye részletezi, hogy az egyik hadvezére még megtolja, hogy hát az Eufrátesz folyó még jobban erősíti a várost, mint maguk a falak. És ekkor születik meg egy terv, egy fantasztikus terv, ami egy technikai csoda volt az ókorban, és pedig az, hogy árkokat ásnak, álcázva tornyokkal, és mintha ostromtornyokat építenének, és majd adott pillanatban a folyót ezekbe terelik, hogy a folyó mederben hatoljanak be a városba. Így olvasom tovább. Míg ezek így dolgoztak, a falakon belül csak nevették az ostromot, hiszen több mint 20 évre való élelemmel rendelkeztek. Tehát a falak miatt is biztonságban érezték magukat, a 20 évre való élelem miatt is. És utána így írja, elközben elkészültek az árkok. Kűrosz megtudta, hogy Babilonban ünnepet ülnek, hogy ivással, vigadozással töltik majd az egész éjjelt. Erre még aznap éjjel nagy csomó munkással átvágatta a csatornát és a folyót elválasztó töltést. Ennek következtében a víz nyomban kilépett az árokba, és a várost átszelő folyómeder járhatóvá lett. Ezután megparancsolta a perzsa gyalogság és lovasság ezredeseinek, hogy sorakoztassák fel ezredeiket. Így is történt. Kűrosz felszólította segédtisztjeit, ereszkedjenek le a folyó medrébe lovakkal is, gyalogosan is, és nézzék meg, hogy járható-e. Miután jelentették, hogy járható, összehívta a parancsnokokat, és a következőket mondta. Barátaim, a folyó szabaddá tette előttünk az utat a városba. Vonuljunk be bátran, félelem nélkül. Most, amikor rájuk törünk, sokan aludni fognak, sokan pedig részegek lesznek, és senki nem áll csatarendben. Mikor pedig észreveszik, hogy már benn vagyunk, az ijegységtől még használhatatlanabbak lesznek, mint most. Megkérdezem, ráismer valaki a bibliai kijelentésekre? Szárasság lesz az ő vizein, írta Jeremiás próféta. Ézsaiás próféta azt mondta, Isten majd azt mondja a mélységnek, hogy száradj ki,
és kiapasztom folyóvizeidet. Isten 70 évvel, meg mintegy 150 évvel előre pontosan leíratta, hogy milyen módon fog elesni Babilon, amikor Isten jónak látja beleavatkozni a történelembe. És az a részlet, ahhoz mit szólunk, amikor ugye azt mondja Ézsaiás, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, és hogy ott esznek, isznek, asztalt terítenek, gondolom, itt mindenkinek eszébe jutott Dániel könyve 5. fejezete, a Belsacár lakomája. Milyen különös, hogy két történetíró is megemlékezik arról, hogy a Babilon eleste előtti éjszakán ünnepet ültek Babilonba, és dorbézolással és részegeskedéssel folyt az éjszaka, és abszolút biztonságban érezték magukat. És amikor ezt olvassuk, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, akkor szinte ide kívánkozik, hogy szó szerint olvassuk Dániel könyve 5. fejezetéből csak az erre vonatkozó részletet. Így olvasom Dániel könyve 5. fejezetéből, hogy az az elbizakodott Belsacár király, aki még a jeruzsálemi templomi edényeket is kihozatta, hogy a dorbézulásban azokból igyanak, és közben dicsérték az érzfa, ezüst és kőisteneket, noha nagyon jól tudták az előző nagy tapasztalatokat, amelyeket Nabukodonozorral együtt, az előző uralkodóval együtt az egész birodalom áttélt, és ez tulajdonképpen az Isten nevének a meggyalázását jelentette, a magabiztosságot, az abszolút magabiztosságot és a bálványokhoz pártolást az élő Istennel szemben. És akkor így olvasom, hogy mikor megjelent, ez nyilván ismerős a történet, csak egy készfej a királyi palota meszelt falán írja az írás, ezt csak megjegyzem, a régészeti ásatások ugyanezt állapították meg, hogy a babiloni királyi palotának meszelt fala volt. És ott egy kész kezdett írni, és fölírt 3 titokzatos szót, akkor így olvasom a 6. verstől, akkor a király ábrázata megváltozott, az ő gondolatai megháborították őt, derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Hogy az ember úgy megrendül rajta, hogy szóval az Isten tudja beteljesíteni az ő ígéreteit. Emlékezzünk csak erre az ígére a Jeremiás könyvében. Gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És beteljesedett a Círuszra vonatkozó jövendőlés is. Nagyon érdekes, hogy a Krónika könyvének az utolsó, Krónika 2. könyve legvégén azt olvassuk, hogy felindította Isten a perzsa Círusz lelkét, és ő a következő szöveggel adott ki rendeletet. Az Úr, a mennynek Istene parancsolta nékem, hogy az ő népét hazabocsássam, és a templomnak alapja vettessék. Kézenfekvő a következtetés, hogy azért fogalmazott így, mert nyilván Dániel lehetett az eszköz, aki megismertette vele ezt a proféciát, és nem tudom, ti mit éreznétek, ha ezetekbe adnak egy más országnak egy jövendőlését, ahol név szerint van róla, mint egy 150 évvel előbb jövendőlés. Erre Círusznak a lelke megindult, felindult. Az is benne volt, hogy szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél, hogy megvalósítsd az én terveimet. És Círusz így adta ki a rendeletet, az Úr a mennynek Istene parancsolta nékem, és én teljesítem azt, amit felőlem megmondott, hogy ez az akarata, hogy ezt véghez vigyem. Akkor szeretném megkérdezni, kell félnünk, ha a sötét korszak felé gyalogolunk is? Ha látunk majd veszélyes hatalmaknak a felnövekedését, én nagyon szeretem Jelenések könyve 18. fejezetben azt a részletet, mikor a prófétának az Úr bemutat egy jelenetet, lát egy angyalt a kezében egy nagy malomkővel, és ezt a malomkövet beveti a tengerbe, és azt mondja biztatóan, így vettetik el a nagy Babilon, így fog összeomlani, amilyen hirtelen ez a malomkő belezuhan a tengerbe és lesüllyed. Tehát testvéreim, félre a félelemmel, de nagyon becsüljük az időt. Csengjen mindig a fülünkbe ez az ige, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Az Isten egyetlen ígérete se vészel. Nem számít, hogy tél van, nem számít, hogy sötét van, nem számít, hogy mekkora hatalmak sorakoznak föl. Aki így meg tudta jövendőlni, és így be tudta teljesíteni a Babilon elestét, és 70 év után megszabadította a népét,
Ugyanezt meg fogja tenni a végidején is. Mindig emlékezünk a malomkőre, amit az angyal belehajt a tengerbe. Akármilyen félelmetesen növekednek a nehézségek, így lesz egy pillanat alatt vége, mert aki a természetben a mandula veszőt kivirágoztatja, szinte még a télben egyetlen nap alatt, az ugyanezt meg tudja tenni. És kedves testvéreim, én szeretném, hogyha mindnyájan ebből személyes bátorítást merítenénk, és előttünk is sokszor megjelenne ez a mandula vesző, mint az isteni szabadításnak a szimbóluma, és azt, hogy az Isten éberen figyel az minden ígéretére, hogy beteljesítse, és ne csak a történelemre vonatkozóan adjon ez nekünk reménységet és a növekvő nehézségek közepette, hanem az egyéni életünkben is. Egyéni életünkben is vannak sokszor sötét, megpróbáló korszakok, és úgy tűnik, hogy ebből nincs kiút. De az Isten ígéretei állnak, és ha mi teljes szívünkből keressük őt, ugye, ahogy az Úr mondja, ha ti teljes szívetekből kerestek engem, meghallgatlak titeket. És hirtelen, és abszolút, és teljes a szabadítást tud szerezni a Jóisten. Tiszteljük az ő igéjét, és vegyük komolyan minden vonatkozásban, mert ez a könyv magán viseli az isteni ihletettségnek a pecsétjét félreérthetetlenül. És ezért vegyük komolyan, tiszteljük, becsüljük, és teljesítsük minden szavát. Amen. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy általa megismerhetünk téged, és nem csak megismerhetünk, hanem megszabadítasz minket. Külső nyomorúságoktól is, de legfőképpen, ami belső problémáinkban, az önmagunkkal való küzdelemben is hatalmas szabadulást adsz. Ó, Urunkat, hogy valóban Isten félelemmel tekintsünk rád, akinek végére mehetetlen a bölcsességed, és aki valóban mindent megtehesz, és senki sincs, aki a te kezedet megfoghatná és megállíthatná. Úrunk, köszönjük, hogy védelmet találhatunk nálad. Köszönjük, hogy a te ígéreteidben abszolút bízhatunk, mert neked mindig gondod van a te ígédre, hogy azt beteljesítsd. Urunk, kérünk, ezért bocsásd meg a sok kicsiny hitűségünket, a félénkségünket, a csüggedéseinket, de add, hogy sokkal mélyebb Isten félelemmel, sokkal igazabb engedelmességgel tiszteljük a te szavadat, beszédedet, és kövessük azt. Add, hogy amikor beszélünk arról, hogy várjuk a te eljöveteledet, akkor sohasem hihajgassunk, vagy féljünk, hogy azt válság és nehézség előzi meg. Hiszen ilyen Istenünk van, aki a reménytelenségben is óriási szabadulást szerez, és aki kívánatos véget akar adni mindnyájunknak. Hallgasd meg, kérünk, Urunk, imánkat, békességeddel, kegyelmeddel, szereteteddel kísérj el mindannyiunkat. Amen.

A 27. fejezethez érkeztünk, Pál apostol utazása Rómába. Ugye ezzel kezdeném ezt az előadást, a fejezet előtt arról van szó, hogy Pál apostol már 2 évet töltött fogságban, 58-ban kerül fogságba, és most a 60-as évben járunk, Cézáreában. És Agrippa és Berniké előtt kihallgatták, és ez a kihallgatás azzal végződött, hogy ezt mondták, hogy ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna. Ugye ez korábbra utal vissza, még a 25. fejezetben láthattuk azt, hogy amikor Festus kihallgatja Pált, akkor kényszerül Pál arra, hogy a császár ítélőszékére hivatkozzon, oda fellepezzen, hiszen Festus a zsidóknak akart kedvezni azzal, hogy Jeruzsálembe viteti, és ott hallgatják majd ki, ahol nyilvánvalóan megpróbálták volna meggyilkolni, hiszen erre elkötelezték magukat emberek. És Pál ezért, hogy ezt elkerülje, a császár ítélőszékére hivatkozott, hogy ő pedig nem Jeruzsálemben akar kihallgattatni, és ez zárta úgy Festus ezt a kihallgatást, hogy mivel a császár ítélőszékére hivatkozott, ezért neki Rómába kell mennie, a császár előtt kell majd megjelennie. Tulajdonképpen ez volt, ami miatt Pál apostolnak közvetlenül Rómába kellett utaznia fogolyként, hiszen egyébként szabadon engedhették volna, hogyha ezt nem teszi meg. Ennek az utazásnak még annyi előzménye van, hogy az Isten kijelentette Pálnak azt, hogy neki hasonlóképpen meg kell állnia Rómában, és tanúskodnia kell Rómában, mint ahogyan ezt Jeruzsálemben tette. Innen indul tehát el a fejezetünk, és ezt olvassuk, hogy miután ez eldőlt, hogy Itáliába kell hajózniuk, átadták mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Beülvén azért egy Adramitiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindultunk, velünk lévén a macedóniai Arisztárkusz, aki Tesszalonikából való, és másnap megérkeztünk Szidonba, és Julius emberséggel bánt Pállal, megengedte, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön. Itt, hogyha kérhetném a térképet. Tehát azt látjuk, hogy Pál apostol Lukáccsal és Arisztárkusszal együtt indul el erre az útra, egy fogoly szállítmány részeként. Ugye innen indul az utazásunk Cézáreából. Pál Arisztárkusszal együtt megy, aki önként vállalkozott arra, hogy fogolyként, fogolytársként elkísérje. Ő nem volt fogoly, hanem osztozott Pálnak a nehézségeiben, és Lukács az, aki elkíséri, hogy itt Lukács többes szem első szemében fogalmaz, tehát ezek is az úgynevezett mi részek közé tartozik az apostolok cselekedeteiben. Együtt tehát behajóznak egy kisebb hajóval, egy napi hajózás után érkeztek meg Szidonba, ahol Pálnak megengedték azt, hogy a gyülekezet tagjaival, keresztény társaival együtt legyen, és ők gondoskodjanak róla, megerősítsék őt mind fizikailag, mind lelkileg. Elmondhatjuk azt, hogy Pál bizonyos értelemben más státuszban volt, mint a többi foglyok, hiszen ő félig fogolyként, félig szabad emberként megy, nem született az ügyében ítélet. Vizsgálat alatt áll, de nem született elítélő határozat az ő élete felől. Ez volt az egyik ok, ami miatt ezt megtehették vele. Másrészt ő, mint római polgár is, ugye ezt sem felejthetjük el, római polgár volt, és ezért más ítélkezési gyakorlat vonatkozott rá. És hát nyilván itt azért szükség volt ennek a Julius századosnak a hozzáállása is. Ezt írja Lukács is, hogy emberséggel bánt Pállal, kedvezményt adott neki. A tervük az volt, hogy a partokhoz közel fognak hajózni. Ugye eléggé későre járt az idő, amint ez kiderül a későbbi leírásból. A hajózási időszak vészesen közeledett a végéhez, és hogy a szélárnyékban utazhassanak, a partokhoz közel utazhassanak, ezért mentek északnak, és aztán úgy fordultak nyugatnak. Így is írja le, hogy onnan elindultunk, Ciprus alatt teveztünk el, mivel hogy a szelek ellenkezők voltak. Ugye északi szél fújt ekkor, tehát ezért igyekeztek védetten haladni, és lassan tudtak csak előre jutni,
Ezt írja, Cilícia és Pamfília mellett levő tengeren átteveztünk, eljutottunk a líciai Mírába. Itt látjuk a következő pontot a térképen, tehát ezen az útvonalon haladtak, és itt van az a pont, ahova megérkeztek. Ekkor találtak egy olyan hajót, amely már Itáliába tartott, és erre szállította át a százados a fogoly csapatot, egy alexandriai hajót talált, abba szállította be őket, és így olvassuk tovább a szöveget. Több napon át azonban lassan hajózva és nehezen érkeztünk Niduszhoz, mivel nem engedett bennünket odajutni a szél, elhajóztunk Kréta alatt Szálmoné mellett. A cél az az volt, hogy elérkezzenek ugye erre a pontra, itt van Knidusz. Azonban azt olvassuk, és ugye ezekről a hajókról el kell mondanunk, hogy szél ellenében nem tudtak manőverezni, ilyenkor evezőkkel tudtak haladni. Azt olvastam egy könyvben, hogy ezek a gabonaszállító hajók, amin utaztak ekkor is, ezek olyan körülbelül 300-350 tonna befogadó képességű hajók voltak, és azt írja, hogy kedvező szél esetén körülbelül olyan 6 km per órás sebességgel tudtak haladni, tehát ez egy egyébként is egy hosszú utazás lett volna, ráadásul ezen az úton nem kedvező szél volt, hanem ellenszéllel szemben kellett haladni. Tehát láthatjuk azt, hogy úgy megközelítették valamennyire Knidusz, de nem tudtak oda hajózni, mert egyszerűen a széllel szemben ezekkel a hajókkal nem lehetett manőverezni. Ugye a manőverezés is elég nehézkes volt, hátul a hajó két oldalán volt egy-egy kormánylapát, amivel irányították ezeket a hajókat. És innentől kezdődik az igazán nehéz, vagy nehezebb időszak, bár még ez ahhoz képest nyugalmas, amit később következik. Tehát képtelenek voltak kitartani az eredeti úti céljuk mellett, egyszerűen a szél nem engedte őket, ezért délnek fordultak, engedve ugye a szél iránynak, az északi szél irányának. Déli irányba hajóztak, elhajóztunk, így olvassuk, hogy elhajóztunk Kréta alatt Szálmoné mellett, és nagy üggyel, bajjal elhajózva mellette jutottunk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel volt Lássáv városa. Sajnos ezeket a helyeket nem tünteti fel részletesen a térképünk, de ugye arról van szó, hogy itt ez egy elég veszélyes szakasz volt az útjuknak, nagyon nehezen tudták kikerülni a itt levő zátonyokat, és itt van ez a kikötő, ez a szép kikötő, vagy más néven jó kikötő, így is lehet fordítani a nevét, ahova megérkeztek. Nagyon hosszan tartott ez az út is, elhúzódott az utazásnak ez a szakasza, és amikor megérkeztek erre a helyre, szép kikötő kikötőjébe, lássa a városa mellé, akkor már igen késő volt ahhoz, hogy eljussanak Itáliába. Ugye a földközi tengeren a hajózás az az évnek csak bizonyos időszakában zajlott, mert ezekkel a hajókkal veszélyes volt közlekedni. Általában szeptember 14-től március 14-ig nem hajóztak. Tehát ebben az időszakban szünetelt a hajó forgalom, a hajó közlekedés. Persze vakmerő emberek vállalkoztak rá, de ez olyan időszak volt, olyan heves viharok voltak ebben az időszakban, amikor nem volt biztonságos a hajózás. És most azt olvassuk itt Apostolok Cselekedetei 27. fejezetében, a 9. versben, mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt immár, intette Pál őket. Azt olvassuk, hogy a böjt is elmúlt már, tehát időben egy kicsit be tudjuk tájolni, hogy hol tartunk. Ez a böjt a Jom Kippurra utal, a nagy engesztelési napnak a böjtjére utal, ami ebben az évben, tehát időszámításunk szerint 60-ban, október 28-ára esett. Tehát amikor a Kréta szigetén, Lássa a városa mellé megérkeztek nagy nehezen ebbe a jó kikötőbe, vagy szép kikötőbe, ekkor már jócskán túl voltak azon a bizonyos határidőn, amikor beszüntették a hajózást. Legtovább egyébként november 11-e környékéig mentek el, hogy akkor még hajóztak, de ez nyilván függött az adott év időjárásától is. Illetve ebben az időszakban már annyira szeszélyes volt az időjárás, és annyira jellemzővé vált az északi szél, hogy nem tudtak hajózni.
Amikor Pál ezt látta, akkor intette a hajósokat, intette a kapitányt is. Ezt mondta nékik: férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni a hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Mivel pedig a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozta, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Phoenixbe, Kréta kikötőjébe, amely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Amit itt szeretnék kiemelni, ugye Pál apostol többször szenvedett már hajótörést, ahogy a korintusi levélben ezt megírta már korábban. Tehát egy tapasztalt ember volt, még hogyha nem is volt hajózási szakember, de volt már némi tapasztalata ezekben a dolgokban. Ráadásul azt is olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy látom, hogy nem csak a tehernek, hanem a mi életünknek is nagy bántódásával jár ez a hajózás. Én ebből arra következtetek, hogy Pál apostol valószínűleg előre látott, az Isten előre kijelenthetett neki bizonyos dolgokat. Ezért ő azt a javaslatot adta, hogy bármennyire nem alkalmas ez a kikötelelésre,

átjutni a hajóval. Szintén Kréta szigetén maradva megpróbálnak átjutni Kréta nyugati részébe, valahol ezen a területen van ez a kikötő, Krétának a fő kikötője. És úgy tűnt, hogy ezt meg is tudják valósítani, mert déli szél kezdett el fújni. Ugye ahhoz, hogy ők oda hajózhassanak, ahhoz északi irányba kellett nekik haladni, nyugatra és aztán északra kellett haladni. És amikor a déli szelet látták, akkor úgy gondolták, hogy igen, jól értékelik a helyzetet, közel van ez a kikötő, nincsen túlzottan nagy távolságra, meg lehet próbálni, hogy eljussanak oda. Hát meg is próbálkoztak vele, ezt olvassuk, hogy elindultak, és igyekeztek Kréta védelméhez, Kréta partjaihoz közel hajózni. Azonban ahogyan elindultak, ezt olvassuk a 14. versben, nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, amely észak-keleti szélnek neveztetik. Egy darabig Kréta szigete védte őket, az ott levő hegység védelme alatt hajóztak, tehát az északi szél túl nagy hátrányt vagy túl nagy veszélyt nem jelentett ekkor rájuk. De amikor kikerültek a szélvédett területről, és a maga teljes erejével csaphatott le ez a szélvihar, onnantól kezdve teljesen reménytelen volt, hogy eljussanak Phoenixbe, a védett téli kikötőbe, hanem a szél gyakorlatilag elragadta őket. Itt nem egyszerűen egy kis szélről van szó, hanem viharos szélről, másként így is mondhatnánk, hogy ez egy orkán erejű szél volt, orkán volt, ami lecsapott a hajóra. Képtelenek voltak tehát vele szembe vitorlázni. Olvasom tovább a leírását Lukácsnak. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt vitettünk tova. Ja, hát mit tehet egy vitorlás hajó, hogyha szembe fúj a szél, és olyan orkán erejű szél fúj szembe, amivel szemben vitorla nélkül evezővel sem tudnak haladni. Hátat kell fordítani a szélnek, és megengedni, hogy vigye. Ez volt az egyetlen dolog, amit tehettek ekkor. Neki eresztették tehát, hogy vigye a szél, és ezután egy kikötő, vagy egy kis sziget mellett mentek el. Egy kis sziget Krétától délnyugatra volt ez. Klaudának hívják. Ott van ez a sziget délre, délnyugatra, attól a kikötőtől, a szép kikötőtől, ahonnan elindultak. Ez mintegy 40 kilométerre van egyébként attól a helytől, tehát a szép kikötőtől. Itt már tehát igen komoly veszélyben van az életük. Olyan heves vihar volt, hogy a csónak, a mentőcsónakot fel kellett venni a hajó fedélzetére. Erről olvasunk a következő versekben. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hivattatik, csak alig bírtok hatalmukba keríteni a csónakot, melyet miután felvontak, védőeszközöket alkalmaztak, alul megövetvén a hajót, s mivel féltek, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátva a vitorlát, úgy vitettek. Ugye fel kellett venni ezt a csónakot, a mentőcsónakot a hajó fedélzetére, és hát kötelekkel megkötötték a hajó testet, hogy valahogy szilárdabbá tegyék, hogy a hullámok és a szél ne szakítsa szét a hajójukat. És aztán még egy dolgot tudtak lenni, levonták a vitorlát. Ugye eddig még vitorlával hajóztak, de most olyan erős lett a szél, hogy ezt is meg kellett tenniük. Tehát most már vitorla nélkül pusztán a hajótestet hajtotta maga előtt a szélvihar. És így olvassuk, hogy a szél viszont nem csökkent. Amikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kihánytuk. Tehát ekkor a rakománynak egy nagy részét kellett eltávolítani a hajóból, hogy könnyebb legyen, és ne merüljön annyira mélyre, ne vigye annyira a szél tovább. Aztán ez sem volt elég, a vihar továbbra is tombolt ekkor. Így írja Lukács a leírásban, harmadnapon tulajdonkezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelést is. Mindent, ami a hajóban felesleges volt, ami nem létszükséglet volt ekkor, kihánytak a hajóból, kidobták a hajóból, mentették az életüket egészen egyszerűen. És ezzel még mindig nem ért véget a vihar, tehát harmadnapra vannak ebben a viharban, már messze járnak Krétától. Ezt olvassuk, ezután így írja a tudósítását.
mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak.

és nem kis vihar szorongatott, továbbá minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállt köztük. Én még nem olvasom Pál apostol szavait, csak próbáljuk meg egy kicsit beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, ebbe az utazásba. Már az út eleje sem volt egyszerű, mert ellenszélben hajóztak, de mostantól kezdve aztán végképp reménytelennek látszott a helyzet. Ugye most az elmúlt néhány napban volt, hogy nem nagyon láttuk a napot. Nem tudom ki, hogy érezte magát, de nem volt vihar. Itt nem látták sem a napot, sem a csillagokat, folyamatos vihar volt. Ugye azt gyakorlatilag azt sem tudták, hogy merre járnak, hogy tájékozódjanak a csillagok alapján sem tudták betájolni magukat. És ez nem egy-két napig tartott, hanem több napon keresztül volt folyamatosan így. Úgyhogy hogy ebbe bele tudjuk egy kicsit élni magunkat, akkor könnyebben át tudjuk érezni, amit így fogalmazott a vers végén Lukács, hogy 20. vers végén minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Tehát emberileg nézve az, hogy ők épségben partot érjenek, hogy ezt az utazást túléljék, ez emberileg teljesen reménytelen volt ekkor. Bármit tettek már, ekkor nem volt több eszköz a kezükben. A hajót már megkötözték körül, megerősítették. A vitorlát bevonták, többet kihányták a hajóterhet, kihányták a felesleges eszközöket. Semmi felesleges teher ne legyen a hajón, ami miatt a vihar még jobban tudja hajtani. De gyakorlatilag többet nem tudtak tenni. Teljesen kiszolgáltatott helyzetben ott voltak a viharzó földközi tengeren, ahol nem kis viharok fordulnak elő, tehát erről azért más könyvekben is lehet olvasni. Mit tett ekkor Pál? Ezt olvassuk, mikor pedig hosszas volt már az étlenség. Ugye két dolog lehetett az étlenség mögött. Az egyik az, hogy ilyen viharban ki tud enni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy minden bizonnyal ott volt-e mögött az is, hogy miután reménytelennek látták a helyzetét, valószínűleg könnyebb volt böjtölni is. Amikor az ember igazán átéli azt, hogy szüksége van segítségre, akkor sokkal könnyebben megteszi azt, hogy böjtöl, hogy könyörög, hogy keresi az Istent. Pál apostol ekkor felállt, és ezt mondta. Jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Mert ezéjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Ugye Pál apostol tehát több nap után, amikor a vihar még mindig nem csillapodott le, még mindig a viharban voltak, nem a vihar végén állt fel ezekkel a szavakkal, hanem a vihar közben szólította meg a hajósokat, és először emlékezteti őket arra, amiről beszélt Krétán még, mielőtt kihajóztak volna. Mi lehet az oka annak, hogy Pál apostol erre emlékezteti őket? Amikor ezen gondolkoztam, akkor arra jutottam, hogy nem valószínű, hogy az lett volna az oka, hogy ő most megpirongatja egy kicsit őket. Hanem arról van szó, hogy Pál apostol rámutat arra, ami azóta már beteljesedett, hogy ő előre megmondta, hogy ne induljanak el, mert veszélybe kerülnek, lám veszélybe kerültek. Most is előre mond valamit, amelyre nézve pedig bízniuk kell megint csak, ahogy bízniuk kellett volna még a kikötőben, hogy ne induljanak el. Most egy sokkal nehezebb helyzetben vannak, mert a viharzó tengeren, a vihar közben kell elhinniük azt, hogy meg fognak menekülni. Ugye ez nehezebb körülmény. Kikötőben könnyebb lett volna elhinni azt, hogy vihar lesz, és ne induljunk el, mint egy viharban benne elhinni azt, hogy lesz kiút, lesz ebből megoldás. Semmi kiútat nem láttak, nem csökkent a vihar ereje. Akkor, amikor Pál ezt elmondta, akkor még a vihar közepén voltak. Pál apostol tehát emlékezteti őket arra, hogy
előre kijelentette, előre intette őket, és ez most beteljesedett, most pedig bátorítja őket, és a logika ez tehát, hogy ha az beteljesedett, akkor ez is be fog teljesedni, és vegyék komolyan, amit mond. Bátorítja őket, azért bátoríthatja őket, mert az Isten bátorítást adott az ő számára. Ugye Pál apostol két szempontból lehetett bizonyos abban, hogy ő eljut Rómába. Egyrészt korábban a 23. fejezet 11. versében olvassuk ezt, hogy az Isten megjelent Pál számára, vagy üzenetet adott Pál számára, mellé állt néki az Úr, ezt mondja a 23. fejezet 11. verse, még akkor, amikor Jeruzsálemben fogságba ejtették Pál apostolt, mellé állt az Isten, és ezt mondta, bízzál Pál, mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Pál számára tehát világos volt, hogy neki el kell jutni a Rómába. Így mondjam, ő másként élhette át ezeket a viharos napokat, mert noha ő is nyilván minden megpróbáltatáson keresztül ment, ugyanazt a vihart élte át, de legbelül a lelke legmélyén bizonyossága lehetett afelől, hogy neki Rómában dolga van, neki Rómába meg kell érkeznie, neki még feladata van. Tehát valahogy, valami módon el fog oda jutni, valami módon ezt a vihart is túl fogja élni. A másodszor pedig azért lehetett bizalomban, és ez az, amivel viszont már bátorítani is tudott, hogy az Isten nyilván Pál imádsága nyomán, nyilván Pál ezt az időszakot nem tétlenül töltötte, nem közömbösen töltötte, hanem könyörgött a hajóért, a hajósokért, az emberekért. Az Isten küldött egy angyalt neki, és ezt az üzenetet küldte az angyal által, ne félj Pál, a császár elé kell néked állanod. Ismét megerősítette az Isten Pál számára, hogy igen, neki Rómában meg kell jelennie. A császár elé kell állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Ugye ez már viszont egy olyan pont, amivel Pál felállhatott és bátoríthatta a hajósokat, hiszen eddig maximum azt mondhatta volna, hogy az Isten azt mondta, hogy nekem meg kell jelennem Rómába. Ez, hogy így mondjam, a saját élete szempontjából, ha bizalmat szavaz az Isten szavának, akkor azt jelentette, hogy túl fogja élni ezt az utazást. A viharzó tengeren is biztonságban lehetett, biztonságban érezhette magát. Lehet, hogy nem tudta, hogy hogyan, lehet, hogy nem tudta, hogy milyen módon fog ez megvalósulni, de nyugalma lehetett abból a szempontból, hogy neki feladata van még. Itt azonban egy olyan üzenetet kapott az imádságára válaszként, amivel már a többieket is bátoríthatta. Azt mondja az Isten üzenete, hogy a többieket, akik te veled hajóznak, a néked mindazokat ajándékba adta az Isten. Mondom, nyilván emögött Pál apostolnak az a hozzáállása állt, hogy könyörgött a hajóért, a hajósokért, a fogolytársakért, a katonákért, könyörgött azért, hogy megismerhessék az Istent, és megszabadulhassanak, ne kelljen elpusztulniuk reménytelenül ebben a viharban. És Pál ezt a kijelentést, ezt azonnal megosztotta az utitársaival, megosztotta a hajón tartózkodókkal, és bátorította őket, hogy éppen ezért, mint hogy az Isten ezt megígérte, éppen ezért jó reménységben legyenek, bízzanak az Istenben, mint ahogy ő maga teljesen szilárdan hiszi, hogy meg fognak menekülni, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Ugye egy dolog hallani az isteni kijelentést, az isteni ígéretet, és egy következő lépés bízni az Isten beszédében, bízni az Isten ígéretében. Pál apostol eljutott oda, hogy ezt személyes bizalommal tudta kimondani, hogy meg fognak menekülni, nem lesz bántódásuk, mert ő az Istennek bizalmat szavazott, az Isten beszédének, az Isten szavának bizalmat szavazott, és azt is ki tudta ugye jelenteni, hogy egy szigetre kell nékünk kivetődni, tehát ami még nem látszott a sziget, nem volt a közelében sem, de ezt is előre kijelentette bátorításként, bizonyságképpen, hogy ez lesz a megoldás, hogy egy szigeten fognak partot érni. Ennél a gondolatnál egy kicsit hadd álljak meg a történet elolvasásában, és végig gondolásában,
hogy az Isten ajándékba adta Pál apostolnak mindazokat, akik vele hajóztak. A Bibliában találunk egy ilyen gondolatot, amelyik arról szól, hogy az Isten sóként helyezi el a hívőket a társadalomban. Ugye a sónak konzerváló, megtartó befolyása, hatása van. A kép az erre épül, hogy az Isten embereknek segít, embereket megment, tekintettel azokra a hívőkre, akik ott élnek körülöttük. Ez a gondolat jelenik meg a Korintusbeliekhez írt levélben is, amikor Pál apostol tanítja azokat a gyülekezeti tagokat, hívőket, akik olyan családban élnek, ahol csak ők hívők, és a társuk, a férjük vagy a feleségük nem hívő. Azt mondja, hogy ne akarjanak ők elválni tőlük, mert így az Isten oltalma érvényesül a családjukon is, így a ti gyermekeitek szentek, így fogalmaz a fordításunk. Tehát ott látjuk ezt a gondolkodást, hogy hívő emberek környezetében is áldást nyernek azok, akik ott vannak, védelmet és oltalmat nyernek, azért, mert az Isten tekintettel van, rátekint a hívők imádságára, rátekint a hívők életére, és rajtuk keresztül munkálkodik. Megjelenik ez a gondolat úgy is, hogy egy-egy társadalom tovább maradhatott fenn, azáltal, hogy hívő emberek, engedelmes emberek éltek benne. De ezt, hogyha megnézzük, akkor láthatjuk a Bibliában egyrészt egy negatív megfogalmazásban a vízözön előtt, ahol pontosan az idézte elő a társadalomnak a radikális, gyors bukását, hanyatlását, hogy a hívő emberek nem voltak hűségesek, házasságot kötöttek olyanokkal, akik nem félték az Istent és nem követték őt, és ezzel az a megtartó befolyásuk, a jóra való megtartó befolyásuk megszűnt, hiszen összeelegyedve ők is a romlás útján indultak el. Megjelenik pozitív gondolatként is, amikor Ábrahám történetét elolvassuk Mózes első könyvében, Szodoma és Gomora pusztulása kapcsán olvassuk ezt a gondolatot, bár önmagában ott is pusztulás lett a vége, de magát a gondolatot láthatjuk, hogyha hívő emberek, igaz emberek vannak egy városban. Ugye Ábrahám idézőjelbe téve elkezdett alkudni ott az Istennel, hogy ha csak 50, ha csak 40, és így megy, egészen addig, hogyha csak 10 igaz ember találtatott volna, akkor nem kellett volna elpusztulni a városnak. Mert ez egy olyan befolyást jelentett volna a városban, amire nézve az Isten azt mondja, hogy van még reménység. Itt is tehát egy hasonló helyzetet látunk, ahol önmagában Pál menekült volna meg. Pálnak kellett mindenképpen megjelenni Rómában. Pál volt az, akinek feladata volt az evangélium hirdetésben még. De tekintettel arra, hogy Pál a szívén viselte ezeknek az embereknek a sorsát, az Isten ajándékba adta a többi embernek is az életét. Egészen pontosan 276 ember menekült meg így. 276 ember köszönhette a megmenekülését annak, hogy volt közöttük egy olyan ember, aki az Isten munkájában fontos szerepet töltött be, akinek feladata volt még az ige hirdetésében, és aki felől az Isten úgy határozott, hogy neki el kell jutni Rómába mindenképpen. Ma is elmondhatjuk, hogy ma is előfordulhatnak. Nyilván ma nincsen róla kijelentésünk, és nem tudjuk ezt. De az isteni gondviselésnek egy szeletébe pillanthatunk be így, itt, hogy fel sem tudjuk mérni, hogy mi mindenen fordul meg, hogy egy-egy társadalom fennáll, vagy elbukik, hogy egy-egy válságos hajóút az balszerencsés, vagy szerencsés kimenetelű lesz. Ugye ezt mi nem tudjuk átlátni, és nem tudjuk megmagyarázni, de a háttérben nem egy esetben ilyen indoklás áll, hogy az Isten valakinek az életét látja, hogy szükséges, fontos megmaradnia, és ezért megőriz nem csak őt, hanem megőriz hozzátartozókat, vagy embereket, akikkel együtt utazik. Hadd tegyek hozzá még egy gondolatot, és akkor bezárom ezt a zárójelet. A Bibliában van viszont olyan történet, és ez már az utolsó ítélethez kapcsolódik, az isteni ítélethez kapcsolódik,
Amikor az Isten azt jelenti ki, hogy hiába lennének igaz emberek egy városban, Ezékiel könyve 14. fejezete írja le, felsorol három igaz embert a Bibliából, ők csak a saját életüket menthetnék meg, a többiek nem menekülnének meg. Tehát ezt el kell mondani, hogy ez a fajta oltalom, védelem, ez itt a földi életben működik. Ez itt a földi életben jelent haladékot egy-egy ember számára, kegyelem időt, alkalmakat egy-egy város, egy-egy ország, egy-egy nemzet számára. De ez az utolsó ítéletre nem vonatkozik. Az utolsó ítéletben az Isten szín előtt mindenkinek személyesen kell megállnia, és személyesen kell számot adni az életéről, és ott az már nem működik, hogy az egyik emberre tekintettel a másik ember megszabadul, hanem ott csak az működik, hogy egy ember kegyelemidőt kapott, lehetőséget kapott, és az Isten megnézi azt, hogy alkalmassá vált az örök életre, bemehet az örök életbe, mert összhangba került az élet törvényével, vagy pedig sem. Hát akkor itt ezt a részletet tehát, ami ehhez kapcsolódott, hogy ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak, akkor itt bezárnám, és megyünk tovább a történetben, az utazás történetében. Eljött a 14. éjszaka. Két héten keresztül hánykolódtak a viharban. Ugye nem kis vihar volt ez, két héten keresztül nem szűnt meg ez a vihar. Folyamatosan viharban hajóztak. Amint ides tova hányattatánk az Adrián, éjfél tájban észrevették a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk. Ugye Málta szigete előtt vannak már ekkor, és hallották nyilván a parton megtörő hullámokat, az zúgást, érzékelték a szárazföld közelségét. Lebocsátván a vízmérőn 20 ölnyinek találták, majd egy kevéssé tovább menve ismét lebocsátván a vízmérőn találták 15 ölnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát vetve ki, kívánták, hogy nappal legyen. Ugye ez az éjszaka közepén volt, amikor elérkeztek tehát Málta szigetének a közelébe, és ekkor megint egy válságos idő jött el. Most már közel vannak ahhoz a szigethez, ahova ki kell nekik jutniuk. Ugye mondhatnánk így is, hogy Pál apostol proféciája, az teljesedő félben van. A vihar ugyan nem múlt el, nem csöndesedett le, de nem is erről szólt az ígéret, arról szólt az ígéret, hogy meg fognak menekülni, és arról szólt az ígéret, hogy egy szigetre fognak kivetődni. Azonban ekkor a hajósok el akarnak menekülni a hajóból. A hajósok pedig, mikor el akartak menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsátották a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnak kivetni, mondta Pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Ugye itt megint Pál apostolnak fontos szerepe van a történet alakulásában, hiszen ezek a hajósok be akarták csapni a többieket, egyszerűen el akartak menekülni a hajóról, menteni akarták a saját életüket és sorsukra hagyni a többieket. Őket igazából nem gondolkoztatta el az, hogy mindenki megmenekülhetne, ők továbbra is a saját életüket féltették. Pál apostol azonban átlátott a helyzeten, és erre ugye a százados és a vitézek azok elvágták a csónak köteleit, és így gyakorlatilag mentőcsónak nélkül maradt a hajó. Elgondolkozhatunk azon is, hogy mi lett volna, hogyha ezt nem teszik, és amikor később zátonyra futnak, akkor van egy mentőcsónak kéznél, és nem kell deszkákon partra úszni. Nem volt tehát már mentőcsónakuk sem, és várták azt, hogy megvirradjon. Ekkor jön Pálnak a következő bátorítása, ezt is szeretném elolvasni. Addig pedig, amíg nappal lenne, intette őket Pál, mindnyájukat, hogy egyenek, mondván. Ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Pál megint megerősítette azt a bátorítást, hogy ne féljenek, ne rettegjenek, meg fognak menekülni, nem lesz bántódásuk. Egy hajszál sem esik le a fejükről, ahogy fogalmazott Pál apostol. 14 nap óta étlen várakoztak, és szükséges volt most már, hogy erősödjenek,
ételt vegyenek magukhoz, hiszen nem lesz erejük megmenekülni. Ahhoz azonban, hogy egyenek, ahhoz először annak a félelemnek el kellett múlnia, hogy el fognak veszni. Ugye a halál félelemben az embernek kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy étkezzen. A félelem annyira meg tudja bénítani az embert, hogy képtelen arra, hogy egy falat is lemenjen a torkán. Pál apostol nem csak szavakkal bátorította őket, nem csak szavakban állt az ő példamutatása, hanem ott előttük, amikor ezeket mondta, akkor kenyeret vett, és hálát adott az Istennek, és mindnyájuk előtt elkezdett enni, ezzel is bátorítva őket. Itt van egy ember, aki azt mondja, hogy az Isten angyala megjelent neki, aki azt üzente, hogy meg fog tartani bennünket az Isten, ajándékba adja az életünket ennek az embernek, mert neki Rómába el kell jutnia. És ez az ember, aki együtt küzdött velünk, együtt volt velünk a viharban, aki bátorított bennünket, ez az ember azt mondja, hogy együnk, és maga is eszik. Ezt láthatták ott az emberek, és felbátorodtak ők is Pál hatására, Pál személyes befolyására ők is. Annyira felbátorodtak, hogy mindnyájan magukhoz vettek táplálékot. Amiután pedig ettek, még mindig volt a hajóban, amit ki kellett szórni. Ugye kiszorták az összes élelmet, ami még a hajóban volt, a gabonát a tengerbe hányták, és amikor megvíradt, akkor egy tengeröblöt fedeztek fel. Nem ismerték fel, hogy hol vannak, csak érzékelték, hogy egy öböl közelében vannak, és úgy döntöttek, hogy akkor ott megpróbálnak kikötni. Ezért elvágták a vasmacskákat, amik addig ugye horgonyozták a hajót, és felhúzták a nagy vitorlát, és igyekeztek kijutni a partra. Ekkor az utazásnak még egy nehéz időszaka következett, amikor újabb életveszedelembe kerültek, most már Pál apostol és a foglyok csak, mert hogy a római katonáknak a feladatuk az volt, hogy élve vagy halva, de el kell számolniuk azokkal a foglyokkal, akiket rájuk bíztak őrzésre, hogy eljutassanak Itáliába, eljutassák őket Rómába. És ugye a katonák úgy gondolkoztak, hogyha kiúsznak a partra, miután zátonyra futott a hajó, és kénytelenek voltak úszva partot érni, úgy gondolkoztak, hogyha ezt lehetővé teszik, akkor nyilván el fognak menekülni a foglyok, és őnekik ez az életükbe fog kerülni. Tehát sokkal biztonságosabb, hogyha ezeket az embereket lemészárolják, megölik, hogy senki el ne szabadulhasson. Eddigre azonban Pál apostol olyan tekintélyre tett szert a százados előtt, és hát valószínűleg a többi ember előtt is, hogy a százados mindenképpen meg akarta kímélni Pál apostolnak az életét. Itt most már azt látjuk, hogy egyrészt az Isten kegyelmének köszönhették emberek az életüket, mert az Isten párra tekintett el, az ő életüket is megmentette. Most itt megint Pálnak köszönhetik az életüket, mert a százados is úgy gondolkozott, hogy Pált meg akarja menteni. Azt meg nem mondhatja, hogy a többiek igen, Pál nem. Ezért aztán mindenkinek megkegyelmeztek, és hát ugye azt találták ki, hogy ússzanak ki azok a vitézek, akik tudnak úszni, menjenek előre, és aztán ússzanak ki a többiek, azok, akik pedig nem tudnak úszni, azok úszadékfákon a hajónak az egyes darabjain jussanak ki a partra. És hát így történt, hogy szerencsésen kimenekültek a szárazföldre, és tényleg át tudtak telelni aztán Máltán az életveszedelemből, amely 14 napon keresztül tartott az életükben, megmenekültek, úgy, ahogyan az Isten ezt megígérte számukra. Itt ezen a ponton magának a történetnek, a fejezetnek a végére értünk. A következő alkalommal fog két hét múlva tovább folytatódni a történetünk. Én befejezésképpen egy kérdést szeretnék csak felvetni ehhez az egész útleíráshoz. Ugye ez egy nagyon részletes leírás volt, a hajósok értékelik is ezt az ókori beszámolót a hajózásról, a hajózási szokásokról.
Azt a kérdést vetném fel, hogy mi volt a titka annak, hogy Pál apostol így tudott viselkedni ebben az élet-halál veszedelemben. Ja, mert azt hiszem, hogyha végignézzük, akkor láthatjuk azt, hogy döntő fordulatok kötődnek az ő személyéhez. Volt, ahol hallgattak rá, volt, ahol nem hallgattak rá. Nyilván sokkal kisebb veszteséggel megúszhatták volna, hogyha azonnal hallgatnak rá. Ez is lehet egy tanulság számunkra, hogy elkerülhetünk bizonyos veszedelmeket az életben, elkerülhetünk bizonyos veszteségeket az életben, hogyha hamarabb hallgatunk az isteni üzenetekre, ha hamarabb hallgatunk az Isten szavára. Mi a magyarázat annak, hogy Pál apostol másként tudott viselkedni, és a reménytelen élethelyzetben reménység között tudott lenni szemben a többiekkel? Én alapvetően azt úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű és nagyon kézenfekvő a válasz erre, ez pedig a bizalom. Hadd tegyem hozzá azonban azt is, hogy ennek a bizalomnak az alapja pedig az volt, hogy Pál apostol nem akkor reménykedett pusztán az Istenben, amikor veszedelemben volt. Nagyon sok ember felsóhajt, felkiált, és nagyon sok ember segítséget is tapasztal az Istennél, akkor, amikor nehézségbe kerül. Nagyon sok ember fogadkozik akkor, amikor nehézségben van, hogyha abból ki fog kerülni, akkor ő hogyan fogja másként élni az életét, és fogadalmakat tesz az Istennek, és nagyon sokszor, amikor ez a veszedelem elmúlik egy ember életében, akkor el is felejti, hogy mit ígért, mire gondolt, hogyan gondolkozott. Olvastam egy hívő embernek a leírását, aki egy tengeröblön kelt át hajóval, és a hajójuk viharba került, és leírta azt, hogy ő nyugodt volt. Nyugodt volt, mert tudta, hogy feladata van, tudta, hogy az Isten feladatot bízott még rá, és tudta, hogy az Istenre rábízta az életét. Körülötte emberek voltak, akik nem tették ezt meg, és akik fogadkoztak, hogy ha ők ki fognak érni épségben a partra, akkor mit fognak tenni, és hogyan fogják az életüket az Istennek ajánlani. És aztán szerencsésen partot értek, és úgy felejtették el az ígéretüket, ahogyan elmondták azt a vihar hevében, a vihar hatására. Próbálta ez az ember emlékeztetni őket, hogy emlékezzenek csak vissza arra, hogy miket mondtak, amikor a hánykódó hajón voltak, de kinevették, kigúnyolták nagyobb részt, és nem gondolkoztak el rajta. Pál apostol hitének tehát az volt a titka, azért tudott a nehézségekben, a bajok között is bízni az Istenben, mert nem csak a nehézségekben és nem csak a bajok között bízott az Istenben. Nem csak akkor kereste az Istent, amikor szüksége volt rá fizikai szorongattatás, nehézség miatt, hanem a bizalmának az volt az alapja, hogy átadta az életét az Istennek. Így fogalmaz Pál apostol, és ez talán már a sorozatunkban elhangzott ez a részlet Pál szavaiból, mert az apostolok cselekedetei feljegyzi. Ezt mondja Pál apostol, hogy én abban gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt. Tehát, hogy jó lelkiismerettel élte az életét, hogy rendezett viszonyban élte az életét, és itt szeretném szintén Pál szavait felidézni, az egyik levelében írja ezt, hogy megtartva a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet elvetvén némelyek, a hit dolgában hajótörést szenvednek. Akkor tud az ember igazán bízni az Istenben, amikor a lelki ismerete nem vádolja azzal, hogy ő csak érdekből Isten félő, hogy ő csak akkor keresi az Istent, amikor veszedelemben van, egyébként nem keresi, amikor nem vádolja a lelki ismeret azzal, hogy egyébként semmibe se veszi az Istent, nem foglalkozik vele. Tehát a bizalmat, az Isten iránti bizalmat ássa alá az ember életében az, amikor engedetlen, az, amikor nem követi a személyes meggyőződését, mert amikor az embert a lelkiismerete vádolja, akkor nem arról van szó, hogy az Istenben ne bízhatna, mert az Isten nem szereti őt, nem erről van szó. Az Isten minden embert szeret, az Isten minden embernek segíteni akar. A lelkiismeret bennünket gátol abban, hogy bízunk az Istenben, és nagyon jól teszi, hogy gátol benne, mert az Istenhez való viszonyunk nem rendezett ekkor, nem helyes ekkor. Jó lelkiismeretre van szükség ahhoz, hogy az ember a bizalmat a maga teljességében meg tudja élni az Isten iránt,
Arra van szükség, hogy a lelkiismeret arról tegyen bizonyságot az embernek, hogy amit helytelenséget tettünk, azzal szembefordultunk, és arra nézve az Istentől várjuk a bűnbocsánatot. Ha a lelkiismeret erről tanúskodhat az életünkben, hogy mi megtértünk az Istenhez, ezt így is meg lehet fogalmazni, hogy mi az Isten személyét keressük, és az Istennel rendezett viszonyt akarunk, ami azáltal történik, hogy nem engedjük, hogy a bűn elválasszon tőle. Most amikor erről tesz bizonyságot a lelkiismeret, akkor tud felbátorítani bennünket arra, hogy igen, bízhatunk az Isten ígéreteiben, mert ránk vonatkoznak ezek az ígéretek. Tehát az Isten önmagában minden embert szeret, és minden embert megmenteni akar, az ember nem tud bízni az Istenben, csak akkor, hogyha ezt a lelkiismerete támasztja alá, hogy igen, ő az Istenhez tartozik. Pál apostol a római levélben ezt írja, hogy az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Tehát az Isten hiába is adna bátorító, biztató üzeneteket az embernek, hogy bízzunk, mert ő szeret bennünket, bízhatunk, mert Jézus Krisztus meghalt értünk, és ezzel a legnagyobb bizonyítékát adta az Isten szeretetének. Mi igazán bízni csak akkor fogunk, ha ez a bátorítás, ez összekapcsolódik a belső jóváhagyással, a lelkiismeret jóváhagyásával. Pál apostolnak tehát ez volt a titka, hogy ő naponként gyakorolta azt, hogy az Istenre bízza magát, nem csak akkor, amikor veszedelemben volt, hanem az Isten akaratát kereste az életében, és ez az, ami adott neki kellő szilárd bizalmi alapot az Isten iránt arra nézve, hogy bárhogyan is alakulnak az események, az az ő javát szolgálja, az segítségül van az ő számára. Ugye itt most ebben a konkrét helyzetben Pál apostol tudta, hogy túl fogja élni és meg fog érkezni. Volt azonban olyan helyzet, amikor ezt írja a korintusi levélben, olvassuk ezt is, hogy ő a saját életéről is lemondott, nem abban reménykedett, hogy biztos, hogy túl fog élni egy bizonyos élethelyzetet. Azt mondta azért, hogy ne bizakodjunk a testben, hanem az élő Istenben reménykedjünk. Nem azt jelenti tehát, hogy egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én tehetek bármit, én úgyis életben maradok, hogy jöhet bármilyen nehézség, én úgyis életben fogok maradni, hanem úgy gondolkozik, és itt a bevezető versnek ezért örültem is, erre hadd utaljak vissza, hogy bármi nehézség történik az életemben, mindent az Isten iránti bizalommal fogadhatok, és rábízhatom magamat az Istenre, mert ő neki van hatalma megtartani. Ha pedig úgy dönt, hogy nem tartja meg az életemet, akkor az nekem lesz jó, mert az Isten tudja jól, hogy minek kell történnie, mi az, ami javamra válik, mi az, ami építi a vele való kapcsolatomat. A bizalom alapja tehát nem az, hogy biztos, hogy jó történik az emberrel, hanem az, hogy biztos, hogy jóra válik az, ami történik velem, még ha ez önmagában esetleg fájdalmas vagy félelmetes is. A hit, az Isten iránti bizalom adott nyugalmat Pál apostolnak ebben a viharos utazásban. Én akkor ezzel a gondolattal zárnám le ezt a mai alkalmat.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket szombat délelőtti ige hirdetésünkön. Nekem is egy kicsit váratlanul jött, hogy igét hirdetek nektek, mert Istvánnak máshova kellett most mennie, ezért helyettesítem őt. És viszont egyúttal kapóra is jött abból a szempontból, hogy amikor legutóbb itt voltam, és Jelenések könyve 17. fejezetéről, annak az első 6 verséről beszéltem, akkor igazából a felét tudtam csak elmondani annak, amit szerettem volna, és most ezt a második felét szeretném veletek megosztani. Mégpedig úgy, hogy az akkor elmondottakhoz szeretném ezt kötni, meg ugye a hallgatóság körében ugye van nem teljes az átfedés, akik 3 héttel ezelőtt itt voltunk. Ugye akkor 3 ószövetségi fejezetet néztünk át, amit most értelemszerűen nem fogunk, mégpedig Ézsaiás könyve 37. Jeremiás könyve 50. 51. fejezeteit tekintettük át, mint amelyek az Ószövetségben beszélnek arról, hogy hogyan is fog lezajlani Babilonnak a pusztulása, az ókori Babilonnak a pusztulása. És arról volt szó, hogy a legutóbbi igehirdetésen, amit én tartottam itt, hogy Jelenések könyve 17. fejezete és 18. fejezete pedig ezt a 3 ószövetségi fejezetet értelmezi, és helyezi a világ végének az összöveg összefüggésébe, és beszél arról, hogy a világ végén szintén lesz egy olyan hatalmi monstrum, amelyet Babilonnak nevez a Szentírás, és ennek a Babilonnak a pusztulásáról beszél a 17. 18. fejezet, felhasználva azokat a proféciákat, amelyek tehát az ókori Babilonról szóltak Ézsaiás és Jeremiás könyvében. Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretnék olvasni tehát verseket, és pedig úgy, hogy most alaposan átnéznénk ezt az első 6 verset, és majd igyekszem jó pár idézetet is hozni ehhez a bibliai szakaszhoz kapcsolódóan. Az első versben olvassuk azt, hogy jött egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár volt, ugye, aki a 7 csapást kitöltötte, azok közül az egyik, és szólt velem, mondván nekem, jöjj, és megmutatom neked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Tehát megmondja Jánosnak azt, hogy amivel most foglalkozni fog a látomás, az az, hogy a nagy parázna kárhoztatását, megítélését fogja elmondani, azt az eseményt, ami az idők végén fog bekövetkezni, azt az eseményt, ami a 7 csapás folyamán és a 7 csapás követően fog majd bekövetkezni, hogy hogyan ítéli meg Isten a nagy paráznát. És azt olvassuk erről a nagy paráznáról, hogy ő a sok vizen ül. Egyrészt az fontos itt tisztáznunk, hogy ez az asszony, akit itt bemutat nekünk, Jelenések könyve 17. fejezete, ez egy olyan asszony, akiről úgy olvassuk, hogy parázna kapcsolatban van, tehát van egy házastársa, és ehhez képest pedig mással él együtt. Ugye ezt nevezi a Biblia parázna kapcsolatnak, amikor nem házasságban levő kapcsolatban élnek emberek. És ennek az asszonynak eredetileg volt egy férje, mégpedig nem más viszonyról van itt szó, ami a Biblián végig húzódik, ami Jézus és az egyháza közti viszony. Jézus és az egyháza közti viszony a házasság. Hóseás próféta könyve 2. fejezetének a 18. versét keressük ki. Ugye az ószövetségi kispróféták közül az első Hóseás, és ott a 2. fejezet 18. versében mondja ezt a próféta, pontosabban a Jóisten mondja ezt a népét szólítván meg. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Olvastuk Hóseás könyve 2. fejezete, 18.-19. verseit. Úgy jelenik meg tehát itt a Jóisten, mint aki eljegyzi a népét magával.
mint aki egy szövetségi viszonyba helyezi magát a népével. Tehát Isten nem csak úgy kívülről szól, nem csak úgy van, nem csak szép dolgokat mond, hanem szövetségesi viszonyt épít fel a gyermekeivel. És Jelenések könyve 17. fejezetében pedig úgy jelenik meg az Istennek a népe, Istennek a gyermekei, mint akik parázna kapcsolatban vannak. Majd látni fogjuk, hogy ezt hogyan azonosítja be egész pontosan a Szentírás, hogyan is értsük, kire értsük ezt a parázna kapcsolatot. Szombatiskolai tanulmányunkon Jakab apostol levelét vesszük át, és Jakab apostol levele is itt segítségünkre lehet. A 4. fejezetnek a 4. versében olvassuk a következőket, mert ő beszél arról, hogy mi is a lelki értelemben mit is jelent a paráznaság Isten szemében. Jakab levele 4. fejezete, 4. verse következőképpen hangzik. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Tehát a Jóisten köt szövetséget népével, és ezt a szövetséget a népe megszegi azáltal, hogy a világ barátságát veszi igénybe, és a világi értékrendet építi fel, honosítja meg, és ez az, amit a Biblia paráznaságnak nevez. És a parázna asszony az, ami itt megjelenik Jelenések könyvében, tehát nem Krisztus egyháza, hanem a parázna asszony az, ami itt a 17. fejezetben megtalálható. És a parázna asszonyról azt olvassuk, hogy ő a sok vizen ül, és a sok víz, ugyebár ezt azonosítottuk már 3 héttel ezelőtt is, a 15. versben olvassuk, hogy mondta nekem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek, tehát a föld egésze. Tehát ez a parázna asszony ül a nagy vizeken, tehát az ember, ami a jelképes értelemben az emberek sokaságát, a népek sokaságát jelenti. Tehát ez a parázna asszony, ez igazából uralja az egész földet, minden embert gyakorlatilag, minden embert a befolyási övezetébe fog beépíteni. Nagyon hasonló lesz a helyzet, amiről beszél Jelenések könyve, mint ami volt akkor, amikor a Dániel könyvében olvassuk azt, hogy a Dura mezején felállították a szobrot, a bálvány szobrot, és ugyebár jött a királytól a parancs, hogy mindenkinek le kell borulnia, mert aki nem borul le, az bizony bevetik a tüzes kemencébe, és az kivégzik. És az kivégzik, aki nem hajlandó a bálványt imádni. És olvastuk azt Jelenések könyve 16. fejezetében, hogy bizony az idők végén is, sőt a Jelenések könyve 13. fejezetében is olvastuk, hogy az idők végén lesz olyan szakasz, amikor kiadnak olyan parancsolatot, hogy azok, akik bizonyos vallási előírásoknak nem engedelmeskednek, és ezek a vallási előírások nem is Istentől származnak, de akik bizonyos vallási előírásoknak nem engedelmeskednek, azok az életükkel kell, hogy fizessenek. És tehát hasonló eset fog megtörténni, mint ami ott Babilóniában is megtörtént, hogy azok az emberek, akik megvallják a hitüket, akik felvállalják, azok az életükkel kell, hogy játszanak. Eszünkbe juthat, hogyha nyomon követjük az egyházi híradásokat, egy olyan eset ennek kapcsán, ami most egy héttel ezelőtt zajlott le. Kenyát tudjátok nagyjából hol van? Ott Afrika közepén. Afrika közepén, ott ugye az Afrikának a keleti részén van, kicsit már közel is a tengerparthoz, egy elég nagy ország. Ugye Afrikában az országok lényegesen nagyobbak, mint Európában. És egy hatalmas országról van szó, és ennek az országnak szomszédságában van Szomália, ahol nagyon szélsőséges muszlim erők, terrorista csoportok garázdálkodnak, és gyakran betörnek Kenyának erre a részére is, és ott végzik azt, amit ők végeznek.
És múlt szombaton az történt, hogy az egyik határmenti város közelében leállítottak egy buszt, és a buszból kiparancsolták az összes embert. Ugye 8 vagy 9 állig felfegyverzett terroristát képzeljünk el, akik a fekete színű iszlám zászlóval ott megjelennek, és maszkot viselnek, és ugye tele vannak ilyen tölténytárral, és közölték az emberekkel, hogy most mindenki leszáll innét, de egyébként a buszt is úgy állították meg, hogy először megpróbálták megállítani, nem állt meg a busz, kéfejberrel lőttek rá a busz, tovább menekült, aztán kilőtték valami gránátvetővel, és akkor így állították meg. És akkor leparancsolták az embereket a buszról, és közölték, hogy most alapvetően két csoportra fogják az embereket osztani, azok, akik muszlimok, és azok, akik nem. És nagyon egyszerű tesztet csináltak, mégpedig azt a tesztet csinálták, hogy van a muszlim hitvallás, amiben megvallják az emberek azt, hogy Allah az egyedül igaz Isten, és Mohamed az ő prófétája. És ennek van egy megfelelő arab szövege, ami egy szent szöveg náluk. És azok az emberek, akik ezt nem tudták, vagy nem voltak hajlandóak megvallani ezt a muszlim hitvallást, azokat lefektették szépen a busz elé, lefektették őket, a többieket elengedték, és aztán két fegyveres pedig a két oldalról szépen mindenkinek a fejébe eresztett egy-egy golyót. És ebben a 28 emberből, akit itt kivégeztek, legalább 8 a testvérünk volt, és egy akkora gyülekezetben szoktak ők összegyűlni, mint nagyjából, ahol mi is összegyűlünk, egy 21 néhány tagú gyülekezet, ugye szombat délelőtt volt, tehát mentek volna a gyülekezetbe a testvéreink, és ott a gyülekezetben, amikor összegyűltek, akkor a testvéreknek azzal kellett szembesülniük, hogy a gyülekezet felét aznap kivégezték. És gondoljunk bele, hogy ez milyen helyzet. Milyen helyzet, amikor ilyen körülmények között élnek az emberek, és így kell a hitüket felvállalni, és így összegyűlni utána Isten tiszteleten, tudva azt, hogy hát vajon hazaér-e még a másik fele aznap, vagy mi lesz velük, vagy jövő héten is összegyűlni. Tehát nem mindenki élhet olyan szabadon és olyan nyugodt körülmények között, mint ahogyan mi élünk. Világon nagyon sok helyen az emberek nagyon komoly kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek, és nem csak olyan mesterkél dolgok ezek, hanem ott tényleg az életükkel játszanak nagyon sokan, akik a hitüket merik megvallani, és nem álszenteskednek, vagy nem bálványimádóak. És itt az idők végén lesznek olyan események, amikről a Szentírás azt mondja, hogy bizony kialakul egy olyan hatalom, amelyik egyébként nem az iszlám fogja ebben majd a főszerepet játszani, de kialakul egy olyan hatalom, amelyik azt fogja zászlójára tűzni, hogy bizonyos értékeket az embereknek vallaniuk kell, bizonyos vallási cselekedeteket az embereknek meg kell tenniük, mert aki ezt nem teszi meg, az az emberiség ellensége, és bizony ott nagyon súlyos ítéletekkel járnak el azokkal szemben, vagy akarnak eljárni azokkal szemben, akik ezt nem követik. Tehát azt olvassuk, hogy az angyal itt megmutatja Jánosnak a nagy paráznának a kárhoztatását, megítélését, aki a sok vizen ül, aki ugyebár ott rátelepedve földet.

mint amilyennel Krisztus van, amilyen kapcsolatban Krisztussal kellene lennie. Tudniillik nem az emberek szolgálata a cél, nem az, hogy az embereknek a lelki üdvösségét szolgálják, hanem az, hogy ez a hatalmi monstrum stabilizálja és jól működtesse a hatalmi befolyását. És ahelyett, hogy Krisztus örömhírét vinnék el az embereknek, ahelyett az egyházi előírások állami hatalommal történő előmozdítását kívánják meg elérni. Tehát gondoljunk bele, hogy egyházak, vannak egyházak, amelyek arra törekszenek, hogy az, ami az ő számukra hitelv, az az állam szintjén állami erőszakszervek által betartandó rendelkezés legyen. Tehát ez ugye egy nagyon veszélyes dolog, amikor ilyen tendenciák zajlanak. És a második versben tehát olvastuk azt, hogy az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakói, tehát hogy az a kapcsolat, ami van a hitehagyó egyházak és az állam között, az eredményez hamis tanításokat, ugye ez a Babilon bora, amivel megitatnak népeket, amivel embereket elhitetnek. Olyan hamis tanításokról van itt szó, amelyek gyökeresen ellenkeznek a Biblia tanításaival, és ezeket a tanításokat az emberek felé folyamatosan kommunikálják, az embereket megpróbálják ezekkel a hamis tanításokkal elhitetni. De nagyon érdekes az is, hogy ezek valójában olyan tanítások, amik nem a kereszténység eredeti vonalából, nem a Bibliából erednek, hanem a Biblián kívülről bejönnek a kereszténységbe hamis tanítások. Aztán ezek a hamis tanítások uralomra jutnak bizonyos egyházakban, és utána pedig az egyház szövetkezik azzal az államhatalommal, amelyik abban a közegben él, ahol eleve ezek a hamis tanítások megvannak, és utána pedig együttes erővel próbálják meg ezeket a tanításokat az állam szintjén is érvényesíteni erőszakkal az állami törvények betartásának az erejével. Szeretnék erről néhány részletet olvasni Ellen White írásaiból. Itt a jelenések gyűjteményből a 496-os oldalról olvasom először, majd igyekszem mindig oldalszámokat is mondani, hogy akik figyelnek, illetve jegyzetelnek, azok számára is ez követhető legyen. A 496-os oldalon a következőt olvassuk. Nagy küzdelemből származik az idézet. Babilon nagy bűne az, hogy paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. A megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Tehát fontos, hogy jól értsük, mert Babilonról annyi mindent lehet hallani, hogy mi a Babilon, meg mi nem a Babilon, meg olyan elképzelések vannak, hogy nocsak, de figyeljük ezekre a megfogalmazásokra. Tehát azt olvassuk, hogy a megittasodás kelyhe, amelyet a világnak nyújt, azokat a hamis tanokat jelenti, amelyeket a föld nagyjaival való meg nem engedett kapcsolat következtében fogadott el. Tehát hamis hitelveket, hamis tanításokat mond Babilon. A világgal való barátság megrontja hitét, ő viszont olyan tanok hirdetésével áraszt romlott befolyást a világra, amelyek a Szentírás legvilágosabb kijelentéseivel ellentétben állnak. Tehát nem arról van szó, hogy Babilon olyan dolgokat tanítana, amik valamilyen kevésbé hangsúlyos, vagy nem annyira egyértelmű kijelentéseivel a Bibliának ellenkeznének, hanem olyan dolgokkal ellenkeznek a Szentírás tanításából, amik a legvilágosabb, legegyértelműbb tanításai a Szentírásnak, ami nem vita tárgya, nem kérdés, hogy ezt hogy kell érteni, hogy kell vallani. Aztán egy másik helyen a következőt olvassuk, ugyancsak a nagy küzdelemből. Az örök gyötrelem elmélete is hamis tan. Babilon utálatosságainak egyfajta bora, amellyel minden népet megitat. Igazán rejtély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretnekséget a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akárcsak a hamis szombat. Tehát látjuk, hogy milyen fajsúlyos kérdésekről van itt szó. Az örök gyötrelem tana az egyik nagyon fontos tanítása a Babilonnak, amivel az embereket abban a képzetben erősíti meg, hogy a lélek az halhatatlan, és hogy

0: a pokolban égnek azok az emberek örökké, akik nem méltóak az örök életre, és a purgatóriumban tisztulnak azok, akik pedig ugye nem jutnak be rögtön a mennybe, és hogy a halál után pedig rögtön van valamiféle élet, holott a Biblia azt mondja, hogy a halál és a feltámadás között nincs élet. Tehát ezek nagyon egyértelmű kijelentései a Szentírásnak. Most nem az a célunk a mai alkalommal, hogy ezekről a tanításokról beszéljünk, ezeket csak most rögzíteném, hogy ilyen világos és egyértelmű részei ezek a Szentírásnak, csak úgy, mint például a szombatról szóló kijelentés. Ugye például akkor, amikor a 19. században az Észak-Amerikai Egyesült Államokban hitbeli elődeink a szombatnak az igazságát felismerték, akkor ők nagyon sokszor csinálták azt, hogy falvakba, városokba bementek, és megkeresték az adott településnek a lelkészeit, és kihívták őket egy nyílt eszmecserére, és azt mondták, hogy akkor vitassuk meg, hogy most mit mond a Biblia például erről a kérdésről. És bizony ezeken a nyilvános eseményeken rengeteg ember meggyőződhetett arról, hogy ezek bizony az, hogy a szombat igazsága a Bibliában benne van, és annak egyértelmű tanítása, ez nem egy ilyen nyakateker tanítás, olyan világos, mint a nap. Ez nem kérdés. Csak éppen az emberek már más szoktak meg, máshogy gondolkodnak. Éppen ezért, tehát itt, amikor szó van arról, hogy mi Babilonnak a tanítása, ezek nagyon keményen bibliaellenes és nagyon lényeges tanítások, amelyek a Bibliával élesen ellenkeznek. És felvetődik az a kérdés is, hogy vajon akkor, amikor olyan világban élünk, amikor Babilonnak a tanításai a közfelfogásban meggyökeresedtek, akkor hogyan képviseljük a Bibliának a tanításait? Erről a következőket olvassuk Ellen White egyik levelében, a következő tanácsokat. Ha a tőlünk telhetőt megtesszük, hogy az igazságot közreadjuk annak felkavaró jellegében, mások véleményét és elgondolásait keresztezve, akkor a tévedéseket melengetők azt hamisan fogják alkalmazni és értelmezni, hogy a világosság visszataszítóan hasson. Nem tudom, értjük-e így ezt a mondatot. Tehát, hogyha az embereknek fejükre olvassuk az igazságot, az nem segít, az visszaüt, visszahat. Hiába mondunk igaz dolgokat, de hogyha csak azt csináljuk, mint ahogyan sokan, amit mondtam, hogy még ott pozitív oldalról, hogy a hitbeli elődeinknél, hogy bementek városokba, de ez sokszor visszahatott, mert ez a vita szellem, ez nem szül jót, nem szül jót hosszú távon. És azt olvassuk, hogy a tévedéseket melengetők hamisan fogják alkalmazni ezeket, nem értik, hogyha nem jó lélekkel mondjuk ezeket. Csak kevesen vannak, akik nem ittak Babilon borából azok közül, akikhez az igazságot viszitek. Nem könnyű megérteniük az igazságot, ezért szükséges azt úgy tanítani, ahogy a Jézusban van. Csodálatos mondat ez, hogy az emberek nagy részét tehát tényleg átjárta Babilon bora. Tehát nem úgy kell gondolkodnunk az emberekről, hogy ők nem ittak ebből, mert ittak. És mivel átjárta őket, meg részegettek ebből, ettől éppen ezért nem segít rajtuk az, hogyha egyszerűen közöljük, hogy ez nem úgy van. Hanem azt olvassuk, hogy azt úgy kell tanítani, ahogy az Jézusban van. Mit jelent ez? Akik az igazság szerelmeseinek vallják magukat, megtehetik, hogy mesterükhöz hasonlóan szelidek és alázatos szívűek legyenek. Ugye milyen szép mondat ez is. Hogy azok az emberek, akik tényleg Krisztust vallják, azok megengedhetik azt a luxus maguknak, hogy ne arrogánsan, agresszíven, erővel képviseljenek dolgokat, hanem hogy szelidek és alázatos szívűek legyenek. Akik szorgosan munkálkodtak Isten igéjének bányájában, és fölfedezték a drága ércet az igazság gazdag forrásaiban a korokon át, rejtett isteni titkokban, fel fogják magasztalni az Úr Jézust, minden igazság szerzőjét azáltal, hogy jellemükben bemutatják hitük megszentelő hatalmát. Tehát ezzel lehet bizonyságot tenni arról, hogy mi a helyes hit, mi a helyes tanítás. Ha hitünk megszentelő hatalmát a jellemünkben mutatjuk meg. Jézust és kegyelmét ott kell őrizni a lélek legbelső szentélyében. Ha ez megtörténik, akkor a szavak, az ima, a buzdítás és a szent igazság megjelentése által ő mutatkozik meg. Ez a lelki siker nagy titka. Ugye a lelki siker nagy titka, tehát Jézus Krisztus szívünkben való lakozása, és nem pedig a helyes tanításoknak az agresszív, arrogáns képviselete, hanem Krisztusnak a lélekben lakozása, és a hívő ember megengedheti magának azt a luxus, hogy szelíd és alázatos legyen, mert nem a saját harcait harcolja, hanem Krisztust képviseli. Aztán a következő mondat, vagy gondolat pedig ahhoz kapcsolódik, hogy ki is tartozik tulajdonképpen Babilonhoz, kik alkotják azt. Tehát, hogyha megpróbáljuk ezt konkrétan behatárolni. Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk Isten előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Istennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A bukott felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket melengetett, a tévejgés borát. A tévejgésnek ez a bora hamis tantételekből áll, mint például a lélek halhatatlansága, gonoszok örök gyötrelme, majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és felett. Különböző egyházakban ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé, így teljesednek az írások, amelyek szerint paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. Tehát mik az alapvető hamis tanítások? Itt még egyszer felsorolja. Lélek halhatatlansága, gonoszokor örök gyötrelme, tagadása Krisztus Betlehem előtti létezésének, és a vasárnap felmagasztalása Isten szombatja helyett. De ez nem kizárólagos, tehát azt mondja, ilyen és ehhez hasonló, tehát ilyen fontos, lényeges, alapvető tanítások azok, amelyek Babilon tanításának a lényegét alkotják. Ezt a haragot, mármint amiről a profécia szól, a hamis tanok szülik, és ha királyok és elnökök isznak paráznaságának haragborából, akkor felbőszülnek azok ellen, akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni eretnekségekkel, amelyek az álszombatot magasztalják, és embereket arra késztetnek, hogy Istennek emlékünnepét lábbal tiporják. Nézzük a harmadik és negyedik verseket. Itt a következőket olvassuk. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, és amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és rágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Itt van a látomás a vörös fenevadon ülő nőről, és a fenevadnak van 7 feje és 10 szarva, és ez a fenevad tele volt írva káromlással. Jelenések könyve 13. fejezetében tudtuk nagyon jól beazonosítani ezt a jelképet, és nem mással azonosítottuk be, mint a pápassággal, amely alapvetően meghatározza az Istennel szemben lázadó hatalmat, tehát amely alapvetően Istennel szemben lázadó hatalmat jelent a Biblia gondolatmenetében. És ez az asszony, amely pedig itt megjelenik, ugye nem csak a fenevad jelenik itt meg, hanem az asszony, amelyik próbálja megülni a fenevadat, tehát itt már komplexebb a kép, és előtte szó van arról, hogy egy helytelen kapcsolatban az asszony és a világ között, a világ vezetői között, és itt ez nem mást jelent ebben a képben, mint az, hogy az egyház ráül a világi hatalomra, próbál azon uralkodni, próbálja a hatalmába keríteni, de ez a világi hatalom valójában ez is egy fékezhetetlen fenevad, tehát nagyon érdekes a viszonya a kettőjük között. Ez az asszony, aki itt megjelenik, nagyon drága holmikba van öltözve. Ugye jellemző rá, hogy ékszereket visel. Ahogyan itt olvassuk, hogy néz ki, itt eszünkbe juthat tényleg maga a felöltözködése, amilyen kép itt előttünk van. Tényleg megjelenik előttünk az aranypoharat tartó bíborszínű ruhába öltöző asszony, hát tényleg nem nehéz szemünk elő képzelnünk azokat a vallási eseményeket, ahol ez ténylegesen ugye így zajlik a gyakorlatban. És az az aranypohár, ami a kezében van, az külcsín szempontjából nagyon jól néz ki, viszont belül tele van utálatossággal, eretnekséggel, hamis és Bibliától idegen, Bibliával ellentétes gondolatokkal, mint például az örök halhatatlanság, a pokoltana, a vasárnap ünneplésnek a tana és a többi más babiloni tanítás. A ruházata, azt olvassuk, hogy bíbor és skarlát. Ugye ez a bíbor színű ruha, ez az ókorban a bőség, a jólét és a bölcsesség szimbóluma volt. Nem csak mint ruha, hanem mint szín is. Tehát az ókori szín jelképrendszerben ez a bőség, jólét, bölcsesség szimbolikájának felelt meg. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézusnak volt a kivégzése, ott is rá milyen palástot borítottak?
1: Bíborpalástot,
0: ugye? Mert hogy ő királynak mondta magát, ugye ez volt a vált, hogy ő a zsidó király, a bíborpalástot tettek rá, mert ez a királyok színe. Egyébként az ókori Rómában csak a császár viselhetett bíbor színű ruhát, még a szenátus tagjai, a szenátorok is csak bíbor szallagot viselhettek magukon, tehát bíbor színű ruhát ők sem viselhettek. Ként ez a fajta viselet őrződik tovább a mai napig ugye a bíborosoknak a viseletében, hiszen csak ők jogosultak a katolikus egyházon belül a bíbor színű ruhának a viseletére. Ez a bíborosi rend az, amelyikről tudjuk, hogy ők a pápa választóknak a rendje, tehát ők azok, akik ha a pápa meghal, vagy mint legutóbb lemond, akkor ők összegyűlnek, és a 80 év alattiak közülük megválasztják a pápát. És talán csak az, hogy ők mennyire fontos pontjai az életnek, az egyházi életnek, jól jelzi az az elnevezés, ahogyan még őket idegen nyelven is halljuk néha nevezni, és sokszor halljuk azt a kifejezést, hogy kardinális, ugye hallottátok már ti is ezt a kifejezést, és meglepődtem, azon néhány hete olvastam azt, hogy mit is jelent ez a kardinális, milyen szóból fakad. Ez ugyanis a szónak a gyöke abból a latin szóból származik, ami a zsanért jelenti, tehát amin forog az ajtó. Tehát ők annyira kardinális szerepet töltenek be az egyház életében, hogy rajtuk fordul meg minden, tehát ők, ugye az egyháznak is ilyen a felépítettsége. És Ézsaiás könyve első fejezetének a 18. verse szintén beszél ezekről a színekről. Ézsaiás könyve első fejezetében a 18. vers a következőképpen mondja meg, hogy a Biblia hogy gondolkodik erről, és itt ezt olvassuk. No, gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ugye itt a bíbor, skarmazsin vagy skarlát, ugye ezek a képek úgy jelennek meg a Szentírásban, mint ami a bűnnek a jelképe. Tehát ahogyan a bűn befesti a lelkünket, és ugye a bűnnek a következménye a halál, amit Krisztus elszenvedett helyettünk, ezek a képek jönnek le nekünk a Bibliából. Ugye mennyire más ez a megközelítés, mint a Babilonnak a megközelítése. Babilon szemléletében a bíbor és a skarlát az a bölcsesség, a hatalom, a prosperitásnak a jelképe, a Biblia fogalomvilágában ez pedig a bűnnek a jelképe. Tehát nagyon más a Bibliának és Babilonnak az értékrendje. És azt olvassuk, hogy ez a fenevad, ez tele volt írva káromlással. És talán múltkor is beszéltünk arról, hogy ez a káromlás, ez mit is jelent, amikor Jézust azzal vádolták, hogy ő káromolja az Istent. Ugye emlékeztek arra, hogy többször is olvasunk ilyet a Szentírásban, hogy Jézusra azt mondták, hogy te káromlod az Istent. És milyen összefüggésben mondták ezt neki? Mert Isten fiának vallja magát, sőt egyenlővé teszi magát az Istennel. Ilyent olvasunk például János evangélium a 10. fejezetében, ott a 30-tól a 33. versekben, ahol Jézust kifejezetten emiatt számon kérik, hogy te Istent káromoltál. Tehát a Bibliának a világában, a zsidó név világában, amikor arról van szó, hogy valaki káromkodik, az nem az, amikor valaki úgy beszél, mint a kocsis, hanem az azt jelenti, hogy ő fölébe helyezi magát az Istennek. Tehát itt, amikor ez a fenevad tele van írva káromlásra, az azt jelenti, hogy ő magasabb rendű hatalmat kíván itt érvényesíteni, mint az Istennek a hatalma, ő fölébe emelkedik az Istennek valójában. Az a lelkület nyilvánul meg benne, mint ami Sátánban is megnyilvánult, amikor Istennel szemben föllázadt a mennyben, és ez zajlik le újra a Földön, csak már egy bizonyos intézmény és egy intézményhálózat vezetésével zajlik le mindez. És ez az aranypohár, ez tele van utálatossággal és tisztátalansággal. Ugye az utálatosság, az bibliai kifejezés, hogy itt tényleg belegondolhatunk, hogy mi az, amit az emberek, például mi is, mi az, amit utálunk, amitől undorodunk. Ugye vannak olyan emberek, akik mit tudom én, a vértől, van, aki a mit tudom én, ilyen csúszómászóktól, vagy békáktól, most nem akarok ilyen képeket felidézni, hogy ez maradjon meg bennünk, de vagy valamilyen ételtől, vagy illattól. Tehát vannak olyan dolgok, amitől az emberek úgy undorodnak. És itt arról van szó, hogy olyan dolgokkal van tele ez az aranypohár, ami az Isten szemében egy undort okoz. Tehát ez most nem a mi földi undort, hanem az, ami taszít az Isten számára. Taszító. Tehát ami Isten és a között semmiféle kapcsolat nincs. Tehát az tűz és víz. Tehát egyszerűen nincs összeegyeztethető dolog a kettő között. Másrészt pedig azt olvassuk, hogy tisztátalanságok vannak. És a tisztátalan mindaz, ami az Isten tisztelettel nem egyeztethető össze, aminek nincs helye az Isten tiszteletében. És figyeljük meg, hogy ez az aranypohár, ez nem csak úgy beszennyeződik itt-ott az utálatossággal és a tisztátalansággal, hanem tele van ezzel, csak ezt tartalmazza. Amikor az embereknek odaadják ezt az aranypohalat, hogy igyatok belőle, tehát tanítják az embereket Babilon egyházai, akkor tanítják őket a lélek halhatatlanságára, tanítják őket a hamis szombatra, tanítják őket sok minden más hamis tanítással. Ez az, ami Babilon tanításának a lényege. És az 5. versben olvassuk azt, hogy a homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye a nagy Babilon. A nagy Babilon. Itt megjelenik már ez a kifejezés. Ugye Babilon először ott jelenik meg, amikor Bibliában, amikor az özönvíz utáni harmadik nemzedékben Nimród megépíti a Bábel tornyot, azért, hogy hát Isten elpusztította a földet vízözönnel, és hogy igaz, hogy megígérte, hogy még egyszer ilyet nem tesz, de mivel mi mindenképpen függetlenül akarunk élni az Istentől, ezért megépítjük a magunk tornyát, és majd abba menedéket találunk akkor, hogyha ismét megbünteti a földet. Ugye az ember nagyon sok ilyen tornyot épít, tehát az ember nagyon szeret függetlenülni az Istentől, hogy igen, Isten ezt mondod, én teszem ezt, Istennek az üzenete A, én teszem B-t. Tehát ezt nagyon sok ember így teszi az életbe. Ez a Bábel torony építésnek a lényege, ez Babilonnak a lényege. És a Babilon és a Bábel torony az Nimród kora óta az Istennel szembeni ellenállásnak a jelképe, és ez volt a lényege az ókori Babilonnak is, és az újkori Babilonnak is ez a lényege, az Istennel szembeni ellenállásnak a központja. És azt olvastuk itt az 5. versben, hogy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak az anyja. Ugye a paráznáknak az anyja. Tehát nem csak Babilon maga parázna, hanem vannak neki lányai, akik szintén paráznákká váltak. 499-es oldalról olvasok egy idézetet, szintén a nagy küzdelemből származik, itt a következőt olvassuk. Sok protestáns egyház követi Róma példáját azáltal, hogy kapcsolatot tart fenn a föld királyaival. Az államegyházak a kormányokkal és más közösségekkel való kapcsolat által a világ kegyeit keresik. A Babilon, zűrzavar, elnevezés jól ráillik ezekre a közösségekre. Mind azt vallja, hogy tanításait a Bibliából veszi, mégis szinte megszámlálhatatlan, hitvallásban és elméletekben egymásnak élesen ellentmondó felekezetre oszlanak. Ugye két fontos jellemzőjét mondja Babilon lányának ez az idézet. Az egyik az az, hogy a protestáns egyházak jelentős része gyakorlatban átveszi Rómának a hitvallását. Tehát ugyanazokat a lényeges pontokat vallja, mint amit Róma is vall. Sőt, manapság arról is olvashatunk, hogy ma már igazából nincs nagy különbség a protestáns egyházak megigazulástana és a pápasság, a katolikus egyház megigazulástana között. Tehát az, hogy mit jelent a megváltás, sok mindenben már nem nincs különbség, nincs lényeges különbség a kettő között. És olvassuk azt, hogy ezek a protestáns egyházak, Babilon lányai, tehát amelyek valójában elbuktak abban az értelemben, hogy nem folytatták tovább a reformációt, hanem megrekedtek egy szinten, és Róma tanításai továbbra is vallják lényegében. Ezek államegyházakká is válnak nagyon sok helyen, és az államegyházi mi voltukból fakadóan keresik a kapcsolatot az állam vezetőivel, és hatalmi rendszereket építenek ki, és a saját vallási előírásaikat érvényesítik. Sok ilyen van Európában. Ugye ilyen államegyház működik például Dániában, Svédországban, Angliában. Ugye államegyházak vannak, ahol Angliában ugye nem lehet más felekezet, csak az anglikán. Az, hogy Dániában ugye alkotmány szerint mindenkinek evangélikus hitvallás szerint kell nevelnie a gyermekeit. Az, hogy például Németországban az állam szedi be az egyházi adókat, tehát az adót levonják a bérből, és az állam beszedi, és az állam továbbítja az egyházaknak, nem önkéntesen adnak az emberek. Az, hogy Görögországban, ahol az ortodox egyház az államegyház, ott pedig a tilos a ortodox embereket más hitre téríteni, ez törvénybe ütköző cselekedet, tilos evangelizációt tartani nekik, tilos gyülekezeteket alapítani. Tehát nagyon sok eset van, amikor ténylegesen azt látjuk, hogy államegyházi pozíciókra törnek felekezetek, Babilonnak a lányai, és érvényesítik az akaratukat, a vallási előírásaikat érvényesítik az állami hatalomképezeten keresztül. Tehát az az állam és egyház közti kapcsolat, amikor az egyház a saját előírásait az állam

Most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk együttesen a zsidókhoz írt levél negyedik fejezetéből az ígét. Tehát a zsidókhoz írt levél negyedik fejezetéből olvasom az ígét. A 9. verstől a 11. Tehát zsidókhoz írt levél negyedik fejezetéből a 9. verstől a 11. Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Ugye ismerős ez az ige szakasz, mert a heti Biblia tanulmányunkból való, a múlt hetiből. Ugye a szombatiskolai tanulmányaink most a zsidókhoz írt levéllel foglalkoznak. Így kezdődik ez az ige szakasz, annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Azt hiszem, tudjuk, hogy a héber sabbat szó magyarra pontosan lefordítva nyugalmat jelent. És én úgy gondolom, hogy ennek az igének hármas jelentése van, mert így mondja, hogy megvan a nyugodalma az Isten népének. És erről úgy szól, mint valami különleges dologról, ami egyedül az Isten népének a kiváltsága. Nem azt mondja, az embereknek megvan a nyugodalmuk, hanem az Isten népének megvan a nyugodalma. Ez valahol az Isten népe kiváltsága. Jézus a búcsú beszédeiben, amikor tanítványaitól elvált, akkor ezt mondta nekik, békességet adok néktek, az én békességemet adom néktek. Tehát úgy szólt erről, mint ami egy különleges ismertetőjele azoknak, akik benne hisznek és ők követik. A Jézus így tanította köszönni a tanítványait, hogy így köszönjenek, békesség. Én mindig várom azt a napot, mikor végre Magyarországon is visszaállítjuk ezt a köszönést. Olyan hosszú az az Úr áldjon meg. Azon kívül meggyőződésem, hogy sokszor csak hiába vesszük fel a Jóisten nevét, mert valaki csak hadarva elköszön, és egyáltalán nem gondol a Jóistenre, és nem teljes szívből kívánja, hogy a Jóisten áldjon meg. Tehát a testvéri közösségen belüli köszönés sokkal helyesebb lenne, ahogy Jézus tanított, ez a bibliai minta, békesség. Ha elmegy az ember Erdélybe, olyan jó hallani, nem csak a mi advent közösségünkben, de a protestáns közösségekben is, ez a köszönés, békesség. Van, aki még hozzáteszi békesség Istentől. De ez az egy szó is önmagában nagyon elég. És az apostoli levelek is, sokszor így kezdődnek, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Tehát ez a legfőbb jóra utal, hogy kegyelem és békesség. És egy pillanatra elgondolkodhatunk azon, hogy vajon Isten népének ez a kiváltsága, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, megvan az Isten népének a békessége. Vajon ez, mint egy különleges ismertető jel, rá van-e írva az arcunkra, a viselkedésünkre, valahol, hogy így mondjam, kiríj-e egy hívő ember Krisztus követője ezzel a különleges nyugodalommal, békességgel az emberek közül. És ahogy említettem, úgy gondolom, hogy ennek a kijelentésnek, ez nem csupán a hetednapi szombatra vonatkozik, hanem tágabb a jelentése az adott szöveg összefüggésben, hogy megvan a nyugodalma az Isten népének, ennek hármas jelentése van. És ugye amikor azt mondja a végén, hogy igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, ennek is több jelentése van. Én úgy gondolom, hogy az első jelentése az, hogy minden nap bemenjünk abba az igazi nyugodalomba, az Isten jelenlétébe. Tehát egy hívő embernek az a jellemzője, hogy a földi életnek a zűrzavarából és nagy küzdelmeiből ő minden nap bevonul az Isten jelenlétének a nyugodalmába. Megvan az a nyugodalma, ahol ő békességet talál, erőt merít, és olyan nyugodalmat tudott nyerni, hogy ez egy egész napon át hordozza őt és megtartja. Egy másik jelentése a hetednapi szombatnak az ajándéka, a nyugodalma, és egy harmadik jelentése a végső nyugodalom Isten országában. És ez mind a három az Istenben bízóknak, a Krisztust követőknek a kiváltsága. És én mind a háromról szeretnék röviden szólni. Az első, hogy az Isten jelenlétének a nyugodalmába bemenni az élet viharaiból, a hétköznapok küzdelmeiből, ez mindannyiunknak a kiváltsága. Így mondanám, hogy legalább egyszer egy nap olyan igazából. De akár említhetném Dánielnek a példáját, akiről azt írja a Szentírás, hogy bár elfoglalt és keményen dolgozó ember volt,
Mégis azt írja róla, hogy napjában háromszor felment az ő házának felső szobájába, melynek az ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és dicséretet tett, és könyörgött az ő Istenének. Mikor ezeket a sorokat olvasom, mindig úgy érzem, hogy a nyugalom árad belőle. Mint ha azt mondaná, az ige esett vagy fújt, sok dolga volt, és még több dolga volt. Ez egy abszolút rendje volt Dániel életének, hogy napjában háromszor ő felment az ő házának felső szobájába, és látszik, hogy sietség nélkül imádkozott, mert azt mondja, dicséretet tett az ő Istenének. Volt ideje a hálaadásra, és volt ideje, hogy az Istennek a nagyságát, az Isten jellemének a szépségét szemlélje, és ő napjában háromszor ment be ebbe a nyugodalomba. Sokszor figyeljük meg, hogy a mi imádságainkban kimarad a hálaadás, meg kimarad az Isten dicsérete, meg az Isten jellemének a szemlélése. Mi csak sietve elmondjuk a kéréseinket, és már be is fejeztük az imádságot, mert hát nincs időnk. És valahol, testvéreim, gondolkozunk el ezen, hogy ez így nincsen jól. Az emberi léleknek a természetes állapota a nyugalom. Az Isten minket nem arra teremtett, hogy annyi vihar, annyi nyugtalanság, annyi háborúság, annyi békétlenség szaggasson minket, mint amivel a földi élet jár. De mégis itt kell élnünk ezek között a körülmények között, és a Jóisten akar nekünk olyan békességet adni, amely nagyon különbözik mindentől, ami ezen a földön megtalálható. Azt akarja, hogy az Isten népének a megkülönböztető, ismertető jele legyen, hogy ők meg tudnak őrizni, és folyamatosan fent tudnak tartani egy ilyen nyugodalmat, egy ilyen békességet Istennel. De testvérem, még egyszer szeretném mondani, hogy futólagos, kötelességszerű imádságokkal ezt a nyugodalmat mi nem tudjuk megőrizni. Gondoljuk csak végig egy napunkat. Mindenki a magáit szoktunk idegeskedni, szoktunk kiborulni népies kifejezéssel, szoktuk elveszíteni a fejünket, szoktunk pánikba esni. Vagy pedig jellemez bennünket az, amit a Biblia így mond, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Fantasztikus mondat. Ha most itt végig mennénk a sorokon, és mindenki nagyon őszinte önvizsgálatot tart, vagy ha valaki más véleményezne minket, aki mindnyájunkat ismert, hányról lehetne elmondani közülünk, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert minden ember előtt. Hogy egy olyan nyugodalmat tudunk nyerni és megőrizni minden nap, amelyet nem tudnak felháborítani a napi viszontagságok. Tulajdonképpen mi az a nyugodalom, amit Isten jelenlétében nyerünk? Az, hogy az Isten az, akinek végére mehetetlen a bölcsessége, az Isten az, akinek az erkölcsi jelleme tökéletes, és amikor ő rá nézünk, és ő tudjuk, hogy a kezdetből ismeri a véget, és ő tudja, hogy tudjuk, hogy ebben az egész kuszaságot átlátja, a tekintetével át tudja fogni, tudjuk, hogy önálló mindennek megvan a megoldása, akkor az ember valami hihetetlen békességet nyer. Nekünk mindig minden befejezetlennek, mindig minden rendetlenségben lévőnek tűnik, mert lehetetlen emberi módon a jó és a gonosz nagy küzdelmében, az önző akaratok harcában lehetetlen, hogy itt a dolgok rendben legyenek, vagy befejezettek legyenek. De a Jóisten gondolatában mindennek megvan a helye, ő pontosan látja, hogy holnap és holnap után hogy fogja a dolgokat kifésülni, és hogy fog rossz dolgokat jóra fordítani, és azt is tudja, hogy az egész emberi történelmet hogy fogja végül egy végső nyugodalomba vinni. És ha mi valóban be tudunk menni az ő jelenlétébe, akkor átvesszük ezt a szemléletet, akkor mi is megnyugszunk, akkor mi is le tudjuk tenni a terheinket és az aggodalmainkat. Egy nagyon szép Zsoltár ige, az 55. Zsoltár végén így mondja, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Nagyon szép ez az ige, mert szinte képies. Azt mondja, vessed az Úrra a te terhedet. Tudjuk, a régi időben az emberek vállukon, hátukon cipelték a nagy terheket. Az ember volt a legfőbb természetes szállítóeszköz. És mintha az a kép lenne benne, hogy ott van egy nehéz teher rákötözve a válladra vagy a hátadra, és add át nekem. Vessed az Úrra a te terhedet. Neki ugyanis nem nehéz. Ami minket összeroskaszt, azt ő könnyedén a maga végére mehetetlen bölcsességében és erkölcsi jellemével megoldja. Úgy olvastuk itt a 10. versben, mert aki bement az ő nyugodalmába,
az maga is megnyugodott az ő cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáétól. Ez a Biblia vers nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon sokat mondónak tartom. Sokszor úgy vagyunk, így szoktuk mondani, hogy az ember olyan fölpörgetett. Mert vég nélkül feszítjük az erőnket, és próbálunk megoldani, és a cselekedeteinkkel véghez vinni dolgokat, és belefáradunk egyetlenül. De azt mondja, amikor bemegyünk az Isten nyugodalmába, akkor megnyugszunk a magunk cselekedeteitől. És ez a napi nyugodalomban is így van. Ez nem csak a szombatnapra vonatkozik, hogy ott megnyugszunk a magunk cselekedeteitől, mert ez a fizikai pihenés napja, hanem amikor naponta igazi elmélyült imádságban tényleg az Isten jelenlétébe jutunk, akkor ugyanez történik, hogy megnyugszunk a magunk cselekedeteitől. Vagyis azt mondjuk, Uram, én akárhogy megfeszítem magamat, én ezeket nem tudom megoldani. Az én bölcsességem is kevés hozzá, az én erőm is kevés hozzá. És egyszerűen megnyugszunk a magunk cselekedeteitől, rábízzuk a jó Istenre, hogy ezeket a dolgokat megoldja. Ebben a nyugodalomban való bemenetel óriási áldás. Én nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor Illés próféta nagyon fel volt zaklatva. Pedig óriási viharokban állt a helyét az Isten kegyelméből. Ugye a Kármelhegyi győzelem utáni eseményekre utalok. De annyira túlfeszített volt, és annyira kimerült volt, testileg is, lelkileg is, hogy mikor még egy újabb fenyegetést kapott Jézabeltől, akkor elcsüggett, és azt mondja, a Biblia leroskadt egy fa alá, és azt mondta, elég, hadd halljak meg, nem vagyok jobb az én atyáimnál. Tehát csalódott magába is, kétségbe esett, jött rá, hogy nem lett volna szabad elmenekülni a Jézabel fenyegetésére. Aztán teljesen kilátástalannak látta a helyzetet, úgy látta, hogy még az is, hogy az égből tűz szállt alá, hogy ilyen isteni csoda történt, még az se képes az a kemény szíveket megváltoztatni. Tehát ugyanaz a teljesen értelmetlen és eredménytelen a munkája. És olyan csodálatos az a gyógyszer, amit a Jóisten ennek a megfáradt embernek adott. Nem okította őt, nem tett neki szemrehányást, hanem egyszerűen elhívta az Isten jelenlétébe, a Hóreb hegyére, ahol ugye a törvényadásnál Isten megjelent. És ott végül halk és szelíd hangon beszélt hozzá. És Illés ebből szinte még akkor is, mint a Vezuv, kitört az elkeseredés, kijött belőle a sok panasz, mert azt mondta, nagy búsulásom van az Úrért, mert én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek, és a helyzet teljesen kilátástalan. És a Jóisten végighallgatta őt, és azzal a halk és szelíd hangon a maga jelenlétében megnyugtatta, és Illés vissza tudott menni ugyanazon az úton, és felvenni ugyanannak a munkának a terhét, amiről azt mondta, hogy elég, és nem bírom tovább. Kedves gyülekezet, én szeretném megkérdezni, hogy megvan-e az Isten népének a nyugodalma? Érvényes-e ránk ez az ige? Mi bemegyünk-e minden nap ebbe a nyugodalomba? Ehhez olyan elhatározást kell tennünk, mint amire Jézus tanította, amikor a mi atyánk imádságát tanította. Azt mondta, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Nyilván ezt képletesen kell elsősorban érteni. Vonulj el egyedül, magányba. Csukd be az ajtót utána, zárd ki a gondokat, a problémákat. És imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Vagyis ezzel Jézus azt mondta, hogy addig nem érvényes az az ima, addig az nem is ima, az csak az beszéd. Míg te nem tudatosítod magadban, hogy a te atyád titkon néz. Míg az ő jelenlétének a nyugodalma és a békessége téged teljesen hatalmába nem von. Kedves gyülekezet, elhatározzuk azt, hogy másképpen imádkozunk. Én nem ismerem mindenkinek az életét egyénileg, de gyakorlatilag biztos vagyunk benne, hogy nagy baj van az imádságainkkal, hogy futva, kapkodva, sokszor kötelességszerűen imádkozunk. Jusson eszünkbe ez az ige, és ez a felhívás, igyekezzünk bemenni abba a nyugodalomba. De Jóistennek arra nincs szüksége, hogy informáljuk arról, hogy mire van szükségünk. Ő tudja, mielőtt kérnénk tőle. Ki kell fejezni ugyan a kéréseinket. De az imádságnak nem ez az egyetlen feladata, hanem az, hogy mi az Isten nyugodalmába jussunk, hogy érezzük azt, hogy ő titkon néz, hogy mi most teljesen meg vagyunk győződve, hogy Isten ránk figyel. És akkor ott valahol át tudjuk adni a terheinket, meg tudunk nyugodni a saját cselekedeteinktől, a saját lázas terveinktől, sietős munkánktól, és egy valóságos látomást kapunk, arról, hogy Isten mindennek tudja a végét, Isten mindennek tudja a megoldását, a kibontakozását.
És az ilyen imádságban történnek azok a csodálatos dolgok, hogy Isten egyszerűen meglátásokat ad, tanácsokat ad a hétköznapi dolgainkhoz. Én nagyon sokszor tapasztaltam még azt is, és olyan hálás voltam a Jóistennek, mert az ember olyan túlterhelt, hogy már nincs semmiféle módszer, ami segít azon, hogy el ne felejtsen fontos dolgokat. És sokszor, amikor az ember így imádságban megnyugszik, és egyébként ugye mindig attól fél az ember, hogy valami fontosat elfelejt, vagy kihagy aznap, akkor sokszor tapasztaltam, hogy Jóisten olyan szép, nyugodtan úgy kirakja az embereit, hogy mit kell csinálni, és milyen sorrendben. És akkor Jóisten olyan tanácsokat és gondolatokat ad egyes dolgokból, ami a saját fejünkből nem pattannak ki. És ez a nyugodalom hihetetlenül értékes. De tovább is mennék, egy másik jelentése is van ennek a nyugodalomnak, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, ez pedig a negyedik parancsolat szerinti heti nyugalomnap. De megkérdezem, vajon mi bemegyünk egy nyugodalomba? Nekünk ez az egész nap tényleg egy nyugodalom? Mert az, hogy fizikailag nem dolgozunk, az még nem nyugodalom. Ugye a Biblia Isten teszi mintának a hetedik napi nyugalomnál, mert azt mondja, hogy Isten miután hat napon át elvégezte munkáját, a hetediken megnyugodott és megpihent. Hadd kérdezzem meg, ez fizikai pihenést jelentett Istennél? Hát biztosan nem, mert Isten soha nem fárad és nem lankad el. Másrészt pedig, ha puszta szavával, akaratával teremtett, akkor nem volt miben elfáradni, mint ahogy ugye az írás mondja. Tehát figyelj csak meg, mit jelentett az Isten, hogy megpihent és megnyugodott a hetedik napon? Nem egyszerűen azt, hogy fizikailag nem dolgozott, eddig se dolgozott és addig se fáradt el. Nem a fáradtságát, a fizikai fáradtságát pihent el, mert olyan nem is volt. Hanem azt jelentette, hogy ez egy lelki reflexió volt, egy lelki visszatekintés az elmúlt hétre, és azt mondja, hogy Isten örömmel állapította meg, hogy minden, amit teremtett, igen jó. Milyen különös, még a mindenható Istennek is, bocsánat, így mondja, még ő is gyakorolja, ezt nem mondom, hogy szüksége van, mert igazán nem tudunk, hogy az Isten lényéről többet. Mindenható Isten is gyakorolja azt, hogy lelki nyugodalom, hogy végig tekint az ő munkáin. És a Jóisten így akart példát adni nekünk, hogy nekünk nem lehet csak rohanni, dolgozni, hanem ezt a ritmust meg kell tartanunk, hogy hat nap után, egy hetedik napon, egy nyugodalomban.

Jézus mondott, hogy a végidőben, az ő eljövetel előtt mi előre imádkozzunk, hogy a mi futásunk ne télen legyen, se szombatnapon. Hogy a viszontagságos idők ne fosszanak meg minket a szombatnap áldásától. Sokszor elgondolkodom rajta, hogy olyan kincs nekünk a szombatnap, tényleg olyan érték, hogy mi őszinte szívből tudunk imádkozni, hogy egyetlen szombatot el ne veszítsünk, egyetlen szombat az a kincs, az nekünk mindig, ez nehogy valahogy sérüljön, vagy nehogy hiányos legyen. Ez igazából nem csak a végidejére kell ezért imádkozni, hanem az lenne a helyes, ha egész héten imádkoznánk, hogy Uram segíts, hogy egy igazi szombatom legyen. Hogy lélekben már egész héten készülnénk a szombatnapra. És azt is tapasztalom, hogy sokszor nem világos nekünk, hogy igazából a szombatnapot három részre kéne osztanunk. Három nagyon fontos vonatkozásban kellene, hogy a nyugodalomba menjünk. A szombatnap egy részét az egyéni nyugodalomba való bemenetelre kéne szentelnünk. Tehát arra, hogy mi egyénileg elcsendesedjük Isten jelenlétébe, és saját elmúlt hetünket feldolgozzuk, békességet, nyugalmat, bizonyosságot nyerjünk, hogy ő velünk van, hogy ő elfogad. Egy másik részét szentelnünk kell a családra. Nem helyén való az, hogyha egy családnak egy egész szombatnap elterik, és nincs egy kis meghittsége, hogy ahol csak ők együtt, ahol ők együtt beszélgetnek, ahol ők valami igazi nyugodalmat élveznek együtt. És egy harmadik része az Isten népének a közössége. Mert ezt ugye így olvassuk a Bibliában, hogy Jóisten szent gyülekezés napjának rendelte a szombatnapot, és azt olvassuk, hogy Jézus is szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába. Ez egy abszolút kijelentés. A kereszténység lényege követni Jézus, követni ebben is. Ezért szoktam én mondani, hogy ha csak nagyon súlyos betegség meg nem akadályoz, soha ki ne hagyjuk ezt, mert ha Jézus szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába, ha azt mondta, hogy szent gyülekezésnek a napja, ennek is megvan a maga feladata. És mi gondoljuk azt, hogy a szombatnapot osszuk be bölcsen, legyen benne, ami ne hiányozzon a mi egyéni nyugodalmunk. Mert ha egész napon át csak közösségben vagyunk, és nem marad egy csendes óránk sem arra, hogy most mi vagyunk egyedül az Istennel, akkor ez a nap nem tölti be a rendeltetését. És ugyanúgy ne legyen az, hogy esetleg akár csak közösségi feladatokkal annyira el vagyunk foglalva, hogy a saját családunkkal ott sem marad egy kis meghitt idő, ami csak mi egymás között egymással töltünk. Ezek nagyon-nagyon lényeges dolgok. A szombatnap egy valódi nyugodalom kell, hogy legyen. És bárcsak elhatároznánk, hogy mi fejlődni fogunk ebben, és nem veszítjük el ennek egyetlen óráját sem, és meg fogjuk látni, hogy egyszer csak olyan kincs lesz nekünk a szombatnap, hogy mi úgy fogunk rá vigyázni, mint a szemünk fényére. Sokszor tudom, az is nagyon nagy baj, hogy elmulasztjuk megszívlelni azt a tanácsot, amit okkal olvashatunk Ellen White egyik írásában, hogy egész héten át előkészületeket kell tennünk a szombatnapra. Szerintem sokszor azért nincs nyugodalmunk, mert olyan rettenetesen agyon hajszoltak vagyunk pénteken, és annyira izgalommal készülünk, hogy jaj, csak valahogy el tudja készülni naplementére, hogy végül egy ilyen kimerült zuhanásba kezdődik a nyugalomnap, és ha eddig százszor próbáltuk, és nem sikerült, akkor se adjuk fel a küzdelmet. Azt a küzdelmet ne adjuk fel, hogy mi hét elejétől tervezünk, és hogy így mondjam, így egy ilyen lassú lefelé menettel haladunk a péntek felé, hogy a hét elejére a legnehezebb munkák, a legnehezebb feladatok, és háztartásban mindent igyekszünk úgy végezni, hogy végül már péntekre kevesebb maradjon. És ne pedig minden csak oda terhelődve. Sokszor annyira fáradtak vagyunk, hogy már nem gondoljuk át a dolgainkat, és már nincs bátorságunk változtatni dolgokon. De ennek nem szabad így lenni, mert ismétlen az emberi léleknek a természetes közege, a légy szükséglete a nyugodalom. És nekünk nagy szükségünk van rá, hogy egy héten át egy egész nap igazi, valódi nyugodalmunk legyen, és Isten jelenlétébe jussunk. Olyan nagyon szép Ézsaiás könyve 58. fejezete végén, ahogyan a szombatnapot jellemzi. Azt mondja, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának. Megkérdezem, ennek hívjuk? Figyelj, ízlelgessük csak. Gyönyörűségnek hívod. Gyönyörűség pillanatnyilag a szombatnak. Az Úr szent és milyen szép kifejezés, dicsőséges napja, ami egy fényes ünnep. És azt mondja, és az Úr szent és dicsőséges napjának, foglalkozást sem találván, dolgaidat sem tévén, kedvtelésedet sem üzve, akkor én hordozlak téged.

0: föld magaslatain. Nincs ennél szebb hasonlat. Ugye, amilyen élmény nyújt a fizikailag a hegytetőn járni, azt mondja, a föld magaslatain hordoz. Nos, tehát kérdezzük meg mindegyikünktől, a szombatnapunk gyönyörűség, szent és dicsőséges nap, és a föld magaslatain járunk ezen a napon. Ennek ezt a funkciót kell betölteni. Még csak egy ilyen kis apró észrevételt is említenék. Sokfelé megfordulok így gyülekezetekben is, és nagyon eléggé általános lett az a szokás, hogy szombatnapon közös ebéd. És sokszor úgy elszomorodom, szinte egy kicsit úgy szégyenkezem a gyülekezeti tagok miatt. Úgy olyan, szóval semmi ünnepi jellege annak az étkezésnek nincs. Világos, nem lakodalomról van szó. Lehetnek egyszerű étkek, de mégiscsak az olyan szépen tálalva, meg azért valami más, mint a mi hétköznap. Azt látom, hogy egy ilyen nagy fásultság, fáradás van, valahogy oldjuk meg a lehető legegyszerűbben. Mindenki csak leroskat péntek este, valamit csak, tessék, lássék, oda viszünk. Testvéreim, dicsőséges nap kell, hogy legyen a szombatnap. Ne fáradjunk bele abba, hogy az a nap ünnep legyen. A szívünkben is az legyen, az egymáshoz való viszonyunkban is megkülönböztetett kedvesség, szívélyesség, figyelem és törődés egymással. És minden, ami a szombattal kapcsolatos, arra úgy ügyeljünk, hogy az tényleg gyönyörűség legyen az Úr szent és dicsőséges napja. Ha egy egész életen át nem fejlődünk a szombat ünneplésben, mindig csak ugyanazon a szinten maradunk, ez egy nagyon szomorú és nagyon lehangoló dolog. Ne így legyen. Azt mondja az ige, hogy igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomba. Testvérem, a naponta is igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomba. Szombaton is igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomba. Ez azt jelenti, hogy igen, tégy erőfeszítéseket, gondold el, tervezd el, tégy határozott mozdulatokat azért, igyekezz bemenni abban a nyugodalomba, hogy azt tényleg elérhessük. És egy harmadik jelentése ennek a nyugodalom szónak, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, ez az Isten országának a végső nyugodalma. És általános tapasztalat, hogy valahogy a gondolataink keveset időznek ennél a végső nyugodalomnál. Pedig a Szentírás azt mondja, hogy a régi hívők, azok úgy tekintettek erre a nyugodalomra, mint az igazi hazára. Úgy tekintették, hogy ők csak idegenek és vándorok a földön, és ők abba az igazi hazába törekszenek. Vajon így gondolunk mi? Mennyit gondolunk? Mondjuk egy héten át. Mondjuk egy éven át. Mennyit foglalkoznak a gondolataink azzal a nyugodalommal, az Isten országával, ahova igyekszünk? A Biblia nem túl sokat mond róla, de mégis sokkal többet, mint amit igazán a gondolatainkban mi feldolgoztunk és foglalkozunk vele. Azt bizonyára láttuk, hogy ezek a nyugodalmak egyik sem passzivitás. Nem egy olyan a buddhizmus fogalmaiban rejlő nirvána. Nem. Ez egy olyan nyugodalom, amiben aktivitás van. Az Isten országában is aktivitás van, mert azt mondja a Biblia, hogy Isten majd ezt fogja mondani, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. De hiányzik minden, ami ebben a földi életben negatívum. Hiányzik minden, ami itt keserítés, ami árnyékot vet. Az egy igazi fejlődés, egy igazi tanulás, egy igazi örömteljes munka. Biztosak lehetünk benne, hogy az Isten országa nyugodalmában is van munka, mert Istenről azt mondta Jézus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Akkor az ember is, akit a képére, hasonlatosságára teremtett, és akinek adott az Édenben is munkát, a bűneset előtti világban is bizonyára van munka, de valami egészen más munka, tökéletes nyugodalom van. És megnyugvás a földi küzdelemnek minden fáradtságától. Nem tudom, visszhangzik-e bennünk sokszor az énekvers, az egyik énekünkben van. Mennyei otthonom Éden, e nyugtalan, békétlen földről én te hozzád vágyódom. Valóban vágyódunk ebbe az igazi hazába. Vagy egy másik énekünknek a végén ez van, és béke lesz részem a nagy harc után. Sokszor foglalkoztatja ez a gondolatainkat. Ez egy nagyon nagy szükség van. Én szeretnék befejezésül csak röviden elmondani egy történetet, ez ami egy nevezetes családi történet, mindig gyerekkorunkban édesanyám történetei között szerepelt, amiket tőle hallottunk az Istennel szerzett tapasztalatokról, amelyek a családban történtek is. Ezt csak azért mondom el, hogy milyen hihetetlen erőt közvetíthet az, hogy az a nyugodalom, amely az Isten országában van, ahol van tökéletes fejlődés, és minden úgy van eredetiben, ahogy az Isten igen jónak eredetileg elgondolta, és ahol újra indul az emberi történelem, az emberi közösség élete, egészen más és tökéletes körülmények között. Volt az édesanyámnak egy nővére, aki nagyon fiatalon, 26 esztendős korában meghalt. A század elején a tüdőbaj gyógyíthatatlan betegség volt, rengeteg fiatalembert elvitt. Természetesen ő is tudta, az egész család is tudta, hogy a betegség gyógyíthatatlan, és ez lesz a vége. De a legnagyobb baj az volt, hogy egy nagyon mély, mai kifejezésre így mondanák, depresszióba esett. Nem éppen a betegsége miatt, hanem érte valami csalódás egy nagyon jó barátja, barátnője részéről, és ez olyan mélyen megrázta, és annyira megviselte, hogy egy ilyen nagyon-nagyon elszomorító apátiába süllyedt. És édesanyám mesélte, hogy ment meglátogatni őt a János kórházba, és akkor is ilyen végtelenül lehangolt volt. Egyébként egy nagyon vidám természetű, egy nagyon ügyes, egy nagyon tűzről pattant valaki volt, és hát rettenetes volt édesanyámnak a 6 évvel idősebb nővérét, akire mindig nagyon fölnézett, és nagyon tisztelte, meg szerette ilyen állapotban látni. És hát édesanyám valamivel próbálta őt vigasztalni azzal, hogy az eljövendő Isten országa, mert hát ugye nyíltan beszéltek, tudták, hogy ugye ennek halál lesz a vége is. Próbálta egy vigasztalni. És legnagyobb megdöbbenésére a nővére azt válaszolta, hogy Isten országa, én oda se kívánkozom. És még megtoldotta azzal, hogy én már nem is imádkozom, és én Bibliát se olvasok. Szóval mint aki, hogy mindent feladott, és ezzel sem foglalkozik. Mondta édesanyám, hogy hazament, és hát a nagymamával, az édesanyjával együtt nagyon komolyan imádkoztak érte, hogy milyen tragédia az, hogy valaki 26 évesen itt van a halál torkában, és hát mindez idáig komoly hívő volt, és most mindent felad, és hogy ő Isten országába se kiválkozik, nem is imádkozik, a Szentírást sem olvassa. De a Jóisten úgy látszik, előre meghallgatta az imádságokat, vagy előre gondoskodott, mert akkor legközelebb ment meglátogatni a nővérét, a nővére izgatottan mondta neki, hogy gyere, gyere, mert valamit el akarok neked mondani, és kérdezte, az volt az első kérdés, hogy emlékszel, hogy mit mondtam, mikor legutoljára meglátogattál. Hát édesanyám mondta, hogy hogy ne emlékeznek, hiszen annyira meg is viselte őt, és azt mondta, hogy el akarom neked mesélni, hogy mi történt, hogy miután a látogatásról ő elment, ő hamarosan elaludt, és azt mondta, azon az éjszakán egy álma volt. Ez minden bizonnyal az a kivételes eset volt, amikor az álom nem a sok minden átél dolgaink játéka, szeszélyes játéka, hanem kétségtelen egy valóban Istentől adott álom volt. Azt mondta, hogy álmában valahol volt, nem tudta pontosan megmondani semmit. Azt mondja, az az érdekes, hogy csak benyomások, azok hihetetlen élénkséggel maradtak benne a benyomások, de nem tudna részleteket elmondani semmit. De álmában ő tudta, hogy Isten országában van. Mondta, hogy volt ott egy csoport ember, és Jézus tanította őket, és magyarázott nekik valamit. És amikor befejezte a beszédét, akkor egyes egyedül ő hozzá odalépett álmában, és annyit kérdezett tőle, mondd, fiam, örülsz, hogy ide jutottál? És ő nem tudott álmában mást mondani, csak valamilyen ilyen szinten kitörő módon azt, hogy örülök, nagyon örülök. Mert azt mondja, valami olyat érzett ő is, mint amit a Biblia ír Péterről, Jakabról, meg Jánosról, hogy amikor a megdicsőülés hegyén egy ízelítőt kaptak az Isten országából, akkor csak annyit tudtak mondani mindenről elfeledkezve, hogy jó nekünk itt lenni, többé nem megyünk innét soha sehová. És ez olyan hatással volt rá ez, hogy az Isten az ő hitetlenségére és csüggedésére nem azzal válaszolt, hogy magára hagyta őt, hanem kegyelmében adott neki egy ízelítőt az Isten országából, és megkérdezte tőle álmában, hogy örülsz, hogy ide jutottál. Ez annyira felrázta őt, hogy teljesen visszatért a régi hite, a bizalma, a buzgalma. És édesanyám mesélte, hogy ő mindig fogadkozott, hogyha a nővére halála bekövetkezik, ő nem fog elmenni a temetésére, mert ez neki egy olyan leírhatatlan veszteség, hogy ezt ő más emberek előtt átélni nem tudja, nem akarja. És azt mondta, hogy mégse így történt, mert pont ő látogatta megint meg a halála előtti estén, és akkor időnként egy kicsit úgy félrebeszélt, nagyon magas láza volt. Édesanyám még tapasztalatom volt, nem tudta, hogy ez a végső krízisnek a jele, de úgy látszik, ő tudta, mert amikor elköszöntek, akkor azt mondta neki, ha az éjjel meghalok, a viszontlátásra. De azt mondta édesanyám, azt a derűt, azt a természetességet, azt a bizonyosságot, amivel ő ezt kimondta, azt egyszerűen nem lehet visszaadni. Úgyhogy így mondta édesanyám, nem úgy el tudott menni a temetésére, hanem egy könnycseppet sem ejtett a temetésén. Mert állandóan csak az arcát látta maga előtt, a hangját hallotta, azt az abszolút bizonyosságot, nyugalmat, derűt, mint amihez kételj nem fér a viszontlátásra. És mit jelenthet ez a nyugodalom? Ennek az igazi hazának az ígérethez. Ez egy kifejezhetetlen reménység. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ne úgy legyen, hogy valahol valami kis halvány félpislákol, hogy valahol lesz egyszer egy Isten országa. Hanem mi annyira tanulmányozunk mindazt, amit az írás erről mond, és azt úgy rejtsük el a lelkünkbe, mint valami roppant értékes ígéretet. Például az ilyen ígéreteket, amikor azt mondja Ézsaiás könyvében, hogy az Úr megváltottai újjongva mennek Sionba, és vigasságot és örömet találnak, és eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Ugye ezt alig lehet érzékelni ezeknek az ígéknek a hangulatát. Vagy amikor Jézus azt mondta, hogy az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Ez az egyik legszebb ige. Valaki nagyon örül, azt mondjuk, ragyog az örömtől. Akkor megkérdezem, mit fejez ki ez az ige, hogy az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Egyszerűen akkora a beteljesedésüknek az öröme, hogy ezt csak valamilyen hasonlottal lehet kifejezni, hogy fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. De mi erre a nyugodalomra csak úgy tudunk fölkészülni, ha mi minden nap megízleljük ezt a nyugodalmat, és akkor fogunk igazán oda vágyakozni is. Az Isten országáról itt a Földön szerezhetünk ízelítőt. Szerezhetünk ízelítőt akkor, hogyha mi naponta tényleg eljutunk az Istennel való közösségbe. Szerezhetünk ízelítőt akkor, hogyha a heti nyugalomnapjaink azok szent és dicsőséges napok, és a Föld magaslatain járunk, és tényleg az Isten dicsőségét szemléljük. Akkor vágyakozni fogunk oda. Akkor nekünk már van fogalmunk arról, hogy mi az a nyugodalom, amely tökéletesen és teljesen az Isten országában vár minket. Kedves gyülekezet, hadd olvassam el még egyszer az alapigénket. Annak okáért megvan a szombatja, megvan a nyugodalma az Isten népének. Ez a különleges kiváltságuk. És aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott az ő cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugodalomba. Segítsen meg a Jóisten mindannyiunkat, hogy új lelkesedéssel induljunk el, és azt tartsuk meg magunkban, hogy a Krisztus tanítványainak az ismertető jele ez a nyugodalom. És mi addig nem nyugodhatunk, míg ezt a nyugodalmat naponta, hetente meg nem ízleljük. És ami igazi honvágyunk nincs az Isten országa igazi nyugodalmába. Amen. Szerető jó mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Szégyenkezve állunk előtted, hogy mennyi nyugtalanság, idegeskedés, kétségbeesés volt, vagy lehet a mi életünkben, miközben te szeretettel mondod nékünk, hogy megvan az Isten népének a nyugodalma, és mi igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomba. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy távolról sem egyértelmű ismertető jele a mi tanítványságunknak az, hogy a mi szelíd lelkűségünk, a mi nyugodalmunk, amely árad belőlünk, az minden ember előtt ismert. Urunk, rázd fel minket a te kegyelmedből, a te ígéddel, és add, hogy mi fel ne adjuk ezt a célt, fel ne adjuk ezt a reménységet. Önts belénk kérünk új hitet és új lelkesedést, hogy mi elhatározzuk, hogy mi minden nap igyekszünk bemenni valóban abban a nyugodalomba. És addurunk, hogy újra akarjunk új elhatározással elindulni a cél felé, hogy a szombatnak rámunkra szent, dicsőséges nap legyen, a gyönyörűség napja, ahol valóban a Föld magaslatain járunk. Urunk, te tudod minden lelki szükségletünket, és kegyelmedből kérünk, hogy add meg ezt mindannyiunknak. Valóban légy kővárunk, ahova mi nem csak elmenekülünk a veszedelem elől, hanem ott mi igazi nyugodalmat is nyerünk, amit ezután tovább árasztunk
1: tovább sugárzunk a mi környezetünkre. Segítsünk, hogy igazi honvágyunk legyen a te országodba, de már megizleljük annak az előízét újra és újra itt ezen a földön, hogy az ismerős világ legyen nekünk, mire oda jutunk. Mert olyan sokat merítettünk a te jelenlétedből, a te dicsőséges jellemet szemléléséből, abból a tapasztalatból, hogy hogyan adhatjuk át a mi terheinket teljesen néked, hogyan bízhatjuk rá magunkat mindenestől a te kegyelmedre és gondviselésedre. Kérünk, Urunk, áldj meg minden jelenlévőt, mindenkit a maga szükségleteik szerint, és add, hogy minél megterhelőbb, minél zaklatottabb a világ körülöttünk, ahogy a te eljöveteled felé haladunk, mi annál mélyebbet, többet merítsünk ebből a nyugodalomból, és azt a békességet mindig minden körülmények között meg tudjuk őrizni. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, ezen a mostani szombaton én olyan igékről szeretnék itt szólni közöttetek, melyek különösen a közelmúltban jutottak közel a szívemhez, és ezeknek az igéknek, ezeknek a gondolatoknak, mint egy alapvető, legfőbb igéjét Pál apostol Korintusbeli első leveléből szeretném felolvasni, egészen konkrétan a harmadik fejezetből. Tehát kérném, hogy együttesen lapozzuk fel a Szentírásban a korintusi első levelet, ott a harmadik fejezetet, és a 21. verstől olvassuk a 23. versig, a fejezet végéig az igét. Korintusi első levél, harmadik fejezet, 21. versétől. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. Ti pedig a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Bármelyik közösség kerülhet olyan helyzetben, amiben éppen a korintusiak voltak, ami miatt az apostolnak meg kellett őket keresni ezekkel a sorokkal. Emberekkel dicsekedtek, ki Apollósé, ki Pálé, ki ezé, ki azé. És az apostol kérlelte őket ezekkel a sorokkal, hogy kár lenne az Isten ajándékát egy-egy embertől várni, ami esetleg kiemelkedik a többi emberi kapcsolat sorából, mert az Isten mindent nékünk adott, és ezt a mindent úgymond sok oldalról és sok irányból, sok emberen keresztül szeretné nekünk adni. Tehát bármelyik közösség kerülhet ebbe a helyzetbe, én mégsem erről az elsődleges jelentéséről és céljáról, hasznáról szeretnék szólni ennek az ige szakasznak, amiben éppen a korintusiaknak akkor szüksége volt, hanem inkább veletek együtt úgy elgondolkodni ezeken a kifejezéseken, amelyek úgy megmelengetik a szívünket, hiszen egy rövid ige szakaszon belül kétszer is előfordul, hogy minden a tiétek. Milyen hatalmas dolog, amikor ezt maga az Isten a szolgáján keresztül lelkünkre köti, hogy minden a miénk. Az is nagy dolog, amikor valaki azt mondja magáról, hogy tudod, én mindent megkaptam az életben, amit csak el tudtam képzelni. Lehet, hogy sok mindent még ő sem kapott meg. Nagy dolog, amikor egy ember elmondja a másikról, hogy úgy látom, hogy téged áld az Isten, és semmiben nem szűkölködsz, és tényleg hálás lehetsz, mindened megvan. Ez is nagy dolog. De lehet, hogy az emberi értékítélet és látás nem tud mindent megragadni, amit az Isten még adni kíván, illetve amiben egy ember szükséglete megjelenhet. Kedves gyülekezet, mennyire hatalmas dolog az, amikor maga az Isten azt mondja a szolgáján keresztül, hogy minden a tiétek, minden a miénk. Egyfelől elgondolkodhatunk erről olyan vonatkozásban is, ahogy az egész világ mindenség figyelmével kíséri a mi földi életünknek a folyását, az emberi történetnek a vajúdását, sokféle viszontagságát, előrehaladásának a körülményeit. Nem passzív szemlélés ez, hogy vajon mi lesz ezzel a földgolyóval, vagy mire jut, hanem tudjuk, hogy például az angyalok, akikre azt mondja a Szentírás, hogy szolgáló lelkek, és el vannak küldve hozzánk, és el vannak értünk küldve, hogy bennünket segítsenek, hogy micsoda gonddal, és micsoda szeretettel, micsoda együttérzéssel tekintik a mi földi életünk szükségletét, és a maguk részéről örömet találnak abban, hogyha társulnak ehhez, és mellettünk állnak. Ugyanezt mondhatjuk a Szentlélekről, aki mindenütt jelen valóságával, és mindenre kiterjedő figyelmével, tehetségével és erejével tényleg ott van és kíséri a mi életünket. Tehát ilyen értelemben is igaz, amit az apostol mond, hogy minden a tiétek, mert szinte mintha az egész világ mindenség azon szorítana és azon lenne, hogy bennünket győzelemre segítsen, és hát az angyalok is örülnek, amikor egy embernek az élete kijön az elveszettségből, annak a mélységéből, és el tud indulni az élet útján és az Isten megismerésében. De úgy gondolom, hogyha mindannyian a személyes életünket végig gondoljuk, ebből a vetületből is nézve is igaz, hogy minden a miénk. Az Istennek gondja volt ránk születésünktől fogva, fogantatásunk óta,
ápolgatott, takargatott, nevelgetett, megajándékozott családdal, szerető meleg közösséggel, felnőtté válásunk idején barátsággal, családdal, aztán megismerhettük őt. Tényleg úgy gondolom, hogy nem tudjuk szavakkal kifejezni azt, hogy milyen kiváltság ez, és milyen ajándék, hogy a világnak az űrzavarából bennünket az Isten kiszólított, és világosságra vezetett, és élő reménységünk van. Teljesedik az az ige is, amit Jézus Péternek mondott, hogy senki nincs, aki elhagyja apját, anyját, mindenét, ha kell az életben, én értem, és ne nyerne százszor annyit már ebben az életben. És utána ráadásul pedig örök életet. Mi mindent megnyit számunkra, és milyen távlatokba vezérelné el a gondolatainkat ezt, hogy minden a tiétek, hogy mennyire hálásak lehetünk az Istennek ezért. Kedves gyülekezetén, nem erről szeretnék igazán a mai istentiszteleten belül beszélni, hanem arról, hogy mindezeket mi elmondjuk, és mindezeket valahol elfogadjuk és elismerjük. Igyekszünk az Istennek hálásnak is lenni, és ezeket megköszönni. Azonban fenntartunk olyan dolgokat az életünkben, amelyekre úgy gondoljuk, hogy ezekre nem vonatkozik az, hogy minden a tiétek. Vagy ezeket nem ígérni az Isten, vagy ez nem az ő dolga lenne. Fenntartunk olyan dolgokat, amelyekre azt mondjuk, hogy igen, a Teremtőtől mi sok áldást kapunk, sok mindenre nézve segítséget kapunk, de vannak dolgok, amiket nekem kell megküzdenem. Van olyan dolog, amit nekem kell megkeresnem, megtalálnom, megharcolnom, megbecsülnöm, valamire eljutnom, mert ez az én dolgom. És hogyha én ezt nem tudom megtenni, akkor vereséget szenvedett az életem, és vessek magamra. Kedves gyülekezet, én olyan igéket szeretnék felolvasni, és ezekről veletek elgondolkodni, hogy még ezekre a dolgokra nézve is azt mondja az Isten, hogy ezt is ajándékul adja, és ő adja, és nem nekünk kell megküzdeni. Nyilván megvan benne magunk része, de inkább az elfogadás szintjén. Elsőként lapozzuk fel Bibliánkban Lukács evangélium a 17. fejezetét, és vegyük sorba ezeket a dolgokat, hogy mi mindent tartozhat ebbe bele, hogy minden a tiétek. Amikre esetleg még nem is gondolnánk. Lukács evangélium a 17. fejezetében az 5. verstől olvasnám az igét, a 10. versig. Ezt mondták az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket, mondta pedig az Úr, annyi hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ímennek az eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Kicsoda pedig az ti közületek, aki ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak mihelyt a mezőről meg, hogy gyerj elő és ülj asztalhoz. Sőt, nem azt mondja én néki, hogy készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Vagy megköszönné annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt, nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Jézus Krisztusnak egy tanítása annyira szívén érintette a tanítványokat, annyira megszólította, hogy szinte ez budjant ki belőlük ez a kérés, hogy hát úrunk, ha így állnak ezek a dolgok, akkor azért látjuk, hogy mennyire fogyatékos a hitünk, hát akkor kérjük tőled ezt, hogy növeld a mi hitünket. És ez tényleg egy komoly kérés, ez egy nagy kérés részünkről, emberek részéről. Nagyon érdekes választ ad erre Jézus, én sokáig küzdöttem ezért, hogy bárcsak megérthetném. Hát Jézus miért adja válaszul ezt, hogy ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, azt mondanátok az eperfának, hogy ezt és ezt cselekedd, és azt cselekedné. Kedves gyülekezet, Jézus ezzel a válaszával azt szerette volna megértetni a tanítványokkal és mindannyiunkkal, hogy amikor mi azt ismerjük fel, hogy kevés a hitünk, akkor nem az a problémánk, hanem akkor az a problémánk, hogy nincs hitünk. Mert a hitben nem az a kérdés, hogy mennyi van belőle, hanem a hitnek az a lényege, hogy milyen az a hit. Jézus ezért mondta, hogy a hitből nem kell sok, elég egy mustármagnyi. Ti azt kéritek tőlem, hogy növeljem a ti hiteteket, mert úgy gondoljátok, nektek van, és de azt azért kellene gyarapítani, és kellene szaporítani.
És Jézus viszont azt mondja erre válaszul, hogy a hitből elég, ha mustármagnyi van, de az minőségi hit legyen. Ha az valóságos hit, akkor ezzel a hittel ezt és ezt cselekedhetitek. Kedves gyülekezet, a tanítványok, itt is csodálhatjuk Jézusnak a gyengétségét, tapintatát, de a tanítványok azt érthették meg ezekből, hogy amikor mi úgy gondoljuk, hogy kevés és fogyatékos a hitünk, akkor gyakorlatilag inkább az a probléma, hogy nincsen hitünk. Nincsen hitünk. Az evangélium fejez egy gyógyítási történetet, ami nekem nagyon sokszor bátorítást adott az életemben, gondolom, hogy mindannyiótoknak. Megy egy ember Jézushoz, és kér gyógyítást az ő fiának. És Jézus tudja jól, hogy mit kell embernek az embernek visszakérdezni, és azt mondja, hogy hiszed-e? És mit mond ez az ember? Azt mondja, Uram, hiszek, de valamit hozzátett. Légy segítségül az én hitetlenségemben. Tehát ez az ember azt mondta, hogy Uram, én hiszek, de talán sokkal helyesebb lenne, ha azt mondanám, hogy hinni szeretnék, de nem tudok. Te légy segítségül nekem abban is, hogy hinni tudjak. Az Efézusi Levél második fejezete nyilván mondja azt, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, de ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. És hadd vessem fel a kérdést, hogy fontos ezt látnunk az ígéből, hogy a hit is Isten ajándéka? Én úgy gondolom, nagyon fontos látnunk, hiszen nagyon sokszor az emberek úgy vannak vele, hogy itt van számtalan ígéret a Bibliában, és milyen jó azoknak az embereknek, akik megismerték az Isten lényét, az ő szeretetének a bőségét és a nagyságát. De milyen jó neked, hogy te tudsz hinni, de nem tudok hinni. Olyan sokszor vagyunk mi is így, hogy ott van előttünk az Isten számtalan ígérete, például a közelmúltban olvashattuk ugye az imaheti felolvasásban egyik írott bizonyságtételként, hogy Isten beszéde, ígérete az egy valóság, a terheink hegyekké nőhetnek, de egy mustármagnyi hit eltüntetheti a hegyeket. Vagy a hit tűnik el, vagy a hegy. Harmadik lehetőség nincsen. Ha hitben átadtam magam Krisztusnak, akkor az én hegynyi terhemet, akkor ez nem fogja tovább nyomni a vállamat, bár lehet, hogy e pillanatban még semmi nem változott a körülményeimben. Úgy vagyunk, testvéreim, ezzel sokszor úgy gondolom, sokunknak tapasztalata, hogy valami elkeseredett, elcsüggett helyzetben lévő emberhez oda mennénk, és hát ugye jobbat mi sem tudunk, mint ráirányítjuk a figyelmét az Isten ígéreteire, hogy hát ne félj, testvérem, te most nem vagy egyedül, és az Isten veled van, és milyen lehetetlenül nehéz helyzetbe kerülünk, amikor azt a választ kapjuk, hogy ezt én mind tudom, de most mit kezdjek ezzel? Ott vannak ezek az ígéretek, de mit kezdjek ezzel? Kedves gyülekezet, a hit Isten ajándéka, és amikor azt tapasztaljuk, hogy a hit nincs bennünk, akkor azt mondja a Biblia, hogy akkor kérjük a hitet. Ez nem egy megalázó dolog beismerni nekünk, hogy magunktól hinni sem tudjuk igazán, és megragadni sem tudjuk igazán az Isten ígéreteit. Júdás levele egyenesen így fogalmaz, hogy tusakodjatok a hitért, ami egyszer a szenteknek adatott. Tehát nekünk ezért a hitért is küzdenünk kell. Soha ne várjuk azt, hogy ez természetesen fakad belőlünk, és ha már nem látjuk, akkor most mit kezdjünk a helyzetünkkel, akkor mindennek vége lenne. Akkor mi is bátran kérjük azt, mint ez az ember az evangéliumi történetben. Istenünk, mi hinni szeretnénk, de légy segítségül a mi hitetlenségünkben. Tehát kedves gyülekezet, erre is úgy tekintsünk a hit ajándékára, hogy amikor az apostol azt mondja, hogy minden a tiétek, akkor ebben az is benne van, hogy a hit ajándéka is a miénk. Ezt is ígéretként ott láthatjuk magunk előtt. Jézus azonban hozzá kapcsol ehhez a párbeszédhez, ugye nagyon röviden válaszolt a tanítványok kérésére, és hozzá kapcsolt egy példázatot. És azt mondta, hogy ebben a példázatban egy szolga elmegy, szánt legeltet, hazamegy, hát bizonyára nem az lesz a természetes, hogy akkor ő jól kidolgozta magát, és neki éppen elege volt már a szolgálatból. Hazamegy, és helycsere történik, ő leül enni, és a gazdája majd szépen megvárja, hogy ő ezzel végez, és majd utána eszik ő is. Jézus azt mondja, hogy egy szolgának ez természetes, hogyha kint szolgált, akkor otthon is szolgál. És miért mondta ezt Jézus? Utána
megmagyarázza, behelyettesíti a mi szolgálatunkra, hitéletünkre, és azt mondja, hogy ha mi mindazokat megtettük, ami a parancsolva volt, akkor mondjuk, hogy ez a haszontalan szolgasságra elég, mert bár mindent megtettünk, de parancsra tettük. Akkor ehhez a szolgához vagyunk mi hasonlóak, aki elég kényszeredetten és nehezen szolgál, és alig várja már, hogy abba hagyja ezt a szolgálatot. Testvéreim, miért kapcsolta Jézus ehhez a beszédhez, ehhez a beszélgetéshez hozzá ezt a tanítói jelképet? Azért, mert a hitről volt szó, és Jézus ezzel megerősítette azt, hogy az igazi hit az Isten iránti szeretett szolgálatból fakad. Amíg egy ember szolgalelkűen, kötelességtudóan szeretne csak az Istennek megfelelni, ebből nem fog hit származni. De ha az ember megismeri az Istent, ha az Isten szeretete megragadja a mi szívünket a háladásra, az odaadó szolgálatra, amiben nincs teher, amiben nincs áldozat, amiben az ember nem ismer nehézséget és nem ismer fáradtságot. És máshol is így fogalmaz a Szentírás, hogy a szeretet által munkálkodó hit, ugye? Tehát a hit a szeretet által munkálkodik. Mondhatná bárki ezekre nézve, na de honnan származik belőlünk a szeretet? Mi van akkor, hogyha a szeretetet nem látjuk magunkban? Az Isten iránt, vagy a legevidensebb dolgok iránt. Kérlek benneteket, hogy lapozzunk fel a Bibliánkban egy másik igehelyet is, ez pedig a Filippi levél második fejezetében található, amely megint csak ráirányítja a mi figyelmünket egy nagyon fontos dologra, hogy mi mindent foglal magába az, hogy minden a tiétek, noha mi úgy gondolnánk, hogy hát azért nem minden dologban várhatjuk mi az ajándékot. Filippi levél második fejezetében a 12. és a 13. vers így szól. Talán a 12. versnek csak a vastagon kiemelt végét idézném. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, vagyis a véghezvitelt jókedvéből. Miért mondja itt a Szentírás azt, hogy létezik egy jó értelembe vett keresztény félelem, és ez a jó értelembe vett keresztény félelem az valahol erre irányul, hogy hát ha az Isten lelke munkálja bennünk még az akarást is, és a véghezvitelt is, akkor nekünk nyilván attól kell félnünk, hogy nehogy ennek a munkának mi valahol akadályai legyünk, nehogy ennek ellene álljunk, és nehogy a Szentlélek által bennünk munkált dolgokat mi ne fogadjuk el. Megérthetjük, hogy itt tényleg minden a miénk, és mi bátor és hálás elfogadói lehetünk az Isten ígéreteinek, és mindenre áll ez az ígéret. Kedves gyülekezet, sokszor gondolnánk mi úgy emberek, hogy vagyunk abban a helyzetben, amiben Pál apostol is küzdött, ugye a Római Levél 7. fejezetében olvashatunk erről részletesen, és mi azt mondjuk, hogy Urunk, az akarás még csak megvan bennünk, de a jó véghez vitelét nem találjuk. Hát segíts nekünk ebben a nyomorúságunkban, hogy mi akarni tudunk, meg az akaráshoz eljutunk, na de hogy váltsuk ezt apró pénzre, hogy váltsuk ezt valóságra, ami már az akaratunkban, a belső vágyvilágunkban megjelent. Összefogunk veled. Miénk lesz az akarás, és tied meg a véghezvitel, és tudjuk, hogy ebből milyen sok nyomorúság származik, aztán jócskán akarunk mi dolgokat, és rengeteg olyat, amit az Isten esetleg nem akarna. Miénk az akarásunk, és csatlakozz te ehhez az akaráshoz, csatlakozz te ezekhez az elgondolásokhoz, és áld meg azt, amit mi kigondoltunk, és jónak tartunk. Kedves gyülekezet! Mi van akkor, hogyha az ember azt fedezi fel magában, hogy az akarás is hiányzik belőle? Akkor kétségbe kell, hogy essünk, hogy mindent elveszítettünk? Akkor az Isten hogyan segíthetne bennünket? És engedjétek meg, hogy egy újabb kis részletet idézek, amelynek hát olvasói, átgondolói voltunk a korábbi napokban, ami megítélésem szerint egészen szorosan ide tartozik ehhez a gondolathoz. Azt olvashatjuk egy bizonyságtételben,
Ha igazságot, igaz életet sóvárgó lélekkel kutatjuk az igét, akkor valóban megszentelődést eredményez. Segít legyőzni közönyünket, szentségtelen vágyainkat, és betölt minket azzal a szent tisztasággal, amely Isten látásához vezet, és a vele való meghitt közösséggel ajándékoz meg bennünket. Én úgy gondolom, hogy senki nem száll vitába ezekkel a gondolatokkal, és azt mondja, hogy igen, tudjuk, hogy egy keresztény ember ereje vagy erőtelensége, ez mennyire függ az igével való kapcsolatától, az Isten beszédével való kapcsolatától, mert valóban, ha valaki így kutatja az igét, akkor megszentelődést eredményez, segít legyőzni a közönyünket, szentségtelen vágyainkat, stb. Tehát nem szeretném újból olvasni. Tehát való úgy mondjuk, hogy ez egy kulcskérdés akkor, hogy hogy is viszonyulunk az igéhez. Kedves gyülekezet, mit tegyen az az ember, aki miután elolvassa ezt a feltételt, hogyha igazságot, igaz életet sóvárgó lélekkel kutatom az igét, és az ember böcsülettel megvallja, hogy ő benne nincs ez a vágyakozás. Nem tudom, ti bennetek mindig megszokott lenni ez a vágyakozás, hogy igazságot szomjazó lélekkel, nem néha olyan biblia olvasgatás, hanem kutatás? Ez megvan? Na most, ha ez viszont nincs bennünk, akkor azt mondjuk, hogy hát hagyjuk abba a kereszténységünket, mert a feltételt nem teljesítettük. Hogyan állhatna meg bennünket az Isten? Kedves gyülekezet, hadd olvassam tovább. Kérjük Istentől az igazság, az igaz élet utáni éhséget és szomjúságot, amely sok hívőből sajnos annyira hiányzik, és ami annyira boldogtalanná tesz. Isten tudja ezt felfakasztani bennünk, ha őszintén kérjük, és nem zárjuk be szívünket a Szentlélek munkája előtt. Hát én úgy gondolom, hogy le vagyunk fegyverezve, nem? Mert odáig eljuthatunk, hogy hát bennem igazán az igazságot éhező, szomjazó, kutató, Bibliát kutató lelkület nincs. Tehát akkor nincs tovább. De utána azzal folytatja, hogy ha nincs neked ember, akkor azt mondja az ige, hogy minden a tiétek, akkor kérd azt, amit nincs. És ha mi ezt kérjük, igazán az Isten be fogja tölteni? Meg fogja adni? Egyértelmű, hogy megadja. Mert az Isten számára minden lehetséges. Tehát nem azon a ponttól vizsgál bennünket Isten, hogy ez megvan-e bennünk ez a készség, mert az Isten tudja legjobban, hogy ez bennünk nincs meg, és a magunk erejével nem is lesz meg sosem. Hanem a mi egyenességünket és becsületességünket azon a ponton méri meg az Isten, hogyha látjuk, hogy ez nincs bennünk, akkor beletörődünk ebbe, vagy pedig kérjük azt, éppen amint nincs. Egy másik bizonyságtételt is hadd olvassak el, ami ezeket a gondolatokat erősíti meg, nagyon sokszor bátorítást jelenthetett ez bizonyára sokunk számára az életben. A Krisztushoz vezető lépések című könyvből olvasnám, minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ. A választás képességét Isten megadta az embernek, tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Habár szívedet meg nem változtathatod, és saját erődből Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ímódon egész lényedet Krisztus lelke uralja, szereteted Isten fiában összpontosul, és gondolataid összhangban lesznek ővele. Nem csak azokban a felismeréseinkben szoktunk elkeseredni, amikor az ige iránti kutató lelkületünk hiányát fedezzük fel önmagunkban, hanem amikor rádöbbenünk arra is, hogy az Isten sokkal több hálát, sokkal több szeretetet érdemelne részünkről, de bennünk nincs, mit csináljunk. Szóval olyan bátorítóak ezek a gondolatok, hogy a bizonyságtétel egyértelműen leírja, hogy saját erődből az Istent nem szeretheted, de itt nem áll meg, mert ha itt megáll, akkor mi elvesznénk emberek. Hanem utána azzal folytatja, hogy viszont a választás hatalma tiéd. És ami kifejezzük azt, hogy Istenünk, mi vágyunk téged jobban szeretni, de képtelenek vagyunk erre. Te add a te lelkedet ehhez is. Te segíts nekünk ebben is. Mert te megígérted, hogy minden a miénk. Tehát itt megint el szeretném azt mondani, kihangsúlyozni, hogy itt megint nem azon a ponton vizsgál bennünket Isten, hogy ő ránk árasztja az ő javait, és akkor te emberre hogyan reagál, hogyan válaszolsz.
Mert jól tudja az Isten, hogy saját erőnkből őt viszont szeretni nem tudjuk. Hanem azon a ponton vizsgál meg bennünket az Isten, hogy ebbe beletörődünk-e, vagy pedig küzdünk ezért. Hogy olyan kérjük-e az Istentől ezt a nagyon alapvető dolgot, ami mi annyira örülnénk, ha belőlünk fakadna természetesen, de nem fakad. Akkor ezt is kérnünk kell, és ez egy hatalmas evangélium, hogy kaphatjuk. És végül az apostolok cselekedetéből olvasnék egy igét az 5. fejezetből, az 5. fejezet 30. és 31. verseit olvasnám. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezet 30. és 31. verseit. Ami atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Nem tudom, ti voltatok-e úgy, az én életemben egy hosszú idő úgy telt el, hogy úgy gondolkodtam, hogy az Isten része a megbocsátás, az én részem meg a megbánás. Nekem meg kell bánnom a vétkeimet, amit helytlenül cselekedtem, és amikor az Istenhez megyek, tehát ez az én részem, ezt nekem kell megcsinálnom, és utána pedig erre várhatom, mert az Isten azt mondta, hogy egyetlen egy feltétele van a bűnök bocsánatának, ha valaki töredelemmel igazán belátja és elismeri. Kedves gyülekezet, mi származik ebből a téves elgondolásból, ebből a helytelen képletből? Mi olyan könnyen türelmetlenné válunk egymással szemben, mint hogyha másik emberen múlna az kizárólagosan, hogy ő megbánja az ő vétkét. És sokszor ebben várnánk az elégtételt, különösen, hogyha bennünket sértett vagy érintett valami, hogy hát nem, miért nem bánja meg a másik, miért nem látja be? Eltelik egy nap, két nap, egy hét, ki tudja mennyi, és még mindig nem látta be. Még mindig nem bánja meg igazán, hogy micsoda dolgokat cselekedett. És ugyanakkor magunkra nézve is könnyen elkeseredhetünk, és félelem keríthet bennünket a hatalmába, amikor mennénk az Istenhez, és az eszünkkel tudjuk azt, hogy vétkeztünk, és belátjuk azt, a lelkiismeretünk ezt látja, és a logikánk érti, hogy nekünk bűnt kellene rendeznünk, de megijedünk, mert nem érzünk bűnbánatot. Nem tudom, ti voltatok-e így. Ez ember rendezni a dolgait, de nem érez bűnbánatot. Most mit csináljon? Akkor vége mindennek? Kedves gyülekezet, milyen bátorító arra gondolnunk, hogy a bűnbánat is az Isten ajándéka. Ez is a Szentléleknek az ajándéka. És én nem szabad, hogy türelmetlen legyek bárkire nézve, hanem imádkozza azért, hogy a Szentlélek érlelje be ő benne ezt a látást. Hogy ő lássa meg azt, amit meg kell, hogy lásson. És magamra nézve pedig nem az a megoldás, hogy hát bűnbánat nélkül nem mehetek az Isten elé bűnt rendezni, mert hát akkor képmutató emberré, akkor inkább várok, hát majd csak valahogy meg lesz az a bűnbánat, hanem azt mondja a Szent, hogy lehet ezt is kérni. Ezt is lehet kérni, hogy Istenem, én látom, értem, hogy most milyen helyzetben vagyok, de belül érzelmeimben nem társul ehhez az, aminek társulni kellene. Légy kegyelmes hozzám, és segíts nekem ebben. Kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy ezek a példák, tehát ahogy elmondják ezek az igék a hitre nézve, elmondják az akarásra nézve, a szeretetre, a buzgóságra nézve, és a bűnbánatra nézve is, hogy ezek is az Isten ajándékai, tehát valóban igaz az, hogy minden a tiétek, illetve minden a miénk. Én úgy gondolom, hogy eszünkbe juthat Jézus legelső boldog mondása, hogy boldogok a lelki szegények, mert mi ennyire szegények vagyunk. Szóval nekünk ezek sem származnak belőlünk, ezek sem a mi produktumaink, ezek se belőlünk fakadnak. De ha meglátjuk és elfogadjuk a szegénységünket ilyen szinten, akkor ezek a felismerések, ezek az igei tanítások nagyon megerősítő és bátorító, biztató gondolatokká válnak számunkra. Valóban valóságá válik, amit Jézus mondott, hogy senki ki nem ragadhat benneteket az én kezemből. Miért? Mert én fogom bennetek munkálni a hitet is, én fogom bennetek munkálni az akarást is, a szeretetet, a viszont szeretetet irántam és az ige iránt, sőt még a bűnbánatot is.
Kedves gyülekezet, mi ezért kell, hogy biztonságban érezzük magunkat, ami nem egy léha és hanyag kereszténységet jelent, hanem ami egy félelem nélküli, bátor, Krisztusra tekintő kereszténységet jelent, hogy Jézus megígérte azt, hogy mindent tőle várhatunk, és mindent tőle kérhetünk. Én szívből kívánom azt, hogy ezek az igék tényleg bátorítsanak, és a jövőre nézve adjanak nekünk nagyon sok győzelmet, hogy amikor a hitünk hiányával találkozunk, vagy az akarás hiányával, vagy a szeretet hiányával, vagy a bűnbánat hiányával, akkor ne érezzük úgy, hogy hát most valamit nekünk kellene csinálni, de mivel mi nem tudjuk, akkor most vége mindennek, és mink marad nekünk. Nem azt mondja a Szentírás, hogy minden a tiétek. Isten ezt is felkínálja, Isten ezt is ő ajándékul szeretné adni. Én kívánom, hogy éljünk ezekkel az ajándékokkal is, és az Isten ígéreteinek sorában ezeket is lássuk, és ez a látás kíséri az életünket, és ezek által is segítsen az Isten bennünk egy győző életre. Amen. Mennyei Atyánk, Jézusunk nevében keresünk téged, és köszönjük ezeket a bátorító igéket. Köszönjük, hogy a te segítségeddel láthatjuk meg azt, hogy mennyi mindent köszönhetünk néked. Köszönjük, hogy az egész életünkre tekintünk vissza, Istenünk, az elmúlt évre, vagy akár az elmúlt hétre. Akkor is azt látjuk, hogy felettébb jó voltál hozzánk, hűséges Isten vagy, és nem csalárd, igaz és egyenes, ahogy Mózes dicsért téged. És köszönjük neked, Istenünk, hogy a jövőre nem csak a múltra visszatekintés hálájával, hanem ebből fakadóan a jövőre tekintés bizodalmával is megragadhatják a mi gondolatainkat, azokat az ígéreteket, hogy te mindent nekünk adtál fiadban, Jézus Krisztusban. Még azokat a dolgokat is nekünk adtad, amelyeknél hajlik az ember úgy gondolkodni, hogy ez az ő része lenne. Kérünk, segíts bennünket, hogy valóban hitből akarjunk igaz életre eljutni te előtted, és nem cselekedetekből, nem emberi küszködésből, emberi megfelelni akarásból. Köszönjük, Istenünk, hogy amikor felismerjük ezekben a nagyon alapvető dolgokban és keserű szívvel a mi hiányainkat, hogy hitünkben is tőled kaphatunk, hogy a szeretetben, a húzgó szívben, vagy akár a bűnbánatban is tőled várhatjuk a jót, hiszen semmink nincs önmagunkban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ennek a felismerése, szegénységünknek ilyen szinten történő elfogadása vezet éppen a győzelemhez, mert te betölthetsz bennünket a te javaiddal. Kérünk, add meg, hogy ezeknél a felismeréseknél eszünkbe jussanak ígéreteid, hogy akkor tudjunk kérni tőled, és éppen azt, amire szükségünk van, és hitáltal, hogy te ezeket betöltheted. Adj ezek által, kérünk, mindannyiunknak növekedés, gyarapodást megismerésedben és az igaz életben. Megváltunk Jézusunk nevéért, hallgass meg, kérünk.

Tisztelettel köszöntök mindenkit sorozatunk folytatásának az alkalmából. Ugye apostolok cselekedetei a témánk. Bízom el, hogy mindenkinek ugyanúgy megelégedésére szolgál áttekinteni ezt a történetet, mert annyira érdekes és olvasmányos, másrészt pedig annyi tanúsággal szolgál. És ma elérkezünk ennek során a 17. fejezethez. Azt hiszem, hogy megszokhattuk már, vagy észrevettük, hogy az utóbbi alkalmakon a fejezethatárokhoz igazodunk, tehát egy-egy fejezettel lépünk előre. Ma a 17. fejezet tehát a témánk, és előre elmondanám, hogy a második missziós útján vagyunk Pál apostolnak, hogyha lehet így mondani. Ugye emlékszünk rá, hogy a második útra úgy indultak el, hogy szerették volna meglátogatni a korábban megalapított gyülekezeteket, ugye kb. 4 évvel az első út után. Innen indultak, tehát Jeruzsálemből, aztán Damaszkusz, Szíria, Antiókia, és onnan most szárazföldi úton jutottak el a kis-ázsiai területekre, tehát ez így kezdődött a második missziós út. És tudjuk, hogy volt egy fordulat a történetben, amikor is ők ugyan inkább az északi területeket szerették volna most meglátogatni, ahol még nem jártak Kis-Ázsiában. Ehhez képest a Szentlélek hatására, vezetésére, kifejezett tanácsára átkeltek Európába, és ugye legutóbbi alkalommal már eljutottunk nyilván a 16. fejezet kapcsán európai területekre is. Ez egy mérföldkő, akárhogy is veszük, nagy üdvtörténeti jelentősége nincs, de érdekes, hogy átkerült az evangélium hirdetés a mi kontinensünkre is. A kifejezetten görög területekre immár. És a mai alkalmon a 17. fejezet 3 városban tett látogatás történetét és tanúságait jegyzi fel, ezt szeretném mi most közösen áttekinteni. A 3 városnak az az érdekessége, csak megjegyzem, hogy ma is létező, sőt lakott városok. Tehát nem régészek lakják, hogy így mondjam, hanem lakott városok. 2-ben nekem is volt alkalmam megfordulni egyszer. Itt a Tesszalonika feliratot látjuk, ide mutat a nyír, tehát ez egy ilyen öbölmenti kikötőváros. Ott voltam arra tisztán, egy nagyon nagy város ma is Tesszalonika. Kikötőváros, partmenti város, ma is élnek ott, laknak ott, sokan. És bocsánat, pontosan én csak kiírva láttam, de nem jártam. A következő helyen, ahol majd Pál apostolék megállnak, ez Bérea. Nem messze tetszenek látni, nagyon közel van. Láttam a táblát, és a közlekedési táblát kíván, furán volt a görög betűk, hogy Bérea. És hát a Bibliából ismerős volt a név, akkor értem, hogy létezik, megvan. A harmadikban, ha már elmondtam, bocsánat, én szépen, én jártam, meg nem jártam, ez messze nem van délen, ez Athénban. Ugye az első 2 helyszín, tehát viszonylag északi terület Görögországban, mert igaz Dél-Európában, de viszonylag északon. Athén már itt van lent délen. Ez az a 3 város, amelyet egymás után vett útjába, vagy hát látogatott meg Pál apostol, majd meglátjuk, hogy milyen körülmények is vezettek ehhez, hogy erre szükség volt, hogy erre így került sor. Mind a 3 városban másféle tapasztalatokat szerzett, mind a 3 tapasztalat nagy tanúsággal bír, úgy gondolom, a mi számunkra. Egy érdekes közös gondolkodás elé nézünk most ebben az órában. Ha valaki jegyzete, azok kedvéért mondanám csak a rendkedvéért, hogy az első tesszalonikai látogatás az 1-től 9-ig, tehát az elsőtől, bocsánat, a 9-ig terjedő versek közrefogta szakaszban található. A béreai látogatás az 10-től 15-ig, az egy viszonylag rövidebb leírás. Athéna leghosszabb az 16-tól 34-ig. Már most hadd jelezzem, hogy Athénban egy nagyon nagyívű beszédet tart az apostol. Én úgy gondolom, az egyik mesterműve az ige hirdetésnek és a missziós beszédnek, és már most hadd jelezzem, hogy nagyon meglepő, de ennél kevesebb eredményt felmutató beszédet nem sokat találunk a Bibliában, mint ezt. Tehát az egyik legnagyszerűbb beszéd, az egyik legsoványabb eredménnyel társulva. Ennek is lesz tanúsága, de ez majd a legvége lesz a gondolatmenetünknek, nem akarok előre szaladni. Menjünk tehát akkor sorra. Tesszalonika volt az első város, amit Pál apostol érintett. Azt olvassuk, hogy miután pedig áthaladtak bizonyos területeken, Tesszalonikába értek, ahol volt a zsidóknak zsinagógája, és Pál szokása szerint bement hozzájuk a zsinagógába. Ugye erről beszéltünk már, emlékszem én is, amikor itt voltam, hogy az apostolok szisztematikusan követték ezt az elvet, hogy mindig ott kezdték meg a munkájukat a zsinagógában, az adott, ha volt, az adott településen. Jézus azt mondta, hogy először mindig a zsidókhoz menjenek, és azután pedig a többiekhez. Ez volt az alapelv, ugye az ő mennybe menetelekor. És azt olvassuk, hogy Pál apostolék minden körülmények között tartották magukat ehhez az elvhez, majd ezt szeretném hangsúlyozni másokból is a mai óránk, mai témán kapcsán. Itt is azt olvassuk, hogy a lehető legtermészetesebb volt, bementek a zsinagógába, és kérném szépen a 3. verset is rögtön. Azt olvassuk, tehát vetekedtek, ugye arról szólt a 2. vers vége. Megmagyarázta Pál, és kimutatta, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus,
aki szenvedett és feltámadott, ez a Krisztus, tudnék, akit a zsidók mint messiást vártak. Nem tudom, ezt szoktuk-e érteni, amikor olvasó, hogy Jézus a Krisztus, ezt mi sokszor nem értjük, mert hát persze, Jézus Krisztus, nekünk. De szóval a korabeli fejjel gondolkodva, ugye Jézus egy egyszerű ember volt, a személy, akit ismertek, az ágyfia, a Krisztus, vagy Krisztus, vagy messiás, az pedig a felkent, akit mindenki várt, aki egy hát legendás, profétikus alak volt a zsidó gondolkodásban. És itt azt mondja megint, mint máshol is a Biblia, hogy bebizonyította, hogy ez a Jézus, akiről tudjuk, hogy meghalt és feltámadt, az a Krisztus, akit olyan régóta vártak. Tehát egy és ugyanaz, tehát hogy ő töltötte be a jövendőlést, akit én hirdetek néktek. Tehát, hogy ő pedig hát ebben a küldetésben van. Itt annyira hadályok, meg azért elgondolkodtató, hogy tényleg, hogy jó, hogy bement a zsinagógába, de sokszor gondolkodunk, hogy hát mit lehetett ott mondani, vagy hogy mit tudott mondani. És hát ezért fontos a harmadik vers, ezért is akartam kiemelni, hogy ők zsidók voltak, náluk egy rengeteg alapismeret adott volt, csak egy bizonyos holtponton kellett túllendíteni az ő ismereteiket, hogy lássák be, hogy amit ők tudnak, meg amit várnak, az megvalósult, és hogy ebben az életben, ebben az emberben, ebben a személyben öltött testet. És hogy tudta ezt Pál apostol megtenni? Azt mondta, hogy az ige, hogy kimutatva, hogy Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, vagyis, hogy ő bebizonyította nyilván az ószövetségi messiási jövendőlésekből, hogy nem az a megváltó, vagy nem az lesz a messiás, akit ők várnak, egy ilyen diadalitas, győztes, mindenkit leigázó nagy vezér, amiben ők gondolkodtak, hanem a Biblia messiás képe az egy szenvedő messiás kép. Magyarul helyre kellett tennie a hiányos vagy tévismereteiket, és szembesíteni őket, hogy pontosan ráillik a leírás arra a személyre, akiről beszélünk. Ez azt feltételezte, és ezért tartom fontosnak ezt a részt, azért időzök itt ennyit, hogy Pál apostolnak tényleg ismerik lehet a Bibliát, tehát nem arról szólt a dolog, hogy de ő bizonygatja meg, bocsánat, hogy üti az asztalt, hogy de higgyék el, mert hát abból nem lesz semmi, hogy én is mondom, te is mondod. Hanem ő be tudta nekik bizonyítani az ő írásaiból, az ő közös írásaiból, hát ő is zsidónak született, hogy ha elolvassák a saját ószövetségüket, abból is a Krisztushoz kell eljutniuk. És ezt azért tartom fontosnak, mert mi nem egy ószövetségi korban élünk, de úgy felmerült bennem, hogyha nekünk kéne valamit bizonyítani a mi hitünkből, meg a mi megváltónkról, meg a mi Krisztusunkról embertársainknak, akkor nem fenyegetett bennünket is az a veszély, lehet, hogy nagy erővel teszünk bizonyságot szó szerint, tehát, hogy ütjük az asztalt, hogy pedig az úgy van, mert én tudom, mert én megtapasztaltam, de azzal a másik nincs előrébb. Hanem nekem ugyanúgy felkészültnek kell lennem a bibliai kijelentésekből, hogyan Pál is felkészült volt a maga korabeli kijelentésekből, és le tudta vezetni, be tudta bizonyítani, szembesíteni tudta a hallgatóit, ahol erre volt szükség csak, azzal, hogy Jézus a Krisztus. Azt olvassuk, először a negyedik verset szeretném, hogy mi lett az eredménye ennek a bizonyítási eljárásnak, ha úgy tetszik. Azt írja, hogy némelyek azok közül hittek, mármint a zsinagóga beliek közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz, mármint a munkatársához, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az erőkelő asszonyok közül nem kevesen. Nagyon szabados a Biblián, kérdemes megfigyelőként a szóhasználatát, nem? Azt mondta, hogy a zsidók közül is hittek némelyek. Hát volt, akire hatott, akit megfogott, amit Pál mondott. Olyan elgondolkodható, hogy azt mondja, hogy az istenfélő görögök közül nagy sokaság. Egy kicsit érezzük azért, ugye, hogy némelyek meg nagy sokaság, tehát a számarányok. Nem azok, mint amit várnánk. És még azt is hozzáteszi, hogy az előkelő asszonyok közül, tehát nyilván valami magas társadalmi rangjuk lehetett ezeknek a hölgyeknek. Gondolom az urak azok el voltak foglalva valamilyen politikával, hogy ki tudja, hölgyek ne engedheti magunknak azt a luxus, hogy fontosabb dolgokkal foglalkozzanak. És ők közülük is nem kevesen. Olyan szép ez, nem? Hogy némelyek, nagy sokasság, és nem kevesen. Ők is többen voltak valószínűleg, mint a zsinagóga beliek. Végülis azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon pozitív mérleg, mert minden rétegből volt fogékonyság, vagy minden rétegben mutatkozott fogékonyság, és hát azt már láttuk korábban is, hogy a pogányok gyakorlatilag nyitottabbak voltak, előítéletmentesebbek voltak, elfogadták. Sajnos azonban az eredményeknek itt nincs vége a felsorolásnak, jön az ötödik vers, azt mondja, de a zsidók, akik nem hittek, tehát az a fel a zsinagógának, aki nem a némelyek, irítségtől felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csüdületet támasztván felháboríták a várost, és a Jáson házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Azt mondja bölcs Salamon, hogy nincs új a nap alatt. Ezt mi is mondhatjuk, mi már olvastunk ilyet, nem még a szavak is ugyanazok. Azt olvastuk, hogy irítség volt, ugye? Korábbi látogatásoknál is ezzel szembesülni, irítség. Az irítség az egy félelmetes dolog.
Itt is azt olvassuk, hogy a zsidók, akik nem hittek, miért támadták meg Pált? Nem azt, hogy azért, mert dogmatikailag külön állásponton álltak, hanem mert irigyek voltak. Mire voltak irigyek, hogy kérdezzem meg? Hát a negyedik vers felsorolt eredményeire, nem? Hogy ők már ott élnek mióta, ezek a görögök nem hallgatnak, rájuk nem akarnak zsidók lenni, erre jön Pál, elmondja, amit elmond, és a nagy sokaság, meg az előkelők közül, az még fájdalmasabb ugye az olyan embernek, hogy előkelő emberek is ennek a befolyása alá kerültek, amit Pál mond. És erre nem azt mondták, hogy kérem, mi nekünk a tanításunkkal valami baj van, utána kéne nézni, miért nem hat úgy, mint a Pálé. Nem azt mondták, hogy jó, hát elvesztettük ezt az eszmei küzdelmet, hanem azt mondták, hogy nem hagyjuk annyiban a dolgot. És mit tesznek ilyenkor emberek, irigységtől indítatva? Azt olvassuk, hogy maguk mellé vettek a piaci népségből, ugye a piac az mindig veszélyes üzem, mert ugye ott nem azért találkoznak az emberek, hogy a bölcsességet cseréljenek egymással, hanem árukat. Itt is erről volt szó, hogy ott kerestek, ahol megtalálták a maguk delikvenseit, kifejezetten gonosz férfiakat kerestek és találtak, és csődületet támasztván, tehát nem nyugtatták a kedélyeket, hogy mindenki tisztán gondolkozzon, hanem felkorbácsolták az indulatokat, csődületet támasztván felháborították az egész várost. Ugye egy ilyen alantas vállalkozás anatómiája egy fél vers erejéig, nem? Meg kell keresni az alkalmas embereket, meg kell teremteni a kívánatos helyzetet a tisztánlátás teljes kizárásával, és utána hangzik el a következő versben, hogy mi is volt a vád. Azt írja, mikor pedig őket nem találták, mármint akiket kerestek Pált és Silást, azt a házat, amit ostrom alá vettek, annak a tulajdonosát, Jásont és néma atyafiakat kivonták a város előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek. Ne felejtsük, hogy kik kiáltoztak, piaci népségből, akiket rá lehetett venni. Tehát ha valakinek aztán van mértékadó értékítélete, az biztosan ők voltak, ugye? Mert csak azért van, hogy én is elgondolkoztam, hogy majd ők megmondják, hogy ki az országháborító, nem most jöttek a piacról. Azt se tudják, kit vádolnak, azt se, hogy miért, de a legsúlyosabb vádat megfogalmazzák. Egy verset szeretnék idézni a János evangéliumából, a 18. fejezetből, a 36. verset. Jézus azt mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Azt mondta, hogy ha úgy lenne, mármint hogyha innen való volna az én országom, ebből a világból, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. De nem innen van. Ezért tudsz megölni, Pilátus. Miért érdekes ez? Ugye azt állapítottuk meg délelőtt is ezt a verset mélyebben átgondolva, hogy a keresztények sohasem lehettek országháborítók, mert mindig elfogadták a mindenkor fennálló jogrendet. Viszont azt olvastuk, visszatérve az előző vershez, az 5., hogy csődülettámasztás történt, felháborították a népet, tehát kik voltak az országháborítók, akik leghangosabban kiabálták, hogy itt országháborítók vannak. Megint azt mondom, hogy nincs új a nap alatt. És egy olyan helyzetet teremtettek, ahonnan nem olvasom már a részleteit a folytatásban, de gyakorlatilag lecsendesedett, mint egy csodamódon a város, de jobbnak látták a tanítványok Pált kimenekíteni ebből a helyzetből, és elküldték őket onnan. Itt olvasunk máshol is, hogyha valahol bezáratnak az ajtók, bezáratnak a fülek és a lelkek, tehát lezárkóznak, ott nem érdemes erőltetni a dolgot, és nincs értelme, csak a veszély nő, akkor odébb kell menni egy másik városba, meg egy másik, ők úgyis azért küldettek, hogy menjenek tovább, megértették, hogy Tesszalonikában nincs tovább időzni való, és ezért tovább haladtak egy másik városba, amit Béreának hívnak. Ja, azt mondjuk, hogy tehát itt volt Tesszalonika, fenn itt a csücsökben, még annyit hadd meg ki a Tesszalonikánál maradva, meg a térképnél maradva, hogy jó tudni, hogy a páli levelek közül az időben, időrendben tekintve a születésüket, az első két levél az a Tesszalonika beliekhez íródott. Ugye emlékezetem szerint Korintusból, tehát amikor a mai témánkon is túlhaladt Pál apostol, és megy Korintusba ide a Peloponnészoszi félsziget, hát nyele, mint egy az összekötő kis csücsök, ott fekszik Korintosz, onnan ér Tesszalonikába, majd figyeljük meg egyébként, hogy mi a leveleknek a tartalma. Ugye Pál apostol arról beszélt a harmadik vers szerint, ezt mondtuk, hogy Jézus a Krisztus, aki szenvedett és meghalt, de feltámadt. Majd figyeljük meg, hogy mind a két tesszalonikai levélben mi az egyik kulcs téma. A feltámadás, a halottak feltámadása, az ítéletkor, hogy kik kitelőznek meg, az élők mikor változnak el. Tehát jól ideilleszthető a levelek mondandója is majd. Körülbelül 3 hónappal később írta a leveleket az ott jártához képest. Tehát viszonylag frissen írt vissza a híveknek, erősítve őket ebben a hitben. Ne felejtsük el, erről már beszéltünk, hogy a görögöknek az volt egy nagyon nehezen lenyelhető tény a keresztény tanításban, hogy nincs hádész, nincs túlvilág, ellenben van feltámadás, és ezen a ponton rendre elakadtak, majd ma is látni fogjuk.
és a tesszalonikai levelek is ezt a tanítást erősítik meg. Visszatérve a történet menetéhez, tehát Pál apostolt elmenekítik Tesszalonikából, eljut Béreába. Mi történik Béreában? Hát én azt szoktam mondani, hogy szegény Pál apostolra ráfér egy kis jó tapasztalat is. Béreában jó tapasztalatokat szerezi. Felolvasnám a következő szakasz, tehát ami a béreaiakról szól. Az elsőként talán a 10. és 11. verset. Az atyafiak pedig azon az éjszakán elküldték Pált Silással egyetemben Béreába, Tesszalonikából tehát, amiről már beszéltünk, kik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a tesszalonikabelieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hát itt nagyon sok tanúságban. Az első az számomra mindenképpen az, hogy egy ilyen tapasztalat után, mint Tesszalonikában, ami nem az első volt, ezt szenvedték a zsinagóga nagy része részéről, a némelyeket kivéve, Pál apostolék nem mondták azt, hogy na, Tesszalonikában befejeztük ezt a gyakorlatot, hogy a zsinagógába kezdünk, mert ennek sok teteje nincsen, mondták volna sokan bölcsen és a tapasztalatok alapján, és azt mondták volna, hogy nem erőltetjük ezt a zsinagóga dolgot, úgyis mindig csak rossz vége van, nem mentek volna el. Pálék, minden tisztelet az övék, ugye, emberileg, azt mondták, hogy akármi volt Tesszalonikában, a béreknek ugyanúgy megadják az esélyt, bementek a zsinagógába, és milyen jó, hogy megtették. Egyrészt a zsinagóga is hát elvesztett volna egy nagy lehetőséget, másrészt ők meg egy jó tapasztalatot vesztettek volna el, hogy van olyan hely, ahol nem rossz a tapasztalat a zsinagógában. Azt olvassuk, hogy nemesebb lelkűek voltak a tesztonikabelieknél a bérelbeliek. Mondhatnánk, hogy hát nyilván azok voltak, mert nem bántották Pált. Ugye akit sokat vernek, meg üldöznek, az biztos hajlik rá, hogy már ha nem bántják, azt már pozitívan értékel. Ezt szándékosan hangsúlyozom, hogy majd lássuk a különbséget, hogy Pál nem azért mondta, hogy jobb volt itt, mint máshol, mert itt nem bántották. Egy ember így gondolkodott volna, egy átlagos ember. De nem ezt olvassuk itt indoklásként, hanem azt mondja, hogy azért voltak nemesebb lelkűek, mert bevették az igét teljes készséggel. Tehát azt mondja, hogy ezek olyanok voltak, amilyet ritkán láttunk, hogy nem tudták, amit mondtunk, de mihelyt mondtuk, mihelyt megértették, mihelyt felismerték, hogy az igén nyugszik, az igén alapszik, bevették. Itt van egy nagyon fontos kifejezés, ezt mindjártnak a figyelmébe ajánlom, hogy teljes készséggel. Lehet olvasni Bibliát, lehet hinni benne, még el is lehet fogadni. Ezek mind fokozatok. De teljes készséggel az azért érezzük, hogy valamit jelent, nem? Hogy akármit mond, akárhol fed, akárhogy fáj, akármilyen nehéz. Nekem ez a kinyilatkoztatás, ez az Isten mondandója, ez rám vonatkozik, én ezt el kell, hogy fogadjam. Teljesen nyitott vagyok, és nem próbálom elrejteni magam előle, nem keresek kibúvókat. Biztos, hogy nem egy mindennapi eset, hogy egy egész hívő közösség, egy zsinagóga, lényegében nem olvasunk kivételekről, így fogadta az igét. És nagyon szeretném hangsúlyozni a folytatást is, mert nem csak a készség volt nagy, hanem az alaposság is. Mert olyan van, hogy valaki nagyon hiszékeny, nem? Hogy akármit mondanak, jó hiszemű, aztán elfogadja. Ők nem hiszékenyek voltak, hívők voltak. Naponként tudakozták az írásokat, tehát napi programjuk volt az, hogy Bibliát olvastak. Azért nem pont így olvastam, ha figyeljük. Naponként tudakozták az írásokat. Lehet olvasni, meg tudakozni, az se feltétlenül ugyanaz, nem? Tehát, hogy olvasom, meg volt, meg hát voltak ezenbe. Már bocsánat, hogy így mondom, csak hogy fáradt vagyok, nem nagyon emlékszem rá. Ezek tudakozták, kerestek, érteni akartak, kutatták. És ezt naponta tették. Vélhetően nem is csak egyénileg. Valószínűleg együtt is töprengtek és kerestek. És azt mondja, naponként tudakozták az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hogy kérdeznek, hogy ha hogy? Hát ha úgy, ahogy Pál mondja. Magyarul azt olvassuk ebben a szakaszban, nem keveset olvasni, hogy Pál nagyon alaposan megdicséri a bérelbelieket, mert ezek különbek voltak a tesszalonikabelieknél, meg a legtöbbnél, akivel ő találkozott, az az igazság. Nem azért, mert nem bántották őt, nem azért, mert nyitottan fogadták, bármit mondott is ő hittek benne, hanem miért dicséri meg őket Pál? Az igéhez való alapvető viszonyuk miatt, hogy teljes készséggel, és miért? Hogy mindennek utána jártak, amit ő mondott, hogy igaz-e. Az nem azt mondta, hogy hát neki azért sértette mégiscsak a személyes tanító önérzetét, hogy hát azért ez nem, hogyha bizalmatlanok lennének vele, hanem azt mondta, hogy na ez a valami. Egyrészt veszik a fáradtságot, nem restek, nem úgy van, valami nagy tekintély beszél, vagy jól beszél, vagy lenyűgözően beszél, és akkor elfogadjuk. Másrészt ő, tudjuk, hogy üdvözülendőket szeretett volna mindenhol megnyerni és maga után hagyni, és hogyha ő azt látta volna, hogy bármit elfogadnak, amit ő mond, akkor félhetett volna attól, hogy és mi van, hogyha jön egy másik, az nem jókat mond, de jól beszél, akkor azt is el fogják fogadni. Mert van ilyen. Tehát ha ezt hallgatom, ez is olyan jól mondja, ha azt hallgatom, az is olyan jól mondja. Béreában nem így volt. Megnézték,
Ha úgy mondta, jó, ha nem úgy mondta, akármit mond, nem jó. És Pál azt mondta, hogy milyen a jó hallgatóság, nem aki mindent elfogad, akármit mondok, hanem aki mindennek utána néz, akármit mondok, és ami úgy van, azt viszont teljes készséggel befogadja. Ez az ideális hallgatóság. Most bocsánat, hogy a hallgatóságot minősítem, de tény, hogy így van, ezt könnyű látni, és belátni, és elfogadni. Még egyszer hadd mondjam, hogy sokszor találkozunk ezzel a Bibliában, hogy olyan méltatlanul röviden szól, méltatlanul pozitív tapasztalatokról. Itt ez a két vers mondja, hogy mi történt Béreában, és hát ehhez foghatót nem találunk sehol máshol az apostoli korban, hogy ilyen tapasztalat lett volna. Szoktam mondani, hogy a Uriás, akit Dávid sajnos kivégezte, ugye a felesége miatt olyan alattomos módon, egyetlen egyszer szólal meg a Bibliában, és olyan pozitív nyilatkozatot tesz, hogy ő hogyan gondolkodik a felelősségről, a seregről, meg egyáltalán a saját életéről, és az egész emberről annyit tudunk, hogy hát ilyen pozitívan nyilatkozott, egy pozitív személyiség volt, és egy szörnyű hát sérelem érte a felesége és az élete vonatkozásában, és hát többet nem tudunk, pedig olyan jó lenne többet tudni. Béreát is szívesen olvasnánk hosszabban. A Biblia nem mond többet ennél, illetve még valamit mond, és ez nagyon fontos, hogy mikor éppen Pálék már örültek volna az eredményeknek, volt eredmény, akkor azt is nézzük a 12. verset először. Azt mondja, sokan hittek azért ő közülük, az ő közülük most a zsinagógára vonatkozik. Tehát itt nem némelyek, itt sokan. Sőt, az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Azért csodálatos lehetett Pál apostolnak ez a tapasztalat, hogy amerre ment, lehet, hogy gond volt a zsidó lakossággal, de a görögök közül óriási volt mindig a megmozdulás, a nyitottság. És figyeljük meg, nagyon fontos az is, hogy a rang az nem feltétlenül akadály. Tehát ők nem szégyelték, hogy ők értik, amit Pál mond, és hiszik, és elfogadják. Itt is nagy eredmények voltak, de sajnos még valami történt. A 13. verset olvasom. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokasságot ott is felháborították. Hát erre mondják, hogy jobb ügyet érdemlő buzgalom, nem? Tehát elűzték a saját városukból, elmentek Béreába, azt hiszem, hogy akkor most már legalább ez le van tudva, le van zárva. Béreában végre pozitív a fogadtatás, a béreai zsidók nem gáncsoskodnak, meg nem alakoskodnak, meg nem ármánykodnak. És erre a tesszalonikaiak veszik a fáradtságot, ezt nevezem én bigottságnak, vagy vakbuzgóságnak, vagy hát igazi elszántságnak és fanatikus gyűlöletnek, és képesek még a másik városba is utánuk menni. És azt olvassuk, hogy szabályosan elmenekítik onnan Pál apostolt előlük, és így kerül Aténba. Ugye itt van az, hogy Tesszalonika és Béra között iszonyú kicsi távolság, azért Atén már odébb van. Tehát Pál jó messzire elment, és egyedül ment el Aténba. Tehát a munkatársai visszamaradtak, ő várt. Tehát Aténban ő időzött, várakozott. És hát erről szól a folytatás, az aténi tapasztalatoknak a leírása, hogy hogyan történt az ő aténi látogatása. Hát Tesszalonikáról nincs jó véleményünk az elhangzottak után, Béráról van. Úgyhogy arra jár valaki, akkor erre emlékezzen, hogy ezek azok a városok tehát. Nem tudom, hogy akik nem ismerik a történetet, ami most következik, hogy hogyan gondolkodnak, de el tudom képzelni, hogy sokan azt gondolnák, hogy hát azért Atén mégiscsak Atén. Ugye a kultúra fellegvára, az ókori demokráciának a modelljét hordozza a számunkra, egy felvilágosult társadalom mindenképpen. Azt hiszem, hogy azért mindannyiunkat kísért, vagy kísértene a gondolat, ha nem tudnánk, hogy mi lesz itt leírva, most ugye elárulom valamelyest már a kifejletet, hogy ha máshol nem is talált visszhangra Pál apostolnak az üzenete és a mondani valója, az egy Aténban ott van bennünk a várakozás, hogy valami komolyabb megmozdulást idéz elő. Valószínűleg Pál apostol is így volt vele, még egyszer mondom, az élete egy legnagyobb arányú, vagy legnagyobb horderejű beszédét, egy igazán zseniális beszédet tartott. Szerintem nagyon épületes a mi számunkra ez a beszéd, és nagyon tanulságos. Tehát érdemes elolvasni, majd itt rész szerint végig is megyünk rajta. Mégis az a különlegesség, amit már mondtam is, hogy ez egy legeredménytelenebb beszéde és szolgálata lesz. Annyira, hogy Pál a végén el is töpreng ezen, mert nem lett volna Pál apostol meg igazi kezén, nem gondolkozik, hogy miért nem működött a dolog. Ja, nagyon sokszor vagyunk úgy az életben, hogy valami nem sikerül úgy, ahogy gondoljuk, akkor elfelejtjük. Elárulok én is valamit, amikor még ugye az elején jártam az ilyen jellegű feladatoknak, mint a mostani is, bibétárgyú előadásoknak. Voltam én is úgy, hogy nem úgy sikerült, hogy szerettem volna, akkor laktam valahol albérletben, és ott nagyon aranyos volt a néni, akinél laktam, a házi nénink, és hát egyszer keserek tanultam, hogy ez se sikerült jól, mondom, ezt ilyen, erről többet én nem tartok. Azt lehet, hogy nem jól állok hozzá, lehet, elő kéne venni, és akkor átgondolni, miért nem volt jó, és addig csinál, még jó lesz. Mondom, hát erre még nem gondoltam, de megszívleltem, és igaza volt. Úgyhogy ez bennünket is kísért az életben, hogy ha valami nem jó, akkor elfelejtjük, nem elfelejteni kell. Pál sem felejti majd el, hogy miért nem sikerült ez az aténi beszéd.
Azért merem előre elmondani, mert úgy is látjuk, hogy zseniális a beszéd, és annál különlegesebb, hogy miért nem hat. És Pál rá fog jönni, hogy miért nem hat, ezt már nem mondom el előre, hogy miért nem, de nagyon fontos az, hogy őt nem hagyta nyugodni az eredménytelenség, és az okát kereste, nem nyugodott, és meg is találta, és majd ezzel zárnám a mondandómat. De akkor nézzük először, tényleg mi történt Athénban. Hát az alaphelyzet az az, hogy Pál várakozik. Tudnélik, hát várja az utitársait, addig nem akar tovább menni. Mit tesz az ember Athénban? Sétál, mászkál, mit lát az ember? Hát le is írja aztán később majd a beszédében, vagy hát elmondja, hogy mindenhol mindenféle templomot. Ugye tudni kell, hogy a görögök nagyon vallásosak voltak. Tehát a darabra mérik a vallást, nagyon nehéz lekörözni őket, mert hát nagyon zsúfolt volt ugye az ő hitviláguk, nagyon sok isten volt benne. Az más kérdés, hogy olyan istenek egyszer azt írta egy szerző, hogy mint egy ókori panoptikum olyan volt, hogy nem tudta az mind sírjon vagy nevessen a görög isteneket megismerve, mert olyan furcsa lények voltak, ahogy ők elképzelték az isteneiket. És ahogy Pál nézelődött, hát látta, hogy mindenhol mindenféle bálványnak hódolnak. A görögöknek volt még egy tulajdonsága, hogy nem volt olyan területe az életnek, amit rendeltek volna hozzá valami istenhez, és minden istenek buzgón áldoztak, mert ők biztosra mentek, tehát hogy senkit ne sértsenek meg. Ez olyan mértéket öltött, itt majd olvasuk is Pál beszédében, hogy biztos, ami biztos alapon az ismeretlen istennek is szenteltek egy templomot. Tehát volt x darab ismert isten a görögöknek, és volt egy, akit úgy voltak vele, hogy lehet, hogy valakit kihagytak, nehogy harag legyen a dologból, úgyhogy felszenteltek egy templomot az ismeretlen istennek, és Pál meg is fogja ragadni ezt a lehetőséget, mindjárt látjuk. Azt olvassuk, még a beszéd előtti részeket szeretném idézni, igen, a 16. verset kérném szépen, hogy Athénban pedig, amikor azokat, már mint a munkatársait várta Pál, a lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Tehát szóval nagyon nehezen tudta magát tűrtőztetni, nyomasztotta ez az iszonyatos tömegű bálvány és bálványimádás. A 17. vers szerint azt olvassuk, hogy itt is a zsinagógában kezdte a vetekedést, aztán a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Mondhatnánk, hogy egy misszionárius szakmai ártalom, vagy nem tudom, minek mondjam, hogy most várakozik, de azt se tudja tétlenül tenni, hogy ahol ember talál, zsinagógában, piacon, ott próbál hatni rájuk. Próbálja a mondandóját elmondani. Azt olvassuk a 18. versben, hogy némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ővele. Hát nem tudom, ezt hogy kell érteni, nem tudtam utána nézni, valószínűleg az utcán. Tehát, hogy ebben a tömegben hallották, hogy beszél, azt mondták, hogy ez valamit beszél, hallgassuk meg. És mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani, ugye a csacsogót azt úgy értették, hogy hát, ahogy Pál beszélt, talán a kiejtése is, meg amiket mondott, hogy ez nem volt az ő magas filozófiájuk, de hát meghallgatják, ráérnek. A filozófusban az, hogy van ideje, meghallgatja, ráér. Aztán mások azt mondták, hogy idegen istenességek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdette nekik. És most jön a fordulat, a 19. vers szerint megragadták őt, és az Areopágusra vitték, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi ez az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Hadd jelzem azt rögtön, hogy nagy dolog, amit látunk, hogy nyitottság volt a görögökben. Tehát ők maguk vetették, hogy fogjuk meg, vigyük oda, állítsuk fel, azt hallgassuk meg úgy, hogy mi szoktuk, ha valaki feláll. Tehát nem zárkóztak el, nem voltak előítéleteik. Azt mondták, hogy meg kell hallgatni. Egy rövid jellemzés a korabeli Athénről a Bibliából, a 21. verset idézem még, mielőtt a beszéd kezdődne. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Nem tudom, hogy értjük, amit mond, magyarul nem csináltak semmi hasznosat. Tehát azt mondja, hogy ott voltak a piacon, és ment a terefere, hogy most mi az újság, mi nem az újság, ezt beszélték. Ugye semmi másban, azt mondja, semmi értelmes dolgot nem csináltak. És erre megjelent a színen Pál apostol, ugye ők vitték oda, ők kérték, hogy beszéljen, és itt kezdődik a beszéde. Még annyit, hogy egészítsenek, hogy nem tudom, hogy Pál apostol mennyire tudott rákészülni erre a lehetőségre, de azért gondoljuk meg, ez egy hihetetlen nagy lehetőség volt Athénban. Ők kérték fel, oda sereglettek köré. Ők megszokták azt, hogy hát felállnak szónokok, és beszélnek, és hallgatják, és értékelik, hogy Pál hogyan gyűjthette össze minden tudását, és minden erőfeszítést, hogy jól tudja megragadni ezt a lehetőséget, hogy a szívükhöz szóljon. És ezen a háttéren mondja el a következő beszédét, versenként haladok előre rövid megjegyzésekkel. 22. versnél kezdődik tehát. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárra is, amelyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Itt megállnék.
Tehát először megdicséri őket, még ez egy kétesértékű dicséret, ugye, hogy nagyon istenfélem, mert rengeteg bálvány van ő. De azt mondja, hogy látja, hogy maga a hit, vagy az istenfélem az azért foglalkoztatja őket, és egy dicsérettel kezdi, hogy hát bizalmat teremtsen maga iránt, és azt mondja, hogy abban is azt látja, hogy nagyon istenfélők, hogy még arra is gondjuk volt, hogy egy ismeretlen istennek oltárt emeljenek, és most közli velük, ezzel zárul a vers, hogy akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Hát én erre mondtam, hogy ez zseniális, nem? Tehát hogy lehet megdicsérni a sok bálványimádásért Atént? Hát azt mondja, hogy egy biztos, hogy nagyon bálványimádók vagytok. Ez olyan, mint amikor, emlékszünk rá, talán sokan ismerjük azt a részt, amikor a szamáriai asszony megkérdezi Jézust, az asszony Jézust, hogy melyik hegyen kell imádni az Istent, és hogy Szamáriában-e, vagy pedig a Jeruzsálemben, a templomhegyén. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát megmondja, csak hívja ide a férjét előbb, hogy hát mind a ketten hallják ezt a fontos választ. És akkor mondja az asszony, hogy neki nincs férje. És akkor Jézus mondja neki, hogy végül is ezt igazán mondtad, mert ugye 5 férjed volt, és aki mostanában meg hát nem férjed törvényesen, tehát hogy az élettársad gyakorlatilag. És ugye Jézus azt mondta, hogy ezt jól mondtad, ezt igazán mondtad, és az ember mindig csodálkozik, hogy hát ahelyett, hogy mondta volna, hát micsoda hazugság ez, ugye, hogy már volt 5, meg most nem az van, el azt mondja, hogy ezt jól mondtad, és igazán mondtad. Tudnék, hát nem azon, most nem ez volt a téma. És hát azt mondta, hogy ő ezt ragadja meg ebből, hogy tovább vigye a gondolatmenetet, hogy végül is van benne igazság, hogy ez most nem fér, most a lényegről beszéljünk. Pál ugyanezt tette. Minket azt kísértett volna szerintem, hogy azt mondja, hogy Atén, hát azért ennyi bálvány, ennyi Isten, ennyi oltár nem helyes. Pál meg azt mondta, hogy milyen istenfélű egy társaság ez. Jó, hát nem úgy, ahogy én gondolom, de tény, hogy sok. Tény, hogy sok. És utána rögtön váltott, figyeljük meg, hogy nem sokat időzött itt, tehát ez tényleg egy ilyen udvariassági gesztus volt. Azt mondta, hogy ti milyen alaposak vagytok, ti még az ismeretlen Istennek is szenteltetek oltárt. Na, én vagyok az, aki őt képviselem. És már is a pontnál volt. Tehát már azon a ponton állt, azon a vonalon, hanem ő indulni tudott, és elkezdte őket meggyőzni. Ugye mit mondott erről az ismeretlen Istenről? 24. verset olvasom. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennyek és földnek ura, a kézzel csinált templomban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt a beszédet kétféleképpen kell látnunk, és hát értelmeznünk, és értenünk. Az egyik a szövegösszefüggés, hogy az aténiakat hogyan próbálta meggyőzni. Hát most főleg mi ezzel foglalkozunk. De azért azt is hadd kérjem, hogy gondolkozzunk majd úgy is esetleg egyénileg utána erről, hogy ha mi most magunknak olvassuk ezt, azért olyan felemelő igazságokat mond ki ez a szakasz. Hogy mutatta be az Istent az aténiaknak? Mint teremtőt és mint fenntartót, ugye? Azt mondta, hogy ő teremtette a világot és mindazt, ami abban van, és ő ad mindenkinek leheletet és mindent. Tehát ő tartja fenn. Tehát azt mondja a görögöknek, hogy sok Isten van nálatok, én a legnagyobbat hirdetem nektek. Aki nélkül nem lenne a világ, mert nem jött volna létre, és aki nélkül nem lenne a világ, mert nem állhatna fenn. És rögtön folytatja a 26. verse, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuk határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jó lehet, nincs messze egyikünktől sem. Hát ezt a két verset most hadd értelmezzem a saját szempontunkból. Ugye az aténiek úgy is értették, amit érteni kellett. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már, olyan végső nagy igazságot mond ki itt Pál apostol. Azt mondja, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Egy emberpártól származunk. Tulajdonképpen kétszeresen, mert ugye Noé idejében újraindult, tehát az az ág maradt meg, és Noé és feleségétől származunk, szorosabb értelmemében, nem is csak Ádámtól és Évától mindannyian. Az egész életszemléletünket, a felebaráti viszonyunkat alapjaiban érinti ez az íge, hogyha komolyan vesszük, hogy mi egy vérből vagyunk. Szokták mondani, hogy a testvér, nagyon szép ez a magyar szó egyébként, nem, hogy testvér, ezt nem mindenki képzi így, de tulajdonképpen mindjárt testvérek vagyunk. Jézus mondja, hogy mindjárt testvérek vagytok, és a szó legszorosabb értelmében, csak távolabbról, tehát távolabbi a rokonság. De mindannyian ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk, mindannyian ugyanabból a teremtésből származunk, ugyanabból a nemzetségből, ugyanabból a vérből, és azt teszi hozzá, hogy teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén, hogy ez így van rendje, hogy az egész földet benépesíti az emberiség. Emlékezünk, Ádámnak azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Noénak azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Most úgy, ahogy már betöltöttük a földet, bár volt egy rossz hír, a héten hallottam, hogy a világ lakóinak a fele a városlakó lett. Tehát most már
elértük azt, ami eddig nem volt, hogy már legalább a fele a világ lakosságának városokban lakik megint, ami hát nem pont a lakjukba a földet modell, tehát ezek ilyen helyi gócpontok. Azt mondja, azért fölnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Itt pedig a személyes gondviselés kérdése, a személyes életünk nagy kérdésére kapunk választ, hogy miért most érünk, miért itt érünk, miért ilyen feltételek között érünk. Nem tudom, hogy nem volt-e még olyan gondolatunk, nekem gyerekkoromban mindig volt, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk én Afrikába születek meg, és akkor nem itt, és nem azok a szüleim, akik. Engem ez komolyan foglalkoztatott olyan felső tagozatos koromban. Aztán olyan hamar rájöttem, hogy valószínűleg nem lettem volna fehérbőrű, mint így, tehát, hogy eleve ugye más adottságok. És valószínűleg ugyanezt a kérdést a másik végéről tettem volna fel, mert akkor meg az lett volna a természetes nekem. Tehát azért foglalkoztatott ez a kérdés. De ez tényleg öltet egy érettebb formát is ez a vizsgálódás, hogy az ember is megkérdezi, hogy de miért pont most, miért pont itt, miért pont ez adatik nekem, akár nehézségekkel teljesebb élet, akár esetleg éppen azok elkerülése, tehát egy háborút az ember nem ért, tehát mondjuk egy világháborút, vagy bármi, hogy ez miért van. Itt a válasz, ezért fontos. Isten eleve meghatározta a rendelt időnket, az idejüket, a többes számára, szerintem minden emberre érti. Tehát egy minden ember, aki a földön él, Isten tudta, hogy ki mikor fog élni, a lakásuk határait, hogy helyileg hol fog élni. Tehát az Isten tervében, gondviselésében, hogy mondjam ezt a modern szót, hogy programjában, ez mind benne volt. Tehát ez nem a véletlenek műve, nem annak az alakulása. Ehhez képest helyezett el engem, ehhez képest ruházott fel képességekkel, ehhez képest jelölte ki az életutamat, ehhez képest készített jó cselekedeteket, hogy azokban járjak. Azt mondja Pál apostol, hogy ne úgy tekintsük az életünket, mint amit a véletlenek alakítanak. Sem a történelmi időt, sem a földrajzi helyet tekintve, vagy azt tekintve sem. És itt jön egy nagyon fontos váltás, hogy keressék az Urat. Itt a legfontosabb szó a hogy. Mert a hogy az mit jelent? Az egy hivatkozás, ugye egy összekötő kapocs ez a szó, ez a kis szó. Azt mondja a 20. vers, hogy az egész emberi nemzetséget egyvérből teremtette, hogy lakozzanak a föld színén, meghatározva, amit olvastunk, és most jön az, hogy keressék az Urat. Magyarul azt mondja, mire teremtett bennünket, hogy keressük az Urat. Nem kevesebbet mond. Azt mondta, hogy azért adta az Isten az életet, eredetileg azért, hogy éljük. Csak mi ezt lerövidítettük a bűn révén. Most már, hogy ilyen, most meg azért engedte meg nekünk az életet, az első bűneset után is a többieknek, nekünk is. Most már csak azért, hogy eldőljön, hogy keressük-e, és hogy megtaláljuk-e az Istent ebben a földi életben. Erre való az élet magyarul, tehát erre teremtett bennünket. Ebben a formában, ebben a mértékében, ebben a kiterjedésében ez az élet, ez máshol nem alkalmas. Berendezkedésre, boldogságkeresésre önmagában nem alkalmas. Azt mondja, arra teremtett, hogy keressük az Urat, ha talán kitabogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. Ez is egy különös vers, nem? Tehát azt mondja, hogy nem könnyű az Istent megtalálni. Azt mondja, így fogalmaz, hogy ha talán kitapogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Szinte azt mondja, hogy kitapintható az Isten, de úgy, mintha nem látnánk, és úgy kéne tapogatózva rátalálni. Ugye ez is benne van ebben. És azt mondja, hogy azért különös ez, mert jól lehet, ugye, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt folytani, vagy bizony nincs messze egyikünktől sem. Tulajdonképpen közel van hozzánk az Isten, csak valahogy egy olyan függöny ereszkedett közénk a bűn és a torz gondolkodás miatt, hogy ami közvetlen közel van hozzánk, azt is szinte alig vesszük észre. Az Istennek úgy kell rávezetni bennünket élettapasztalatokkal. Azért megjegyzem, hogyha Pál nem tudott rákészülni erre a beszédre, mert ez spontán teremtődött ez az alkalom, azért elég jó beszédet tartott, nem? Tehát ahogy felvette a fonalat, ahogy nincs sallang benne, ahogy a lényegi mondandót viszi végig a vonal vezetését a fővonulata mellett, és utána hozzáteszi a 28. versben, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, amiképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát olyan közel van hozzánk, ugye ez volt az utolsó gondolat, hogy szinte benne élünk, és mégis úgy kell megtalálnunk a magunk számára. És utána megjön egy mesteri fordulat, hogy amiképpen a ti költőitek közül is mondták némelyek. Hát a távolinak tűnő igazságokat, az idegennek tűnő Istent így hozza közelebb, hogy hát nem mond ez sem mást, mint amit a ti költőitek. Tehát próbálja közelebb hozni hozzájuk a mondandóját. És nagyon szép a beszéd befejezése, azt mondja a 30. vers, e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.
Tehát felépített valamit, elindult onnan, ahonnan a görögök elindultak. Ez nagyon fontos a gondolat, mert úgy indult el, hogy nem azt mondta, hogy ő már annyit tud az Istenről, innen kezdve beszél az Istenről. Ha a görögök ennyit tudnak az Istenről, hát ő onnan kezdve beszél nyilván az Istenről, mert nekik beszél. Nem azért beszél, hogy ő élvezze, hanem azért, hogy ők értsék. Beszél a görögöknek, eljut odáig, hogy a minden alapvető végső igazságot megfogalmaz, ami a görögök számára új, mert hát az ő isteneikre ez nem volt igaz. És utána kimondja Pál apostol, mert nem lenne teljes a gondolatmenet, hogy az Isten most megparancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Mert hát erről szól az élet. Ez a kérdés. Nyilván nem megy ez vezényszóra, nem úgy érti, hogy megparancsolja, de hogy mindenki ezt a kérdést tegye kérdéssé az életében. Tehát ott van a buzdítás és a felszólítás pár szavaiban, és mond még egy fontos dolgot, amit itt az elején olvastunk a 30. versnek, hogy a tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten. Ezért tényleg ez is olyan mester és bölcs, és ez jogos és igaz, tehát ebben nincs semmi ügyeskedés, hogy azt mondja, hogy nem azon kell most téperülni, hogy eddig miért nem, mert az Isten kegyelmes, ebben is adatkozik. Eddig nem tudtátok. Most itt állok én, Pál, az Areopágoszon, beszélek, most már tudjátok. Hát akkor tessék megtérni. Hát akkor tessék komolyan venni ezt az Istent, akit ti ismeretlenül tiszteltetek. És hozzátesz még egy indoklást is, a 31. versben, mivel hogy rendelt egy napot az Isten, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt, tudni Jézus Krisztusra utal, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Tehát megint azt mondja Pál apostol, hogy lesz ítélet, ezért kell megtérni, vegyék komolyan az életnek a felelősségét. Az egész földkerekségét megítélik majd egy napon, tehát egy rendelt napon. Tudjuk jól, ez nagyon fontos látni, hogy Pál apostol abszolút világosan látta, amit a Biblia tanít, hogy a halál után szünet van, és aztán jön az ítélet. Azt mondta Pál apostol, hogy amikor a saját földi életének a végéről beszélt, hogy végezetre eltétetetnékem az életnek koronáimét, megáld nékem a bíró, az igaz bíró a manapon, tehát egy konkrét napra gondol, itt is, ugyanezt olvastuk, rendelt egy napot, van egy bizonyos nap, amit kijelölt az Isten az ítélet céljára, és ott egy valaki fog ítélni, aki bizonyságot is nyert arra, hogy ítélhessen, tudnék a feltámasztás által, Jézus Krisztusra utal egyértelműen. Itt vége szakad a beszédnek. Nem tudom ki, hogy van vele, látom, picit fájátok, de azért még hallgathatnánk, mert jókat mond Pál apostol, miért lesz vége a beszédnek, meg is mondom, 32. vers megmondja nekünk. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondának, majd még meghallgatunk téged e felől, és elmentek. Egy volt a piaci téma közül, ugye? Megint hol akadt el a tengely, ahogy mondják az agyakban, hogy nem forgottál a görögöknél? Feltámadás. Ugye ezt mondtuk, de menetrend szerint két dolog biztos Pál apostol szolgálatában. Zsinagógába kezdi, és jó ritkán végzi, tehát hogy jóra nem vezet. És hogy a zsidók még hallgatnák is, de ha meglátják, hogy a görögök is hallgatják, akkor jön a féltékenység, tehát ez biztos. A másik biztos, hogy a görögök, hogyha ezen a ponton túl tudnak jutni, akkor jó. De nagyon nehéz túl jutni. Egyébként ez mutatja azt, hogy milyen nagy ereje lehet a magunkba szívott doktrináknak, meg a szemléletnek, meg alapvető tanításnak, hogy egy görögnek olyan mélyen ült a túlvilági hit, meg a hádész, meg ezek a gondolatok a lelkében, a gondolataiban, hogy amikor ideért Pál, egy dolgot hadd mondjak, hogy ők sose bántották Pált. Kivéve, hogyha anyagi érdekeik forogtak kockán, majd Efézusban meglátjuk. Tehát a zsidók azok vallási jogból tettleg bántalmazták, nem egyszer Pált megüldözték. A görögök nem. Ők csak gúnyolódtak. Meg hát az udvariasabb azt mondta, hogy majd elnapoljuk ezt a témát, majd még erről lesz szó, aztán reméljük, hogy már nem lesz itt akkor Pál, amikor erről lesz szó, vagy ők nem lesznek ott. Tehát az a lényeg, hogy levették a napirendről ezt a kérdést. Látjuk, hogy megint az történt, hogy a görögöknél a feltámadásnál véget ért a figyelem. Azt olvassuk, ez a, hát a mérlege, ha lehet így mondani, az eredménye az ő munkálkodásának Athénban, a 34. vers szerint. Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá hittek, ezek között az Areopágita Dienesz is, és egy Damaris nevű asszony, és mások ővelük. Hát nem tudom, ki mit érez, én olvastam tesszalonikai eredményekről az imént, véreáró, ugye, hogy nagy sokasság, nem kevesen, előkelőek. Itt mit olvasunk? Hát ez olyan, hogy tudunk kettőt név szerint, és voltak azért mások is, de hát érezzük, hogy nagyon-nagyon sovány. Pedig, még egyszer mondom, hogy ez Athén, nem csak a kultúrájánál fogva magasodott ki, hanem hát méreteiben is más volt, mint egy Bérea, még egy Tesszalonikához mérten is. Mást várnánk. Statisztikai alapon is mást várnánk, tehát az emberek sokasága miatt. Mást várnánk a műveltség okán.
Én biztos vagyok, hogy Pál apostol is mást várt. És egy ilyen beszéd után még egyszer azt mondja, mindenki olvassa el magának, az ember azt mondja, hogy ennél jobb beszédet tartani, csak egyféleképpen lehet, amire aztán Pál is rájött, hogy mi hiányzott. De azt az egy hiányzó elemet kivéve, ha csak az emberi bölcsességgel építkezik, ennél jobban rávezetni egy témára a görögöket nem lehetett volna. Tehát ennél jobb beszéd nincs ebben a helyzetben. Mégis ennyi eredményt hozott. Mi volt a hiba? Ugye lejáróban az időnk, rátérek a megoldásra. Az első korintusi levél második fejezetében olvassuk. Emlékezzünk rá, tehát Athénban vagyunk, Korintus itt van, tehát egy rövid utat kell megtenni Pál apostolnak, ugye ez a következő állomása van, majd menni fog, és erre az útra hivatkozik a most olvasandó bibliai szakaszban, tehát ahogy megteszi Athénból Korintusba ezt az utat, erre úton, amikor azt mondja a második fejezet, első két versében, tehát az első levél második fejezet első két verse, én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, megállok, tehát korintusiaknak ír, és mi tudjuk, ezért végként az apostolok cselekedetét meg a leveleket együtt olvasni, hogy be tudjuk kapcsolni a leveleket, hogy mikor, milyen háttéren írta. Tehát most azt mondom, hogy én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, írja a korintusiaknak, tehát amikor Athénból átment Korintusba, most arra az útra utal. Azt mondja, akkor nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonságtételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Tehát azt mondja Pál, hogy amikor ő Korintusba ment, akkor eldöntötte, ugye nem végeztem, az annyit jelent, hogy eldöntöttem. Tehát végeztem, eldöntöttem. Eldöntötte, hogy nem ékes szólással vagy bölcsességgel hirdeti nektek az Isten bizonságtételét. Miért volt olyan, ahol ékes szólással és bölcsességgel hirdette? Hát az előbb olvastam fel, arra nehéz nem azt mondani, hogy a szónak a jó értelmében, mert ékes szólás, bölcsesség. Tehát erre mondta azt, hogy ennél ékes szólóbb módon, ennél bölcsebben felépítve elmondani nem lehetett volna a dolgot. Mégse hatott. Vajon miért pont Korintusra menet jutott eszébe Pál apostolnak, hogy módszert vált? Hát közvetett bizonyíték, de ez az, amit mondtam, hogy kiértékelte az athéni tapasztalatokat, és mondta, hogy itt valami baj van. Nyilván kereste az okát, az Isten pedig segített neki, megtalálta, és azt mondta, hogy mi hiányzott Athénban, és mit végzett ő ezek után magában, mert elvégeztem, hogy egyébről ne tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Vagyis sútba dobok minden egyéb jó ötletet, bölcsességet, ékes szólást, egy témát akarok megszólaltatni, egy valakiről beszélek, egy személyről kizárólag, Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, mint helyettesről, mint a bűnért gyalázatot szenvedőről, mint a mi helyettesünkről és megváltónkról. Azt mondta, hogy ez a lényeg, erről kell beszélni. Athénban az volt a hiba, hogy a veleje hiányzott az üzenetnek, minden jó szándéka és ékes szólása mellett, és minden tisztelet Pál apostolt illeti meg emberi értelemben azért, hogy ki tudta értékelni, nyilván ez Isten segítségével történt, fel tudta ismerni, hogy mi volt a baj, felül tudta bírálni a korábbi gyakorlatát, nem mentegette, nem védte. Olyan jó lenne sokszor ilyennek lennünk, nem? Hogy nem vagy, ha hibákat követünk el, csak tanuljunk belőle. Utána elment Korintusba, és azt mondta, hogy ő ezt a hibát nem ismétli meg. Most a lényeget fogja mondani. Nem lenne szép, hogyha megelőlegezném a következő alkalmat, nem merek nagyon elévágni, de egy dolgot hadd mondjak el. Korintus és Athén között van különbség. Földrajzilag kicsi, azt láttuk. A milliót tekintve ég és föld. Athén a kultúra fellegvára, Korintus egy olyan kikötőváros volt, hogyha látjuk, ezen a kis nyélen a peloponnézusi félsziget nyelén feküdt, és kiváló kikötő adottságai voltak, mert bal felé, tehát nyugat felé is hajózható volt, és kelet felé is a tenger. Tehát óriási forgalmat tudott lebonyolítani mind a két égtáj irányába, és volt is forgalma. És hát ez egy olyan kikötőváros volt, hogy még egy kikötővárost elképzelünk. Az erkölcsiségével, a színvonalával, a nemi erkölcsök tekintetében, bálványimádás minden tekintetében egy sokkal kevésbé ígéretes terület volt, mint Athén. És ennek ellenére sokkal nagyobb eredmény lesz majd Pál apostol munkája nyomán. Ugye ez lesz az a város, ahol másfél évet fog időzni. Igaz, nem ő találja ki a dolgot, ő elmenne, mert azt mondja, hogy hát azért mégiscsak kikötő, akárhogy is van, és azt mondja neki az Isten egy államban, hogy maradjon itt, mert itt neki nagy népe van ebben a városban. Hogy meg nagy népe, korintusi gyülekezetnek aztán két levelet is ír az apostol, tehát ott volt egy nép, és emlékezünk Athénről, hogy ott hányan voltak? Két név,
És hát még voltak mások is végül is. Itt meg azt mondja, hogy nagy nép. Nagyon nagy tanúság ez arra nézve, hogy nem mi akarjuk megítélni azt, hogy mi a reményteljes, meg mi nem. Atént reményteljesnek ítéltük volna, Korintust nem. Ehhez képest Atén reménytelennek bizonyult, vagy hát nem túl üdvös, vagy nem túl kecsegtető eredményt látunk. Korintust nem gondoltuk volna, hogy ott komoly gyülekezet jön létre, és nyilván ebben annak is szerepe volt, hogy Pál apostol felismerte azt a módszertani hibát, amit elkövetett, hogy ő az ékes szólás hazájában, valószínűleg ezért is választotta ezt a módszert, mert az aténiek azok ugye bölcsek voltak, ékes szólók voltak, próbált a saját nyelvükön közeledni hozzájuk, nem ért el eredményt. Korintusban nem volt érdemes ékes szólással próbálkozni, kikötői legények voltak, matrózok, prostituáltak és mások, világosan beszélt arról, amiről akart, volt is eredménye neki, megértették sokan. De ez már a következő alkalmunknak a téma. Lesz. Én köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt tehát a 17. fejezet. Ne felejtsük el a három bárost, a háromféle eseményt, a háromféle tanúságot.

Elköszöntök, és most az utolsó alkalommal hirdetném, hogy január 12-én folytatnánk ugyanott a hotel konferenciában az Apor Vilmos Püspöktere 3 szám alatt a sorozatunkat januárban és februárban a világirodalom és a magyar irodalom nagy versei a jelenések könyve tükrében, költészet és biblia címmel mindenkinek kikészítettük a meghívókat, ezeket el lehet venni. Mai alkalommal a harmadik nagy kérdéskörre térnék rá, amit ebben a Rövid jelképek című sorozatunkban műsorra tudtunk tűzni, és ezek a történelmi jelképek. Hát persze ezek a legidőszerűbbek és a legizgalmasabbak a Bibliából. Ugye nagy kérdés, hogy Isten hogyan jelezze előre a történelem összefüggéseit, nyilván ezeket csak jelképekben lehet jelezni, hiszen hogyha több évszázadot vagy több évezredet felölelő összefüggésekről van szó, akkor nincs értelme előre valamit megjelölni, hiszen addig, míg az nem teljesedik be, senki nem fogja érteni. Tehát a Biblia szerint Isten rendelkezik a jövőbe látás képességével, annak ellenére, hogy mindenki szabad, és mindenki megfontolhatja a döntését, egyénileg is, közösségileg is, de Isten mégis látja előre, hogy ebből a sok szabad elhatározásból folyó döntésből mi lesz, és ezért a Biblia több ízben kijelenti, hogy Isten a kezdettől fogva látja a véget. Ezt például Ézsaiás könyve 46. fejezetében olvassuk, hogy kezdettől fogva látja a véget, amik még meg nem történtek, azt mondván, hogy látom előre, és véghez viszem minden akaratomat. Vagy például Ámos prófétának azt mondta az Isten, hogy mondja meg a zsidóknak, hogy semmit nem cselekszik az ő ura az Úr, még meg nem jelenti előre titkát a szolgáinak, a prófétáknak. Tehát Isten ezzel a képességgel, az előrelátás, a jövő előrelátásának a képességével rendelkezik, és ezeket a jövendőléseket, proféciákat jelképekben hozta az emberiség tudomására. Hogy egészen aktuálissá tegyem a kérdést, ugye a mai korról is sok jelképes kijelentés van a Bibliában, főleg Dániel és jelenések könyvében. Ha például valaki megkérdezi tőlem, hogy a mai kornak melyek a fő hatalmai, eszmei, de politikai hatalmai is, akkor gondolkodás nélkül azt mondanám, hogy az állatjelképek közül a fenevad jelképek, 3 fenevad van ugyanis a Bibliában, amelyek egészen szorosan a mi mai korunkra vonatkozó jelképek, a mélységből feljövő fenevad, a tengerből feljövő fenevad és a szárazföldből feljövő fenevad. Ezeknek a jelképeknek az azonosításához el fogok majd érni, csak így az előadás elején hadd jegyezzem meg, hogy például a mélységből feljövő fenevad, amely tárgya a jelenések könyve 11. fejezetének, tehát ha valaki erről akar olvasni, az jelenések könyve 11. fejezetéhez forduljon, ez előre, körülbelül 1700 évvel előre jövendőlést adott arról, hogy a világunkban egy tömeges ateizmus fog kifejlődni, tehát a történelmünkben felüti a fejét nem egy-egy emberben, nem egy-egy csoportban, hanem tömegméretekben az ateizmus, mint világmagyarázó erő és mint világhatalmi tényező. Arra is rámutat a jelenések könyve 11. fejezet, hogy ez hol üti fel a fejét, Európa melyik pontján, hol lesz ennek a gyökere, és arra is rámutat, hogy egészen a történelem végéig erőteljes, meghatározó szellem és magatartási áramlat lesz ez az a világszerte eluralkodó ateizmus. De hogy a mélységből feljövő fenevad után a másik fenevad,

fenevadra is rátérjek. A földből feljövő fenevadban a Biblia megjelöli a történelem végső korszakának a legerősebb politikai hatalmát, ami az egész világot a kezébe fogja tartani. Tehát ami a világ hatalmak sorában a legutolsó lesz, és egy kézbe fogja fogni a világot. Aztán megjelöli még a mélységből feljövő fenevad és a szárazföldből feljövő fenevad mellett a végső történelmi időknek a legerősebb vallási hatalmát. Rámutatva arra, hogy a történelmünk végén a vallások hihetetlen megélénkülésen mennek át, és a vallás és a politikai erők egyesülni fognak, és ez a tengerből feljövő fenevad kérdése, a végső időknek a legerősebb vallási hatalma, amelyről először Dániel könyve 7. fejezetében olvashatunk, majd Jelenések könyve 13. fejezetétől végig erről olvashatunk. Tehát itt nem egy-egy versről van szó, itt egész fejezetekről van szó. Tehát még egyszer mondom, az ateizmus előre való megjövendőlése Jelenések könyve 11. fejezetének a témája. A földből feljövő fenevad az Jelenések könyve 12. és 13. fejezetének a témája, és a mélység és a föld után a tengerből feljövő fenevad Dániel könyve 7. és Jelenések könyve 13-tól a 20. fejezetéig tartó részeinek a nagy témája. Azt is szeretném előre bocsátani, hogy teljesen egyértelműek legyenek ezek a jelképek. Tehát, hogy ne olyan legyen, hogy most, ha akarom vemhes, akarom nem vemhes. Akarom ezt jelenti, akarom azt jelenti. A bibliai proféciáknak egy megkülönböztető sajátosságuk, hogy folyamatokat mutatnak be a történelemben, tehát végig követnek egész folyamatrajzokat, tehát itt nem lehet eltévedni. Ezek nem olyan jövendőlések, mint amiket szoktak mondani az embereknek, hogy hát Nostradamus megjövendölte, nem tudom én, az iraki ellencsapást. Vagy Nostradamus megjövendölte, hogy ki lesz a francia köztársasági elnök. Hát ugye ezek a jóslatok, amelyekkel nagyon sok embert befolyásolnak, nem csak Franciaországban, hiszen hallottuk talán a hírekben, hogy amikor 2001. szeptember 11-én megvolt az a bizonyos nevezetes New York-i és washingtoni terrortámadás, másnap már az emberek sorba álltak a könyvesboltok előtt Nostradamusért. Az egész világon van most egy ilyen jós járvány, hogy hát az emberek nagyon könnyen hisznek ebben, hogy régen mindezt már megjövendölték, vagy valami hasonlót legalábbis megjövendöltek, de erre szoktam mondani, hogy ez az akarom vemhes, akarom nem vemhes kérdése, mert hogy Nostradamus 4400 sorban és 6 nyelven olyan rébuszokat mondva, amiket ő mondott, hogy miket jövendölt meg, hát arra azt lehet mondani, hogy egyik ember így látja, a másik úgy látja. De az olyan féle jövendőlések, amelyek egész folyamatokat mutatnak be, és évszázadról évszázadra nyomon lehet kísérni, hogy most hol tartunk a történelemben, sőt, évezredeket átölelők ezek a bibliai jövendőlések, ilyeneknél ki van zárva a tévedés veszélye, főleg akkor, hogyha ezek a jövendőlések 10 alkalommal végig szántják az egész emberi történelmet. A Bibliában 10 ilyen úgynevezett hosszú lejáratú vázlat profécia van, 4 Dániel könyvében, 4 Jelenések könyvében, tehát ez a két fő profétai könyv, 4 Dániel könyvében, 4 Jelenések könyvében, 1 Jézus nagy apokaliptikus beszédében, Máté 24. fejezetében, és 1 a Tesszalonikai 2. levélben. Tehát így jön össze a 10. Ez a 10 vázlat profécia, mondom, egész évszázadokat átölelő folyamatrajzokat ad, és mindig nyomon követhetjük, hogy mi miután következett. Látjuk az eseményeknek az indítórugóit, tehát itt ok-okozati összefüggésben tárulkozik föl előttünk a történelem. Nem egy olyan összehány szénás szekér, hogy ha akarom, kihúzom ezt a szálat, vagy azt a szálat, és valamivel megfeleltetem. Ez komolytalan dolog, de sajnos ma az emberek nagyon sok mindenben komolytalan dolgokban hisznek. Meggyőződésem az is persze, hogy ne kárhoztassam az ember tömegeket, hogy azért hisznek ilyen komolytalan dolgokban, mert nem volt módjuk megismerni a komoly dolgokat, nevezetesen a bibliai proféciákat. Ebben a
könyvben, amit tavasszal jelentettem meg, bibliai proféciák korunkról, ebben a könyvben áttekintettem, hogy Jézus idejében is mennyire nem hittek a proféciáknak. Nem csak a zsidóság nagy része, akik pedig kezükben tarthatták a Bibliát, és a Bibliából kiolvashatták például a Messiás első eljövetelére, idői profécia vonatkozott, tehát hogy Jézus a Messiás mikor fog fellépni, ezt valóban a zsidók az ujjaikon kiszámolhatták volna, ha foglalkoztak volna a proféciákkal. Nem csak a zsidó nép, még a tanítványok is nagyon nehezen hittek, ha Jézus azt mondta nekik, Máté evangéliuma, illetve Lukács evangéliuma 24. fejezetében, hogy ti balgatagok és res szívűek, mindazok elhívésére, melyet felőlem a proféták szóltak. Tehát Jézus korában is nagy sötétség volt a jövendőlésekkel kapcsolatban. Egyedül keresztelő János, majd Jézus halála után az a 12 tanítvány képviselte a proféciák világosságát, amelyek persze az első 3 évszázadban ismertek voltak, később a 4. századtól fogva visszaszorultak az emberi történelemben, és csak a reformációs alkalmakkor kerültek újra elő. Tehát például tudjuk jól, hogy Luther, amikor a Bibliát a maga számára felfedezte, lefordította németre, akkor Dániel könyvéért rajongott, először Jelenések könyvéért nem annyira, később megértve már igen, és más reformátorok is a történelemben, Wesley vagy Ellen White, ahogy felismerték a proféciákban rejlő evangéliumot és a mindig időszerű üzenetet, nagyon nagy hangsúlyt tettek ezeknek a megismertetésére. Én a mai alkalommal szeretném önöknek megismertetni a folyamatrajzot. Azt a folyamatrajzot, amelyben ezek az állatjelképek előfordulnak, és nagyon részletesen egy kicsit beavatni a kedves hallgatókat abba, hogy ezek a proféciák amennyire egyszerűek, annyira mélyek, és amennyire szemléletesek, annyira a történelemnek a logikai menetét is feltárják, és erre talán a legalkalmasabb Dániel könyve 7. fejezete. Ez a Dániel könyve 7. fejezete, ez a... Megjelentettünk Dániel könyvéről 2 füzetet, az első 7 fejezet van ebben a kötetben, ami 280 forintba kerül, és a második részben, a második füzetben van a 8. fejezettől a 12-ig. Ez az a bizonyos Dániel könyve, amelyről ugye tegnap már idéztem a híres angol fizikusnak és csillagásznak, Newtonnak a véleményét, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, a kereszténység alapjait nem ismeri. Hát pótoljuk most a bepótolhatókat, mert valóban a kereszténység alapjai vannak itt. Dániel könyve 2. fejezetében van az első hatalmas nagy vázlatprofécia, ez a 2. fejezetben, és itt a 7. fejezetben egy újabb hatalmas nagy profécia, itt szerepelnek az állatjelképek, amelyekről tegnap szóltam, hogy a történelem hatalomért való marakodását Isten ezekkel a vadállatjelképekkel szemléltette. Rögtön olvasnám, hogy mit látott Dániel, vagy álmot adott Isten, vagy látomást adott, jelen pillanatban álomról, profétikus álomról van szó, amelyet a következőképpen jegyzett le a proféta, Dániel könyve 7. fejezet 1. versétől olvasom. Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel, és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta. Szólt Dániel, és mondta, láttam az én látásomban éjszaka, és íme az égnek 4 szele háborút támasztott a nagy tengeren, és 4 nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Ez az álomnak a kerete. Itt nagyon egyszerű jelképek vannak, a tenger például. A tenger jelképét szó szerint Jelenések könyve 17. fejezet 15. verse azonosítja, azt mondja, hogy a tenger, a nagy vizek, amiket láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Ez egy nagyon egyszerű jelkép, ezt Petőfitől mi megszokhattuk, feltámadott a tenger, a népek tengere. Ugye, tehát mit látott Dániel? Egy hatalmas tengert, amivel Isten a népeknek a történelmét, a népek egymás ellen való feszülését kívánta jelképezni, hiszen a tengerre szelek fújtak. Ugye a szél, a vihar, ami a tengeren
felkorbácsolja a hullámokat, a történelmi vészeknek, a háborúknak, a nemzetek egymás elleni egyenlőtlenségeinek a jelképe. Tehát egy háborgó tengert látott Dániel, és ahogy hullámzott, háborgott ez a tenger, egymás után jöttek ki a tengerből ezek a hatalmas vadállatok, jelképezve, hogy éppen abban az időben, ami majd következik a történelemben, ki fogja magához ragadni a világ szekerének a kormány rudját. Tehát körülbelül így lehetne ezt elmondani. Tehát ez rendkívül egyszerű volt az álomnak a kerete. Ez a jelképes bemutatás például Jelenések könyve 13. fejezetében is ismétlődik, Jelenések könyve 17. fejezetében is ismétlődik. Ez nagyon magától értetődő jelkép, tehát a keret rámutat arra, hogy mit várhatunk az álomtól, a világ hatalomért való áldázversengésből mindig kikerül ki győztesen. Nézzük az első hatalmat. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. Nagyon egyszerű, egy versben adott profécia, egy hatalmas oroszlán jön ki a tengerből, óriási sasszárnyakat lát Dániel, aztán sasszárnyakat kitépik az oroszlánba, egyszerre elerőtelenül olyan lesz már, nem mint egy erős oroszlán, mint egy ember, összecsuklik és lekerül a történelem színpadáról. Vajon honnan kezdjük ezeknek a történelmi hatalmaknak az azonosítását? Minek a jelképe az oroszlán? A Dániel könyve második fejezetében az ennek a jövendőlésnek alapjául szolgáló előző proféciában az oroszlánnak megfelelő jelkép az arany, aranyfej. Ott az aranyfejet már pontosan azonosítja a maga Dániel könyve második fejezete. Maga Dániel mondja a Nabukodonozor királynak, hogy te vagy az aranyfej. Ugye a második Nabukodonozor alakította ki a történelemnek egyik nagyhatalmát, és a Biblia szerint első nagyhatalmát, a Tigris és Eufrátesz folyó közén az időszámításunk előtti 7.-6. században. Mielőtt rátérnék Babilóniára, röviden hadd mondjam el az okát annak is, hogy a Biblia miért ettől a pillanattól kezdi a történelmi hatalmaknak a bemutatását, a világhatalmak bemutatását. Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Ugye a Biblia szerint a teremtéstől az özönvízig nem is voltak népek. Ugye az emberiség egységes volt. Egységes volt rasszisztikusan, egységes volt nyelvileg, kulturálisan. Amíg a bábeli torony történetéről nem egy szót a Biblia, ami azért az özönvíz utáni egy-két nemzedék, addig az emberiségről azt kell, hogy mondjuk, hogy az emberiség történelmének első 2000 évében nem voltak ilyen nacionalista háborgások és ilyen nemzetek egymás ellen való feszülése. Ez egy teljesen ismeretlen dolog volt, lévén, hogy nem is voltak nemzetek, nyelvcsaládok sem. Az özönvíz után, amikor az emberiség az Ararát hegyéről ugye lejön Noé a gyermekeivel, és erre a Sínár földjére jön, tehát a mai Mezopotámia dél-keleti részére, Noé három fiától, Sémtől, Kámtól és Jáfettől szaporodott el az emberiség. Sém utódai lettek a sémiták, ugye, akik közé a zsidók is tartoztak, tehát a szemiták, innen van a filó vagy antiszemitizmus kifejezés is. Jáfet utódai lettek az indoeurópai népek, tehát akik közé mi is tartozunk, és Kám utódai lettek az afrikai népek. Tehát a Biblia itt adja az okát annak, hogy az özönvíz után, Bábel után kialakulnak a földön a rasszok, kialakulnak a nemzetek, a nyelvcsaládok, és elkezdődik a nemzetek, egyelőre még nem egymás elleni versengése, hanem a nemzetek térhódítása bizonyos területeken. A következő évezred is ennek jegyében telik el, tehát körülbelül az időszámításunk előtti 2000 évtől az 1000 éves időszakig, amikor a történelemben először kialakulnak ezek a keleti nagyhatalmak, amelyek nem önmagukban álló, mozdulatlan világhatalmak, mint mondjuk Kína vagy India. Ezek ősi kultúrák, és sokan kérdezik, hogy a Biblia miért nem beszél Kínáról és Indiáról. Hiszen ezek ősi nagy kultúrák, hatalmak. Erre nagyon egyszerű a válaszunk, azért, mert mind a mai napig
számbelileg meghatározó súllyal vannak jelen a világban, hiszen manapság minden negyedik, ötödik ember kínai. Ugye 1 milliárd 400 millió kínai van a 6 milliárd 400 millió ember közül. De hogy ma a világ ott tart, ahol tart, ezt nem Kína határozza meg, és nem India határozza meg. És a régmúltban is így volt. Ezek mindig nagy kultúrák voltak, de önmagukba zárkózó, általában kasztrendszeren alapuló, sokszor hódító, de világuralomra ilyen módon nem törő kultúrák. Az első kultúra, ami világhatalomra tör, az a Mezopotámiában kifejlődő újbabiloni birodalom volt. A 7.-6. században van ennek a fénykora, egészen pontosan 612-től, időszámításunk előtt 612-től 539-ig. Tehát ez körülbelül egy olyan 70-80 éves kultúra, körülbelül, hogyha valami modern kori képződményhez kellene hasonlítanom, a Szovjetunió jutna az eszembe. A Szovjetunió is körülbelül 60-70 évig, ugye az elmúlt 60-70 évben, de nem többen, tehát 1917-től mondjuk 1991-ig, hogy össze nem omlott volna, az idő alatt a Szovjetuniótól is rettegett mondjuk a fél világ, vagy egy meghatározó nagy hatalom volt, de aztán sem előtte, sem most lényegileg nem létezik. Ennyi idő adatott a babilóniaiaknak is, 612-től 539-ig, azért jelképezi az első hatalom őket oroszlánnal, mert az oroszlán mind a mai napig ennek az Irak-Irán-Szaúd-Arábia sivatagos területeinek egyik meghatározó vadállata. Ugye régen az iraki datóját is így kaptuk, mindig oroszlán volt a dobozon. Az oroszlán egyben az állatok királya is, tehát a legerősebb állat, tehát a Biblia azt érzékelteti, hogy amikor megragadja ezt a folyamatot, amikor elkezdődik a hatalom a világhatalomért, akkor valaki nagyon erős uralkodó fogja össze ezt az új babiloni birodalmat, aki a hódításait egészen Egyiptomig vezeti, bekebelezi a Szentföldet is, ez második Nabukodonozor király, aki több mint 40 évig uralkodik, hogy a sasszárnyak kitépettek. Ezt megint a második fejezetből is tudhatjuk, de itt a hetedik fejezetben még inkább részletes. Egy ember kézbe tudott fogni egy hatalmas birodalmat, de az utódai, is szoktuk mondani, már elkutyavetyélték a hatalmat és az egész kultúrának a gazdagságát. Miközben Babilónia a világ ura akar lenni, és egy kézbe akarja ragadni a világot, és eltelik néhány évtized, ők még nem tudnak róla, de a profécia sejteti, mert hiszen ez a profécia Belsacár uralkodásának az első évében adta Isten, tehát az időszámításunk előtt 552-551, akkor még senki nem látja azt, hogy mi fog bekövetkezni a történelemben, pedig a Babilóniától északra, északkeletre és északnyugatra már két nagy nép készülődik, hogy a következő mozzanatban, a történelem következő szakaszán meghatározó jelentőségű legyen. Nincs itt Magyarország a térképen, de hogyha eltetszenek nekem hinni, akkor a mai média, tehát a mai, ki van írva, hogy média, és Perzsia területe, ez körülbelül két nagy magyarországi terület. Olyan, ugye nagy Magyarországot értek ezen, tehát 300.000 négyzetkilométer. Két állam, a médek és a perzsák szövetkeznek össze, időszámításunk előtt már 588-ban, és egy államszövetség készülődik megdönteni ezt a nagyon erős, nagyon központosított, közigazgatásilag is kiépített új babiloni birodalmat. Az oroszlánról csak ez az egyetlen egy vers szól, már is gyorsan perdül tovább a profétikus állam. Azt mondja Dániel, hogy az oroszlán után íme egy másik állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és három oldalborda volt a szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel és egyél sok húst. Ez is egy vers az egész a Bibliában, de úgy csodálni tudjuk, hogy Isten egy mondatban hogy tudott évszázadokat bevilágítani, ezért sajnálom személy szerint, hogy például a történelmet meg se kísérelik
ezek alapján, a proféciák alapján tanítani. Jó lehet a reformáció korában, vagy például Kazinczy Ferenc korában, Kazinczy például külön a gyerekeknek e proféciák alapján történelemkönyvet írt, de még Petőfi is a pápai református kollégiumban ez alapján tanulta a történelmet, és nagyon gyorsan ki is igazodtak a történelmen, mert ugye a történelemben az a fő, hogy a fő csapásokat lássuk, tehát a történelem alapsodrását lássuk. Ha valaki elvész a részletekben, soha nem lesz történelmi tudása, aki látja, hogy a világ mettől mifelé halad, és miért halad afelé, az tudja érteni a történelmet. Vagyis az oroszlán után látott egy medvét. Miért medvét? Egyrészt azért, mert a medve az oroszlán után a sorban következő legerősebb állaton, 2-3 mázsás nagy medvékkel találkozunk, amiket tetszenek látni itt, ezek a hegyvidékes területek, fensíkok, Média és Perzsia fensíkjai mind a mai napig, ugye ez a mostani mai Irán, Pakisztán, stb. Hegyvidékes területe, ezek a hatalmas medvék tanyáznak. Amikkel nem jó találkozni, mert ugye pár hete hallottuk, hogy Romániában meg Ukrajnában megjelentek a medvék, és hát ugye az embereket bántalmazzák. Én a Veszprémi állatkertben láttam így ilyen 1 méterről egyszer egy ilyen 2-3 mázsás medvét, hát bizony azóta is elgondolkozom, hogy ha Rács nem lett volna ott, akkor mi lett volna. Ugye ez a medve szétszedi az embert, szétszedi. Hogy látta ezt a medvét Dániel? Nagyon érdekes. Egyik oldaláról, ugye a medvék szeretnek így egy kicsit hempergőzni, átfordult a másik oldalára. Miért így látta? Azért így látta, mert az előző profétikus bemutatásban, amikor az aranyfejet látta a második fejezetben Nabukodonozor király, az aranyfej után jött 2 ezüst kar. Kettősség. A fej után, Babilónia után 2 ezüst kar, tehát Média, Perzsia. De itt az, hogy az egyik oldalára a másikra kér, még egy kicsit többet is mond, mert azt állítja, hogy először a médek fognak meghatározó szerepet játszani ebben az államszövetségben, de azután a perzsák, és a perzsák vezérletével fog ez az állam naggyá növekedni, úgyhogy mi már a diákoknak a médekről nem is sok szót ejtünk, mindig perzsa birodalomról beszélünk. De a Biblia pontos. A Biblia azt mondja, hogy először a médek, azután a perzsák játsszák ebben az államszövetségben a vezető szerepet. Mit jelent, mit jelképez az, hogy ez a medve, hogy hempergőzik? Úgy látta Dániel, hogy falt és véres volt, mert 3 hatalmas nagy bordát tartott a szájában, és ebből lakmározott. Mi ez a 3 borda? A médek és a perzsák 3 nagy hódítási területe. Valóban nagy hódítási terület. Még Babilónia bevétele előtt a médek és a perzsák nyugatra jönnek, és bekebelezik Lídiáig ezt az egész mai Törökország vidékét. Lídiát azért, mert azokat aztán kihasították maguknak, tehát az egyik borda jelképezi a Lídiáig menő hódító törekvéseit a Médó-Perzsa birodalomnak. A második borda jelképezi azt, hogy időszámításunk előtt, az 530-as évek elején végül is bekebelezték a bevehetetlennek hit Babilont. Ha valaki el akarja olvasni, hogy hogyan vették be Babilont, nem csak Dániel könyve 5. fejezete áll rendelkezésünkre, hanem Hérodotosznak a Görög-Perzsa háború című műve is, hogy pontosan leírja, hogy Bábelt, amely az Eufrates folyóra épült szinte, ezért volt bevehetetlen, hogyan vette be mégis Kűrosz vagy Nagy Círusz Perzsa jövendő király, akkor még nem volt az, úgy, hogy elterelte, csatornába terelte az Eufrates vizét, és egy éjszaka leforgása alatt lényegileg karcsapás nélkül bevette Babilont. Ez a második borda. A harmadik borda az ókornak egyik legnagyobb birodalma, de ez az ókori hatalmas birodalom soha nem volt expanzív és terjeszkedő, és hogy mondjam, egy olyan nagyon kemény zsarnoki hatalom. A médek és a perzsák lényegileg az akkor civilizáltan lakott földnek mind a 3 részét bekebelezték, az addigi újbabiloni birodalomnál 4-szer területet mondhattak magukénak, de valamit ne felejtsünk. Van még itt a látomásban, illetve az álomban valami. Egyik oldalról a másikra kelt, 3 borda van a szájában, de szózat hallatszik, egyél sok húst. Mit jelent ez, hogy egyél sok húst? A perzsáknak a legnagyobb törekvésük sem
volt elég, hogy ezt a három bordát bekebelezik, nekik Görögországra fájt a foguk. Itt már belép a magyar történelmi oktatás is, mert ugye a görög-perzsa háborúk 512-ben kezdődnek, és tartanak több mint egy évszázadig, lényegileg 400-ig. Ugye? Tehát ez beárnyékolja a görög klasszikus 5. századot, több mint 100 évig a perzsák állandóan megújuló háborúkat vezetnek, mert az akkori világnak a kultúrában, művészetben biztos, hogy a legmagasabban szervezett polisz rendszere Atén és a többi görög polisz volt. Soha nem tudták a perzsák, azon kívül, hogy felégették az akropoliszt, iszonyatos duló hadjáratokat vezettek, de hogy a kis görög nép összefogott, és Szalamisznál, Termopilainál, és a többi, ebben nem akarok kitérni. A lényeg az, hogy a Médó-Perzsa birodalomnak körülbelül egy két évszázadnyi világhatalma idejét egy mondatban az az Isten összefoglalja, akiről mindig meg kell, hogy jegyezzük, főleg a proféciák nyomán, hogy az Isten és az ember között mi a különbség. Mi az egyszerű történelmet is jó bonyolultan és sokszor meghamisítva adjuk elő. Isten pedig a bonyolultat is egyszerűen adja elő. Ennyire egyszerű a történelem. Ezt tudja a Biblia. Ezért mondhatjuk azt, hogy az ilyen proféciák mögött nem emberek állnak, mert ugyan Dániel hogyan látta volna előre, hogy az időszámításunk előtti 6. századtól lényegileg a 4. század végső harmadáig 200 éven keresztül mi fog lenni a történelemben ez. Mi azt se tudjuk előre, hogy mi lesz holnap után, nem az, hogy 200 évig mi lesz a Földön meghatározó erő. És ahogy Dániel ezt látja, az oroszlán után a medvét, rögtön nagyon gyorsan változik a kép, és azt mondja, és azután láttam, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és 4 madárszárny volt a hátán, és 4 feje volt annak az állatnak, és hatalom adatott néki. Jön a harmadik állat, a párduc. Most már kitalálhatjuk, hogy ki lesz ez a párduc, mert a Bibliában ezek a rendkívül egyszerű történelmi előrejelzések, amik mondom, folyamatrajzot adnak, okokozati dolgot adnak, most egy nagyon fontos okokozati kérdés következik. Miért jön fel a perzsa uralom után az időszámításunk előtti 4. századtól, és ugyancsak egy 200-300 évig, miért lesz a történelem meghatározó ereje a hellenizmus? Miért? Azért, mert abban a pillanatban, amikor a perzsa hatalom gyengül, és a görög poliszok egyesülnek, és kitűnik valaki, aki erőteljesen kézbe tudja fogni a hatalmat, itt Makedóniából származik II. Filipposz udvarából az ő gyermeke, Arisztotelész tanítja filozófiára, de egyébként egyáltalán nem bölcselő hajlandósága, hanem katona. 13 évig van a világ sorsa a kezében. Ebből csak 11 évig folytat hadjáratokat, de Nagy Sándor Makedóniától, nem is tudom mutatni a térképemen, egész Indiáig terjeszti az addigi leghatalmasabb világbirodalom, minden eddigi és még ennél még több másfélszeresen, és annyi hadjáratot vezet, hogy a hadjáratainak útvonala az egyenlítő hosszával azonos. Róla írták a legtöbb könyvet eddig, politikai történelmi személyiségek közül, a jelzői híres világhódító. Világhódító Nagy Sándor. A párduc gyorsaságával vág vissza a perzsáknak, a párduc gyorsaságával kebelezi be a fél világot, persze utána meghal, azért mondja, hogy 4 fej jön ki, felosztják a Nagy Sándori birodalmat 4 része, ugye Egyiptom külön kormányzót kap, a Ptolemaioszok családja, Szíria, a Szeleukidák és a többi rész is. Nem tud 4 kormányzó sem mit tenni azzal, amit Nagy Sándor játszik könnyedséggel a talp alá gyűrt. Oroszlán, medve, párduc. Valamit azonban eddig kifelejtettem, kicsit szándékosan. Mert a proféciában még az is benne van, hogy ezek a világhatalmak, hogy jönnek egymás után, egy másik meghatározó országgal is mindegyik kapcsolatba kerül.
Kit nem említettem? A Biblia szerint a történelem az egyes országok és nemzetek egymással való küzdelmének a történelme, és a világhatalomért való kegyetlen harc. És eközben Isten fenntart egy országot mindig a történelemben. Az ókorban ez látható ország volt, ez Izrael, egy kis pöttömnyi kis nemzet, ennyi az egész, itt semmi jelentéktelen. És Izrael elvetése után, a zsidó nép kiválasztottsága lejárta után, pedig mind a mai napig szintén fenntart Isten egy országot, amit Jézus Krisztus mindig így ilyen hasonlatokban példázott. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Mustármaghoz? Kovászhoz? Sóhoz? Az Isten a történelemben nem erővel és nem hatalommal, nem ilyen ádász háborúkkal, és nem ilyen kegyetlen küzdelmekkel halad előre. Az Isten egyes embereket szólít meg. Egyes emberekben hoz létre valóságos változásokat, és az egyes emberek története, az Isten országának a története, nem tudok ezzel most részleteiben foglalkozni, csak jelzem, hogy ebben az egész profécia sorozatban, amiben most 3 verset olvastam fel, és már is több évszázadot íveltem át, hogyan van benne a zsidó nép. Babilónia volt az, aki a zsidókat fogságba vetette, ugye 70 éves babiloni fogság. Tehát ilyen szempontból az Isten népével az akkori világhatalom közvetlen érintkezésbe lépett. Médó-Perzsia, a második hatalom volt az a nép, ami a zsidókat elengedte a 70 évi fogságból. És vajon Nagy Sándornak mi a kapcsolata a zsidókkal? Ha valakinek otthon megvan Josephus Flaviusnak a zsidók története című munkája. Most vegye le a könyvespolcról, és csak egyetlen egy fejezetet olvasson el, ami a magyar fordításban így szól, Nagy Sándor és a zsidók. Nagy Sándor, ahogy a hódító hadjáratait vezette, természetesen szemet vetett Jeruzsálemre is. Nagy Sándor érkezik északról hatalmas nagy hadsereggel, ott vannak a különböző nemzetiségi főtisztjei, és már fenik a fogukat, mert tudják, hogy a zsidóknál mennyi kincs van. Közelednek Jeruzsálemhez. Josephus Flavius nagyon érzékletesen írja ezt le, ugye a történetíró pontosságával, évszázadokkal később, de nyilván megbízható hagyományok alapján rögzítette, hogy Nagy Sándor háta mögött már osztozkodnak az aranyon meg az ezüstön a főtisztek. Erre látják, hogy Jeruzsálemből jön ki egy népes küldöttség a főpappal, Izrael főpapjával az élen, fehér bisszusz ruhákba, kék arany öltözékekbe öltözve hozzák ki a város kulcsait, de hoznak mellette mást is. Hoznak egy könyvtekercset. Hogy érkezik ez az ünneplő tömeg, egyszer csak Nagy Sándor leszáll a lováról, és meghajol a főpap előtt. Azt hitték, hogy megzavarodott a fővezér. Ő, aki a világ ura és császára. Hogy csinálhat ilyet? Nagy Sándor visszaint, hogy eszemnél vagyok. És aztán azt mondja, tudjátok, mikor én azon gondolkoztam itt még Makedóniában, hogy mit fogok tenni, és sokat hánytam, vetettem ezeket a hadjáratokat, az egyik álmomban megjelent egy férfiú, és arra biztatott, hogy vonuljak keletre. És most viszont láttam ezt a férfiút a zsidó főpap formájában, ezért adok tisztességet. Ezt csak az Isten küldhette, mondja a maga pogány felfogása szerint Nagy Sándor, csak az Isten küldhette, majd ahogy átadják neki a város kulcsait, a könyvtekercset felnyitják, és melyik volt ez a könyvtekercs? Dániel könyve. És azt mondják Nagy Sándornak a zsidó papok, ez időszámításunk előtt, a 320-as években történik, tehát időszámításunk előtt a 320-as években, ezt tessenek megjegyezni, hogy volt nekünk egy profétánk az 500-as évek közepén, tehát több mint 200 évvel ezelőtt, aki te rólad Sándor jövendőléseket adott, és bemutatják neki az arany, ezüst, réz, a falangszok réze, reze, bemutatják neki az oroszlán medve párduc, és bemutatják neki még
a Nagy Sándorról nem csak Dániel könyve 2. és 7. fejezetében van jövendülés, hanem még a 8. fejezetben is, sőt, még a 10. fejezetben is. Nagy Sándor végighallgatja. Meghallgat egy profécia magyarázatot. Meghajtja magát, és megkérdezi, hogy mi a kérésük. Aztán kiváltságukkal elhalmozza a zsidókat, elengedi őket, és senkinek nem enged se szabadrablás, se másféle zsákmányszerzést. Kedves hallgatók, ha elolvassák a történetet, akkor higgyenek a szemüknek, Nagy Sándor megértette ezeket a jövendüléseket. Ez nekem mindig erőt adott, amikor még én sem ismertem sok részletet ezekből a jövendülésekből. Azt mondtam, hogy ezt egy katona ember megértette 2300 évvel ezelőtt, akkor lehetetlen, hogy én ezeket ne értsem meg. Tegnap idéztem, hogy Jézus hogy hivatkozott vissza Dániel könyvére, aki olvassa, értse meg. És nem mondott Jézus róla többet. Aki olvassa, értse meg. Ha Nagy Sándor megértette, tudta is, hogy mit kell csinálnia, én azt gondolom, hogy ne hárítsuk el ezeket a proféciákat azzal, hogy hát én nem vagyok teológus, én nem értem a Bibliát, most hallok erről először. Vágjunk neki, olvassuk el. Nézzük meg, hogy a történelmet be lehet egyszerűen is mutatni, és be lehet hazugságok nélkül is mutatni. És a 3 vers alapján évszázadok tárulnak föl előttünk, és most jön, ezután jön a legmegdöbbentőbb dolog. Már csak egy hatalmunk van, az időszámításunk előtti 3.-2. századtól, inkább a 2.-1, ugye a hellenizmus, hogy meddig tart a hellenizmus, ez nagy kérdés, mert a maga a görög nyelv az időszámításunk szerinti 2. századig világnyelv. A hellenizmusnak ilyen szempontból van egy fél évezredes kultúrája, időszámításunk előtt a 4. századtól, időszámításunk szerint 200-ig. Na de most nem a kultúrát nézem, nem a nyelvet nézem, hanem a tényleges politikai hatalmat nézem. Az időszámításunk előtti 2.-1. században feljön egy kis vákum után, egy kis hatalmi vákum után, ugye mert Nagy Sándor meghal, ezek a diadókoszok úgy, ahogy elvezetgetik a világot, de itt valóban egy hatalmi vákum van. De a hatalmi vákum után feljön az a hatalom, ami mind a mai napig vezeti a világot. Ez itt a megdöbbentő. Mert Dániel könyve csak 4 vadállatról szól. És a 4. vadállat után már azt látjuk, hogy Jézus elkezdi az ítéletet, és eljön, hogy az Isten országát tegye egyedüli országgá. Ezért az eddigiek is fontosak voltak, de a legfontosabb a 4. vadállat, mert az elkezdődik időszámításunk előtt, mondom, a 2.-1. századtól, és 2200 éve egy hatalom markában van a világ. De ez olyan megfoghatatlan dolog, hogy én ezt kimondom, az emberek, akik például jól ismerik a történelmet, azt mondják, hogy ki lehet ez 2200 éve. És figyeljük meg, hogy a Biblia most miben módosítja alapvetően a mi történelem szemléletünket. Most jön a 4. vadállat, és mondom, egyben az utolsó. Tehát oroszlán, medve, párduc, eddig volt 3, most jön a 4. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme 4. állat. Rettenetes, és iszonyú, és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, faltéz zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És ez különbözött mindazoktól az állatoktól, melyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik, kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme ember szemekhez hasonló szemek voltak abban a szarvban, és nagyokat szóló száj. Néztem, míg királyi széket tétettek, és az öregkorú, szó szerint az örökkévaló, tehát Istennek az atyának a jelképe leült, ruhája hófehér, fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűzfolyam folyt és jött ki az ő színe felől, 1000-szer ezeren szolgáltak néki, és 10000-szer 10000-en álltak előtte,
ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szólt, néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre. A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adatott nékik. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkoruhoz, és elejébe vitték őt, és adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Megrendültem én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítottak engem. Kedves hallgatók, ennek a könyvnek az élére nem véletlenül tettem Rembrandtnak ezt a jelenetet részkarcban megörökítő ábrázolását. Folyik a földi történelem, itt van az oroszlán, két sasszárnya éppen kitépetik, aztán jön a medve, jön a párduc, itt van a fenevad a 10 szarval, és miközben jön a negyedik hatalom, több hatalom már nincs a történelemben, több világhatalom nincsen. Aközben már egy mennyei jelenet tárulkozik fel, azért is olvastam végig most ezt az egész álmot, mert Dániel mit látott? Látta az oroszlánt, összecsukli, medve, eltűnik, párduc, eltűnik, jön a fenevad. És a fenevad kifejlődik, kegyetlenül erős, mindegyik eddiginél erősebb, fal zúz a maradékot lábaival összetaposak, 10 szarv is kinő a fejéből, aztán egy kis szarv is kinő a fejéből, 3 más szarvat kiszakít, és miközben látja ezt a rettenetes negyedik állatot, aközben, ugye Rembrandt nagyon szépen ábrázolja, mennyei jelenet tárul fel. Jön az emberfia. Jézus innen, ebből az álomból kölcsönzi ezt a kifejezést önmagára nézve, hogy ő az emberfia. Jön az emberfia a mennyei atya elé, könyvek nyittattak meg, ezerszer, ezerszer, tízezerszer, tízezren ülnek le angyalseregek. Kezdődik már a mennyei ítélet. Már kezdődik Jézus második eljövetelének az előkészítése. A Biblia szerint Jézus második eljövetelét ítélet kell, hogy előkészítse. Mennyei ítélet kell, hogy előkészítse. Mégpedig az igazak fölötti ítélet, hiszen hogyha Jézus eljön másodszor, az az igazak feltámasztásával lesz egyenlő. Ez talán még nagy keresztény tömegekben is valamit erről szoktak hallani, a máshogy nem a krédóból, hogy onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat, ami persze nem egészen világos kijelentés, de a krédó az a 4. század végén szövegeződött meg. A Biblia sokkal egyértelműbb, sokkal világosabb még az álmaiban is, látomásaiban is. Jézus el kell, hogy kezdje az ítéletet, miközben még folyik ez az áldász földi történelem. Még kegyetlen hatalmi harcok vannak a történelemben, éppen a fenevad időszakában, és amikor ez a mennyei ítélet lezajlódik, akkor vége lesz a fenevad életének is, akkor tűzben megégetik, úgy, ahogy azt Jelenések könyve 19. és 20. fejezete részletesen elmondja, de itt már Dániel könyve 7. fejezete is jelzi. Mi lehet ez a negyedik vadállat? Mert ahogy említettem, itt folyamatokat mutat be a Biblia. Mától visszafele számítva 2600 évi folyamat. A 2600 év elején ott van Babilónia, aztán jön Médó-Perzsia, aztán jön Görögország. Mi jött Görögország után? Melyik hatalom jött fel Görögország után a történelem színpadára? Ezt mindannyian tudjuk, hogy az időszámításunk előtti második első században, bizonyos hatalmi vákum után egyszer csak fölemelkedik Róma, és Róma feljön a történelem színpadára. Na de hogy Róma után nincsen világhatalom? Hát mi úgy tanultuk az iskolában, hogy a nyugat-római birodalom időszámításunk szerint 476-ban megbukott. Ugye hát ezt, a mi időnkben ezt úgy belénk verték, hogy ha valaki ezt nem tudta, mentem megbukott. Mert ez a történelmnek egyik sark időpontja volt, hogy 476 után nincs Róma. A Biblia azt mondja, van. A Biblia azt mondja, hogy Róma megbukik, Nyugat-Róma, na de például megmaradt Kelet-Róma, arról miért felejtkezünk el? Konstantinápoly, előtte Bizánc, ugye Konstantinópolis, Konstantin császár a maga városát itt építeti ki a IV. Században,
jóval túléli a nyugat-római birodalmat, 1000 évvel túléli. 15. századig túléli. Miért felejtkezzünk mi erről el? Aztán Róma csak úgy, hogy ma szokták mondani a csődeljárások korában, hogy jogutód nélkül megszűnt. Nem szűnt meg Róma jogutód nélkül. Róma 476-ban valóban a barbár invázió következtében befejezi a történelmi pályafutását, na de hát Isten nagyon egyszerűen megmutatja, 10 szarv jön ki a fejéből. Mi az a 10 szarv? És miért mondja azt a Biblia, hogy abban a 10 szarban Róma él tovább? Nem úgy, hogy Róma letűnik a történelem színpadáról, és jönnek az európai államok. Nem. Az európai államok tovább folytatják mindazokat az egységesülő hatalmi törekvéseket, mind a mai napig. De 20 évvel ezelőtt is így mondtam, félreértés ne essék, nem csak most, hogy közös Európa, meg európai egységtörekvések, amelyről külön fejezetet szánok ebben a könyvben. Európa mindig egységesülni akart. Európa egységesülni akart már a frankok idején, aztán a német-római császárság idején. Formálisan ugye 1916-ig fennmaradt az az egység. Ahogy 1916-ban például meghal Ferenc József, és jön az összeomlás, hát az 1920-as években már egy német-japán származású ember, ez a bizonyos Kudenhove Kalergi, miket mond, hogy pán-Európa, össze-Európa. Habsburg Otto, ugye ennek a nagy bajnoka mind a mai napig. Európa mindig egyesülni akart. Európának nagyon egyszerű jelképei vannak a Bibliában. Dániel könyve 2. fejezetében a 10 lábúj, a hatalmas szoborkolosszus, amelynek a feje arany, 2 karja az ezüst, réz és bronz az oldala, vas a lábszára, és a vas tovább fut, vas és cserep elegye, 10 lábúj, A Dániel könyve 2. fejezetében Európa jelképe a 10 lábúj. Itt a 7. fejezetben meg a 10 szarv. Ilyen egyszerű a dolog. Az európai államok mindig több állam volt, ugye nem 10, ez egy globális szám, akkor is több volt, most több mint 30 nemzet van Európában, de az európai nemzetek mindig egyesülni akartak, és ma is miért akarnak egyesülni? Itt ragadható tetten, hát Róma tovább él. Róma mindig ezt akarta a történelemben, az egység, a nagy hatalom, a világ a lábaimnál heverjen. És akár tetszik, akár nem, tetszenek csak végig gondolni, ma a politika római politika, a diplomácia római diplomácia, a jog római jog, a kultúra római vallás, a vallás római vallás. Röviden árnyalnám. Miért mondom azt, hogy ma a politika római politika? Nem is kell messze menni talán a mai napra, ha visszatekintek egy pár órával ezelőttre. Magyarországon is a rómaiság fényes bélyegét láthattuk az elmúlt órákban. Rómának a legfontosabb történelmi hozadéka, ezt Vergilius megírta már az Éneiszben, akkor azt mondja Vergilius, hogy más nemzetek talán jobban tudtak számítani, szobrokat alkotni, festeni, művészi alkotásokat létrehozni. Te római ezt nem tudod, neked nem is ez a feladatod. Neked az a feladatod, hogy uralkodj. Leverd, aki lázad, és juttasd érvényre azt, aki a te hatalmadat alátámasztja. A római politika ez ennyit jelent, meg kell osztani a társadalmakat. Meg kell osztani. Állandóan meg kell osztani a társadalmakat. Divide et impera. Oszd meg és uralkodj. Én mindig csodálkozom, hogy emberek, meg művelt emberek azt mondják, hogy tudják, hogy miről van ma szó. Dehogy tudják, hogy miről van szó. Róma okosabb náluk. Oszd meg és uralkodj. Soha nem lehet úgy világhatalmat kézben tartani, világbirodalmat létrehozni, hogy a nemzetek egységesek. Ha a nemzetek egységesek, akkor baj van. Meg kell osztani őket. És aztán a zavarosban halászni egy hatalmas történelmi tradícióval a háta mögött, ezt Róma mindig jól tudta. Ezt csinálta az ókori Róma is, 1500-ig. Időszámításunk előtt a 2. századtól 476-ig időszámításunk szerint, mit csinált Róma? Provinciákat hozott létre. Na de azt nem tudta csinálni, hogy megszáll egy provinciát, és akkor minden emberre 2 római vigyáz, hát ez lehetetlen. Nem. Okos római politika, diplomácia volt, össze kell ugrasztani az embereket,
és miközben belül meggyengítek egy társadalmat, szépen tudom a kezemet rajta tartani. Hát ezt kell csinálni. Ez a római politika. Aztán, hogy a nép, az Isten adta nép, pánemet circenses, kenyeret és cirkuszt a népnek, főleg cirkuszt. Cirkusz kell adni az embereknek, mert az emberek a látványosságot nagyon sokáig tudják bámulni. Mert az emberek elsősorban a szemüknek hisznek. A leginkább becsapható érzékszervünk a szemünk. A fülünket már nem lehet annyira becsapni, aki meg gondolkodik, az egyenesen már a célirányos utat választja magának, de aki csak a szemével lát, az nagyon becsapható. Római a kultúránk. Mert a római kultúra lényege szintén ez a cirkuszi jelleg. Miért csinált Róma gladiátori viadalokat? Miért csinált hatalmas amfiteátrumokat? Miért csinált ezt az ókornak a legszégyenletesebb dolgát? Aztán a középkorban ugyanezt csinálta. Róma a kultúrát az admirációval tette egyenlővé. Admiráció latinul annyit jelent, bámulni, csodálni. A görög kultúra nem az admiráción alapult, a görög kultúra a katarzison alapszik. A görögök azt mondták, hogy ha én megírok egy verset, vagy megírok valami prózát, főleg drámát, és összehozok 20-30 ezer embert, ekkorák voltak a görög színházak, és ott előadom azt a drámát, az azért adom elő, hogy az emberek végigkövessenek sorsokat, magatartásokat, és ha a hős elesik is, vagy a pozitív szereplő halállal végzés, de közben megtisztuljanak az emberek, hogy mégiscsak lelkiismeretesnek, erkölcsösnek érdemes lenni, akkor is, hogyha Agamemnont megöleti Klüteimnésztrát meg kell, hogy ölje Orestész, stb. A görög kultúrának a lényege a katarzis, a megtisztulás, és azt gondolom, hogy a művészethez ez illik. De Róma fittyet hányt Görögországra, nem kellett nekik katarzis, meg gondolkodás, meg kultúra. Rómának bámulni való nagy tömegrendezvények kellettek. Ahol az emberek megkapták az ingyen kenyeret, megkapták a cirkuszt, néhány vadállat széttépett ugye egy-két gladiátort, később a keresztényeket, az emberek vérszomja egy kicsit lecsitult, akkor mindenki egy-két hétig nyugodtan ment a munkájára, mert az önző vad ember megkapta a maga természetének megfelelő táplálékot. Esze ágába nem volt Rómának feljebb hozni az embereket, megtisztítani, erkölcsileg nemessé tenni. Hát úgy nem lehet tömegeken uralkodni, hogyha gondolkoznak meg erkölcsileg nemesek. Sokan felháborodnak most, hogy micsoda szennykultúra ez a tévékultúra. Kedves hallgatók, Róma. Ez Róma. Csak nem kell elmennünk egy amfiteátrumba, nem kell elmennünk egy tömegrendezvényre. Hogy mondta nekem a Magyar ATV-nek, amikor még egy személyi tulajdonosa volt, aki felkért engem, azt mondta, nézd János, fellőjük a műholdra, a műholdról bevezetjük a szobádba, és 60x80 centi, és állandóan így, mondja neked, hogy legyél gazember, és a mocsokban, a vérben, a szennyben gyönyörködjél. Hát ez mi más, hanem Róma modern változatban. Róma a jogrendünk. Ezt mindenki elismeri, hogy római jogon alapul Európa, a világ jogrendje. Ez én csak röviden annyit tennék hozzá, hogy a bibliai jog és a római jog között néhány fényév különbség van. A bibliai jog az embert védi. A római jog a tulajdont védi. Ez a különbség. A Bibliában nem a gazdagokat védték, de nem is a szegényeket, az igazságot védték. Tessenek elolvasni Mózes 5 könyvét, milyen jogi szabályozók vannak, és Isten azt mondta, amikor ítéletet alkotsz, ne a gazdag személyére nézzél, ne is a szegény személyére, az igazságra nézzél. Két tanú egybehangzó vallomása és a törvények tisztelete. A bibliai időkben nem volt börtön, a bibliai időkben a legegyszerűbb bírósági formák voltak. Jézus elé is oda vezettek egy asszonyt, és kérték, hogy mondjon véleményt, és Jézus döbbentesen egyszerűen János evangélium a 8. fejezete szerint megoldott ezt a kérdést, mert a Biblia az embert védi, és az igazságot védi. Róma a tulajdont védte, és ma is, mind a mai napig is a jog. Nem akarok itt elmarasztaló szavakat mondani, hiszen jogra szükség van. Én nem azt mondom, hogy nincs szükség. Azzal, hogy azt mondom, hogy a politikai jelenet, nem azt mondom, hogy nincs szükség a politikára. Azt mondom, hogy a kultúra jelenet, nem azt mondom, hogy nincs szükség a
a kultúrára, hogy a jogi jelenet nem azt mondom, hogy zárják be a bíróságokat, csak szeretném értelmezni, hogy a rómaiság égisze alatt zajlik az elmúlt 2200 év. Néhány héttel ezelőtt küldött nekem egy bírónő kifénymásolt részt. 1952 ugye nem a legszebb időszak volt Magyarországon, nem tudom, valami hatályos jogszabályok gyűjteményéből küldött nekem egy kifénymásolt részt, amazás így szólt 1952.

A római művészet nem sokat hozott a görögköz képest, visszafejlődés volt. A vallásban mit hozott Róma? Kedves hallgatók, egy félelmetes dolgot hozott be Róma vallás történetébe. Annyira félelmetes, hogy ma a Magyarországon az emberek 99%-a római módon gondolkodik a vallásról, csak ezt nem tudja. Ha én most megkérdezek itt a Széchenyi téren 100 embert, hogy szerinte mi a vallás, akkor megkockáztatom, hogy itt egy ilyen nagyon felvilágosult nyugati városban is azt fogja mondani, legalább 100 közül 90, hogy szerinte a vallás az, amibe beleszületünk. Én katolikusnak születtem, tehát katolikus vagyok. Evangélikusnak születtél, evangélikus vagy, reformátusnak, zsidónak, zsidó, stb. Róma azt mondta, hogy a vallás az elsősorban, másodsorban, harmadsorban szokás és hagyomány. A vallás nem igazság kérdése. A vallás az nem az, hogy keresem az Istent, vagy hogy van-e Isten, vagy mit mond az Isten, vagy mik az igaz törvény. Nem. A vallás, hogyan is szólt a latin nyelvben a vallást jelölő szó? Religio. A religio latin szó ennyit jelent, valamihez aggályosan ragaszkodni, kötődni. Amit a szüleim, nagyszüleim, ükapám, dédnapám, stb. Követtek, az én is szentnek tartom. A vallás, tehát hagyomány, tradíció, szokás, dolga, ne vitatkozzunk a valláson, mindenki maradjon ott, ahol van. Te ilyennek születtél, tehát te ilyen vagy. Ez Róma hozzátétele az egyetemes vallástörténethez. Így ilyen jogon a kereszténység nem is jöhetett volna létre. Egyébként Róma a korai kereszténységet ateistának nevezte. Miért? Azt mondták a rómaiak, nekünk Jupiter az Istenünk. Akkor már, amikor a kereszténység terjedt, inkább Mitrász volt az Isten. Tetszenek tudni, hogy miért cserélték fel Jupiter? Mindegy volt nekik, hogy milyen Isten. Valami Isten kell. Kell egy Isten, meg egy Istennő. Jupiter, meg Juno. De azért követték Mitrászt, mert a katonai elit éppen perzsa hadjáratokon vett részt, és Rómában mindig az volt a vallás, amit a hatalmasok követtek. Cuius regio, eius religio. Aki a földterület, aki a hatalom, az mondja meg, hogy milyen vallás. Ez egészen napjainkig tovább él a reformáció századában. Tudjuk, hogyha mink egy földesúr katolikusból evangélikus lett, akkor az egész mindenségnek, aki neki dolgozott, evangélikusnak kellett lenni. Ha református lett, akkor reformátusnak kellett lenni. Senkit nem kérdeztek meg, hogy hogy gondolkozik, vagy mit hisz. Cuius regio, eius religio. Róma a kereszténységet azért nevezte ateizmusnak, mert azt mondta, hogy nekünk megvan Jupiter. Megvan Mitrász. Kicsoda az a Jézus Krisztus? Mit kezdjünk? Nem is érdekel, hogy Jézus Krisztus. Nem tudunk mit kezdeni. Az apám, ősapány nem ismerték ezt. Hagyjanak békén, a keresztények ateisták. Ki kell írtani őket. Mind a mai napig Róma vallási meggyőződése telepszik rá az emberek elméjére. Van ennél félelmetesebb jele annak, hogy 2200 éve Róma égisz alatt élünk, és ezt senki nem veszi észre. Tessenek meggondolni. A Dániel könyvének ez az évszázadról évszázadra előre haladó folyamata, itt a 7. fejezetben beletorkolik az ítéletbe, vagyis abba, hogy Róma hatalma történelem végéig fog terjedni. Róma hatalmát csak Jézus második eljövetele fogja elvenni. Róma nem ért véget 476-tal, hanem az ókori Rómát folytatta a középkori Róma, az európai államok hatható segítségével, a modernkori Róma az európai államok hatható segítségével, a végső idők Rómája a modernkori európai államok hatható segítségével. Dániel 2, Dániel 7 és Jelenések 17. fejezetét még nem említettem, ahol az a megdöbbentő profécia áll, hogy a 10 szarval jelképezett európai hatalom erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják, és a bárány ellen hadakoznak. Az ember lélegzete megáll. Keresztény Európáról beszélnek. Isten neve miért hiányzik az Európai Unió alkotmányából? A Biblia pedig azt mondja,
hogy a bárány

ellen hadakoznak. A bárány jelképe, nem is gondoltam szükségesnek előadást tartani róla, mindannyian ismerjük, a bárány jelképe Jézus jelképe. Az európai államok Róma vezetésével a bárány ellen hadakoznak. Nyilvánvaló, hogy ez a történelmi profécia sorozat elmélyítést kíván, és nekem erre már nincs időm, csak egy záró függelékes megjegyzésre. Dániel könyve 2600 évvel ezelőttről elkezdi a történelem végigpásztázását, és eljut a végső időkig, de a végső időkre nézve már elnagyoltan. Ezért született meg a Bibliában a jelenések könyve, mert ami Dániel könyve elnagyoltan a végső időkről kinyilatkoztat, az jelenések könyve kibéleli és részletezi. Nézzünk csak egyetlen egy összefüggést, amit még eddig nem is említettem, bár annyit mutogatok itt a térképen, bizonyára tetszenek érezni, hogy ezt nem véletlenül mutogatom, mert most mondom ki. A Biblia leírja, hogy a világhatalomért való küzdelem először Ázsiában születik meg, az ázsiai hatalmak jönnek Európa felé, a harmadik hatalomnál már Európa csücskénél járunk, a negyedik hatalomnál már Európa, áttevődik Ázsiából Európába a történelmnek a súlypontja, de jelenések könyve 12. fejezete azt mondja, hogy Európából is át fog tevődni a történelem súlypontja. Mert Európa, a középkori Európa annyira eltorzít mindent, hatalmat. Ugye a római hatalom azért a középkorban nagyon kemény hatalom, ami tovább él ugye az európai nemzetekben. A római vallás nagyon kemény hatalom, ha az inkvizíció mágiáira gondolunk. Európában annyi minden visszájára fordul, hogy bekövetkezik 1492-ben egy úgynevezett véletlen, hogy valaki el akar menni Indiába, és közben pedig felfedezi Amerikát, és az európai üldözött emberek a 16. és főleg a 17. században elkezdenek kivándorolni az Egyesült Államokba. Ezt a folyamatot már jelenések könyve 12. és 13. fejezete világítja meg. Erre már nincs térképem, de ugye tetszenek hinni nekem, hogy itt Európa után nyugatra Amerika van, Észak-Amerika, és a történelem súlypontja a 17.-18. században áttevődik egy olyan hatalomra, amely a bibliai jelképes nyelvezetben megkapja a földből feljövő fenevad jelképét, amely úgy szól, mint a bárány, de olyan, mint a sárkány. Döbbenetes, hogy egy-két versben a Biblia érzékelteti, hogy mi a különbség a mélységből feljövő fenevad, a tengerből feljövő fenevadhoz képest a földből feljövő fenevad tekintetében. Ugye a mélységből feljövő fenevad, a mélység mindig a démoni világ színhelye, tehát az ateizmus egy démoni tünemény, bár erről nem szívesen beszélek, mert erről külön előadásokat szoktam tartani a jelenések 11. fejezetéről, ez az interneten is fönt van, hogy az ateizmus miért született meg szükségképpen a 18. században. Azért született meg szükségképpen a 18. században és Franciaországban, mert ott torzították el leginkább a vallást, és az ateizmusra a Biblia azt mondja, hogy nem önálló jelenség, csak reakció. Ha nem lett volna eltorzított kereszténység, nem lett volna egy hazug, álszent középkori kereszténység, és az éppen nem egy 1000 évig az egyház legidősebb lányának nevezett Franciaországban jutott volna hatalomra, soha nem lépett volna fel az ateizmus. Az ateizmus reakció. Az ateisták elsősorban az eltorzult középkori egyház ellen fordultak, és a fürdővízzel együtt persze a gyereket is kiöntötték, mert le akartak söpörni minden vallást, minden hitet. Ez volt az ateizmus túlzása, sőt, mind a mai napig ez az ateizmus túlzása. De az ateizmus azért mélységből feljövő fenevad, mert a mélység a démonok lakhely. Ez egy démoni dolog. A Rómának azért jelképe a tengerből feljövő fenevad, mert Róma más népekkel való ádász harcok árán jött fel, az ókori Róma is, és a középkori Róma is. De az Egyesült Államok nem így jön fel a történelem színpadára. Mi a különbség a mélység, a víz és a föld között?
azt, hogy a földből organikusan nőtt ki az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok nem úgy lett nagy hatalom, hogy leigázott más népeket, hogy háborúkat folytatott. Az Egyesült Államok úgy lett nagy hatalom, hogy kettő, nem három, nem négy, kettő, azaz kettő dolgot minden állampolgárának biztosított, amit mind a mai napig a legtöbb államban ma sem biztosítanak. Magyarországon se. Sőt, gondolom, soha nem is fognak itt már biztosítani. Az Egyesült Államok két dolgot biztosított. A 17., főleg a 18. századtól fogva, hiszen 1776-ban a függetlenségi nyilatkozat, az alkotmánya kimondta, Jefferson megszövegezte mind a mai napig, az első elnök, aki meg akarja változtatni az alkotmányt, a jelenleg hivatalban lévő George Bush. De jelen pillanatban még nincs megváltoztatva az amerikai alkotmány. Mit biztosít mind a mai napig az amerikai alkotmány? Mi az a két dolog, amit minden állampolgárnak biztosít? És ezért lett nagy hatalom az Egyesült Államok. A földből természetes módon növekedett ki. Ez a két dolog, hát szégyelnivaló, hogy erről beszélni is kell, de hát ilyen gyalázatos a mi emberi történelmünk. Hogy ezt sehol nem biztosítják. Az egyik, hogyha valaki dolgozik, normális pénzt kapjon érte. Amerikában a fizetések mind a mai napig 10-15 szörösei a mi fizetéseinknek. Persze dolgozni kell, de aki dolgozik, az számíthat arra, hogy normálisan megél. Vagyis munkalehetőséget adott Amerika, és tisztességes fizetést adott mindenkinek, aki kivándorolt oda Amerikába. A második dolog, ami talán még az elsőnél is nagyobb, hogy Amerika mind a mai napig alkotmányos szinten biztosítja az állam és az egyház különválasztását. Tehát ott nem lehet gyalázni egy katolikust azért, mert katolikus, nem lehet gyalázni egy protestáns azért, mert protestáns, nem lehet egy kvékert, vagy egy zsidót, vagy tudom is én hány 20 000 felekezet van ma Amerikában. Ha valaki 5 ember külön felekezetet alapít, az nem jogcím a hatalomnak, vagy embereknek arra, hogy elkezdjék azt üldözni. Európa tele van vallásüldözésekkel. Hát néhány éve még vallásháborúk voltak Európában, ugye Boszniában, Hercegovinában, szerbek és bosnyákok között. Európa a keresztes hadjáratoktól kezdve a 30 éve, gondolját meg a 30 éves háború idején majdnem Németország kihalt, 2 millió német maradt. Vagy gondolják meg, hogy Európában az elmúlt évszázadban, a 20. évszázadban 200 millió embert öltek meg erőszakosan. Persze, hogy mindenki Amerikába ment ki. Körülbelül az Amerikába kivándoroltak száma olyan 130-150 millióra tehető 100 év alatt, a 19. és 20. század közepe között. Amerika azért lett nagy nemzet, mert valóban egy állam, ha jót akar, ne azzal foglalkozzék, hogy vallási kérdésekben véleményt nyilvánít. Ha egy állam, ha jót akar, akkor ne legyen erkölcsi demagógia és porhintés az emberek szemébe. Egy államnak a feladata a következő. Adjon munkát az embereknek, a munkát fizetesse meg, és az emberek szabadságban élhessenek. Erre a 18. századig kellett várnia. Soha az úgynevezett keresztény Európa nem biztosította az embereknek. Ennyire volt keresztény. Vagyis hát nem volt keresztény, csak annak nevezték és nevezik. Amerika, ami először külön választotta az államot és az egyházat, tudjuk jól, hogy a keleti partvidék Rhode Islandnek az alapítói mondták ezt ki először, és garantálták még az ateistáknak is a sérthetetlenségét, mert ott kimondták, hogy nem csak vallás szabadság, hanem lelkiismereti szabadság is. Ha valaki ateista, hát ateista. Azért, mert ateista, azért mi jogcíme van valakinek, hogy üldözze őt. Itt azonban már tényleg nem mehetek tovább, mert Jelenések könyve 12. fejezetében van a pozitív Amerika, ami megnyitotta a föld a száját, és segítségül lett az Európából kiőzölő. Csak ezzel a jelképpel mutatja be a Biblia. Megnyitotta a föld a száját. Segítségül lett az innen kimenő embereknek. Ugyanez a föld a 13. fejezetben azonban azt mondja János apostol, láttam ezt a fenevadat, úgy szól, mint a bárány, de már úgy tesz, mint a sárkány. Két versben leírja a Biblia Amerika tündöklését, és Amerika
az utóbbi évtizedekben szemünk előtt lejátszódó rettenetes eltorzulását, és ennek a hatalomnak a kezébe kerül a világ. Ennyire időszerűek a bibliai proféciák, de a Jelenések könyve 13. fejezete azt is megmondja, hogy mit akar tenni a világgal Amerika. Mert elsősorban nem valami katonai, politikai, Irak, Közel-Kelet, olaj, persze ez is benne van a pakliban, de hogy a Biblia rámutat Jelenések könyve 13. fejezet 11. versétől arra, hogy Amerika hogyan fogja összekapcsolni ismét a világ megmentésének hangzatos, de demagógiát csöppet sem nélkülöző jelszavával, a világ megmentésének jelszavával az államot és a vallásokat. Ahogy említettem, ebben a könyvben lépésről lépésre még annak is külön fejezetet szántam, aminek ez a címe, hogy iszlám fenyegetések és fenyegetődzések. A Bibliában az iszlámról is vannak jövendőlések, de ma, a mai világban az iszlámnak semmi világot meghatározó szerepe nincsen. Ha csak annyira nem, hogy Amerikának még nagyobb lovat biztosít a hatalmi törekvései megvalósításához. A közös Európáról, vallások és politikai erők megélénküléséről a világ valóban óriási válságban van. Egyre többet hangsúlyozzák tavaly január, illetve idén január 1-én az amerikai elnök, és még akkor ugye az mostani, most leköszönő külügyminiszter kijelentette, hogy nem csak gazdag, békés, hanem jó Amerikát kívánnak létrehozni. A jó az erkölcsi kategória. Amikor az erkölcsöt fölülről akarják az emberekre tenni, arról nem csak egy Bibliát ismerő, talán Bibliát nem ismerő embernek is eszébe juthat egy több mint 12 évszázados időszak, amikor az embereket kötelezték arra, hogy úgy kell jónak lenni, ahogy azt megmondják. Ez volt a középkor. Világunk egy újabb középkor felé siet, de ez a középkor már nagyon rövid lesz. Be fog állni a középkori sötétség, de nagyon rövid lesz, és azért lesz rövid, mert az az Isten, aki mindezt pontosan látta a ma, holnap, holnap után fejlődés törvényeivel, biztosítani fogja a sötétség ellenére is minden embernek, hogy lesz alternatíva, megszólal a végső nagy evangélium hirdetés, és Jézus második eljövetele előtt az emberek emberhez méltó választást tehetnek. Én azzal kezdtem ezt a könyvet, hogy a jobb oldal meg bal oldal az nem méltó választás. Svájcban nincs jobb oldal és bal oldal, minden 25. ember milliómos. Ott az embereket nem laktatják ezzel, hogy jobb oldal és bal oldal. Jobb oldallal és bal oldallal a szegény nemzeteket laktatják, mert hol ebbe az árokba sikerül bele tuszkolni őket, hol abba az árokba. A Biblia szerint Jézus Krisztus ezt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az úton lehet járni, árkokba nem lehet járni, árkokba beleesni lehet. De Rómának nyilván ez az eszméje, hogy az emberek jobb, hogyha az árkokba vannak, mint hogyha az úton járnak. De Isten emberhez méltó alternatívát fog biztosítani. A sötétség és világosság között Máté 24:14 ígérete szerint, ez a Bibliának a legnagyobb ígérete, Máté 24:14, az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor választani lehet az út között, és a között, amiről ki fog derülni, hogy nem út, az lesz az emberhez méltó alternatíva. Ez rohamléptekkel készülődik, a sötétség már megvan, a világ halad az éjféli óra felé, hogy Jézus mondta, és az éjféli órához közelítve, amikor legsűrűbb a sötétség, akkor fog a legfényesebb világosság majd feltündökölni, és emberek dönthetnek. A döntésük következménye a Bibliában a Jelenések könyve 15. fejezetétől kezdve leírt végső események a 7 csapással. A történelem drámai záróakkorddal végződik,
a jól döntők megszabadításával, és a rosszul döntők, akik nem ismeret hiány döntenek rosszul, hanem erkölcsi megfontolás hiány. Egyszer, ahogy Vörös Marti Mihály mondta, lesz még egyszer ünnep a világon. Amikor a történelmen belül az igazak elnyerik a jutalmat, Krisztus második eljövetel egyben az örök élet, és a nem igazak elnyerik azt, amit Jelenések könyve 11. fejezete így mond, Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Az élet és a nem élet, az Isten törvényeinek a követése és a hamis, bár vallási mázzal bevont törvények követése. Igen, ez világos lesz minden ember előtt. Mindenki dönthet, hogy most Isten szavát követi, vagy az Isten neve alatt tenyésző és az emberi hazugságokkal borított isteninek látszó szót követi. Ezzel a hatalmas nagy ígérettel zárul le a profécia, de amit jelen pillanatban egy 41 néhány részes sorozatban Budapesten folytatunk, mert most Jelenések könyvét körben 46 részes sorozatban mutatjuk, elnézést kérek, hogy erre csak itt egy előadásban kerülhetett sor. Ha kedves hallgatók kérik, én negyedévente szívesen tudok visszajönni. Ha ebben a témakörben tetszene kérni a további folytatást, akkor ez lesz, ha nem ebben, akkor más lesz. Kérném szépen, hogy juttassák el megjegyzéseiket és javaslataikat a szervezőknek, hogy ha legközelebb mondjuk februárban, márciusban sor kerülhet itt Győröt egy ilyen rövid sorozatra, amit tetszene kérni. Én megköszönöm a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, akinek kérdése van, utána elkezdjük a beszélgetést.

Mindenkit tisztelettel, szeretettel köszöntök a mai egészségnapunkon. Én Tóth Gábor vagyok, táplálkozásbiológiával foglalkozom, élelmiszertudományos szakterületem, és részben országszerte tartok előadásokat, sorozatokat, illetve a Magyar Televízióban és a Magyar Rádióban és egyéb helyeken szaktanácsadással foglalkozom. Nagyon örültem, mikor tervezésre került ez a mai egészségnap, hiszen én nagyon hiszek az egészségnapokban, mert több, mint egy előadás. Az előadások se rosszak. Esténként ugye egy-egy helyen itt Miskolcon is vannak előadások, akár életmód, akár bibliai, lelki előadások. Ezek nagyon jók. Ezek gondolatindítók. De az egészségnapokon szeretjük elmélyíteni azt a tudásanyagot, amit olvastunk, amit hallottunk valahol, ilyenkor több időnk van egymásra. És egészen délutánig, ha van kedvük, tartsanak velünk, akár az előadásokon, akár a tanácsadásokon, beszélgetéseken, hiszen sok-sok ismeretanyag van, amit meg lehet beszélni. Hihetetlen mennyiségű tudás van fölhalmozva a mai világban. És retteltesen nehéz választani. Mik az elvek? Mik azok, amik mentén? Ha valaki mond át, a másik rögtön bét mond. És tanácstalan az ember gyakran, hogy mi az igazság. Amikor a paleo divat bejött Magyarországra néhány éve, akkor mindenki megdöbbent. Először azt hitték, hogy valami kis futókaland lesz ez. Majd amikor Szendi Gábor doktor úr nagyon komoly szakirodalmakkal támasztotta alá, hogy miért ehetünk mégis zsírt, és miért jó a hús, és hogy miért rossz a kenyér, akkor az emberek elkezdték olvasgatni, és rengetegen paleoli diétát kezdtek folytatni, ami számomra tragikus és drámai. Én azt hittem, hogy már vége annak az időszaknak, annak a korszaknak, hogy a húsról beszélnünk kell, de sajnos nem. Elnézést kérek. Sajnos beszélni kell újra a hús kérdésről, beszélni kell a tejtermék kérdésről, a gabona kérdésről is. A témám az idegrendszert védő természetes élelmiszerek, nyugtató étrendi modellek és az agy kémiája, amiről itt szeretnék foglalkozni. És ami a tendencia Magyarországon is, ez a világ megváltozott, és sokan azt hitték, hogy azáltal, hogy a világ modernebb lesz, vagy lett, azáltal boldogabb is lett. És tessenek megnézni, hogy sokkal több a depressziós ember ma, mint régen. Régen nem voltak ilyen kütyük, nem voltak telefonok. Az emberek sokkal több időt töltöttek a szabadban. Voltak emberi kapcsolatok. Elvétve, amikor járok vidéken, látok egy-egy idős embert kint ülni a háza előtt egy padon. És le is lassítok, mert ez valami látványosság. És régen, ugyan én nem éltem, de régen ilyen volt. Sőt, régen az emberek nem a villódzó televízió előtt ültek, hanem egymással beszélgettek. Annak ellenére, hogy változott a világ, és azt mondják, sok tekintetben fejlettebb lett, sokan magányos, az elhagyatottság érzés, vesznek el az életörömök. Egy jó kirándulás, egy jó közös program, micsoda örömteli dolog, sportprogramok. És kedves hallgatók, az evés örömforrássá válik, ez még önmagában nem baj, mert szerintem mindannyian szeretünk enni, nagyon remélem. Az a baj, amikor az evésbe folytjuk a magányt, és elindul a hízás, elindul az egészség romlás, mert az élelmiszeripar rájátszik, hogy mi fogyasztjuk az ő termékeit, kelletik magukat az élelmiszerek, 40 ezer féle élelmiszer van forgalomban Magyarországon, elképesztő verseny folyik a mi döntéseinkért, hogy vedd meg, és mindegyik termék fönn akar maradni a piacon. Egyik sem azért jelenik meg, hogy ő majd egy hét múlva mondjuk lehúzza a rólót. Mindegyik versenyzik, hogy kellesse magát.
Szóval változott a világ, monotonná vált, és olyan viselkedési modellek jelentek meg, amelyek miatt az emberi szervezet károsodik. Szeretném jelezni, hogy az emberi szervezetben az idegrendszer ugyanazon, szinte ugyanazon alapelvek szerint működik, sok tekintetben, mint a többi sejtünk. Tehát cukorra van szüksége. De ezzel be is lehet csapni a szervezetünket. Ugye ismerjük a csokoládé effektust. A csokoládéban olyan anyagok vannak, a kakaó és a, mondjuk a tejcsokiban pláne, amelyek gyorsan megnövelik az agyban a boldogsághormon szintet, és azután ez a boldogsághormon szint olyan magasra megy, hogy a szervezet ezt visszacsökkenti az átlagszint alá, és egy ilyen hangulati hullámzás indul el. De soha nem beszélnek arról, hogy a banán tele van szerotoninnal például. Idézőjelben persze, hogy tele van, tehát van benne bőven. Mert a banán ajánlása az unalmas, ugye? Tehát az, hogy együnk banánt. A csokoládét viszont adják, ajánlják, hogy micsoda fontos és antioxidánsok vannak benne és egyebek, és félelmetes. Emlékszem, amikor elindultak a szója cikkek, hogy a szója milyen rossz, hogy milyen rákkeltő, hogy fitoösztrogének vannak benne, hogy ez felháborító, ez a szója. Miközben a Holstein-Fries vérségű szarvasmarháktól származó tejet ugye, szinte öntötték be a boltokba mind a mai napig. És nem beszélnek arról a 20-30 vegyületről, állatgyógyászati szerekről, amelyek benne vannak a tehéntejben, az üzleti tejben. Mert szigorúan tilos a tehéntej ellen beszélni. De a szója veszélybe sodorta a húsipar egyik-másik ágát. És félt az ipar, hogy a szója előretörése az tönkre teheti a most induló mondjuk mangalica kampányt, ami nem most, hanem ugye néhány éve indult, és megelőző csapásként elterjesztették a szója rossz hírét, amiben volt némi igazság, a nyers szójababban tényleg vannak ártalmas anyagok. De amikor áztatják és főzik, sok minden elbomlik benne. Olyan ivási kultúrák is megjelentek, amelyek tönkretették a fiatal generációk idegrendszerét, vagy tönkretehetik. Ugye ezeket az italokat nem az idősebbeknek gyártják. Ritkaság, hogy mondjuk én egy 65 éves embernek a kezébe kólát látnék. Ritkaság az ilyesmi. A gyermek és fiatal generáció, és Budapesten éppen most a Metró újság megjelent egy napja, hogy 10 éves kortól már jelentős mennyiségű energiaital fogyasztás van Magyarországon. 10 éves kortól. Azt hiszem, hogy fél liter, egy liter per hó, tehát viszonylag, vagy talán egy hét, nem is tudom a mértékegységét, de megdöbbentem, hogy már egy 10-11 éves gyerek, mert hát gyerekről van szó, már a kezébe veszi és issza az energiaitalt, aztán óriási számok voltak a fiatalok nagyobbak körében. Amire én szeretnék ma hangsúlyt helyezni, ugye idegrendszert védő étrendi modellek. Az idegrendszerünk egy része a tápcsatornában található. Ugye tudjuk, hogy a gyomrunkban is van idegrendszer, a vékony bélben, a vastag bélben, az egész szervezetünkben van idegrendszer. És tudjuk, hogy ha az ember stresszes, akkor például nincs annyira nyáltermelődése, vagy túl sok a gyomorsav, vagy túl kevés a gyomorsav. Vagy elkezdünk puffadni. Van, akinek székrekedése lesz, van, akinek hasmenése lesz, ha feszült. Miért? Mert a tápcsatorna idegrendszere reagál rá. És hogy mi a legenergiaigényesebb folyamat, az emésztés, az emberi szervezetben nincs ennél bonyolultabb, és ennél energiaigényesebb folyamat. Persze mondhatnám a gondolkodást is, már hadd mondjam el, hogy a gondolkodás olyan nagyon nagy erőket nem venne el kalóriaértékben az embertől, hanem azért azt meg lehet oldani ennél könnyebben is, csak mégis az emberek kevesebbet szoktak gondolkodni az élet dolgain. Az emésztés viszont fizikailag rengeteg energiát von el, ezért ez azt jelenti, hogy aki túl sokat emészt, vagy állandóan csak emészt éjjel-nappal, a szervezet ki fog merülni, ez csak időkérdése. Ezért szeretünk olyan időszakokat tartani, amikor nem emésztünk, vagy nagyon kevés ételt veszünk magunkhoz. És
Például, aki léböjtöt tartott, vagy tart, az ismeri azt az érzést, hogy milyen, amikor a szervezet megszabadul a salaktól, felszabadult, és sokkal jobban működnek az idegi funkciók is. Ezért például az Ószövetségben, a Bibliában a böjtök rendszeresek voltak, részben lelki okból, részben egészségügyi okból is, és az is előfordult, hogy valaki, mondjuk Dániel próféta, úgynevezett hosszú dánieli böjtöt tartott, amikor vett ételt magához, de csak keveset, csak a legszükségesebbeket, és nem a legfinomabbakat, hanem csak, hogy fönntartsa az élet funkcióit néhány hétig. Ez is egyfajta ételmegvonás volt, és volt is ennek sok tekintetben eredménye. Visszalépek. Testünk a kifáradást és a hiányállapotokat legtöbbször idegrendszeri, lelki és mentális tünetekkel jelzi, szinte elsőként fáradékonyság, memória problémák, gondolkodási zavar. Nyilván nem kell megijedni, hogyha valaki ezt tapasztalja magán, csak meg kell állni. Én magam is időnként jártam így, és figyelem a saját szervezetemnek a működését, hogyha valaki azt érzi, hogy már nem vagyok a régi, ennél még rosszabb eset, hogyha valaki mondja nekünk, hogy nem vagy már a régi, akkor meg kell állnunk. Seje János professzor úr, aki kutatta a stresszt és az idegrendszer kapcsolatát, Seje professzor írja le az egyik könyvében azt, hogy ő saját magán tesztelte az ő elveit és az ő szakmai anyagait, és ő észrevette magán, hogy mi az a pont, amikor ő fáradni kezd. Senki nem látja még rajta. A kívülálló számára egy egészséges, fit emberről van szó, azonban ő mégis érzi, látja magán, hogy most valami történik bennem. Bizonyos energiák, stresszenergiák csökkennek, és ő ezeket el is nevezte, és ő annak köszönhette részben saját bevallása szerint a hosszú életét, és a hosszú, aktív szakmai életét, hogy nem várta meg az első szívritmus zavart, nem várta meg az első gyomorfájást, és hadd ne soroljam, hanem a legelső reakcióknál úgy fogalmazta, hogy elejtette a tollat, mert sokat publikált, és más elfoglaltságot keresett, sétált, elment más közösségekbe, és visszatért néhány nap múlva munkájához. Tehát meg tudta húzni a határt. Ilyen szempontból a professzor jó példa volt, ugye a külföldön dolgozott jó részt, nem Magyarországon. Nem annyira látszik a kép, egy férfi, aki éppen betegeskedik, ez található ezen a kis sötétre sikerült képen, és az idegrendszer. Az idegrendszeri stabilitás és kimerülés. Meg vagyok győződve arról, hogy a fizikai testedzés és a sport erősíti az idegrendszerünket. Nem is akárhogy. Ennek valószínű, hogy sok oka lehet. Az egyik az, hogy az idegrendszer akkor sérül, amikor túlpörög, amikor túlfeszítettek az idegszálak. Ugye tudjuk, hogy az idegrendszer elektrokémiai alapokon is működik, tehát elektromossági elektronok vezetik az áramot, idézőjelben, az emberi agy is. És amikor az ember túlfeszítetten dolgozik, főleg szellemileg, vagy túlfeszül, túl stresszes, ilyen esetekben az idegrendszer túlhevül, és ezt a feszültséget, el tudjuk képzelni, nem tudja levezetni. És ezek a feszültségek, ezek az izmokon keresztül le tudnak vezetődni. Egyébként ugye a Biblia például azt tanítja, hogy az embernek vannak olyan lehetőségei, megoldásai, mint az imádság, mint a társas kapcsolatok, a beszélgetés, amikor az ember le tud nyugodni, meg tudja beszélni a problémáját. Ehhez nyilván az kell, és az imádságról azért nehéz beszélni egy egészségügyi előadáson, mert ahhoz az szükséges, hogy valakinek legyen valamilyen szintű hite abban, hogy amikor ő imádkozik, akkor valaki ezt hallja. Ez egy fontos dolog. Ugye egyébként a pszichológia szaktudománya azt mondja, hogy ha valami problémád van, oszd meg valakivel, nyilván olyan mértékben, hogy ez szabad. Beszéld meg valakivel, és ha megbeszéled, akkor megkönnyebbülsz. Ugye ez egy ismert tény.
De ugye a hitvilágban, amikor az embernek élő hite van, és hisz egy személyes Istenben, akkor ennél magasabb rendű dolog, hogy Istennek tudja elmondani, és érzi az ember, hogy megkönnyebbül. Ez egy létező dolog. Ugye erre mondta az Dávid király időszámításunk előtti 900-ban, illetve 1000-ben, hogy levetted rólam bűneinek terhét, tehát megkönnyebbült, és már nem volt lelki feszültség alatt. Ugye tudjuk, hogy az egymásnak való megbocsájtás, a problémák megbeszélése mindkét fél számára egészséget hoz. Fizikailag is, lelkileg és szellemileg is. A haragtartás, a befelé nyomott problémák pedig megbetegítik a szervezetünket. Ha nem baj, akkor nem olvasnék fel minden gondolatot, inkább csak hozzáfűznék néhány dolgot. Azért kiemelném, és ezt ugye Magyarországra Lenkei doktor hozta be ezt az információt, délután szeretnék erről többet beszélni, hogy bizonyos vitaminok és ásványi anyagok adásával az ember, az emberi szervezetben antidepresszáns hatást lehet elérni. Ezért nem kevés pszichiáter, amikor hozzáfordul egy beteg, vagy egy ember tünetekkel, van egy kedves barátom, egy nagyon komoly főorvos, aki orvos-pszichiáter, és ő szokta mondani, hogy előfordul, hogy ügyvéd megy hozzá, orvos megy hozzá. Ugye önök is tudják, hogy aki pszichiáter, ez az nem biztos, hogy megbolondult, vagy hát így mondom, hanem egyszerűen túlfeszítette magát. Ahogy az orvos éjszaka műt, az ügyvédnek leadási határideje van, és hadd ne soroljam, tehát ne érezzünk bűntudatot, hogyha valaki gyengül, és szabad szakemberhez fordulni, én azt mondom, hogy keresztény hívő szakemberhez, és ez a kedves barátom azt mondta, hogy amikor ő hozzá fordulnak orvosok, ügyvédek, komoly igazgatók, pánikrohamja volt, depressziós lett, hadd ne soroljam, akkor ő B-vitamin koktélt ír ki neki. Vitamint ad. Először is vitamint ad. Hogyha szükséges, akkor lehet, hogy még nagyon pici dózisban mást is. De alapvetően vitamin koktélt, ezen belül az antioxidánsok, ACE, de inkább a B-vitamin koktél, B12. És nyilván előírja azt, hogy most el kéne menni sportolni, futni, egy picit pihenni, ha lehetséges. Ismerjük Márai Sándor füveskönyvéből azt a részt, hogy ha nem akarsz beteg lenni, időnként élj úgy, mintha beteg lennél. Tehát, hogyha nem akarsz kényszerszabadságot kivenni, időnként vegyél ki rendes szabadságot. Akkor is, hogyha bolondnak néznek, mert hát egészséges vagy, miért teszel ki szabadságot. Vagy időnként aludjál többet. Kicsit erőltesd meg magad, aludjál többet. Mert ha nem, akkor a kialvatlanság miatt tönkre fogsz menni. Akkor is, ha azt mondod, hogy te nem bírsz aludni, próbáld meg, pihenj, menj el akkor sportolni, igyál citromfőtaját, komlótaját, és akkor el fogsz álmosodni, és próbálj többet aludni. És ha néhány napig ezt csinálod, figyeld meg a reakciót az agyban, az idegrendszerben, föltöltődik az agy, és energikusabb leszel, és ha néhányszor ezt megteszed, akkor egészségedre fog válni. Ugyanígy, ha valaki nem akar mondjuk gyomorbeteg lenni, akkor nézze meg figyelmesen, hogy milyen a gyomorbeteg diéta. Ugye, akinek gyomorfekéje van, az nem ehet fűszereset, az nem ehet friss kenyeret, az nem ehet friss keltésztákat, fánkokat, hanem pirítóst kell egyen, nem ehet zsírosat. És ezek az elvek egy gyomorbeteg ember számára az egészséges elvek, a nem gyomorbeteg ember számára is egészséges elvek. Ezért szabad pirítóst fogyasztani. Egy kis kókuszzsír, hogy a kókuszzsír az közepes szénláncú, tehát nem igényel epét, ezért egy nagyon-nagyon kímélő zsíradék, csak nem minden nap, most szinten ajánljuk. Okozhat-e idegességet az étel? Igen. Hogyha gyorsan emeli a vércukorszintünket, hogyha koffein, teobromint vagy teofillin tartalmaz, az azt jelenti, hogy kávé, csokoládé, kakaó, teja, kólafélék. Ha csípős, irritáló hatású fűszerek vannak benne, főleg éjgyomorra, ugye a forró levesek,
itt következő részben ezek kifejezetten stimulálják a gyomor nyálkahártyát, és túlreagál a szervezet. Egyébként ugye műtétek után szokták mondani, hogy hát régen mondták a húslevest műtétek után. Miért mondták a húslevest műtétek után? Mert amikor valaki a húslevest megfőzi, akkor a hús szétfő, és olyan, hát úgy nevezzük, hogy peptidek képződnek benne, amelyek agresszív savtermelésre ingerlik a gyomrot. És a műtétek után, amikor nincsen még gyomorsavtermelés, a beteg már megéhezett, de még nincsen savtermelése, akkor ugye tolták be neki a húslevest, hát mi ezt nem ajánljuk nyilván. Mert egy jó zöldségleves, és azt mondom, hogy itt a leves a lényeg, hogy pépes ételről van szó, tehát húslevest nyilván nem ajánlunk, mert nem tartjuk jónak, hogy agresszíven a gyomorsavat termeltetjük. Egy zöldségleves, egy bőséges zöldségleves jó lehet mondjuk egy műtét után, de mire akartam kiukadni, hogyha valaki húslevest fogyaszt, és nem beteg, nála is gyomorsav túltengést fog okozni az említett hatás miatt, és egy idő után a gyomor akkor fog emészteni, szinte csak akkor fog emészteni, hogyha csípős, irritáló hatású állati fehérjéket is kap. És olyan ételeket, amelyek ilyen hatásúak. És ez nem jó. Ezért szoktuk azt mondani, hogy át kell állni. Vagy hasznos átállni. Én az életem első 20 évét olyan ételekkel, evésével töltöttem el, amelyeket már bánok, rendkívül intenzív, fűszerezésű, húsos ételek, a legkülönbözőbb, töpörtyük, zsír, édesapám erdélyi származású, onnan költöztek át még az ő szülei, és hát ezt a kultúrát hozta magával. Mondanom sem kell, hogy hús hússal, és rettentő sok fűszer, nagyon sós ételek voltak. És amikor megismerkedtem az egészségügyi reformmal, akkor nem volt könnyű átállni. Úgy éreztem, hogy nem bírok emészteni. Elfogyasztottam egy fűszerszegény, sószegény, zsírszegény diétát, vagy ételt, és éreztem, hogy nincsen sav, hogy nincs működés. És akkor visszatértem, hogy ez így nem működik. Ez a 1995-ös év körül volt, és 2 évre volt szükség, mire a szervezetem elfogadta, és megértette, hogy ez van, nincs más. És utána már nagyon szépen hozzászokott. És könnyedén kezdte emészteni az ételeket. Hozzáteszem, hogy az egészséges reformételek nem magas fehérjetartalmak, nem magas zsírtartalmak, tehát nem nehezen emészthetők. De a szervezetem várta az intenzív ízeket, és a fehérjéket, és ezek nem jöttek. Megszokta, elfogadta, és később éreztem, hogy idegileg is, fizikálisan, idegrendszerileg is nyugtató hatással volt. Nem volt ez a felpörgöttség érzés utána. Ha nincs elegendő víz az emésztőnedvek termeléséhez, tehát evés előtt egy 30-45 percen nem ittunk eleget, akkor az probléma, hogy akkor nincs elegendő emésztőenzimünk. Ha nem megfelelő a rágás, hogyha túl zsíros az étel, vagy egyszeri nagy étkezések vannak, akkor ugye megfekszi az étel a gyomrot. Hogyha össze-vissza étkezünk, nassolunk nyilván, illetve szeretném mondani, hogy az ételtársítás kérdése az sokkal komplexebb kérdés, mint hogy valaha gondoltuk. Ugyanis. Ne tessenek elfelejteni, hogy az ételt, amikor párosítjuk, akkor a gyomorba ugye bejut. Amit egyszerre összeettünk, azt a gyomor homogenizálja, és megemészti. Az ételek egymásra is hatnak. Vagy segítik, vagy gátolják egymás emésztését. De ez még nem minden. A gyomorból az étel a bélbe fog menni. Nyilván. És ugye tudják, hogy a bél az nem egy ilyen nagy tartály, mint a gyomor, hanem az egy kis vékony csőrendszer. És azt tessenek elképzelni, amikor valaki mondjuk eszik reggel 7-kor, 7:30, majd mondjuk 9-kor eszik egy kakaós csigát, majd nem tudom én, 11-kor is nassol egy csokoládét, majd 1-kor ebédel, tehát 2-3 óránként eszik valamit, a gyomorban is találkoznak ezek mind, és a bélben is össze fognak futni. Hát nem csoda, hogy baj lesz ebből. A bélben erős puffadás, toxikáció, és a máj próbál segíteni, hiszen ezek felszívódó toxinok, jó részt, a májba mennek ezek, a máj pedig az epébe próbálja kiválasztani, tehát megint visszaharap a kígyó,
És ez egy cirkuláció lesz. Önmérgeződés, autointoxikáció, önmérgeződés jön létre. Rosszul társított ételek és a nassolás ezek együttesével. Sokkal szerencsésebb, hogyha mind a társításokra figyelünk, mind az 5 óránként élvésre. Hát ilyenkor nem nagyon van esélye annak, hogy ezek találkoznak egymással, akár a gyomorban nyilván, akár a bélben. Ne felejtsük el, hogy a bélben sem szabadna találkozniuk. A bélben sem. Tehát a bélben úgy tudják elképzelni, hogy ugye elindul az étel, és ugye ott már béltartamról beszélünk, megy. Eltelik 5 óra, és 5 óra után jön a következő evés. Ugye a gyomor megint emészt egy 3 órát, ugye akkor már 8 óra, de hát ugye nem úgy működik, hogy 3 óra után az egészet kitáplálja, hanem ugye 3 milliliteres kis darabonként adja tovább. Lényeg az, hogy 6-7 óra után indul újra a patkóbélbe a gyomortartalom, és el tudjuk képzelni, hogy ugye van közöttük egy kis hely, egy kis rész, ugye, hogy 5 órával azelőtt tettünk, utána később megint 5 óra múlva, és a bélben sem fognak ezek igazán találkozni, kivéve, ha gyümölcsöt ettünk utána, mert ilyen esetekben a gyümölcs meglöki, megtolhatja, és be is erjeszti az egész gyomortartalmat, és ilyenkor a gyümölcsös rendszer beírja az előtte lévőt, és az egész egy elég nehéz állapotú masszává alakul át. Túl sok a fehérje, Magyarországon is túl sok a fehérje, állati termékek aránya igen magas, és ebben az a baj, hogy nagyüzemi állatok vannak, tehát broiler csirke, broiler pulyka, Holstein fríz vérségű szarvasmarhák, ugye ezektől óva intünk mindenkit, hát ezek iparilag tenyésztett, genetikailag fejlesztett állatok. Az ember szüleménye, hogy annyi tejet termeljen, amennyit az ember akar. Igaz, hogy gyenge minőségű, igaz, hogy az állat beteges, és ezt a szakma pontosan tudja. De a szakma mégis azt mondja, behunjuk a szemünket, mert muszáj ennyi tejet adni a társadalomnak, mert ennyire van igény. És miért van igény ennyire? Mert a szakember igény támaszt. Azt mondja, hogy ha nem iszol tejet, akkor nem is vagy szinte már ember, mert tej nélkül nem lehet a gyereknek fölnőni, pláne hús nélkül, és ezt a furcsa párost, hogy a szakma gerjeszti az igényt, majd az arra, hát ezért kell a Holstein

Mária a szervezetet, hogyha rácsöppen a kezünkre. De a gyomron belül nagyon szépen, hála jó Istennek, védőrendszereink vannak, saváló védőrendszereink vannak. Ha ez megsérül, stresszes, feszült életvezetés, ecetes, mustáros ételek, rossz társítások és egyebek hatására, fekély kezdemény, mélyülő fekély alakulhat ki. És az a baj, hogy ilyenkor ugye savcsökkentőt írnak föl sok esetben, lecsökken a gyomorsav, ami meg lehet, hogy még rosszabb, mert ha lekötöm a gyomorsavat, azzal nem oldottam meg minden problémát, hiszen ha a gyomorsav le van kötve, akkor igaz, hogy nem marja ezt a rendszert, de a gyengülő vagy csökkenő gyomorsav viszont életben hagy gombákat, életben hagy baktériumokat, és a bélfertőzés az esélye viszont megnő, hogyha élő sejtek jutnak tovább a bélbe. Hasnyálmirigy, szintén egy fontos szervünk. Ma már tudják, hogy az idegrendszer és a hasnyálmirigy egymással összefügg, és összefüggés lehet a cukorbetegség és a lelki állapot között. Ennek a pontos összefüggéseit még mindig kutatják. Ugyanúgy, ahogy a vékony bél nyálkahártyája is összeköttetésben van a központi idegrendszerrel. Szeretném hozzátenni, hogy a bélnek már van saját idegrendszere. A gyomornak igazából általában, ugye a gyomor az a központi idegrendszertől függ, a bélnek viszont van saját idegrendszere, vagyis szegmentáltan tud, szakaszosan tud működni a vékony bél. Most amikor étkezünk, amikor táplálkozunk, óhatatlanul a bélben képződnek különböző anyagok, amelyek, ha összeállnak, lásd fehér kenyér, fehér liszt, fehér tészták, cukor, olajos dolgok, azután a csokoládé, tehát minden, ami ilyen massza jellegű, az a vékony bélben nehezebben tud haladni, és néhány órára egy ilyen filmet képez a bélfalon. Ebben a filmben tudnak szaporodni a rossz baktériumok, itt látjuk őket, és mindenféle kártékony ágens, ide van rajzolva, kárt tesznek a bélbe. Látják, hogy itt mi történik? Ez a kis lény mit csinál? Befúrja magát a bél nyálkahártyába. Úgy nevezik ezt, hogy lyukas bél szindróma. A rossz táplálkozás, ha hiszik, ha nem, a bélben idézőjelben lyukakat hoz létre, és ezeken a lyukakon keresztül, ezek nyilván nem szabad szemmel látható lyukak, sokkal nagyobb molekulák jutnak át. És előfordulhat, hogy egy fehérje még le se bomlott aminosav szintre, de már dipeptid, oligopeptid, tehát lánc formájában felszívódik. És ez berobbant egy problémát, egy allergiát, rosszabb esetben ennél komolyabb dolgokat is csinálhat. Úgyhogy ezért nagy figyelmet fordítunk a prebiotikus táplálkozásra. Tehát a hagymának a zöldje, póriahagymát eszünk, a zöldjét is próbáljuk valahogy elfogyasztani. A cashewdióban rengeteg prebiotikum van, a banánban is. Általában a diófélékben van egyébként. A banánban, az almában. A legmagasabb a csicsókában van egy inulin nevű anyag, és a cikória kávéban. Tudnak forgalomban kapni, vagy bioboltban is ilyen pótkávét, inka, egyéb névre hallgató cikória, cukorrépa kávékat. Ezeket ajánljuk, mert rendkívül jó bélvédő hatásuk van, és a hasznos flórát is táplálni fogják. Ezeket itt látjuk, laktobacilluszok és bifidobaktériumok. Laktobacilluszok és bifidobaktériumok. Kicsit mosolyogok magamban, mert eszembe jut, hogy egy-egy joghurtból mennyi pénzt lehet keresni egy gyárnak. De ha megtetszenek nézni, hogy egy-egy joghurtban hányféle kultúra van, akkor mit tetszenek látni? Egyetlen egy. Elnevezhetik ezt bárhogy, hívhatják ezt antiregulárisnak is, mindegy, ez egy kultúra. Miközben a bélben 4-500 kultúra van. Mármint amikor anyateljes táplálásunk volt, akkor annyi szaporodott el. Abból most talán 50, ha van. De az sem egy. És amikor azt mondják, hogy egyél joghurtot, mert az milyen jó neked, akkor elfelejtik elmondani, hogy igen, ez tényleg jó, de ez az 50 vagy a 100-ból összesen egy.

0: egyet visz be neked, de ezt minden nap fogyaszt. És vannak ilyen féligazságok a köztudatban. Ehhez képest, ha valaki megvesz egy protexint, ugye egy patikai készítményt, egy normaflort, vagy ehhez hasonló ilyen probiotikus készítményeket, mondjuk a protexinben talál mondjuk 6-7 féle kultúrát. És lehet, hogy valaki megnézi az árát, és azt mondja, hogy jaj, nekem hát ez 5000 forintba kerül, még egy pohár joghurt belekerül mondjuk, nem tudom én, 100 forintba. Csak ne felejtsük el, hogy a protexin és az ilyen típusú akadémiai termékek, ezek nincsenek genetikailag módosítva, vagyis bennmaradnak a bélben. Mert megvan az a tulajdonságuk, hogy fölcsatlakoznak a rostokra és a bél falára, és szaporodnak, és nem kell ezeket állandóan ennünk. Egy-két hónapos kúrával hónapokra el vagyunk. A joghurt viszont olyan kultúra, amit a tejipar módosított, megfosztotta a tapadókészségétől a flórát, ezért nem tud tapadni, nem tud. És a széklettel mindig távozik, még aznap. Ezért ez megint üzlet. Hogy miért nem olyan joghurtot gyártanak, ugye, amiből elég mondjuk havonta kettőt megenni, és akkor azt mondanánk, hogy tényleg miattam csinálták, meg miattunk, és nem maguk miatt. Hát nyilván érthető az ipar részéről, hát meg akar élni valamiből. Csak ennyit a joghurt kontra probiotikum témáról, hogy ne féljünk, hogyha valaki probiotikumot ajánl, hogy jaj, nekem az valami kapszula, mert ezek liofilizált, tehát fagyasztva szállított több milliárd élőflóra, ami a bélben, a szervezetben aktívvá válik. Az ilyen típusú készítményekkel, amikről beszéltem, el lehet kerülni, vagy hát lehet kezelni a divertikulózist. 60 év fölötti emberek szervezetében legalább egy ilyen nagyobb tasak divertikulum található. Itt indul el a góc. A rákbetegségek hátterében egy-egy divertikulum bizony ott van. Ezért az utifűmag, ezért a lenemag, ezért a nyers gyümölcs, almafogyasztás, a sárgarépa, a cékla, a káposzta levél. A káposztának olyan jó hatása van, hogy nagyon szépen tisztítja ezeket a divertikulumokat. Szeretném mondani, hogy azért, mert valami puffaszt, egyáltalán nem biztos, hogy soha nem fogyaszthatom. Mert talán tudják, hogy idősek otthonában, amikor fekvőbetegek vannak, akkor adják a csicsókát, adják a káposztát. Hogy egy kis puffadás legyen, nem mondom, hogy mindig és állandóan, mert ha nincs nyomás a bélfalon, akkor nincs széklet, és akkor nagy baj van. Ezért nem ijedünk meg a puffasztó ételektől, nyilván mindenki a saját mértéke szerint fogyasztja, mert a puffadás során tágulnak a belek, tágulnak, nyomás jön létre, és ilyenkor hozzáférnek a rostok a tasakokhoz, a divertikulumokhoz, mivel ugye a fizika törvényei szerint tágulni fog ez a rés is. És hogyha ettünk utifűvet, ettünk lennemagot, ettünk rostokat, szépen kitisztítja. És megtetszenek látni, hogyha valaki nyerseket eszik, kicsit puffadni is fog tőle. A nyers rostok, ballasztok a bélben gázképződést váltanak ki, széndioxid, hidrogén, metán gázképződést, és szépen kitisztítják ezeket a bélfodrokat, és segítik azt, hogy gyulladás ne jöjjön létre. Ha valakinél már van krónikus bélgyulladás, akkor azt mondjuk, hogy ott már nyersekkel jobban kell vigyázni, de nyers leveket iszunk. Tehát krónikus gyulladás esetén már nem a nyers reszelt sárgarépát, vagy ilyesmit fogyasztjuk, hanem a nyers leveket, azok nem irritálják, viszont gyógyítani fogják. Kedves hallgatók, a gombák, Candida albigans, a leggyorsabb szaporodási idejű gomba. Azért beszélnek erről ennyit. Mert rengeteg egyéb ágens is van a bélben, de ő a legjobb. A legjobbat futja rövid távon. Opportunista, úgy nevezik, tehát a lehetőséget jól kihasználja. 25 perc, azt hiszem a generációs ideje, 25 perc alatt sarjadzik. El tudjuk képzelni, ugye, hogy egy nap mondjuk hány ilyen gombatelep jöhet létre, ha van neki hely, hogyha antibiotikum kezelés után van hely, hogy szaporodjon. Egyébként nincs neki hely. Miért nincs neki hely? Mert az egészséges jó flóra folyamatosan legátolja, kompetíció, verseny, folyamatosan legátolja őt, nem tud szaporodni. Szeretne, ő lökni a többieket, nem tudja. Mert a laktó és a bifido mindig ott van, és eleszik erről a táplálékot. Mit tegyünk, ha fáradtak vagyunk a végéhez közeledve, nehogy elfáradjunk az előadás sok információjában. Furcsa, amit mondok, de ha stresszesek vagyunk, akkor nem az a megoldás, hogy eszek egy jó nagyot. Mint ahogy esetleg az emberek azt gondolják, hogy hát, olyan rossz napom volt, legalább egy jót hadd vacsorázzak már. Nem mondom, hogy nem kell enni, mert az se jó, hogyha van a gyomorban, hogy a stresszes sem, mert a gyomrában mindig van valamennyi sav. Mert ugye a stressz termeli a savat, sok esetben. A savat két módon tudjuk eltávolítani. Az egyik, iszunk egy nagy pohár vizet. Ha megtetszenek figyelni, egy kicsit éhes vagyok, iszok egy nagy pohár vizet, és eltűnik az éhség. Miért tűnik el az éhség? Mert az éhségemet az okozta, hogy sav, gyomorsav kezdett termelődni a gyomorban, ami megindítja az egyik hormonnak a képződését, a hormon pedig az agyban az éhség érzetét váltja ki, mert a sav, a gyomorsav termelés éhséget vált ki, ez egy automatikus folyamat. Ha én vizet iszok, akkor a savat elmosom, kimosom a gyomorból, és megszűnik az éhség érzet. Ezért mondjuk, hogy gyakran evés helyett innunk kellene. És sokkal kevesebb szer ennénk, viszont sokkal több víz volna a szervezetben. De visszatérek. Ha valaki mégis úgy érzi, hogy neki enni kell, könnyű pirítóst fogyaszt, kétszer sültet fogyaszt, puffasztott ételeket fogyaszt, krumplit esetleg, a krumpli jól fog, megfogja a savakat is, a krumpli keményítő. De amire ki szeretnék lyukadni, hogy ezt is rendszeresen, nem össze-vissza nyilván, és kevesebbet eszünk, nem sokat, vagy egyáltalán nem eszünk. Ha valaki úgy ítéli meg, hogy ő inkább csak iszik, akkor ez teljesen érthetővé is válik. Sok folyadék, illetve gyógyteja, ha lehet, akkor cukor nélkül nyilván, és gyakran méz nélkül. A mézet azt használjuk, de vigyázzunk, mert a méz is emeli a cukrot, vércukorszintet, ezért abszolút emésztést indít be a méz is, tehát főétkezésekhez, főleg reggelikhez használunk mézet. Erős fűszerek, forró vagy hideg ételek kerülése, nyugtató hatású lesz a szervezet számára. A fagylalt is agresszívvé tesz, nem csak a forró fűszeres levesek, a hideg is a gyomorban irritációs hatású, és a szervezetben bizony rossz folyamatokat vált ki, idegi szempontból is. Az egyik legártalmasabb élelmiszercsoport, amiről a szakma egyértelműen igazolta, hogy ártalmas, és nem csak, hogy ártalmas, hanem a gyomor és a bél idegrendszerét is károsítja. Ezek a füstölt, pácolt húsok, sonkafélék, szalámifélék. Ez egy tartósítási technológia, ugye a füstölés, pácolás. Elképesztően agresszív anyagokról van szó. Ugye ez a füst maga, ez agresszív anyag. Ezért a füstölt, pácolt húsok, hurkafélék, és az ilyen típusú magyaros ételek az emberben felfokozottságot, majd hangulati mélypontot hoznak létre. Ez félelmetes egyébként, és gyakran ugye a különböző vendégségekben az emberek érzik, hogy ez nem jó, és isznak rá valamilyen alkoholos italt, mondjuk bort vagy egyebeket, hogy oldják a zsírt, amit elfogyasztottak, és ez meg létrehozza a következő nagy probléma csoportot ugye az emberi szervezetben, mert az idegrendszerre mindezek károsak, mind az alkohol, és így nem hoztunk megoldást. Együnk bőség, egyébként, ha már itt tartok, a másnaposság. Ugye az alkoholnak van egy ilyen hatás, hogy másnaposak leszünk tőle. Azt mondják, hogy bizonyos ételeknek is van. Még keresik, hogy tehát nem alkoholtartalmú ételeknek is van, mert említettem, hogy a túl sok emésztés kifárasztja a szervezetet, és másnap dekoncentráltan fogunk ébredni a nagyvacsorák után. Egyfajta idézőjelbe, tehát másnaposságról van szó. Kérem szépen, nagyon jó hatású a nyers élelmiszer csirafélék. Ha szabad elmondanom egy rövid esetet, egy férfi megkeresett talán 8-9 évvel ezelőtt. Túl volt egy válláson, alkoholista lett. Engem, amikor megkeresett, már jól volt, az már a happy end volt a dologban. Az orvos azt mondta, hogy a mája tönkrement, és hát nem tudta ugye földolgozni az élete történéseit ez az ember, és szakácsként dolgozott. A munkahelyről elbocsájtották, el tudjuk képzelni a helyzetet, ugye? Hogy nincs kiút ebből a helyzetből, ez egy lefelé menő spirál. Nincs, aki ebből kiemelje az emberek között. Hát itt jönne ugye az Isten hit, És találkozott egy barátjával, és itt jön az Isten hit. Mert ugye én hiszem azt, hogy a jó Isten
1: az ember, amikor nehéz helyzetben van,
0: összehozza olyan emberekkel, akiktől megoldást kaphat. És összefutott az utcán valakivel, aki látta, hogy milyen rosszul néz ki, és azt mondta, hogy figyelj, neked na úgyis mindegy, egyél csirafféléket. És ez a férfi azért keresett meg engem, mert ő nem tudja, hogy mi van a csirákban, de azt tudja, hogy meggyógyult. Nem volt hite akkor, később megtért ember lett és hívő lett, és ismét egy boldog ember, visszavették a munkahelyére, és boldog emberként él. A lényeg, hogy minden nap háromszor evett egy nagy marék búzacsirát. Csiráztatta a búzát otthon, és úgy, ahogy volt, íztelenül, mindenféle fűszer nélkül, mert azt mondta, már nem volt semmilyen se kedve, ezt így megette. Majdnem ki is hányta, azt mondta, nagyon rosszul esett neki, de magára erőltette, hogy valamit azért enni kell. És nem akarok hazudni, hogy hány nap vagy hét után, de kezdett javulni a hangulata, az állapota. Anélkül, hogy ő akarta volna. Én most nem megyek bele, hogy neki milyen gondolatai voltak az életről, meg a halálról, mert nem voltak jó gondolatai. És azt mondta, hogy Gábor, én abban az időben valami olyan érzést éreztem, hogy vitalitás van benne. És kezdtek jó gondolataim lenni. És így sorolta, és én nagyon megdöbbenve álltam ott, mert ennyire direkt módon még nem hallottam a kapcsolatot. És azért volt ez nekem hiteles, mert ez az ember nem placebo. Ő nem beképzelte ezt magának, hogy neki most jó kell lenni. Nem akart élni. És megjött a kedve, és aztán megváltozott életű és gondolkodású ember lett, istenhívő ember lett később, többek között ennek hatására is. Tehát van értelme az egészségügyi változtatásnak sok tekintetben. És ami érdekes, hogy a mája teljesen regenerálódott. Azt mondta, hogy spontán gyógyulás, az orvos azt mondta, hogy ilyen nincs. Nem az első és nem az utolsó eset. Teljes gyógyulás a búzacsirától. És ezzel nem azt állítom, hogy csak a búzacsira mindennek a gyógyítója. De hogy ezek az állandó főtt ételek, ugye, amiket az ember fogyaszt, és amit a világban is adnak, hogy ezt nagyon jól föl lehetne váltani csírafélékkel, csak oda kell egy kicsit szánni magunkat, mert ezt ugye csíráztatni kell, ezt készíteni kell. Tehát szerencsés volna, ha valaki lenne, vagy volna akár itt is, aki rendszeresen csírákat készít, nem tudom, van-e ilyen kedves barátunk, vagy itt a közösségben, aki vállalná azt, hogy ő csíráztat. Szeretném mondani, hogy a család számára ez akár megélhetést is biztosít. Budapesten egy család csinálja és hozza a rendezvényekre, és tömegesen vásárolja. Csak azt mindig, oda mindig figyelni kell, azt mosni kell, annak van egy technikája, és 5-6-7 féle csírát is. Ennek az az előnye, hogy akkor nem kell mindenkinek otthon nekiállnia, és hogyha nem magas az ára, akkor ez rendszeresen hozzá lehet férni. És én mondanám, hogy rendszeresen kéne jelentős mennyiségű ilyen csíraféléket fogyasztanunk. Itt vannak a levek, és hogyan védhetjük az idegrendszerünket, béltisztítás, itt csak említem, aztán ha van kedvük, délután folytatjuk, úgyis 2 órától. Béltisztítás, rostos étrend, a rostok toxinokat kötnek, a toxinok gyakran ideg problémákat okoznak. Akinek rendszeresen van székrekedése, biztos lehet benne, hogy idegileg sérülni fog, legalábbis az idegrendszer ezt megsínli. Úgy nevezik ezt, hogy fekáltoxinak, hiszen ma már tudjuk, hogy amikor a vastagbél vizet szív fel, mert ő vizet szív fel, ugye, vastagbél, akkor abban a vízben vannak oldott toxinok is. A székrekedéses embernél. És azok fejfájást, hangulati hullámzást, sok problémát, glükózintoleranciát, sok mindent okozhatnak, és bántják az érzékeny idegrendszert. Savasító, lugosító élelmiszerek aránya, a zöldség, gyümölcsfélék, diófélék emelése, és ha van kedvük, beszélhetünk itt a gabonákról is, hogy a köles lugosít, hogy a hajdina lugosít. Ugye a búza nagyon jó, helyesebben a búza már nem olyan jó, a tönkő búza nagyon jó. Ez szerencsés, hogyha több magvas egy kenyér, ha több gabonából áll egy kenyér is. Úgy láttam, hogy itt kint nagyon szépen elindult ez a folyamat, és tessenek ezt támogatni, hogy teljes örlésű, tönkölisztből készült kenyereket nagyon ritkán lehet jó minőségben kapni, vagy drágán, ezért meg kell becsülni mindig, amikor ilyet kapunk. antioxidánsok, hagyma, káposzta, szénanyagok. Szeretném mondani, hogy Rómában a nagy, hogy fogalmazzam, a nagy római kicsapongások után, sajnos, hogy tudjuk, a nyugat-római birodalom bukása előtt Róma orgiákba folytotta a feszültségeit, és Rómában borzasztó állapotok és káosz volt. De egyet felfedeztek, hogy a káposzta az józanít. Ezért Rómában a főtisztviselők a leírások szerint káposztanapot tartottak másnaposság idején. Tehát a nagy kicsapongó éjszakák után másnap káposztanap volt Rómában. Nyilván nem mindenkinél, de többen leírják, hogy ők ezt megtartották. A feljegyzések szerint ezzel azt igazoljuk, hogy a káposztában vannak idegrendszert, agyműködést nem stimuláló, egyensúlyba hozó vegyületek. Ezeket keressük, hogy melyek ezek. Valószínű van ilyen a ribiszkében is ilyen, a szőlőben is ilyen, a gyümölcsökben is. De hogy mennyi minden vár még kutatásra, az elmondhatatlan. B-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin. Lehet kapni ma már, ha valaki kiegészítőben gondolkodik, az ilyen drogériákban, Rossmann, DM, Müllerben, olyan vitamin kiegészítőket, én inkább itt ezeket szoktam nézegetni, nem máshol veszek, amelyekben A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin és szelén van. A-C-E-szelén, ez a neve, A-C-E-szelén. És én magamon figyeltem meg, hogy csökkenti a fáradékonyságot. Hogy melyik vitamin okozza, azt nem tudom. Valószínű, ez a komplex nagyon jó így együtt. Főleg a szelén. Ne felejtsük el, hogy a szelén az egyik legfontosabb antioxidáns, egy hatalmas rendszer középponti elem a szelén. Az a neve, hogy glutatión peroxidáz, ez egy hatalmas antioxidáns rendszer. Ha nincs szelén, az egész rendszer működésképtelen. És szelén alig van az étrendünkben, szinte nincs Magyarországon szelén. Aki szelén kiegészítést fogyaszt, az úgy gondolja el, hogy egy komplett rendszert indít be ezzel a testben. Egy komplett védelmi mechanizmust. Ez egy fantasztikus dolog. Nem kell belőle sok, de a szelén kiegészítést már lehet kapni szelénnel dúsított, nem tudom, szezám, pejhet és egyebeket. Tessenek ezekkel élni, mert nagyon fontos dolgok ilyen szempontból. A jód is hiányzik Magyarországon, ugye? A jód, hát az alma magházban van sok jód. Alma magban. Ha van kedvük, megnézik kint a alma magház örleményt, ami része a fejlesztési munkánknak. Alma magházat maggal együtt nyilván megszárítunk, megőrülünk, és ebből lesz egy édes ízű rostanyag, és ezt tesszük hozzá a műzlikhez, egyebekhez, és ebben az alma mag is benne van, enyhén kesernyés ízzel, és ez a jód tartalom, ebből kis kanálnyit teszünk naponta, és azt reméljük tőle a szakirodalmak szerint, hogy jód bevitelt fog egy picit serkenteni, ami nagyon nagy segítség a pajzsmirigynek. Én azt hiszem, hogy ezzel érek az anyag végére, helyesebben nem értem a végére, de nem búsulunk, mert még járok én erre. Úgyhogy én itt most lezárnám, mert az időm az eltelt, és tudom, hogy 60 percnél többet nem szerencsés beszélni, a legjobb előadás is unalmassá válik, vagy fárasztóvá 60 perc után. Hogyha van kedvük, akkor még később ezekről tudunk beszélgetni, vagy akár most is lehet ezekről beszélgetni. Az utolsó pici kis blokkon maradt csak ki, ez pedig az agy öngyógyító képessége és az agyi, hogy fogalmazzam, az agyi ingerületvezető rendszernek a grafikai megoldásai, és mely élelmiszerek azok, amelyek az agyi működést blokkolják, mint a vörös húsok, mint a sajt, a zsíros ételek, és melyek azok, amelyek serkentik. Ha van kedvük hozzá, azt a 8-10 diát szívesen levetítem esetleg egy külön blogban, ha valakinek van ideje, kedve ezt megnézni, akár 13:30-tól 14:00-ig megbeszéljük, jó? Ha itt maradnak, akkor majd értesítjük önöket, vagy esetleg a délutáni alkalom után. Délután viszont belekezdenék a kiírt témába. Az pedig a hiány és túltáplálkozás, helyesebben a téli feltöltés. Mi történik az emberi szervezetben a hideg évszakban, és hogyan tudjuk ezt feltölteni. Mivel az emberek gyakran elkezdenek enni télen, van egy ilyen program a testünkben, de nem akarok előre futni, csak nem szénhidrátot kéne enni télen, mert attól hízni fogunk. Tehát mi nem barna medvék vagyunk, hanem nekünk is enni kell, csak mást. Különben, ha ezt nem tesszük meg, akkor tényleg egy szinte beteges szénhidrátéség alakul ki a téli időszakban, és az borzasztó. Gondolom, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki ezt tapasztaltam már magamon, az édesség és a szénhidrát kényszert a téli időszak. Ennek van biológiája, ezt el szeretném mondani délután. Addig is pihenjünk, kóstoljuk az ételeket, beszélgessünk, és nézzünk szét esetleg a termékek, illetve a polcok, könyvek és a CD-k között. Én itt leszek egész délutánig, úgyhogy megbeszélhetünk egy kis találkozót is akárkivel, és tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmüket, akkor le is zárnám az alkalmat.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt folyamán, amiről most szó lesz, szeretném azt mondani, hogy nem azért lesz most arról szó, amiről szó lesz, mert hogy történt a múlt héten édesanyámmal ez a nagyon nagy probléma, ami történt, hanem azért lesz erről szó, mert a Jóisten engem erre az egész helyzetre úgy felkészített, hogy két héttel ezelőttre felkészültem ebből a témából Gödöllőn, megtartottam a szolgálatot. Annyira indítatva éreztem magam, hogy erről a témáról készüljek. Felkészültem, arról szóltam, és ugye mind a három gyülekezetemben elmondom ugyanazt a témát. Múlt héten szombaton, két hete szombaton Gödöllőn tartottam, és a következő héten péntekről szombatra virradóra történt anyukám, valami történt. Bevittük a kórházba mentővel, utána hazamentem, visszamentem hozzá még, amit vinni kellett, fölmentem Zugligetbe, ugyanazt megtartottam. Hadd mondjam, most már magamnak, elsősorban magamnak. Addig is persze az ember magának, csak ezen a háttéren, és most itt is szeretném ezt elmondani. Tehát csak azért szeretném mondani, hogy ezt nem azért mondom, mert hogy ez történt, hanem hogy Isten egész kegyelmes módon akart felkészíteni mindarra, ami történt. Tehát szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai alkalommal a szmirnai levélről szeretném, hogyha szólnánk. Jelenések könyvében a szmirnai levélről, a második gyülekezeti korszakhoz intézett levélről szeretném, hogyha szólnánk, mert nem tudom, emlékeztek rá, egy hónappal, vagy olyan, több mint egy hónappal ezelőtt az első gyülekezeti korszakhoz intézett levélről beszéltünk, az efézusi levélről, annak a misszió vonatkozásáról. Ugye minden egyes korhoz intézett levél szólt elsősorban az adott kornak, ugye, tehát akikhez íródott a levél, szólt a gyülekezeti korszakhoz, tehát a történelem folyamán, ugye, amikor az adott gyülekezeti korszak az idejét töltötte, de minden egyes gyülekezeti levél hatalmas bátorítás, fendés, intés azoknak, akik az egész föld történelme folyamán élnek, végig ugye az új szövetség korszakain keresztül, és éppen ezért a második gyülekezeti korszakból a legfontosabb nekünk szóló üzenetről szeretnénk ma, hogyha közösen gondolkodnánk. Olvassuk el mindjárt a Jelenések könyve második fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiből. Jelenések könyve második fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiből a következőt olvasom. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ime a sátán egy néhány a ti közületek a tömlőcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A második gyülekezeti korszak, a szmirnai korszak, ugye az első század vége, második század elejétől 313-ig tartott. Ugye itt van 10 napig tartó nyomorúságról is beszél a Szentírás. Ugye ami 303 és 313 között következett be, Diokleciánus császár nagyon-nagyon heves üldözése alkalmából. Tehát ezt a kort pontosan be tudjuk azonosítani második század eleje és egészen 313-ig. De ezt az egész korszakot végig kísérte a szenvedés, a megpróbáltatás, a Krisztusért való szenvedés. A gyülekezeti kor magában hordja a nevében ezt az esemény, hiszen Szmirnának hívják. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ez a név honnan ered, ugye a Mirhából, ugye a görög megfelelőjéből, és a halottak bebalzsamozásához használt szer volt ez. Tehát magában hordozta azt a nevet, hogy igen, rengeteget kellett ennek a gyülekezeti korszaknak szenvedni, nagyon sokan az életüket adták Krisztusért. És én éppen ezért ebből a levélből szeretnék egy olyan szakaszt idézni, ami a mi időnkre, illetve a közvetlenül előttünk álló időszakra, a nagy nyomorúság idejére is hatalmas bátorítás, bíztatás és egyben felszólítás.
Mert ugye az akkor a nagy üldözések kora volt. És miről beszél a Szentírás? Mi vár ránk? A nagy nyomorúság, ugye, amikor az egész Isten népét üldözni fogják. Éppen ezért szeretném azt a két gondolatot kiragadni ebből a levélből, ugye, amit most felolvastunk, a szmirnai levélből, amire úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van, és lesz az előttünk álló időben. A 10. versben ezt olvastuk, a 10. vers eleje és a vége. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Két bíztatás, egy felszólítás. Erről szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán közösen gondolkodnánk. Mindenek előtt, mielőtt ezt a jövőre vetítenénk ezt az egész kérdést, nem tudjuk megtenni anélkül, hogy ne alapoznánk meg a Szentírás tanításainak a felelevenítésével ezt a kérdést, amiről már olyan sokat beszéltünk, olyan sokat hallottunk, de majd látni fogjátok, bizonyos szempontból fogom ezt a kérdést érinteni, egyáltalán a szenvedésnek a kérdését. Most még nem a Krisztusért való szenvedés kérdését, amikor valakit a hitéért üldöznek, arra is rátérünk mindjárt. Először önmagában a szenvedésnek a kérdéséről szeretnék szólni. A Bibliában olyan elgondolkodtató az, hogy számtalan helyen azt mondja az ige, hogy ebben a világban szenvedés, nehézség, ugye a bűn következtében ez vár minden emberre. De Jézus azt mondja az övéinek, János evangélium a 16. fejezet 33. versében, hogy e világon nyomorúságotok lesz. Tehát nem csak azoknak, akik az Istent nem keresik, nem csak azoknak, akik eltávoztak az Istentől, hanem ezt mondja az övéinek mondja, mert elsősorban ugye ez Jézus búcsú beszédei a tanítványainak mondja. Azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz. Fölmerül a kérdés, hogy vajon miért van szükség azoknak, akik az Istent keresik, miért van szükség az ő életükben is a nyomorúságra és a szenvedésre. Hiszen ők az Istent keresik. Szeretnék két igét megemlíteni. Prédikátor könyve 7. fejezet 3. versét, az egyik legelgondolkodtatóbb ige a Szentírásban, és az egyik legfurcsább első olvasása egy olyan embernek, aki nem foglalkozik az igével, azt mondja, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Miért? Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Nem elgondolkodtató, igen? Bárkit megkérdezünk ebben az életben, mit szeret jobban, mi a jobb? Szomorúnak lenni, vagy örülni, vagy nevetni? Ki mit mond? Azt hiszem, hogy nincs ember, aki azt mondaná, hogy jaj, mennyivel jobb a szomorúság. És a Biblia azt mondja, hogy jobb. Jobb a szomorúság a nevetésnél. És meg is indokolja, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Gondoljuk végig azt, hogy az életben, a hétköznapokban is, amikor emberek mondjuk belevetik magukat az életbe, az örömöket hajhásszák, keresik, ki az, aki ott jellemben tud fejlődni. De amikor jön a nyomorúság, jönnek a nem szeretem napok, amikor az embert a szomorúság fogja el, a próbák, a nehézségek, az ember akkor megáll és gondolkodik, és akkor az Istenhez fordul. Lehet, hogy még soha nem is próbált, ugye a világi emberekről beszélünk, de hadd mondjam, így van ez velünk, mindannyiunkkal, hívő emberekkel is. Az Isten elünkbe adja az igét, tudjuk, milyeneknek kell lenni, pontosan tudjuk. Ha most itt órák hosszat tudna mindenki beszélni, hogy milyeneknek kell nekünk lenni, hadd mondjam, elméletben. De a próbák alatt az Isten, ami jellemünket akarja igazából fejleszteni, mert sajnos olyanok vagyunk sokszor, mint a ló és az összvér, akinek kantárral és zabolával kell szorítani a száját, mert különben nem közelít hozzád. Ugye példabeszédek könyve azt mondja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Igen, annyira elgondolkodtató ez, hogy a rossz, a nyomorúság, az ugye sátántól ered. Ugye a bűn minden következménye, ugye, ami a világunkra zúdul, sátántól ered. De ez a csodás az Istennél, hogy az ő kezében minden átok áldássá válik. És a hívő ember életében csak az történhet, ami az ő kezén keresztül megy, és minden sátán, minden támadása, amit ő megenged mértékkel, bizonyos mértékkel, de minden támadása sátánnak az Isten kezében eszközzé válik, és áldássá válik az övé számára.
olyan elgondolkodtató az, amikor mi a szenvedésről beszélünk. Most az elmúlt héten a fizikai szenvedésnek is egy iszonyatos szeletét láttam megint meg, de szerintetek az ember életében, mondjuk akár egy hívő ember életében is, mondjuk a hívőkről beszélünk most csak a saját magunk életéről, nem mondjuk a világiakról is nyugodtát, akik nem az Istennel járnak, szerintetek mi a több egy ember életében, a fizikai vagy a lelki szenvedés? Én ezt tényleg nem tudom elmondani, én sem, tehát erre nincs kimutatás, de én is így érzem, hogy a lelki szenvedés a sokkal nagyobb, és sokkal több. Sokkal több. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy ebben a földi életben, hogyha valaki fizikailag egyáltalán nem is szenved, de lelkileg mennyi gyötrelmet kell a bűn következtében elhordolnunk. Gonoszságot, hálátlanságot, kegyetlenséget, gúnyolódást, megvetést, ki tudja még, hogy mi mindent, szóval annyi mindent, hűtlenséget, megcsalatást, szóval annyi mindent kell lelkileg az embernek elhordozni, hogy én úgy érzem, hogy ritka esettől eltekintve nyilván, mondjuk lehet, hogy valaki az életét végig szenvedi fizikailag, nyilván van ilyen is, de valahogy úgy érzem, én is úgy érzem, hogy az ember lelkileg szenvedi a legtöbbet. És amikor arról beszélünk, hogy a szomorúság, a szenvedés, a próbák, akkor nem csak a fizikai próbára kell gondolni, hanem talán elsősorban a lelki szenvedésekre, azaz mind a kettőre, de ebben ugyanúgy benne van a lelki szenvedések és a nyomorúságok. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a jellemfejlődésünknek elengedhetetlen része mindez, elengedhetetlen része. És én csak egyetlen egy idézetet szeretnék, és csak kívülről szeretném idézni. Ellen White írja azt, hogy türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, és felsorol ilyen tulajdonságokat. Azt mondja, hogy ezek azok a virágok, és ezek azok a gyümölcsök, amelyek viharok között érlelődnek. Olyan szépen fogalmaz, elmondja ezeket, amilyen meg kell, hogy teremjük ezeket, de azt mondja, hogy ezek olyanok, hogy ezek viharok között érlelődő gyümölcsök és virágok. Igen, az Isten ezért engedi meg mindannyiunk számára mindezt. És egy dolgot szeretnék előre vetíteni a jellem fejlődéssel kapcsolatban, az Isten meg akar bennünket a próbákon keresztül, és most különösen a lelki próbákról szeretnék beszélni elsősorban, meg akar bennünket valamire tanítani. Ne haragudjatok, hadd kérdezzem, gondolkodjunk közösen. Szerintetek a lelki szenvedések közepette az Isten mi az, amire leginkább meg akar bennünket tanítani? Milyen jellemvonása akar szerintetek megtanítani bennünket leginkább a lelki szenvedések közepette? Több mindenre ki fogunk térni, de most az első, amit szeretnék, amit leginkább a lelki szenvedések közepette. Most fogok egy szót mondani, és kíváncsi vagyok, hogy értitek-e, mire gondolok? A szeretetre. Mi a kapcsolat a lelki szenvedés és a szeretet között? Miért szenvedünk mi lelkileg? Miért? A legnagyobb és legtöbbször azért, mert ami nem jó akarunk a másik miatt, valamiket el kell hordoznunk. Súlyos megpróbáltatásokat, fájdalmakat, nehézségeket. És az Isten azt akarja, hogy mi a próbák által élesben, hogy úgy mondjam, nem elméletben, itt a melegben milyen szépen el tudjuk mondani, de ott az éles helyzetekben meg akar bennünket tanítani a szeretetre, az ellenség szeretetére. Azt pedig nem tudja nekünk másképp megtanítani, mint hogy át kell élnünk a rossz indulatot, a haragot, a gyűlöletet, a stb. Mindent, amit ugye az előbb felsoroltam, mindenféle szenvedés, azaz azok közül, amiket az Isten megenged az ember életében, azért, hogy el tudjunk jutni arra, amit a Biblia az első és legnagyobb parancsolatnak nevez, a szeretetet. Emlékeztek a szeretet definíciójára? Mi a szeretet definíciója, és hol található a Bibliában? A szeretetnek van egy nagyon szépen körülhatárolt definíciója. Azt mondja János apostol, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban van a szeretet, hogy ő, 1 János 4, 9 és 10. János első 4, 9 és 10. vers.
én sem írtam ki, bocsánat, csak az, hogy 1 János 4. Igen. És sőt, akkor még a 8. versben azt mondja, hogy ugye nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és ugye... Jó, bocsánat, én nagyon látom, hogy kicsiket olyan van. Tehát és abban van az igazi szeretet, hogy ő szeretett bennünket, és elküldte az ő egyszülött fiát a világra mi életünk. Tehát mi a szeretet? Nem az a szeretet, hogy én egy tökéletes lényt, aki irántam csak jó, mindent neki köszönhetek, azt tudom teljes szívből szeretni. Ez még nem a szeretet teljessége. Az a szeretet teljessége, amit ő mutatott oda irántunk, hogy a bűnösökért, az őt megvetőkért, az őt gyalázókért az életét adja. A méltatlanokra, a gonoszokra irányuló szeretet a teljes szeretet. És az Isten a lelki szenvedések által, a próbák által többek között ezt akarja nekünk megtanítani. Mert hadd mondjam, mit mond a Szentírás? Ha szeretet nincs bennem, bármit tehetek, hatalmas dolgokat is. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Tudom, hogy furcsa a kérdés, de hadd kérdezzem meg. Szeretünk-e mi szenvedni? Lelkileg, fizikailag? Vagy pedig úgy vagyunk vele, hogy a szenvedés alól úgy ki akarunk hátrálni, úgy keressük a kibúvókat, hogy ne kelljen az alatt a teher alatt maradnunk. Én azt hiszem, hogy nagyon minden így vagyunk vele. De szeretném megkérdezni, hogy nem az aranytisztításról beszélek most, ugye arról sokat beszéltünk, hanem a gyémántról. Hogy alakul ki a gyémánt? És miből? Tudjátok? Szél. És hatalmas nyomás van rajta, ugye? De sok ideig tartó nyomás, és ebből lesz a gyémánt. Hadd mondjam, ha mi is igazi krisztusi jellemet akarunk, akkor nem szabad a próbák elől futnunk, hanem köszönetet és hálát kell mondani Istennek a próbákért, mert gyémántot akar a mi jellemünkből csiszolni. Azt akarja, hogy drága követ legyünk, égkövet legyünk az ő koronájában, ahogy Zakariásnál olvassuk. Ugye a megváltott ember vagy égkő lesz az ő koronájában, és ezért csiszol most bennünket, hogy mi ott lehessünk majd is ilyen módon. Összefoglalóan szeretnék 3-4 dolgot megemlíteni, amit az Isten a próbák által meg akar nekünk tanítani. Ugye meg akarja tanítani a szeretetet, és ezzel párhuzamosan még jellemvonásokat szeretnék megemlíteni, meg akarja mindenképpen tanítani a szerénységet. Emlékeztek, régen volt, legalább egy 5-6 évvel ezelőtt beszéltünk itt a szerénységről, hogy ez egy nagyon nehezen meghatározható jellemvonás. A szerénység az a fajta krisztusi magatartásforma, ahogy az embernek az őt ért rosszra reagálni kell, ahogy a rosszra krisztusi módon reagálni kell. Türelemmel, békességgel, szeretettel, alázattal, stb. Tehát ahogy a bennünket érő rosszra a hívő embernek válaszolni kell, ugye az a szerint lelkiség magatartása. Akkor megtanít bennünket minden próba, különösen a hosszantartó próbák, de minden próba megtanít az alázatra, az igazi alázatra. Azon kívül a kitartásra akar bennünket nevelni, és azon felül pedig a reményt, a hitet akarja bennünk növelni az Isten ezek által, az élethelyzetek által. Mert óriási szükségünk van most erre, és az elkövetkezendő időben mindjárt kitérünk rá, hatalmas szükségünk lesz rá. És szeretnék olvasni most egy idézetet a Tapasztalatok és Látomások című könyvből, a 40-41. Oldalról 2-3 rövid idézetet a következőképpen olvasom. Isten megmutatta nekem, hogy keserű poharat adott népének, mellyel megtisztítja. Keserű ital, de zúgolódás, panasz, elégedetlenség által még keserűbbé válhat. De azoknak, akik így fogadják, újabb pohára van szükségük, mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. És ha a második sem használ, akkor még egyet, és ismét egyet kell kapniuk, míg rendeltetését betölti, mert különben szennyesen, szívükben tisztátalanok maradnának. Láttam, tehát látjuk, poharak, újabb, és amíg el nem éri a kívánt hatást az életünkben. De utána mit mond? Láttam, hogy a keserű ital türelem, kitartás és ima által megédesíthetjük. És akik így fogadják, azoknak szívére a kívánt hatása lesz, és Isten nevét megdicsőíti.
Ebből az egész idézetből, ebből a nagyon fontos idézetből most csak két szóra szeretnék a figyelmet hívni. Mivel tudjuk a keserű italt megédesíteni? Türelem és kitartás által, ez az egyik, és a másik pedig az ima. Erre majd mi mindjárt vissza fogunk térni. Következő idézet. És megpróbálunk.

figyeljük, ha valamikor ma nem szabad összeroskadnunk a kísértések, megpróbáltatások és csalódások súlya alatt, hanem minden szenvedésben ki kell tartanunk, és bíznunk kell Jákob hatalmas Istenében. Igen, tudva azt, hogy, megint csak egy idézet, ezt most kívülről, semmit nem lehet tenni se ellenünk, se értünk, csak amit az ő gondviselése megenged. Senki nem tehet se értünk, se ellenünk semmit, csak amit az ő gondviselése megenged. Ézsaiás 49.16 mit mond? Markaimban metszettelek fel téged. És mit mond? A te kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mit jelent, hogy a te kőfalaid előttem vannak szüntelen? Ugye a bibliai időben a városok akkor voltak lakhatók, akkor voltak biztonságos városok, hogyha kőfallal vették őket körül, és ezeken a kőfalakon őrök álltak, figyeltek. És amikor azt mondja, hogy a kőfalaid előttem vannak szüntelen, akkor ezzel azt mondja, hogy ember ne félj, semmi fájdalom, bántás, nehézség nem érhet téged csak úgy, ha én láttam, hogy ki megy oda, és mit akar tenni, és amennyit megengedek, annyi történhet. A te kőfalaid előtte vannak szüntelen. Ezek után szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni még a szenvedésről, hogyha mi igazából tudjuk, és a lelkünkben, a szívünkben ez ott marad maradandóan, akkor megvalósul, amit Jézus mondott, hogy az én békességemet hagyom nektek, ugye? Az én békességemet. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, az én békességemet. És utána azt mondja, hogy e világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én meggyőztem a világot. Tehát, hogyha mi megédesítjük a keserű poharakat hit, türelem, kitartás által és ima által, akkor az a béke lesz a próbák között a mi életünkben, amely minden értelmet felülhalad. És akkor említeni, mert még sok mindent szeretnék a végidővel kapcsolatban megemlíteni, csak szeretném megemlíteni, amikor Jézusról beszél Péter apostol az első fejezetben, első levele, második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben, azt mondja, hogy az kedves dolog az Isten előtt, ha valaki tűr ő érette keserűséget, méltatlanul szenvedjén. Azt mondja, milyen dicsőség az, hogyha arcul veretve a saját bűneitek miatt szenvedtek, ugye csak kívülről idézem az igét, de ugye ha ő érte szenvedünk, ugye az kedves ő előtte. És utána, amire szeretném a figyelmet felhívni, azt mondja, hogy mert arra hivattattatok el. Nem elgondolkodtatok? Arra hivattatok el. Azt mondja, hogy a hívő ember arra hivattatott el, a Krisztus követségében járó ember, hogy érte szenvedjen. Igen, miért? Mert hogyha Krisztus elszenvedte mi életünk, azt a mérhetetlen szenvedést és gyalázatot, akkor azt mondja, mi is el vagyunk hivatva arra, hogy a bűnvilágában szembenézünk azzal, hogy a jó az a támadását fogja sátánnak kiváltani, és hogyha engem a jóért támadásért, a Krisztus követésért támadásért, akkor végig gondolom, hogy erre hivatattam el. A szolga nem nagyobb annál, aki azt küldte. És az ember örömmel, hálával tudja a szenvedéseket, a Krisztusért való szenvedéseket is fogadni. Azt mondja az Apostolok története című könyvből egy idézet, a vihartól korbácsolt lelkeket akkor szereti legjobban az üdvözítő, amikor az igazságért szenvednek. Figyeljük! Krisztus megnyilatkozik nekik, és szeretetével vidámítja fel szívüket. Akkor van az ember a legközelebb Krisztushoz, hogyha ő érte szenved. És ezt tapasztalta meg minden mártír, mindenki a középkorban és a szmirnai korban is. És ezért mondja Jézus, ezért kezdi így, azaz mondja bátorításként a levélben, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Mert a jellemet csiszolódik közben, megtanulsz olyat, amit máskülönben nem tudnál megtanulni. És Krisztusért szenvedsz, ott áll melletted Krisztus. És a legnagyobb segítséget fogod megkapni, a legnagyobb támaszt, amit csak el tudsz képzelni. Szerintetek, hogyha most valaki egy szenvedés előtt áll, és tudja, hogy szenvedés fog rá várni, és én azt mondom neki, hogy ó, ne féljél. Szerintetek, az milyen bátorítás? Maximum egy kedves gesztus, ugye, ahogy az ember ezt mondja, meg együttérzés. De amikor az Isten azt mondja, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvednek,

0: Hadd kérdezzem meg, hogy mi el szoktunk-e ezeken, ez egy ígéret, el szoktunk-e ezeken gondolkodni. Ez ugyanolyan ígéret, mint az, hogy nyomorúságos idő lesz. Mert most szeretnék áttérni az előttünk álló nyomorúságos időre, mert a Biblia arról beszél, hogy igen, nyomorúság lesz, olyan nyomorúság, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni mindez ideig. Minden nyomorúságot felül fog haladni ez a nyomorúság, és hadd mondjam, a kegyelem idő lezárása utáni nyomorúság, ami a legnagyobb nyomorúság lesz a Föld történelmében, az lelki nyomorúság lesz. Nyilván, hogy lesz fizikai része is, de onnantól kezdve a kegyelem idő lezárása után emberélet nem fog áldozatul esni, ugye a Krisztus követése kapcsán, mert ugye az már nem dicsőíti meg az Urat, tehát a kegyelem idő lezárása bekövetkezett, mindenkinek marad a jelleme olyan, amilyen volt ugye amilyet a kegyelem idő lezárása előtt, és onnantól kezdve a lelki szenvedés lesz, meg persze a fizikai szenvedés is, de a lelki szenvedés lesz olyan mérvű, amelyhez hasonlót a Biblia csak kevés helyen említ. Jákob éjszakájának, Jákob küzdelmének nevezi. Ugye Jákobnak is a küzdelme, ugyanakkor ott volt egy harc is, de neki nem a fizikai küzdelem volt a legnagyobb és a legnehezebb, ugye, hanem a lelki gyötrelem, a lelki küzdelem. Szeretném megkérdezni tőletek, csak erre tényleg csak magatokba válaszoljatok, de szeretitek-e, hogyha igehirdetés vagy beszélgetés a nyomorúságról, a nehézségről, az előttünk álló időről szól? Nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy jó, inkább valami szebb téma, valami kedvesebb téma legyen. Ne az ilyen kellemetlen témák, negatív témák. Na most szerintetek negatív téma a nyomorúságról, az üldözésről való beszélgetés? Meg az igehirdetés? Negatív vagy nem? Reális. Nagyon jó, köszönöm. És ennél még egy sokkal... nem akarom, na kimondom, pozitív. Pozitívabb jelzőt szeretnék hallani. Hatalmas öröm erről beszélni, és hatalmas bátorítás, és azt mondom, hogy az egyik legfontosabb téma nekünk most erről beszélni. Miért? Miért? Mert ebben a témában, ebben a témakörben, a végidő nyomorúsága kapcsán, ebben a témában van a Bibliának a legtöbb ígérete és a legtöbb bátorítása. Ha én az isteni bátorításokat és ígéreteket nem akarom hallani, akkor nem kell vele foglalkozni. De ha én meg akarom hallani, hogy az Isten mivel bátorít, akkor kell ezzel foglalkozni. Ez még csak az első lépés. Hadd mondjam, a Bibliában a legtöbb ígéret, a legtöbb bátorítás erre a korra szól, amiben mi most fogunk belelépni, amiben már most vagyunk, és amiben belelépünk. A legtöbb ígéret ezzel foglalkozik. Azon túlmenően, szerintetek talán kérdezek valamit, a gyerekeket is egy pillanatra megszólítom, szerettek-e olvasni a Bibliában szabadulási történeteket, amikor Dániel az oroszlánok vermében van, vagy amikor a vörös tenger ketté válik, vagy a tüzes kemencének az esete, szeretünk-e ilyen történeteket olvasni? Ugyanúgy mennyire jó? De azért most megkérdezem, átélői szerettünk volna annak lenni, hogy jön velem szembe az oroszlán? Szeretnék átélője lenni? Szeretnék átélője lenni, hogy ott vagyok az életveszélyben, jön az egyetemi sereg, előttem a tenger, és pillanatokon belül lekaszabolnak, szerettem volna átélője lenni? Milyen jó olvasni, és olvasuk a kimenetelt, és jaj, de csodálatos, de átélői szerettünk volna lenni? Gondoljuk végig, hogy az Isten erre az időszakra ugyanazt ígér, azt, hogy ugyanilyen lesz az ő népének a szabadítása. És mit mond? Beszél az angyalok szerepéről, beszél az isteni védelemről, és beszél egy olyan végső hatalmas szabadításról, és az Isten nevének egy olyan megdicsőüléséről, aminek átélői lehetnek az övéi, hogy minden kor hívői ebben a korban vágyódtak élni, amivel most mi élünk. Hogy szemeikkel lássák meg az ígéretek beteljesülését és valóságát. Éppen ezért kell nekünk ezekkel foglalkoznunk, és hadd mondjam, még egy mondatot hadd mondjak erről, hogyha mi ezzel most nem foglalkozunk, ha ezeket a gondolatokat mi el akarjuk hesegetni a mi életünkből, nem akarunk ezzel foglalkozni, akkor könnyen úgy járhatunk, mint a zsidó nép. A zsidó nép miért vetette el Jézust, miért feszítette meg Jézust, és miért vetette el végső soron az Úr az egész népet, mind népet? Miért? Mi volt az ő tragédiai oka? Miért? Így van. Szenvedésről hallani se akartak. Jön a Mesiás. Hiába ott volt az igében a szenvedéséről, haláláról, hát végig. Hallani nem akartak róla. A dicsőségről, a szabadulásról, a római igalról való felszabadulásról. Erről akartak csak hallgatni. A szenvedésről. És pláne, amikor Jézus azt mondta, hogy maradjanak a teher alatt. És ha az egyik orcádat megütik, tartsd oda a másikat. És amikor az a római kényszerít téged, hogy a csomagját vidd egy mérföldre, akkor ne háborogj és ne gyűlölködj. Nem tehetsz más, mint viszed, de vidd el két mérföldre. Mit szóltak ehhez? A szenvedést, a megaláztatást hallani nem akarták. És mi lett a végük? Nem is ismerték fel a kijelentéseknek a súlyát, és el is vetették Jézus Krisztust. Nehogy így járjunk mi is, és éppen ezért kell nekünk ezzel a kérdéssel is komolyan foglalkozni. Szerintetek a végidő nagy nyomorúságának mi lesz az egyik legnehezebb része? Mi lesz az egyik legnehezebb vonatkozása? Csak is a hívőkről beszélünk, ugye, akik már elpecsételtettek, a késői eső kiárad, elpecsételés megtörtént, lezárul a kegyelmi idő, mindenki, ugye, mindenki felett eldőlt, ugye, hogy üdvözül vagy nem üdvözül. És ugye a nyomorúságban a hét csapás kitöltődik, és a legnagyobb nyomorúság a világra köszönt. Szerintetek a hívők számára mi lesz az egyik legrosszabb dolog ebben a nyomorúságban? Olvasok egy idézetet a Nagy Küzdelem című könyvből. Figyeljük! Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségük, amelyeknek a megszerzésére sokan túlságosan lusták. Figyeljük ezt az idézetet? Mindaddig is nélkülözött tapasztalatokra van szükségük, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Olyan tapasztalatokon kell keresztül menni Isten népének, amelyekre már most föl lehet készülni, és az Isten fel akar bennünket készíteni. De ha mi lusták vagyunk ennek a tapasztalatnak a megszerzésére, mindjárt ezt majd részletezni fogjuk, akkor a legnagyobb próba és a legnagyobb nehézség lesz a nagy nyomorúságon felül is ez az időszak Isten népe számára. Éppen ezért nekünk tudnunk kell, hogy ezeket a tapasztalatokat mikor kell megszerezni, hogy lehet megszerezni, és mikor kell fölkészülnünk az előttünk álló nyomorúságos időre. Bocsánat, egyetlen egy szót válaszként azért hadd mondjak. Arra a kérdésre, hogy mikor kell nekünk felkészülnünk az előttünk álló nyomorúságos időre? Mikor? Most. Most. Hadd mondjam, nem holnap, hanem most. Most kell felkészülnünk. Emlékeztek arra, hogy Jézus azt mondja, hogy akarok nektek adni Laodiciának gyógyszert, amire szükségetek van. Laodiciában élünk. Mik ezek a gyógyszerek? Szemgyógyító ír. Fehér ruha és? Tűzben megpróbált arany. Ugye? A megpróbáltatásokban megedzett hit. Ezt akarja nekünk adni. De hadd mondjam, ezek olyan gyógyszerek, amelyeket alkalmaznunk kell, mert különben nincs üdvösségünk, de ezek a gyógyszerek mindegyike csak a kegyelemidő lejárta előtt használ. Ha később használjuk ezeket a gyógyszereket, már semmit nem használ. A kegyelemidő lezárta előtt kell ezeket a gyógyszereket magunkhoz vennünk, mert utána már semmi haszna nincs. Most kell nekünk ezekkel a gyógyszerekkel élni. Szeretnék olvasni egy idézetet, megint csak a Nagy Küzdelem című könyvből. A reánk váró próbák hitet igényelnek, olyan hitet, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget. Olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. Ezeket mikor tudjuk megszerezni? Most, azokban a próbákban és nehézségekben, amelyeket az Isten ad a mi életünkben. Hadd kérdezzem meg mindannyiunkat, csak gondolkodjunk el, ha még most ebben a pillanatban nem is, de nagyon sokunkat különleges megpróbáltatások és nehézségek érnek. akiket még nem értek ilyen nehézségek, vagy nem érzik még ennek a súlyát. Senkit nem akarok elkeseríteni, csak felkészíteni arra, hogy az Isten mindannyiunk életében ad és megenged, mert muszáj, hogy megengedjen. A rostálásnak mi az egyik része? Nem csak a közösségi nyomorúságok, azt olvassuk, hogy közösségileg is meg leszünk rázva, de ugyanakkor hogy leszünk megrázva? Az egyéni hitéletünkben is. És ez személyre szabott mindenkinél. Mindenki olyan megpróbáltatást kap, ami az ő számára a legnagyobb megpróbáltatás. Lehet, hogy ami nekem a legnagyobb megpróbáltatás, az neked nem akkora. De te olyat fogsz kapni, ami neked a legnagyobb, és nekem nem akkora. Mindenki személyre szabott megpróbáltatásokat fog kapni. A jellemünk tisztulása ebben a próba időszakában válik ketté az, hogy az ember engede a tisztító folyamatnak és megtisztul, vagy pedig nem éri el a próba a hatását az életünkben, és akkor szennyesen jellemünk átformálódása nélkül maradunk ott, és védtelenül a nyomorúság idején. Éppen ezért most kell ezeket a próbákat megbecsülnünk, és minden élethelyzetet vizsgálnunk, hogy az Isten mire akar bennünket elvezetni ezek által, az élethelyzetek által. És hadd mondjam, ez a fajta lelkület magatartás jellem, ami egyedül tesz bennünket majd alkalmassá arra, hogy a végidő küzdelmeiben megálljunk, amilyen idézeteket most is olvastam, hadd mondjam, ezek a reakciók, ezek a jellemvonások, ezek nem olyanok, amelyeket rögtönözni lehet. Hányan mondják azt, hogy majd ha oda kerülünk, majd ha ez lesz, akkor majd ez lesz. Semmi nem lesz. Ha most nincs, akkor nem lesz. Ezt nem lehet rögtönözni. Ennek belülről kell jönni, jellemmé kell ezeknek válni, és akkor majd az Isten dicsőségére a legnehezebb élethelyzetekben is valóság lesz, és nyilvánvaló lesz. És itt szeretnék visszatérni arra az első vagy második idézetre, amit olvastunk. Mondtam, hogy erre majd még később visszatérünk, hogy a próbák alatt mire van szükség, hogy tudjuk a próbákat már most megédesíteni. Ugye kitartás, türelem, hit, ugye ez egyik, és a másik pedig, hogy ima által, kitartó ima által. Hadd mondjam, az Isten most bennünket meg akar tanítani a küzdő imádságra. Nem tudom, hogy mennyien gyakoroljuk ezt a küzdő imádságot, amikor problémák, nehézségek vesznek bennünket körül. Mennyire tanuljuk meg azt, hogy mit jelent az Istennel küzdeni. Mennyire tanuljuk meg ezt a Jákobi imádságot, amikor minden reménytelennek tűnik. Akkor sem feladni a hitet, akkor is bízni az isteni ígéretben, és akkor is úgy könyörögni, mint ahogy Jákob könyörög, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Hadd mondjam, az Isten meg akar most bennünket a különböző próbák és élethelyzetek által erre tanítani. Szeretnék egy idézetet olvasni a Nagy Küzdelem című könyv 552 és 560. oldal között néhány részletet olvasok a végidő nyomorúságáról. Hitük nem rendül meg, amiért imájukra késik a válasz. Mikor kell ezt megtanulni, hogy össze ne omoljunk akkor, amikor késik a szabadítás? Most. Amikor késik, és úgy látjuk, hogy semmi remény, és nincs változás, most kell megtanulnunk a kitartást az imában. Hogy a hitük nem fog megrendülni, ugye akkor, amiért imájukra késik a válasz. Figyeljük, végtelenül aggódnak, rettegnek és gyötrődnek ugyan, de nem hagyják abba az esedezést. Megragadják Isten erejét, miként Jákob, az angyalt, és ezt mondják, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Jákobhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük belső harcról árulkodik, sápadtság ül minden arcon, de nem hagyják abba a buzgó imát. Hadd mondjam, a legfontosabb felkészülési eszközünk az ima. Most megtanulni igazából imádkozni. Hadd mondjam, testvéreim, nem merem ezt így kimondani, de félve, de kimondom, a felét nem aknáztuk ki az imának a lehetőségének úgy, mint amit kiaknázhattunk volna idáig. Nem tanultunk meg imádkozni. Emlékeztek, Jézus egyszer azt mondja az övéinek, idáig semmit nem kértetek az atyától az én nevemben. Semmit. Szóval én azt hiszem, hogy nem tudjuk elképzelni és felmérni, hogy mennyivel több áldásban lehetne részünk. Nem tanultunk meg igazából imádkozni. És ez az idő, ami előttünk áll, olyan imát követel majd, és olyan buzgó kitartás az imában, amit ha most nem tanulunk meg, ott össze fogunk omlani. Az Isten most akar bennünket felkészíteni, de ha most elnyerjük ezt, megtanuljuk ezt, akkor felkészültek leszünk arra az időre. Egyetlen egy közbevetett kérdést szeretnék föltenni, hogy emlékeztek rá, mivel kezdtük, hogy a szenvedések, a nyomorúságok a lelki, pontosan a jellembeli fejlődésünknek kiváltképpen való eszközei. Ugye emlékeztek rá, hogy erről beszéltünk. De akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ha a kegyelem idő lezárta, után vagyunk már. Itt Isten népe már nem fog vétkezni. Ugye a késő eső kiárat. Miért van még szükség a nagy próbára? Hadd mondjam, akik nem készültek fel, azok ebben a próbában, ugye, tehát nem fognak tudni megállni. Tehát ugye azok el sem pecsételtettek, akik most nem készülnek fel. De akik felkészültek így, amiről most beszélünk, és lezárul a kegyelmi idő, már elesni nem eshetnek el, nem vétkezhetnek, akkor miért van szükség még a próbára? Hát már nem kell bűnökből megszabadulniuk, akkor miért?
1: Ilyesmi lehetséges, nem esnek el. Isten segítség nélkül, közbeavatkozás nélkül.
0: Igen, tehát nem fognak büntetni, mert mind akkor jellemben, hogy fejlődnek, vagy miért van akkor erre szükség? Így van, ez is nagyon fontos, így van, pontosan, nagyon jó. De olvasunk le gyorsan egy igét, a zsidókhoz írott levél második fejezet 10. versét. Nagyon érdekes ez, igen, ismerjük, mindannyian ismerjük. Azt mondja, hogy mert illendő volt, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelni dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Miért Jézus volt olyan pillanat, amikor nem volt tökéletes? Mindig tökéletes volt. De mi az az igazi tökéletesség? Amikor az ember a legvégsőkig, minden oldalról meg van próbálva, a legelképesztő, legnehezebb módon, és abban kitart, abban a jóban való fejlődés, a jellemnek egy olyan kibontakozása van, amikor nem a rosszal való, tehát valami rosszból való kijövetel, hanem egy olyan fejlődés a szeretetnek, a hitnek, az alázatnak, mindennek egy olyan kiteljesedése, ami a legnagyobb szenvedésben mutatkozik meg leginkább. És ezért van még erre szükség. Emlékszünk? Azt mondja, hogy az 5. fejezetben is mondja, ugyanitt a zsidókhoz írott levélben, hogy ám bár fiú megtanulta azt, amikből szenvedett, az engedelmességet. Tehát Isten népének is még erre a végső simításra szüksége van, hogy kikristályosodjon az az igazi jellem, amit a bárány Jézus Krisztus mutatott be. Mert Isten népe lesz egyedül az a föld történelme koromán bármikor itt a nyomorúság idején, akiknek közbenjáró nélkül kell megállni. Ahogy Jézus is élte az egész életét közbenjáró nélkül. Igen. És itt fog az Úr egy olyan népet tisztítani, akikkel a végső simítás itt lesz, akik élve érik meg Jézus eljövetelét. Olyan megpróbáltatás, amelyben még tovább fog a hitük fejlődni, és egy olyan éneket fog megtanulni a 144 ezer, amit senki megtanulni nem fog, mert olyan dicső tapasztalatokon fognak majd keresztül menni. Mondhatjuk azt is, hogy fogunk, mondhatjuk azt, hogy fognak, nem tudjuk. Az Úr kiket altat el közülünk, kiket engedünk meg, hogy élve megéljük. Ez az ő akarata, az ő kegyelme, de a törvényszerűség, és mindaz, amit leírt előre, velünk vagy nélkülünk, a végidő nyomorúsága idején, de biztos, hogy teljességben itt és valóság lesz. Csak egy idézet a bizonyságtételek első kötetéből. A nyomorúságos idő próbára teszi a jellemet, akkor azok, akikben az igazság lelke van, fejlődni fognak. Figyeljük, fejlődni. Már nem az, hogy a bűnből ki kell élni, mert abból ki kellett élni, fejlődni. Még akkor is fejlődni fognak, és egyre közelebb kerülnek Jézushoz. Mi a megállás kulcsa tehát? Egy idézetet újból hadd olvassak. A kegyesség külső formája nem fog megmenteni senkit sem. Mindenkinek mély és élő tapasztalatokra van szüksége. Csak ez fogja megmenteni őket a nyomorúság idején. Figyeljük! mély és élő tapasztalatra van szükség. És ez fogja a nyomorúság idején megmenteni az embert. Éppen ezért, hadd mondjam ki még egyszer, éppen ezért örüljünk a szenvedéseknek. Adjunk hálát minden egyes próbáját, hogy az Isten tanítani akar bennünket, nem mondott erőlünk, fel akar készíteni mindarra, ami ránk vár. És hadd mondjam ki, ne akarjunk menekülni a próba elől. Ne akarjunk kibújni a teher alól. Mert ha ezt tesszük, akkor egy óriási veszélyben vagyunk. Jobb könyve 36. fejezet, és ezt kérem is kivetíteni. Jobb könyve 36. Ne pártolja bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nem egy érdekes ige? Vigyázz, ne pártolja a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Mit mond ez az ige? Az ember azt mondja, hogy igen, mi a bűntől, mi a kísértésektől, az Isten kegyelméből tartózkodunk, és kérjük, hogy ne kövessük el a bűnt. Bűngyűlölők vagyunk, lehet mondani, mondjuk, bízunk benne, hogy eljutunk odáig. De azt mondja, hogy ha a szenvedésekben nem tanulunk meg most kitartani, ha nem tanuljuk meg mi az, hogy a szenvedésben kitartani, a teher alatt maradni, amikor jön az a nyomorúságos idő, akkor az első fázisában az ember megalkuvások és engedmények által pillanatnyi előnyökhöz juthat majd. Pillanatnyi előnyökhöz. És hogyha mi nem tanulunk meg most a szenvedésben kitartani, akkor ez fog bekövetkezni, hogy vigyázz, ne pártolja bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Akkor inkább a bűn, mint a nyomorúság. Nekünk azt kell megtanulni, hogy inkább a nyomorúság, mint a bűn. Az Úr erre akar bennünket most elvezetni. És befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni. Láttam egy takarót, amelyet Isten vont népe fölé, hogy megvédje a nyomorúság idején. Amikor a hét csapás borzalmai az Isten nem félőkre zúdulnak, amikor nem lesz semmi segítség a számukra. Isten ezt a takarót, ezt az oltalmazó takarót az ő népe fölé teríti ki. És a mindenható betakar takarójával minden tiszta szívű embert, aki az igazság mellett döntött. De most kell nekünk erre felkészülni, mert akkor az ő nem terítheti ránk ezt a takaróját. Most kell ezeket a tapasztalatokat megszereznünk. Most kell olyan ima életet élnünk, hogy fel tudjunk készülni erre az időre. Hadd mondjam, a Biblia miről beszél, és erre most könnyen azt mondhatnátok, hogy hát ez olyan természetes, most kell készülnünk erre. De miről beszél a Biblia? Az advent népnek a fele nem fog most felkészülni, és el fog veszni. Iszonyú kijelentés ez? Iszonyú. De milyen csodálatos a lehetőség, hogy mi azok közé tartozhatunk abban felébe, akik felkészülnek, akik komolyan veszik az Istennek most ezekben a napokban szóló kérlelését és felhívását. És záróigeként Ézsaiás könyve 54. fejezetéből olvassuk el az egyik csodálatos idézetet. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14-15-17. Míg ezt kikeressük, addig szeretnék csak az előbbi idézetre, bocsánat, még visszatérni a jobb ígére, csak kívülről, ugye, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Emlékszünk az alapigére, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Mit jelent az, hogy légy hív, mint halálig? Mit jelent az? Nem azt, hogy amíg élsz ebben a földi életben, légy hűséges az Istenhez, ennél sokkal határozottabb ez a kijelentés. A halál árán is légy hű. Ha az életedet kell adni, akkor is légy hű, és akkor adom neked az élet koronáját. Amikor valaki a nyomorúságot is elszenvedi, de a bűnhöz nem pártol. És nézzük meg ezt a befejező csodálatos ígéretet, Ézsaiás 54. fejezete, 14, 15 és 17. verse. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűlik, elesik általad. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Milyen hatalmas ige ez. Azt mondja, igazság által leszel erős. Igazság, elméleti igazság. Nem. Boldogok, akik éhezik és szomjuk hozzá az igazságot. Mindaz, ami az igében van, amit az Isten mond, beépül az életünkben, igazság által erős leszel. És azt mondja, ne gondolj a nyomorral, mert nem kötődik hozzád. Nem, vagy a rettegéssel, bocsánat, nem a nyomorral, azt mondja, ne gondolj a nyomorral, ugye, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Igen, hihetetlenül nehéz küzdelem lesz, de Isten népe, akik most felkészülnek ezzel az időre, át fogják tudni élni a nyomorúságot, az Isten védelem és segítséggel. És utána azt mondja, hogy ugye egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert ugye arról beszél, hogy a végső győzelem az Isten népé lesz, az Úr diadalma szabadításakor. És utána így fejezi be, ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem. Így szól az Úr. Én szívem mélyéből kívánom, hogy vegyük fel most a próbát, éljünk a fenyítékkel, éljünk a nehéz helyzetekkel, ajándéknak tekintsük ezeket a helyzeteket, és meg fogjuk látni, az Isten elvégzi a mi életünkben, amit el akar végezni, személyileg, egyénileg készít fel bennünket a végidő meg a nyomorúságára. És hiszem, hogyha így fogadjuk az ő eszközeit, akkor a végidőben nem el fogunk esni, hanem fejlődni fogunk még tovább, kitartásban, hitben, reményben, szeretetben, és meg fogjuk látni saját életünkben az ő szabadítását. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk! Hadd köszönjük meg neked azt, hogy te velünk voltál mindez ideig, hordoztál bennünket, hordoztál a mi hitetlenségünket, a mi bűnös lényünket, de köszönjük, hogy minden te törekvésed a mi életünkben arra irányul, hogy mi te feléd forduljunk, hogy a mi bűneinkből megszabaduljunk, hogy meg tudjunk tanulni igazából imádkozni. És köszönjük neked, Istenünk, tiszta szívünkből szeretnénk neked megköszönni mindazt, amit adtál idáig is az életünkben, minden próbát és nehézséget. Köszönjük, Urunk, hogy minden a mi jellemlevelésünknek a része, és köszönjük, Urunk, hogy hihetjük és tudjuk azt, hogy el fogjuk tudni majd mondani azt, hogy áldásul volt nékünk a nagy keserűség. Köszönjük, Istenünk, hogy te bíztatsz bennünket, hogy miért csüggedünk el, hiszen még hálát fogunk neked adni a mi szabadítónknak és mi Istenünknek. Urunk, kérünk agyat, hogy már előre tudjunk hálát adni a szabadulásért, amit nem tudunk, hogy hogy fog bekövetkezni. De köszönjük, Istenünk, hogy minden ügyünk a te kezedben van, és köszönjük, hogy te megígérted, hogy már előre mindenről gondoskodsz a mi életünkben. Köszönjük, hogy igaz szeretetre, alázatra, hűségre, kitartásra, buzgó imára akarsz bennünket megtanítani, hogy felkészíts bennünket az előttünk álló időre. Urunk, adjad, hogy elfogadjuk a fenyítéket, adjad, hogy az érted való szenvedést is örömmel tudjuk vállalni, és Urunk, adjad, hogy a te követésed legyen az életünkben a legfontosabb, és soha ne pártoljunk a bűnhöz, soha ne válasszuk a bűnt. Urunk, adjad, hogy ezerszer inkább a gyilkosságot, a szenvedést, mint a bűnnek bármilyen formáját. Urunk, kérünk téged, légy velünk, és könyörülj rajtunk, és üdvözíts bennünket mindannyiunkat a te kegyelmedből. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit újra a második előadásunkon, aminek a témája, hogy lesz-e még valaha is normális az életem. Az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy hogyan érint bennünket a stressz, és hogyan mondhatunk nemet a stresszre. Ki az, aki emlékszik arra, hogy hogyan lehet nemet mondani a stresszre? Három betűből áll ez a kis szócska, hogy nem. Mi volt ez a három? Segítsünk azoknak, akik most kapcsolódtak be. Az N az mi volt? A nyitottság, az N a nyitottság, vagyis figyeljünk a testünkre, figyeljünk a visszajelzésekre a szervezetünkből, hogy hol szól nekünk a testünk, a szervezetünk, hogy gond van, vigyázz magadra, mert most már túlléptél egy határt, és ez az egészségtelen úton jársz, és belebetegedhetsz a stresszbe. A második az E, egyensúly, így van, az egyensúly, a mértékletesség, minden területen megtalálni az egyensúlyt, a pihenésben egyensúlyt megtalálni, a sportban egyensúlyt megtalálni, a helyes táplálkozásban, a második az E, az egyensúly, és a harmadik az M, ki emlékszik rá? Ez volt talán a leghangsúlyosabb pedig. Mérlegelés vagy meghozott döntés. Dönteni amellett, hogy változtatok az életvitelemen, az életmódomon, és azon az úton járok, hogy az egészségem megóvjam az ártalmas, káros stressztől. Így van, köszönöm szépen, hogy ilyen aktívan hozzászóltak, és akkor a mai témába bekapcsolódnánk. Ma arról beszélnénk, hogyan lehet a stressz felett úgy győzni, hogy az a legkönnyedebben történjen. Lesz témánk ma a nevetés, a felszabadult nevetés. Lesz témánk ma az egészséges életmód 8 alapelve, mint a táplálkozás, a testgyakorlás, a víz külső és belső használata, a napfénynek a gyógyító ereje, a mértékletesség, ami az egyensúlyról szól, a levegő, a friss levegő, mint gyógyító erő, hogy ha nagyon feszültek vagyunk, olyan jól esik egy mély levegőt venni, és akkor talán kicsit könnyebben elviseljük, túl tudunk lenni rajta. A nyugalom, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom. A nevetés a legjobb orvosság. Erről fogunk többet szólni az előadás elején, tehát a derűs pozitív gondolatok értékéről. Szó esik majd egy nehezebb témáról, egy kicsit tudományosabb témáról, a stressz történetét fogjuk áttekinteni. Beszélünk az adaptációs energiáról, hogy mi is ez. Beszélünk a legveszélyesebb stresszorokról is, amik bennünket érnek, ez a három stressz terület, ami megterhelhet minket, a jövő sokról, és a stressz kiváltó leggyakoribb okokról, hogy vajon az apró cseprő mindennapi gondok jelentenek nagyobb stresszt, vagy a nagy események, amik érnek bennünket, vajon melyik az, ami nagyobb stresszt vált ki az életünkben. Lépjünk akkor tovább. Norman Cousins írónak egy bestseller könyve jelent meg, az a címe, hogy egy betegség anatómiája. Nagyon ajánlom, hogyha könyvtárból be tudják szerezni. Ez az író nagyon beteg lett, kórházba került, és azt mondták, hogy 1 az 500-hoz az esélye, hogy meggyógyul. És akkor eszébe jutott a régi bölcs mondás, hogy a nevetés a legjobb orvosság. És ő elhatározta, hogy minden nap keres valami olyan dolgot, amin jól kineveti magát, amin hahotázik, amin a rekeszizom rendesen megmozgatódik, hogy az egész szervezetét átjárja a nevetés, a kacagás, és naponta csak 10 perc ilyen igazi, kiadós nevetés egyszer csak a laboratóriumi eredményeiben is megmutatkozott, a gyógyulás felé közelebb jutott. Megfigyelhettük azt, hogy az aggodalom, a feszültség beteggé tesz. Ezt nagyon sokszor látjuk, hogy így igaz, belebetegszünk a feszültségbe, az aggodalomba, hogyha olyan terhek vannak rajtunk, hogy aggasztanak. Ezzel szemben a jó, a pozitív gondolatok és a nevetés gyógyulásunkra szolgál. Lépjünk egyet, Gyuri.
Norman Cousins laboratóriumi vizsgálatai azt mutatták, hogy a nevetés felszabadítja az úgynevezett endorfinokat, és most a munkafüzetünket ki tudjuk nyitni, és a munkafüzetünk harmadik oldalán beírhatjuk először is ezt a bölcsmondást, hogy a nevetés a legjobb orvosság. A munkafüzetünknek a harmadik oldalán, rögtön az első hasáb tetején találjuk, hogy a nevetés a legjobb orvosság. Ezután pedig írjuk be azt, hogy Cousins és orvosai megdöbbenve tapasztalták, hogy a nevetés nem csak a fájdalmakon enyhített, de a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő. Tehát, hogy a laboratórium eredményekben is változást idézett elő. A kétségbeesett viselkedés és az elhagyatottság érzése az immunrendszert legyengíti, és gyakorlatilag védtelenné teszi a betegségek támadásaival szemben. A nevetésnek pedig fájdalomcsillapító hatása van. Ezt laboreredmények is bizonyították. Itt van egy nagyon szép gondolat, a legbölcsebb embertől, akit úgy hívtak, hogy Bölcs Salamon, példabeszédek könyvében ezt mondta, a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki csontrákban szenvedett, és azt mondta, hogy az ő életét az jellemezte, hogy állandóan kesergett. Semmi nem volt jó, soha nem látta a rózsákon a virágot, csak mindig a töviseket, hogy mi nem jó az életbe, milyen sebek érik, milyen nehézségek, minden mindig a rossz oldaláról mutatkozott meg előtte. Egy kimondottan pesszimista ember volt, és azt mondja, nézd meg a csontjaimra ment. A csontbetegség, a csontrák, azt mondja, szerinte innen ered, hogy állandóan csak a kesergés volt az életemben, ami az előtérbe került. Ezzel szemben a vidám elme jó orvosságú szolgál, gyógyító ereje van, és ezt már több mint 3000 éve leírta valaki, aki talán tényleg ezt mondhatjuk, a legbölcsebb ember volt. Akkor most van egy lehetőségünk arra, hogy felszabadítsuk a bennünk levő endorfinokat, és egy jót nevessünk egy kis filmen. Köszönöm szépen. Tehát ott tartottunk a munkafüzetünkben, hogy Cousins és orvosai megfigyelték, hogy a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő, az, hogy sokat nevetett. Egy bölcs mondást találtunk Marcus Aureliustól, aki ezt mondta, az életünk olyan, amilyenné a gondolataink teszik. A gondolataink a meghatározók. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek pár tíz évvel ezelőtt Amerikában. Megvizsgálták Amerika 100 éveseit, és szerették volna tudni, hogy mi a hosszú élet titka. Vajon a genetika, az öröklődés, hogy eleve jó genetikája van?
vagy egy jól összeállított diéta, vagy egy sport, egy mozgásprogram, egy helyesen összeállított mozgásprogram, mi lehet a közös Amerika 100 éveseiben? Nem kis meglepetésre azt figyelték meg, hogy a jókedvű, megelégedett gondolkodás vezet a hosszú életre. A jókedvű elégedettség a hosszú élet titka. Most azt hiszem, sokat tanultunk, hogy hogyan élhetünk hosszabban, hiszen nem véletlen jöttünk el erre a stressz tanfolyamra. Mi is szeretnénk egészségesen és hosszú ideig élni. Már tudjuk a titkát, a jókedvű, megelégedett, elégedett gondolkodás segít ebben. És ezt be is tudjuk ugyancsak írni a munkafüzetben, hogy a jókedvű, elégedett gondolkodás a hosszú élet titka. Az Új Szövetségben is találunk egy nagyon szép gondolatot, Pál apostol írja ezt, aki igen sok szenvedésen ment keresztül az életében. Bebörtönözték, hajótörést szenvedett, kígyó marta meg, halálra adták őt, nem egyszer megverték. Mégis egy ilyen gondolatot tudott leírni a tanítványának, de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tanuljuk meg a megelégedett gondolkodást. Erre bátorított. Mehetünk tovább. Seje professzor, aki a stressz kutatásnak a pionírja, fogalmazta azt meg az Életünk és a Stressz című könyvében, hogy úgy vélem, a stressz hiányáért vagy jelenlétért az összes érzelem közül egyfelől a leginkább a hála érzet, és ennek ellenpárja a bosszú érzet. Aki hálás, megelégedett gondolkodású, az a hosszú élet titka, és a stresszmentes élet örömét élheti, még az, aki bosszankodik állandóan, megkeseredik, az megrövidíti az életét, és megkeseríti az egész életét. Tehát ezt is be tudjuk írni, hogy a hála érzet és a bosszú érzés. Egy szót hagytunk ki, mi az, amit a jókedv felszabadít, milyen hormonokat, már említettem egyszer, endorfinokat. Ezeket az endorfinokat szabadítja fel a szervezetünk, és ezek a hormonok segítenek abban, hogy jókedvűek legyünk. Aki egy jót fut, már nem tudom, megfigyelték-e, de én láttam már nem egyszer olyan muslincás fogú futókat, hogy állandóan mosolyra készed, mert a futás, a mozgás, a sportolás épp úgy segít az endorfinok felszabadításában, mint egy jó nevetés. A stresszorok, vagyis a bennünket ért stressz események lehetnek problémák, megkeserítőink, de lehet az életben tanító eszközünk is. Hogyan tekintünk rá? Rajtunk múlik, hogy hogyan éljük át, hogyan fogadjuk a stressz eseményeket. A tanács, amit szeretnénk hangsúlyozni, hogy védjük a humorérzékünket. Mert bizony a kétségbeesés, az idő miatti aggodalom, a reményvesztesség, az anyagiak miatti aggódásunk elvehetik a humorérzékünket. Pedig a humor átsegíthet bennünket a legtöbb nehézség felett. Nem azt mondom, hogy ha valaki egy halálesetet ért át, akkor most nevetgéljen. De az, hogy ha megtanuljuk a megelégedett gondolkodást, ha megtanuljuk megtalálni a humort, a derűt, a hálát, a megelégedettséget az életünkben, akkor könnyebben tudunk átlépni a nehéz, megterhelő események felett. Tehát védjük a humorérzékünket. A derűs, pozitív gondolkodáshoz néhány kedves képet adtunk itt. Tanuljunk meg hálásak lenni. És most egy kis feladat következne. Itt a munkafüzetünkben a harmadik oldalon találunk egy olyan gondolatot, hogy boldogabbak, egészségesebbek és kevéssé stresszeltek leszünk, ha mindig azt keressük, amiért hálásak lehetünk. És most arra kérném önöket, hogy fejezzék be az alábbi mondatot. Ezen a héten hálás vagyok. És írjuk oda a kis munkafüzetünkben, hogy miért lehetünk hálásak ezen a héten.
akinek kevés a hely az előző oldalomban, még ahova lehet jegyzetelni. És most arra kérném önöket, hogy fordítsunk egy percet arra, hogy a mellettünk ülővel, amit leírtunk,

folytani a jó beszélgetéseket, de most mégis tovább lépnénk, és egy kicsit nehezebb témára fogunk lépni. És beszélünk a stressz történetéről. Az elmúlt előadáson megállapítottuk, hogy a stressz nem maga a bennünket ért esemény, hanem az, ahogyan mi arra válaszolunk, ahogyan arra reagálunk. Hogy az számít igazán, hogy hogyan éljük meg azt a stressz eseményt, ami velünk történt. Emlékeznek még a napra kitett vaj és agyak példájára? Ugyanaz a napsugár, ugyanaz az a meleg az agyagot megkeményíti, a vajat pedig megolvasztja. Ugyanaz az esemény az egyik embernél azt váltja ki, hogy tovább küzdök és még keményebben, a másik embernél pedig azt, hogy elolvad, hogy tönkre megy, depressziós lesz, belekeseredik és megterhelődik még inkább. Nem a napsugarakban van a nagyobb erő, hanem a reagálásban, hogy hogyan fogadjuk ezt. A mai előadásunk során az élet legártalmasabb stresszorait fogjuk megvizsgálni, és azt, hogy miért olyan ártalmasak, mik is pontosan ezek, és főleg, amire hangsúlyt helyezünk, mit tehetünk ellenük. Seje János a stressz kutatásának legnagyobb tudósa, még orvostanhallgató volt a Prágai Egyetemen, amikor megfigyelte, hogy olyan tünetek, mint a súlycsökkenés, az étvágytalanság, a fáradtság, a láz, az egész testre kiterjedő fájdalmak, gyakran az akut fertőző betegséget együttes tünetei. Ő ennek a tünetcsoportnak adta azt a nevet, hogy stressz. Tehát hozzá köthető ez az elnevezés. Ezeket a változásokat a betegségektől a válásig sok minden esemény okozhatja. Kiválthatja a fájdalom, a túlzott meleg vagy a túlzott hideg, egy esemény, ami a harcolj vagy menekülj, ahogyan beszéltünk erről is a múltkor, vészreakciót váltja ki. Említettünk egy állatot, ki az, aki emlékszik rá a harcolj vagy menekülj kapcsán. Melyik az az állat, amelyik, hogy ha a harcolj vagy menekülj helyzetét éri? A macska, igen, igen. Tehát, hogyha találkozik a kutyával egy macska, két dolgot tesz, vagy elszalad az első fára és elmenekül, vagy felveszi a küzdelmet és harcolni kezd. Ugyanez a küzdelem, ugyanez a harcolni, a menekülj a stressznek is a következménye. Tehát vagy így, vagy úgy döntünk. Annak érdekében, hogy megértsük a stresszt és annak ránk gyakorolt hatását, meg kell ismernünk valamit azoknak a fiziológiai, biokémiai változásokból, amelyek a stresszel való találkozás okoz bennünk. Az első dolog, amit meg kell értenünk, a szervezet állandó törekvése az úgynevezett homeosztázisra. És most beszélnénk arról, hogy mi is maga ez a homeosztázis. A homeosztázist már a 19. században egy biológus, egy francia biológus így fogalmazta meg, hogy a szervezet azon erő kifejtése, amellyel fenntartja állandó belső környezetét. Egy színuszgörbe, ami folyamatos lüktetésben van. Mi ilyen az emberi szervezetben, ilyen a szívverésünk, ilyen a hőmérséklet, a belső hőmérsékletre való törekvésünk. A homeosztázissal függnek össze a szervezetünk normális ciklusai, tehát a szívverés, a légzés ritmusa, amik egy folyamatos lüktetést adnak. Normál ritmikus ciklust az elején láthatjuk ennek a képnek, és ugyanazon funkció stressz hatása alatt magasabb lüktetést mutat. Most megnézzük, hogy hogyan hat a stressz a homeosztázisra, tehát a normál az elején van, aztán következik egy stressz, egy stressz esemény, de ha az tartós, hosszan tart, akkor eljuthat a kimerülés fázisába, aminek a vége akár a halál. Egy példát említenénk, mi történik azzal a macskával, akiről beszéltünk, hogyha ez a harcolj vagy menekülj belső állapot 6 óránál tart a szervezetében. Legyengül, ugye? És mi történik, hogyha nem 6 órán keresztül, hanem 6 napon át tart ez folyamatosan, és nincs megoldás se harcra, se menekülésre, nem használja ezt a benne levő készenléti állapotot. És mi történik a

0: 6 éven át éli át ez a kis állat, akkor bizony eljuthat a kimerülésre, elfogy az úgynevezett adaptációs energiája, az élet ereje, és belepusztul. Sajnos ugyanígy van az emberi életben is. Hogyha mi állandó stressz hatás alatt vagyunk, a tartó stressz, a folyamatos, hosszú ideig tartó stressz eljuttathat oda, hogy elfogy az életerőnk, elfogy az élet energiánk, és eljut oda, hogy vége lesz az életünknek. Ma ezt nem így szoktuk fogalmazni, hogy adaptációs energia csökkenése, hanem azt mondjuk, hogy öregszünk. Öregszik, gyengül az ember, és a vége a halál. Az adaptációs energia nem más tehát, mint az életerőnk, az élet energiánk, a szervezetnek a stresszel szembeni ellenálló képessége. Így fogalmazta meg Seje professzor, hogy a szervezetünk csak bizonyos mennyiségű tartalékokkal rendelkezik. És ezt nevezette ő adaptációs energiának. Amikor az ember elhasználja az adaptációs energiáját, vagyis az életerejét, akkor meghal. Az adaptációs energia felhasználása maga az öregedés folyamata. És akkor itt a harmadik oldalra be tudjuk írni az adaptációs energiáról szóló részbe, hogy saját adaptációs energiájuk nagyságát születésükkor örökölték, nem volt beleszólásuk abba, hogy mennyit kapnak, abba viszont van némi beleszólásunk, hogy milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet, tehát amit be kell írnunk szó, a gyorsan, hogy két végén égetjük a gyertyát, vagy pedig csak az egyik végén. Milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet. A készlet felhasználása kifejezése általában egy másik szót szoktunk használni, az öregedést. És a következő szó, amit itt be tudunk írni, hogy az öregedés. Egy nagyon érdekes példát fogalmazott meg Seje János, azt mondta, hogy az élet egy folyamat, amely fokozatosan elhasználja a szüleinktől örökölt adaptációs energia adott mennyiségét. Az életerő, ez egy nagyon érdekes hasonlat szerintem, olyan, mint egy különös fajta bankbetét, amelyet kivétek által felélhetünk. De betétekkel nem tudjuk növelni. Nem tudjuk növelni az életerőnket. Csak úgy tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani ezt az értékes kincset, hogyha beosztjuk, hogy mikor, mennyit veszünk ki. Mi az tehát, amire a stresszre mondott nem betű anagrammái közül legjobban kell figyelnünk? Melyik az N, az E vagy az M lesz, ami ide megfelel? Az egyensúly, így van. Tehát, hogy egyensúlyba tartani, hogy ne egyszerre vegyünk ki minden erőt, ne egyszerre használjuk el az életerőnket, hanem osszuk azt be. Tartsuk egyensúlyba a kivéteket, az adaptációs energia kivéteket. Mehetünk tovább. Úgy tűnik, hogy kétfajta adaptációs energia vagy életerő létezik. Az egyiket úgy nevezhetnénk, hogy felszíni, a másikat pedig úgy, hogy mély tartalék. A felszíni mindig készen áll a felhasználásra. És ha elfogy, akkor az éjszakai nyugalom a pihenés idején feltöltődik a mély tartalékokból. A mély tartalék azonban soha nem pótolható. Genetikailag erőre meghatározott mennyiségű minden embernek az életereje, az életenergiája. És ezt az alvással, a pihenéssel nem tudjuk feltölteni, nem tudjuk pótolni. Ezt mondta Seje János, hogy még egyetlen embert sem láttam, akinek a halálát az öregedés okozta volna. Nem hiszem, hogy valaha valaki is meghalt volna azért, mert magas kort ért el. Hanem mégis minek köszönhető? Ha valaki az öregedéstől halna meg, ez azt jelenteni, hogy minden egyes szerve egyformán elhasználódott a hosszú működtetés következtében. De hát nem ez történik. Kivétel nélkül mindenki úgy hal meg, hogy egy bizonyos szerve elhasználódik. Kísérletet tettünk a múltkor egy léggömb felfújására, és kicsit beixelgettem. Azok kedvéért is elmondom, akik újonnan kapcsolódtak be, hogy az a lufi, az bárhol kidurranhat. Mindegyik léggömb valahol egyszer kidurran, hogyha fújjuk, és egyre több levegő kerül bele. Valamelyik fönt, valamelyik oldalt, valamelyik alul, ahol elvékonyodik legjobban az anyag. Ugyanígy van az emberi szervezetben is, hogy kinek a szíve az, ami felmondja a szolgálatot, kinek az immunrendszere az, amelyik végképp felmondja a szolgálatot. Mindenkinél más-más terület használódik el jobban, és vezet a halálra. Gyuri, lépjünk tovább. Egy kedves kép. A járművek azok egyenletesen használódnak el az idő során, de az emberi szervezet nem így. Az emberi test, ha nem érni annyi stressz, ha nem lenne olyan nagyon sok megterhelés alatt, még sokáig működne, sokkal tovább, mint a mi 120 évünk maximum, amit emberi életben mérnek, vagy 80 év, ami a leggyakoribb halál időszak, 80 év, 70-80 év között. Hosszabb, sokkal hosszabb életidőnk is lehetne, hogyha meg tudnánk tenni, hogy még egészségesebbek lennénk, lelkileg és testileg. A kérdés az, vajon mennyi alkalmazkodási, mennyi adaptációs energiánk van. Sajnos ezt előre senki nem látja. Ezt már csak akkor tudjuk meg, amikor végére érünk az életünknek, hogy ennyi volt. Viszont azt tudjuk, hogy hogyan lehet rombolni, vagy hogyan lehet növelni. Ami rombolhatja, a koffein, a nikotin, az amfetaminok, és ezeknek a hatása, az valóban két végén égeti a gyertyát, aki ezekkel él. Lehet, hogy a koffeintől pillanatnyilag jobban bírjuk magunkat egy ideig, mint hogyha fölfokozottan tudnánk végezni a munkánkat, de aztán még jobban visszaessünk, és még kevésbé tudjuk, még fáradtabbak leszünk, mint hogyha nem kávéztünk volna. A gyógyszerek is segítenek, hogy egy kicsit doppingoljuk magunkat, de aztán még jobban visszaüt, és még inkább kimerültek leszünk tőle. Hogy miért ne tegyük egy kis filmmel? Szeretnénk megerősíteni az elhangzottakat. Nem tudom, látszik-e, de dohányoznak kint az erkélyen, és ki van téve, hogy a dohányzás, hogy ne dohányozzanak, ott egy ilyen kis tábla, jön egy fiatal ember. Tehát mesterségesen nem lehet pótolni a tartalékainkat, különböző serkentőkkel, mint a koffein, a nikotin, az amfetaminok vagy a dexadrinok, mert ezek nem növelik a mély tartalékot, hanem inkább, még inkább elveszik tőlünk az életerőnket, az életenergiánkat. Ma este az egészség 8 alapszabályával is foglalkozunk, majd kettővel, ahogyan az előző alkalommal a táplálkozásról szóltunk, vagy inkább elolvashatták otthon, ma is két terület lesz, amivel foglalkozunk, ami az egyensúlyban, az egészséges egyensúlyban tartásnak két lépése, és ezt is tanácsolom, hogy olvassák el otthon, az egyik a levegő, a friss levegőn való mozgás, a stressz helyzetben egy mély lélegzetvétel, ami átsegíthet a nehézségeken, vagy a másik, amivel foglalkozunk, az pedig a víznek a külső és belső használata. Ezt a munkafüzet közepén ilyen külön betétekben találják meg. Ott pedig az, hogy milyen sokat jelent egy nagy pohár frissítő víz, vagy a napi vízfogyasztás abban, hogy a stresszelt szervezetünket feltöltsük és megerősítsük, ellenállóbbá tegyük. Seje professzor az Életünk és Stressz című könyvében ezt fogalmazta meg: bizonyos vagyok abban, hogy az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Azt hiszem, csak egyet érteni tudunk vele. Ha kiegyensúlyozott életre törekszünk, ha az egyensúlyt megtartjuk az életünkben, ha ezt fontosnak tartjuk, hogy meglegyen, akkor hosszú életet ígér az egészséges életmód. Melyek ezek? a táplálkozás, az egészséges táplálékoknak a bevitele a szervezetünkben, mert nem mindegy, hogy gyors étkezdékből étkezünk, vagy összedugunk valami maradékot, hanem figyelünk arra, hogy mivel táplálkozunk, hiszen az épít bennünket, amit elfogyasztunk. A testgyakorlás, a mozgás, a szabadban végzett akár kerti munka, vagy az edzés, a víznek a külső és belső használata, egy kellemes zuhany, nagyon jót tesz az is, hogyha nagyon stresszesek körülöttünk az élet, és lehetőségünk van rá, akkor elmerülni egy langyos kád vízben, úgy oldja az emberben a feszültséget, hogy jót tesz, megnyugtat. Akkor a napfény, amit megfigyeltek, hogy a depresszió egyik legnagyobb ellenszere, ha ki tudunk ülni egy kicsit, és napozni tudunk, akár télen is, hogyha a kezünket, arcunkat éri a nap melege. A mértékletesség mindenben, a levegő, a friss levegő, egy mély lélegzet, vagy egy futás közben a friss levegő, ami áttisztítja a szervezetünket. A nyugalom, a megnyugvás, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom, az a 8 alapelv, ami segít bennünket az egészségesebb életre. Egy újabb gondolatot idézünk itt Bölcs Salamontól, aki ezt mondta, féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Vagyis törekedjél olyan dolgokra, ami jó, ami pozitív, amivel segítesz, amivel jót teszel embereknek, és ne arra, ami a gonoszság. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Egy példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Megismertem egy olyan férfit, aki mondta, hogy hát ő egész életében lopott, tehát abból élt, hogy a másokét elvette. És nem egyszer bebörtönözték, de ez nem változtatott az életén. Ő neki ez volt az életvitele, semmi normális munkához. Azt mondta, hogy ő nem is értett. És találkozott olyan emberekkel, akik bejöttek a börtönbe, és beszélgettek vele, és kezdett egy kicsit átváltozni a gondolkodás módja. És amikor kijött a börtönből, hát jó sok mindent ellophatott már, azt mondta, hogy ő azokat mind úgy félretette, és készült arra, hogy majd valami nagyot tesz belőle, és akkor elhatározta, hogy visszaviszi. És volt olyan, akihez visszatolta a talicskáját. Teljesen meglepődött ez az ember, hogy évekkel ezelőtt eltűnt talicska, visszakerült, és hogy ez az ember visszahozta. Vagy egy másik embernek visszaadta a pénzt, amit tőle elvett. És azt mondta, hogy olyan örömet még életében nem élt át, mint amikor visszaadta mindazt, amit elvett, és hogy ezzel milyen sok, tehát hogy felszabadult a lelke az alól, sok-sok teher alól, megújult a teste, tehát egészséges, megújulás, és javított az életvitelén, és soha többé nem tette, hogy ezt gondolom el sem kell mondanom. Törekedjünk tehát a harmonikus életre. Mi az, ami nagy stresszt okoz az életünkben? Alfred Troffernek a Jövő sok című könyvében a következőket találjuk, mi az, ami leginkább megterhel minket. Amik körülvesznek bennünket, és információ dömpinggel árasztanak el bennünket, az internet, az újságok, a hirdetések, az állandó reklámok, amik állandó választásra, döntésre kényszerítenek minket, a jövő sok hatását váltják ki bennünk. Az örökös döntéshelyzetek olyan dolgokban, amik lehet, hogy nem az igazán fontos kérdések. A változások gyors egymás utánisága nagyon komoly stressz okozó tényező. Alvin Toffler mondta, a fizikai és pszichológiai szorongás, mely az emberi szervezet fizikai adaptív rendszereinek és döntéshozó folyamatának a túlterheléséből adódik. Még egyszerűbben a jövő sok, ahogy ezt ő nevezte, az ember reakciója a túlterhelésre. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy mi egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon jellemző, hogy túl sok döntéshelyzet adódik az életben, és az megterhel bennünket. Így fogalmazhatunk, túl izgatott társadalom vagyunk. Százszor több stresszor ér, vagy stressz esemény ér bennünket, mint a nagyszüleinket, vagy a dédszüleinket. akik sokkal nyugodtabb, békésebb életet éltek, mint mi. És talán a hosszabb életük záloga is volt. Milyen területeken ér bennünket a jövő sok? Három terület. Az első az érzékelési szint, a második az információs szint, és a harmadik a döntési szint, ahol túl izgatottá tesznek bennünket. Ezek közül mindegyik területből csak egy-egy mozdulatot, egy-egy momentumot emelnék ki, csak egy-egy kis szeletet. Az első tehát az érzékelési szint. Mindannyian tudjuk, hogy 5 érzékszervünk van. Ki az, aki felsorolná? Látás, és a, igen, és a szaglás, így van. Hát ezek, most ebből csak egyetlen szeletet emelnénk ki, a hallást. Az ajártalomról fogunk beszélni. Magyarország lakosságának 10%-a halláskárosodásban szenved. Túl sok zaj vesz bennünket körül, ami csökkenti a kommunikációt. Ha pedig nincs közöttünk kapcsolat, nincs közöttünk kommunikáció, az az elmagányosodáshoz vezet, és erre csak egy példa a hangos szórakozóhelyek, hogyha jártunk ilyen helyen, akkor tudjuk, hogy ha oda bemegyünk, ott beszélgetni nem lehet egymással, csak a rettenetes zajt halljuk, és mindenki szinte magányosan éli meg azt, hogy ott van. Ha csak nem társasággal jött, de társaságban is nincsen lehetőség sem egymáshoz szólni, mert olyan erős zaj veszi körül a fiatalokat. Néhány példát szeretnénk itt bemutatni, hogy milyen decibelben mérhető zajok érnek bennünket. 0-tól 75 decibel, ez még egy kellemes elviselhető zajszint. 75-80 decibel között már ez kezdi zavarni az embernek a zaj elviselési képességét. 90 és 110 decibel között, hogyha ez tartós, a fül és más szervek már sérülnek. Ha 140 és 150 decibel közötti zaj ér bennünket, és ez sokáig tart, akkor ez kimondottan fájdalommal jár, átmeneti süketséget is okoz. 175 decibel vagy e fölötti zaj szinten már a kísérleti állatok elpusztulnak. Nézzünk néhány példát rá, hogy milyen zaj az, amivel élünk együtt. A légzés az 10 decibel, tehát ez a legcsendesebb. A suttogás, az óraketyegés, a beszélgetés. Figyeljük meg, hogy a mosogatógép még egy elfogadható szint, de már a városi közlekedés kezd bennünket zavarni. Ha van közöttünk olyan, aki olyan helyen lakik, ahol a villamos jár, vagy ahol buszok járnak a ház végén, és szinte reng tőle a ház, és ez folyamatos zaj szint, ne csodálkozzon, hogy feszültebb, idegesebb, megterheltebb, stresszesebb, mert az erős zaj hatására ez már jelentkezik. Hát a versenyautót mondanom sem kell, hogy már erős zaj, de egy hangtompító nélküli motor, vagy falun, ahol mindig a körfűrész már reggel 6-kor dolgozik, és vágják a fát, komoly zajszint, 115 decibel. Vannak olyan szórakozó helyek, ahol a hangos zene a fiataloknak a fülét rendesen tönkreteszi, mert 130 decibelre dübörög a zene. Egy sziréna hangja ugyanilyen hangerővel megy. És nem tudom, hogy ki hogy reagál rá, de ha én hallom a sziréna hangját, a szívem így dobog rögtön. Mit élhetnek át a fiatalok, akik folyamatosan hallják egy-egy szórakozó helyen ezt a 130 decibeles zajt? Egy űrhajó kilövése pedig már közel jár ahhoz a szinthez, ami elviselhetetlen zajt jelent. A második szint az információs szint a jövő sok területén belül. Az információs szint is nagyon sok módon kapunk információt. A napilapokból, az interneten keresztül, a telefonon keresztül, akkor a rengeteg reklámtáblán keresztül érnek bennünket folyamatosan információk. Most, amit egyedül kiemelnénk, egy információs szint, ez a televízió. És a televízión belül is csak a híradó. Nem tudom, hogy ki hogy éli meg a híradók hallgatását. Főleg a kereskedelmi televízió keresztül jön át úgy a híradó, hogy lehetőleg olyan zene szóljon alatta, hogy már az idegesítő. Akkor emellett a híreknek, ha megfigyeltük, a 95%-a az mindig olyan, ami negatív, ami rossz. Olyan dolgok, amik nem a közelünkben, nem velünk történtek, de mégis miközben ott ülünk, megterhelődünk, stresszelté leszünk, aggódunk azokért az emberekért, akiket bemutatnak. Szinte belekeseredünk abba, hogy mi történt azokkal az állatokkal, amiket megkínoztak, és ezek az információk, miközben ott ülünk, hatnak ránk, és megterhelnek, megnyomnak bennünket. Több információhoz jutunk, mint amit képesek vagyunk feldolgozni. A negyedik, vagyis a harmadik szint pedig a döntési szint. A döntési szint azt jelenti, hogy olyan információk, amikkel kapcsolatban döntenünk kell. Most nem fogunk foglalkozni azokkal a döntési helyzetekkel, amiket meg kell hozni mondjuk idős szüleinkkel kapcsolatban, vagy a gyerek iskoláztatásával kapcsolatban, vagy hogy kihez menjünk hozzá, ki legyen a párunk. Ezek a fajta döntési szintek nem foglalkoznak, hanem amiről itt szeretnénk szólni, azok a reklámok. Nem mindegy ma már, hogy csokoládé vagy vanília fagylaltot választunk, mert 120 féle fagyiból lehet választani. Ott van a sok-sok választási lehetőség. Amikor gyerekekkel beállunk a fagyizóba, legalább 10 percig nézegetik, hogy miből választanak, mert olyan sok a kínálat. Ugyanígy nem mindegy, hogy egy fogkefét hogyan vásárolunk meg, hogy ez a fogkefe az hajlítható legyen, rugalmas legyen, puha sörtéjű, kemény sörtéjű, elektromos, tehát ezerféle választási lehetőség áll előttünk egy vásárlás során is, és ezek a döntések azért problémásak, mert a fontos dolgokról terelik el a figyelmünket. Mert olyan dolgokkal foglalkozunk, amik jelentéktelenek, és azzal pedig nem, ami igazán fontos, és mivel túl sok információ ér bennünket, ezért olyan, amiket természetesen meg kell, hogy tudjunk tagadni, mert különben elviselhetetlen lenne az az információ dömping, ezért fontos döntéseket is megtagadunk. Hogy olyan döntési helyzetekben, amik pedig jelentősek, amik fontosak, ott is úgy reagálunk, hogy bezárkózunk előle. A túl sok, túl gyors változás aránytalanul sok döntéshelyzetbe kényszerít bennünket. A változás pedig a stressz egyik fő oka. És most léphetünk tovább. Természetesen a változás nem csak negatív. A változás nagyon sokszor pozitív, ami körülvesz bennünket. Ahogy nő a növényzet, a gabona, ahogyan a gyerekek fejlődnek, kihullik a foguk, döntési helyzeteink vannak, ahogy változnak a gyermekek, ahogy változik a környezetünk, ez teljesen természetes. Ahol nincs változás, ott nincs élet. A probléma nem is ezzel van, hanem amikor a változás vagy a változtatás nagyon erősen megterhelő, vagy sokkolt, vagy gyors egymás után következés. Tehát lehet pozitív, és lehet negatív. A tény, hogy az adaptációs energiánkat, az életenergiánkat, a sok választás és változás fogyasztja, legyen az pozitív vagy negatív. Holmes egy olyan tudós, aki 5000 ember megvizsgálásával, vagy fiatal bevonásával készített egy úgynevezett életesemény, vagy stresszesemény táblázatot. Az ő nevéhez fűződik egy ilyen nagyon jól kidolgozott program. 5000 fiatalt kérdeztek meg, hogy mi az, ami a legjobban megterhelte őket az életben, és ebből fölállított egy skálát. Ezt a skálát a munkafüzetünk utolsó oldalán meg is találjuk, és ezt otthonra tanácsolom, hogy majd nézzük át ezt az életesemény táblázatot, tehát nem a leghátulján, hanem egyen visszább, tehát a 11. oldalon találjuk ez az élet stressz kérdőíve. Ő dolgozta ki, és itt az lenne majd mindenkinek a házi feladata, hogy megvizsgálja az elmúlt évben ezek közül, az események közül, amit itt találhat, melyik történt meg vele. És a felmérés eredménye alapján, aki 0 és 150 közötti pontot ér elő, ő nála nincsen túl nagy probléma, tehát ő a stresszel annyira nem találkozott. A 151 és 199 között enyhe válságnak nevezhető, a 200 és 299 közötti közepes válságot mutat, és a 300 fölött azt jelenti, hogy súlyos életkrízis helyzetben van. Találunk itt egy olyan részt az utolsó a stressz sorozatban, az egyéb, ahova kiki teljesen mást is beírhat, mint ami itt van, hiszen nem mindenkivel ugyanazok a stressz események történnek, és ezt otthon ki lehet tölteni, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen stressz hatása alatt vagyunk. Holmes azt mondta, hogy az élet megszokott rendjét felborító változásokat követően gyakran halmozottan jelentkeznek balesetek és betegségek. És ez valóban megfigyelésen alapult, hogy aki például halálesetet élt át a közvetlen családi, tehát a közvetlen családjában, vagy valaki balesetet szenvedett, és aggódott érte, és figyelt rá, akkor elterelte a figyelmét az élet egyszerű dolgaitól is, és megtörténtek emiatt otthon háztartási balesetek. Vagy pedig az immunrendszere legyengült, az aggódás, a félelem, a féltés miatt, és betegségek léptek fel. Tehát, hogyha sorozatban erős változások érnek valakit, akkor balesetek és betegségek következhetnek be az életében. Ezt is be tudjuk írni a munkafüzetünkben. A negyedik oldalon, hogy az élet megszokott rendjét felborító változásokat követően gyakran halmozottan jelentkeznek balesetek és betegségek. És most a táblázatból mutatunk pár kockányit. Tehát itt láthatjuk, hogy a házastárs halála volt a legnagyobb stressz esemény, ami leginkább megterhelte azokat, akik ezt, ez az 5000 ember azért elég jelentős, akik válaszoltak a kérdésekre. De ezt láthatjuk a környezetünkben is. Én nekem nemrég rákbetegségben a nagynéném meghalt, és egy évre rá, 53 éves volt, egy évre rá a férje, aki szintén nem volt idős, és 55 éves volt, követte őt. Annyira megterhelte a felesége halála, és az érte való aggodalom, hogy az ő szervezete sem bírta tovább, és a szíve felmondta a szolgálatot, tehát ő neki meg szívinfarktusa lett. Valóban igaz, hogy az egyik betegség követi, és ezt nagyon sokszor megfigyelhetjük a környezetünkben is idős embereknél, hogy nem tud meglenni a társa nélkül, úgy mondják, szinte utána megy. Biztos hallottuk már. Figyeljük meg, hogy a második legjelentősebb a válás, pedig Magyarországon szinte minden második családban válás történik. Ez nem csak a két félre, a házastársak között, tehát a férjre és feleségre, a gyerekekre is igaz, hogy mennyire megterheli őket. Nem csoda, hogy idegileg megterheltek a gyerekek, és asztmatikus betegségek annyira jellemzőek, vagy az allergiás megbetegedések a gyerekek között, hiszen a válás nagyon komoly stressz esemény az ő életükben. A különélés, tehát hogyha nem válnak ugyanel, de külön élnek, az majdhogy nem ugyanazt jelenti. De stressz esemény, komoly stressz esemény az is, hogyha házasságot köt valaki. Mennyi mindenre kell ott figyelni, mindenkinek az igényét kielégíteni. Egy terhesség, főleg ha egy nem várt terhesség, és annak az aggodalma, hogy most mi lesz velem, vagy hogy fogom ezt végigélni. Egy új családtagnak a befogadása, a születés, az örökbefogadás is 39 ponttal szerepel a skálán. Tehát amikor egy új jövevény érkezik, az is fölborítja az egész család megszokott életét. Akár egy új munkakör is jelenthet komoly stresszt, hogy valamilyen munkahelyváltás következik be, vagy valaki elveszíti a munkahelyét. Milyen komoly stresszt jelent ez a mai világban az embereknek. Kevesebb pontszámmal, de itt van az iskolai képzés, vagy hogyha befejezi valaki, és nem tud mondjuk munkába állni, vagy diplomát szerezni, az izgalom a diploma megszerzése, vagy az érettségi körül. A konfliktus a munkatársakkal, vagy a főnökünkkel is nagyon komoly stressz. költözés vagy lakóhelyváltoztatás is komoly stressz esemény, vagy mondjuk, hogyha felújítás történik. Tehát mind-mind, ahogy látjuk a táblázatban, különböző pontszámmal aztán összeadódik. Hogyha már valakinél mondjuk történik egy lakóhelyváltozás, és történik egy válás, hiszen ezek együtt vannak, már ha összeadjuk, akkor ott vagyunk majd, hogy nem, mint amikor a házastárs halál a 100 ponttal szerepelt. Tehát ezt ki lehet tölteni otthon kinek-kinek, és megfigyelhetik, hogy milyen válság várható, vagy mire kell figyelniük. Mindenképpen két dolog az, amire figyelni kell, hogy amikor nagyon sok stressz ér bennünket, akkor a betegségekre hajlamosabbak lehetünk, és balesetekre is a figyelmetlenségünk miatt, mert eltereli a figyelmünket az élet mindennapi dolgairól. Lépjünk egyet tovább, Gyuri. Egy elég nehéz területre lépünk most, azt hiszem ez a mélypontja az előadás sorozatunknak. 8000 ember vizsgálatával Németországban, ahol megkérdeztek rákos beteg embereket, azt figyelték meg, hogy a betegségek többségében a daganat klinikai megnyilvánulása összefüggésben volt az életük egy komoly, intenzív, stresszt magában foglaló periódusával. Ideértve a közeli hozzátartozók elvesztését, a válást és más negatív életeseményeket. Tehát az immunrendszer gyengesége és annak következtében a rákos megbetegedés is a nagyon-nagyon sok stressz következménye. Ma már, hogyha elmegy valaki az orvoshoz és diagnosztizálják nála, hogy rákbeteg, nagyon gyakran az orvos első kérdése az, hogy nem érte valami nagyon komoly stressz mostanában, vagy az elmúlt időszakban. Mert a pszichoneuroimmunológia kimutatta, hogy a stressz és a rákos megbetegedések között komoly összefüggés van. Amire a hangsúlyt szeretnénk helyezni az előadás sorozatunkban, és most a második, azt hiszem elég komoly és nehéz témánk során is, hogyan birkózhatunk meg ezekkel a nagy változásokkal. Az első tanács, halasszon el minden komolyabb változtatást, vagy késleltesse a további változásokat, ameddig lecsökken a stressz szintje. Annyira egyszerű dolog, hogyha valami nagy stressz esemény ért bennünket, akkor ne újabb változtatásokat eszközöljünk az életünkbe, hanem halasszuk el mondjuk a lakásfestését, vagy az átalakítási munkákat, ami elhalasztható, halasztjuk el, hiszen a balesetekre, betegségekre hajlamosabbak vagyunk, figyelmetlenebbek vagyunk. A második tanács. Legyen óvatosabb és módszeresebb. A sok változás gyakran okoz szellemi zavarodottságot, figyelmetlenséget. Ilyen körülmények között szokott előfordulni a legtöbb sérülés, háztartási baleset. A harmadik tanács, támaszkodjon a rutinos, kipróbált, jól bevált dolgokra, hagyatkozzon ismert forrásokra, ezek átsegítik a nehéz életszakaszokon. A munkafüzetünkben a negyedik oldalon be tudjuk írni ezt a három pontot, tehát az első, hogy halasszanak el átmenetileg minden komolyabb változtatást, a második, legyenek óvatosabbak és módszeresebbek, és a C pontban a harmadik, támaszkodjanak ismert megelégedettségekre. Mit értünk ismert megelégedettségeken? Ha az életében gyorsan követik egymást a változások, okosabb, ha nem idéznek elő még többet szükségtelenül. Ha a rutinra és a kipróbált, jól bevált dolgokra hagyatkoznak, ez átsegíti önöket a stresszen. Ragaszkodjon jól ismert forrásokhoz, egy megbízható baráthoz, vagy rokonhoz. Egy féltve őrzött könyvet elő lehet venni ilyenkor. Egy pihentető hobbihoz. Egy kedves helyhez, ahova el lehet újra menni, és ott megnyugszunk, mert oda egy szép emlék köt bennünket. Vagy megtehetjük azt, ahogy a képen látjuk, előveszik a régi szerelmes leveleinket, és elolvasgatjuk. És oldja bennünk a a terhet, a megterheltséget. Tehát keressünk olyan dolgokat, amik, vagy van akinek a kellemes zenehallgatása segít, hogy oldódjon a benne levő stressz, vagy egy jó meleg fürdő. Tehát mindazok, amik segítenek, amik jól beváltak az életünkbe, amit megfigyeltünk, hogy úgy hat ránk, hogy oldja bennünk a stresszt. Keressük meg ezeket. Lépjünk tovább. Amivel most foglalkoztunk, ez az élet nagy változásai elmélet volt, a Holmes-féle tábrázat. A befejező szakaszban pedig az előadásunk utolsó pár gondolatában a mindennapi gondok elméletét tekintenék át. Vajon mi az, ami a mi életünkben a stressz jobban kiváltja? Az, amikor nagy események érnek bennünket és terhelnek meg, vagy az élet gyakori apró cseprő ügyei, a mindennapi csetepaték, ahogy azt Richard Lazarus fogalmazta meg. Ezek komolyabb hatással lehetnek az érzelmi világunkra és az egészségünkre, mint az élet nagy szerencsétlenségei, mondja ő. Az elszakadt cipőfűzők, ha nem találunk valamit, vagy felborítjuk az egész házat, hogy meglegyen az a kulcscsomó, vagy bármi, amit elveszítettünk, vagy az a gyűrű. Emlékszem, anyukám elhagyta a gyűrűjét, és hetekig kereste, míg megtalálta, a ruhás szekrénybe be volt ott téve, és annyira aggódott, hogy hol van a jegygyűrűm, hát ez jelzi, hogy összetartozok a párommal. És hetekig küzdött és kereste, és aztán egyszer csak megcsillant rajta a napfény, és úgy megörült, hogy ott van. Tehát az élet mindennapi apró cseprő dolgai, vagy a gyerekekkel való viták, a munkatársakkal való feszültségek, a főnökkel való ütközések, a mindennapi csetepaték, talán ez az, ami még komolyabb stresszt vált ki az életünkben. És befejezésül néhány kis stressz képet mutatnék. Milyen édes, ugye, a kis joghurtjával, barátomnak a kisfia. Vajon meddig tartana a mi türelmünk, hogyha így figyeljük őt? Mert azért elég komolyan be tudta kenni magát. És sajnos nem csak magát, hanem a környezetét is. Hol szakadna el a cérna a mindennapi stressz események során? Én azt kívánom befejezésül, hogy legyen nyugodt, stresszmentes hetük, és remélem, hogy egy hét múlva ismét találkozhatunk. Befejezésül egy kedves kis filmsort nézzünk meg a nyugalomról, a pihenésről. De fogja a karpát közben. Ez a kutyával. Igen. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor egy hét múlva találkozunk. A témánk pedig, hogy hogyan kommunikáljunk, hiszen a kommunikáció lehet a stressz egyik legfőbb okozója, és lehet a legfőbb elhárítója, és segítség a felett, hogy győzzünk a stressz felett. Szeretettel várom akkor is Önöket, és ilyen derűsen, mosolygósan remélem, mint ahogyan most búcsúzunk. Ha valakinek kérdése van, meg lehet tenni, és még egy kicsi ajánlást említenék. Elhoztam egy CD-t, egy kedves barátom állította össze, az a címe A Nyugalom Szigete. Segít abban, hogy hogyan lehet jól relaxálni, pihenni. Tehát nem egy ilyen okkult téma, hanem az izomrelaxációnak a gyakorlata, amit otthon lehet gyakorolni, egy kicsit ellazítani, a bennünk levő feszültségtől felszabadulni. Tehát egy ilyen CD-t hoztam. Ajánlanám még az előző előadás témájához kapcsolódik a nyári ízei, ez még most kapható, az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Ez a New Start konyha az egészséges életmód 8 alapelvét is magába foglalja, és ezzel kapcsolatosan utána jó sok nagyon jó recept található benne, tehát ez is a táplálkozáshoz. Matus István, Matus doktornak az Önismerettől a Jellemig című könyvét is ajánlom. Ez nagyon jó segít abban, hogy megismerjük magunkat, megismerjük, hogy mire, hogy reagálunk, és hogyan tudunk akkor így a stressz helyzetekben győzni, ő pszichológus professzor. Ugyancsak még egy könyvet ajánlani a pszichológia tudományából, az agy csodálatos öngyógyító képessége. Az agyunk a hálás gondolkodásra, hogy nevelhető, ebben segít. És a mai témánk nehéz területe volt a halál, hogyan lehet a halált elhordozni, vagy hogyha haláleset történt a családunkban, baráti körünkben, akkor hogyan tudunk tanácsolni, vagy segíteni. Két könyvet ajánlanék, az egyik a Biblia a halálról, a másik pedig abban segít, hogy hogyan gondolkozzunk azokról, akiket elveszítettünk. Ha meghal az ember, hol van ő? Még gyerekek halálesetében is volt, akinek segített, hogy hogyan dolgozza föl a halál kérdéskörét. Én még egyszer köszönöm a figyelmet, és akkor legközelebb szeretettel várom önöket, és ha van valakinek kérdése, akkor egy 5 perc pauza után meg lehet tenni. Köszönöm még egyszer.
1: Szeretném a szépes figyelmét ajánlani a Reform főzőkört, ami szintén ezen a helyen folyik, és a következő alkalom most vasárnap lesz 30-án, az egészség jövő életmódalat elvegyek és kóstolóval.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Alkalmon. Reméljük, hogy a vihar nem fogja megzavarni az alkalmunkat. Az esőt nagyon várjuk. Reméljük, hogy fog esni, de reméljük, hogy nem párosul nagy széllel, meg villámmal és jégesővel. Krisztus vagy Antikrisztus, ez a sorozatunk. Vizsgáljuk ezt a bizonyos, majdnem tökéletes hamisítványt, aki Krisztus nevében él, gyakorolja a hatalmát, tevékenykedik, Krisztus nevében szól, és gyakorlatilag az egész föld kerekségét elhiteti, mert Sátán kezében a legnagyobb eszköz ezen a földön, a Biblia szerint. És őt próbáljuk beazonosítani, nem azért, hogy bárkit is bántani akarjunk, vagy vádolni, vagy nem egyes emberekről szólunk most, hanem egy szervezetről, egy szervezetnek a tanításáról, tevékenységéről, és nyilván ennek a szervezetnek az élén mindig áll egy aktuális valaki. A mostani alkalomnak a címe az Antikrisztus tejhatalma és halálos sebe. Ezt próbáljuk most igazából beazonosítani, hogy konkrétan akkor kicsoda is az Antikrisztus, bár ugye erre is elég, vagy eddig is elég konkrétan utaltunk rá, de most akkor meg is nevezzük konkrétan, és a Biblia beszél egy olyan időszakról, egy elég hosszú időszakról, amikor tejhatalmat gyakorol gyakorlatilag a világ fölött. Hát ugye az Antikrisztust nagyon sok mindenkivel és sok mindennel beazonosították már a történelem folyamán, mind a mai napig. Mi ugye a Szentírásra támaszkodunk, és csak a Szentírásból próbáljuk beazonosítani ezt is. És a történelem során rengeteg emberre, rengeteg hatalomra illik az, hogy Isten ellen cselekedett, ilyen értelemben Antikrisztus volt. De egyet maga Isten emel ki a sok-sok közül, mint az egyik legveszélyesebb antikrisztusi hatalmat. És valóban azt mondja a Biblia, hogy Sátánnak a legfőbb képviselője a Földön. Azt olvassuk a Jelenések könyve 13. fejezetében, Jelenések 13.2-ben, ott beszél a tengerből fejvő fenevadról, és azt olvasom, hogy ez a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, az ő lábai, mint a medvéjé, az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Ugye a sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, ugye a Biblia beazonosítja, azt mondja, hogy ő van mögötte, ő ad neki hatalmat, erőt. Nyilván mindenféle inspirációt, ihletést, ami hát nem felülről jövő, hanem alulról jövő ihletés. És hogy tudnánk megnevezni, hogy mi jellemzi igazából Sátánra, Sátánnak a módszereire? Hogyan tudnánk meghatározni a leglényeget?

0: lehet hitető. Ugye, hogyha képes az angyalok egyharmadát elhitetni, és az egész emberiséget elhitetni, ugye rosszal, tehát nyíltan, brutális rosszal nem lehet megtéveszteni embereket, meg angyalokat. Tehát azt mondja, jónak tünteti föl, amit csinál, és Isten nevében, mint az igazából ugyanaz, mintha Isten mondaná, egy picit-picit változtat mindig az Istennek az útján, a tanításán, a módszerén. Tehát zömmel tényleg, mintha az Isten mondaná, és mindig egy picit változtat rajta, ugye a majdnem tökéletes hamisítvány is. Az angyalok egyharmadát képes volt elhitetni. Úgy gondolták, hogy tényleg ez a jó, amit ő képvisel. És az embereknek, az egész emberiséget így elhitette. Tehát a szeretet, a jelszó, Isten nevében, jót téve úgymond az emberekkel, tehát a közjó érdekében. Tehát, igen.
1: Hazug.
0: És hazug. Igen. Hazug ő, és hazugság atya. Ugye Jézus így jellemezte valóban. Emberölő volt kezdettől fogva, így van. Tehát azt mondja, azért ilyen hihetetlen alattomos, mert jó szándékot mutatva veszíti el igazából teremtményeket. Tehát ezt tette a mennyben, a Biblia tanúsága szerint ezt teszi a Földön, és hát nyilván az a hatalom, amely az ő kezében a legnagyobb eszköz a Földön, ugyanezt teszi. Hitető, csaló, Isten nevében a szeretet jelszavát zászlóra tűzve, cselekszi a jót, úgymond az a jó, amit ő tesz. Csak ugye, hát mi a gyümölcse? Jézus mondta egy alkalommal, hogy a gyümölcséről ismerik meg igazából a hamis prófétát is, meg az igazit. Ugye mi a gyümölcse hatalom ténykedésének? Ugye az erőszak sajnos megjelenik elég hamar, megszűnik a lelkiismeret és vallásszabadság, tehát azt a bizonyos jót, amiről azt gondolja, hogy jó, azt erőszakkal akarja ráerültetni mindenkire, hogy mindenki kénytelen legyen őt követni. Ugye beszéltünk arról, hogy az antikrisztus nem csak azt jelenti, hogy ellen, az anti nem csak azt jelenti, hogy ellen, hanem azt is, hogy mellett, helyett. Ugye, ahogy a második tesszalonikai levélben mondja Pál apostol erről a hatalomról, hogy elleneveti magát, és elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Elleneveti és fölébe emeli. És azt mondja, maga ül be Isten királyi székébe, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát azt mondja, úgy munkálkodik a leghatékonyabban Krisztus ellen, hogy a helyébe teszi magát, és a Krisztus nevében teszi, amit tesz. És ugye próbáljuk beazonosítani, nyilván a Biblia alapján, először vegyük alapul Dániel könyvét. Azt olvassuk a Bibliában, Dániel könyve második fejezetében, hogy Dániel idejétől fogva alapvetően négy birodalom lesz ezen a földön, amit megnevez a Biblia, egészen Jézus visszajöveteléig. Emlékszünk Nabukodonozornak az álmára, ugye említettük már többször. Az emberi történelmet mutatja be, az emberi történelmnek a folyását, indul az aranyfej, ezüst, mell és karok, réz vagy bronz has oldalak, vas lábszárak, és a legvégén vas és agyag keveréke a lábujjak. Na, ez az emberi történelem. És ugye jött egy kő kéz érintése nélkül, és ledöntötte a lábáról a szobrot, semmi nem maradt, szétfújta, mint nyári szélű nap polyvát, és az a kő pedig hatalmassá lett, és betöltötte a földet. Ugye beszéltünk, a kőszikla, teljesen kötött jelkép, az mindig a teremtő és megváltó Istent jelképezi. Tehát ugye azt mondja, hogy Jézus Krisztus második visszajövetele fog véget vetni ennek a fajta emberi történelmnek, mikor a menny angyalai valamaga isteni dicsőségében visszatér majd. És ugye a Biblia beazonosítja ezt a négy korszakot. Ugye ott mondja a Dániel 2-ben, Dániel Nabukodonozornak, hogy te vagy az aranyfej. Tehát ez a babiloni birodalom, hogy onnan indul ugye tehát a birodalmaknak a száma. Aztán később beazonosítja a többit is. Ugye a Dániel 8:20-ban mondja ki, hogy a második birodalom az a Méd-Perzsa birodalom, ugye akik megdöntötték a babiloniakat. Ugye a perzsáknak is végük lett, amikor jött Görögország, ugye a Hellén birodalom Nagy Sándorral. Dániel 8:21 azonosítja

0: be szó szerint. És a következő hatalom, ugye azt mondja, a Biblia, hogy ez igazából egy megnevezhetetlen fenevad. Ugye Máté 24:15-ben maga Jézus Krisztus azonosítja be a negyedik birodalmat, a negyedik hatalmat, ami egészen Jézus visszajövetelig fönnáll. Ugye amikor mondja, hogy amikor látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll majd a szent helyen, azt mondja, akkor fusson, mindenki meneküljön. Ugye egyértelmű, hogy Rómáról beszél, mint negyedik birodalomról. És ugye az az érdekes, hogy azt mondja, hogy ez a hatalom, tehát Róma, fönnáll egészen a történelem végéig. Ugye megkönnyíti a beazonosítást az, hogy igazából ugyanarról a hatalomról beszél a Biblia, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, sok-sok jelképet használva, de mindig ugyanarról az antikrisztusi hatalomról beszél, sokféle jelképpel, sokféle módon beazonosítva. Ezért könnyű viszonylag a beazonosítása, mert hogy nem kell mindig mást és mást és mást keresni, hanem ugyanazt mondja el, más jelképekkel, más kifejezésekkel, de ugyanarról a hatalomról beszél. Mi mindennek nevezi ugye ezt a hatalmat? Ugye a Dániel 2-ben ugye vas és agyag, ott fémmel jelképezte, és ugye az agyaggal. A Dániel 7-ben azt mondja, hogy ott állatokkal jelképezi ezt a négy birodalmat, kezdi az oroszlánnal, medvével, párduccal, és ez a negyedik, akit Jézus beazonosított, hogy az a pusztító utálatosság, azt mondja Dániel 7-ben, hogy ez egy tízszarvú fenevad, egy tízszarvú vadállat, olyan vadállat, hogy azt mondja, nem hasonlít, tehát nem lehet beazonosítani, az egy hihetetlen pusztító, egy vasfogai vannak, fal zúzott, azt mondja, ez egy fenevad, egy vadállat, tízszarva van. Ugye ezt azonosította be Jézus a római birodalommal. A Dániel 8-ban azt olvassuk, hogy ugye a kost legyőző kecskebaknak egy tekintélyes szarva volt, amikor letörött helyében négy szarv keletkezett, és az egyik szarvból egy kis szarv nőtt ki. Ugye, bocsánat, az előbb is, a Dániel 7-ben is azt mondja, hogy a fenevad tíz szarva közül egy kicsiny szarv nőtt ki, és teljesen elhatalmasodott, tehát hatalmas naggyá lett. Ugye a Dániel 8-ban szintén a kis szarv kerül elő. Jézus azt mondta, pusztító utálatossága. Második Tesszalonika levélben azt mondja Pál apostol, hogy megjelenik majd a bűn embere, a veszedelem fia, aki beül majd az Isten királyi székébe. A Jelenések 13-ban azt olvassuk, hogy tengerből feljövő fenevad, szintén tíz szarval, ugye visszautal Dániel 7-re. Jelenések 17-ben azt mondja, hogy van a veres fenevadon ülő parázna asszony, akit Babilonnak nevez. János első levelében Antikrisztusról beszél. Tehát azért mondom, hogy ez különböző megnevezéseket olvastam, idéztem, de ez mind ugyanarról a hatalomról beszél. Tehát a tízszarú fenevad, a kis szarv, a pusztító utálatosság, a bűnembere, a veszedelem fia, a tengerből feljövő fenevad, tízszarval, ugye a parázna asszony, aki a veres fenevadon ül, aki Babilonnak neveztetik, és maga igazából az antikrisztusi hatalom. Más kifejezések, más szavak. Ugyanaz a hatalom Jézus szerint Róma. És ugye Rómának is két része van, mert hát a pogány császári római birodalom az már nem létezik, ugye. Csak ugye itt is tudnunk kell, hogy a császárok, akik nem csak államfők voltak, császárok, hanem Istenként is kellett őket imádni. Ugye olyan címet viseltek, hogy Pontifex Maximus. Tehát a legfőbb főpap is volt egyben, a legfőbb politikai hatalom, méltóság a császár. Tehát egy személyben összpontosult a világi és a lelki vallási hatalom. Egy kézben, egy személyben. És tehát a pápai Róma, tehát a pápák ugyanezt a nevet hozták, vagy címet hozták magukkal, tehát ők is Pontifex Maximus, a legfőbb főpap. És hát az egész történelem folyamán szinte végig így volt, hogy volt világi hatalmuk is, tehát ugye most is Vatikán az egy létező politikai terület, ország, akinek van egy államfője, királya, császára, tehát aki egyben hát a legfőbb főpap is. Meg hát most próbáljuk beazonosítani majd, hogy mi minden jellemző az ő tevékenységére, az ő tanításaira. Én Luther Mártont hívom segítségül, amikor tehát elkezdjük beazonosítani. Ugye elég sok könyv maradt, sok írás maradt Luther Mártontól. Én egyet hoztam el most. Ez a címe, hogy a római pápaságról. Luther Márton a római pápaságról. Tehát, hogy ez nem most az én személyes kitalációm, nem a mi egyházunknak a, hát, hogy mondja, fixa ideája, vagy téveszméje, hanem ezzel már több száz évvel ezelőtt igen komoly hívő teológusok, emberek, szakemberek, akik a Bibliát tanulmányozták, azonosították be előttünk. Én csak, hogy mondjam, ezen a nyomdokon járok, mert igazságnak találom mindazt, amit ők már annak idején beazonosítottak. Ebből a könyvből egy pár oldalról szeretnék egy pár mondatot idézni. Tehát Luther Márton a római pápaságról, 29. oldalról először azt olvasom. Róma vagy a pápai hatalom a kereszténységnek nem jegye, mert ez a hatalom nem tesz senkit keresztényé, mint ezt a kereszténység vagy az evangélium megteszi. Mint ezt a keresztség vagy az evangélium megteszi. Azért az igaz kereszténységhez semmi köze sincs, nem egyéb, mint emberi rend. Írta Luther Márton a római pápaságról. Idézek az 53. 54. oldalról is, itt a lapforduló. Ezt írja, szememre hányják, hogy harapós és bosszúálló vagyok, én meg amiatt aggódom, hogy nagyon is csínyán bántam vele, ugye ezzel a hatalommal. Azokat a ragadozó farkasokat jobban kellett volna torkon ragadnom, akik az írást szüntelen tépdesik, mérgezik, és a Krisztus elhagyatott szegény nyájának iszonyú romlására vannak. Ha eléggé szeretném-e nyájat, másként kellett volna elbánnom a pápával és a romanistákkal, akik a maguk törvényeikkel és fecsegésekkel, búcsú leveleikkel és bolond dolgaikkal Isten igéjét és a hitet egészen kiírtják, akik olyan törvényeket hoznak nekünk, amelyek, amilyeneket akarnak, hogy foglyul ejtsenek, és aztán ugyanazokat számunkra újból áruba bocsássák, kik képesek szájukkal pénzelő kötelet fonni, és azzal kérkednek, hogy ők pásztorok és legeltetők, holott valójában farkasok, tolvajok és rablók. Miként ezt az Úr is mondta, idézi János leveléből, vagy János evangéliumából. Idézek az 55. oldalról is, azt mondja, hogy mindazt, amit a pápa állít, tesz, cselekszik, olybá veszem, hogy azt előbb a Szentírás szerint megítélem. Akarom, hogy ő a Krisztus alá rendelve maradjon, és a Szentírás által hagyja magát megítéltetni. De íme előállanak a római latrok, és őt Krisztus fölé helyezik, és belőle az írás fölött álló bírót csinálnak, mondván, hogy ő nem tévedhet, tehát tévedhetetlen. És még két helyről idézek, a 84. oldalról is. 84. oldal, ezt írja, szörnyűséges dolog, hogy a kereszténység feje, ki azzal kérkedik, hogy a Krisztus helyettese, Szent Péter utóda, oly világiasan él, és olyan nagy fényt űz, hogy e tekintetben egy király és egy császár sem versenyezhet és állhat egy sorba vele, és az, aki magát a legszentebbnek és a leglelkibb lénynek nevezteti, magánál a világnál is világibb lény. Neki hármas koronája van, holott a leghatalmasabb királyok is csak egy koronát viselnek. És még a 85. oldalról is. Most igen, azt mondja, hogy a pápa beérhetné egy közönséges püspöki koronával, tudományban és szent életben kellene neki a többiek után kiválnia, többiek közül kiválnia. Azt mondják, hogy ő a világ ura. Ez hazugság, mert Krisztus, akinek helytartóságával és szolgálatával nagy fennen dicsekszik, így szólt Pilátus előtt, az én országom nem-e világból való. Hát a helytartó csak nem lehet nagyobb úr, mint az ő ura. Aztán ő nem is a megdicsőült, hanem a megfeszített Krisztus helytartója. És azt idézem még, itt azt mondja, hogy 85. oldalról, és ez az utolsó idézet ebből a könyvből. Mire jó az az úgynevezett bíboros had a kereszténységben? Megmondom neked. Olasz és német földön sok gazdag kolostor, alapítvány, hűbér és parókia van. Ezeket nem tudták könnyűszerrel Rómának másképpen megszerezni, csak úgy, hogy bíborosokat neveztek ki, és püspökségeket, kolostorokat, főpapságokat nekik ajándékozták, és így Isten tiszteletének véget vetettek. Ez az oka immár, hogy Olaszország csak nem pusztává vált. A kolostorok elpusztultak, a püspökségek tönkrementek, a főpapságok és az összes egyházak jövedelmei Rómába vándoroltak. Városok elpusztultak, országok és népek romlásnak indultak, mivel hogy híre sincs többi a Isten tiszteletnek vagy ige hirdetésnek. Miért? A bíborosoknak vagyon kell. A török sem ronthatta volna meg jobban Olaszországot, és nem is tehette volna jobban tönkre a Isten tiszteletet. És hogy immár Olaszországot kiszipolyozták, most német földre jönnek, és ugyan szépen csinálják dolgukat. Az Antikrisztus kaparja magához a földnek kincseit. Így van megjövendölve, idézi Dánielt. Hát nem idézem, sok-sok mindent idézhetnék. Tehát Luther Márton a Biblia alapján a pápai Rómával azonosította be ezt az antikrisztusi hatalmat, és ugye sorolja, hogy mi mindent tesznek, tanítanak, és ugye, ahogy Jézus mondta, gyümölcseiről ismertek meg őket. És Sátán a mennyben is ezt tette, Isten nevében, a szeretet jegyében, picit módosítva azon, amit Isten mond, vagy Isten tesz. Nem nagyon, nem durván ellene mondani, nem látmányosan rosszat, akkor egyből mindenki előtt lelepleződne. Finom árnyalatni, ugye majdnem tökéletes hamisítvány. Az mennyben az angyalok egyharmadát elhitette. Úgy gondolták, hogy tényleg az a jó, és nem sok különbség van ahhoz képest, amit Isten mond. A földön azt, mi az egész föld kerekségét elhitette, és a földön van egy szervezet, egy hatalom, ami főként, aki mögött főként a sátán, ugye ugyanazzal a módszerrel. És itt majd mi a gyümölcse? Sorolja. Azt mondja, tönkre teszik az embereket, a városokat, az országokat, kiszipolyozzák. Azt mondja, Krisztus nevében teszik, amit tesznek, tanítják, amit tanítanak, de nézzétek meg a gyümölcsét. Az emberek jobbak lettek? Békésebbek? Szeretőbbek? Segítőkészebbek? Elégedettebbek? Az országok, a városok, a világ jobb lett azzal, hogy itt van Krisztus, ugye helytartója lévén? Tehát Luther Márton vettük alapul, és most nézzük az igét. Egyébként, ahogy én próbáltam összeszámolni, amikor erről hatalomról ír, nem tudtam pontosan összeszámolni, de biztos, hogy több mint 30 beazonosító jegyet ír róla a Biblia. Tehát olyan tulajdonságot, ami jellemző erre a hatalomra. Ugye most egy párat sorra veszünk a mostani alkalmon. Például az egyik, ugye ez a bizonyos teljhatalmi időszak, mert az Antikrisztus teljhatalmának az időszaka, ugye ez a mai fő téma, hogy meddig is tartott. Ugye ez a bizonyos 1260 év, amit majd mindjárt beazonosítunk, csak megelőlegezem. 1260 éven keresztül fejtette ki ez a hatalom az ő teljhatalmát. Idézek szintén a Jelenések 13-ból, ugye az előbb a második verset idéztem, ahol azt írja a Biblia, hogy a sárkány adja ennek az ő erejét, ennek a hatalomnak. De idézem az 5. verset, és azt mondja, hogy adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Adatott néki, hogy cselekedjék 42 hónapig. 42 hónap, ezt a teljhatalmi időszakot összesen 7-szer adja meg a Biblia, 7 helyen van, és ezen a 7 helyen 3 különböző formában van meghatározva ez az időszak. Fölsorolom, fölolvasom ezt a 7 ige helyet, jó, és akkor rövid jellemzés is ad mindig hozzá. Először a Dániel 7.25-ben jelenik meg ez az időszak, ugye a kis szarvról beszél, ír Dániel, és azt mondja Dániel 7.25, sokat szól a felséges ellen, ugye, anti-Krisztus, sokat szól a felséges ellen, az magasságos egek szentjeit megrontja, tehát pusztító hatalom, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Ugye azt tudnunk kell, hogy a héberben az idő az évet is jelent egyben. Ugye a Dániel 4-ben mondja, hogy Nabukodonozor megőrül, és majd 7 idő múlik el fölötte, és akkor majd meglátogatja az Isten, stb. Ugye 7 év, tehát idő, év. Ők ezt váltófogalomként használták a héberek. És ugye idő, tehát az egy év, azt mondja időkig, ugye, különlegessége a héber nyelvnek, hogy ott nem csak egyes és többes szám van, hanem van egyes szám, van kettes szám, és van többes szám. Tehát a ragozásból, ugye nálunk csak az van, hogy mikrofon, ugye egyes szám, vagy mikrofonok. Ez lehet 2 is, meg 526 is, tehát az nem lehet megállapítani, de a héberben van egyes szám, van kettes szám, és van többes szám, amit nem lehet megállapítani, mennyi. Itt kettes számban van a időkig. Tehát azt mondja, hogy ideig, időkig és fél időig. Azt mondja, hogy 1 év plusz 2 év plusz fél év, az összesen 3,5 év. Tehát azt mondja, hogy 3,5 évig ennek a hatalomnak a kezébe adatnak ezek a szentek. Idézem a Dániel 12:7-et is. Hallottam a gyorsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, fölemelte a jobb kezét és a bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökkénélőre, hogy ideig, időkig és fél időig, mikor véget ér a szent nép erejének rontása, mindezek elvégeztetnek. Ez eddig rontja a szenteket. Itt is azt mondja, hogy 3,5 év. Jelenések 11:2-t idézem, de a tornázat, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, és a szent város tapodják 42 hónapig. 42 hónapot mond, ott 3,5 évet mond. Jelenések 11:3, adom az én 2 tanúbizonságomnak, hogy gyászruhába öltözve prófétáljanak 1260 napig. Azt is tudnunk kell, hogy az Ószövetségben, tehát a Biblia 30 napos hónapokkal számolt. 1 év 360 nap. Tehát 3,5 év az egyenlő 42 hónappal, az egyenlő 1260 nappal. Háromféle módon ugyanazt az időszakot adja meg, és itt is azt mondja, hogy ugye a 2 tanúbizonság, ugye Ó és Új Szövetség, Istennek az igéje, azt mondja, gyászruhákba öltözve prófétálnak. Tehát magyarul azt mondja, hogy tiltott, bujkál, gyászol szinte az Istennek az igéje 42 hónapig. És 1260 napig, bocsánat, itt azt mondja. Jelenések 12:6. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. 1260 nap, azt mondja, hogy az asszony, tehát az egyház, azt mondja, pusztában bujdokol a fenevad elől. Ugye az asszony az Isten egyháza, Isten igaz egyháza. Ez kénytelen a pusztában bujdokon, és ott táplálja az Isten 1260 napig. Jelenések 12:14. Adatott az asszonynak, tehát az egyháznak, Isten népének, 2 nagy sasszár, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, és ott tápláltasson ideig, időkig és fél időig. Ugyanaz a meghatározás. És még az utolsó, a 7. jelenések 13:5, amit az előbb idéztem, adatott, ugye ennek a fenevadnak, nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, adatott néki hatalom, hogy cselekedjen 42 hónapig. Vagyis 1260 napig, vagyis 3,5 évig. 7-szer adja meg a Biblia ezt az időszakot, és mindig így jellemzi, hogy üldöz, eddig pusztít, eddig gyászruhába öltözve prófétál az Isten igéje. Tehát azt mondja, hogy ez egy sötét, úgymondjam, sötét időszak. Ugye az alcímünk is, hogy Isten országa jött el vajon, amikor úgymond a világ majd, hogy nem keresztényi lett, mert hát keresztényi kellett lenni mindenkinek. Most az Isten országa jött el a földre, vagy pedig ez a bizonyos sötét középkorról beszélhetünk, amit hát nagyon sokan így emlegetnek, hogy a sötét középkor. Hol kezdődik és meddig tart? És ugye azt is tudnunk kell, biztos hallottuk már, hogy tehát amikor idei proféciát olvasunk, akkor a napok éveknek felelnek meg. Tehát 1260 nap az 1260 évet jelent ebben az esetben. Hol kezdődik és meddig tart vajon? 1260 éven keresztül gyakorolja teljhatalmát ez a hatalom. Szerintem induljunk el a végétől, hogy hol ért véget, az látványosabb, hogy így mondjam, a történelem talán jobban megemlékezik róla a történetírás. Hol ért véget ez a teljhatalmi időszak? Aztán majd kivonjuk belőle az 1260-at, és megpróbáljuk megvizsgálni, hogy akkor az elején vajon mi történt. Tehát hol kezdődik és hol ér véget? A Jelenések 13.5-ben olvastuk, megint csak idézem, Jelenések 13.5. Bocsánat, 3, rosszul írtam, Jelenések 13.3. Így olvasom, láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett. Csak eddig olvasom. Azt mondja, hogy volt egy olyan mozzanat ennek a hatalomnak az életében, amikor látszólag meghalt, megszűnt létezni. Halálos sebet kapott. Mikor lehetett ez, hogyha segítségül hívjuk a történetírást? A nagy francia forradalomról már hallottunk, ugye? Mikor is volt a nagy francia forradalom? 1789, ugye Bastille-t megostromolják. És hát ugye sok mindent tettek akkor, de legfőképpen egy dologról nagyon híres ez a forradalom. A közharag az egyház ellen fordult. Tehát olyan visszaélések voltak a katolikus egyház körében, tehát ugye a csalás, az erkölcstelenség, a búcsú cédulák, a sok minden, hogy azt mondták az emberek, hogy köszönjük szépen, torkig vagyunk ezzel az Istennel és ezzel az egyházzal, nem kérünk belőle. A bibliákat elégették, a templomokat bezárták, feloszlatták gyakorlatilag teljesen. Idézek egy pár adatot is. Azt mondja, a nagy francia forradalom eszméi kormányai és a pápaság között kezdettől fogva, 1789-től fogva kibékíthetetlen ellentét és ellenségeskedés volt. 6. Pius pápa 1790. júliusában átok alá helyezte a forradalmi francia köztársaság a papság polgárai alkotmányáról nevezett törvényét. Tovább mélyítette a szakadékot, hogy 1793. november 24-én a francia köztársaság törvényt hozott a vallás teljes betiltásáról. A következő lépés a pápai állam és a pápaság intézménye elleni katonai fellépés volt, aminek a pápa porigalázása és a pápaság intézményének a megsemmisítése lett a következménye. És idézek szó szerint a Pápaság története című könyvből, Gergely Jenő a Pápaság története című könyvéből. Innen idézek, azt mondja, Napóleon 1796-os itáliai első hadjárata során behatolt az egyházi állam északi területeire is. Ekkor 6. Pius a franciák ellen Ausztriával és Nápolyjal szövetkezett. Napóleon ismét győzött és mélyen benyomult az egyházi állam területére. 1797. február 19-i tolentói békében már a pápát nem tudták az alkotmányos francia egyház elismerésére kényszeríteni, de világi hatalmának nagy részét felszámolták. 6. Piusnak le kellett mondani Avignonról, nem tudom, hogy kell kiejteni, franciát nem tanultam, valamint a 3 megszállt legációról, Bolognáról, Ferraráról és Ravennáról, illetve kikötőjéről, Anconáról. 1797. december végén egy római utcai zavargás során a pápai testőrök a tömegbe lőttek, halálosan megsebesítettek egy Dufot nevű francia tábornokot. A megtorlás nem maradt el. 1798. február 15-én a francia hadsereg Berthier tábornok vezetésével megszállta Rómát. A rómaiak kikiáltották a köztársaságot, a pápát megfosztották hatalmától. A római köztársaság azután 1798. február végén Franciaországhoz csatlakozott. A 81 éves aggis beteg pápát letartóztatták, 1799. márciusában Velencébe vitték, ahol augusztus végén meghalt. Tehát 1798 pontosan az a dátum, amikor gyakorlatilag megszűnt ez a hatalom. Ugye voltak különböző lépések, támadások, csonkították, és 1798-ban véglegesen megszűnni látszott. Ugye minden hatalmától megfosztották, a pápát fogságba vitték, és meg is halt. Megszűnt ez az intézmény. Ugye azt mondja a Biblia, hogy halálos sebet kap. Idézek még egy másik könyvből, azt mondja Leopold von Ranke, a Pápák története című könyve, 693. oldal, így idézem. Azt mondja, a hadsereg bevonult Rómába, elfoglalta a Vatikánt, 6. Pius arra kérte ellenfeleit, hogy engedjék itt meghalni, ahol ő élt, hiszen már túl van a 80. esztendején. Az volt a válasz, hogy meghalni bárhol lehet. Szemmeláttára fosztották ki lakószobáját, legapróbb szükségleteit is megtagadták, újjáról lehúzták a gyűrűt, őt magát elhurcolták Franciaországba, ahol 1799. augusztusában meghalt. Valóban úgy tűnt, hogy a pápai hatalom örökre véget ért. Ugye később azért megtörtént, hogy Napóleon mégiscsak kiegyezett a pápasággal. Ugye 1804-ben ismét intézményesen létrejöhetett, de ott már azért szétválasztotta az államot és az egyházat, és hát különböző korlátozó intézkedéseket tett. Tehát a teljhatalmától, tehát a teljhatalma azért nem állt vissza Napóleon idején ennek a hatalomnak. Tehát látszólag megsemmisül, meghal, halálos sebet kap, de ugye úgy folytatódik jelenség 13, de a halálos seb meggyógyul. Na most akkor vegyük innen, hogy eddig tartott az a bizonyos 1260 év, hihetetlen, iszonyú nagy időszak. Akkor vonjunk ki 1798-ból 1260-at, akkor milyen ki, milyen dátum? 538. Tudunk-e arról valamit, hogy 538-ban mi történt? Konstantin a 4. századnak az elején uralkodott, ugye erről volt szó legutóbb, amikor igen, 538, itt már 200 évvel Nagy Konstantin után vagyunk. Ugye a nyugat-római birodalom már megszűnt létezni, csak a bizánci, kelet-római császárság él már. És éppen Justinianus a császár 533-ban, és 533-ban Justinianus, kelet-római császár, Róma püspökét minden egyházak fejévé nevezte ki. Tehát a római püspök a császári rendelet szerint minden egyházak feje. És arról, igen?
1: És még azt is mondta, hogy ő megtért. Tehát, hogy ő elismeri.
0: Tehát kérdés, hogy kihez és milyen formában. Tehát 533-ban viszont Róma püspöke azt mondta, hogy köszönöm szépen a megbízást, vagy a kinevezést, csak éppen nem tudok vele mit kezdeni, éppen az életért küzdött Róma városa is, mert az ariánus keleti gótok éppen ostrom alatt tartották az egész környéket, várost, mindent. Az életükért küzdöttek, éveken keresztül ez volt. És igazából 538-ban történt az, hogy egy Belizár nevű hadvezér, egy frank honból felszabadította Rómát, elűzte a keleti gótokat, leverte őket, felszabadult Róma, és Róma püspöke 538-ban kezdhette el gyakorolni az 533-ban ráruházott abszolút felsőséget, elsőbséget minden egyéb más püspökségekkel, egyházzal szemben, amit Justinianus császár, amivé kinevezte, jobban mondva. Ez nem olyan látványos, a történelmi könyvekben nem olyan erősen aláhúzott dolog, de azért a történet írók feljegyezték ezt a mozdulatot, és a mi szempontunkból viszont fontos. Azt mondja, hogy akkor 538-ban kezdi el gyakorolni a ráruházott hatalmat, hogy minden egyházak feje a római püspök. És tartott, és ugye szép lassan épült ki, ez egy nagyon titokzatos dolog. Ugye az első években, évtizedekben, évszázadokban még nem beszélhetünk igazából olyan látványos uralkodásról, de ugye kiépült, nem olyan sokára kiépült. És hát oda torkollott, amiről Luther Márton is írt az ő könyvében, amiből idéztem. Nézzünk egy-két antikrisztusi jelleget, hogy mi is jellemző. Ugye mondtam, hogy több mint 30 jellemzőt ír le róla a Biblia, ami alapján be lehet azonosítani. És ezek közül a jellemzők közül sok, külön-külön nagyon sok emberre és hatalomra és szervezetre ráillik. Van amelyikre 2-3 és van amelyikre 8, de az összes kivétel nélkül csak Rómára illik rá. Egy párat idézek ezek közül. Mi jellemzi ezt az antikrisztusi hatalmat? Jellemzi például az, hogy ez egy erőszakos, üldöző hatalom. Ugye pusztítja a szentek népét. Bibliából idézek egy pár igét, ugye Dániel 7-ből. Dániel 7:7, ugye ott felsorolja a 4 vadállatot, a 4 hatalmat. Ugye az oroszlán, a medve, a párduc, tehát ugye Babilónia, Méd-Perzsa, görög, és utána jön a 4. állat, azt mondja, hogy Dániel 7:7. Ezután láttam éjszakai látásokban, hogy ímé a 4. állat rettenetes, iszonyú, rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt, zúzott, a maradékot lábaival összetaposta. Ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Ugye ezt azonosította Jézus, hogy amikor látjátok, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel prófita szólott, ott áll a szent helyen, akkor mindenki fusson, meneküljön. Rómáról beszélt egyértelmű. Ezt szó szerint Jézus azonosította be ezt a hatalmat. És mit mond? Falt zúzott, a maradékot lábaival összetaposta. A maradék az egy, megint csak egy szakkifejezés a Bibliában. Az Isten igaz, hívő, élőhitű gyermekeit jelenti a maradék. Ugye azt írja Ézsaiás, hogy ha Izrael száma annyi lenne, mint a tenger fővenye, mint a tengerparti homok, akkor is csak a maradék tartatik meg. Akik igazán újjászülettek, megtértek, a maradék. Tehát mindig az üdvözülendőkről mondja a Biblia, hogy a maradék. És azt mondja, ez a hatalom falt zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Tehát üldöző, erőszakos hatalomként jellemzi. Ugyaninnen olvasom a 21. verset. És láttam, hogy ez a kis szarv hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket. Ugye a fenevad 10 szarvából egy kis szarv nő ki, amely nagyjá növekedett, és azt mondja, ez a kis szarv hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket. Ugye ugyanaz más szavakkal kifejezve. Ugyaninnen olvasom a 25. verset. Sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig, fél időig. Az ő kezébe adatnak. Tehát azt mondja, hogy zsarnokoskodik fölöttük. Idézek a 8. fejezetből, Dániel 8:24, azt mondja, hogy nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. Emlékszem, Jelenések 13, a sátán adja neki az erejét. Tehát nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. Csodálatos képpen pusztít, jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek a népét. És a maga eszén jár, szerencsés lesz az álnokság az ő kezében is, szívében felfúvalkodik, és hirtelen elveszt sokakat. Sőt, a fejedelmek fejedelme ellen is föltámad, de kéz nélkül rontatik meg. Ugye kéz nélkül leszakadó kő, tehát Jézus Krisztus visszatérése vet véget ennek a hatalomnak. Ugye itt is erőszakos dolgokról olvastam. Vagy visszatérve a Jelenések 13:7-hez, Jelenések 13:7, itt azt olvasom, adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzon, és őket legyőzze. Csak ennyit idézek. Szentek ellen hadakozik és legyőzi. Ugye megint csak ugyanaz a jellemző. A 12. fejezetből, Jelenések 12, ugye megint csak idézem a 13. verstől, hogy amikor látta azért a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Ugye Isten népe, Isten egyháza közé született Krisztus, azt mondja, az övéi közé jött, ugye zsidónak született, csak az övéi nem fogadták be, sajnos, ahogy írja János evangéliumot. De az asszony, ugye az egyház is azt mondja, hogy a sárkány elkezdi kergetni az asszonyt, aki a fiút szülte, azt mondja, az egyházat. De adatott az asszonynak két nagy sas szárny, hogy a kígyó elől elrepülne pusztába az ő helyére, és ott tápláltassék ideig, időkig is az időnek feléig. Üldözi az egyházat. Nyilván a maradékot, az igazi egyházat. És nem idézek többet, tehát ugye kik üldözték Jézus tanítványait, erről már beszéltünk máskor is. Kik kezdték az üldözést? Jézus tanítványait kik üldözték? Apostolok cselekedetei. Legelőször a zsidók. Pál apostolt űzték városra, föllázították a várost, amikor menekülni kellett. Nem tudták megölni. Kik folytatták a tanítványok üldözését? Egy János apostol miért volt Pátmosz szigetén száműzetésben? A római császárság, így van, a pogány római birodalom. Arénákban, mágiákon, kereszteken, tűzzel, vassal, így van. Zsidók után folytatta a pogány római birodalom, tehát Róma folytatta, és a IV. Századtól kik üldözték a tanítványokat és öldösték? Az úgynevezett keresztények. Tehát ez a bizonyos antikrisztusi hatalom, akiről előre megiratott, hogy pusztítja a szentek népét. Kezébe adatnak majd 1260 évig. Emlékszünk még a 380-as rendeletre, császári rendeletre, amikor kötelezővé tették a római birodalomban a katolikus vallást. Azért mindenkinek hinnie kell. Aki ezt nem teszi, az eretnek, és azt úgy szól a rendelet, hogy egyenlőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de midőn majd az Istentől sugalmazást kapunk, majd mi magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. És ugye hamarosan jött az isteni sugallat, ami sajnos nem a Teremtő Istentől, hanem e világistenitől származott, aki emberölő volt kezdettől fogva, és beindult, azt mondja, maga az egyház kezdi el üldözni a maradékot, a tanítványokat. És nyilván mindezt a szeretet jegyében, Isten nevében, Krisztus nevében. A 11. században megalakítják ezt a bizonyos inkvizíciós gépezetet, amiről biztos hallottunk már. Sok jót nem hallhattunk róla, vagy olvashatunk róla. Egy pár dolgot szeretnék jellemzésképpen olvasni. Mégpedig Kulcsár Zsuzsa, Inkvizíció és boszorkánypörök című könyve. 1968-ban jelent meg gondolatkiadónál. Kulcsár Zsuzsa, Inkvizíció és boszorkánypörök. Csak hogy úgy érzékeltessük egy picit. Nem, nyilván nagyon-nagyon sok részletbe bele lehetne menni. Egy pár dolgot azért elolvasok. Tehát, hogy hogyan ment az inkvizítor városról városra, ugye ott kapcsolódunk be a történetre. Aztán kitűzött órában a templomban vagy a templom előtti téren ott szorongott a város egész lakossága, ugye mentek városról város és összehívták a város lakosságát, ezek az inkvizítorok. Senki sem maradhatott el, mert ezzel már magára terelte a gyanút. Az inkvizítor fellépett a szószékre, beszédében szörnyű szavakkal ecsetelte az eretnekek gonoszságát, a rájuk váró evilági és túlvilági büntetéseket. Egy mód van csak a megmenekülésre, ha az inkvizitor visszatéríti őket az igaz útra. Ezért mindenki, aki tettben, szóban vagy gondolatban eltért az egyedül üdvözítő katolikus hittől, jelentkezzék önként, a kijelölt kegyelmi időn, 15-30 napon belül, vallja be, tagadja meg tévegését, tegyen teljes vallomást eretnek társai ellen, és akkor megmenekül vagy minden büntetéstől, vagy legalábbis a legsúlyosabbaktól. Előszólította az inkvizítor az igaz hívőket, azonnal jelentsék, ha tudnak eretnekről, vagy eretnek gyanús emberről, vagy pedig olyan egyénről, aki a hívők többségétől eltérő életmódot folytat. Aki elmulasztotta a feljelentést, azt kiközösítés sújtja. Aki viszont eleget tesz, kötelességének bűnbocsánatot nyer. A feljelentési kötelezettséget igen szigorúan vették. Aki ennek nem tett eleget, arra keményen lesújtott az inkvizíció. Az áldozatok száma hólabdaként növekedett. A rémület sötét fátyola ereszkedett az egész vidékre. De persze azért sokaknak sikerült megszökniük, ám csak a puszta életüket tudták többnyire megmenteni, mindenük a törvényszék kezébe került. Ha a megidézet nem jelent meg, ez bűnössége kétségtelen bizonyítékának számított. Távollétiben kiközösítéssel sújtották, amennyiben egy év alatt nem érte el, hogy tisztázzák a vád alól és feloldják, akkor megáltalkodott eretnek számított, ha kézre került, a legsúlyosabb büntetés várt rá. A vádlott teljesen ki volt szolgáltatva. Az egyház azt hirdette, hogy az inkvizitorok pártatlan, szeretettel telt lelki atyák, akiket nem szabad és nem lehet szabályokkal terhelni, ellenőrzéssel akadályozni a lelkek megmentésének nehéz munkájában. Így az inkvizitoroknak többnyire nem kellett tartani a felelősségre vonástól, fölöttesei megrovásától. Ha a körmön font vallatási módszerek nem törték meg a gyanúsítottat, és nem késztették arra, hogy megvallja eretnekségét, akár valóban az volt, akár nem, vagy legalábbis, hogy megtagadja az eretnek tanokat, akkor az inkvizitor alkalmazhatott és alkalmazott is más eszközöket. Az első ilyen eszköz volt maga a börtön. Az egyes kihallgatások között hosszú hónapok, sőt évek múltak el. Az első kihallgatás és az ítélet között így gyakran 5-10, sőt több év is eltelhetett. A foglyok megpuhítására mindenféle szigorú eszközt alkalmazott a Szent Hivatal. Igen üdvösnek tartották az éheztetést, amely úgymond csökkenti az ellenálló erőt. 5. Kelemen pápa dekrétuma nyíltan kimondja, hogy a vallomásokat rendszeresen kínzással, táplálék és fekvőhely megvonásával kényszerítsék ki. Ha az első kihallgatása a néhány hónapig tartó börtön nem bírta rá, hogy bevallja erednek voltát, az inkvizitor figyelmeztette, meg fogják kínozni. Majd a hóhér levezette a kínzókamrába, megmutatta alvat vérrel beszennyezett szörnyű eszközeit, mindegyiknél elmondta, hogy milyen fájdalmat okoz. Ha ez sem törte meg össze a vádlottat, megkezdődött a kínvallatás. Azért ki is hagyok belőle sokat. Azt mondja, hogy ha az áldozat végül is vallott, akkor visszavitték összetörve, agyongyötörve a cellájába. Másnap újra előhozták, aláíratták vele a jegyzőkönyvet. Ilyenkor odajegyezték, hogy a vallomás önkéntes, mert hiszen nem a kínzókamrában írta alá. Ha a szerencsétlen áldozaton már a végső kimerülés jelei kezdtek mutatkozni, elvesztette eszméletét, vagy attól lehetett tartani, hogy a kínzókamrában kiszenved, ami elég gyakran megtörtént, elrendelték a tortúra abbahagyását, nem félbeszakítását, ami azt jelentette, hogy bármikor folytathatják, anélkül, hogy megsértenék a fönnálló rendszabályzatot, stb. Tehát nem olvasom tovább, csak ezek történelmi tények, sokkal, hogy mondjam, részletesebben is föl lehetne még idézni, meg utána lehet járni, aki nyilván, akinek erre van, hát indítatása, csak alátámasztva azt, hogy ez a hatalom, ez az antikrisztusi hatalom igen kemény, brutális, erőszakos, üldöző hatalom. Aki, hogyha valaki bármiben nem ért egyet azzal, amit ő előírt, arra nagyon komoly problémák vártak, hogy úgy mondjam, kínzás, bebörtönzés, éheztetés, kivégzés, mágia, stb. Köszönő viszonyban nincs Krisztussal, bocsánat, hogy ilyet mondok, de az ő nevében történt, és azt mondja, 1260 éven keresztül gyakorolhatta hatalmát. Egy másik beazonosító jel azt mondja, hogy kiveszi Isten kezéből a bűnbocsánat kegyelmét, Krisztus közben járói szolgálatát. Tehát Isten kezéből kiveszi a bűnbocsánatnak az eszközét, a kegyelmét, és Krisztus közbenjárói szolgálatát. Ugye ez úgy fogalmazza meg a Biblia Dániel könyve 8. fejezetében, Dániel 8.11-et idézem, itt a kis szarvról beszél, a seregek fejedelméig növekedett, elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányatatott az ő szentségének helye, és sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen. Eddig idézem. Egy kicsit nehezen érthető, azt mondja, elvette Istentől a mindennapi áldozatot. Sereg rendeltetett a mindennapi áldozatok ellen. Tudunk-e róla, hogy mi az a mindennapi áldozat? Most a mózesi szertartásokat kell egy picit föleleveníteni. Ugye volt egy olyan, ott tehát szüntelen való áldozatnak is nevezik, tehát szüntelen égő áldozat, ami azt jelentett, hogy a papoknak munkaköri kötelessége volt, így mondjam, minden reggel és minden este egy ép egyéves bárányt megáldozni, és annak a zsigereit, meg amit, ami elő volt írva, állandóan füstölögtetni. Az egészen éjjel-nappal egyfolytában volt ez, úgy hívták, hogy szüntelen áldozat, szüntelen égő áldozat, ami nyilván jelképezett valamit. Ugye jelképezte azt, hogy az igazi bárány, Krisztus, aki ugye meghalt az emberiség bűnért, közben, szüntelen, folyamatosan közben jár az emberekért, és folyamatosan megbocsát bűnöket, ezért élhetünk mi emberek. Krisztusra mutat. Krisztus megbocsátására mutat a szüntelen való áldozat, és a krisztusi közbenjárásra mutat. És azt mondja, ez a hatalom elveszi Istentől a mindennapi áldozatot. Tehát, hogy magának magára vonatkoztatja, hogy ő az ő kezében van a bűnbocsánat. Ha ő valakinek megbocsát, az úgy van, ha nem bocsát meg, akkor az magára vessen. Meg hát ugye a közbenjárást is, tehát Jézus szinte megfosztja ezt a közbenjárói szolgálattól. Van nálam egy elég vastag könyv, hivatalos kiadvány, Szent István társulat adta ki, Római Katolikus Egyháznak a katekizmusa. Ugye ez nem ez a iskolás pároldalas. Ez, hát nem is tudom, hogy hány oldalas, majdnem 1000 oldalas, nagyon-nagyon sok tétel van benne. Tehát a Római Katolikus Egyház hivatalos tanítása található meg benne. Ebből szeretnék egy pár cikkeit idézni, most ennek az alátámasztására, hogy... Tehát ugye Jézus Krisztus ról azt mondja a Biblia, hogy ő az egyedüli közben járó Isten és ember között. Ugye Timóteushoz írt első levél második fejezetében van, hogy egy a közben járó Isten és ember között az ember Jézus Krisztus, ezt Pál apostol így írja. Senki más közben járó nincs. Ugye a Római Katolikus Egyház tele rakta úgymond a mennyet szentekkel, és legfőképpen Szűz Máriával, akik viszont úgymond bitorolják ezt a hát szolgálatot. Idézek, 2683-as cikkei. 2683-as cikkei. Így szól. Igen. A tanúk, akik előttünk mentek az országba, főleg azok, akiket az egyház szenteknek ismer el, életük példájával, írásaikkal, imádságaikkal közlik az imádság élő hagyományát, látják Istent, dicsérik őt, nem szűnnek meg törődni azokkal, akiket a földön hagytak. Amikor bementek uruk örömébe, sok fölé állították őket. Közbenjárásuk Isten tervének a legmagasabb rendű szolgálata. Imádkozhatunk, és kell is imádkoznunk azért, hogy értünk és az egész világért közben járjanak. Ez a hivatalos tanítás. Tehát imádkozhatunk, és kell is imádkoznunk az ő közbenjárásukért, mert ők értünk közben járnak, ezek a szentek. 1477-es cikkely. 1477-es cikkely. Így olvasom, 1477. Ezen kívül a kincshez tartozik az a valóban mérhetetlen, megszámlálhatatlan, kimeríthetetlen és mindig új érték is, amelyel Isten színe előtt a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek jó cselekedetei és imádságai rendelkeznek. Ők követték Krisztust, az Urat az ő kegyelmével megszentelődtek, és véghez vitték az Atyától rájuk bízott művet. Megvalósították saját üdvösségüket, és ezáltal a misztikus test egységében hozzájárultak testvéreik üdvösségéhez is. A szentek is Mária azt mondja, megvalósították saját üdvösségüket, és jó cselekedeteikkel hozzájárulnak testvéreik üdvösségéhez is, közbenjárásukkal nyilván. Idézem a 969-es cikket, 969. Ami így szól. Máriának ez az anyasága a kegyelem rendjében szüntelenül megmarad az angyali üdvözletkor hittel adott beleegyezésétől kezdve, egészen az összes választott örök beteljesedésig. Mert ezt az üdvösséges feladatot a mennybevételekor sem tette le, hanem szüntelen közbenjárásával kieszközli nekünk az örök üdvösség ajándékait. Ezért nevezik a boldogságos szüzet az egyházban szószólónak, segítőnek, oltalmazónak, közvetítőnek. Tehát a katolikus egyházban Szűz Mária a szószóló, a közvetítő, a segítő, az oltalmazó, amit a Biblia a Szentlélekről ír egyébként. Aki Isten fia földi helytartója, és ugye mindezt a Szentlélekről írja. A római katolikus egyházban ezt Szűz Máriára alkalmazzák, aki közben jár értünk. Sokat idézhetnék még, eléggé elcsúsztam az idővel. Vagy például az a bizonyos eukarisztia, biztos hallottunk róla, tehát a mindenkori katolikus misének a csúcspontja, a lényege, ugye a bizonyos bor és kenyérnek a feláldozása, ugye a bizonyos úrvacsora, ahol ők nem így nevezik, hanem eukarisztiának. 1367-es cikkely, ebből csak egyet olvasok, na, többet kiírtam. 1367, a lényeg ebben is benne van valószínűleg, azt mondja, 1367. Olvasom. Krisztus áldozata és az eukarisztia áldozata egy és ugyanaz az áldozat. Egy és ugyanaz az áldozati adomány, a papok szolgálatával fölajánló személy ugyanaz, mint aki akkor a kereszten föláldozta magát, csak az áldozat bemutatás módja különbözik. És mivel ebben az isteni áldozatban, amely a szentmisében történik, ugyanaz a Krisztus van jelen, és áldoztatik föl vérontás nélkül, aki a kereszt oltárán egyszer véresen föláldozta magát, ez az áldozat valóban engesztelő. Nem idézem a többit, ebben is benne van a lényeg. Azt mondja, hogy az eukarisztia az ugyanaz az áldozat, mint ami a kereszten történt, amit Krisztus bemutatott. Azt is mondja, hogy amikor a pap konszekráló szavai elhangzanak, akkor az a kenyér és az a bor valóságosan Krisztus vérévé és testévé válik ennek hatására, ugye? És azt mondja, hogy újra megtörténik az áldozat, ugye megtörténik, de azt mondja, vérontás nélkül. Luther ír erről bőségesen, azt mondja, ennél nagyobb Isten káromlás ritka, mint maga az eukarisztia, mert teljesen hát semmibe veszi Krisztusnak az áldozatát. Idézek a Bibliából, ami beszél Krisztus áldozatáról, csak egy pár igét. Zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből például. Zsidókhoz írt levél 9. fejezete, amikor Jézus áldozatáról beszélünk, innen csak egy pár verset idézek. 12. vers azt mondja, 11-től. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javak főpapja, nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer, s mindenkorra a szentébe, örök váltságot szerezve. Egyszer, s mindenkorra, örök váltságot szerezve. 15. vers. És ezért új szövetségnek a közben járója ő, és csak ő. Meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. 22. vers. És csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Úgy itt azt mondja, hogy ez ugyanaz az áldozat, csak vér nélkül. Azt mondja a Biblia, hogy vérontás nélkül nincs bocsánat. 24. vers. Mert nem kézzel csinált szentébe, az igazinak csak a másolatába ment be Krisztus, hanem magába, a mennybe, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Ugye megint a közbenjárás, és csak őről írja. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentébe idegen vérrel, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amiképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután az ítélet, azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése miatt bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt

0: Antikrisztusról írja János apostol az első levelében, 1 János 4.2-től olvasom a Bibliát, azt mondja, hogy erről ismerjétek meg Isten lelkét, ha valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ha valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől, az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, és most e világban van már. Ha valaki nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, az az antikrisztus. Ez mit jelent? Vajon?
1: Nem tekinti Krisztust Isten fiának.
0: Hát, vagy éppen, hogy Isten fiának tekinti, de embernek nem. Azt mondja, Jézust nem testben, nem megromlott emberi természetben megjelent Krisztusnak vallja. Azt mondja, hogy igen, fölvette egy emberi alakot, de gyakorlatilag leperegtek róla a kísértések. Ő nem is követhetett volna el bűnt, ő abszolút értelemben bűntelen volt, és nem is volt megkísérthető. Nem olyan természete volt, mint nekünk embereknek. Azt mondja, ez, aki ilyet mond, az az antikrisztustól van. Gyakorlatilag azt állítja, hogy Jézus követhetetlen. Jézus nem lehet példakép, mert ő más volt, mint mi. Nem idézek, aki kíváncsi majd elolvassa. Azt írja, szó szerint itt 3 cikket írtam ki. Azt írja gyakorlatilag, hogy Szűz Máriát Isten megajándékozta azzal a kiváltsággal, amit senki más embert nem ajándékozott meg, hogy Szűz Mária mentes volt mind az eredendő bűntől, mind pedig a személyesen elkövetett bűnöktől. Ezt írja a Római Katolikus Egyház katekizmusa. Azt mondja, azért, hogy Jézus tőle nehogy örököljön bármilyen gyengeséget vagy megkísérthetőséget. Ezért Szűz Máriát részesítette Isten abban a kegyelemben, így fogalmaz, így írja, hogy mind az öröklött bűntől, az eredendő bűntől mentessé tette Szűz Máriát, és egyébként személyesen elkövetett bűnei sem voltak soha. És ezért nem volt bűnre való, nem volt kitől bűnre való hajlandóságot örökölni a Jézusnak. Ugye ezt nyilván Szentlélektől nem lehetett. Mit mond erre a Biblia? Római levél úgy kezdődik, hogy Jézus Dávid magvából lett test szerint. Ugye? Dávid leszármazású. Azt mondja Róma 8.3-ban, hogy megjelent bűn testének hasonlatosságában. Jézus bűn testének hasonlatosságában jelent meg. Milyen mértékű volt ez a hasonlatosság? Nem csak, hogy hát egy picit azért hasonlított az bűnös emberi természethez. Zsidókhoz írt levél 2. fejezete azt írja, hogy annak okáért mindenestől fogva hasonlónak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő lehessen és hű főpap. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. A Biblia azt mondja, hogy mindenestől fogva hasonlónak kellett lenni az atyafiakhoz. Bűn testjének hasonlatosságában jelent meg. Azt olvasom Zsidó 4.15, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, anélkül, hogy elkövette volna a bűnt. És azt mondja, mindenekben megkísértetett, szenvedett megkísértvén, mindenestől fogva hasonló kellett, hogy legyen az atyafiakhoz. Zsidó 5.7, igen, ezt írja valóban, amit hallottunk, aki az ő testének napjaiban, emberi természetének napjaiban, könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyvhullatás közben járult ahhoz, ugye az atyához, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézus tökéletes győzelmet aratott a bűn fölött, tökéletes, soha gondolatban, szavakban, cselekedetekben egy bűnt el nem követett. De ez igen kemény hitbeli küzdelem.

gyümölcse volt az életében. És ezzel példát adott nekünk. Ugye hányszor mondta, jöjj, kövess engem. Lenne ennek erkölcsi jogosultsága, hogyha Jézus más emberi természetben lett volna, mint mi? Könnyű, akiről leperegnek a kísértések, és el sem eshetett volna, hát köszönöm szépen, mondja, hogy jöjj és kövess engem. Mert én nem olyan vagyok. Jézus ugyanolyan volt, mint mi. Ezt azt mondja, hogy és ugye elveszi az erejét Jézus igazi követésének, hogy így mondjam. Azt mondja, Biblia azt mondja, hogy éppen azért kellett Máriától, egy földi anyától születnie, hogy mindent örököljön, amit bármelyiken örökölhetünk. A bűnre való hajlamot, a hajlandóságot, a gyengeséget, a sok-sok torzulást, mindent. Éppen ezért kellett Máriától születnie. Ez a hatalom azt mondja, hogy Isten megtette ezt a csodát, meg még sok egyéb más csodát is leír, ugye hivatalos tanítás Szűz Máriával kapcsolatban, de most csak ezt ragadtam ki, hogy Isten mentesítette őt mind az eredendő, mind a személyes bűnöktől, hogy Jézus semmit ne örököljön tőle, ami bűnbe vihetni őt esetleg. Jézus azt mondja, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekszem, ti is úgy cselekedjetek. Azt is mondja Jelenések 3-ban, aki győz úgy, ahogy én győztem, az is ülhet az én atyám király székében én velem. Aki győz, ahogy én is győztem. Tényleg lezárom, elég elhatt az idő. Tehát a csalás döbbenetes, igen nagy szabású, és majdnem tökéletes a hamisítvány. De a gyümölcsei elárulják. A gyümölcsök elárulják a következmények. És Isten igéje, és csak is az Isten igéje leplezi le ugye ezt a hatalmat. És ugye az elején is hozzá kellett volna tennem, de most a végén teszem hozzá arra, nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az egyes emberekről beszélünk, az egyes katolikus emberekről, akik ott vannak ebben az egyházban, akik tudatlanul, szokásból. Ugye Isten azt mondja, hogy hatalmas népe van ebben az egyházban, hiszen azt mondja majd a történet végén, ugye az angyal, hogy fussatok ki belőle, fussatok ki Babilonból, én népem. És ennek hatalmas népe van ebben az egyházban is, akik a megszerzett ismeretükhöz képest teljesen őszintén, becsületesen engedelmeskednek az Istennek. Itt magáról, erről a rendszerről, erről az intézményről, az ő tanításairól és cselekedeteiről beszélünk, ami a Biblia alapján megvizsgálható, és hitbeli kötelesünk megvizsgálni. És eldönteni, hogy kövessük, vagy ne kövessük. Tehát ennek a szervezetnek a tanítása és a tevékenysége az, ami igazából antikrisztusi. És úgy tevékenykedik leginkább Krisztus ellen, hogy a helyébe állítja magát. De a Szentírás és ennek a tevékenységek a gyümölcsei leleplezik. Ugye most mind a kettőből. A Szentírásból is idéztem, meg hát sok-sok-sok történelmi tényt sorolhatnánk még fel, ami ehhez kapcsolódik. Bocsánat, elég sokat idéztem, és sok olvasni valóból. Olyan bőséges volt a rendelkezésre álló szakirodalom, hogy nagyon nehéz volt megszűrni, jobban meg kellett volna szűrni azért. Tehát és a jövő héten ugye az utolsó alkalommal arról gondolkodunk majd, hogy halálos seb után mi történt és mi várható a Biblia proféciái, Biblia igéi szerint. Mert ugye most odáig jutottunk el, hogy halálos seb meggyógyul, és hogy ezután mi történt és mi történik és mi fog történni, akkor erről az utolsó alkalommal majd, hogy mi várható vajon. Elég kemény beszéd volt, gondolom egy kicsit fárasztó is. Van-e valamilyen kérdés, észrevétel?

0: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu.
1: Köszöntök mindenkit a eladássorozatunk második részén. A mai eladásunknak a címe testépítés vagy léleképítése, és az alcím pedig a fenntartható fejlődés csak a lelki építésben van. Egy kicsit találányos a cím, nem? Nyilván a testépítés az nem azt jelenti, most nem arra gondoltunk pusztán, akik ugye ilyen izmokat akarnak növelni és a testet építik. Mi a testépítés szó alatt azt értjük, az eladás témája is arról fog szólni nagy részt, vagyis egy kis részt, hogy az emberek többet foglalkoznak a testükkel, akár a külsejükkel, akár a étkezéssel, akár a ruházattal, bármi, ami a testtel kapcsolatos. Persze ez nem azt jelenti, hogy ez csak negatív dolog természetesen, de ahogy én megfigyeltem a világban, az emberek nagy részt a testtel foglalkoznak, amit meg tudunk enni, meg tudunk inni, magunkra tudunk venni, ugye minden, ami van, a külső, meg ami megfogható, azzal foglalkozunk. A léleknek az építésével azt hiszem, hogy kevesebbet foglalkoznak az emberek. Azt hiszem, egyszer már itt kérdeztem itt a kedves vendégeket az aladáson, hogy mire költünk többet? A testre vagy a lélekre?
2: Testre.
1: Ugye? Érdekes, hogy az ember a munkájának, amit megkeres a anyagjának a nagy részét, tulajdonképpen a testére költi. Ételre, ruhára, hát ugye hozzátartozik a lakásfenntartás, minden, a kényelem, szeretet, minden, ami tetszik nekünk, megvesszük, az lehet bármilyen eszköz, nagyon sok mindent sorolhatnék ide, úgyhogy ne csak arra gondoljunk, hogy kifejezetten a testépítés az, hogy most én megyek és gyúrok és növelem az izmomat. A minden, ami a testnek a kényelmét, a luxust szolgálja, az mind valahol a testünknek a ápolgatása és a testünknek a kényeztetését jelenti. Írtam itt ilyeneket le, amit így gondolok rajta, hogy az emberek mivel foglalkoznak, ami nagyon most a mai világban előtérbe került, ugye milyen sokan foglalkoznak plasztikai műtéttel, tetoválás, ugye, mert most az a nagy divat, hajfestés, szoktam mondani, a szőkék azok barnák akarnak, nem barnák meg szőkék, aki egyenes, az göndör, aki göndör, az egyenes, mert valahogy ilyen furcsa világot élünk. Ugye a divat ruháról nem kell szólnom, akkor nagy divat, ugye most, ha táplálkozásról szóljuk, hogy egyrészt az egészséges táplálkozás, mindig divat ez is, a rengeteg gyógyhatású készítmény, az is tele van a piac, mindenfélét lehet venni. Mondom, minden, ami a testtel kapcsolatos, ami úgy gondoljuk, hogy a testünknek a javát, esetleg az egészségét is szolgálja, az mind a testnek szól. Üdvözöljük, Krista bácsi! Csak úgy tessék nyugodtan helyet foglalni. Bárhol. Üdvözlő Miklós bácsi! Van hely, úgyhogy nyugodtan lehet keresni. Szóval a vendégkedvére csak megismételni, ami a testépítés alatt azt értjük, hogy az ember minden, ami a kényelmünket, a kívánságainkat, a külsőnket szolgálja, az valahol a testtel való foglalkozás jelentés, a léleképítés az háttérbe szorul. Mégis milyen különös, ugye olyan nagy most az egészség hullám, hogy az emberek ugye sportolnak, meg egészséges élelmiszert akarnak venni, meg szóval úgymond figyelnek az egészségükre, meg annyit foglalkozunk a testtel, mégis mennyi sok a beteg ember. Sőt, ugye egyre több. Meg mennyi sok az elhízott ember. Az is egyre több. Szóval ahhoz képest, hogy az ember ugye egy ellenmondás, hogy foglalkozik úgymond a testével, mert az fontos, hogy hogy nézek ki, meg mit teszek, meg mi van rajtam, meg mit csinálok, ahhoz képest mégis olyan, mintha az ellenmondásban mégis tönkre tesszük magunkat testileg. Most, hogy csak a testről beszélek, ugye nem a lélekről. Ugye mégis, ha megkérdezzük az embereket, akkor sokszor megkérdezzük az embereket, ugye, hogy mit tartanak fontosnak egy például egy párkapcsolatban, vagy mit tartanak fontosnak az emberek, amikor meg egy udvarlásnál, mindig a belsőt említik, nem? Hát, hogy belsőleg szép legyen, meg kedves legyen, meg türelmes legyen, meg nem tudom milyen legyen. A külső az olyankor másodlagos. De mégis érdekes, az emberek mégis a külsőt figyelik. Szóval ez is egy ellentmondás, nem? Mégis a külsőre többet adunk, mint a belsőre. Mind anyagiakban, mind a gyakorlatban. Ugye ez a testkultusz, amit a történelem végén megjelent, ez valami hihetetlen mértékben az embereket elviszi, és de azért én azt is mondom, hogy van ennek jó oldala is. Szóval én most nem húzom le az egészet, hogy most ne foglalkozunk a testünkkel, mert épp testben épp lélek. Ugye van jó oldala is annak, hogy az ember foglalkozik a testével. Azért régen tudjuk, az emberek dolgoztak, aztán nem törődtek mondjuk az egészségükkel, vagy nem ismertek például egészségügyi alapelveket sem. Hát emlékszem, hogy gyerekek voltunk, kifoglalkozott a zsíros kenyér, az most milyen. Örültünk, hogy volt. Most már az ember meggondolják, hogy zsíros kenyér legyen, mágnes kenyér, vagy olajos kenyér. Vagy mennyi a kalóriát, azt tudjuk, hogy mi az, hogy kalória. Szóval van jó oldala is ennek, hogy az emberek foglalkoznak ezzel. Én például ilyeneket értem ezt, hogy mi a jó oldal ennek, hogyha az emberek foglalkoznak, hogy miért foglalkozunk mondjuk a külsővel annyit. Most mondjuk a pozitív oldalát szeretném említeni. Talán azért, mert az emberekben benne az, hogy egyedinek szeretne látszani. Amilyen ő. Most azt nem mondom végül, sikerül neki vagy nem, de hogy az emberek úgy gondolkoznak, hogy egyedi akar lenni, mert végülis minden ember egyedi. És ő valahogy hogy szeretne kitűnni azzal, amilyen. Vagy a másik dolog, hogy ugye szeretne az ember, azért hiába egyedinek szeretne akar látszani, de ez mégis valahol szeretné megfelelni az adott társadalomnak, amiben élünk. Ugye itt a Magyarországon nem járunk úgy, mint az indiaiak. Mert nem az a divat. Nyilván eszünkbe sem jutna. Egy társadalomban élünk, azért próbálunk valahol be is tagozódni, és nem akar az ember nagyon extrém dolgokat csinálni, és nyilván azért hordja azokat a ruhákat, vagy azért él úgy, vagy azért fest úgy a haját, vagy nem tudom, vagy hordja olyan ékszereket, mert ebben a kultúrában ezt szokta meg. Vagy például megfigyeltem, hogy embereknek azért is fontos a külső, mert ahol ez önbizalom növelő is. Ugye tudjuk azt, már nem akarom a hölgyeket bántani, egy testesebb hölgynek nem olyan, nincs olyan bizalma. Egy fittebb ember, aki egészségesebb, aki rugalmasabb, aki erősebb, aki úgy néz ki, annak az önbizalma is más. Most azt nem beszélem meg, hogy ez most jó-e vagy nem, de kell egy kis önbizalma az embernek, hogy valahogy kinézzen. Ugye, hogy most a külsőt veszem. Vagy pedig, amit mondtam, azért is foglalkozik az ember a külsőjén, mert akar tartani az egészségét. Az sem egy elhanyagolható dolog, ugye? Az ember azért foglalkozik az, hogy mit teszik, mit tesz magára, ő szeretné az egészségét megtartani, és azért talán sok mindent megtesz, hogy egészséges maradjon. Vagy ugye a mai világban nagyon sok a káros dolog, ugye szoktam, hogy minden vegyszer van, meg méreg van, és az emberek foglalkoznak vele, hogy azért mégis mit öntök magamba, hogy ne legyen egészségtelen, ne legyen benne sok méreg, és ezért is foglalkozik az ember a testével. Vagy van még egy egyszerű dolog, azt szokták mondani, hogy így érzem jól magam. Nem? Így érzem jól magam. Valaki így öltözik azért, mert ő így érzi, neki így kényelmes. Kész. Most ezen nincs mit vitatni. Ugye? Ugye a negatív oldalára egy pár oldal szóljak, vagy pár dolgot szóljak. Ugye sokszor ugye a kitűnni vágyás, vagy hogy mondja a magyar, a ronyrázás. Ugye az emberek szeretnek feltűnni, feltűnősködni, rongyot rázni, hogy a hiúság az nagyon bevett dolog, akár nőket, akár férfiakat teszünk, hogy a dicsekedési vágy, hogy én most milyen vagyok, ugye emlékszem, és akkor fiatal voltam, szeretni, hogy ilyen erős izmos gyerek legyek, hogy mindenki engem nézze, milyen erős vagyok és izmos. Ugye hogy az ember kérkedik vele, dicsekszik vele, hogy milyen izmos és erős lesz. Vagy más nem mondjuk, hogy a hölgyeknél az előnyhöz jutás. Ugye most már sajnos ilyen a világ, hogy elmegy a munkahelyre, akkor nem azt hiszük, hogy mit tud, hanem az hogy néz ki. Ugye? Talán még a férfiaknál is, nem? Csak szép hölgyet veszünk feladónak. Mindegy, hogy mi van a fejében. Sajnos, ugye? Hát nem egy szép dolog, de ez is szerepet játszik ebben. Vagy a másik dolog, hogy az emberek sokszor szerepet játszanak. Kitalálnak maguknak egy valakit, vagy akire szeretnének hasonlítani, akár színész, akár énekes, akárki, és akkor azt követik. Ugye a fiataloknál jellemző, hogy ideált, és akkor úgy öltözködnek, úgy festik a lyukat, úgy festik a körmüket. Mindent úgy csinálnak, mert szerepet játszanak. Vagy más nem mondjak, hogy a külsőre nagyon adnak az emberek, mert ugye a csábításnak is az egyik trükkje az, hogy hogy nézek ki. Hogyan tudok embereket meghódítani, elcsábítani a külsőmmel. Vagy ugye, hogy ne csak a külsőt mondjak, ugye szokták mondani az emberek, hogy hát miért élünk, hát együnk, nem? Hát már csak egy jót se együnk, hát akkor minek születtünk? Ugye, hogy az emberek azért táplálgatják, vagy esznek ezt-azt, vagy igyekeznek jókat enni, inni, foglalkoznak vele, mert hát ennyi örömöm van. Ezt szokták mondani az emberek, hát ne is egyek egy jót sem, akkor minek születtem a földre? Ugye? Szomorú, de ez is jelen van benne, hogy foglalkozunk a testünkkel, hogy negatív képpen. Lehet még sok minden talán felsőn, én ennyit szólnék erről, hogy a külső, a test, a testkultusz, az, hogy minden csak, amit megeszem, amit megiszok, amit magamra veszek, ami a kényelmemet szolgálja, ami engem kiszolgál, az nekem az a fontos, hogy aztán mi jut a belsőre, mi jut az embernek a lelkére, a belső lelki világára, hát az sokszor sajnos nagyon esetleges. Mert hogy emlékszünk, hogy az Isten most a testnél tartunk, mit adott Ádámnak és Évának ahhoz, hogy megtartsa a testi egészségét? Mondta, hogy menjetek, fussatok minden nap 10 kilométert. Mit ajánlott az Isten? Az Isten azt, hogy a munkát adta az embernek. Hogy a munka tartsa karban a testi egészségét. Ez volt a fontos. Ugye bármennyire is az ember azért foglalkozik a testével, ugye valaki úgy foglalkozik, hogy azt hisz, hogy foglalkozik, de közben tönkre megy bele, mert az az enyém, amit megeszek, meg megiszok, és közben tönkre megy, mert szeretem, ugye, úgy gondolom, hogy kedvez önmagának, de közben azzal a kedvezéssel tönkre is teszi önmagát, akár ital, akár evés, akár ugye mondhatnám azt, hogy túlmunka, vagy amit látunk ugye a sportban is, hogy addig sportol, amíg bele nem hal néha, vagy tönkre nem megy, vagy szívrot nem kap a pályán, és ott fog meghalni, ugye, mert hajt, és neki az a minden. Azt mondja Pál apostol az 1. Timóteus levél 4. fejezet 8. versében, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van. Nagy érdekes megállapítás. Mi azt gondolnánk, hogy sok. Ugye? Azt mondja, a test gyakorlásának bizony kevés haszna van. Végülis az ember akárhogy edzi magát, akármit is csinál, ha lehet nagyon sportos, nem tudom, ki lát a Schwarzeneggert, ugye, megöregszik. A legedzettebb ember is, mert hiába ápogatja, eljárunk aerobik klubba, meg nem tudom milyen fitness klubokba, bármit eszünk, kiszunk, mindent elkövetettünk, hogy megmaradjunk fiatalnak, az idő az könyörtelem. És a test szép lassan leépül. Lassan megöregszünk. Nem? Mindegy, mit csinálunk, megöregszünk. Szeretnék, mielőtt rátérnénk arra, hogy az Isten hogyan próbálja tényleg, mi is az a lélek egyáltalán, mi is az a benső. Hogyan lehet azt megfogalmazni? Mit is szeretne az Isten bennünk építeni? Hogy egyáltalán miért neki kell építeni, miért nem magunk építünk? Vagy mi mit teszünk ahhoz, hogy építsük esetleg a bensőnket? Mik lehetnek azok a dolgok? Szeretném, ha meghallgatnánk Márai Sándort, nem tudom, kismér a Gyertyák Csonkigének című könyvéből, vagy művéből egy részt. Hogy is hívják, aki mondja, majd azt mondja, a neve a színész, de nagyon szépen mondja. Azzal kezdődik, az ember lassan, vagyis lassan öregszik, megöregszünk, és nem hirtelen, hanem apránként, részletek öregszik meg az ember. És figyeljük meg, kicsit hosszú, 6 perces, de érdemes minden mondatát végigfigyelni, hogy az ember hogy öregszik meg, hogyan helyezkedik kívül a világon, hogyan látja az már másképp azt, amit fiatalabb korában, hogyan próbál még szárnyalni a lelke, mert ugye a test öregszik, de a lélek az fiatal marad. Nem? Én is szoktam mondani, hogy én nem érzem azt, hogy én 52 éves vagyok. Én megálltam mondjuk 22-nél. Néha meglepődöm a tükörön, hogy én vagyok az. Én nem úgy látom magam. Ugye furcsa. Hogy az embernek a lelke az úgy fiatal maradna, az még menne, az még mindig még tenni, de a test törekszik. És az éppen szépen leépül, és végül meghal. És ezt nagyon szépen megfogalmazta Márai Sándor ebben a kis részletben. Figyelemmel hallgassuk meg, hogy vajon ez ránk igaz, mi gondolkozunk ezen? Ne gondolja a fiatal, hogy ő mindig fiatal. Az ember lassan öregszik. Tessék.
2: Az ember lassan öregszik meg. Először az élethez és az emberekhez való kedve öregszik. Tudod, lassan minden olyan valóságos lesz. Mindennek megismered értelmét, minden olyan félelmesen és unalmasan ismétlődik. Ez is öregség, mikor már tudod, hogy a pohár semmi más, csak pohár. És hogy ember szegény, semmi más, csak ember és halandó. Akármit csinál is. Aztán megöregszik a tested. Nem egyszerre, ne. Először szemed öregszik, majd lábaid, vagy gyomrod, szíved. Így öregszik az ember részletekben. Aztán egyszerre öregedni kezd a lelked. Mert a test hiába esendő és romlandó, a lélek még vágyakozik, és emlékezik, keres és örül, vágyik az örömre. És mikor elmúlik ez az örömvágy, nem marad más, csak az emlékek, vagy a hiúság. És ilyenkor öregszel igazán, végzetesen és véglegesen. Egy napon felébredsz, és szemed dörzsölöd. Már nem tudod, miért ébredtél. Amit a nap mutat, pontosan ismered. A tavaszt vagy a telet, az élet díszleteit, az időjárást, az élet napi rendjét. Nem történhet többé semmi meglepő. Még a váratlan, a szokatlan, a borzalmas sem lett meg, mert minden esélyt ismersz. Mindenre számítottál. Semmit nem vársz többé. Sem rosszat, sem jót. És ez az öregség. Valami él még szívedben. Egy emlék. Valamilyen homályos életcél. Szeretnél viszont látni valakit. Szeretnél megmondani, vagy megtudni valamit. S tudod jól, hogy a pillanat majd eljön egy napon, és akkor egyszerre nem is lesz olyan végzetesen fontos megtudni,

lassan megérti a világot. És aztán meghal. Megérti a tüneményeket. És az emberi cselekedetek okát. Az öntudatlanság jelbeszédét. Mert az emberek jelbeszéddel közlik gondolataikat. Feltűnt neked? Mintha idegen nyelven, kínai módon beszélnének a lényeges dolgokról. És ezt a nyelvet aztán le kell fordítani a valóság értelmére. Nem tudnak önmagukról semmit. Mindig csak vágyaikról beszélnek, és kétségbe esve és tudatlanul leplezik magukat. Majdnem érdekes, mikor megtanultad az emberek hazugságait, és élvezni és figyelni kezdted, amint mindig mást mondanak, mint amit gondolnak és igazán akarnak. Igen. Egy napon eljön az igazság megismerése, és ez annyi, mint az öregség.

Hát ez elég megdöbbentő, ugye? Hogy így öregszik az ember. Ritkán szoktak az emberek elgondolkozni azon, hogy ők megöregszenek. Fiatal azt mondja, minek az öreg, mely nem áll be a szóba. Szóval, ha ezt az oldalát nézzük az életnek, akkor borzasztó, ugye? Akkor félelmetes az ember, megszületik és öregszik. És bármennyire foglalkozik a test az megöregszik. Milyen nagy kegyelem és ajándék, hogy az Isten azért nem hagyja ezt, hogy mi az öregségbe öregedjünk bele és menjünk tönkre. Szomorú, hogy sok embernek persze nem jelent, nincsen reménye, és ugye öregkorban ott fekszenek el kórházakban, intézményekben, és szép lassan kimúlnak, és senki nem foglalkozik már velük. Sajnos a történelem végén uralkodói válik az, hogy az emberek csak a önmagukkal foglalkoznak, és leépülnek, mert csak az egész életükben a testtel foglalkoztak, és nagyon keveset foglalkoztak a belső értékekkel. Aki a belső értékekkel is foglalkozna, az nem így öregedne meg. Mi lehet az oka annak, hogy az ember ennyire, ugye főleg most ebben akkor, ennyire csak az ember a saját magával foglalkozik. És magával is csak a külsejével. Csak tényleg, amit meg lehet szerezni, meg lehet enni és inni. Pál apostolnak van az a klasszikus felsorolás, hogy milyenek lesznek az emberek a történelem végén. Ugye ismerjük a Timóteus levél 3. fejezet 2. versét, a 2. Timóteus levélben, hogy mert lesznek az emberek magukat szeretők. Ugye nagyon jó kifejezés. Hát magamat szeretem, magamat táplálgatom, mondja, és magukat szeretők. Ki emlékszik, hogy folytatódik? Pénzsóvárgok, ugye? Tovább nem sorol, mert elég sok felsorolás van, de ez a két dolog, hogy magukat szeretők és pénzsóvárgok. Sajnos az ember maga alatt vágja a fát, és a maga sírát ássa ezzel. Az Isten világrendjében pont az ellenkezője az. Hogy az ember nem magukat szerető, hanem a másik embert szerető. És az önmagát szerető emberiség ide jut. Ugye Krisztus azt mondta, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet szépen meghidegül. És ebben a nagy forgatag világban, amit látunk állandóan, ugye reklámok tele vannak, állandóan adják, kínálják nekem a krémeket, a kenőcsöket, a gyógyszereket, a nem tudom miket, mert én megérdemlem, mert nekem kell, meg mit tudom én. Ugye az emberek szép lassan tönkre mennek, és ugye fizikailag is betegek, tudjuk Magyarországon vezet, mint a mindenben vezetünk, ugye ami negatív, a betegségben, a rákban is, a szívbetegségben is, amellett, hogy mindig a testtel foglalkozunk, de a lelki betegségek is hihetetlen mértékben növekszenek ebben a világban, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. A depresszió, az, hogy az emberek idegileg tönkre mennek, ugye olyan dolgokat hallunk, hogy egyszerűen nem tud rá szavakat találni, hogy az értelme elborul, hogy az ember a saját vér ellen fordul, megöli a gyerekét. Hát milyen lelki állapot az már? Ugye megfoghatatlan már. Szóval akik kicsit idősebbek, ugye, én nem vagyok olyan idős, de én sem azt illettem, ilyet soha nem hallottunk régen, hogy emberek megölik a gyerekeiket, agyonverik a feleségeiket, megölnek valakit egy száraz tésztáért, passzióból verik agyon. Mi van itt már a lelkekben? Hát hová tud az ember elsüllyedni már? Hát valami belül nagyon el van romolva. De csak az, hogy jól lakjak, hogy nekem szebb legyen, vagy nem is tudjuk, hogy szinte nem talál már szavakat erre, mert annyira az ember kifordult önmagából, mert az emberek lesznek magukat szeretők. Ugye Krisztus azt mondta, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket meg tudja ölni. Valakit pusztítja az emberek lelkét. És könnyű dolga van. Ugye? Hát amit látunk magunk körül, ugye a magyar anya milyen szépen mondja, hogy lélekromboló dolgokat látunk. Ugye lélekromboló dolgokat. Lélekölő dolgokat. Hát azt hiszem, amit tapasztalunk a környezetünkben, ugye a médiában, az újságban, a könyvekben, hát mind öli a lelket. Lélekölő és lélekromboló. Az emberek annyira vágynának valami szépre, valami tiszta, valami igazra, valami egyszerűre, ami tényleg hat a lelkükre, és kapják mindig a szemetet, kapják a semmit, az üreset, az érzelgőséget, és az ember üresen megy. Ugye feltettem azt a kérdést az előbb, hogy mi is az a belső, mi is az a lélek, mi is az a bensünk, ugye nehéz megfogalmazni. Mindenki tudja azt, hogy van belsője, meg van lelki világ, azt szoktuk mondani, meg a belső értéke fontos, de mi az a belső?
Majd ki fogom még jobban mondani, csak most általánosabbítem meg, majd felsorolok egy pár dolgot, ami a bensőnkben jelent kell, hogy legyen. Ugye a Bibliában a belső úgy is mondja, hogy a szív. Vagy régies úgy, hogy a zsidók azt mondták, hogy a vese. Ugye az én veséim azok. Segítenek engem. Úgy mondhatnánk, hogy a jellem egy szóval. A belső tulajdonságaink. A jellem. Ugye az ember rájellemző gondolkodásmód, az érzelmem világa, az akarata, az emlékei, ami végül is egy ember összetevődik. Amilyen, ami ő saját maga. És ezt a belsőt rombolja most ez a világ, és sajnos, amit látjuk, igencsak ő sikeresen halad. Ugye én gondolkoztam azon, hogy az emberek mivel próbálják a lelküket úgymond szépítgetni. Szerintem volna rá igény. De hamis dolgokat adnak az embereknek. Én például ilyeneket írtam össze, például, hogy irodalom. Ugye költészet, irodalom. Hát irodalom címén most mit adnak az embereknek? Adnak egyáltalán valamit? Ugye már nem is tudom, minek nevezzem. Vagy színház. Hát a kislányomat elvitték színházba, azt mondja, hát ez 18 éven felületnek volt apa. Ő még csak azt mondja, 12. Szóval műveket adnak. Vagy zene. Ugye a zenébe is találunk olyan zenét, hogy megtalálhatjuk, mert mióta van internet, azért a sok értéktelen közül kiválaszthatjuk azt, ami tényleg értékes, de összességében ezt a világot milyen zene árasztotta? Hát, tudjuk milyen, na olyan. De lehet építeni szép irodalommal, mert nem véletlenül szép irodalom a neve, ugye? Azért a költőinek még megtalálhatók a versei az interneten, vagy akiknek könyvben megvan, lehetne olvasni, amit mi magunk megtehetünk, hogy szépítsük. Ha már nem, más nem ad, csak letúl már ezt a könyvet a polcról. Hát most elhalasztom a Barátok sorozatnak a következő 200 részét mondjuk, és akkor mondjuk olvasok valamit, ami valóságosan építi a lelket. Vagy meglehetnező, vannak olyan filmek is, amelyek, lehet, hogy nem a televíziógyár, de az interneten van sok jó értékes film, amit tudok ajánlani, amit azt mondom, hogy tényleg ez meg lehet nézni, és legalább elgondolkoztatott. Épp most néztem meg Luther című filmet hétvégén. Nagyon értékes, érdemes megnézni, tudom ajánlani mindenkinek, és hiteles is. Ugye a művészetekről szólva, hát nem tudom, most van még művészet? Azt mondják, a régen a művészetben az volt a szép, hogy megvolt a szépség, és párosult erkölcse. Most megvan az absztrakció, a meghökkentő, meg a durvaság, meg az undorító dolgok. Épp nézem valami napon, nem tudom, milyen csatornát, és akkor valami buzog a vízbe. Akkor nyomtam oda. Hát kiderült, hogy a hullát főzték. Azért főzte ki a hullát, hogy leszette a bőrét, és akkor kiállított, hogy hogy néz ki az ember bőr nélkül. És úgy hajlik az izom. Na. Ez a művészet. Szóval rettenetes dolgok vannak. De mi megtalálhatjuk akkor is a szépet magunknak, hogyha mi keresünk. Mert meg lehet találni, és aki keres, azt megtalálja a szépet. Ugye az ember lelkének igazában azt mondanák, hogy a vallásnak kellene szolgálni az embernek, a léleknek az építését. Tehát épp most hallottam egy statisztikát, hiteles forrásból, Orbán Viktor mondta, csak onnan tudom, hogy Magyarországnak a lakosságának a 95%-a vallotta magát vallásosnak, de a 95%-ból csak 14%-a valóságos, aki gyakorolja a vallását. És ugye sajnos sokszor a vallások is csak érzelgőséget adnak, külsőséget adnak, ugye nagy a külsőség, felvonulások vannak, nagy beszédek vannak, de lehet, hogy a lélek üresen megy haza, és nem kapott semmit, és nem változik semmit. De mi megkereshetjük, mert kinek van, nincs Bibliája. Szoktam mondani, hogy nem kell az kimenni a házba, hogy én az Istennel találkozok, mert ha van Bibliám, én olvashatom a szavait. Szláva van nekem írva, és beszélgettetek el imádságban is. Ugye valójában egyedül csak Isten építhet az embernek a lelkét. És vajon miért csak Isten? Mi magunk is megtehetjük, amit meg kell, hogy tegyünk, mert azért az sem elhanyagolható, hogy az ember tényleg olyan dolgokkal foglalkozik, ami a belsejét szépítgetés csiszolja, mind az értelmét, mind a jellemét, de emberi erővel egy bizonyos szintre eljuthatunk, de tovább biztos, hogy nem. Azért egyedül az Isten, mert lelki élet csak lelki lénytől származhat. Ez ilyen egyszerű. És azt mondja a Szentírás, az Isten lélek. Ő lelki lény. Na, úgy értjük, hogy füst, vagy köd, vagy szellem.
Itt a szó magyar értelme, az Isten lélek, ő egy lelki lény. Minden, amit az Isten teremtett, ami minden lelki. Minden, amit az Isten teremtett, ami szép, ami jóságos sugároz, ami árasztja magával a szépet, az minden lelki. Ugye szokták mondani az űrösök, milyen csodálatos föld kívülről. Az is lelki. Minden, még a nap is lelki. Mert meleg adod, és a nap nem válogatja meg, hogy gonoszra süssön vagy jóra. Ugye? A növények is. Minket gyönyörködtetnek, szolgálnak. A szemünket milyen jó tavasz, amikor kizöldön minden, ugye? Jó a lelkünknek, azt szoktuk mondani. Nem? Mi, az Istennél minden lelki, és csak lelki lény adhat lelki dolgokat. Abban a könyvben, amit említettünk, hogy benne vannak ezek a gondolatok fejezetenként, egy ilyen mondatot írtam ki, hogy Ellen White-tól ebből a fejezetből, életet csak Isten adhat, ezenképpen csak az Istentől származó élet által foganhat lelki élet az emberi szívben. Mert életet csak Isten adhat, és lelki életet is. Amiképpen életünk van, lelki élet is csak Istentől származhat, mert ő egyedül lelki lény. Első Királyok könyvében mondja Salamon a templom szentelés imájában, hogy mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét. Csak az Isten tudja, hogy mi kell nekünk. Mi ki tudnánk találni? Hát van ötletünk, csak nem biztos, hogy az hatása volna ránk. Azt mondja, az Isten ismer minden embert. Ő ismeri minden embernek a bensejét. Tudja azt, hogy milyen a gondolkodásunk, milyen az érzelemvilágunk, mik bántanak, mit foglalkoztatnak, mitől félünk, mitől aggódunk. Az egész életen nyitott könyv előtte, és ő tudja, hogy mivel tudná a mi lelkünket építeni. Mert ő ismeri csak egyedül. Mi nem látunk egymásba bele. Mik is azok a lelki dolgok, amelyet az Isten bennünk fel akar építeni? Egy picit elhalkítottál, Sándor, arra ugye. Most egy hosszú felsorolás jön. Én próbáltam összeszedni mindent, ami szép, jó és igaz és nemes. Ilyen például egy nagy lelkűség, nem fontossági sorrendben, csak úgy összeszedtem. Nagy lelkűség, tisztaság a gondolkodásban, a beszédben. Kedvesség, őszinteség, belátó képesség, megbocsájtani tudás, irgalmasság, együttérzés, nyíltság, előzékenység, kitartás, már a jóban, egyszerűség, tisztelet, szerénység, gyengédség, elfogadni tudás, egyenesség, türelem, önfeláldozás lelkülete, lemondani tudás, a jótékonyság készsége, szilárdság, elfűség, hűség, megbízhatóság, józanság, szívélyesség, mértékletesség, becsületesség, következetesség, felelősségvállalás, bölcsesség, értelem, önzetlenség, bizalom Istenben, az igazság szeretete. Most tehetnék egy egyenlőségelet. Mit írnánk oda? Ez a szeretet. Nem? Ez a szeretet. Az Isten ezeket akarja bennünk felépíteni. Szép dolgok? Nemes dolgok? Ezek nemes dolgok. Mert a nemes ember az nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Az Isten ezeket, lehet, hogy nem teljes a felsorolás, én csak ezeket leírtam. Az Isten ilyen dolgokat szeretne egy emberben felépíteni. Azt hiszem, hogy ezek kopnak ki az emberek életéből. És akkor kikopnak, mi rakódik oda be? Most ennek mindnek felsorolhatnám az ellentétét, de azt nem írtam le. Hát képzeljük hozzá, hogy a nagy lelkűségnek mi a magyar nyelvben a magyar megfelelője. Csak ennek az egynek. Mi az ellentéte? Hogy mondja szépen a magyar nyelv? Szűkkeblűség. Nagy lelkűség, szűkkeblűség. Csak ezt az egyet mondom. Majd a többit esetleg hozzá lehet gondolni. Szóval az Isten a szeretet. A szeretetet akar Isten kimunkálni, és tudjuk, hogy miért a szeretetet? Azt mondja a Szentírás, mert Isten a szeretet. Isten a saját lényét akarja bennünk felépíteni. A saját lelki tulajdonságait, mert az Isten lélek. Azt mondja a Szentírás, az Isten a szeretet. Az Isten az ő szeretetét akarja bennünk felépíteni. Akkor leszünk valóban lelki lények, ha a lelki lény építi bennünk önmaga jellemét. Ha most így egyszerűen szóljak. Kiben tudja az Isten igazán ezt felépíteni? Mindenkiben fel tudná az Isten ezt építeni? Valóságban mindenkiben az Isten ezt véghez tudná vinni, csak hogy nem mindenki
akarja. Ugye? Ugye a Szentírás azt mondja, hogy az Isten teremtette az embert az ő saját képmására és hasonlatosságára. Isten ezt a képet akarja úgymond visszaállítani, a saját képét az emberben, csak hát valaki azt mondja, hogy nekem ez nem kell. Ugye, hogy is szól a boldog mondásoknak az első boldog mondás? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ugye? Miért boldog a lelki szegény? Mert az belátja, hogy az iménti felsorolásból nagyon hiával van. Na, az lelki szegény. Hogy benne ezek sajnos csak úgy nyomokban megtalálhatók, mint a magyarul csokoládé, ugye, nyomokban. És az ember azt mondja, ő ezért nem szeretné így élni. Ő ágyik rá. Hogy Jézus Krisztus mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igaz életet. Akik szomjasak erre, akik éhezik az igaz életet. Akiben az Isten fel tudja támasztani a vágyat, elnézést, és a kívánságot, hogy ők akarjanak megváltozni, ők akarják ezt. Az Isten erőszakkal senkiben sem fog úgymond belenyúlni és valamire késztetni. Az Isten erőszakkal senkit nem változtat meg. Ő feltámasztja az emberben az éhséget. És akkor, ha feltámad az éhség, akkor az Isten megelégíti a szomjúzót. Ugye Jeremiás 31. fejezetben olvashatjuk, hogy mert meg

betölti a lelkét jóval. Nagy kérdés, hogyan tudja ezt az Isten véghez vinni? Ugye most ez egy esetleges dolog? Hát az Isten ezt most, vagy ez hogyan munkál az Isten bennünk az, hogy van az ő képmása és az ő jellem az, kiformáljuk az embernek a lelkében. Dávid így imádkozott az Istenhez, hogy tiszta szíve teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Volt egy szó, ami megmondja az Isten, hogyan tudja ezt véghez vinni bennünk. Mit kér Dávid? Hogy tiszta szíve teremts. Tudnik, ami nincs bennünk, azt valahogy oda kell tenni. És az Isten hogyan teremtette a bolygót? Hogyan teremtett mindent? Amiképpen az Isten megteremt az egész bolygót, és mindent, ami szép, és ami körülvesz minket, a növényeket, az állatvilágot, az is lelki munka volt. Isten azt mondta, hogy legyen, és meg lett. Na, azonképpen az emberben is ugyanígy megteszi. Azért kérte az Dávid, hogy tiszta szíve teremts bennem. Mert ugye, hogy nincs. Látjuk, Krisztus hogyan gyógyított meg embereket? Mondjuk egy vakot, akinek nem volt szeme. Teremtette. Isten teremt. Istennek teremte van. Teremtő ereje van a fizikai dolgokra is, de épp olyan teremtő ereje van a lelki dolgokra is. Ami nekünk nincs, hiával vagyunk, fogyatékosak vagyunk, aki éhezi és aki szomjúzza, az Isten teremt a lelkében. Ezt a felsorolás nem teljes, biztos még sok mindent, sőt, ahogy amit felsoroltam, az Isten azt egyre inkább tudja még finomítani, még csiszolni. Sőt, ugye annak a fejezetnek a cím, ahol most ez az előadás szól, a tanítványság növekedés, azt hiszem, meg ugye az előadásnak a cím, hogy hogyan fejlődhetünk, hogy mi a fenntartható fejlődés, hogy az Isten tudja bennünk ezeket még növelni, hogy abba is növekedjünk. Gondolom, az Isten nem elégszükünk azzal, hogy hát most már nagy lelkű vagy János, vagy most már egyenes ember vagy, azt mondja, abban is növekedhetsz. A beszédben, a tisztaságban, a gondolkodásban, az özentlenségben, a hálában, a tiszteletben mindenben lehet csiszolódni, és állandóan az Isten a végsőkig csiszol, sőt azt mondhatná, az örökké valóság csiszolja az embert, hogy növekedje. Jézus Krisztus mondta egyszer a farizeusoknak, így odavettette nekik, mert a farizeusok ugye arra ügyeltek, hogy mi van kívül. Ugye emlékszünk rá. Jézus mit mondott erre? Azt mondja, hogy ti olyanok vagytok, mint a messzeles sírok. Azt mondja, hogy ti csak a tár külsejét nézitek. Ugye? A külső ők is adtak, hogy mi van rajtuk, hogy lássák az emberek milyen vallásosak, ugye homlokszít tettek homlokukra, különböző szíjakat taktak maguk, hogy lássák, hogy ők mennyire az Isten félik és tisztelik, és azt mondja nekik Jézus Krisztus, hogy bolondok, aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanazt teremtette azt is, ami belül van. Hát te azt mondtad, hogy az Isten látja kívül, hogy mi van rajtotok. Azt mondja, nem látja, mi van bennetek. És ha az Isten megteremtett minket testben, ő nem teremti meg azt, ami belül van. Ugyanúgy. Te egy bolondok vagytok, ugye? De ezt nem úgy mondta Jézus gúnyból. A Bibliában tudjuk, mi a bolond amúgy. A Bibliában nem az a bolond, aki másikat ugye értelmi fogyatékosságára céloz. A Biblia azt nevezi bolondnak, aki istentelen. Aki bár tudja, hogy kicsoda az Isten, tudja, hogyan kellene szolgálni, de nem teszi. Azt mondja, bolond? Az istentelen. Olyan szépen mondja Ézsaiás 46:4-ben maga az Isten, hogy vénségtekig én vagyok az, és megőszülésekig én viselek. Én teremtettem, és én hordozom. Én viselem, és megszabadítom. Az Isten egész vénségünkig. Azt mondja, hogy ő teremtett minket, én hordozlak benneteket, egész megőszülésetekig. Az Isten visel ránk magát, és ő teremt bennünk dolgokat. Ugye az első feltétel, amit jól ismerünk mi is, hogy az Isten valóban véghez tudja ezt bennünk vinni, úgy, hogy Jézus Krisztus a János Evangélium a 3. fejezetében, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ugye az Isten lelke tudja bennünk munkán az, hogy belül valami legyen. Azt mondja, nem születik újjá víztől és lélektől. Azt mondja a Efézusi levél 2. versében, miért kell nekünk víztől és lélektől újjá születni, vagy megszületni. Azt mondja, megvoltunk halva a vétkek miatt. Minden ember halott, még újjá nem születik. Isten akkor tudja azokat a gyümölcsöket az ember lelkében megteremteni, ha először újjászületünk.

Ugye magyarul megváltozik a gondolkodása, megváltozik a látásmódja, hogy most már ő is azt úgy látja a dolgokat, hogy az Isten is látja a dolgokat. Ő már szeretne megváltozni, ő már lelki szegény. Ő már belátja azt, hogy azt hittem, hogy valaki vagyok, aztán kiderült, hogy mégsem vagyok senki. De tudom, hogy az Isten együtt viszont minden lehetek. Hogy az Isten ezt véghez tudja bennem vinni, mert azt mondta, hogy ő teremtette. Az Isten lelke ott van, ő meg tudja bennünk teremteni. Ugye? És hogyan tudja az Isten, mondhatnám, közvetett, nagyon tényleg szívhez szólóan, vagy tényleg a értelmünkhöz szólóan véghez vinni ezt. Nyilván az Isten sok mindennel tud ránk hatni. Ugye? Tud ránk hatni a természettel, tud ránk hatni embereken keresztül, tud ránk hatni úgy, hogy megfenyít egy kicsit az embert. A nehéz helyzetekben az ember csak elgondolkozik, hogy akkor most miért is éltem én eddig. Ugye? De a legjobban az Isten lelke, a Szentlélek tud ránk igazán hatni, de mi által? Mi által? Elolvasok egy igejétől, ezt szépen kifejti. Jézus Krisztus mondta a 6. János Evangélium a 6. fejezet 63. versében, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Értjük? A beszédek. Az Isten beszéde az lélek és élet. Lélek és élet. Azt mondja, az él, akin ez a lélek ott van. Akin nincs, akiben, hogy is mondja Pál apostol, akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Nincs élet bennetek. Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az Istennek kenyere. Aki nem eszi és nem iszza az ember fiának testét, abban nincsen élet. Csak a Isten beszéde által van élet. Az Isten beszéde nem olyan beszéd, mint az emberi beszéd. Az Isten beszéd az teremtő. Emlékszünk, az Isten hogyan teremtett? Az szólt és meglett. Parancsolt és előállt. Na, az Isten beszéd ilyen beszéd. Jézus azt mondta, az én beszédem, az lélek és élet. Aki komolyan veszi az Isten beszédét, és olvassa, az a gondolkodásmód lesz a lelkében, az Isten is. És az Isten beszéde meg tudja az ember belsejét változtatni. Olyan dolgokat tud benne teremteni, amely azelőtt nem volt ott. Olyan dolgokat fog látni, amit addig nem látott. Olyasmit fog megérteni, amit addig nem értett. Ugye azt mondja az írás, mi sötétben születtünk, és csak tapogatunk, mint vakok a falat, azt mondja Izaiás. Nem tudjuk, hogy hová menjünk, és mit csinálunk. Az Isten tud világosságot teremteni az emberben. Isten hogyan teremtett világosságot? Azt mondta, hogy legyen világosság. És lett világosság. Ugye? Azt nem tudjuk, az Isten hogyan teszi, de hittel elfogadhatjuk, hogy teszi. Nem? Ahogy az Isten a napot feltette az égről, legyen világosság, úgy az Isten igéje világosságot támaszt az ember lelkében is. Ugyanúgy, mert az Isten lélek. Ugyanezzel a módszerrel. De nem csak, hogy az Isten szól, mert miért kell nekünk az Isten beszédét befogadni? Ugye nem csak azért, hogy jó, most ismer az Isten igét, esetleg még tudok fejből is idézni, hát sokan ismerik, meg sokan idézgették, a farizeusok is tudták a Mózes 5 könyvét fejből, de nem mondhatnám, olyan lelki emberek voltak, ugye? Az még kevés. Kiből lesz igazában lelki ember? Szintén a Jánosnak a 6. fejezetéből olvasok egy igelyet. És megismertettem ővelük, a Jánosnak a 17. fejezetéből van. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Értjük? Azt mondja, hogy az a szeretet legyen ő bennük, mármint hogy az emberekben, mondja Krisztus, amelyel te engem szerettél. Az Atya hogy szerette Krisztust? Mi azt el nem tudjuk képzelni. De azt mondja Krisztus, az a szeretet legyen bennük. És azt mondja, de hogyan lesz bennük? Azt mondja, de én is ő bennük. Krisztus hogyan tud beköltözni a szívbe? Egyrészt a beszéd által, ugye mert komolyan veszük, másrészt az Isten szent lelk által. Most azt ne kérdezzük, hogy az Isten ezt hogyan végzi el. De azt mondja Krisztus, ő bennünk akar lakozni. Aki befogadja az ő beszédét, őt fogadta be. Az Isten titokzatos módon, az ő szent lelke által Krisztus jellemét bontakoztatja ki egy emberben. Azért mondja Pál apostol, hogy fájdalommal szülek benneteket, minden kiábrázodik bennetek a Krisztus.
Érdekes megfogalmazás, hogy fájdalom az fülek bennetek, hogy ki ábrázolódik bennetek a Krisztus, hogy Krisztusnak a jelleme, Krisztusnak a lénye, Krisztusnak a lelkülete fog tükrözni azoknak az embereken, akik befogadták Krisztusnak a beszédét. És az Isten lelke ezt kimunkálja bennük. Krisztusnak a tulajdonságai. Mégis Krisztusnak a tulajdonságai, az az Istennek a tulajdonságai. Aki Krisztus fogadja be, az magát az atyát fogadta be. Az az Isten van. Emlékszünk a teremtéskor, az Isten mit is mondott, hogy azt mondja, teremtett az Isten az ő képére és hasonlatosságára. Most az ember az Isten képét tükrözi? Nem gondolnám. Ugye? De az Isten mit szeretne? Hogy ismét. És hogyan? Hogy velünk akar lakozni, hogy ismét az Isten képmására formáljon minket vissza és csiszolja. Ismét. Azt mondja, megvan ez a kapcsolat az Isten és az ember között, ami megszakadt a bűn következtében, akkor az ember ezeket a tulajdonságokat, amit felolvastam, az Isten lelke ki tudja munkálni, és az ember megváltozik. De csak annál, aki éhez és szomjú hozza az igaz életet. Aki belátja, hogy neki szüksége van. Aki vágyik erre, aki akarja. Vagyis mondta Jézus Krisztus, hogy aki akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Aki akarja. Isten nem kényszerít rá senkit. Mindenki dönthet. Én szeretnék megváltozni, én szeretnék Krisztushoz hasonló jellemet ölteni, én szeretném, ha Krisztus beköltözne az életem, és ő megváltoztatna, hisz ő ezért jött el a földre, nem? Ha Isten a mennyben maradt volna, megismerhettük, hogy Istent, mint mikor Krisztus eljött? Hát biztos nagyon szépet, meg jót olvashatunk róla, de Krisztusnak itt a földön, a földi küzdelmében láthatjuk, hogy igenis ebben a gonosz világban, ne gondoljuk, hogy Jézusnak könnyű volt ezen a földön, mert az jobb világ volt, mert az régen volt. Azt mondja a Szentírás, hogy az volt a világnak a legsötétebb korszak, amikor Jézus eljött. Az emberek iszonyatos mélyen voltak. Azt mondja, egy sötétebb világ lesz, ez a történelem vége. De nem azért, mert az emberek elvallásnak, hanem az emberek vallásosnak fogják magukat mondani, és a vallás lepló alatt csinálják a gonoszságaikat. És az a vég. Onnan már nincs lentébb. És Krisztus azért jött a földre, megmutatta, hogy ebben a világban, az ellenség területén, amikor őt is maximálisan kísértett az ellenség, amikor az emberek ugye ma akarták ölni, minden rosszat ráfogtak, amikor őt is az ellenség kísértette mindenféle kívánsa, akkor ő is csak a testnek éljen. Ugye? Hogy is mondta neki, változtass a kövekre kenyerekké. Hogy neked adom azt az egész mindenséget, hogyha leburul, imádsz engem. Hát úgy kedvezzél magadnak. Ugye? És Jézus nemet mondott neki. És a Krisztus le tudja győzni minden ilyen kívánságot, hogy valóban Krisztusnak a jellem az velünk legyen, akkor azt mondja, ha ő bennünk lakozik, ugyanúgy bennünk is ezt meg tudja cselekedni. Ő megmutatta ebben, itt, testben azt az életet, amelyet minden ember élhet, hogyha elfogadja őt. És minden emberben az Isten ki tudja munkálni az Isten lelke által, hogy ő tényleg azt az életet élje. Ugye hogyan figyelmeztetett az Úr Jézus nagyon sok helyütt, meg a Szentírás, és azt mondja Krisztus, hogy ne gyűjtsetek kincseket, amelyet a moly vagy a rozsda megrág. De sokszor hallottam ezt az igét, mikor a templomon minisztráltam. Igazából csak mindig a kincs maradt meg a fejemben, hogy most miért nem jó, hogyha nekem van aranyom? Hogy tudja az aranyat megrágni a rozsda? Ilyen gyerek fejjel ezen gondolom. Hát az rozsdamentes. Meg a moly, az micsoda? Ugye? Hát gyerek fejjel, ugye mindig ezt prédikált a pap, hogy ne gyűjtsetek kincseket, mert rozsda meg abból megrágja, olyan kicseket gyűjtsetek, amelyek ugye megmaradnak a mennybe. Nem értettem. Ki értette ezt akkor különben? Ki járt templomba kiskorában? Értette ezt valaki? Nem nagyon, ugye? Én sem értettem. Most kellett megértem 50 éves fejjel, hogy mi is az a kincs. Krisztus azt mondja, hogy olyan kincseket gyűjtsünk, amelyek örök érvényűek. Azt mondja Krisztus, az kincs. Az, hogy van aranyunk, meg ezüstünk, meg akármink, azt mondja, az elveszlik. Munkatársam mondta mindig, hogy Jánoskán, batyus halottat még nem láttam. Mert nem visz semmit ugye magával. És azt mondja Krisztus, hogy mi olyan kincseket gyűjtsünk, mert az kincs, ami örökre megmarad. És mi marad meg örökre? Az a jellem, amit mi a szabad döntésünkkel, Jézus Krisztus segítségevel, Szent Lelk által ki tud bennünk munkálni. Az örökre megmarad. Akkor azt mondja Krisztus, élet van bennetek. Örök élet. Ez az Istennek országának az alapelvei. Már itt elkezdődött az örök élet. Hogyha ezeket a tulajdonságokat az Istentől kérjük, és szeretnénk tényleg olyanná válni, akkor elkezdődik ez az élet. Ez igazi kincs. Ezt el tudja venni valaki tőlünk? Hát aranyunkat elvertik.
meg egyéb tárgyainkat, de azt, hogy az Isten benni munkás senki el nem veszi. Ezért mondta Krisztus, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket meg tudja ölni. Az ördög le tudja rombolni az emberbe mindent. Hát az ember nem az Istent választja. De az Isten mellé áll, a világ ördög és kevés lenne az. Az Isten megőrzi az embert is, megőrzi az örök életre. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a kőszikla, rám építsetek. Ezen is gondolkoztam, a kőszikla, egy házat építek, az a széle fújja róla. Mert ugye a kősziklába az nem olyan, hogy alapot ásunk, és ugye bele. És valahol olvastam az eredetet, úgy mondja, hogy úgy kell ráépíteni, hogy belenőjön, mint a fa a sziklák közül, hogy belenő a gyökere, és az a ház is úgy nőjön bele, hogy egybeforjon a szikla, hogy a szikla és a ház egy legyen. És azt mondja, akkor jöhet az árvíz, meg a szél, nem tudja elvinni. Aki meg homoklépít, azt meg elviszi az árhajon. Ha mi Krisztusra támaszkodunk, és azokat a jelentőségeket az Isten bennünk kiformálja, az olyan, mintha összefornánk magával az Istennel. Az képtelenség, azt mondja, bárminek is elsodornia. Az képtelenség. De hangsúlyozom, mi döntünk. Mindig mi választjuk. Mi döntünk, hogy mit szeretnénk. Azt mondja, ugye Péter apostol, ugye miért is azon kell, hogy kell az Isten munkája bennünk, hogy örök életet nyerjünk, miért szükséges még, hogy a lelkünkre vigyázunk és építgessük? Ugye kell, hogy ezt szoktam magyar nyelven mondani, miben szenved most a magyar ember hiányt? Úgy mondjuk, hogy lelki ereje nincsen. Ugye? Nagyon szépen magyar, olyan szépen körbe tudja ezt a dolgot írni. Nincsen lelki erőm. Összeomlik. Nem? Lelkileg kétségbe esek. Ha az Isten építi bennünk az ő lényét, az ő jellemét, lesz lelki erőnk? Olyan lelki lesz az embernek, hogy maga is csodálkozik, hogy tudja azt elhordozni. Krisztus csak milyen lelki ereje volt? Pedig tudjuk, hogy ha minket kísért az ellenség, akkor körülbelül milliószor jobban kísértette. És nem omlott össze. Mondjuk nem lett depressziós. Nem fordult magába. Ugye? Volt. Adott az Isten neki lelki erőt. Vagy, hogy is mondja a Biblia még szebben, mi vagyunk mi az Istennek? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, ti Isten temploma vagytok. Isten háza vagyunk. Az Isten milyen templomban lakik? Ami tiszta. Ugye? Isten szeretne bennünk élni, velünk lenni. Miért szeretne az Isten velünk lenni mindig? Mert tudja, hogy csak akkor tudunk boldog életet élni, ha abban a templomban egy tiszta lény lakik. Ha mindig ott lakik. Mert ő őriz és vigyáz ránk. Ő tanácsol és segít. Ő támogat és vigasztal. Ő felemel, ha elesünk, és megerősít. Isten nélkül, hogy is mondja a Szentírás, az igaz, azt mondja, elterül, vagy hétszer elesik és föláll. Azt mondja, a gonosz elterül és úgy marad. Hát körülbelül most így van. Az emberek elesnek és úgy maradnak. Nem, nincs lelki erejük felállni. És tönkre mennek. Vagy még egy dolog, hogy az Isten miért szeretné, hogy ő velünk lakjon. Persze sok dolog van. Például ugye most hallunk nagyon sokat a vallási egységről. Most ennek hátterén el tudjunk képzelni, hogy lehetne ebbe a világba egység, hogy én ezt a listát kihúznám. Azt mondja a Péter apostol, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá. Azok az emberek, akik így gondolkoznak, akik így szeretnék az Istenhez viszonyulni, akik ezt kívánják az életükben, azok között lehet valódi egység? Mondhatnám, csak azok között lehet valódi egység. Akkor lehet a kereszténység között egység? Ezen az elven teljesen kizárt, ugye? Végülis befejezésül, mi a mi részünk ebben azért? Azon, hogy mondtam, hogy az Isten beszédével foglalkozni kell. Mi a mi részünk? Az Isten minket valamire nagyon figyelmeztet. Azt mondja a Példabeszédek könyvében, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát amit mi megtehetünk, mondjuk, őrizni kéne a szívünket. Őrizni kéne azt, hogy mit engedünk be a lelkünkbe. Mit nem. Ugye sokszor úgy vagyunk, mint az emberek az evésre, hogy mindent bedobálnak. Meg se nézik, mi van ráírva. De a lelki dolgokkal is így vagyunk. Hát, nem számít, megnézzük. Azt mondja a munkatársam, hogy a horrorfilmet szereti. Hát,
jól szeret. Ugye a gyermekének mindig azt mondtam, hogy gyerekek, az ember lelke, mikor megszületik egy gyereknek, elején olyan, mint egy szép virágos kert. És minél több durvaságot, ocsmányságot, szemetet és szennyet beengedtek, annál inkább kipusztulnak a szép dolgok, és a végén elgazosodik. És mi maradott? Minden félte dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Nem mindegy, hogy mit engedünk be. Nem húzhatjuk meg válunkat. Hát most megnéztem, akkor mi van. Nem leszek, mint gyilkos, ha gyilkos filmet nézek. Nem, csak az embernek a lelke nagyon érzékeny. És ugyanan érzéketlen is tud lenni. Közönös a világ. Ugye kipusztulnak a szép virágok, és lassan elgazosodik az ember a lelke. Hogy Adérde mondott a hallatatlan versében, hogy tavasz van, nőnek a gazok, és kevesek az igazi gazok. Ugye? Vagy amit nekünk mi meg kell tenni. Jézus Krisztus mondta, hogy mondd azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mit is jelent ez, hogy enni-inni, hogy a testét? Nem elég nekünk az, hogy most mondjuk hallgatjuk az igét. Még igazából az sem elég, ha olvassuk az Istennek az igéjét. Nekünk úgy kell az Isten igéhez viszonyulni, mint táplálékhoz, ami a lényünk részévé válik. Azért mondja, hogy enni kell. Hogy azzal tökéletesen azonosulunk. Hogy mi azt az beépítjük az életünkbe. Ugye sokszor hallottam olyat, hogy helyeslék, jaj de szép, igen, jaj de szép, de nem teszi. Ugye? Hát helyeselni lehet. Most is hallgatom a rádió, hogy bevezetik az iskolába az erkölcs meg a hitoktatást. Jaj de szép, jaj de jó lesz, de kérdés, amit tanítanak, ki cselekszi? Ki beszél úgy? Ki él úgy? Mert elnézést elmondani könnyű. Ugye, hogy mi legyen a szép, mi legyen, mindenki el tudná mondani, hogy hogyan kell viselkedni. Még be se kiratkozni erkölcs tanra, vagy hittanra. Mindenki el tudja mondani, hogy mi lenne, ami helyes. De ki követi a helyeset? Ki eszi? Ki válik? Ki azonosul vele? Mert ha nem azonosul vele, csak helyesli, de az ő életében az nincs meg, hát túl sokat nem fog vele érni. Ugye? Befejezésül szeretnék így egy igét felolvasni, ami olyan bátorítás és biztosás az Isten részéről, hogy egész életünkben velünk van, és még idős korban is az Isten meg tudja azokat a gyümölcsöket teremteni. Ugye? Még az idős fa is terem gyümölcsöt különben, hogyha karba tartják, nem? Nem fog kiszáradni. És az Isten mennyire inkább azt mondja, az idős korban is azt mondja, sőt, ha természet rendjét nézem, akkor az lenne az értelmes dolog, hogy az idős ember lesz igazába gazdag lelkileg. Ugye? Hát ez lenne a természet rendje. De sajnos ezt nem mindig tapasztalom. Ugye látjuk magunk, hogy néha elnézést az időseknek is olyan, mintha valami nincs rendben. Zsörtölődnek. Állandóan pletykálnak. Állandóan rosszat mondanak. Mindig idegeskednek. Panaszkodnak. Zugolódnak. Szidalmaznak. A másikat megszólják. Mintha ilyen sportot üznének ebből. Az Isten azt szeretné, hogy az idős ember fejlődik, időskorban is megteremi a gyümölcsöt. Ez így szól az ige befejezésről. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédus a Libanonon, plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak, még vén korban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelőek lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Mi a végcélja? Annak az Isten építi bennünk a jellemét? Még vénkorban is? Hogyan olvastam? Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Hát ez a mi dolgunk, és nem is kevés. Ugye? Isten ezért szeretné önmagát felépíteni bennünk. Köszönöm a figyelmet.

Hát szeretettel köszöntök mindenkit ezen az újabb előadás sorozatunkon. Akik még nem voltak, csak azok számára szeretném elmondani, hogy már volt egy előadás sorozatunk itt a másik oldalt, az otthoni étteremben. Hát ott egy kicsit többen voltak. Azért próbáltak itt az Örökösföldön hirdetni az előadás, hogy hát ha az emberek, mivel hogy helyben van, nem kell messzéjük fáradniuk. Eldobáltunk 2000 szórólapot, de sajnos nehéz az embereket megszólítani. Ugye egyrészt megértem, mert az emberek roppan bizalmatlanok. Másrészt kicsit furcsálom, hogy az embereket nem érdekli az imádság sem, vagy nem tudom, mi érdekli őket igazán, de sajnos nem foglalkoznak vele. Vagy másképpen. Az egész aladások sorozatunk a mi atyánkon itt imádságról fog szólni, és most ebben az órában csak ugye az imádság, a mi atyánk imádság az 6 kérésből áll. Kezdődik egy megszólítással, aztán jön a 6 kérés, aztán van egy befejezés. Én most csak a megszólításra fogok beszélni, és az első 3 kérésről, amit tartalmaz. De mielőtt belevágnék, hogy úgy tényleg végigellemezők és végiggondoljuk, hogy mit mond a mi atyánk, és hogyan is kell ezt imádkozni, még szeretnék az egy pár szót szólni magára az imádságról, mert nekem az a tapasztalatom már a környezetemben, hogy hát az embereknek utoljára sok ember csak gyerekkorában imádkozott. Ugye, akkor is azért, mert járt, vagy hittanra, vagy valamilyen közösségbe, és akkor megtanították a mi atyánkot, én is megtanultam, hát voltunk első áldozók, ugye mondtuk a mi atyánkat 10-szer, attól függ, hogy milyen rosszak voltunk, és hányat rót ki ránk a pap, kicsit büntetésnek vettük, hogy muszáj elmondani, hogy 15-szer a mi atyánkot térdelve az oltáron, mert rossz dolgokat cselekedtünk, de más kötődésen legalábbis nekem nem volt a mi atyánkhoz, mint imádsághoz. A másik tapasztalat az, hogy sok ember ugye talán ismeri, sőt nagyon sokan ismerik az imádságot magát, de mire felnőnek, elfelejtik. Kevesen imádkoznak már. Ugye az emberek mikor kezdenek újra imádkozni? Amikor jönnek a bajok. Ugye szoktuk mondani, nagyon nehézség van, akkor még az is imádkozik, aki sose szokott. Ugye, sajnos. Nem mintha baj lenne, de jó lenne, hogyha az emberek nem csak akkor keresnék az Istent, amikor nagyon nagy bajban vannak, hanem akkor is, amikor örömeik vannak, amikor kisebb problémáik vannak, hogy mindig az Isten jelen legyen az életükben, és érezzék, és tapasztalják, hogy a Jóisten mindig támogatja őket minden élethelyzetben. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy találkoztam olyan emberrel, akik megkérdezték, hogy jó, de hogyan kell imádkozni? Ugye az is furcsa, hogy mert van egy elfogadott dolog, ugye Magyarországon keresztény államban élünk, és nekem az a tapasztalatom, hogy nagyegyházakban sokszor egy imádságot mondanak, hogy hát elmondjuk az imádságot az Istennek, a mi atyánkot esetleg, vagy akik ismerik az üdvözlégyet, és akkor az Isten úgy meghallgat. Volt egy ismerős, és mondtam neki, hogy hát de hogyha az Istentől kész valamit, és a mi atyánkot mondod el neki. Jó, az Isten mindent tud, de nem azt kellene elmondani, amit szeretnél? Nem a saját szavaiddal kellene kifejezni, hogy te mit szeretnél az Istentől, vagy ugye most, hogyha valakitől kérünk valamit, és akkor mindig azt mondjuk, hogy hozd ide az asztalt, és közben kenyeret kérünk, nem fog érteni, hogy most miért azt mondod mindig. Szóval egy kicsit úgy értelmetlennek tűnik. Az Isten azt szeretné, hogy a saját szavainkkal fejezzük ki a kéréseinket, hálánkat, örömeinket, bánatainkat. A mi atyánk pedig, mint imádság, persze jó tudni fejbe, ez ennek adja meg a keretét. Hogyan közelítsünk az Istenhez, hogyan szólítsuk meg, és milyen kéréseink legyenek, egyáltalán hogyan menjünk az Isten elé. Ugye Krisztus azt mondta, hogy nem azt mondja, hogy így imádkozzatok, hanem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, hogy ennek a formájában, ugye mint egy etikett, hogy az Isten elé hogyan kell járulni, ebben a 6 kérésben különben minden emberi szükséglet benne van. Nem lehet hozzátenni. Reméljük, ha végig tudjuk mondani 4 aladás keretében, láthatjuk, és mindenki láthatja, hogy nem tudunk többet hozzá. Mást mi sem kérnénk. Mi sem mondanák. A mi atyánkban minden benne van. Jézus Krisztus nagyon tömören felvázolta a tanítványoknak, hogy mert ők is kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Mert látták Jézus életében, hogy milyen komoly ima élete volt. Ők is imádkoztak, de azt látták, hogy az ő imájuk ahhoz képest nem elég tartalmas, vagy nem elég mély. És a nagy kérdés, hogy hogyan imádkozzunk. Csak egy pár mondatra szeretném elmondani, mielőtt rátérnék, hogy hogyan imádkozzunk, mikor imádkozzunk, és honnan tudjuk, hogy az Isten meg is hallgatja.
mondjuk ebből is külön tarthatnénk egy-egy eladást, csak most ha ezt mondanám el, de most nem igazán ez a témánk, de beszélgetésben visszatérhetünk rá még bővebben is, ugye, hogy hogyan imádkozzunk. Ugye Krisztus maga mondta, hogy menj be a te belső szobádba, nem. És azt mondja, zárd be az ajtót, és az atyád, aki titkon van, hogyha az néz téged, és bizonnyal megfizet néked, meghallgat. Egyszerű, nem? A magánima az azt jelenti, hogy menj be a te belső szobádba. Ez nem csak azt jelenti, hogy akkor csak a belső szobában lehet imádkozni, mert ugye van nyilvános ima, de éppen mit tudom, utazom valahol, vagy kin vagyok a földeken, és valami van, akkor is mindig az Istenhez fordultok. De ha én az Istenhez komolyan szeretnék beszélni, komolyan szeretném előtte föltárni azt, hogy milyen kétségek vannak bennem, milyen fájdalmaim vannak, hogy mit szeretnék, hogy miben kérem az ő segítségét, akkor nyilván egy csendes hely kell, ahol aztán zárd be az ajtót. Ne zavarjon senki. Nem lehet imádkozni, hogy közben valahol dübörög a zene, és akkor ugye Isten azt mondja, legyen csendben, az Isten néz és meghallgat téged. Vagy azt mondja még Jézus Krisztus, hogy mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ugye Márté Mölbe 6. fejezetében van. Ugye néha az emberben az a kényszer, hogy ha sokszor elmondom, akkor biztos az Isten meghallgatja. Ugye egy kisgyerekek csinálják ezt, hogy mindig rágják az anyjuk fülét, hogy anyuk, elmondják százszor, hát ha az anya enged. Ugye mindig ugyanazt fújják. Azt is tudja, hogy nektek ne legyetek bőbeszédek, mint a pogányok. Ugye nem tudom, ki ismeri, például a buddhistáknál imamalmok vannak. Azt jelenti, hogy ilyen tengelyen forog, egy ilyen valamilyen alakú tárgy, arra rá van vésve az ima, és ha így megpördetik, akkor hányszor körbefordulok, annyiszor van elmondva az ima. Mintha az Isten süketlen, és egyből nem értené meg, hogy mit akar tőle az a valaki. Azt mondja, ne legyetek ilyenek. Ha az Istenhez menjünk, akkor is tisztelettel, értelmesen, mint hogyha az Isten érti, mintha tényleg emberhez is beszélnénk, értelmesen, világosan, nem kell rendezést ugye Ádámtól Éváig elsorolni. Embereket is fárasztana, de az Isten is tudja, hogy ne fárasztjuk hosszú imákkal, ő megérti. Mindegy lényegre törően mondjuk valamit szeretnénk. És másik kérdés, hogy mikor imádkozzunk? Ugye, hát amikor éppen fáj valami, vagy amikor eszembe jutott, vagy valamit szeretnék kérni az Istentől, vagy mikor imádkozzunk? Mikor beszélgetünk azzal, akit szeretünk? Hát vágyunk rá, hogy beszélgessünk vele, nem? Ha minket örömér, akkor azt meg szeretnénk osztani, mint a gyerek is a szülei, vagy hazajön a kislányom, pont ide jár ebbe az iskolába, öröm van, akkor rögtön jön, anya, mit tudom, ezt kaptam. Ha bánaton, azt is rögtön elmondja. Az Isten minket vár, hogy tárjuk elébe, ami bennünk van, és mondjuk el neki. Ugye, azt mondja az ige, hogy az első Tesztalonikai körében, hogy szüntelen imádkozzatok. Szüntelen. Vagy a Máté Evangélium 25. fejezetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugye, ez nem csak egy alkalomra szól, hanem mindig. Ugye a Lukács Evangéliumban olvashatjuk még, hogy mondta pedig néki példázatot arról is, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondja Krisztus a tanítványoknak, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem. Most ugyanúgy, hogy nem kell lustának lenni. Ugye az ember ellustulhat abba is. Az azt jelenti, hogy állandó legyen az imánk, hogy annak legyen rendszeressége. Ugye minden nap, ugye reggel, amikor menjünk a napba, este, ha befejeztük a napot, de közben is, ha olyan dolgok érnek, amikor úgy érezzük, hogy az Isten segítségére szükség van, mert én ezt képtelen vagyok megoldani, az Isten örömmel vár, hogy mi hozzáfordulunk. Őt nem terheljük meg azzal, mint a kisgyerek esetleg minket, hogy mindig ott lábatlanunk, és mindig akar valamit. Ő szereti, hogyha mi hozzáfordulunk, és mindig neki mondjuk el a kéréseinket. Akár örömünk van, akár bánatunk, akár bármilyen gondunk vagy problémánk. Ugye a másik dolog, hogy honnan tudjuk, hogy Isten meghallgatta az imánkat. Ugye ez egy komolyabb kérdés, mert mondtad nekem is ilyet, hogy Nási, honnan az Isten meghallgatta. Most elmondok valamit, az elhangzik, hát most honnan lehet tudni. Ugye? Vagy az Isten olyan, mint egy automata, hogy bedobom a kérést, ugye, mint a kútba a pénzt, aztán majd mint csoda történik, és most hát meghallgatja, vagy nem. Van egy ilyen csodálatos ige a Zsoltárok 138. fejezet 3. versében,
Így mondja Dávid, hogy mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erőt támadt. Azt mikor kiáltottam hozzá, hogy imádkoztam, azt mondja, hogy felbátorítottál engem, azt érezte, hogy az Isten ismét adott neki bátorságot, hogy az életnek a küzdelmeit fölvállalja, és ne hátrálj meg semmi ezzel, és azt mondja, a lelkemben bennem erőt támadt. Ha mi komolyan az Istenhez imádkozunk, meg kell tapasztalnunk az imádságot, hogy az Isten ismét bátorságot ad nekünk. Az ember sokszor fél, és aggódik, és elszomorodik, és tele van küzdelmekkel, fájdalmakkal. Azt mondja, felbátorítottál engem, és a lelkemben erő támadt. Tudjuk, mi az az erő amúgy? Ugye az erő azt nem lehet megfogni. És ha megemel a mikrofont, látjuk, hogy mivel emelt a kezem, mert az erőt nem látjuk, csak az, hogy emeledik. Az az erő, a Szentlélnek az ereje, az az erő, ami bennünk azt a képességet, azt a kitartást, azt a fajta hozzáállást adja, amivel azt a dolgot mi véghez tudjuk vinni. Ugyanúgy van erőnk megtenni, szoktuk ezt mondani, de az erőt magát nem látjuk. Belső erőnk. És ugye sokszor az ember az Istenhez megy, és tényleg tele van aggodalmakkal, meg félelmekkel, meg küzdelmekkel, különböző kétségekkel, és ha imádkozunk, egyszer csak azt kell tapasztalnunk a lelkünk, hogy bennünk erő támadt, hogy már nem félünk, hogy mi az Istennel készek vagyunk fölvállalni ezt a dolgot. Nem tudjuk az Isten hogyan fogja megoldani, de belül azt tapasztaljuk, hogy az Isten megerősített minket, megtámogatott minket, és el tudjuk hordozni azt a helyzetet, amire azt gondoltuk, hogy minket agyonnyom. Vagy még egy egyszerűbb dolgot mondjak, amit Ézsaiásnál olvashatunk az 59. fejezet első versében. Ímé nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az Úr füle, hogy meg nem hallgathatna. Ez egy egyszerű, ez hitáltal el kell fogadni. Az Isten maga mondta azt, hogy ő nem süket, nem rövid a keze, ő meg tud minket hallgatni. Most mondjam azt, hogy nem igaz? De az Isten maga mondja, hogy ő meghallgat engemet. Fogadjam, hogy ez így van. Hitáltal el kell fogadni. Ez nincs itt morfondírozni. Vagy a maga Krisztus is mondta, hogy aki titkon van és a tartjád, aki titkon néz, megfizet néked, de hogy? Nyilván. Az az Isten látja is. Néha szoktam, hogy imádkozni, csak zárójelbe teszem, hogy hát jó Isten, te tudod, hogy hol vagyok, itt vagyok Nyíregyházán, itt vagyok az örökösfőn, itt vagyok a negyedik emeleten, te látod, hogy itt vagyok, te nézel, te érted, hogy én mit akarok. Hogy Dávid mondja, Uram, a szó még a számon sincs, de te már érted a gondolatot, mint mondani szeretnék. Tehát az Isten megért, hát tudja, hogy itt lakom, nem? Elfelejkezik rólam. Jó néha magunkba tudatosítani, hogy az Isten igenis tudja, hogy létezünk. És figyel. Jézus maga mondta, titkon néz, és meghallgat. És nekünk ad belsőleg erőt. Még egy utolsó gondolat, hogy jó, de kiket hallgat meg? Hát most mindenkit meghallgat az Isten? Biztos, hogy sokkal kevesebb lenne a világban a fájdalom és a gond, és sokkal jobban megoldódnak a problémák, ha több ember értelmesebben közelíten az Isten is imádkozna. De mi a feltétele? Ugye így olvashatjuk a Zsoltárok 22. fejezet 25. versében, mert nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Azt mondja, hogy nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és az orcáját nem rejti el. Bibliában úgy mit jelent a szegény? Ugye ez egy kettős értelmű, mert jelent az, hogy tényleg szegény, mert anyagilag is, de inkább a másik értelmét szokta a Biblia érteni, hogy Jézus Krisztus mondta, hogy boldogok a lelki szegények. Isten azt mondja a szegénynek, aki belátja a saját nyomorúságát, belátja a saját tehetetlenségét, hogy neki nincs ereje a saját helyzetén változtatni. És ezt belátja, és nem tagadja, és az Isten ezt hol, és az Isten azt mondja, ezt ő látja az emberben, és azt mondja, azokat meghallgatja. Úgy nem lehet az Istenhez mondani, hogy hát Istenem, segíts nekem, de én is meg tudnám oldani, de azért te is segíts be egy kicsit. Ugye? Vagy imádkoztam, hogy segíts Istenem, aztán én töröm a fejemet, de hogyan oldanám meg? Hát akkor minek értem a segítséget? Ez amit, ha építkeznék, elhívom a kömüves, de te üljél, majd én megcsinálom. Akkor minek hívtam? Ugye van nekem arra erőm. Isten azt szeretné, hogy lássuk be a saját nyomorúságunkat, azt mondja, adnak ő tud segíteni. Isten annak nagyon szeretni. Vagy még egy igét olvashatok. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Ugye, hogyan menjünk az Isten? Az a töredelmes és bűnbánó szívet.
az isteni egyik nagy feltétele az imádság meghallgatásának, ha belátjuk azt, igen, ma is vétkeztünk, ma is gondoltunk gonoszt a szívünkben, ma is mondtunk valamit, itt nem kellett, ma is elkövettem dolgokat, de bánom, és az Isten előtt nem mentegetem. Nem azért nem mentegetem, mert ki akarná magyarázni. Tudom, hogy igen, ez önzés volt, bűn volt, és szeretném az Isten ettől megtisztítani, és kihozna belőle. Azt mondja, az ember ezt belátja, az Isten készséggel segít. Ugye mi se segítenénk a gyerekünknek, hogyha valami rosszat tett, de látjuk rajta, hogy esze ágába sincs megbánni, de azért kér a csokit, már most elnézést. Adnánk neki? Hát látjuk, hát nem, rosszat tettél, és még nem is bánod, és akkor még jutalmat akarsz. Ugye? Isten szeretné, ha mi is belátnánk a hibánkat, és komolyan bocsánat kérünk tőle, és azt mondja, ő azt a bűnbánó szívet, ő azt meghallgatja. Most szeretnénk akkor ennyi bevezető után rátérni, hogy az Istent hogyan szólítsuk meg. Nyilván a mi atyánknak minden egyes részéről, mert tartatnánk egy órát, de az hosszú lenne, de én úgy gondoltam, hogy visszaretett én a beszélgetésben. Úgy kezdődik a mi atyánk, hogy kicsit elcsipett, hogy mi atyánk, mondjuk, hogy mi atyánk, különböző különálló szó, mi atyánk. Miért mi? Miért nem csak az én atyám? Ugye hát atyánk egy van, bár földi szülünk, egy apánk van. Miért Krisztus úgy mondta, hogy többes számba szólítsuk meg, hogy mi? Ugye azért mondja, mert sajnos előfordult ez is a Magyarország történelmében, ugye van egy ilyen szép vers, ismerhetjük is Petőfi Sándortól, hogy van? A magyarok istene. Ugye, hogy is van az a vers, hogy esküszünk, hogy rabok nem leszünk, ugye a magyarok istene, az mentse meg a népet, miért a magyaroknak van külön istene? És akkor van a horvátoknak is? Meg mindenkinek? Minden nemzetnek külön istene? Igen. Hát az emberek megtetik az Istent, sok részre szakítják, de Isten azt mondja, hogy ha mi elismerjük őt teremtőnknek, azért szólítsuk úgy, hogy mi, hogy lássuk azt, hogy Isten előtt minden ember az ő teremtménye. És én azonosuljak azokkal is, hogy én is csak egy vagyok közülük. Nekem nem magyarok istene van, nekem az Isten van. De az épp úgy Isten a görögöknek is, meg a négereknek is, meg az indiaknak is. És azt mondja, ezt tudatosítsuk, hogy egy a teremtő atyánk, egy az atyánk, és ezért így szólítsuk meg. Ráadásul nehogy azt gondoljuk, hogy ami szokták mondani az emberek, hogy az én Istenem, nekem a szívembe él. Mintha az Isten ki tudná magamnak sajátítani. Az furcsa lenne, de van ilyen. Nekem van az én Istenem, neked meg van a tiéd. Mintha az Istent így lehetne így szabdalgatni. Akik, ugye ez egy tó az Isten képhez is vezet. Mert akkor nekem elképzeltem, hogy milyen Istenem van, az nekem ezt meg azt megenged, stb. Az én Istenem az ilyen, neked milyen az Istened? Hát nekem meg emilyen. Hát ilyen nincsen a Bibliában. A Bibliában egy Isten kép van. Az egy másik dolog, hogy az emberek sajnos több része szedik, és sok képet festenek róla. Ugye furcsa lenne, ha a gyerekek azt mondják, hogy az én apám, azt mondaná nekem a gyermekem, hogy apa, te nekem az én apám vagy, de nem a testvérem apája, nekem jobban az apám vagy. Hát nem lehetek az egyik gyerekemnek jobban az apja, mint a másiknak, hisz mind a kettőnek az apja vagyok, vagy mind a négynek, mert nekem négy gyerekem van. De különös lenne, a gyerekek ezt mondanák, nem? És úgy folytatjuk, hogy mi atyánk. De miért, vagyis hogy atyánk, miért kell atyának szólítani? Ja, még egy igét szeretnék idézni. Azt mondja Pál apostol a Cselekedetek, apostolok Cselekedete 17. fejezet 26. versében, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén. Az egész nemzetséget egy vérből. Nincsen, a fajok az emberiség találtak. Isten egész nemzetség egy vérből van teremtett, tehát ő a mi atyánk. Ugye miért is atyánk? De miért, ugye ez most kicsit ellenmondás, ha mi, akkor meg miért atyánk? Mert az atyánk az meg olyan bizalmas, ugye, hogy hát az atya, ugye az, aki legközelebb áll hozzánk. Miért mondja, hogy atyánknak kell szólítani? Azt mondja a Máté Evangélium 7. fejezet 7. versében maga az Úr Jézus, hogy melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ áld néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kigyújt áld-e néki? Ugye, hogy miért mégis atyának szólítsuk? Miért nem Istennek?
Bár szólíthatjuk annak is. Azért, mert annak ellen, hogy azt mondjuk, hogy mi, annak az Isten mégis egy ilyen bizalmi kapcsolat akarnak kialakítani köztünk, hogy mint az apa a fiával, mint az atya ugye az ő fiával, hogy érezzük, az Isten közel áll hozzánk, ő nem egy távol Isten, aki nagyon-nagyon-nagyon messze van, valami idegen Isten, én meg itt mormorok neki valami imát, aztán vagy meghallgatja, vagy nem. Hogy én úgy közeledjek hozzá, mint a legbizalmasabb valakimhez, aki engem nagyon megért, hát a jó teremtőm. És ez abban, hogy atya, vagy apa, ugye mi így mondanánk, a megszólítás benne a bizalom. Hogy én bizalommal mehetek az én atyámhoz. És az Isten azt szeretné, hogy ne féljetek tőlem. Ugye tudjuk azt, hogy a bűn miatt az ember elrejtőzött az Isten is, és az Istentől fél, és idegennek tekinti az Istent. Nem akar a közelébe menni. Az Isten meg azt mondja, hogy én a ti atyátok vagyok. Hát gyermekeim vagytok, hát gyertek hozzám bizalommal. Szinte hívja az embert magához. A másik, ami ugye egy zárójeles megjegyzés, hogy rögtön az evolúcióval szembe megy. Mert ha ő az atyánk, és mi egyből vagyunk teremtve, akkor ő a teremtőnk is. Akkor most vagy evolúción, vagy van egy atyánk. Az evolúció nem az atyánk. Ott nincs ilyen. Ott nincs személyes Isten. Ott a véletlenek sorozata van, meg különös kiválasztódások, meg izoláció, meg nem tudom micsoda, meg mindenféle alkalmazkodás, de ott nincs személyes Istenkép. Kizárja az evolúciót, ha én atyának szólítom az Istent. A harmadik pontban, ugye úgy folytatja, hogy ki vagy a mennyekben. Ugye miért teszi hozzá azt, hogy ugye mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Ki vagy a mennyekben, ugye helyesen hangsúlyozva. Miért kell azt magunkba tudatosítani, hogy van egy atyánk, aki mindenkinek az Istene, van az atya, aki szeretni, hogy én bizalmi kapcsolatba kerüljek vele, de hogy ő a mennyben van. Nem tudom, gondoltunk-e arra, hogy milyen jó, hogy van egy meghatározott pont, ahol az Isten létezik. Nem csak úgy elszáll a elnézést, ugye a levegőbe az ima. Aztán azt sem tudom, hogy hol az Isten. Egyáltalán van valahol az Isten? Vagy az valami anyagtalan szellem, valami lélek, valami megfoghatatlan valami, vagy valaki, aki azt sem tudom, hogy hol van. Az Isten belénk akar vésni, hogy a mi imádságunk az bizonyos helyre megy. Ahol az Isten van, és hol van az Isten? A mennyben van. Ez olyan, tudjuk, mintha feladnánk egy levelet, de nem tudjuk, hogy hol a címzett. Visszajön a legfeljebb hozzánk. Hogy nem lehet írni levelet, hogy nem tudom a címzettet, akkor minek írtam? A másik pedig, hogy jó, hogy van az Isten. Hogy van egy fizikai valóság, ahol a világegyetemben az Isten ott van. És ő tudja és hallgatja az imánkat. Mert mi emberek ugye fizikai lények vagyunk. Nekünk most mondaná valaki, hogy az Isten az valami szellem, az valahol van, de nem tudom, hogy hol, de te imádkozzál, az teljesen megfoghatatlan. Elbizonytantja az embert. Ez mi biztos. Van menny, ahol van az Isten. A másik pedig el kell gondolkoznunk azon, hogy ha az Isten a mennyben van, akkor ő milyen tiszteletet és tekintét tiszteletet vár el tőlünk. Hogyan viszonyulunk hozzá? Aki titkon van és néz. Szóval meg kell gondolnunk az imádság közben is, hogy azért az Isten nem azt mondja, hogy ilyen havari kapcsol legyünk vele, hogy legyen bennünk tisztelet, a világegyetem ura hallgat most minket. Akinek egy szavára lett a föld, és a menny, és az egész csillagvilág. Úgy menjünk az Isten elé. Azt mondja például a Prédikátor könyvében Salomon, ne gyorsalkodj a te száddal és a te elméd, ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig a földön, ezért a te beszédet kevés legyen. Ugye arra ott, hogy az Isten mennyben, tehát a világegyetem ura, te pedig csak itt a földön vagy teremény. Gondoljuk meg, hogy hogyan közelítünk az Istenhez. Ugye benne az, hogy legyen bennünk elég tisztelet. Ugye ez volt a megszólítás, hogy ezzel a lelkülettel, mikor letérdepelünk, vagy ki milyen helyzetben imádkozik, ez legyen a lelkünkben, hogy mihoz kihez menjünk oda. Hogy ő mindnyájunk Istene, hogy ő az atyánk, aki teremtett minket, és ő bizony hatalmas úr. Ő csak szólt és meglett, és ez a lelkülettel közeljünk az Istenhez. Ne félválól, ne tiszteletlenül,
ne legyenek bennünk olyan dolgok, amelyek hát meghúzza az ember vállát, ne kutya futtába már elnézést. Ugye most jönnek ugye a kérések. Mi az első kérés? Ugye, hogy folytatjuk a mi atyánk? Szenteltessék meg a te nevet. Ugye, ezt nagyon templomban jártam, ez valahogy megmaradt a fülembe. ez a mondott a mi atyánk, hogy szenteltessék meg a te neved. Van szépen, kegyesen hangzott, tudja, hogy megszentel az Isten nevét. De valójában mit jelent megszentelni az Isten nevét? Most ezt egy, hogy mondjam, egy vallási közösségnek kell megtenni, egy népnek, vagy egy keresztény államnak, vagy az egyes embernek, vagy mondjuk az egyházban a papságnak, vagy maga a ceremóniák azok, vagy azok a ünnepek, amelyek azt jelzik, hogy most megszenteljük a nevét, vagy mit jelent konkrétan megszentelni a nevét. Ugye sokan úgy gondolkozik, hogy hát ha van valamilyen vallásos ünnepség, és én azon részt veszek, ugye elmegyek egy búcsúba, vagy elmegyek húsvétkor, vagy mi volt most ugye húsvét, vagy jön a pünkösd, ott én valamit megcselekszem, imádkozom, vagy énekelek, vagy csak ott vagyok, akkor én azzal úgymond megszenteltem az ő nevét. Ugye gondolhat így az ember. Hát a Bibliáról sokkal, hogy mondjam, közelebb akarja ezt hozni hozzánk, és nem ilyen külső dolgokra utal elsősorban. Az első Péter levélben így olvashatjuk: az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szerítséggel és félelemmel, jó lelki ismeretetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Ugye ez egy kicsit hosszú igehelye volt, de figyeljük meg, hogy mit is mond itt Péter apostol. Azt mondja, hogy ő is úgy kell, hogy az Úristen pedig szenteljétek meg hol? A templomokban bizonyos dolgok, hogy menjünk elő, vagy tegyük azt mondja, a ti szívetekben. Ugye maga a szó is, hogy szenteni, azt jelenti, hogy valamit elkülöníteni, valamit odaadni az Istennek. Ugye oda szenten azt szokták mondani. És azt mondja, mit kell oda szentelnünk? Azt mondja, csak az egész lényünket. És azt mondja, hogy hogyan? És ugye mondja, hogy hogyan? Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről. És azt mondja, szelídséggel és félelemmel. Ugye, hogyha ti megismertétek az Istent, és milyen reménységről szólít, hogy van a bűnből szabadulás, az Isten minket megváltott a bűn fogságából, és van örök élet, és van üdvösség. Azt mondja, hogy mindig készek legyetek szelídséggel és félelemmel. A szelídség azt jelenti, hogy nem erőszakkal, nem ráhatással, nem manipulációval, nem megfélemlítéssel. A szelídség van, hogy a másik ember szívesen veszi. Érzi, hogy nem ráerőszakolják, hanem látja másik emberben, hogy ő tényleg a szívéből szólja azt, amit mond, és azt komolyan veszi. Ugye a félelemmel azt jelenti, hogy Isten félelemmel, hogy tisztelettel mind emberek, mind Isten iránt. Azt mondja, jó lelki ismertetek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mind gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó érteteket. Ugye ez egy érdekes leírás, mert attól függetlenül, hogy az emberek, azok a hívő emberek szeretnének jó lelki ismerettel élni. Szeretnék tényleg szelídséggel az embereknek továbbadni az Isten beszédét, attól függetlenül, mit kapnak érte. Azt mondja, hogy rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket. Azért nem tudom, tapasztaltuk-e, mert hogy sokszor a jót adunk, rosszat kapunk érte. Ugye? Nem könnyen előfordul az életben, bárkivel. Igyekszik a legjobbat adni, igyekszik szeretettel viszonyul a másik emberhez, tényleg őszinte, és rágalmazzák, meg még gonosztevőnek is mondják. Ne várjunk túl sok jót az emberektől, ugye? És azt mondja, hogy de megszégyenüljenek, és hogyan szégyenüljenek meg? Hogy látják a Krisztusban való jó életeteket. Hogy ti valóban úgy éltek Krisztusban, nem magatok erejéből, ahogy az Isten azt nektek megmutatta. És azt mondja, akkor megszégyenülnek, mert amivel rágalmaztak titeket, végülis visszaszáll az ő fejükre. Mint tükör, olyanok vagytok nekik. Látják, hogy hogyan kellene élni. A jó élet az nem azt jelenti, amit most mi mondanánk, hogy az a jó élet, hogy megvan mindenem. A jó élet azt jelenti, hogy az Isten szerinti való szeretetben való élet. Hogy csendességben való élet. És ugye megszentelni azt jelenti, hogy én minden nap úgy kelek fel, és azt kérem az Istentől,
hogy vigyázzon rám, hogy ne engemet lássanak az emberek, ne nyilvánuljak meg, hanem az Isten lelke, az Isten akarata, az Isten szeretete, az Isten szent lelke, ami megnyilvánul, hogy tényleg szelídséget tudjak szólni az embereknek. Akármit teszek, akár a munkámban, akár az emberekhez való viszonyban, akár csak jövök, megyek, akár csak köszönök, bármit, amit teszek, az mindig Krisztusról tegyen bizonságot, és ne magamat adjam, mert azt mondta, hogy Krisztusban. Ugye régen rossz, ha mi magunkat akarjuk adni, mert az én természetem olyan, hogy nem sokáig tudnának elviselni a kedves hallgatók, hogyha megnyilvánulna, az Istennek uralkodni kell rajta, hogy Krisztus lássák meg az emberek. Hogy amikor ugye, hogy Jézus mondja, hogy a gonosz jóval győz meg. Hogy az ember, ha rágalmaznak titeket, vagy gonosz mondnak rátok, akkor ne vágjatok vissza. A gonosz jóval lehet meggyőzni. És akkor látják, hogy ti nem, ugye nem csak vizet prédikáltok és bort isztok, hanem az valóságos élet. Az tényleg igazi, tiszta élet. Ahogy az Isten is szeretné, ahogy Krisztus is élt az a föld, hogy Isten szeretné, hogy mi is úgy éljünk. Ugye ez egyfajta lelkület kell, egyfajta Istenhez való, ugye imádságban ez meg kell küzdeni. Mert az érezzük, hogy van bennünk más is. Vagy a harmadik kérdés benne az, hogy azért valami bennünk is munkálkodik azért ez ellen. Ugye a következő kérdés, hogy jöjjön el a te országod. Ugye én azt szeretném, hogy a szívemben az Isten ott legyen, és ő nyilvánuljon meg. Akkor ezzel együtt minek kellene ott lennie? Különben az eredetében nem az, hogy te országod, hanem az, hogy a te uralmad. Tehát nekem azt kell kérnem az Istentől, hogy először az ő országa, ugye nem itt fog megvalósulni elsősorban, ez először bennem valósuljon meg, hogy ő uralkodjon az én lelkemben. És ezt nekem kérnem, hogy mindig jelen legyen az én életem, hogy ő uralkodjon bennem. Ha én szeretném az Istent igazán bemutatni az embereknek, akkor az Istennek kell bennem uralkodnia, hogy ne én nyilvánuljak meg az önző természetem, az én öröklött tulajdonságaim, hanem az Istennek a tiszta lénye. És hogy ezt kérnünk kell az Istentől. Aki ezzel tisztában van, önmagával is tisztában, hogy én Uram nem tudom azt, amit kellene, de én szeretném róla tényleg értelmes, tiszta bizonságot tenni, de csak akkor tudom, ha nem legyen az én életem, hogy ő uralkodjon bennem. Ha én szeretném az Istent igazán bemutatni az embereknek, akkor az Istennek kell bennem uralkodnia, hogy ne én nyilvánuljak meg az önző természetem, az én öröklött tulajdonságaim, hanem az Istennek a tiszta lénye. És hogy ezt kérnünk kell az Istentől. Aki ezzel tisztában van, önmagával is tisztában, hogy én Uram nem tudom azt, amit kellene, de én szeretném róla tényleg értelmes, tiszta bizonságot tenni, de csak akkor tudom, ha te országod, a te uralmad, az állandóan

Szóval nem megy el hétvégére szűnőnapra. Vagy nem kapcsolom ki, mert most mással foglalkozok. Most hétvége, most ünnep van, akkor most keresztény vagyok, de amúgy meg nem vagyok keresztény, mert most nem érek rá. Ugye? Mert gondolkoznak így az emberek. Vasárnap van, menjünk a templom, akkor most vallásosak vagyunk. Jön a hétfő, akkor már nem vagyunk vallásosak. Szóval így nem lehet. Az Isten, ha az Isten uralma, az nem olyan, mint a Magyarországon a demokrácia, hogy minden 4 éve másikat választunk. Ugye? Mindig más szülünk. Az Isten állandóan szeretne ott uralkodni, állandóan szeretné az ő erejét, hatalmát, az ő szeretetét megnyilvánít, hogy lássák az emberek ezt rajtunk. Ugye ezen a földön a sátán az úr amúgy, bizonyos fokig. Jézus mondta, hogy jön az e világ fejedelme. Hát az e világ fejedelme uralkodhat az emberekben. De mi azt szeretnénk, hogy ne az e világ fejedelme uralkodjon bennénk, hanem Krisztus. Uram. És milyen csodálatos az, hogy az Isten országa ugye az először bennünk akar megvalósulni. Mert Jézus Krisztus azt mondta, Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, hanem Isten országa ti bennetek van. Akik befogadják az Isten igéjét, az Isten beszédét, az Isten beszéde az ő országának az alapelvei. Ugye egyszer, van egy ország, ahol az Isten uralkodik, mert ő az Úr, és annak vannak törvényei. Melyik országnak nincsenek? Minden országnak vannak törvényei. Az Isten azt szeretné, hogy azok a törvények, azok bennünk legyenek. De csak úgy vannak bennünk, hogyha befogadjuk az ő beszédét, de ezzel befogadjuk magát, az Istent is, aki uralkodni akar bennünk. De ez szabad választás. Mi ezt kérjük. Isten nem úgy uralkodik rajtunk, hogy na hát akkor én vagyok az erő, meg a hatalom, neked meg tessék engedelmeskedni, mert ha nem, akkor meghalsz. Isten nem fenyeget minket ezzel. A Lukács evangélium olvashatjuk a 17. fejezetben, hogy Krisztus mondott erről, hogy megkérdezvén a pedig a farizeusoktól, mikor jöjj el az Isten országa, és felelt nékik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el. Sennem azt mondják, ími itt, vagy ími amott van, mert ími az Isten országa, ti bennetek van. Azok az emberek fognak majd egy valóságos kézzelfogható országban is élni, akikben már most ott van a szívükben, hogy egy ilyen kis területen megvalósul az Isten országa, és azok az emberek fognak majd egy olyan országban élni, ahol csak azok fognak, akik így gondolkoznak és így élnek.

Igen, ám, de említettem, hogy ez mind szép és jó, és talán az embernek a lelkében ott is van a vágy, hogy ezt akarja, hogy szeretne tényleg egy olyan országban élni, amelyben csak igazság lakozik, amelyben szeretet van, ahol nincsen hamisság, nincsen hazugság, nincsen képmutatás, nem csapják be az embert. Ahol én szabadon megnyilvánulok, nem kell attól félnem, hogy már megint valaki képmutatóskodik, meg állandóan becsapnak, hogy a saját gyerekeink is sokszor megcsalnak és meglopnak, hogy ebben a világban az ember nem tud egyszerűen úgy létezni, hogy ne azt érezze, hogy mindenütt megrövidítik, vagy visszélnek a bizalmával, visszélnek az anyagi javaival, visszélnek a szeretetével. Ugye az a világ már sajnos arról szól, hogy mindenne vissza lehet élni, és a másik ember csak használati cikknek tekintik, addig használják, míg lehet, aztán pedig ellopják. Mennyivel másabb az Isten országa, ahol az az elvalósul meg, hogy nem magadért élj, hanem másokért. Te élsz rengeteg emberért, de az a rengeteg ember meg te érted él. Hogy az Isten országa mindenki szolgálatra született, nem uralkodásra. Ha urak akarunk lenni, akkor szolgáljunk. Isten a legnagyobb szolga. Pedig ő az Úr. És igen, de amit említettem, van bennünk egy másik erő, amely ezt nem akarja. Ezért biztos mindjárt éreztük, hogy amikor jót szeretnénk volna tenni, egy ellentétes erő húz minket. Abban az országban, amely a szívünkben van, ott mintha egy másik ország és egy másik uralkodó is lenne, ami ezt nem igazán akarja. Úgy így szól a következő kérdés, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Miért kell ezt kérni? Ugye, ha jól halljuk, azt mondja, legyen meg a te akaratod, a tiéd, ez azt hallatszik vele, mert az enyém más. Nem? Hogy bennem van egy másik akarat, de az nem

0: te akaratod. Emlékszünk Krisztus, hogyan imádkozott a Gecsemáné kertben? Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez hogy lehet? Krisztus nem azt akart, amit az atya? Ugye van bennünk egy olyan akarat, amely másfele húz minket, mint ami az Isten akarata. Mondhatnám, a két akarat úgy szembe van egymással sokszor. A legtöbb ember, aki nem ismerte meg az Istent, tulajdonképpen az Isten akaratával szembe megy. Lehet, hogy nem tud róla, de szembe megy. Aztán, amikor megismer az Istent, akkor már neki is az lesz az akarata, ami az Istené, de mindig nem tudja tenni. Mert az akarat akkor is ott van. Ne gondoljuk azt, hogy amikor megismerjük az Istent, és elfogjuk az ő országának az alapelveit, amikor szeretnénk tényleg úgy élni, akkor már bennünk ez teljesen, mondjam, teljesen automatikus, mi már semmivel nem kell küzdenünk, mi már el vagyunk telve az Isten lelkével, és már nekünk ez ilyen sima és egyenes út, bennünk már semmi nincs, ami ellentállna a jónak, mi csak a jó fele menjünk. Ez nem így van. Hogy is mondja Pál apostol? Azt mondja Pál apostol a 7. fejezet, Róma gyülekezet levél 7. fejezet 19. versében, mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, melyet nem akarok. Hát, hogy ez a kettőség bennünk van, nem? Hány ember szeretné, amikor tényleg látja, hogy mi a helyes? Megismer az Isten igéit, látja, hogy az Isten mutatja, hogy ez az a út, ezen kell járni. Vagy hogy ugye Pál is tudta már, mi az Isten akarata, de azt mondja Pál, hogy nem a jót cselekszem, melyet én akarok. Akarta is. Azt mondja, gonosz cselekszem, amit viszont nem akarok. Hát hogy lehet rosszat tenni úgy, hogy nem akarunk? Szervusz János. Hogy lehet rosszat tenni az embernek, ha nem akar rosszat tenni? Lehet úgy rosszat tenni, hogy nem akarunk? Lehet? De még hányszor? Nem? Ugye azért teszünk rosszat, mert az emberi természetünk, amely ugye bennünk van és megromlott, már a terem, vagy a bűnbesés óta, amely mindig az önzés fele hajlik, és bár mi látjuk azt, hogy az nem jó, hogy az tényleg önzés, mi szeretnénk a legjobbat, de néha olyan erős az emberi természetünk, hogy azt tesszük, amit valójában nem akarunk. Néha ki is mondjuk, hogy én nem akartam. Mit csinálják, így sikerült. Ugye? Nem úgy gondoltam. Sokszor olyat mondunk, amit igazából csak kiszaladt a szánkon, de nem akartuk mondani. Nem akartalak megbántani, de nem is tudom, honnan jött ez. Ugye? Nem úgy akartam, de ez így sikerült. Hányszor az ember életben, nem? Egy emberi kapcsolatban hányszor, hogy az ember ugye gyerekeknél is, házasságban is, az ember egyszerűen úgy jön neki bele a dolgok, hogy utána már belátja, hogy ez rossz, és nem is így akartam, nem is ezt akartam, de mi volt ez benne? Néha az ember magát sem érti. De. És ugye kérnünk kell az Istentől, hogy az ő akarata legyen meg. Az Isten akarata az mindig a legjobbat akarja nekünk. Mi is jót akarhatunk, de mégis rosszat teszünk. De az Isten, ha jót akar, soha nem tesz rosszat. Nála nincs ez, hogy átbillenne a másik oldalra. Ugye Jézus Krisztus is így figyelmeztette Pétert, mielőtt elárulta volna, hogy vigyázzatok, ugye mondta mindenkinek, nem csak Péternek, hiszen vigyázzatok, mert jó lehet a lélek kész, de a test az erőtelen. Ugye ezt Péternek is mondta, mielőtt elárultam, hogy vigyázz Péter, mert a lélek kész. Én tudom, hogy te készséges, én tudom, hogy benned szeretet van, és te amit mondasz, hogy én kész vagyok veled a halálra menni, ez igaz. Nem vitatom. De vigyázz, mert a lélek kész vagy, de a test, a természeted, az erőtelen. És milyen könnyen elbuktatta egy asszony Pétert, nem? Pedig ő őszintén gondolt, amit gondolt. Ő tényleg kész lett volna halálra menni. De elég volt csak azt mondani valakinek, hogy ez is közülük való. És már azt mondta, hogy nem. Ugye a természet egy pillanatra reagált és védekezett. És Jézust átkozódva tagadta meg. És Jézus erre felhívta a figyelmet, és nekünk nagyon kell kérnünk, hogy ez ne csak egy ilyen szleng legyen, hogy hát mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, aztán úgyis azt nyomja, én akarok. Ugye? Sokszor hallok, hogy hát legyen meg az Isten akarata, de aztán az egyezzen az enyémmel. Lehetőleg. Ha nem, akkor meg nem jó az Isten. Az Isten azt szeretné, hogy vizsgáljuk meg először is, hogy mi az ő akarata. Hány ember tudja, hogy mi az Isten akarata tulajdonképpen? Honnan tudnák, hogy mi az Isten akarata? Az emberek tudják, hogy mi az Isten akarat ezen a földön amúgy? Nem tudják, sajnos én sem tudtam, nem titok, ugye? Nem úgy születtünk sajnos, hogy mi az Isten akarata. Meg kell ismernünk, hogy mi az ő akarat. Ugye? Még szeretnék egy igét még visszacsatolva felolvasni, hogy mihogy nincsen bennünk erő arra, hogy tegyük azt, amit akarnánk, az Istennek valamit itt is tenni kell. És azt mondja itt a... Hol is ez az ige? A Filippi levélben olvasom? Hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Az Isteneknek még az akaratunkat is munkálni kell. Nem az akaratunkat befolyásolja, de hogy erősíti belőlük, hogy késztetéseket ad, hogy mi a jót akarjuk, és a jó mellett döntést hozzunk. Mert mi néha hezitálunk amellett is. Szívünkben akarnánk, de mégis sokszor rossz döntést hozunk, és a másik oldalra állunk, akarva akaratlanul. Miért? Mi is az Isten akarata? Mit szeretne az Isten, hogy velünk tulajdonképpen? Így befejezésül. Ki tudja, hogy mi az Isten akarata? Ha én imádkozom, hogy legyen meg a te akaratod, akkor az mit foglalna magában? Mondjad fel. Én is gondoltam erre, hogy egyik Isten akarsz, hogy a minden ember üdvözüljön, ugye? Ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözül, és az igazság ismeretére eljusson. Akkor minden ember üdvözülni fog? Mert az Isten akaratának ellent is lehet állni. Ezek szerint lehet. Mert ha az Isten akarata érvényesülne, akkor minden ember üdvözülne, és mindenki eljutna az igazság ismeretére. De azt látjuk, hogy nagyon sok ember nem fog üdvözülni, sőt az igazság ismerete sem jut el. Pedig ez az Isten akarata. De azért mondtam, hogy van bennünk egy másik akarat, ami meg néha másfele megy. És aki már komolyan megismerte az Istent, különben épp ma beszélgettem az egyik ismerősöm, hogy azt mondja, ez nehéz. Ez nem olyan könnyű. Mondom, egy keresztény életben egy nehéz dolog van. Mondhatnám, vagy mindenki máskor. De legfőképpen az a legnehezebb. Tudjuk, mi az a legnehezebb dolog? A jó mellett döntés hozni. Azt nekünk meg kell küzdeni. Mert a természetünk nem engedi. Ha már döntöttünk az Isten mellett, akkor az Isten már egyenletesíteszi számunkra az utat. De míg azt a döntést meghozzuk, az küzdelem, mert a természetünk nem hagyja magát. Ugye az ellenség sem alszik, a sátán is arra igyekszik, hogy minket azért húzzon a másik irányba, és mi nekünk meg kell hoznunk a döntést, hogy én az Isten oldalán maradok, vagy odállok. És ez a döntés meghozatal sokszor küzdelembe kerül. Jézus Krisztus miért ment háromszor vissza? Miért mondta azt, hogy ne úgy legyen, hogy én akarom? Mert ő is érezte a testében, hogy micsoda erő húzza el attól. És neki imában meg kellett küzdeni, még pedig hallatlan mélységen, ugye olvassuk, hogy vért izzadt a lelki küzdelemben, hogy ne a természete, ami szintén neki is emberi volt nekünk, az győzzön, hanem az Isten akarata legyen meg. És ez neki is, ha neki is lelki küzdelem volt, nem is akármilyen, ugye miért nem élünk át, de azért idézőjel kicsibe, nekünk is meg kell ezt küzdeni, nem lehet megspórolni. Nem lehet úgy, hogy én keresztény vagyok, most már vidám vagyok, happy az élet, semmi gondom. Mert ilyen nincsen. Aki komoly keresztény lesz, annak naponta küzdelem. Azt mondja Pál apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Utásomat elvéreztem, ha azt mondja. Vagy Timóteus nem mondja, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Harc, de szép harc. A természetünket hitáltal legyőzni az Isten segítség, ez egy kemény harc. Az nem adja meg magát, és tudjuk, hogy meddig él a természetünk? Hát ameddig él, még ebben a testben vagyunk. De azt mondja, nemes harc és szép harc, és legyőzhető. Csak mindig a döntésnél van nekünk problémánk. De ha az Isten mellett maradunk, ugye az imádságnak ez is a lényege, ha mi az Istenhez mindig imádkozunk és fohászkodunk, a jó Isten ebbe a küzdelembe mellénk áll. A világegyetem ura, a teremtő Isten az, aki uralkodni akar bennünk, és ő legyőzi. A kérdés az, hogy én ki mellé akarok állni. És mindig itt harc van. Mert természet nem hagyja magát. De minél inkább az Istenhez közeledek, hogy is mondja Pál apostol, megerőtlenül bennünk a bűnnek teste. Erejét veszti, de nem hal meg. Csak erőtlen lesz. ugye is ezt mondja, de az Isten le tudja bennünk győzni. És befejezésül, ugye ez volt az első három kérés, hogy a Jóisten így kell imádkozni. Mi az, amit leginkább nekünk kérnünk kell? Ugye még majd lesz még három kérés, azt majd János fogja elmondani, még majd a következőt én fogom a mindennapi kenyérről. De ennek a három kérésnek a lezárásaképpen, hogyha tényleg szeretnénk az akaratunkat és az Isten szolgálata váltani, hogy szeretnénk szembefordulni, mi az, amit nekünk kérnünk kell, ami bennünk ezt tényleg láthatóvá teszi. Jó, olvastam egy verset, épp kerestem ezzel kapcsolatban, hogy költőink írtak ilyen verseket, mert Babics Mihály, nem tudom ki is, mert a Mi Atyánk című verset, hogy Addy Endrétől az imádság háború után. Ugye, vagy Arany Jánostól a fiamnak. Ugye, az imádságról van szó. Régen a költők még jobban foglalkoztak ezzel, mert most a költők ezzel nem foglalkoznak a Istenhez való fordulás és az imádsággal. De Reményik Sándornak volt egy érdekes vers, amit most szeretnék felolvasni, amiben azt a kérdést teszi fel, na jó, de akkor miért kell imádkozni? Szeretném elolvasni, hogy milyen érdekes, hogy milyen kétségek voltak a költőben, és lehet, hogy sok ember ma is ezek a kételyek megvannak, hogy imádkozunk, jó. Hát az Isten úgyis tud előre mindent. De az Isten, ugye szokták mondani, úgyis meg van írva. Hát az Isten úgyis látja, hogy mire van szükségem. Előre tudja. Minek kell akkor imádkozni? De akkor mi célja? De az Isten nem úgyis azt tesz, amit akar. Ha már elvégzett valamit, azt mondja a költ, akkor már most mit álltok én annak ellent? De figyeljük meg, hogy veti fel a kérdést, és milyen gondolatok futkáznak, és végül is ad-e arra válasz, hogy akkor most miért is kell nekünk imádkozni? Az a cím, hogy gondolatok az imádkozásról. Ma oly sok kérdés tépet szaggatott, és egyre sem jött mentő felelet. Testvér, de hogy gondolod ezeket? Miért imádkozol? Hogy kiért, tudom. Gyermekeidért és apjukért, a te jó uradért, minden testvéredért és magadért legutolsó sorban. De miért? De miért? Hiszed, hogy aki ott fenn sátoroz és a világokat tengelyük körül forgatja örök egyforgással, aki ez a te imádságot szárnyal, mi kicsiny dolgainkat számon tartja? Mit tudod te? Mit tudom én? Mit tudjuk mi? Mi az ő akaratja? Amit elvégzett, meg kell, hogy legyen. Változtat-e ez azon ima, fohász? Imádkozzál bár völgyben, vagy hegyen, vagy tengerfenekén. Ó, de ugye a remény. Vagy talán te is úgy imádkozol, mint én, hitetlenül, süketen és vakon, csak mert valamit még próbálni kell, s mert más nem tudok, hát imádkozom, mert különben a szívem megszakad. Ó, tudom, te nem így imádkozol az érzéketlen csillagok alatt. Ugye olyan sok kérdés felvetett, most az Isten mindent előre tud, az Isten mindent elrendelt, akkor most azt tudom, hogy kiért, na de miért? Hát imádkozom ezért, meg azért, szüleimért, magadért, dolgokért, na de miért? Végis mi haszna az imádságnak? Az Isten úgyis elvégzi dolgokat, akkor nem úgyis az lesz. Ugye nem voltunk meg ilyen gondolatunk, hogy mi akkor miért is kell imádkozni? Vagy azt gondoljuk, az Istennek az írgalmát kiváltjuk azzal, vagy megszám minket, mert már most imádkoztunk hozzá, vagy százszor, akkor már egyszer csak meghallgat és megsegít, vagy hogy? De miért? Érdekes kérdés különben. Megér az is egy fél órát, hogy végigmenjünk rajta, hogy szóról-szóra. Én szeretném befejezni, hogy miért is kell nekünk tudnunk imádkozni. Itt a három kérdés lezárólag. Mert nyilván ahhoz, hogy az imádkoznunk kell, az természetes, hogy az Isten minket ugye ebbe az életben megtartson, de az Isten azt szeretné, hogy mi közben a mi lényünk, a mi jellemünk, a mi gondolkodásunk változzon, és egyre inkább az Istenhez közeledjen. És valahol más emberekké váljunk. Az imádkozásban igaz, hogy mi formálunk gondolatokat, de hogy is mondja Jézus Krisztus, a Szentlélek az, aki titeket tanít imádkozni. A Szentlélek könyörög értetek. A Szentlélek ad nekünk olyan gondolatokat, hogy azt mondjuk ki, amit amúgy nem tudnánk kimondani. Az igazi imádkozás az van benne, hogy olyanokat mondok az Istennek, amit úgy nagyon mélyen magamba rejtettem, és talán nem is tudtam volna megfogalmazni, de az Isten valahogy felhozza belőlem. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a mi belső lényünk, a mi emberünk, vagy mondhatnám, a mi jellemünk, a mi személyiségünk, az formálódjon, és valahogy az Isten akaratával összekapcsolódjon. De nem csak az akaratával, hanem az Isten jellemével is. Hogy az a jellem számunkra is kívánatos legyen. Az a szeretet az Istenben van, az a mi életünkben is valóság legyen. Hogy amikor én azt mondom, hogy majd a következők, nem a most a később eladásban, hogy bocsáss meg nekem, hogy én is miképpen mi is megbocsájtunk, az ne csak szó legyen, hanem az valóság legyen. Hogy az emberben meglegyen az a fajta tulajdonos, az Istenben is megvan. Tudjuk, az Istennek még a szerintem az egyik legszebb tulajdonsága, és szeretné, hogy bennünk is megnyilvánuljon. Felolvasom az igét, jó? Számomra, lehet, hogy nem mindenki, de számomra. Azt mondja a Máté Evangélium a 9. fejezetben 13. versen maga az Úr Jézus, hogy elmenvén pedig, de még hogy miért mondta ezt? Jézus Krisztus leállt a bűnösökkel, meg a mindenféle ilyen emberekkel étkezni, és akkor azt mondták rá a farizeusok, hogy ez a bűnösökkel eszik. De biztos valamilyen bűnöző is. Valamilyen aljember. Ugye? És akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy elmemén pedig tanuljátok meg, mi az irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. Jézus mit mondott nekik? Hogy ennek a világnak mi a legnagyobb baja? Hogy az a világ irgalmatlan lett. Nincs irgalom. Egyszerűen, ugye mindenki tapasztalja, hogy, hogy az emberek egymással szembe a legkisebb dologban sem könyörülnek. Keményen ragaszkodnak az igazságuk, úgy vélt igazságukhoz, nincs megbocsájtó készség. És ugye itt azt írja, azt mondja az ő is, hogy mert nem az igazakat hívogatni értem, hanem a bűnösöket megtérésre. Hát mi, ha látunk egy bűnös embert, akkor azt mondjuk, eltaposnánk, mert ő bűnös, de mi igazak vagyunk. Jézus azt mondja, hogy nem az igazakat, nem azt mondja, nem azok ért, akik magukat igaznak tartják, hanem azokért, akik belátják, hogy ők bűnösök. És Isten mit csinál ezek az emberekkel? Hogy is olvastuk az elébb? Tanuljátok meg, hogy irgalmasságot akarok. Mert az Isten tud egy nagy alapelvet. Embereken hogyan lehet segíteni? Ha nem a személyre olvasnak a hibát, itt ilyen, meg ilyen vagy, meg ilyen bűnös vagy, meg ez is, meg mit csinálsz, hanem irgalmas vagyok szemben, mert csak a szeretet tudja, az irgalma szeretet megindít az emberek szívét. Ha az sem, akkor semmi. És nekünk milyen tulajdonsága kérni szeretni az imádság alatt? Azt mondja a példabeszélő könyvében Salamon, amit leginkább kívánni kell az embernek, az irgalmasság az. Hát az emberi kapcsolatunkban nem ez okozza a legtöbb problémát. Mindenki ragaszkodik a maga igazához. Meg se próbálom megérteni a másikat. Nem is nézek úgy rá, hogy szerencsét lehet, hogy rossz a természetene, de ő annak a fogja. Most folytsam meg. Én meg jobb vagyok nála. Az a látásmód. Az Isten az irgalmas. Jézus Krisztus mit mondott nekünk? Milyenek legyünk mi? Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyi atyátok is irgalmas. Ugye más úgy mondta, hogy legyetek tökéletesek, de mennyetek is tökéletes. Azt mondja, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Nekem azért kell az Istenhez imádkoznom, és azért kell gyakorolnom az imádságot, azon felül, hogy kiért, ahogy a költő mondta, meg miért, mert én szeretnék azzal a látásmóddal, azzal a lelkülettel, azzal a szeretettel tekinteni a másik emberre, azzal az irgalom, az Isten is tekintett én rám. Mert ha nekem irgalmazott, én a másiknak ne irgalmazzak. És Isten nekem miért volt velem szemben könyörületes? Mert tudta, hogy csak így tudja bennem megtörni azt, hogy ne legyek magamnak az önzést. Ne csak magamnak éljél. Mert ez tönkretesz téged is, meg a környezetet is. Az önző ember, az magának él, kinek okoz örömet? Hát senkinek. Végül mi magának sem. Ugye? És az Isten azt mondja, hogy mindig kérjük ezeket. A lelkületünk, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy jöjjön el a te országod, hogy legyen meg a te akaratod. Ez az első három kérdés. Azért kérjük az Istentől, hogy elsősorban minket formáljon át arra, hogy mi úgy tudjunk szolgálni az emberek, és úgy tudjunk emberekre tekinteni, hogy befogadjuk őket, hogy irgalmasak legyünk. Gondoljuk bele egy társadalomban. Mennyivel másabb lenne egy munkahely, hogyha a főnök irgalmasabb lenne egy kicsit, nem? Csak egy kicsit. Akár hova elmegyünk, akár a kórházban, akár ugye a szülő-gyerek kapcsolatban is, hogy megértenék. Emlékszem, hogy 39 vagy 40-es volt, amikor megértettem az apukámat, hogy miért volt olyan, amilyen volt. Más lelkület. Megpróbálni megérteni, hogy hát ő olyan, de miért? Folytsuk meg, mert ő olyan. Mi mindig megmondjuk, hogy kit kéne erre a földről kiirtani. Nem? Az Isten az irgalmas Isten. És ami szeretnénk imádságunkban növekedni, akkor nekünk ezt nagyon gyakorolni kell. Még egy igét szeretnék befejezésre elolvasni. Pál apostol írja az Efézusok közé levél 4. fejezet 32. versében: legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megengedett néktek. Istennek miben mutatkozik meg az irgalma? Azt mondja, az Isten megengedett nékünk. Ugye az érdekes, hogy megengedett. Azt jelenti, hogy az Isten látta azt, hogy minket csak úgy tud meggyőzni, úgy tud jobban beléteni, hogyha Krisztust odaadja. Azt, hogy a Krisztusban megengedett, azt jelenti, hogy Krisztust elküldte érettünk, hogy meghajon azért, hogy a mi kemény szívünket megtörje, hogy mi is irgalmas emberekké váljunk. Azt a Krisztusban megengednénk. Azt mondja, hogy legyetek pedig egymáshoz jóságosok és irgalmasok megengedvén, hogy ne az a kemény szívűség, az a kemény lelkület, mindig az a bírálat, mindig az a odavágás, az oda csapkodás, mindig az a kemény kritika, az a durva megjegyzések. Engedjünk meg egymásnak. Egy közösséget mi tartan össze? Ugye egy országot is? Vagy egy kisebb közösséget is? Vagy egy családot is? Ha megengednek egymásnak. Nem megjegyzik, hogy ezt mondta tavaly is, meg 20 évvel ezelőtt is. Így gyűjtjük a haragot, meg az indulatot. Hanem megértjük. Sokszor én sem voltam különb. Miből gondolok, hogy most jobb vagyok? Hát én kívánom, kedves hallgatók, barátaim, hogy az imádság az nem egy olyan dolog, hogy elmondom, mint a csak úgy, mert kötelező. Az imádság is küzdelem, amúgy is harc. Ellen White azt írja, hogy egy igazán hívő keresztény nem az emberek között győz, nem a munkahelyen, vagy nem az emberi kapcsolatében. A győzelmet, azt mondja, az imádságban kell kivívnunk a belső szobánkban. Amiképpen Krisztus hol vitte ki a győzelmet? A Gecsemáni kertben. Ugye? Ő már akkor ott győzött. Mert imádságban megharcolta a hitnek szép harcát, és a sátán meg az emberek hiába csuforták, meg gunyolták, meg ütlegelték, meg kinozták, egy rossz szó nem jött ki a száján. És nekünk is a belső szobában kell győznünk. Aki győz a belső szobában, ahol az atyánk van és látja, hogy mi mivel küzdünk, az úgy fog elmenni a napba is, hogy a napba is győztes lesz azon a napon. Aki a belső szobában nem győz, vagy nem fordít rá elég időt, és nem az Istenhez kér, akkor nyakcsulálkozom, hogy a másik akarat nagyon gyorsan másfele vitte. Én azt kellene, kedves hallgatók, hogy győzzünk mi is. Minden napon győznünk kell a belső szobánkban, és mindig keressük az Istent, hogy a mi jellemünk is irgalmas legyen, és ne azt mondjuk, hogy reményi sánul, hogy de miért? Na ezért. Köszönöm a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Kedves testvéreink, úgy gondoltuk, hogy az egész negyedévi tanulmányra visszatekintve ennek a jelentőségéről lenne most szó, azt gondolnánk át, hogy miért vált ez szükségessé, hogy egy ilyen jellegű tanulmányt közösen átvegyünk, ami az istentiszteleti alkalmakról, az istentiszteleti rendről szól, illetve ahogyan láthattátok is, nem csak arról. Azt szerettük volna, hogyha most nem a formák kerülnének előtérbe, de úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy igazi változás, reformáció történjék, az Istenhez való viszonyunkban kell valaminek történnie, valamilyen nagy változásnak. Nyilván az, ami az Isten tiszteleteinken megnyilvánul, bármilyen vonatkozásban, hogy a rend, a csend, az Istenre figyelés talán nem a legteljesebb, ennek valahol ott van a háttere, hogy közelebb kellene kerülnünk Istenhez, jobban megismerve őt, az ő dicsőségét, szentségét, tisztaságát, és a tanulmány nagy része erre utalt, és erre próbálta a figyelmünket irányítani. A Malakiás könyve első fejezetéből hadd idézem a címadó igénket, tehát ami erre utal, hogy Isten népén belül miért is szükséges erről beszélni, miért szükséges a reformáció a mi életünkben és közösségünkben is ebben a vonatkozásban. Malakiás könyve első fejezete, a 6. versét idézném. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet. És tulajdonképpen ez még folytatódik, most nem olvasom el a fejezet további verseit, de nézzük meg, hogy mi mindenre mutat rá az Úr, és újra visszakérdez a nép, hogy mivel, Uram, hát miben? Talán ez a kérdés, ugye, hogy a végével kezdjük, ez az, ami talán leginkább jellemzi a laodiceai állapotot is. Hiszen Jelenések könyvében is ugye ezt találjuk jellemzésként, hogy nem tudod. Nem tudod magadról, hogy milyen állapotban vagy. És sokszor mi ezt sem tudjuk, hogy mi is a probléma. Hát miben nem tiszteljük mi Istent? Hát miben vagyunk mi hálátlanok iránta? Ahogyan kérdezi az Úr, hogy hol az én tisztességem, hol az én félelmem? Talán nem kérdezzük-e mi is meg, hogy hogy? Hát mi azért imádjuk Istent. Tiszteljük őt, igyekszünk engedelmeskedni neki. Mi a probléma a mi életünkben? Min kellene még változtatni? És az Úr itt újra és újra rámutat, hogy mi mindenben. Tulajdonképpen olyan jelenségeket leplez le itt az Úr, amit sokszor mi sem tartunk fontosnak, ami külsőségnek tűnik. De ezek a külsőségek, ha bár valóban nem ez a lényeg, ezek a külsőségek valamit mutatnak, ami belső állapotunkat. Mutatják az Istenhez való viszonyulásunkat. Mutatják azt, hogy mennyire tiszteljük, mennyire szeretjük őt, mennyire vagyunk hálásak iránta. És ahogy említettem is, hogy ez nem formai kérdés, de vissza is hat ránk. Tehát egyrészt tanúsítja, mutatja azt, hogy milyen a belső viszonyulásunk az Úrhoz, másrészt nagyon jól tudjuk azt, hogy ha áhítat van egy helyen, vagy ha mi magunk el tudunk csendesedni igazán, akkor mennyire visszahat a mi lelkünkre is ez. Vagy ha ki tudjuk fejezni Isten iránt a tiszteletünket úgy, hogy leborulunk előtte. Mennyivel másképpen tudunk akkor őrá figyelni, vagy az imádságra koncentrálni. Mennyivel inkább érezzük azt, hogy a Szent Isten jelenlétében vagyunk. És nem csupán elmondunk egy fohászt, hanem valóban arra vágyunk, hogy Istennel találkozzunk. Tehát ezért is fontos az, amiről a negyedévi tanulmányunk szólt. És olvashatunk az igében nagyon sokszor arról, hogy Isten megrója az ő népét. Ebben a vonatkozásban, tehát ha a külsőségeket nézzük, két olyan problémát említ az ige, amit Isten felró az ő népének, és mind a kettőbe beleesünk, mint közösség is, és egyénileg is.
Izsaiás könyve első fejezetében olvashatunk arról, hogy az Úr beszél a különféle alkalmakról, Isten tiszteletekről, áldozatokról, és nem azt rója föl az ő népének, hogy mindezt végzik, hiszen ő rendelte el az áldozatok bemutatását is. Ő rendelte el a Jeruzsálembe való zarándoklatokat is, a szombatnapi nyugalmat, az Isten tiszteleteket is. És mégis itt ezt olvashatjuk Ézsaiás könyve első fejezetében, de csak úgy kivonatosan idézném a 11. verstől, hogy megkérdezi az Úr, hogy mire való nekem? Mire való nekem mindaz, amit hoztok elém, az áldozataitok sokassága? Azután ezt kérdezi, hogyha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja ezt tőletek? Ki kívánja tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? És utána egy nagyon súlyos kijelentés is következik, hogy mindez útállat előttem, és hogy gyűlöli a lelkem. Szóval vajon miért beszél ilyen keményen az Úr? Olyan dolgokról, amiket mi szentnek gondolunk, amikről mi úgy gondoljuk, hogy de hát éppen ez a lényege, ami hitéletünknek, ami vallásos megnyilvánulásainknak. Miért mond az Úr ilyeneket, hogy utálja a lelkem? Hogy elfáradtam viselni? És hogy mire való ez? Mire való mindez? Ugye azon a háttéren értjük meg, hogy az Úr folytatja ezt a felsorolást, és ezt mondja, hogy bűnt és ünneplést együtt, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. És kérleli az ő népét, hogy tisztuljatok meg, távoztassátok el bűneiteket, gonoszságaitokat, és akkor elfogadlak benneteket, és akkor az áldozataitokat is hozhatjátok. Tehát látjuk ebből a részletből is, hogy mi az, amit az Úr lát sokszor a mi életünkben is, hogy jövünk alkalomról alkalomra, együtt vagyunk, megszoktuk, kifejezzük tiszteletünket Isten iránt, úgymond, de az Úr lát a szívbe is, a gondolatainkba is, látja azt, hogy sokszor mennyire nem vagyunk ott az Isten tiszteleten gondolatban, sőt, amikor eléjövünk imádságban, ugye nagyon sokszor egészen más gondolatok járnak a fejünkben, az Úr mindezt látja, és akkor megkérdezi, hogy miért teszed, mire való nekem, ki kívánja ezt tőled. Ugye ezek a kérdések még olyan vonatkozásban is el kell, hogy gondolkodtassanak, hogy vajon hát kinek teszünk szívességet, Istennek, hogyha az ő színe elé jövünk. Egymásnak, hogy eljövünk a gyülekezetbe, netán még szombatiskolára is. Ki kívánja ezt? Elő van írva. Hát azt mondja az Úr, hogy én nem kívánom, nem akarom rátok erőltetni. Ki kívánja ezt tőletek? Tehát, hogyha ez bárki számára is már teher lenne. Ha úgy gondolja, hogy áldozat. Vagy hogy fél szívvel tud csak részt venni benne. De azt mondja az Úr, hogy ki kívánja ezt akkor. Tehát csak akkor van értelme az Isten tiszteletnek, hogyha az teljes szívből való. Jézus Krisztus is idéz Izsaiás könyvéből, amikor arra utal, hogy ez a nép csak szájával, ajkaival tisztel engem, és ajkaival közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Tehát a formák, a külsőségek valamit kifejeznek. Kifejezik azt, hogy a szívünk hol van. Hogy valóban Istennél van-e a szívünk, Isten után vágyakozunk-e. Vagy hát csupán ezek külsőségek, sokszor ugye a liturgiánkhoz tartozó dolgok, hogy énekelünk, imádkozunk, de vajon amikor énekelünk, ott van-e a szívünk is és a lelkünk is. Értelemmel és lélekkel tesszük-e. Amikor imádkozunk, akár közösségben, akár a belső szobánkban, ott van-e valóban a szívünk és a lelkünk, át tudjuk-e adni magunkat az Úrnak. Azt látjuk az igéből, hogy akik igazán közel voltak Istenhez, azok igazán tisztelettel is voltak iránta. Sorolhatnánk végig olyan hívő embereket, akiket Isten maga a barátjának nevezett, akár Ábrahám, akár Mózes, hogyan viszonyultak ők az Úrhoz. Hogyan fordultak hozzá, mekkora tisztelettel, hódolattal, és milyen vágy volt a szívükben arra, hogy ezzel a Szent Istennel közösségbe lépjenek. És tovább sorolhatnánk a bibliai példákat,
Jézus Krisztus is, aki egy volt az Atyával. Hogyan fejezte ki a hódolatát, a tiszteletét, az imádatát az Atyával szemben, az Atyával kapcsolatban. Nem csak a külső magatartásában látjuk ezt, hanem amikor ezt mondja Jézus, hogy én semmit nem cselekszem magamtól. Vagy amikor ugye olvassuk a messiási proféciában, Ézsaiás könyvében, hogy felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. És az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen. Tehát ez a tiszteletteljes Istenre figyelés jellemezte minden időben az őszinte hívő embereket. És ez az, amire mindannyiunknak el kellene jutnunk, és együtt is, mint népnek, hiszen ja, nagyon jól ismerjük mindannyian, hogy milyen üzenet bízatott ránk. Ja, az úgynevezett hármas angyali üzenetnek mi az első mondata, az első üzenete, hogy kezdődik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudjuk-e mi ezt igazán képviselni az emberek felé? Hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Milyen háttéren tudnánk képviselni hitelesen? Hogyha valóban a mi életünkben és közösségi életünkben is ez nyilvánvalóvá válna. Hogy mi féljük az Istent, hogy neki adjuk a dicsőséget. És ez megnyilvánulna minden, az életünk minden területén az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudjuk-e mi ezt igazán képviselni az emberek felé? Hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Milyen háttéren tudnánk képviselni hitelesen? Hogyha valóban a mi életünkben és közösségi életünkben is ez nyilvánvalóvá válna. Hogy mi féljük az Istent, hogy neki adjuk a dicsőséget. És ez megnyilvánulna minden, az életünk minden területén, és különösen megnyilvánulna azokon a területen,

Ugye szó volt a negyedévi tanulmányunkban többek között a szombatnapi együttlétekről, Isten tiszteletekről is. Hadd idézzem csak így szóban Ezékiel könyvéből azt az igét, ami arról szól, hogy Isten azért is adta a szombatnapokat. Azért kellene nekünk megszentelni ezt a napot, hogy megtudjuk, hogy ő az Úr, ami megszentelünk. Akik évek, évtizedek óta szombatot ünnepelnek. Ugye föltehetnénk a kérdést mindannyian magunk felé, hogy a szombatot mennyire szenteltük meg. Tulajdonképpen ez egy költői kérdés is, mert meglátszik az életünkben az, hogy mennyire szenteltük meg. Visszahatna az életünkre. Az Úr, ami megszentelünk. Ha a szombatokat az Isten közelében töltenénk igazán. Ha legalább ezen a napon olyan hódolat, tisztelet lenne bennünk Isten iránt. És ez a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. És valóban készek lennénk a szívünket megnyitni, az életünket átadni az Úrnak, akkor a mi megszentelőnk lenne. Akkor az életünk napról napra és szombatról szombatra tisztulna, és valóban látható, szemmel látható lenne az Isten népe életében a folyamatos fejlődés, a lelki épülés. Hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy Isten jelen lehessen közöttünk. Jézus Krisztus elmondta, hogy mi a feltétele annak, illetve mi a háttere annak, hogy egy összejövetel szent gyülekezés lehessen. Ezt mondta Jézus, hogy ha ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak, akkor én ott vagyok közöttük. Tehát mi teszi szenté a mi összejöveteleinket? Nyilván nem az, hogy hányan vagyunk, bár most nagyon örülünk, hogy ilyen sokan összejöttünk, de mi teszi szenté? Ha Jézus most nem lenne itt, akkor ugye örülhetnénk egymásnak, de nélkülöznünk kellene az ő tisztasságát, szentségét, az ő szeretetteljes jelenlétét, és már is nem lenne szent gyülekezés ez az alkalom. Tehát mi a legfontosabb egy összejövetelen? Nem az, hogy kik vannak ott és kik hiányoznak, testvéreink közül, az is nagyon fontos. A legfontosabb az, hogy Jézus jelen van-e. És hogy Jézus jelen lehessen a mi összejöveteleinken, ahhoz szükséges a mi lelki hozzáállásunk, elcsendesedésünk, megalázkodásunk az Úr előtt. Hogy valóban most ne magammal törődjek, ne a magam sérelmeit hozzam ide, ne is másokkal törődjek olyan vonatkozásban, hogy ki mit csinál, és ki hogyan végzi a szolgálatát, vagy nem végzi, hanem elsősorban az Úrra figyeljünk. Tehát ez az első feltétele annak, hogy az Úr jelen lehessen. Olvashattuk az igéket arra vonatkozóan, hogy miért szükséges a csend, az elcsendesedés az Isten jelenlétében. Hogyan kellene ezáltal is kifejeznünk a tiszteletünket iránta, hiszen Isten szólni akar hozzánk. Ez még az emberi közösségekben is természetes, hogyha tudjuk, hogy valaki beszélni akar hozzánk, akkor mi elcsendesedünk. Hogy akkor hallgatunk rá. Mi sokszor belebeszélünk az Isten beszédébe, ha nem is hangosan, de úgy a gondolatainkban. Tehát szükséges az, hogy csend legyen a mi lelkünkben, és a környezetünkben is, ahhoz, hogy Istenre tudjunk figyelni. Szükséges a teljes figyelem, éberség, hogy valóban az Úr jelen lehessen, és tudjon hozzánk szólni, hogy mi az Isten akarata. Ezt megérthessük. Jézus arról beszélt a samáriai asszonynak, hogy akik az Istent imádják, azok szükség, hogy lélekben és igazságban imádják az Atyát. Lélekben és igazságban. Akár szombati istentiszteleteken, akár más alkalmakon, vajon lélekben és igazságban vagyunk-e jelen? Valóban arra vágyik-e a lelkünk, hogy Istennel találkozzunk? Ahogyan a Zsoltáríró olyan szépen megfogalmazza, hogy téged szomjúhoz lelkem, téged.

téged sóvárok az én lelkem. Hogy vajon valóban ő után a sóvárgunk, amikor összejövünk, vagy pedig szokás szerint. Eljövünk, egymással találkozunk, kicsit elbeszélgetünk, meghallgatjuk az Isten tiszteletet, mint egy szép hangú hegedűt, ahogyan olvashatjuk Ezékiel könyvében. Még szépnek is tartjuk, még szívhez szólónak is tartjuk, aztán elfelejtjük, amikor hazamegyünk is. És nem történik semmi az életünkben, semmi változás. Ahogyan idéztük is Ezékiel könyvéből, azért adta az Úr az ő szombatjait, hogy azokat megszenteljük, de hogy ő is meg tudjon szentelni bennünket, a mi életünket. Isten úgy szentelheti meg az életünket, ha hagyunk neki időt, csendességet, adunk neki teret az életünkben, ha beengedjük az életünkbe. Szó volt arról, hogy hogyan imádjuk az Istent. És nem csak a külső formákról van szó itt sem. Az imádás az a hódolatnak, a tiszteletnek a kifejezése Isten iránt. És ezt is megkérdezhetné tőlünk az Úr, ahogyan itt Malakiás könyvében olvastuk, hogy hát hol az én tisztességem, hol az én félelmem, hogy igen, akkor ti hogyan imádtok engem? Miben? Mivel? Ugye az első angyal üzenete ezt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adjuk mi Istennek a dicsőséget? Nyilván nem arról van szó, hogy állandóan mondogassuk, hogy az Úré a dicsőség. Jézus azt mondta élete végén szolgálata befejeztével, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Én dicsőítettelek téged a földön. Jézus Krisztus egész élete, magatartása, Istenhez való viszonyulása, az emberekhez való viszonyulása mind kifejezte, hogy ő hogyan dicsőítette az Istent. Egy olyan ószövetségi történetre szeretnék utalni, amikor ez tömegesen is jelen volt Izrael népe életében, ezt pedig a fogságból hazatért zsidók esetében olvashatjuk. Tehát amikor hosszú fogság után hazatérhettek, akkor a nép vágyott arra, hogy most újra megerősítsék az Istennel való szövetséget, és hallhassák az Isten igéjét, az Isten akaratát. Nehémiás könyve 8. fejezetében találjuk ezt az ige szakaszt, és csak néhány versre szeretnék itt utalni, hogy lássuk, milyen az, amikor egy nép, az egész nép, ugye egy tömegről volt szó, tehát nem csak 2-3 emberről, az egész nép összegyülekezett, és milyen volt az, amikor valóban Isten félelemmel, valóban az Isten iránti tisztelettel teltek el ezek az emberek. Mi volt ennek a következménye is? Nehémiás könyve 8. fejezetében ezt olvassuk az első 3 versben. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták a 7. hónap első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. És az 5.-6. vers, és felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felelt rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen. És meghajtván magukat, leborultak az Úr előtt arccal a földre. Ugye mit látunk itt ezen az összejövetelen? A nép összegyűlt, és ők kérték Esdrástól, hogy hozza elő a törvényt, hozza elő az Isten beszédét, és olvasson nekik. Tudni akarták azt, hogy mi az Isten akarata.
És amikor előhozta a törvényt Esdrás pap, ugye megfigyelhettük itt, hogy a nép állva hallgatta. Ugye ezzel is mit fejeztek ki? Ugye azt a tiszteletet az Isten iránt, hogy igen, mi most rád akarunk figyelni. Kora reggeltől délig. Hát ugye eléggé megdöbbentő ez, gondoljuk csak át. Kora reggeltől délig. Ott álltak, és ugye azt olvassuk, hogy figyelemmel hallgatták, és megértették. És áldotta Esdrás az urat, ahogy olvastuk a 6. versben, és az egész nép válaszolt rá, és meghajtották magukat, és leborultak az Úr előtt. És a következő versekben is olvashatunk arról, hogy hogyan hatott rájuk mindaz, amit Esdrás felolvasott a törvénykönyvből, a 8.-9. versben. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, azután magyaráztak, és a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás a király helytartója, és Esdrás a pap, az írástudó és a léviták, akik magyaráznak a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak a ti istenetekhez. Ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, amikor a törvény beszédeit hallotta. De gondoljuk csak át, ezek az emberek valóban félték az Istent? Tisztelték őt? És megértették azt, hogy ez az Isten szava, az Isten akarata? És valami mást is megláttak az életükben? Ugye sokszor meghallgatjuk az ige szolgálatot, az Isten tiszteletet, úgy rá is döbbenünk talán, hogy hát igen, ez most nekem szólt, itt ezen és ezen a területen probléma van az életemben, és azután ennyiben maradunk. Nem reagálunk rá igazán, nem vesszük a szívünkre, ahogyan itt a szívükre vették, és ahogyan érintette őket. Sőt, most nem akarok túl sokat olvasni, ugye olvashatjuk a folytatásban, még a 9. fejezetben, hogy amikor újra összejöttek, ugye megbeszélték egymással, most erős kötést tesznek az Úr előtt, hogy ezután mindenben engedelmeskednek neki. Hogyha a mi Isten iránti tiszteletünk valóban ott él a szívünkben, ha úgy tudunk eljönni az Úr színe elé, hogy őt szenteljük meg. Úgy mondjam, ne csak a szombatot szenteljük meg, hanem az Úristen szenteljétek meg, ahogyan mondja Péter apostol. Hogy valóban az Isten közelébe jövünk, akkor ilyen szemmel látható változás történne az életünkben, ahogyan itt olvastuk. Hogy a nép megkeseredett lélekkel odafordult a papokhoz, hogy most mit cselekedjenek. És erős kötést tettek az Úr előtt, hogy másként lesz. Hogyha ez minden szombaton így történne, ha mindig az Úr szava után vágynánk, és ha mindig szívünkre vennénk azt, hogy mit mond az Úr, micsoda változás történhetne a személyes életünkben és gyülekezeti életünkben is. Néhány mondatot olvasnék a tanulmányunk által idézett Ellen White bizonyságtételből. Alapos változásra van szükség a gyülekezetben. Isten gyakran fordítja el arcát azoktól, akik Isten tiszteletre gyűlnek össze. Az Isten tisztelethez való egész viszonyulásuk miatt a ruházat, a magaviselet és az Isten imádás tiszteletlensége következtében. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Azoknak, akik elfogadták a mennyei eredetű igazságot, kifinomultabbá, megszenteltebbé kell válniuk. Nem engedhetünk meg magunknak semmilyen hanyagságot ezen a téren. Hadd idézzek még egyszer egy mondatot. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Akkor ennek a hátterén érezzük-e az időszerűségét ennek a témának. A mennyei udvarokban minden tiszta és szent. Ott valóban az Isten színe elé léphetünk. Ott imádják az Istent. Olvashatjuk Jelenések könyvében, hogyan látta János apostol az Úr környezetében élő mennyei lényeket, hogyan imádják ők az Istent, betakarva az arcukat.
hogyan fordulnak ő felé, és hogyan dicsőítik őt, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Vajon mi beléphetünk-e oda? Ebbe a kórusba bekapcsolódnánk-e? Vagy pedig még idegen számunkra? Csak néhány gondolatban szeretnék még arra visszatérni, hogy ugye a tanulmányunk sok mindenre kitért, az istentisztelet különböző formáira és alkalmaira is, de hogy mi mindennel fejezzük ki az Isten iránti tiszteletünket, hálánkat, ugye ezek csak, illetve nem csak külsőségek, hanem ahogyan említettem is, hogy ezek vetületei annak, hogy mi az, ami bennünk él. Az éneklésünk, az adományaink, a bizonyságtevésünk mind azt mutatja, hogy mi él a szívünkben. Ahogyan utal is erre az Úr, csak szintén szóban idézném, hogy a ószövetségi proféták által már újra és újra megfette az ő népét, hogy azt mondja, hogy az énekeit zaját sem szenvedhetem. Szóval amikor nem igazán az Isten szeretete késztet bennünket, akár az éneklésre, vagy a hálaadásra, azt mondja az Úr, hogy ez zaj nekem, akármilyen szépen hangzik is az emberi fülnek. Az adományainkkal kapcsolatban, és ugye Malakiás könyv első fejezetében, ha tovább olvassuk, ott látjuk, hogy mit mond az Úr, hogy nem a zsengét adjuk sokszor, és hogy olyan fárasztónak tartjuk az Istennek való szolgálatot. Ezt mondja, hogy ráfújtok, úgy lihegtek közben, úgy jaj, de fárasztó, ugye, az Istennek való szolgálat. Szóval ugye az Úr azt mondja, hogy hát kívánja ezt tőletek valaki. Tehát ugye ahogyan a tanulmányunk is utal rá, hogy annyiféle módja lehetne annak, hogy kifejezzük, hogy tiszteljük és féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Kifejeződik ez a gyülekezeti életünkben és az emberi kapcsolatainkban is. Ugye most az utóbbi tanulmányaink a szolgálatokkal foglalkoztak, ugye mai is, és itt is fölmerül egy ilyen kérdés, hogy hogyan állunk akár gyülekezeti szolgálatokhoz, akár más jellegű szolgálatokhoz. Nincs az a húzódozás, hogy hát most miért én, hát ugye más talán jobban tudná csinálni, meg hát én nem érek rá, meg nem is vagyok alkalmas, meg hát nem. Ugye erre is mit mondana az Úr, hogy hát ki kívánja. Ha ez nekünk teher, vagy erőfeszítés, akkor ki kívánja. Ha ez nekünk nem öröm, ahogyan a századik Zsoltár kezdődik is, mert hát ugye a második vers mondja ezt, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Mindent, amit csak tehetünk az Úrért, örömmel kellene tennünk és vállalnunk. Akár arról van szó, hogy egy emberi közösségben, egy gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül emberek felé szolgáljunk, hiszen az emberek iránti viszonyunkat és az Isten iránti tisztelet határozza meg nagyon sokszor. Hát ugye itt is átgondolhatnánk azt, hogy mennyi emberi probléma, mennyi emberi kapcsolatainknak a tönkremenésének a hátterén ott van az, hogy nincs rendben igazán az Istennel való kapcsolatunk. Ha valóban helyreállna, ha valóban komolyan vennénk azt, hogy szent az Isten, ha komolyan vennénk azt, hogy ez a szent Isten viszont velünk akar közösségre lépni napról napra, és szombatról szombatra pedig még inkább, akkor megszentelődnének az emberi kapcsolataink is. Másképpen viszonyulnánk testvéreinkhez, másképpen viszonyulnánk a kívülvalók irányában is, hiszen Isten szeretetét hordoznánk a szívünkben, és az ő tisztosságának, szentségének a tudata késztetne bennünket arra, hogy hozzá méltó legyen a mi életünk. Mi most csak röviden szólhattunk erről, ugye összefoglalása volt ez a negyedévi tanulmánynak, de szeretnénk nagyon a szívetekre helyezni, hogy ez most azért született ez a negyedévi tanulmány, eltérően a világközösség témájától, hogy ebben a tekintetben is a reformáció megtörténjék a közösségünkben. Reformáció és lelki megújulás. Mert ha csak a külső formák változnak meg, akkor az vonatkozik ránk is, amit olvastunk Ézsaiás könyvében, hogy az Úr megkérdezi, hogy akkor most miért, most hajlongtok előttem, vagy szóval, hogy mi szükség van erre is. Tehát ne itt kezdjük el,
a reformációt. Ne a külső formákon kezdjük el. Kezdjük el az önmagunk megvizsgálásánál. Sőt, kezdjük el ott, hogy az Úr elé állunk, és hagyjuk, hogy ő megvizsgáljon. Hogy ő megmutassa, hogy hol van a mi életünkben tiszteletlenség iránta. Hol van a mi életünkben olyan terület, ahol nem fejezzük ki azt, hogy féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Illetve, hogy valóban a szívünk állapotán, az egész lényünk állapotán kellene változtatni, és ezt csak az Úr tudja megtenni. Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy az esdrás nehémiási reformációhoz hasonlóan mi is erre törekedjünk, hogy igen, vágyódjunk az Isten jelenléte után, vágyódjunk az Isten akaratának a megértése után, és amikor megértettük, akkor fogadjuk el úgy, ahogyan ők elfogadták, hódolattal az Isten iránt. Leborultak az Úr előtt, sírtak az Úr előtt, és erős kötést tettek, hogy engedelmeskedni fognak az Úr parancsainak. Segítsen az Úr mindannyiunknak, hogy életünk minden területén, és az Isten tisztelet minden területén is az ő akaratát követhessük. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a gyermekek figyelmét kérném az első pár percben egy gyermek Isten tisztelethez. Ha hátrébb vagytok, esetleg előre lehet jönni ide az első sorba ülni. Szoktuk azt tenni másodta. Kisebbeknek, nagyobbaknak. Jézus mondott egy olyan mondatot a Bibliában, az evangéliumokban, gyerekek, hogy szabad szombatnapon jót cselekedni. És ez a történet is, ami az én gyerekkorom egyik legkedvesebb misszionárius története volt, erről szól. Remélem, nem hallottátok még, vagy ha hallottátok, akkor megint ugyanolyan szép lesz. Három afrikai kisfiúról szól a történet. Egyszerű körülmények között éltek, és nagyon boldogok lehettek mindig ezek a fiúk, amikor elmehettek a falujukban lévő evangelizációra, Isten tiszteletekre. Épült is ott egy gyülekezet, egy templom, de nem ilyen szép, mint ez. Persze a maga nemében az is nagyon szép volt, mert nem tudom, tudjátok-e Afrikában, hogyan építik a gyülekezeteket. Ugye oszlopokat ásnak le, azután a derék magasságban fonatokat készítenek, és oldalról, deréktől felfel teljesen nyitottak oldalirányba ezek az épületek. Valamiféle lombsátrat készítenek még rá, pálmalevelekből, és hát roppant egyszerűek ezek az épületek, úgyhogy szellősek a melegben, ugye ezek kibírhatóak. Ebben a gyülekezetben jöttek össze ezek a gyerekek is, és nagyon készültek, nagyon várták már, amikor újra jön távoli országból egy misszionárius, és majd újra Biblia óra sorozatot fog tartani nekik. Egy dolgot viszont nagyon sajnáltak ezek a gyerekek, és nagyon szégyeltek, hogy ők nem tudnak olyan szép ruhába felöltözni, és úgy menni el szombatonként a gyülekezetben. Végig nézek itt a lábatokon, nagyon szép cipőben vagytok. Ti nekik nem volt cipőjük, hanem saruban vagy mezit láb a poros úton, így mentek el a gyülekezetbe. Egyikük, nevezzük el Louise-nak, Louise elhatározta, hogy mire legközelebb jön a misszionárius, ő szerez magának egy cipőt. Engedélyt kért a szüleitől, és elutazott a legközelebbi városba, ahol valami kereskedőnél majd ő elkezd dolgozni, és ott majd összeszed annyi pénzt munkával, hogy legyen neki szép cipője, szép bőrcipőt szeretett volna. És a történet szerint a társai, a két barátja ki is kísérte izgatottan a buszra, ahol nagy nehezen felfért valahogy, és azután egy néhány hét múlva ugyanilyen izgatottan várták, hogy Louise hogyan érkezik vissza, és sikerült ez az akció, ez a terv, hogy ő bőrcipőben fog ezentúl Isten tiszteletre járni. Mikor leszállt a buszról hetekkel később, akkor nagyon izgultak a barátai, mert a hóna alatt egy szép papírdoboz volt, és amikor a közeli fa alatt leheveredtek, leültek, akkor kibontotta a dobozt, és egy pár nagyon szép fekete bőrcipőt vett ki Louise. És mutatta a társainak, hogy mostantól kezdve képzeljétek el, ebben fogok a gyülekezetbe járni. A barátjai örültek neki, képzelhetitek, de volt egy kis szomorúság is a szívükben. Mit gondoltak, miért?
1: Hogy nekik nincsen,
0: ugye? És amikor Louise körülnézett és látta a társainál, hogy de hát örülnek is, meg azért kicsit szomorúak is, akkor azt mondta, hogy na várjatok csak, van egy ötletem. Gyertek 10 perccel hamarabb az Isten tisztelet előtt. És amikor elkezdődött az istentisztelet következő szombaton, az új misszionárius tartotta az igehirdetéseket, akkor a felnőttek a következőt vették észre. Louise megjelent a gyülekezet bejáratánál, bement egészen előre a legelső sorba. Mindenki ámult, hogy milyen szorgalmas gyerek ez a Louise, fekete bőrcipőben jár. Ez a szegény kisgyermek dolgozott azért, hogy legyen neki ilyen szép ruhája az istentiszteletre. Beült a sor szélére, és a felnőttek csak annyit láttak, hogy amikor leült, akkor lehajol, kikötötte a cipőjét, és a párat átadta a fonatkerítésen, és egy kis kéz a bokorból elnyúlt, és elvette a cipőt. Aztán egy perc múlva Louise első barátja ugyanúgy fekete bőrcipőben besétált, leült első sorba ugyanúgy Louise mellé, ő is lehajol, gyorsan levetette a cipőt, és ugyanúgy kinyújtotta a kerítésen keresztül, egy kis kéz gyorsan elkapta, és egy perc múlva már a harmadik kisfiú jött be ugyanúgy, szép fekete bőrcipőben az Isten tiszteletre. Szabad szombatnapon jót cselekedni, azt mondta Jézus, és ez a kis történet nekem azért nagyon kedves, mert az ember egyrészt nem is gondolná, hogy mennyire nagyszerű dolog, hogy a jó Istennel találkozni eljöhetünk, és szép ruhát és szép cipőt vehetünk fel. Másrészt mennyire szép az, amikor nem csak úgy jövünk el a Jóisten gyülekezetébe, házába, hogy arra figyelünk, hogy mi szépek legyünk, meg rajtunk szép cipő legyen, hanem ahogyan ez a kisfiú is tette, gondoskodott arról, hogy senki ne érezze nála rosszabbul magát. arra figyelt, hogy mindenki jól érezze magát, amikor ő ott van a gyülekezetben, és az ő társai, akik azon szomorkodtak, hogy nekik nincsen olyan szép cipőjük, azt az örömet szerezte nekik, hogy nekik is meglegyen az a boldogság, hogy úgy mehetnek be az Isten házába, úgy mehetnek be abba az Isten tiszteleti sátorba, hogy nekik is szép fekete bőrcipő van a lábukon. Nagyon egyszerű a történet, de nekem ez egy nagyon szép történet. És azt kívánom, hogy gondolkodjunk még a tanulságokon. Mire tanít bennünket ennek a kisfiúnak a szorgalma, a szeretete, az Isten iránti tisztelete. És amikor fűzitek a szombati cipőt, vagy húzzátok a csizmát, legyen ott mindig a hála a szívetekben, hogy de jó, hogy a jó Isten megadta nekem ezt. Úgy legyen, amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Menjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Bibliánkat János Evangélium a 21. fejezeténél. Legyen is itt a Bibliánk, mert bár a vetítő is segíteni fog, de az igazi segítséget most mégiscsak a nyitott Biblia fogja nekünk majd adni, amikor végig gondoljuk ezt az ige szakaszt. János Evangélium a 21. fejezetében az első verstől egészen a 14. versig olvasom az alapigénket. Így szól Isten igéje. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél. Megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátanael, a galileai Kánából való, és az Ebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nékik Simon Péter, elmegyek halászni, mondták néki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus. Fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek neki. Nincsen. Ő pedig mondta nekik. Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 sinnyire. És vonszolták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondta nékik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadta a halálból. Kedves gyülekezet, hadd kérdezzelek meg benneteket, szép ez a történet? Szép ez a történet? Miért szép? Elgondolkodtam ezen a történeten nem olyan régen, és azt találtam, hogy nagyon szép, és tulajdonképpen ezt szeretném megosztani veletek. Jézusról általában olyan szakaszokat olvasunk a Bibliából, ahol tanító, beszéd, csoda, olyan nem életrajzi vagy apró élettörténet jellegű leírás van, hanem valamit egészen közvetlen, direkt módon közöl az igazságból, vagy valami olyat tesz, ami miatt méltán mondhatjuk, hogy igen, ő az Isten fia, igen, ő a győztes ember fia, igen, ő, ami megváltunk. És nem is baj, hogy ezek az előbb említett feljegyzések túlsúlyban vannak Jézus életével kapcsolatban az evangéliumokban. Azonban, amikor egy ilyen általam korábban hát töltelék résznek tartott igazszakaszt elolvas az ember, de és igazán belegondol abba, hogy miről is szól ez a történet, különös tekintettel, ha az ember utána olvassa a 15. verstől folytatódó szakaszt és gondolatokat, akkor rájön arra, hogy a köztünk élő Krisztus, ahogyan ő a tanítványaival bánt, beszélt, szólt, ahogyan velük viselkedett az ő érdekükben, az legalább olyan tanulságos, mint amikor a hegyi beszédet elmondta, vagy valamilyen más nagyszerű igehirdetést tartott az emberek között. El is gondolkodtam egyébként azon, hogyha János evangélium a szerzőségét ugye a 90-es évek második felére tesszük, Krisztus után, illetve időszámításunk után helyesebben mondva, akkor mennyire érdekes így elolvasni, hogy ha János ezt mintegy 60 évvel, 65 évvel később írta, mint ahogy ez megtörtént, akkor vajon miért maradt meg benne ennyire pontosan, részletesen ez a történet? Itt korlátozottak a lehetőségeink, hogy ki az, aki közülünk vissza tud emlékezni 65 évvel ezelőtti eseményekre, de igazából talán ti tudjátok, akik ide tartoztok, azt elmondani, hogy vajon 3 percet vagy 2 óra hosszát ilyen részletességgel és pontosan visszaemlékezve 60-70 évvel ezelőtti eseményekből fel tudunk-e idézni. Csak egy apró, és tényleg azt mondhatjuk, hogy teljesen jelentéktelen dologra felhívnám a figyelmet. 11. vers telve volt nagy halakkal, 153-mal. Noha ennyi volt, nem szakadozott. Én úgy megdöbbenek egyébként akárcsak a magam egészen rövid életén is, amikor arra gondolok, hogy el tudnám-e mondani, hogy 22 éves koromban ennek az évnek az első fél évét mivel töltöttem. És ugye az ember elkezd gondolkodni, hogy hát jó, ha úgy fél éveket be tud azonosítani az életében, nem? Nem, hogy 65 évvel ezelőtti napoknak a délelőtti óráját nagy részletességgel, 153 nagy hal volt. De ha holnap megkérdezik, hogy a tegnapi istentiszteltem milyen szám volt János 21-ben, már lehet, hogy nem fogunk a 153-ra emlékezni, nem? Mi volt, ami János apostolt, Jánost a tanítványt, és az összes többi tanítványt ennyire megragadta ezen a délelőttön? Mi volt az, ami ennyire megragadta? Érdekes elkezdeni olvasni a történetet, és szembesülni azzal, hogy milyen állapotukban keresi meg Jézus a tanítványokat. Milyen állapotukban keresi meg a tanítványokat. Milyen lelki állapotban van ez akkor ez a kis tanítványi sereg? Ugye nincsenek is itt mindannyian, ugye a feljegyzés szerint csak a csapatnak több mint a fele volt jelen ezen a halászaton. Min vannak ők túl ekkor? A Krisztus kereszt halála után vagyunk. Már van, aki találkozott Jézussal, de igazán még nem mindannyiuknak egyértelmű ez az egész. És ha találkozott is valaki Jézussal, vajon Jézus akkor most itt hogyan van jelen, vagy milyen formában eszik, vagy nem eszik, vagy most a sebeibe beleereszthetem-e az ujjamat, vagy nem. De nem ez a nagy kérdés. Együtt van ez a csapat, 3,5 év együttlét után, amikor azért a nagy kérdés közöttük mindig mi volt 12-jük között. Mi volt a nagy kérdés? Legyünk őszinték, nem az volt a nagy kérdés, hogy Krisztus mit akar velünk kezdeni, hanem az volt a nagy kérdés, hogy Krisztus látja-e az én nagyságomat. És ezt szerették egyenként magukban ápolni, ezt a kérdést. Elég emberi közösség volt a tanítványok közössége? Vajon Krisztus az értékemnek megfelelően kezel engem? A képességeimnek megfelelő szolgálatot akar-e rám bízni? Vajon látja-e azt a minden tudó bölcs Krisztus, hogy én azért nem pont olyan vagyok, mint ez a Jakab, vagy ez a Nátánál? Azért látja-e a különbséget? Biztos látja. Nem lehet, hogy ne lássa. Nagyon lelki ember ez a Krisztus. De még ezen is túl vagyunk egy lépéssel. Mert Krisztus megfeszítésének a történetei során ez a csapat, amelyik tele volt magabízással és önigazultsággal, és érdekes, hogy ezzel párhuzamosan valahol nagyon fogékonyak voltak arra az isteni szóra, amit Krisztus mondott. Tudunk ilyen kettőségekben élni? Mindenre képesek vagyunk. Olyan önellenmondásokkal tudunk együtt élni, hogy évekkel később a fejünket fogjuk, hogy és ez én voltam egyszerre, nem? És az Isten akkor még türelmes volt velem, és elnézte, és küszködött, és vívódott, és én egyszerre az ő oldalán, meg egyszerre egészen más oldalakon fejtettem ki az erőimet, és tartottam magam lelki, hívő embernek, és aztán az ember felett elmúlnak az évek, és mindig egy nagy-nagy türelmes, gondoskodó jó atyára tekinthet vissza, ha az életére tekint, ha a hitben élt életére tekint is. És ezek a tanítványok túl voltak egy megrázó tapasztalaton. Mégpedig az, hogy Krisztus kereszt halála után ők minden irányba menekültek. Minden irányba. És ha bármelyikük bármit is tartott, vagy gondolt magáról, vagy becsülte sokra magát addig, rá kellett döbbennie arra, hogy a nehézség megmutatta az igazi jellem gyengeségeiket. És itt kapcsolódunk mi be a történetbe. Kicsit úgy dologtalanul, kicsit úgy nem tudják, hogy akkor most kik is ők ezek után, hogy nincs itt Jézus, de ők sokat tudnak az Istenről, és talán sejtik, hogy mi az, hogy megváltás. Itt vannak, és olyan elég tehetetlen, gyámoltalan népség, nem? Péter a hangadók közül való azért itt is, és azt mondja, hogy hát én megyek halászni. Tehát, hogy valahogy nem bírja a tétlenséget. Többiek azt mondják, hogy akkor menjünk együtt, nem? Csináljunk valamit együtt. És az az érdekes, testvéreim, hogy ott vannak közöttük sok-sok kibeszéletlen, megoldatlan, feltáratlan probléma. Hiszen ők hallották, hogy Péter tagadott, ők mindannyian tudják, hogy Júdás már nincsen, nem tudják, hogy a többiek hol vannak, akik most nincsenek itt, és Jézusról is vannak ilyen-olyan bizonytalan információik. És keresik a kapaszkodót, és töprengenek, és gondolkodnak. De még nem beszélgetnek egymással úgy igazán. És olvassuk a történetben, hogy elmennek halászni, és azt olvassuk, hogy már reggeledett a negyedik versben, amikor, most már nekünk könnyű dolgunk van, mert kezünkben a Biblia, megállt Jézus a parton, megáll egy idegen a parton. És mit olvasunk? Tanítványok nem ismerték meg. És ez az idegen oda szól nekik, és mit mond? Nagyon érdekes szavak ezek Jézus szájából. Nagyon érdekes szavak. Fiaim, ugye? Oda szól. Valami tekintélyes idegen a partról. Nem tudják, hogy kicsoda. Fiaim. És mit kérdez tőlük? Van-e valami ennivalótok? Nem tudják, hogy ki ez. Éhes, ennivalót kér. Itt küszködünk egész éjjel. Hát őszinték legyünk, nem sokra mentünk. Nincsen, visszaszólnak. Ő pedig mondanékik, vessétek a hálót a hajó jobb oldala felől, és találtok. Innentől már egy kicsit ismerősebb a történet, ugye? Talán már bennük is felmerülhetett valami, hogy volt már ilyen helyzet. Úgy fokozatosan, úgy szépen a Jóisten, úgy elkezd munkálkodni, hatni az értelmükre, a gondolataikra. És mit tapasztalnak, amikor kivetik a hálót? Nem bírták kivonni a halaknak sokasága miatt. És akkor itt olvassuk a szeretett tanítványról, hogy odaszól Péternek, az Úr van ott. Péter, bocsánat, hogy így mondom, hozza magát, ugye? Azonnal felkapja a ruháját, és ugrik be a vízbe, és hát ha az Úr van ott, akkor ti küszködjetek a halakkal, én megyek, mert én mindenkinél jobban szeretem. Én azonnal találkozni akarok vele. Olyan kis figyelmetlenség ez, de hát ez is hozzánk tartozik emberekhez. Beveti magát a vízbe, hogy kijusson Jézushoz. A többiek azt olvassuk, hogy a hajón mentek, de hát nem volt könnyű ez a haladás, mert azt írja az evangélista, az átélő, hogy vonszolták a hálót, miközben Péternek milyen jó dolga volt, hogy gyorsabban kijuthatott Jézushoz. Mikor azért partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Csak szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy van-e természet feletti ebben a történetben, ebben a 14 versben? Van-e természet feletti? Tesz-e így csodát Jézus a tanítványokért? Kérdezhetem úgy, hogy hány csodát tesz? Nem keveset. Nem keveset. Ezek ugye nagyon elrejtett cselekmények, de vegyük, mi az első? A halfogás, ugye? Mi a második? Kimennek, azt kérdezte, van-e valami ennivalótok is. És aztán kimennek, és ott van a parázson az étel, ugye? Tehát a gondoskodás. Aztán ott lesz a harmadik, hogy leírja az apostol 11. versben, hogy bár 153 nagy hal volt, noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. De ezek csendes csodák, ugye így mondta egy magyar költő. Ezek csendes csodák. Jézus Krisztus megszólítja őket. Fiaim, van-e valami ennivalótok? Jézus Krisztus megkeresi őket, utánuk megy. Megszólítja őket, tanácsot ad nekik, ami már ismerős. Tudjátok, milyen gyönyörű, ha belegondolunk, ez az isteni közeledés. Hányszor jön az ember után, nem? Hányszor jön? Ő nem mindig leül és azt mondja, na most mondok neked egy 45 perces prédikációt, de aztán értsd meg, és irány, jó irányba most már. Az életünkben is, ez a szép ebben a történetben is. Jézus itt nem prédikál. Jézus itt nem vakot gyógyít. Nagy dolog. De jó, hogy megtette, amikor megtette. Utána megy az övéinek. Utána megy az övéinek, mert látja, hogy egy vert had, látja, hogy egy egymással a békétlenség, megoldatlanság problémáit hordozó küzdők is gyülekezet. Barátok, társai inkább egymásnak, de őszinték még nem tudnak lenni, Sok mindent ki kéne dolgozni maguk közül a korábbi konfliktusaikból, a jelenlegi megoldatlanságaikból. Ilyenek vagyunk mi, családokként, gyülekezetekként, közösségként, akár országos méretekben is nagyon tudunk ilyenek lenni. Jézus utánuk megy. És csak olyan emlék, az első az egy emlékeztető csoda, ugye? A második az egy olyan gondoskodó csoda, hogy én kértem, de ha már nincs, akkor ne úgy gyertek, hogy na idegen, neked sincs, mi most hoztunk, hanem úgy gyertek, hogy már a fáradtságotokért egy kicsit enni kaptok. De hát ez az idegen, ez nem is idegen, ez Jézus. Olyan szép ez a történet. Jézus ott kint várja őket, és olvassátok, ez is olyan gyönyörű, amikor azt mondja, hogy azon felül hal és kenyér, és odaszól nekik a 10. versben, mit mond? Hozzatok már tiétekből is, hát ez kevés lesz ennyiünknek, nem? Hozzatok a halakból, amelyet most fogtatok. Süssük meg, együnk egy jót együtt, ti is éhesek vagytok, én is. Miféle prédikáció ez? Az Isten hetente egyszer-kétszer leültet, és felhasználva eszközét, jó-rosszul, tanít minket és prédikál nekünk. De ő heti 24 órában, napi 24 órában, naponta akar biztosítani minket az ő csodáiról, az ő beavatkozásairól, az ő gondoskodásáról. És nem csak a fizikai gondoskodásáról, hogy hal és kenyér, hanem az ő jellemformáló gondoskodásáról is. Hogy szeretném, ha béke lenne a szívetekben. Vegyetek észre. Figyeljetek rám. Ne boruljatok bele annyira a magatok küzdelmeibe és nyomorúságaiba, hogy nem veszitek észre, amikor azt mondom, hogy fiaim, lányaim, figyeljetek ide. A Jóisten nagyon sokszor meg akar bennünket szólítani. Nagyon sokszor akar a mi nyelvünkkel a hétköznapokban kenyérsütés, vagy halászás közben, vagy üzleti tárgyalás, vagy ki tudja miközben szólni hozzánk, jelenvalóvá válni az életünkben. Talán ezért is maradt meg ennyire János apostolban, mert annyira jókor és annyira jól tette ezt Jézus. És ha mi odafigyelünk rá, annyira megvannak ezek a megjelenései a mi életünkben is. És amikor olvassuk tovább a történetet, akkor azt olvassuk, hogy 11. vers, itt azért már Péter apostol is kapcsol és visszamegy, csak segít azért kihúzni a halakat, nem? Ha már előbb jutott ki a partra, és a munka dandárjából nem vette ki úgy a részét. Jézus azt mondja a 12. versben, gyertek, ebédeljetek. Annyira más, hogyan beszél ez a Jézus. Fiaim, van-e valami ennivalótok? Hozzatok a halatokból, gyertek, ebédeljetek. Hol van itt a prédikáció? Hol van itt a szent beszéd? Jézus azt üzeni a tanítványainak, és azt mondja, szeretnék veletek tölteni néhány csendes órát. Anélkül, hogy a proféták tekercseit kiterítenénk most. Egy jót ebédelni együtt. Beszélgetni. Elmondanátok a tegnapi napotokat, a mait. Együtt lenni. Közösséget alkotni. Kicsit már pünkösd előszele volt ez a találkozás. Kicsit már arra kezdte őket itt tanítani Jézus, hogy amikor olyan nagy feladatok, meg olyan nagy bölcsességek nem környékeznek benneteket, csak együtt kell lenni, és meg kell tanulni őszintén együtt lenni. Egymás közelében élni, egymást viselve, és az Istenre bízni magatokat, és azt a kivagyiskodást félretenni már végre, hogy ki húzott több halat, meg ki evezett erősebben, meg ki tud szebben beszélni, meg ki veszi át jobban a szombatiskolát, meg ki végez több missziómunkát, ezt mind félretenni, és együtt lenni. Pünkösdöt azt fogja meghozni, hogy a tanítványok készek lesznek az önvizsgálatra, és készek lesznek egy hatalmas feladat előtt állva, és teljesen átérezve azt, hogy semmire nem képesek abból, amit Jézus rájuk bízott. Hogy szól a parancs? Elmenvén a széles a világra, ti a halászok, a földművesek, minden nyelvnek és ágazatnak és népnek hirdessétek az evangéliumot. Mi hogyan fogadnánk egy ilyen megbízást, testvéreim? Ha szó szerint kéne vennünk. Széchenyi hegyi gyülekezet, vendégek és testvérek, olyan szép az evangélium, és annyi szomorú szívű ember van, hogy induljunk. Azért a csapaté az a kontinens ott nyugatra, azért a csapaté a másikon, hogy indulnánk el, nem? Menjenek azok, akik nyelvet tudnak beszélni. Menjenek azok, akik meg tudják oldani valahogy eközben a megélhetést, mert hát arról is kell gondoskodni. Mi hogyan állnánk az elé, a feladat elé, amit Jézus mielőtt itt hagyta a tanítványait, rájuk bízott? Hogyan állnánk ez elé? Még a hétköznapi életünkben is sokszor komoly erőfeszítésbe teszik, hogy kerül, hogy ne magunkkal foglalkozzunk, hanem a körülöttünk lévő szomszéddal, munkatársal, családtaggal, nem? És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy Figyeljetek csak, le kell ülnötök, és meg kell tanulnotok egymással órákat eltölteni. Szeretetben, nyugalomban, egymásra figyelve, és nem magatokra. És Jézus egyszerűen azt mondja, amikor már csak órái, napjai vannak hátra a mennybe menetelig, hogy ebédeljünk meg. Hogy ebédeljünk meg. Nem lenne fontosabb közlése neki? Nem lenne fontosabb közlése? Én most a magam kérdéseit mondom. Hogy amikor olvastam ezt az igeszakaszt, akkor miken gondolkodtam el, hogy ez miért került bele a Bibliába? És Jézus azt mondja, hogy reggel van már, egész éjjel dolgoztatok, fáradtak vagytok, nem tudjuk, 6-8 óra között valahogy kijöttek a partra. Főzzünk együtt egyet. Addig is egyetek valamit, én már készítettem pár falatot, de hozzatok a tiétekből. Készítsük el. Testvérem, van erre nekünk időnk? Van erre nekünk időnk? Ti elfoglalt emberek vagytok? Sok dolgotok van? Nekem mindig azt mondják az emberek, ja János, de nem azért tényleg, tudom, neked sok dolgod van, biztos én vagyok a 101. púpa, hát mindig. Mondom, figyelj már, hagyd már ezt abba. Az embernek arra van ideje, amire akarja. Ne hazudozzunk már magunknak, hogy én fontos ember vagyok, meg rajtam nagy terhek vannak, a félvilág, meg nekem sok dolgom van, hogyha akarom, akkor fél órán belül ott vagyok. És akkor legfeljebb kicsit átrendezem, vagy valahogyan áldozatot hozok. Nem? Jézus annyira máshogy bánt az idővel, pedig olyan kevés volt neki. 3,5 év szolgálatban mindent bele kellett sűríteni. Nekünk egy dolgunk nincs ebben a világban, legfőképpen egy dolgunk, időnk, ugye? Időnk, az ördög kilóra megvesz bennünket. Olyan állásokba juttat, hogy úgy megfizetik, hogy muszáj a cégnek megfelelni. Hát nem lehet, én ezt nem tehetem meg. Nekem nincs egy hétvégém arra, hogy a testvéreimmel együtt legyek. Jézus egy egész délelőtt úgy együtt töltött, hogy egy rendes prédikációt nem mondott nekik. Hanem azt mondta, dolgozzunk, készítsük el. És majd munka közben összeér a kezünk. Ezek ilyen tabuk. Majd te hozod, és valahogy el kell osztani, mert egy gyülekezet élete akkor mutatkozik meg, amikor falazni kell, már most a szó fizikai értelmében, amikor gödröt kell ásni, nem amikor beülünk egymás mellé a legszebb ruhánkba, nem akkor, hanem amikor megvannak azok az idők, azok a közösségek, azok a kapcsolatok, ahol megismerhetjük közvetlenül egymást. És ahogyan Jézus is erre kezdte tanítani, azért mondom, valahol pünkösd előízét már meg kellett érezni, hogy itt most nem nagy tanítás és nem nagy csodák jönnek, csak nektek egy csapattá kell válnotok. Mert én nem sokáig leszek már itt köztetek. De nektek meg kell tanulni egymással együtt lenni testvérekként. És ez legfőképpen időt és időt és időt igényel. És az idő ahhoz kell, hogy megtanuljunk alkalmazkodni, és alkalmazkodni, és alkalmazkodni. És egymásra figyelni. És ha te pucolod, én sütöm. És ha te dagasztod, akkor én majd végzem a következő munkát. De valahogyan összeérni. Ahogy a családok is nem azért mennek manapság szét, mert emberek nem akarják már egymást szeretni, hanem mert nincsenek meg az ideik egymásra. Nincsen meg az a figyelem egymásra. Mindennél drágább. Nincs az az órabér, amivel az ördög ki tud minket fizetni, hogyha ez abba kerül, hogy a kapcsolataink nincsenek meg. Hogy nincsen meg az az időnk, hogy Jézus azt mondja, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Készítettem, látom, fáradtak vagytok. Most készítsük el az ebédet is együtt. És ezután olvassuk tovább az igét. Azt olvassuk a 15. versben. Mikor aztán megebédeltek? Jézus egy egész délelőttet eltöltött ilyen kevéssel a mennybe menetele előtt ezzel. Én feltettem magamnak a kérdést, van ennek üzenete a számomra? Nem, amit én belemagyarázok, nem úgy értem. De van ennek üzenete? Utánuk ment, gondoskodott róluk, kifejezte a szeretetét csendes csodákkal, amiket a sietős ember persze nem tud észrevenni. A rohanó ember nem tud észrevenni. Ki szalad a munkája, a pénze, a hivatása után, nem tudja észrevenni. Ez le kell lassulni. Ez az egy döntés a miénk. Lassabban és figyelmesebben élni. Az Istenre figyelőbben élni. És Jézus azt mondja, mikor aztán megebédeltek. Hát az ige azt mondja, mikor aztán megebédeltek. Itt jönnek a nagy dolgok egyébként, nem? Ismerjük ezt a beszélgetést? Hadd kérdezzem meg, mi volt az előétel ehhez a beszélgetéshez? Ez egy nehéz beszélgetés volt, ami ezután jön? Hát fussuk végig, ugye? Mondta Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Kemény beszélgetés volt ez. Ott vannak a többiek, ugye? Az örökké fogadkozó Péter, aki az előbb is már csak úgy szaladt vissza, hogy a végén még egy kicsit ráncigáljon a hálón, nem? Ez a Péter. De megvolt a bizalmi alap ahhoz, hogy ilyen őszintességgel, ilyen komolyan elővehessük azokat a tabukat, amikről magunk között csak hallgatunk, és jó arcot vágunk hozzá? Ez máshogy nem is megy. Figyeljük meg sokszor a hitéletünkben, vagy gyülekezeti életünkben is, le akarunk játszani vitákat. Most már beszéljük meg, hány érmed van? 3, nekem 4, én győztem. Ki az erősebb? Tied, enyém? Így megy. Ész érvekkel meggyőzni egymást ott, ahol a szív bizalma nincsen meg a beszélgetéshez. Lehetetlen. Ész érvekkel, igei ész érvekkel sem. Meggyőzni embert, embertársamat, testvéremet, ahol nincsen meg a szív bizalma a kommunikációhoz. A kommunikáció nem a közlés tartalmáról, meg az adóról, a vevőről, meg a csatornáról szól, nem erről szól. Az egésznek a légköréről. A légköréről. Ha légkör nélkül, most mondom így, ha Szentlélek nélkül ez működne, akkor az Istennek semmi dolga nem lenne, csak minden nap reggel meg este felírni az ő üzenetét az égre, és az információ legyen egyértelmű, még egy pár csodát mellé tesz, és mindenki meg fog tudni változni. De nem változnának az emberek akkor sem. Mert Jézus itt járt ezen a földön, és megtette ezt, nem? Megtette a csodáit? Elég világosan tanított? Megváltoztak az emberek? Amikor a Szentléleknek az a légköre jelen volt, és arra nyitott volt mindenki, mint ahogy Jézus itt hozzá segíti a tanítványokat egy délelőtt alatt, hogy nehéz témákat is fel lehessen vetni, akkor volt változás. És milyen szép, ahogy Jézus itt segít ebben a tanítványoknak, ugye? Utánuk megy, együtt tölt velük egy időt. És bár fizikailag keveset van velük, és ők vannak sokat egymással, de mégis ő a kívülálló. Segít nekik megnyílniuk egymás felé. Jézus nélkül, testvéreim, mi meg tudunk egymás felé igazán. Ott volt mindenki, mint ahogy Jézus itt hozzá segíti a tanítványokat egy délelőtt alatt, hogy nehéz témákat is fel lehessen vetni. Akkor volt változás. És milyen szép, ahogy Jézus itt segít ebben a tanítványoknak, ugye? Utánuk megy, együtt tölt velük egy időt. És bár fizikailag keveset van velük, és ők vannak sokat egymással, de mégis ő a kívülálló. Segít nekik megnyílniuk egymás felé. Jézus nélkül, testvéreim, mi meg tudunk egymás felé igazán nyílni? Meg tudunk.

kommunikálni, amennyiben ezt a szót definiálta a világ, hogy mit jelent az, hogy kommunikáció, és mi kell ahhoz. De megnyílni, elfogadni, belátni tudunk? Gondoljuk, hogy észérvekkel lehet változtatni gondolkodást. Az észérvek legfeljebb gondolatok elültetésére alkalmasak. De azt, hogy hogyan juttattuk el a másikhoz, milyen lelkülettel, milyen bizalomépítéssel. Bizalomépítés nélkül nincsen érdemi kommunikáció. Nincsen érdemi. Anélkül csak információ áramlás van, bocsánat, azért használom ezeket a csúnya mai kifejezéseket, hogy legyen elegünk már belőle. Mert az evangélium nem információ áramlás, hanem egy lelkülettel, egy közegben, a Szentlélek által munkált közlés egymás felé, ami az elfogadáson, a bizalmon, a nyitottságon alapszik. Csak ezen. És Jézus mit tett azért, hogy ez meglegyen a déli beszélgetéshez? Utánuk ment, furcsa módon megszólította őket, apró csodákkal hatott rájuk, és egy egész délelőtt együtt főzött velük, együtt sütött velük, összeért velük fizikailag, lelkileg. Amikor mi nem értjük egymást, de még a másik kereszt nevén is gondolkodunk, mert annyira nincs időnk egymásra. Ez az én bajom, most gyóntam, jó? Még nem tudom többségetek nevét. Nagyon keveset vagyok veletek. De az evangélium akkor is üzen nekünk, nekünk, mint gyülekezetnek, akik itt vagytok egymással, hogy össze kell érnünk ahhoz az életünkben, az időbeosztásunkban, a fizikai tevékenységeinkben. Abban, hogy az Isten ügye iránti elkötelezettségünk nem a hitvallásunk hangoztatásában, hanem azokban a gyakorlati döntésekben, hogy mennyire vállaljuk, keressük a közösséget egymással. Ebben sokkal inkább megmutatkozik. Jézus egy délelőttöt együtt volt a tanítványaival ahhoz, hogy ebéd után megkérdezhesse Pétert, és ez már ne legyen olyan kellemetlen. És ezt már a többiek is jobb lelkülettel vegyék ezt a kérdést. Nem úgy, hogy na vártuk már, hogy valaki előveszi Pétert egyszer. Vártuk már. Hogy is volt az a tagadás? Nem ezért. Hanem addigra már ez a Jézusi légkör annyira átszötte ezt a kis csapatot. Az egész délelőtt így telt együtt. És amikor valaki, akivel ellenségesek voltunk egymással, egy délelőttöt vagy egy napot, együtt főzünk, vagy építkezünk, vagy kaszálunk, vagy bármi mást, nem fogunk tudni olyan fajta mosdatlansággal, olyan fajta szeretetlenséggel beszélni azután. Biztosak lehetünk ebben? Szerintem nagyon nagy bizonyossággal. Főleg, ha a szándék is megvan részünkről. Én nem varázsszert, vagy nem valami módszertant szerettem volna elmondani. Csak valamit kiemelni, ami Jézusnál annyira természetesen működött. Hogy esetleg hát, ha egyik-másik kapcsolatunkban hasznát vesszük ennek. Esetleg a gyülekezeti életünkben felfedezzük ennek a hiányát, hogy hogy is vagyunk mi testvérek, mit is tudunk mi egymásról. Esetleg rájövünk arra, hogy mi minden kell ahhoz, hogy igazi közösségről legyen szó, és hogy miért igaz az, hogy ez már egy kis pünköst kezdemény volt. Leülni, egymásra figyelni, nem magatokra. Mert Jézus erre tanította itt a tanítványait, és megtanulni valahogyan, megtanulni, törekedni, érteni, segíteni egymást. És Jézus felteszi a kérdéseit, jobban szeretsz engem ezeknél? Igen, Uram, te tudod. Péter is más, ugye? Péter is más. Ő is azért már megtört. De milyen érdekes, hogy Jézus nem teszi meg azt, hogy ezt mondjuk kikérdezni a többi tanítványok füle hallata nélkül, ugye? Tehát ő nélkülük, hanem megkérdezi a többiek előtt. Mert megalapozta, hogy a beszélgetésben ne kelljen Péternek tartania attól, hogy őt most Jézus számon kéri. Mindenki számára egyértelmű, hogy Pétert ő megerősíteni akarja, és nem megszégyeníteni. Emlékezünk minden péteri válasz után, mit mond Jézus? Nézzünk bele a Bibliánkba. Legeltesd az én bárányaimat. Egyszerre hozza felszínre a gócot, és utána egyszerre mondja azt, hogy én rád merem bízni a szolgálatot. Mi ezt tudjuk? Mi azt mondjuk, hogy te vagy a góc, és állj félre. Mi ilyenek vagyunk, mi az igazságot csak így tudjuk felszínre hozni. Ez az emberi természet, nem? Te vagy az oka, hogy itt tartunk. A gyülekezetünk már rég fejlődne, ha te nem ilyen misszióvezető lennél, vagy nem ilyen gyülekezetvezető lennél. Számon kérjük egymást, de nincsen meg a bizalmi alap. Nincsen meg az a légkör, vagy a közösségünkben is. A megoldás egyszerű, a megoldás Jézusi. Csak ez a mi emberi természetünkkel fel kell venni a harcot. Nyitottá kell válnunk Jézusra. És ez időt igényel, és ez alázatot igényel.
És amikor Jézus elmondja a beszédeit Péter,

0: ennek a számon kérő mondatait, hogy így mondjam. És a végén Péter elsírja magát. Te tudod, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged, de már nem fogadkozik. Akkor utólag értjük meg, hogy milyen jó, hogy Péter háromszor, ha már háromszor tagadott, akkor háromszor tudott ilyen alázattal bizonyságot tenni, és a többiek is hallhatták, hogy ez a Péter már nem a fogadkozó Péter, hogyha ezek mind megtagadnak is, de én téged soha, hanem ez a Péter már az a Péter, aki azt mondott, hogy te tudod, én nem bizonygatom, ismered a szívemet, te tudod. Testvéreim, Jézus Krisztus ebben a történetben is tanít minket. Szavaival és magatartásával egyaránt. Legfőképpen arra, hogy ez a kettő nálunk sose váljon szét. Legfőképpen arra, hogy mindig lássuk meg, hogy a közlés nem információ áramoltatást jelent, hanem annak az előkészítő munkáját is, a bizalomnak a felépítését, áldozat, idő, odaszánás árán. Hogy gyülekezetté váljunk, hogy közösen tudjon Isten általunk nagy dolgokat véghez vinni a misszióban. Hogy erősek legyünk az egymással való kapcsolatainkban, a hétköznapi kapcsolatainkban. Figyelni Jézusra, aki azt mondja, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Ja, éheztek, ez a ti bajotok, éheztek. Akkor majd én megelégítelek benneteket, és gazdagok lesztek arra, hogy ti tudjatok adni másoknak, szeretni, igazságot igaz módon közölni. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy Jézus Krisztus legyen a mi mesterünk ebben is. Egyszerűen azért, mert tökéletesen végezte a szolgálatát. Tökéletesen osztotta be az idejét. Nem pazarolta, nem szórta. Haszontalanságokra nem volt ideje, de sose volt elfoglalt. Sose mondta azt, hogy majd 2 hónap múlva ezt és ezt befejezem, és akkor majd lesz időm együtt imádkozni. Nem, Jézusnak azonnal volt egy egész délelőttje, miközben már a mennybe készült vissza, hogy végezze közben járó munkáját. De itt még meg akarta erősíteni azokat, akik rá voltak bízva. Adja jó Isten, hogy az idő a mi kezünkben is ilyen talentum legyen. Adja az Isten, hogy lelkületet ne a jó szándékunkkal azonosítsuk, hanem kérjük Istentől, hogy az ő szent lelke tudjon általunk munkálkodni, amikor hatni akarunk, amikor szeretni akarunk, vagy igazságot közölni. Úgy legyen. Amen. Édesatyánk, olyan jó, hogy elküldted nekünk Jézust, és hogy nem csak a távoli messzeségből tanítasz minket, hanem itt járt kelt közöttünk, itt evett, ivott, aludt, és mégis tudott olyan hitbeli, kiegyensúlyozott, békés, szerető életet élni. Tette ezt értünk, hogy példát adjon, és hogy meghallhasson a mi bűneinkért, amikor mi nem vagyunk nyugodtak, kiegyensúlyozottak és békések. Úgy alapvetően, ahogy az életünket nélküled éljük, jó atyánk, ebből emelj ki bennünket. Köszönjük, hogy elénk állítottad őt, ahogy megkereste a tanítványait. Add, hogy minél többször engedjük magunkat megtalálni a hétköznapokban, hogy amikor nem fogunk halat, akkor ne a bosszúság és a nyugtalanság, hanem a te tekinteted keresése jellemezzen bennünket. Hogy amikor rendezetlen emberi konfliktusaink vannak, akkor ne az igazunkat hangsúlyozzuk a lelkünkben, és aztán kifakadjon belőlünk, amikor találkozunk, és rázúdíthatjuk egymásra az igazunkat, hanem lecsillapodjunk, figyeljük a te szeretetedet, a te gondolataidat, ahogy ezt Krisztusban az ige által adod nekünk, és megnyugodtan találjuk meg a kifejezési módját a problémáknak. Édesatyánk, így legyél velünk, hiszen mindezek a küzdelmek életünk végéig elkísérnek bennünket. Az a kérésünk, hogy taníts meg szeretni téged, taníts meg szeretni Jézus Krisztust úgy, hogy azután ez alkalmassá tegyen bennünket, hogy egymást is szerethessük. Hogy ne az érdemek, ne a tekintély, ne a másik szeretetre méltósága alapján tudjunk csak jót kifejezni egymás iránt, hanem tudjuk felemelni egymást, mint ahogy nekünk is olyan jól esik, amikor felemelnek bennünket nyomorúságunkban. Édesatyánk, így munkálkodjál bennünk, rajtunk, általunk, és így áld meg a szombatnap, nyugalomnap hátralévő óráit, perceit is, hogy Krisztusban erősödjünk meg a 7-6 napjára majd. Az ő nevében kértük, hallgassál meg minket.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Utolsó alkalmán ennek a sorozatnak, a Szeretet útja című sorozatnak az utolsó alkalma, aminek ez a címe, hogy az örömteli élet titka. Az alcím pedig így hangzik, figyelem elterelés, vagy figyelem irányítás. Majd próbálom kibontani az előadáson, hogy mire is gondoltunk, amikor megfogalmaztuk ezt az alcímet. Jézushoz vezető út, ugye erről szóltak ezek az alkalmak, mert Isten a szeretet. Ő mutat erre nekünk példát, őtől lehet megtanulni. Ugye a lélek gyümölcse a szeretet a Biblia szerint, és végig erről beszéltünk, hogy igazából milyen törvényszerűségeket kell nekünk figyelembe venni, amikor mi ezen az úton járunk, hogy szerető és szeretetre méltó emberek lehessünk. És az utolsó alkalom pedig ez a bizonyos örömteli élet, talán mindenki erre vágyik, azt hiszem. Minden földön élő ember valahol boldogságra vágyik, örömre vágyik. Mit tapasztalunk, mit látunk, mennyire van jelen az öröm, a hálaadás, a boldogság úgy a körülöttünk élő emberek életében? Vagy akár a mi életünkben? Mi jellemző inkább az általunk ismert emberekre, emberiségre? Hálatelt, vidám, örömteli, boldog emberek, az emberek általában, vagy pedig inkább több a panaszkodás, a zúgolódás, az elégedetlenség, a boldogtalanság, a fájdalom, a félelem. Melyik jellemző inkább? Az utóbbi. Igen, én is így látom. Egyébként ez a Bibliában meg is van írva, hogy az emberek közül majd kiszárad az öröm, minél inkább közeledünk a történelem végéhez. De hát ezt látjuk is, tapasztaljuk is. Tehát, és mi magunk is talán úgy vagyunk vele, hogy hát lehetne talán egy kicsit több öröm is az életünkben, nem? És majd... Tessék? Ennél rosszabb ne legyen. Ez egy nagyon jó hozzáállás, hogy csak ennél rosszabb ne legyen. Emlékszem, gyerekkoromban néztük mindig szilveszterkor a tévét, és... Majd, hogy nem, úgy emlékszem, szinte minden szilveszterkor elhangzott ez, vagy úgy a szilveszter környékén, hogy az idei év, tehát az eltelt év rosszabb volt, mint az előző, de még mindig jobb, mint a következő lesz. Ezt a poént sokszor elhangzott. Hát igen, csak rosszabb ne legyen, én is ugye, sokszor megfogalmazom. Mennyire múlik rajtunk a mi boldogságunk? Az, hogy tudunk-e örülni, vagy pedig nem? Vagy ez egy ilyen rajtunk kívül eső dolog. Tehát mi, nekünk nem csak beleszólásunk van ebbe. Ugye ezek az alkalmak arról szóltak, hogy bizony nem annyira a körülményektől függ a szeretet megélése, gyakorlása, befogadása, mint inkább egy gondolkodásmód, életelv. És az örömmel kapcsolatban ugyanezt el lehet mondani, majd szeretnék bibliai igéket és példákat hozni rá. Mi az oka vajon a sok panasznak, kesergésnek, amit annyit hallunk, látunk, vagy esetleg mi magunk is szoktunk? Mi lehet ennek az igazi oka, mit gondolunk? Mi a gyökere ennek? Nem is gondolkodtunk még ezen esetleg. Baj van a világgal? Baj. Baj van az emberekkel? Baj. Baj van a körülményekkel? Meg velünk is. Szeretnék a 90. Zsoltárból idézni egy szakaszt, hogy mennyire reális képet ad a Biblia. 90. Zsoltár 10. verse így hangzik, ami esztendeinek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Igaz ez a megállapítás? Azt mondja, hogy emberi élet esztendei ennyi, 70, maximum 80 év, ugye ez az átlag, és azt mondja, hogy nagyobb részük nyomorúság és fáradtság. Aláírjuk ezt a jelentést? Hát igen, így látjuk, hogy tényleg erről szól a világ és egy egyes emberi élet, de érdekes, hogy hogyan folytatja, nem tudom, emlékszünk a folytatásra, hogyan folytatja a 91. Zsoltárban. Mert a folytatás így hangzik, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És azt mondja, hogy jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Először ad egy summázatot, azt mondja, ilyen a világ, ilyen az emberek. Nagy része nyomorúság, fáradtság. De azt mondja, valamit az Istentől meg lehet tanulni. Ugye mondja a Zsoltáros, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Tehát ez alatt, az idő alatt, amikor azt mondjuk, hogy a nyomorúság és fáradtság, azt mondja, hogy minden időben valahol meg lehet tanulni örvendezni. Azt mondja, vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest. Az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk, láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain, és legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk. Ugye érdekes dolgokat fogalmaz meg itt a Zsoltár. Adj egy látleletet emberekről, földről, 70-80 év nyomorúság, fáradtság, de azt mondja, Isten megtanít minket valamire. Azt mondja, hogy örvendezzünk minden mi időnkben, örvendezhetünk, és azt mondja, láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Az örömhírt, az evangéliumot hogyan lehet hirdetni? Kiknek? Ugye örömteli. Az igazán hiteles evangelizáció, tehát öröm hír hirdetés, amikor az ember életében valahol látszik, hogy ő örül. Örül. Azt mondja, láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Legyen az Úrnak, ami Istennek jó kedve mi rajtunk. Tehát itt ebből az kijelentésből szeretnék elindulni, vagy hát inkább folytatni, hogy ez a Biblia szerint megtanulható. Itt akkor ezek szerint mégsem teljesen a világgal, meg a körülményekkel, meg a többi emberrel van a baj, hanem valahol lehet, hogy nem gondolkodunk jól, lehet, hogy a gondolkodásunkkal is van valami defekte, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Hogyan lehet vajon megtanulni, hogyha megtanulható? Egy másfajta látásmódot, egy másfajta gondolkodásmódot. De szeretnék az Új Szövetségből is idézni, Pál apostoltól, a Filippi levélből, a 4. fejezetben mondja, 4. fejezet, 4. verse, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Mondja ezt az a Pál apostol, aki ugye a 2. korintusi levélnek a végén leírja, hogy ő mi mindenem ment át, hogy hányszor ostorozták meg, hányszor ugye megkövezték, éhezett, fázott, hajótörés szenvedett hányszor, tehát hogy mi sem a nyomorúságokon ment át, és ő azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ő is hasonlóképpen fogalmazza meg, mint olvastam a Zsoltárban, azt mondja, nem hogy az én szűkölködésemen nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Ugye ugyanaz a szó kerül elő, mint a 94. Zsoltárban. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőle szívhez jussunk. Itt Pál apostol azt mondja, hogy én sem ilyen voltam, nem tudtam én mindig örülni az Úrban, de azt mondja, most arra eljutottam odáig, hogy megtanultam, hogy körülményektől függetlenül én mindig megelégedett vagyok. Ugye az valahol azonos a boldogsággal, az örömmel, a megelégedettség, ugye a hála. De azért mondja, hogy a körülmények tekintetében nem sok minden változott az életemben, hiszen úgy folytatja, tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben, mindenekben ismerős vagyok. A jólokással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel és a szűkölködéssel is. Aztán a körülmények, hát hol ilyenek, hol olyanok. És ugye is summázza, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Azt mondja, hogy ő már eljutott egy olyan fajta látásmódra, egy olyan fajta gondolkodásmódra, aminek következtében ő tud örülni mindenkor. Akkor is, hogyha megalázzák, akkor is, hogyha szűkölködik, akkor is, hogyha éhezik éppen. Ugye elég furcsa. Ez ilyen nem egy hétköznapi dolog. Ilyenkor azt mondjuk, hogy hát jogosan zúgolódik ilyenkor valaki, jogosan panaszkodik meg. Hát. És a Biblia azt mondja, hogy Istentől más valami is megtanulható, Hogyan? Ugye akkor ez a kérdésünk, hogy mert mi is szeretnénk, én legalábbis nem szeretnék valahogy így élni, így gondolkodni, így hozzáállni az élethez és az élet dolgaihoz. Nem mondom, hogy elértem volna már, ugye Pál apostol a tökéletességgel kapcsolatban mondja, én ezzel kapcsolatban mondom, hogy nem mondom, hogy már elértem volna ezt, amit Pál, de én látom ezt, hogy Isten, ha valaki ezen az úton indul, akkor nagyon meg tudja áldani, és el lehet jutni idáig. Kérdések. Isten vajon létezik-e? Ugye legtöbben talán erre rábólintok, hogy egyértelmű szerintünk létezik. Vajon jelen van-e itt ezen a földön, az emberek életében? Erre is azt hiszem rábólinthatunk, hogy igen, Isten létezik és jelen van. Jó-e az Isten? Ugye Jézus azt mondja, hogy csak egy jó van ez az Isten. És azt mondja, minden jó adomány tökéletes endék, ez felülről van. Azt mondja, bármi jó van az emberi életben, az Istentől van. Mert ő világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ugye sok-sok jellemző van leírva. Igaz-e az, ami a Bibliában le van írva? Mondjuk Istenről is. Azt mondjuk, hogy ugye ezért is vagyunk itt, mert mi ebben valahol hiszünk. Tehát ha mindez igaz, akkor olvasok egy igét, ami Istenről szól, és a Bibliában le van írva. A 145. Zsoltárból szeretnék idézni. Ha most mindenre igent mondtunk, akkor ezek szerint ez is igaz, ami ide le van írva, mert az van írva, 145. Zsoltárnak a... Mindjárt mondom... Igen, a 9. versét olvasom, és a 17-est. Jó az Úr mindenki iránt, könyörületes minden teremtményéhez. Ez elég furcsán hangzik, nem? Hát tele van a világ nyomorúsággal, és hány ember küszködik mindenféle testi, lelki, egyéb más nyavajával. Itt azt mondja a Biblia, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Ez még egy kicsit sántítana, nem? A Bibliában. Hiszen akár mi magunk is mondhatnánk, na de hát, ez történt velem, ez a hiányosság van. Meg hát ismerünk embereket, akik azt mondjuk, hogy hát, sok mindent lehet rájuk mondani, de hogy az Isten éppen most gondoskodik róluk, vagy jó hozzá, vagy könyörületes hozzá, azt nem annyira. Most akkor lehet, hogy téved itt a Biblia? Vagy olvasom a 17. verset, és azt mondja, hogy igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes. Akkor induljunk ki abból, hogy ez igaz, mondjuk. És lehet, hogy ha ez így igaz, akkor lehet, hogy nekünk a látásmódunkkal van egy picit probléma. Most akkor tételezzük fel, hogy mondjuk... Ez a helyes látásmód. Tételezzük fel, hogy a Biblia igaz, az Isten szava igaz, ez is, amit most olvastam, és ha viszont mi nem így látjuk, akkor valahol a látásmódunkkal, a gondolkodásmódunkkal lehet a probléma. Mert ugye akkor így lehet ezt feloldani, hogy ne legyen ellentmondás. Viszont akkor miért nem látjuk, miért nem tapasztaljuk ezt sokszor, ha ez igaz, amit elolvastam? Minden dolgában kegyelmes az Úr, jó minden teremtményhez, minden könyörületes minden teremtményhez. Ha nem ezt látjuk, akkor mi lehet a probléma? Először kérdezem, mi lehet a probléma, hogyha esetleg mi nem így tapasztaljuk és nem így látjuk?
1: A bűn.
0: A bűn. Uh-huh. Így van. Bibliai választ is, vagy igét is olvasok hozzá, a 2. Korintus levél 4. fejezetéből, ez Pál apostolnak a megfogalmazása, ami hasonló a válasz, csak így fogalmaz. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ugye érdekes megfogalmazás. Nagyon sok embernek leplezett az örömhír. Nem nyilvánvaló, nem látják, nem tapasztalják azt, hogy miről beszélnek ezek? Jó, meg öröm, meg gondoskodás, meg gondviselés. Hát miről beszélnek ezek? Semmit nem látunk ezekből. És azt mondja, miért nem? Itt azt mondja Pál apostol, hogy ezekben a világistene megvakította az ő elméiket, hogy ne lássák az Istennek a dicsőséges világosságát. Akkor lehet, hogy mi is valahol picit ebben a cipőben járunk, amikor ezt nem látjuk. Ne becsüljük le ezt a bizonyos teremtményt, ugye azt írja róla a Biblia sátánról, hogy emberül volt kezdettől fogva, hazug, hazugságatja, az egész föld kerekségét elhiteti. Az egész föld kerekségét elhiteti. És itt azt mondja, hogy megvakít. Hogy ne lássuk a lényeget. Sátán egyik legfőbb törekvése. Itt van ugye az alcím, figyelemelterelés. Sátán eltereli a figyelmünket a lényegről. Ne a lényeget lássuk ebben az életben. És ugye Jézus pedig meggyógyítja a mi vakságunkat. Ugye ehhez is olvasok igét, azt mondja Lukács evangélium a 4. fejezetében az ige. Lukács evangélium a 4. fejezete 18. verse. Jézus, amikor Názáretben szombatnapon felolvasott a zsinagógában, ezt idézte Ézsaiástól: az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőket meggyújítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, és hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Jézus azt mondja, azért jöttem, sorol sok mindent, és azt mondja, a vakok szemeit megnyissam. Mert e világ istene, sátán megvakítja az emberek elméit, hogy ne lássák az Istennek a dicsőséges világosságát, és az örömhírt. Ne vegyék észre. Eltereli a figyelmet a lényegről. Sátán megvakít, és eltereli a figyelmet a lényegről. A Biblia szerint. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor mi is valahol ennek engedünk talán, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát hol van az Isten? Hát ha itt lenne, meg jó lenne, meg szeretlen, akkor megengedni ezt? Mások életében, az enyémben meg főleg? Vagy akkor nem igaz a Bibliának az igéje, amit az előbb is olvastam. Nem jó minden útjában, nem könyörületes, nem kegyelmes mindig, hanem azért bizony van, amikor más, milyen az Isten is. Tehát ezt a megállapítást tenném akkor, meg is ismételném, hogy a Biblia szerint sátán megvakít, eltereli a figyelmet a lényegről, és Jézus pedig megnyitja az embereknek a szemét, és ráirányítja a mi figyelmünket a lényegre. Mert hogy mit nem látunk, tehát ugye sátán egyik legfőbb tevékenysége, hogy megvakít, elterelje a figyelmet, más dolgokat emel ki az életből, mint ami igazán lényeges, arra irányítja a figyelmünket. Mit nem látunk, mit nem látnak az emberek, ami sátán vakításának az eredménye? Mit nem látunk, és az emberek mit nem látnak, mit gondolunk? Mit érint ez a fajta tevékenység, amit itt olvastam Páltól, hogy e világ istene megvakítja a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőségének a világosságát, és az evangéliumot ne tartsák igaznak, örömtelinek. Mit nem látunk? Szerintem azt, amit a 145. Zsoltárban olvastam, nem? Azt nehezen látjuk meg, hogy tényleg minden útjában kegyelmes lenne az Isten. Jó lenne minden teremtményéhez, mindenkihez könyörületességgel fordulna. Ezt valahogyan nehéz észrevenni. Jézus mondott egy érdekes párhuzamot a mi korunkról. Ugye egyszer, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy milyen jele lesz a világ végének, meg az ő eljövetelének, Máté 24-ből szeretnék idézni, sok-sok dolgot felsorol, de most csak egyetlen mozzanatot emelnék ki, ami most a témánkkal kapcsolatos. Máté 24:37-től így olvasom: amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Ezt az egy mozdulatot emelem ki, azt mondja, hogy párhuzamba hozza a mikorunkat, a történelem végét Noé napjaival, és azt mondja, hogy ott az volt a legfőbb probléma, hogy ezek az emberek nem vettek észre semmit. A kérdés, mit nem vettek észre az özönvízkor, özönvíz előtt élő emberek? Mit gondolunk? És azt mondja, az ő eljövetel, akkor ugyanilyen lesz a világ, meg az emberiség, mint akkor sem, ahogy nem vettek észre semmit, azt mondja, úgy lesz az ő eljövetelek, és az emberek nem vesznek észre semmit. Mit? Mi az, amit nem vesznek észre?
1: Kimenekedést, megoldást.
0: A megoldást, kimenekedést. Így van, nyilván ott is ugye Noé 120 évig építette a bárkát, és egyben hirdette is, hogy mi a kimenekedésnek az útja. De olvasok egy érdekes mozzanatot Jób könyvéből. Megemlíti az özönvíz előtti embereket. A Jób könyve 22. fejezetéből szeretnék idézni, mégpedig a 15. verstől, így olvasom, az ős világösvényét követed, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt elragadtattak, és az alapjukat is elmosta a víz. Akik ezt mondták az Istennek, távozz el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Megtöltötte házaikat Jóbbal. Mit nem vettek észre legfőképpen? Hogy Isten van, jelen van, és rengeteg jó dologgal elhalmozza őket. Mert megvakította őket a sátán. Hitetlenné váltak. Az elméjük megsötétedett, és mit vettek észre? Ugyanúgy csak a rossz dolgokat. Amire sátán ráirintotta a figyelmet, hogy azt mondja, hogy sátán eltereli a lényegről a figyelmet, Istenről, jelenlétéről, szeretetéről, gondviseléséről, ezt, és azt mondja, nem veszik észre. Szóra sem érdemes, meg sem említik, nem is örülnek neki, hálát sem adnak, nem is dicsőítik érte. Ez természetes, hogy élünk, természetes, hogy eszünk, természetes, hogy melegbe vagyunk, minden természetes, nem? Szóra sem az, hogy ezt megemlíteni, vagy gondolkodni rajta, vagy örülni neki, hát ez a minimum. Hát alanyi jogon jár mindenkinek, nem? A Biblia azt mondja, hogy nem. És azt mondja, mint a Noé napjaiban úgy lesz az ember fiának eljövetele, azt mondja, hogy ettek, ittak, házasodtak, félre mentek, míg nem eljött az özönvíz, és elpusztított őket, és nem vettek észre semmit. Jobb könyvében azt olvassuk, hogy ez volt az egyik legfőbb jellemző. Azt mondták az Istennek, hogy nem kell lesz nekünk, távozz el tőlünk. És ezután is mit tett el Isten? Megtöltötte házaikat Jóval. Ugye, ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Mert ő jó, könyörületes minden teremtményhez, és minden dolgában kegyelmes. De azok akkori emberek ezt nem vették észre. És szeretnék egy másik példát is a Bibliából említeni, arra, hogy micsoda következménye van annak, hogy nem veszik észre az emberek a lényeget. És ugye a lényeg most a mi szempontukból, tehát Istennek a jelenléte, Istennek a gondviselése, szeretete, amit mindannyian megtapasztalhatunk. Valahol ez lenne a lényeg. Tehát, ahogy mondom, a sátán a lényegről eltereli a figyelmet, megvakít, Jézus pedig megnyitja a mi szemünket, a Biblia szerint. Azért jött, hogy megnyissa a vakoknak a szemeit. Ez az eset pedig nem más, mint a pusztai vándorlásnak a tanulsága. Ugye talán legtöbben tudjuk, hogy amikor kihozta Isten Egyiptom földjéről a zsidó nemzetet, és egy pár hónap múlva már bemehettek volna az ígéret földjére, egy ilyen jó két hónapos gyalogút, ehelyett 40 évig bolyongtak a pusztában. Sőt, azt is olvasjuk, hogy nem csak, hogy nem mentek be 2-3 hónap alatt, hanem a zömük ott pusztult el. És nem tudta őket Isten bevinni az ígéret földjére. És hogy ez miért érdekes, megint csak, ugye Máté 24-ben azt mondja, hogy a történelem végén ott van a párhuzam Noé napjaival. Ott nem vették észre az Isten jelenlétét, jóságát. Itt, amikor a pusztai vándorlásról beszélek, megint csak Pál apostol szerint a mikorunkra érvényes, abszolút a mikorunkra érvényes tanúság van benne. 1 Korintus 10-ből idézek, hogy itt sorolja, hogy mi minden történt ott a pusztában, hogy mondja, hogy mindnyájan Mózesek keresztelkedtek meg a felhőben, mindnyájan egy lelki eledeltettek, mindnyájan egy lelki italt ittak, ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla Krisztus volt, és azt mondja, de a többségét nem kedvelte az Isten is, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példák lettek a mi számunkra, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, se bálványimádók ne legyünk, se ne paráználkodjunk, Krisztus se kísértsük, ne zúgolódjunk. És azt mondja a 11. vers, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát azt mondja, hogy akik most élünk, és nyilván minden bibliai történet és ige hasznos és tanulság, elhullottak a pusztában. Ezek pedig példák lettek a mi számunkra, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, se bálványimádók ne legyünk, se ne paráználkodjunk, Krisztus se kísértsük, ne zúgolódjunk. És azt mondja a 11. vers, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát azt mondja, hogy akik most élünk, és nyilván minden bibliai történet és ige hasznos és tanulságos, de azt mondja, különösen nézzük meg a Noé napot,

apostol pedig kiemeli külön a pusztai vándorlást. Azt mondja, figyeljük meg, mert nagyon nagy párhuzamok vannak, és nagyon nagy tanulságok rejlenek bennünk. Tehát Noé napjaiban nem vettek észre semmit, a lényeget nem látták meg, nem vették észre. Vagy mi volt a gond a pusztában vándorló tömeggel? A zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében is visszatér erre az ige, és ott úgy summázza, innen is idézek, Zsidó 3.7-től azt mondja, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a ma napján a pusztában. Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. És azt mondja a 14. verstől, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsetek a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Egyiptomból kijöttek? Kikre haragudott meg pedig 40 esztendeig? Hanem azokra, akik vétkeztek, és a testeik elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy itt azt mondja, látták az én cselekedeteimet, azt mondja Isten. 40 éven keresztül látták az én cselekedeteimet. Kérdés, látni látták, észrevették, eljutott a tudatukig vajon, vagy pedig ott is Sátán vakítás azért jelen volt és munkálkodott. Azt mondja, hogy zúgolódás, panaszkodás. Ugye azt mondja, olvassuk a Mózes könyvben, hogy vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Ugye hányszor mondták? Hát, ha itt lenne Isten, akkor nem ez lenne, ami van, hanem más lenne. Itt azt mondja, hogy 40 éven keresztül látták az én cselekedeteimet. És azt mondja, itt olvasunk zúgolódásról, elkeseredésről, hitetlenségről, engedetlenségről, panaszkodásról, keserűségről. Mi történt itt? Egy nagyon rövid összefoglalása, próbálom így nagyon dióhéjban. Hányan is jöttek ki Egyiptom földjéről? Ugye, nem tudjuk pontosan, mert a népszámlálás akkor másképpen működött, ott csak a 20 éven felüli férfiakat számolták. Ugye ez többször leírja a Mózes könyve. 603.550. 20 éven felüli zsidó férfi. Plusz 20 év alattiak, plusz nők, asszonyok, plusz sok elegy nép. Ezt írjuk a Biblia. Tehát 20 éven felüli zsidó férfiak 603.550, pontosan ezt megtalálhatjuk Mózes könyvben, plusz 20 év alattiak, plusz nők, plusz sok elegy nép. Ezért szoktuk azt mondani, hogy minimum egy 2 milliós tömeg lehetett. A kérdés, ezek közül a 20 év fölötti zsidó férfiakból hányan mehettek be az ígéret földjére? 2. Józsué és Káleb. Mi volt itt a probléma? Ugye plusz a 20 év alattiakat ugye bevitte. Aztán többiek azok mind ott hullottak el a pusztában, de a felnőtt férfiak közül 2 plusz a 20 év alattiak. Azt mondja, hogy mivel, hogy ők még ugye nem, kiskorúnak számítottak, tehát nem rendelkeznek önálló ítéletalkotással, döntéssel, azt mondja, hogy nem ők tehetnek róla, hogy ezt tette a nép, nekik még nincs szavazatuk, beleszólásuk, az őket beviszem, plusz azokat, akik másképpen gondolkodtak, mint a többiek. Azt olvastam az előbb a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, azt mondja, 40 esztendeig látták az én cselekedeteimet. Mi mindent láthattak 40 esztendeig? Ugye ott indult, hogy Egyiptomban is a 10 csapás, ami őket kikerülte. Aztán ketté nyílik a Vörös-tenger, amin ők átmennek, az egyiptomiakat ellepi. Aztán nappal füstoszlop vezeti őket, éjjel tűzoszlop. Állandóan ott volt az Isten jelenléte. 40 évig hullott a manna. Angyalok eledele. Azt kősziklából folyt a víz, hogy tudjanak inni. 40 évig le nem kopott róluk a ruha, lábukon a saru el nem kopott, 40 éven keresztül.

Azt mondja, hogy látták az én cselekedeteimet 40 évig. A Mózes 5. könyvében van egy nagyon rövid summázat, hogy mi is volt ez a puszta, ahol 40 éven keresztül vándoroltak. 5 Mózes 8. Olvasom a 14. 15. verset, 5 Mózes 8, 14, 15, így hangzik. Fel ne fuvalkodjék a te szíved. El ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgálatházából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben nem volt víz, aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Milyen volt ez a puszta, ahol 40 évig vándoroltak? Ez a tüzes kígyóknak a pusztája volt, skorpióknak a pusztája, és ahol nem volt víz. Az egy, nincs víz, sehol nincsen víz ebben a pusztában, tele van mérges kígyóval, és tele van skorpióval. Ez a puszta, ez azt mondja, ilyen volt. Ez a puszta a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy is rettenetes pusztája volt, ahol nem volt víz. Hányszor marta meg őket a kígyó? Egyszer. Egyszer. 40 éven keresztül, ugye 40 év az hány napból áll, egyszer volt olyan, hogy megmarta őket a kígyó. Egyszer. Hányszor olvasunk, hogy skorpiók marták volna őket? Én egyszer sem olvasom. Hányszor volt gondjuk a vízzel? Párszor. Nem sokszor. Egy pár alkalommal volt gondjuk a vízzel. Mit vettek észre, és mit nem vettek észre? A lényeget nem vették észre. Amit Józsué és Káleb megfogalmazott, ugye amikor a 12 kémet kiküldték, ők voltak kettő a 12 közül, többiek azt mondták, hogy kész, tragédia, itt fogunk elveszni, menjünk vissza Egyiptomba, ők pedig azt mondják, de hát az Úr velünk van. Hát az Úr, aki eddig elhozott minket, ő be tud vinni minket. Azt mondja, ne a körülményekre nézzetek már, hanem az Istenre. Nem látjátok az Istent? Mi látjuk. És azt mondja, ezért ők bementek. Mit nem vettek észre? Isten jelenlétét, szeretetét, állandó gondviselését. Ezt nem vették észre. Amikor a legkisebb probléma jött, egyből. Hát köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Hát szeret minket az Isten? Hát hol van az Isten? Hát, hú. Sátán megvakította az ő elméket. Figyelem elterelés. Nem látták a lényeget. És azt mondja, hogy sajnos nem is mehettek be az ígéret földjére. Mint Noé napjaiban. Nem vettek észre semmit. Mit? Isten megtöltötte házaikat jóval. Mert Isten világosság, és őben nincsen semmi sötétség. Azt mondja, ő nem tett mást, ő ad, szeret. Ami hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Mert Isten ilyen a Biblia szerint. Sátán teljesen szeretné más fénybe megmutatni. De azt mondja a Biblia, hogy Jézus az, aki megnyitja a vakoknak a szemét, hogy lássanak, meglássák a lényeget. Tehát Sátán megvakít, ugye, amit olvastam is, Jézus megnyitja a szemünket. Vagy még egy tanulságot szeretnék kiemelni, vagy egy bibliai példát, ahol szintén valahol ugyanez a mozzanat szemlélhető nagyon látványosan, hogy mit látunk, meg mit nem látunk. Ez pedig Jób esete, Jób története. Részletesen nem olvasom fel itt sem az igéket, csak szóban említem, majd esetleg olvassuk el, mondjuk az első fejezetében benne van az, amit most idézek, Jób könyve első fejezetében. Azt olvassuk, hogy Isten körülvette Jóbot és mindenét, amilyen csak volt az ő gondviselésével és szeretetével. Így olvassuk, hogy körülvette őt, házát és mindenét, amilyen csak volt Isten. Magyarul állandóan oltalmazta, segítette, irgalmas, kegyelmes, jó volt hozzá. Ugye körülbelül ezt jelenti. És amikor Sátán ugye kikérte Mózest, Jóbot, tehát ugye mondta, hogy hát nem ok nélkül tisztelt téged, meg imád, hát körülveszed őt és mindenét, hát persze, hogy érdekből nyilván imád téged, és mondta Isten, hogy rendben van, akkor a kezedbe adom őt. És azt mondja, hogy visszavonom az oltalmamat egy picit. Tehát visszavonom, azt mondja, hogy valóban így van, hogy Jóbot körülvettem őt, házát és mindenit, amilyen van. Hogy ne férje hozzá. De most akkor visszavonom. És ugye tudjuk, mi történt abban a pillanatban.
Ugye óriási szélvihar, villám, ugye belecsap, megéget, ugye ellenséges csapat üt rajtuk, tehát azt mondja, szolgái meghalnak, háza összedől, minden gyereke meghal. Ő maga iszonyú, fájdalmas, fekélyes betegségbe esik. Látjuk-e a párhuzamot, vagy a tanulságot? Mi lenne velünk, ha minket a tüzes kígyónak ebben a pusztájában, mert a Biblia azt mondja, hogy ez a, ki ez a kígyó? Ki ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki az egész földkerekségét elhiteti. Jelenések 12.9. E világ istene, kicsoda, az előbb is idéztem. Kígyó, az ama régi kígyó, ez a föld, az a tüzes kígyónak a pusztája, amiben mindannyian vándorlunk. Mit veszünk észre, és mit nem? Mi lenne velünk, bármelyikünkkel, hogyha Isten nem venne minket körül, és mindenünket, amink van? Mi lenne velünk, ha minden pillanatban Isten nem így oltalmaz minket? Ugyanaz, mint jobban. Mert mi is a tüzes kígyóknak, a skorpióknak és a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában vándorlunk, amíg élünk, és minden emberre vonatkozik ez. Mit veszünk észre? És mit nem veszünk észre? Figyelem elterelés, vagy figyelem irányítás? Mire tanít minket az ige? Mire tanít minket Jézus? Mire figyeljünk? Mit vegyünk észre? 5 Mózes 26.11 azt mondja, örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr a te Istened ad te néked. Örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr a te Istened ad te néked. 103. Zsoltár hogy kezdődik? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Na de hát velem nem tett semmi jót, ugye? Hányan mondhatják esetleg. Szomszédnak persze őt megáldotta, neki ilyen autója van, olyan nem tudom, szép családja nekem meg. Hát ő sok embert megáld, de hát engem nem annyira, nem nagyon. Mózesről azt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy erős szívű volt, mintha látná a láthatatlant. Mózes erős szívű volt, mintha látná a láthatatlant. Valamit meglátott, amit egy átlag ember nem lát meg. Vajon mi lehetett ez? A Zsidókhoz írt levél 13. fejezetében találjuk a választ, azt mondja, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Jó dolog, hogy a szív azt mondja, kegyelemmel erősítetik meg, Isten minden útjában kegyelmes, és azt mondja, Mózes erős szív volt, mintha látna a láthatatlant. Jézus az Isten kegyelmében, gondviselésében, jelenlétében, szeretetében élt. Nem arra figyelt, hogy állandóan, hogy zúgolódik ellene a nép, mindig milyen problémákkal van teli, azt mondja, hogy Mózes erős szív volt, mert a kegyelem erősítette az ő szívét, úgy megerősítette, mintha látna a láthatatlant. Mit ír Pál apostol? Már az előbb idéztem a 2. korintusi levélből, a 4. fejezetből, megint csak ide lapozok vissza, azt írja, 2. Korintus 4, 17. versétől, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Mondja ezt az a valaki, most lapozok egy párat, ezt Pál apostol írja magáról. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. Ugye 39 ilyen botütésbe illett belehalni, mert nem csak ilyen paskolás volt, hanem ott felszakadt a bőr, meg minden. Azt mondja, 5-ször kaptam tőlük ennyit. 3-szor megostoroztak, ugyanúgy, mint Jézust, azzal a ólmos csontokkal tarkított ugye bőr ostor, ami felszakította a húst egy ütésnél, és tehát abba is illett belehalni. Azt mondja, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, 3-szor megostoroztak, egyszer megköveztek,
Háromszor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban, nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben, szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben, mezítelenségben, mindezeken van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja, stb. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Ez valahogy nem normális, nem? Vagy mi? Most akkor vagy ez igaz, vagy az igaz. Mint a kettőt Pál apostol írta. Vagy akkor mi ez azt mondja, hogy örüljetek, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, ugye Filippi levél, és aztán megtanultam, hogy amikben vagyok, megelégedett legyek. Mi lehet itt ennek a titka? Azt mondja, hogy a Biblia, hogy megnyílotta a szeme. Ugye Jézust befogadta, és Jézus megnyitotta az ő szemét, és látta, hogy Isten jelen van, Isten körülveszi őt, és amikor bármit megenged, mint Jobbnál is, azt nem azért engedi meg, mert nincs Isten, mert nem szeret Isten, mert elfelejtett engem az Úr, stb. Nyilván Jobbnál is megvolt az értelme célja, Pál apostolnál szintén megvolt az értelme célja, de hogy Pál apostol mit mondja, azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Jobb mit mondott, amikor jöttek a hírnökök? Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Az örüljetek az Úrban mindenkor, is mit mondom, örüljetek. Mert Jobb észrevett, látta a lényeget. Pál apostol egy idő után már nyilván megtanulta, hogy látta a lényeget. Tapasztalta a lényeget. És noha nyilván ők is úgy kezdték, hogy a világ istene megvakította az ő elméjüket, hogy ne lássák a Krisztus dicsőségének a világosságát, de én úgy gondolom Jobb is, meg Pál apostol is, és igazából minden hívő ember megtanulja látni azt a valakit, aki azt mondja, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt ő mondta. Ha ő mondta, akkor valószínűleg igaz. Azt mondja itt a 2 Korintus 4 után, tehát a 2 Korintus 5-7-ben azt mondja, hitben járunk, nem látásban. Ugye Mózes erőszívű volt, mintha látná a láthatatlant. Tehát azt mondja az ige, hogy a hit szemével igenis, hogy megtanulhatjuk mi is nézni a körülöttünk lévő világot, és akkor már más szemmel látjuk az embereket, a problémákat, a körülményeket, a nehézségeket, a fájdalmakat, mindent. A hit szemével másképpen. Ott már a lényeget látjuk, nem pedig pusztán csak azt a problémát, ami éppen aktuálisan. Ugye amikor teljesen beszűkül az ember tudata, semmi másra nem tud koncentrálni, csak ez a baj, ez a baj, ez a baj, ez a baj. És ez mert sátán megvakítja az elmét, hogy ne vegye észre, hogy valaki jelen van, és valaki egy csomó mindennel megajándékozza ebben a pillanatban is, de azokat nem veszi észre. Örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr a te Istened ad te néked. Áldjon én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tehát most probléma van, itt van ez a probléma, hát mi más lehetne gondolni? De azt mondja, hogy szerinted mi minden dolognak örülhetnél most ebben a pillanatban, ha nem erre koncentrál, és nem hagynád, hogy megvakítson a sátán. 34. Zsoltár 9. verse mondja, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Nem tudom, ki olvasta, ki nem, van egy ilyen könyv, az a cím, hogy az élet játéka. Ismeri valaki? Nem, ajánlom. Keresztény könyvesboltokban lehet kapni, mi nem áruljuk. Van benne egy-két fals dolog, ami nem teljesen biblikus, de mondjuk a lényege, a mondani valója, az szerintem nagyon biblikus. Az élet játéka az a címe. És hát nagyon rövid lényege ez a regénynek, hogy van egy kislány, akinek meghalt az anyukája, az apukája lelkész, és nagyon-nagyon szegény körülmények között laktak, általában segélyekből, adományokból éltek, és meghalt az apukája is a kislánynak.
és a, nem tudom, nagynénie, vagy valaki nevelte föl, tehát oda került hozzá. És ez volt a lényege, hogy az apukája megtanította őt az életjátékára. Mert ugye elég sokat nélkülöztek, és amikor bármikor elkeseredett a kislány, akkor azt mondta az apukája, most üljünk le, és akkor kezdjük el játszani az életjátékát, aminek az a lényege, hogy most üljünk le, és kezdjünk el gondolkodni azon, hogy most, ebben a pillanatban mi mindennek örülhetünk. És akkor gondolkoztak, és akkor jöttek, hogy most például ennek. És egy idő után elmúlt a szomorúság, és maradt az öröm. Hogy hát annyi mindennek örülhetek ebben a mostani pillanatban is. Ugye ez a rövid lényege. És ez viszont nagyon biblikus. Ugye az örömteli élet titka. Figyelem elterelés, vagy figyelem irányítás. Pál apostol nem csak azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, azt is írja, hogy Filippi 4:8 azt mondja, továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Figyelem, irányítás. Isten hogyan és hol van jelen most az életemben? Észreveszem? Vagy nem veszek észre semmit, mint az özönvíz előtti emberek? Mint a pusztában vándorlók. Hogy nem 40 éven keresztül minden nap marták őket a tüzes kígyók, csak egyszer a 40 év alatt. Stb. Ugye nem ismétlem. Tehát én azt kívánom magamnak is, meg mindannyiunknak, hogy legyünk erőszívűek, mintha látnánk a láthatatlant, vagy amit Mózesről olvastunk, és azt mondja, kegyelem által erősítetik a szív. Tehát, hogy ez az én kívánságom, hogy tényleg lássuk meg, hogy ez így van, Isten jelen van, ő jó mindenki, ez minden útjában kegyelmes, és valami céllal, valami okkal nyilván megenged mindannyiunk életében nehézségeket. Kisebbeket, nagyobbakat, ugye nem vagyunk egyformák ebben a tekintetben sem, de valahol a látásmódunk alakulhat a Biblia szerint. Azt mondja, körülményekben nem biztos, hogy lesz változás. Nagy valószínűséggel körülményekben nem lesz változás. Sőt, egyre rosszabbak lesznek a körülmények, ha jól értelmezzük a Biblia proféciáit. De azt mondja, ugye megint csak Pál apostol mondja, ha mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazáltal nap mint nap épül. Azt mondja, a gondolkodásmódunk, a dolgokhoz való hozzáállásunk tekintetében változhatunk. És ha hagyjuk, hogy Krisztus megnyitsa a mi szemünket, amit Sátán elvakít, azt mondja, akkor meglátjuk a jelenlévő Istent, a gondviselő Istent, aki körülvesz minket és mindenünket, amink van. És tényleg jó lenne, hogyha mi is, én magam is, és mindannyian megtanulnánk, hogy amikben vagyunk éppen, abban megelégedettek legyünk, mert mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít.

0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, és leginkább a gyerekeket, mert ahogyan ezt szoktuk is tenni, most a gyerekekhez szólnék néhány percben, illetve először őket kérdezném. Gyerekek, egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy kinek van valamiféle házi állata otthon? Csak nyugodtan így emeljétek föl a kezeteket, akinek van. Egy valakinek, kettő, három, négy, már négy kezet látott. Nagyon jó, köszönöm szépen, le is tehetitek. Itt viszont már a ti szavaitokat kérném, miféle házi állatok ezek? Tehát úgy nevezzétek meg, hogy kutya vagy macska? Na mondd csak.
1: Nyúl.
0: Nyúl. Nagyon érdekes. Aztán még valaki ott hátul, Borsi? Cica. Nagyon jó. Abel. Kutya. Aztán még? Talán ennyi. Nagyon jó. Tehát kutya is, cica is, meg nyuszi is van. Ezek ugye egy ilyen szeretetre méltó lények, ezek a házi állatok. Azt hiszem, ebben megegyezhetünk. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, én is kimondhatom, meg ti is kimondhatjátok, azért szeretjük ezeket a házi állatokat, ugye? Tehát ugye olyan kedvesek, oda bújnak az emberhez, hogyha simogatjuk, akkor még inkább bújnak. Na de egyszer azon gondolkodtam el, amikor így a házi állatokon morfondíroztam, egyébként nagyon jó, hogy nektek van házi állatotok. Vidéken jó dolog föltenni ezt a kérdést, városban már talán másféle arányt kapnánk, mert itt, akit látok gyerekeket, hát szinte úgy nézem, hogy mindenkinek van házi állata otthon. Városban ez nem így van. Velem sem így van egyébként, én nagyon szeretem mind a kutyákat, mind a macskákat, még a nyulakat is, bár velük közelebbi kapcsolatban eddig még nem nagyon kerültem, csak így nagyjából távolról láttam őket. De úgy elképzeltem, hogy milyen jó is lenne, hogyha nekem lenne egy házi állatom. Igen ám, de azon kezdtem el gondolkodni, hogy mondjuk amikor én valamiféle házi állattal, kutyával, vagy cicával, vagy bármivel találkozom, hát ugye én is kedves vagyok hozzá, és akkor jól el vagyunk egymással, hogyha megsimogatom a macskát, hogyha viszonylag sokat simogatja az ember, akkor ugye elkezd dorombolni, teljesen jó kapcsolat, és jól érezzük magunkat egymással. De összehasonlítottam ezt azzal, ahogyan én mondjuk másokhoz viszonyodok. Csak úgy magatokban válaszoljatok erre, hogy gondolkodtatok már ezen, hogy mondjuk kit könnyebb szeretni? A cicust, vagy kutyust, vagy a nyuszit, vagy éppen anyukámat, apukámat, vagy a testvéremet, akivel hát ugye sokszor azért vannak bizonyos harcaim, konfliktusaim. Sokszor nem értünk egyet egymással. Kit könnyebb szeretni? Ugye talán nem is olyan egyszerű a kérdés már, hogy bevallani, hogy bizony sokszor a házi állatot könnyebb, nem? Tehát ez olyan egyértelmű dolog, hogy azért sokkal több, idézőjelbe téve, jó gondolat kapcsolódik a házi állathoz, mint mondjuk sokszor a testvérünkhöz, aki hát bennünket bosszant. Akkor a cicát könnyebb szeretni, mert ugye a cica az nem szól vissza. Hogyha oda megyek hozzá, és megsimogatom, akkor hálás lesz érte. És azt mondja az ige, ezzel kapcsolatban jutott eszembe egy ige, amikor gondolkoztam ezen az egész kérdésen, Hóseás könyvében, egy kis proféta íratban, hogy olyan a ti szeretetetek, mondja az embereknek az Isten, olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ez egy nagyon szép kép. Olyan a ti szeretetetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Biztos, hogy volt már olyan tapasztalat az életetekben, amikor kinéztetek reggel, mondjuk különösen nyaranta lehet ezt megfigyelni, most már ugye november van, tehát ez már kevésbé, de kinéztetek reggel, és nagyon borús volt az égbolt. És aztán, ahogy egyre inkább jött fel ugye a nap az égre, ahogy egyre inkább világosabb lett, egyre inkább ment előre az idő, úgy lett egyre inkább tisztább és derültebb az ég. Egyszerűen eltűntek a felhők. Ezek reggeli felhők. Ugyanez a helyzet ugye a harmattal is. Az is csak néhány órán keresztül marad meg ott a fűvön a kis vízcseppek, és aztán eltűnik. Volt és nincs. Azt mondja az Isten beszéde, hogy ilyen a mi szeretetünk. Mert akit egy picit nehezebb szeretni, azt sokszor így szeretjük, hogy szeretjük egy ideig, aztán amikor valami nem tetszőt csinál nekünk, akkor nem szeretjük. Cicával, kutyussal azért általában nem így vagyunk. Általában olyan szeretetre méltó, nem? Hogyha csinál is valami kis rosszaságot, hát meg lehet rá tanítani, hogy legközelebb ne tegye. És akkor nem fogja tenni, hogyha tanulékony az a kis állat. És egy igét szeretnénk már csak felolvasni, hogy ehhez képest az Isten mit tanácsol nekünk? Hogy hogyan is szeressük mi a másikat? Lehet, hogy egy picit váratlan vagy szokatlan ige lesz ez, és lehet, hogy nem is tudtak ezzel hirtelen mit kezdeni, hogy most hogy jön ez ide, de azért érdemes ezt is megnézni, ezt az igét is. Lukács evangélium a 6. fejezetében, ezt nyugodtan ki lehet keresni, Lukács evangéliuma 6. fejezetéből a 35. verset. Tehát Lukács evangéliuma 6. fejezetéből a 35. verset. Ez egy olyan igevers, ez a Lukács 6.35, hogy itt az Isten, Jézus Krisztus nagyon sokféle dolgot mond. Nem is olvasom fel az egész igeverset, hanem csak ennek egy kis részét. Tehát a Lukács 6.35-nek egy kis részét, amikor elindul ez az ige, akkor ez a második kijelentése, hogy adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván. Adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván. Ugye talán jogos ez a kérdés, hogy na hát hogyan is jön ez ide. A szeretet az Isten beszéde szerint kölcsönadás. Egyszerűen kölcsön adjuk a szeretetünket. Gondoljatok csak ebbe bele, hogy ha ti adtok valakinek szeretetet, akkor valószínűleg nagyon sokszor várunk is cserébe szeretetet. Hogyha oda megyek a macskához, megsimogatom, akkor ugye elkezd dorombolni. Oda megyek a kutyához, megsimogatom, elkezdi csóválni a farkát. Adunk kölcsön szeretetet, de szinte teljesen természetes, hogy kapunk is szeretetet. Nem? Tehát ez így működik. Adok, kapok. De ehhez képest az Isten beszéde azt mondja, hogy adjatok kölcsönt, és ne várjatok érte semmit. Adjatok szeretetet, és szeretettel minden könnyebben fog menni az életben, legyetek ti a kezdeményezők. Hát erre tanít bennünket az Isten, és kívánom nektek az gyerekek, hogy ne csak a házi állataitokat szeressétek, már meggyőződésem, hogy szeretitek, hanem azokat az embereket is, akik körülöttetek vannak. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb, mert lehet, hogy hát ugye ők visszaszólnak, vagy nem úgy csinálnak, ahogy nekünk tetszik éppen, de akkor is az Isten fölhív arra, hogy ti csak adjátok a szeretetet. Aztán majd meg fogjátok látni azt is, hogy ezt bizony vissza is fogjátok kapni. Hogyha sok szeretetet ad az ember, akkor egy idő után bizony visszakapja. Kívánom nektek, hogy ez tényleg valóság lehessen mindegyik őtök életében. Amen. És most kérném, hogy lapozzunk föl egy igeverset a Szentírásból, 46. Zsoltárból, a 11. versnek az első részét fogom olvasni. 46. Zsoltár 11. versének az első részét. És csupán kiindulásul használjuk ezt a 46. Zsoltár 11. versét, illetve ennek a versnek az első részét, de úgy is fogalmazhatnék, hogy tulajdonképpen erről a versről lesz szó egész végig, de ezzel kezdjük a gondolatmenetet, aztán majd ide vissza is fogunk térni. A 46. Zsoltár 11. verse, ennek a versnek az első része így szól. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ennyi mindössze ez a kijelentés. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Azon szeretném, hogyha gondolkodnánk mai délelőtt folyamán, hogy vajon milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lehet a csendnek az életünkben. Egyáltalán van-e valamiféle szerepe, vagy mit is kezdjünk ezzel a kérdéssel? Én meggyőződésem, hogyha talán már egy picit hosszabb ideje járunk itt a gyülekezetbe, akkor talán kialakult már bennünk az a gondolat, vagy mások mondták, vagy bennünk alakult ki, hogy hát azért, hogy ez a bizonyos hőnáhított második advent ez megvalósuljon, azért a hívőnek mindent meg kell tennie. Hogyha elfogadta azt, hogy közel van Jézus Krisztus második eljövetele, akkor bizony ezért erejét megfeszítve dolgoznia kell. Igen ám, de hogyha egy picit kitekintünk a világba, és megnézzük azt, hogy talán már egy picit hosszabb ideje járunk itt a gyülekezetbe, akkor talán kialakult már bennünk az a gondolat, vagy mások mondták, vagy bennünk alakult ki, hogy hát azért, hogy ez a bizonyos hőnáhított második advent ez megvalósuljon, azért a hívőnek mindent meg kell tennie. Hogyha elfogadta azt, hogy közel van Jézus Krisztus második eljövetele, akkor bizony ezért erejét megfeszítve dolgoznia kell. Igen ám, de hogyha egy picit kitekintünk a világba, és megnézzük azt, hogy vajon az emberek hogyan viszonyulnak a munkához, ugye akkor általában

tehát láthatunk. Az egyik véglet ugye az, amikor az emberek nem tesznek semmit, amikor naplopók és dolgozni igazán nem akarnak. Ez azt gondolom az emberek csekély hányadát jellemzi manapság. Általánosságban beszélek, természetesen itt az arányokban lehet eltérés. A másik véglet, ami viszont én úgy gondolom, hogy sokkal több embert jellemez, ez viszont az úgynevezett munkafüggés, vagy túlmunka, vagy más néven idegen szóval kifejezve munkaholizmus. Nagyon érdekes ez a kifejezés, nem is biztos, hogy hallottuk ezt még talán. Ugye az alkoholizmus mintájára alkották meg ezt a szót, amikor valakinek nem az alkohol a fogsága, tehát az a szer, ami fogságban tartja, hanem a munka. Így nappallá téve dolgozik. Szerintem, hogyha elgondolkodunk a saját környezetünkről, vagy akár saját magunkról, akkor elismerhetjük azt, hogy bizony ismerünk ilyen embert az életünkben, a környezetünkben, aki napi 12, 14, vagy akár 16, 18 órán keresztül dolgozik. Visszakanyarodva ennek keresztény vonatkozásaira, amikor a második adventről gondolkodunk, és amikor arról gondolkodunk, hogy milyen jó is lenne, hogyha ez a második advent, Jézus Krisztus második eljövetele megvalósulna, hogy amikor teljes békesség és nyugalom lehetne ezen a földön, akkor könnyen lehet, hogy ebbe a csapdába esünk, hogy egyszer csak elhatározzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nekem most azért mindent meg kell tennem, erőmet megfeszítve elkezdek dolgozni, és mindegy, ennek a célnak rendelek alá mindent az életemben. Ez önmagában talán még nem is lenne probléma, csak talán kiszoktuk hagyni ennek a munkálkodásnak a legelső lépését, ami mindig, minden esetben ott kéne, hogy legyen minden munkavégzésnek az elkezdése előtt. És ez az első lépcsőfok, ez a 46. Zsoltár 11. versének a legelső része. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Beleeshetünk tehát abba a hibába, hogy mi azt hisszük, hogy tulajdonképpen a munkavégzés, a keresztény értelemben vett munkavégzés a legfontosabb az ember életében, mindannyiunk életében. Az a legfontosabb, hogy az evangélium terjedjen, hogy tegyünk valamit az Isten művéért. De érdemes megfigyelni azt is, hogy az Isten hogyan hív bennünket a csendre. Hogy az ember ne vegye körül magát állandóan valamiféle tevékenységgel. Mert hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor beláthatjuk, hogy ez nagyon sokszor így van. Valamit mindig tennünk kell. Vagy a másik formája ennek, hogy valami ugye általában szól mellettünk. Akár a rádió, akár talán ritkább esetben a televízió, akár bármi más, de a csendet a mai kor emberének, és azt hiszem nekünk is, egyszerűen nehéz elviselnie, szokatlan. Szokatlan azért, mert a világ rendkívül zajos körülöttünk. És ha nem is vagyunk úgy a szó szoros értelmében a világban, akkor is nagyon sokszor zajt teremtünk magunknak. Talán jobban érezzük magunkat abban a zajban, ami körülvehet bennünket, mint a csendben, amire az Istenre hív. De hogyan is érhető el a csendesség az életünkben? Egyáltalán milyen szerepe lehet a csendnek, vagy másképpen megfogalmazva, és egy picit a gyermekeknek szóló igehirdetésre, vagy kis prédikációra visszakanyarodva, hogyan érhetjük el azt, hogy valóban ez a szeretet, ez kölcsönös legyen az életünkben, hogy az legyen a fontos, hogy mi mit tudunk adni a másiknak. Nem pedig az, hogy egyáltalán bennünket zaj vegyen körül, vagy valami olyasmi dolog vegyen körül, ami eltereli a figyelmünket önmagunkról is, a másikról is, az Istenről is. Hogyan valósulhat ez meg? És föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy maga Jézus Krisztus hogyan adott erre példát? Milyen szerepe volt a csendnek az ő életében? Nem célom most egy teljes körű képet adni erről, de azt szeretném, hogyha megnéznénk két történetet. Két olyan történetet, amit szerintem ismerünk, nem hiszem, hogy túl sok embernek lesz ismeretlen ez a történet itt közületek, de ebből a két történetből is igyekezzünk megragadni azokat a dolgokat, azokat a mozzanatokat, amelyek erre vezetnek bennünket, vagy efelől gondolkodtatnak, hogy milyen is a csöndnek a szerepe, milyen is lehet a csendnek a szerepe azoknak az élethelyzetében, akikkel Jézus találkozott. Az első ilyen történet János evangélium a második fejezetében található. Kérném, hogy lapozzuk is ezt föl. Tehát János evangélium a második fejezetét, és itt is a 13. verstől kezdve fogom olvasni az igét. Tehát János evangélium a második fejezete 13. versétől.

lehet, hogy így fejezet és vers alapján nem tudnánk, hogy mi ez a történet, de ahogy rápillantunk itt a szövegre, hát valószínűleg ugye ez ismerős lesz. János Evangélium a második fejezetében, a 13. verstől a 17. így olvasom az igét. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ültek. És kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asszalokat pedig feldöntötte. És a galambárosoknak mondta, hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házát kolmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. És aztán hozzá mennek a zsidók, és elkezdődik egy párbeszéd. Ez ugye a templom tisztítás története. Na most maga a templom tisztítás története, ezzel kapcsolatban jó, ha elmondjuk azt, hogy ez nem csak egyszer esett meg Jézus életében, hanem mi két templom tisztításról tudunk. Az első templom tisztítás az, amit János evangéliuma megörökít. Hogyha figyelünk ugye itt a fejezet számra, azt hiszem teljesen egyértelmű, mint ahogy a minden evangélium időrendi sorrendben közli Jézus életének az eseményeit, a cselekményeit, így János evangéliuma is időrendben közli ezt, mégpedig itt az első nagy júdeai szolgálat idejére teszi. Ekkor történt az első templom tisztítás. De olvashatunk egy másik templom tisztításról is a Bibliában, mégpedig háromszor is, mert mind a három evangéliumban megtalálható, Máténál, Márknál és Lukácsnál. Igen ám, de minden hasonlóság ellenére az Jézus szolgálatának a végén történt, a Jeruzsálembe való bevonulás után. Ez a két templom tisztítás van tehát, ami még egyszer mondom, nagyon hasonlít egymáshoz, tehát lelki lényegét, mondani valóját tekintve ugyanaz. Másrészt elgondolkodtató, hogy vajon ennek az első templom tisztításnak ugye mennyire csekély eredménye lett. Két mozzanatot szeretnék csak kiemelni ebből, és aztán visszakanyarodunk a csend kérdéséhez, de csupán két olyan mozzanatot, ami segít egy picit talán tisztábban látni így az eseménnyel, magával az eseménnyel kapcsolatban. Mert szerintem, hogyha elgondolkodunk ezen, akkor akár ez az esemény még félelmetes is lehet a mi lelki szemeink előtt, nem? Én amikor először hallottam erről, sőt, amikor először énekeltünk erről a középiskolai kórussal, ugye Kodály Zoltánnak a Jézus és a Kufárok című művét, úgy magam elé képzeltem a jelenetet, és ahogy a karnagyunk beszélt erről a jelenetről, hát megmondom őszintén, félelmetesnek tűnt. Valahogy azzal a Jézus képpel, amit úgy addig nagyjából ismertem, mert középiskolás koromban én még azért nem nagyon foglalkoztam a Bibliával, hát úgy nem nagyon fért össze. Nem tudtam összhangba hozni a kettőt. De hogyha a maga teljességében és pontosságában megnézzük ezt a szöveget, akkor két dolog mindenféleképpen feltűnhet. Az egyik az, ugye itt olvastuk a történet elején, tehát János evangélium a második fejezetében, hogy Jézus felmegy a templomba, ott találja az ökrök, a juhok, a galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek. Képzeljük magunk elé a jelenetet. Ugye fölmegy Jézus abba a templomba, amit hát gyakorlatilag a saját mennyei atya szerzett, a saját mennyei atya tanácsára épült. Igaz, hogy ez már egy második templom, igaz, hogy a második templomnak már az átépítése, az a bizonyos heródesi templom, amivel Jézus életében találkozunk, de mégis az én atyám háza, ugye így nevezi. És képzeljük magunk elé azt a zsivajt, azt a borzalmas zsibbását, ami ott lehetett. És ezek hátterén érthető meg azt gondolom ez a történet, hogy azon a helyen, ahol szent csendnek, szent tiszteletnek, áhítatnak kéne lennie, hát ott olyan dolgok történnek, amik egyáltalán nem odaillők. Önmagukban nem helytelenek, hogy kereskedés történik ugye a templom mellett, vagy egyáltalán a városban, de hogy éppen a templomban, a templom területén belül, ez mindenféleképpen botrány. Ennek hátterén cselekszik tehát Jézus, mit is. A 15. vers első része így szól, kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat is. Hogyha magunk elé képzeljük ezt a jelenetet, akkor akár arra a következtetésre is juthatunk,
hogy Jézus ezt a bizonyos ostort megragadta, és ezzel elkezdte hajtani az állatokat és az embereket is. De gondoljunk bele a szövegnek a mélyebb jelentésébe, vagy nem is a mélyebb jelentésébe, inkább így fogalmazok, hogy a pontos jelentésébe. Biztos, hogy ezzel az ostorral Jézusnak kellett valamit csinálnia? Mert maga az ige szó szerint nem írja azt, hogy ezzel az ostorral ő bármit is tett volna, elkezdte volna hajtani őket. Könnyen lehet, ugye pontosan tudták, hogy kicsoda Jézus, tehát ezt ne felejtsük el. Tisztában voltak ezzel. A kánai menyegzőnek a híre ugye elterjedt. Amikor Jézus megjelent, és amikor látta mindazt, ami a templomban történik, és amikor megragadta azt a bizonyos ostort, akkor én elképzelhetőnek tartom, sőt valószínűnek tartom, hogy azzal az ostorral neki nem kellett semmit se csinálnia. Könnyen lehet, hogy csak fogta a kezében, és maga a tekintete, maga az egész lénye volt akkora erő, hogy tulajdonképpen kiűzte azokat a templomból, akiknek semmi keresni valójuk nem volt ott. Igaz, utána az igevers második részében olvassuk, hogy a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asszalokat pedig feldöntötte, való igaz. De konkrét fizikai bántást azzal az ostorral meggyőződése majd nem okozott senkinek. Az a fajta szent harag volt benne, ami hát az emberben is lehet, bár óvatosan kezelném ezt a kérdést, ugye amikor valaki kizárólag a bűnre haragszik, nem a bűnösre, hanem maga a bűn háborítja fel, és külön tudja választani a bűnt és a bűnöst. Jézus ezt tette, és itt sem hibázott, ennél a cselekedeténél sem hibázott. Aztán egy másik félreértés lehet ezzel kapcsolatban, továbbra is, hogyha magunk elé képzeljük a jelenetet, hogy mondjuk ezt milyen lelkülettel, milyen arckifejezéssel, vagy egyáltalán milyen vérmérséklettel tette ezt Jézus. Hogyha felszínesen közelítünk ehhez a történethez, akkor akár azt is mondhatnánk, hogy valószínűleg ugye a pulzusszáma megemelkedett, ugye, hogy mai kifejezéssel élnénk, és egyáltalán ilyen remegő düvel tette mindazt, amit tett. És mint egy oda vetette, vagy oda kiabálta ezeknek a galambárosoknak, hogy hordjátok el ezeket innét, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Maga az első templom tisztításnak a leírása itt lezárul. De hogyha megnézzük a második templom tisztításnak a leírását, és azt gondolom, hogy teljesen jogos párhuzamot vonni az elsővel, akkor Máté evangélium a 21. fejezetében, amit most csak szóban idézek, nyugodtan ki lehet keresni, de csupán szóban idézem, hogy a Máté 21.14-ben azt találjuk, hogy bizony ezután a templom tisztítás, tehát a második templom tisztítás után a vakok és a sánták és a gyerekek hozzámentek a templomban, és ő meggyógyította őket. Figyeljünk föl tehát az igének ennek a kijelentésére is, hogy a vakok és a sánták rögtön utána, tehát nem úgy volt, hogy Jézusnak le kellett csillapodnia, mert remegett a dütöl, és hát ilyen egyfajta dükitörésből tette azt, amit tett. Nem, valószínűleg tényleg ezzel a szent haraggal, ez az átszellemülten tette mindazt, amit tett, és teljesen természetes volt, hogy a gyenge, esendő emberek utána rögtön oda mentek. Jegyezzük meg ezt a felsorolást, hogy vakok, sánták, és aztán a történetben még olvassuk, hogy a gyerekek is. Hát ugye egy dühös emberhez ki akar oda menni? Azt hiszem, mindnyáján úgy vagyunk ezzel, hogy a dühös embertől bizony távol tartjuk magunkat. Tehát azt azért nem, hogy ugye mi is kapjunk a dühéből. Szó nincs róla, Jézus ebben az esetben minden bizonnyal teljes mértékben megőrizte a nyugalmát. Tehát bizony ebben az esetben a vakok és a sánták és a gyerekek teljesen természetes volt, hogy hozzá menjenek. És ő magához fogadta őket, és gyógyította őket. Hogy a csendnek milyen szerepe van ebben a történetben, ugye a történet két részletének a kiemelése előtt már szóltam egy picit erről, maga a zsibongás, maga a zaj a templomhoz, egyáltalán Jézushoz, magához, az Istenhez nem illik. Hogyha tisztelni akarjuk az Urat, akkor ezt tényleg csak csendben lehet megtenni. Persze meg lehet zajos környezetben is tenni, de azt gondolom, hogy az inkább a kivétel. A legjobb, a leghelyesebb az, hogyha tényleg csendet és nyugalmat teremtünk magunk körül, hogyha valóban tisztelni akarjuk az Istent. Jézus erre akarta rávezetni a korabeli zsidókat, hogy tényleg valóban akarják tisztelni az Istent, ne csak a cselekedeteikkel, ne csak a szavaikkal.
A másik történet, amit fölidéznék Jézus életéből, szintén a csenddel kapcsolatban, és megint egy olyan történet lesz ez, amit szerintem nagyon sokan ismerünk, csak talán nem ilyen módon szoktunk erről elgondolkodni, talán másra figyelünk. Az a történet, ami közvetlenül ezután következik. János evangéliuma második fejezete után a harmadik következik, és a harmadik fejezetben olvassuk ezt a híres beszélgetést, amikor Krisztus beszélget Nikodémussal. A Nikodémussal való beszélgetés, ugye így ismerjük ezt a szakaszt, de abból a szempontból érdemes megvizsgálni ezt az egész beszélgetést, hogy vajon hányszor és hogyan szólal meg Nikodémus ebben a beszélgetésben. Mert persze azt mondjuk, hogy igen, beszélgetés, de hát érdekes végkövetkeztetésre fogunk jutni, majd meg fogjuk látni. Valószínűleg mindannyiunknak érdekes lesz ez, amit itt a harmadik fejezet alapján látunk. A harmadik fejezet első két versét János evangéliumából a következőképpen olvasom. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van bele. Ez Nikodémusnak az első megszólalása. Ez a második vers tulajdonképpen nem más, mint egy, nyugodtan kimondhatjuk, egy diplomáciai gesztus. Nikodémus, mint afféle jó farizeus, nem csak vallási vezetőként, hanem politikusként is kitűnő volt. És éppen ezért érthető az, hogy egy ilyen udvariassági gesztussal, egy ilyen diplomáciai gesztussal kezdi a mondani valóját. Nem vitatom természetesen azt, hogy Nikodémusban őszinte érdeklődés volt. Nem lehet elvitatni azt sem, hogy a főtanács tagjai közül, azok közül a 71 ember közül, akik közül bárki oda mehetett volna Jézushoz, hát bizony csak ő ment oda. Ez mindenféleképpen az őszinte érdeklődésre utal. De szinte rutinból mondja ezt, és fogalmaz így, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert senki sem teheti jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Jelentőségteljes kezdés, de mint egy Jézusra akarja irányítani a figyelmet, hogy most akkor én dicsérlek téged, hát akkor kvázi te is dicsér meg engem, és akkor mindjárt egy ilyen kellemes alapja meg is lesz a beszélgetésnek. Aztán Jézus valami egészen váratlan mond, ugye így fogalmaz a harmadik versben: felelt Jézus és mondta néki: bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. És a negyedik versben így felel erre Nikodémus: mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Hogyha elgondolkodunk ezeken az igeverseken, ugye láthatjuk azt, hogy ez a válasz Jézus részéről, ami tulajdonképpen nem is válasz, hanem ez volt a beszélgetésnek a valódi elindítása, hát ez teljesen meglepte Nikodémust. Tehát ez, hogy Jézus erről kezdjen el beszélni, hogy újjászületés, meg Isten országa, és ő mondja neki, a farizeusnak, hogy mit kell tennie, meg mikor juthat be az Isten országába, és mikor nem. Na hát ez teljesen kizökkentette a nyugalmából Nikodémust. És bizony, meglehetős nagy gúnnyal, iróniával, és hát szinte pökhendiséggel szólal meg itt a negyedik versben, hogy mintha azt mondaná, hogy na ne csináld már. Na ne, ezt most nem gondolhatod komolyan. Hát most újjászülethetik az ember, ha vén. Mintha azt mondaná, hogy hát nézd már rám, ember. Ugye nem kell tovább fokozni, és nem kell tovább érzékeltetni a gúnyt. Valóban így szólal meg Nikodémus. Erre, amit válaszol Jézus, ezt most már nem követjük figyelemmel, ezt otthon nyugodtan el lehet olvasni, ezt a történetet, illetve valószínűleg ez sokak számára ismerős is. A lényeg csak az, hogy az udvariassági gesztus és a gúnyos beszéd után Nikodémusnak mi a harmadik megszólalása ebben a beszélgetésben. Jézus itt kifejti ennek a bizonyos újjászületésnek vagy megtérésnek, és ezzel kapcsolatban a keresztségnek a kérdését, és a 9. versben, ugye ezt olvassuk, felelt Nikodémus és mondta néki: mi módon lehetnek ezek? A csend fontossága. Az udvariassági gesztus és a gúnyos beszéd után
csak egy rövid, háromszavas kérdés hangzik el. És ezért mondtam az elején, hogy talán egy picit furcsa, hogy így nevezzük ezt a szakaszt, hogy a Nikodémussal való beszélgetés, mert persze beszélgetés volt ez, de én azt gondolom, hogy csak a beszélgetés vagy az együttlét indítása tekinthető annak. Mert Nikodémus összesen háromszor szólal meg ebben a fejezetben, ebben a beszélgetésben. Második, negyedik és a kilencedik vers. És azután csendben van. És azt gondolom, hogy ez a megmenekülésének a kulcsa. Mert hogyha tovább érvel, hogyha tovább mondja a maga gúnyos hozzáállásával azt, ami mondjuk a fejében volt, ugye első pillanatra, akkor valószínűleg ennek a beszélgetésnek, a Jézussal való beszélgetésnek nem lett volna semmiféle eredménye. Szinte így elbeszéltek volna egymás mellett. De nem ez történt. Hála az Istennek és hála a Szentléleknek, Nikodémus meg tudta annyira szólítani, hogy bizony ő csendességben volt ezután. Hogy csak egy óvatos, nagyon alázatos kérdést tett föl, amit a 9. versben ugye így olvastunk, hogy mi módon lehetnek ezek, hogyan lehetséges ez, és azután csendben marad. És erre volt szüksége Nikodémusnak. Ugyanúgy, ahogyan a templom tisztításnál is, nem zajra, nem tevékenységre volt szüksége azoknak az árusoknak, ugyanúgy itt Nikodémusnak sem a beszédre volt szüksége, a munkára, arra, hogy ő valakit megpróbáljon meggyőzni valamiről, hanem arra, hogy csendben legyen végre. Hogy hallgasson el, üljön le ott Jézus lábainál, és hallgassa a mester tanítását. Ezt tette Nikodémus, és aztán ennek a cselekedetének a gyümölcsei ugye később be is értek az életében. És aztán csak még talán egy harmadik történetre is csak egészen röviden utalok, itt már más ellenkező előjellel, szintén a csend szerepére Jézus életében. Azért mondom, hogy más előjellel, mert eddig ugye olyan történeteket néztünk meg, amikor Jézus az embereket intette csendre, idézőjelbe téve. Tudom, hogy itt a Nikodémussal való beszélgetés esetében nem volt konkrét intés, de mégis maga az egész jelenség, maga az egész ember, ahogyan ott állt, és, vagy ahogyan ott ültek és beszélgetett Nikodémussal, azt gondolom, hogy önmagában ez tekinteit parancsolt, és csendre késztette Nikodémust. De volt egy harmadik történet is, ami Jézus életében talán a legfontosabb, illetve egész biztos, hogy a legfontosabb életszakasz. Ez ugye az utolsó néhány óra. Amikor ott van a kereszten, és ott vannak körülötte mindazok, akik őt gúnyolják, és akik köbdösik. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy Jézus ott, abban az esetben hányszor és hogyan szólal meg. Nagyon ritkán teszi ezt. Ott már nem a szavaknak volt ereje, ott már nem az volt a lényeges, hogy Jézus mit mond. Mert az evangéliumokban nagyon sokszor azt látjuk, hogy az a lényeges, az az igazán súlyos, amikor Jézus mond valamit. Persze az is fontos, amikor hallgat. De a kereszten igazából már a csendnek van óriási szerepe. A kereszten az Istennek szavakkal már nem kell elmondani azt, hogy itt mi történik. Persze néhány szó elhangzik, és ez a néhány szó, ez a hétszeri megszólalás a Krisztusnak, ez nagyon fontos. De leginkább csendben van. Leginkább készteti az embert arra, hogy ember gondolkodj, mi is történik. Mi is történik most, mit jelent ez a számodra, mit jelent ez minden ember számára. Érdemes ebből a szempontból is átgondolni a kereszt kérdését, illetve az egész csend kérdést, hogy vajon az Isten bennünket hogyan késztet a csendre, és mi lehet a szerepe ennek a saját életünkben, hogy az a szeretet, ami a keresztből árad, az vajon csendre tud-e késztetni bennünket. És itt térnénk vissza a 46. Zsoltár 11. verséhez. Ugye említettem is, hogy mint egy keretbe foglalnánk ezt a mostani igehirdetést, lapozzunk ide vissza a 46. Zsoltár 11. verséhez, ahonnét kiindultunk, ami ugye egy nagyon rövid kijelentés. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ha ezt valóban megvalósítjuk az életünkben, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre tud bennünket elvezetni az Isten. Érdekes volt az a tapasztalat, hadd mondjam ezt el, amikor ott nyáron voltunk, többekkel Bózsván, két tábor között. És ezek a két tábor közötti időszakok, ezek egészen jó és egészen szép időszakok, azért, mert ugye a nagy nyüzsgés és
a nagy tevékenység, meg a sok munka mellett, vagy inkább ezek közben, hát ugye lehetőség nyílik egy kis elcsendesedésre, arra, hogy az ember úgy magával legyen. És hát ennek egy olyan formáját választottuk, egyszer így vasárnap vagy hétfő délután, nem is tudom már pontosan, hogy melyik nap volt ez, hogy átmentünk oda a Füzér-Radványi Kastélyparkba, valószínűleg ez sok embernek, sok testvér számára most ez ismerős, és ott egyszerűen csak azt tettük, hogy átmentünk egy autóval, leültünk, és néztünk magunk elé. Illetve néztük azokat a fákat, azokat a bokrokat, amelyek ott több száz évesek voltak, és ugye hosszú-hosszú ideje ott vannak, és mekkorák is ezek. Nem mondhatni azt, hogy mi sokat beszéltünk volna, hanem mindannyian éreztük azt, akik ott ültünk egy padon, hogy ez valami döbbenetes, hogy az Isten munkája az mennyire hatalmas. És ez az, amit szerintem nagyon kevésszer teszünk meg. Benne vagyunk ebben a mókuskerékben, benne vagyunk abban, hogy valamit tenni kell, el kell intézni, ez is feladat, az is kipipálandó dolog, hogyha vezetünk esetleg listát a tevékenységeinkről. És ez a mókuskerék hajt bennünket nagyon sokszor, ebben vagyunk benne, és nagyon nehéz ebből kiszállni, de az a fél óra, hát az rengeteget jelentett mindannyiunk számára, akik ott voltunk. Egyszerűen csak néztünk egy fát, tudjátok, talán ott van az a nagy kilátó, és előtte van egy pad, és egy ilyen nagy füves terület, és kb. 20-30 méter után ott van egy óriási fa. Leültünk oda a padra, és néztük azt, hogy a társaságunkból egy vagy két ember oda bandukolt ahhoz a fához, és már ki tudja, mit csináltak, lehet, hogy talán ott fényképeztek. És néztük azt, hogy az ember ugye körülbelül 3 centis, tehát hogyha így megpróbáltuk megmérni, a fa meg akkora, hogy hát szinte be se tudja mérni az ember. Szóval az Isten hatalmán, az Isten nagyságán ilyen pillanatokkal lehet a leginkább elcsodálkozni. Amikor tényleg megállunk, amikor nem mondunk semmit, nem csinálunk semmit, csak nézünk, gondolkodunk, és valami nagyon szép van előttünk. Szóval ez, hogy csendesedjétek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, ennek nagyon nagy szerepe van már csak azért is, és itt szeretnék beszélni az igevers második részéről, illetve ennek a kijelentésnek a második részéről, azért érdekes ez a felszólítás, nem? Mert eddig én tulajdonképpen egyetlen szóról beszéltem egyféleképpen, hogy csendesedjetek. Hogy ennek milyen szerepe van. Na de miért írja ezt a zsoltáros, hogy csendesedjétek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten? Miért ezt írja? Miért nem máshogy fogalmazza meg, mert ezzel szinte mintha ellent mondana a zsoltár önmagának. Érdemes elolvasni ezt az egész 46. zsoltárt úgy elejétől a végéig. Megmondom őszintén, hogy amikor én találkoztam ezzel a kijelentéssel, nem értettem. Az egész zsoltár, ugye itt Károli címadásában is láthatjuk, erről szól, hogy erős vár a mi Istenünk. Az Isten cselekedeteiről szól. Arról szól, hogy az Isten mit tett. Milyen hatalmas. Hogy a zsidó népet hogy vezette. Hogy hogyan készített embereket a jóra. És így tovább. Rengeteg mindent el lehetne mondani. Na de akkor miért szerepel ez itt, hogy ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten? Az Isten miért szólít fel erre? Hát mi ismerjük az Istent, nem? Hát mindannyian tudnánk beszélni hosszú perceken keresztül arról, hogy milyen is az Isten valójában. És én ott jutottam megoldásra ezzel kapcsolatban, hogy én meggyőződésem, hogy nekünk ezt nem elméletben kell elismerni. Hát persze, elismerjük, hogy az Isten az Isten. Na és, most ebben mi van? Nem itt van az igeversnek a mélysége, hanem ott van a mélysége, hogy az ember ezt a gyakorlatban elismeri. Hogyha az Isten az Isten, akkor az én életemet kész uralni. És engem kész vezetni. És ekkor tud igazán megvalósulni az az együttműködés az Isten és az ember között, amiről ugye a szombatiskolában is beszélgettünk. Ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, ismerjétek el a gyakorlatban, ne a szavaitokkal, ne a gondolataitokkal, hanem az életetekben nyilvánuljon ez meg. Az életetekben nyilvánuljon meg az, hogy felmagasztaltatom a nemzetek között, és felmagasztaltatom a földön. Nem szavak által pusztán, és kizárólag ilyen módon, hanem az egyes ember életében. És nyilván ennek az elismerésnek, ennek a gyakorlatban való elismerésnek a csend az első lépcsőfoka. Aztán jön ez a második. Először a csend, és azután pedig a gyakorlati életben való megvalósítás, hogy tényleg az Isten az Isten. És akkor már szavak nélkül is egyértelmű lesz, hogy ez az ember az Istennel jár. Mert az élete példa.
Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ez az elcsendesedés, ez tényleg legyen ránk jellemző. Csak egészen röviden szeretnénk már csak szólni arról, tényleg csak így említés szintjén, hogy ebben a kifejezésben, amit a magyar fordítás így ad vissza, hogy csendesedjetek, az eredeti héber kifejezésben ez is benne van, hogy fordítsatok rám időt. Fordítsatok rám időt. Egészen különleges kifejezés. Nem pusztán ezt mondja a héber kifejezés, ugye az eredeti nyelv, hogy maradjunk csendben. Ez is nagyon fontos. De a csend leginkább úgy valósul meg, hogy az Istenre időt fordítunk. Visszaemlékezem erre a füzéradványi tapasztalatra is. Nem volt ez annyira hosszú idő. De mégis fél órán keresztül, idézőjelbe téve, nem csináltunk semmit. Semmi hasznosat, semmi olyat, ami bennünket előrevitt volna a szó szoros értelmében. Nem hirdettük másnak az igét. Mégis rendkívüli jelentősége volt. Egyszerűen felmértük azt, hogy az Isten mekkora, gondolkodtunk arról, hogy mit teremtett, hogyan teremtett. Rengeteg minden játszódott le a gondolatainkban. Fordítsatok rám időt. Az imahét kapcsán különösen kérlek bennünket erre az Isten. Ez az imahét remek alkalom arra, hogy tényleg számot vessünk önmagunkkal, úgyis, mint egyének, úgyis, mint gyülekezet, hol tartunk, merre tartunk, és hol is állunk tulajdonképpen az üdvösség felé vezető úton. És nem csak az imahét, hanem az előkészületi év kapcsán is késztet bennünket az Isten arra, hogy Jézus Krisztus második eljövetelét így várjuk. Tényleg elcsendesedve, tényleg időt ráfordítva, és hogyha ezt megtesszük, akkor tényleg bízvást bízhatunk abban, hogy az a bizonyos második eljövetel, az a bizonyos második advent, amire, kimondom, tényleg mindannyian várunk, hogy ez meg is valósuljon minél hamarabb az életünkben. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ez legyen valóság, és legyen igazság mindannyiunk életében. Amen. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hálásan köszönjük azt neked, hogy te hívsz a csendességre. Köszönjük azt, hogy vigyázol ránk, és köszönjük, hogy nem a hajszára kényszerítesz bennünket, hogy köszönjük, hogy megmutatod azt, hogy nem az a lényeg, hogy mi minél többet dolgozzunk, hogy mindig a munka legyen a szemünk előtt, akár érted végzett munkáról legyen szó, hanem segítesz abban, hogy tényleg megálljunk, elgondolkodjunk a saját életünkön, és imádságban hozzád forduljunk. Segíts kérünk erre mindannyiunk életében, segíts, hogy a világ zaja, a rohanás, az iszonyatos tempó, ez ne befolyásoljon bennünket annyira, hogy elfelejtkezzünk rólad. Segíts kérünk, hogy számot vessünk azzal, hogy ki is vagy te valójában, hogy számot vessünk ezzel ne csak a gondolatainkban, hanem a gyakorlati életünkben is. Segíts kérünk, hogy te belénk öltözhess, segíts, hogy veled együttműködve a te szent lényeddel tudjunk cselekedni, és segíts, hogy a csendesség után valóban sokak számára tudjuk hirdetni az igét, sokaknak tudjunk segíteni. Légy velünk, mennyei Istenünk! Ezért fohászkodunk, és kérünk, hogy áld meg az imahetet, ami előttünk áll. Adj kérünk buzgóságot a közös könyörgésre, és adj kérünk alázatot arra nézve, hogy elfogadjuk mindazt, amit te szólsz, amit te mondasz rólunk. Legyen meg a te akaratod, Istenünk! Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti alapigénket a Zsoltárok könyvéből szeretném felolvasni. És ez az ige egy olyan kérdést vet fel, amely időnként saját kérdésként is előjön a mi életünkben. A 10. Zsoltár első versét olvasnám. Tizedik Zsoltár első verse így hangzik: Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? Nagyon sokszor a saját életünkben is igen nehéz hitpróbát jelent, amikor könyörgünk az Istenhez, amikor fohászkodunk az Istenhez, és valahogy úgy érezzük, hogy nem hallgat meg bennünket. Valahogy úgy érezzük, hogy bezáratott a menny, az Isten nem figyel ránk. Amikor szükségbe kerülünk, bajban vagyunk, akkor nehéz az embernek, még nehezebb a terhe, amikor úgy érezzük, hogy az Isten elrejtőzött előlünk. És amit ugye itt a Zsoltár ige mond, hogy miért állsz távol, miért rejtőzöl el a szükség idején, miért van az, hogy a gonoszok pedig virágoznak, jól megy dolguk, nincsenek kínjaik. Ugye ismerősek ezek a gondolatok, hogy bizony felmerül bennünk, hogy tényleg szeretjük az Istent, az Isten útján járunk, és mégis úgy érezzük, hogy néha annyira nehéz az élet terheit elhordozni, annyira nehéz mindezeket megélni, és valahogy sokszor azt érzi az ember, hogy egyedül maradt, magára maradt, hiába fohászkodik az Istenhez, hiába kéri az Istentől a segítséget, az erőt, valahogy úgy érzi az ember, hogy néma a menny. Nem tudom, hogy voltatok-e már így. Bizony, sokszor van úgy, hogy az ember azt érzi, hogy bár könyörög az Istenhez, kéri az Istent, és valahogy úgy érzi, hogy nem kap választ, nem kap feleletet az ő kérésére, az ő kérdésére. Nem könnyű azt átélni, hogy az Isten távol áll az embertől, vagyis legalábbis úgy érezzük, hogy távol áll. Hogy az Isten elrejtőzött a szükség idején. Mintha, ahogy mondtam az előbb is, mintha kizáradtunk volna a mennyből. Sokszor van az, hogy a terhek is annyira nehezek, és amikor azt is meg kell élni, hogy nem kapunk választ, nem kapunk jelzést az Istentől, hogy még nehezebb mindaz, amit el kell hordozni. És azt a kérdést tenném fel, hogy mit tegyen ekkor az ember? Mit tegyünk ekkor? Amikor megyünk könyörögve az Istenhez, és valahogy úgy érezzük, hogy néma a menny. Mielőtt ugye választ kapnánk erre, azért hadd mondjak néhány gondolatot az ima meghallgatással kapcsolatban. Ugye Jézus Krisztus feltámadása után Mária sírva kereste az Urat. És ugye olyan döbbenetes, mi már ismerjük a történetet, amikor Jézus ott áll mögötte, és megkérdezi, hogy miért sírsz, mit keresel, akkor Máriának akkora volt a fájdalma, akkora volt a kétségbeesése, akkora, tehát olyan erővel bánkódott és sírt, hogy nem hallotta meg, nem vette észre, hogy aki mögötte áll, pontosan az, akit keres. És itt talán erre utalnék ezzel, ugye, hogy ahogy sírva panaszkodott, hogy elvitték az én Uramat. És hogyha te vitted el, akkor mondd meg, hogy hol van. Hozd vissza őt. Van olyan, amikor úgy érezzük, hogy tényleg kilátástalan és reménytelen a helyzetünk, reménytelen az életünk. És tényleg van úgy, hogy a fájdalmunk néha akkora, hogy nem vesszük észre a kinyújtott kezet. Aztán majd kitérünk arra is, hogy sokszor miért nem vesszük észre. Van olyan, amikor úgy érezzük, hogy az Isten nincs ott. Pedig az Isten mindig ott áll. És sajnos ki kell mondani azt, hogy mi vagyunk azok, akik nem akarjuk, vagy nem tudjuk észrevenni a fájdalmunk miatt, hogy az Isten, vagy Jézus ott áll mellettünk. Meg kell tanulnunk hitszemünkkel látni. Meg kell tanulnunk hitszemünkkel megérteni és meglátni azt, hogy bár lehet, hogy sötétség vesz körül, bár lehet, hogy reménytelennek látszik a mi helyzetünk, de
de valahol az Isten figyel ránk. Ha én nem is látom, ha én nem is tudom, én nem érzékelem, de tudatosítani kell, hogy a felhők fölött az Isten figyel ránk. Ugye nagyon jó hasonlat a szirtisasnak a története, hogy a fekete felhőnek hányszor nekirepül, és aztán egyszer csak halljuk a hangos sikítását, vagy sirítását, amikor áttörte a felhőt, és a napfénybe jutott. Az Isten számunkra is tartogatja a napfényt. Lehet, hogy pillanatnyi helyzetünk az reménytelennek látszik, de meg kell tanulnunk a hit szemünkkel látni, hogy bár most nem érzem, nem látom, de az Istennek gondja van rám. Istennek az a célja, hogy megmutassa számunkra azt, hogy fontosak vagyunk neki, hogy név szerint szólít és ismer bennünket. Nem tudom, biztosan sokan ismeritek ezt a verset, a lábnyomok. És ebből szeretnék egy pár sort, hogy tényleg milyen az ember idézni. Ugye itt azt mondja a versben, hogy Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyom látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. És mi a válasz erre? A legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Ott voltam veled. Körülvettelek. Vedd már észre, hogy nem voltál egyedül. Van olyan helyzet, amikor arra van szükségünk, hogy kinyissuk a hit szemünket, és hitben kapaszkodjunk, hogy az Isten nem felejtkezik el rólunk. És vigyázzunk arra, hogy a mi keserűségünk, a mi sírásunk ne legyen akkora, hogy ne vegyük észre a mellettünk álló mestert. Ne tegyük azt, hogy akkora fájdalommal és keserűséggel éljük meg azt a helyzetet, azt a szituációt, hogy nem tudjuk észrevenni a fájdalmunk miatt, hogy az Istennek kinyújtott keze van, csak meg kéne érinteni, meg kéne fogni. Előfordulhat az is, hogy azért nem érezzük úgy, hogy az Isten meghallgatott bennünket, mert nekünk elképzelésünk van arról, hogy a ima meghallgatásunk milyen legyen. Ugye elképzelem azt, hogy ennek hogy legyen vége, vagy hogyan teljesedjen be. És ha nem úgy történik, döbbenetes az emberi agy, nem tudja befogadni, nem tudja elfogadni. Ugye nagyon jól ismerjük Námán történetét. Egy kislánynak a szavára elindult Námán, mert már semmi gyógymód nem segített, és belekapaszkodott ebbe a kis reménységbe. És ugye volt egy elképzelése, vitte a királyi ajándékot, beüzent a prófétának, és a próféta kiüzent. Menj el, tedd meg! És ugye mit olvasunk a történetből? Hogy szinte megsértődve megfordult, és el akart menni. Nekem nagyon nagy tanulság az, hogy mennyit jelent egy ilyen helyzetbe azok az embereknek a jelenléte, akik ugye Námánt is körülvették, akik megállították, és akik azt mondták, hogy de ha nem nagyobb dolgot kért volna, azt is megtetted volna, akkor ezt miért nem teszed meg? Mi volt a gond, és mi a gond velünk? Van egy elképzelésünk, hogy ezt a dolgot hogyan kellene, vagyis hogyan szeretnénk, ha végbe menne a mi életünkbe, és ha ez az elképzelés nem úgy történik, akkor elutasítom. És az Isten arra akar megtanítani bennünket, hogy ne mi döntsük el, hogy hogyan valósuljanak meg ezeknek a dolgoknak a végbe menetele. Bízzuk rá, ő tudja legeslegjobban, hogy mire van szüksége van az embernek. Olyan sokszor van az bennünk, hogy ugye, ahogy mondtam már az elképzeléssel kapcsolatban, hogy mit kellene éreznünk, mit kellene kapnunk. Sajnos vizuális az ember. És szereti kézzel foghatólag megtapasztalni, meglátni, hogy hogyan valósulnak meg helyzetek az életünkben.
van valami tapasztalatunk is azzal kapcsolatban, mert az Isten sokszor megengedi, hogy szinte kézzelfoghatóan érezzük és lássuk az ő megoldását. De van, amikor ezt nem mindig érezteti velünk, pontosan azért, hogy a mi hitünk erősödjön. Van, amikor meg kell tanulnunk, amikor jön a megoldás, elfogadni úgy, ahogy van. És nem kézzelfoghatóan érezni az Isten vezetését pontról pontra. Mert a hitünk hogyan edződik? Úgy, hogy ráhagyom és várom annak a beteljesedését, és nem úgy, hogy én elképzelem, hogy ebbe a kanyarba erre kell menni, a másikba arra, és aztán mi kell, hogy szembe jöjjön velem, hanem engedem, hogy az Isten teljesítse. De lehet, hogy egész más úton, módon fog beteljesedni mindaz, de egy a cél, hogy megoldódjon az a probléma, az a nehézség. Nagyon komolyan kell venni, hogy elvárásunk csak abban lehet, hogy az Isten megoldja a helyzetet. De hogy hogyan, ahogy már mondtam, azt engedjük át az Istennek. Az Isten azt szeretné megtanítani velünk, hogy bízzunk benne. Azt szeretné elérni bennünk, hogy ne legyenek kételyek, elképzelések, hanem legyen ráhagyatkozás az Istenre. Nem könnyű. Nem könnyű. Mert ugye milyen az ember gondolkodása? Amit én megteszek, amit én megcsinálok, amit én megoldok, az meg van oldva. És amiben nem tudok belefolyni, ami nem az én két kezem munkája, vagy nem az én elgondolásom szerint történik, az nem megoldás, az nem jó. Az nem valósulhat meg, nem úgy valósulhat meg. Azt mondja az Isten, dehogy nem. A te gondolkodásod véges, a te erőd vékes, engedd át, és én megoldom a te helyzetedet. Az Isten meg akar tanítani bennünket abban, vagy arra, hogy bízni tudjunk minden helyzetben, minden, hadd fogalmazzak így, emberileg reménytelennek látszó helyzetben. Az Istennek készek a tervei. Kész a terve a megoldásra. Kész a terve a segítségnyújtásra. Kész a terve arra, hogy a mi életünk jó irányba, helyes irányba kiteljesedhessen. Ne legyen az, ami Námánnál is volt, hogy az elképzelésünk valósuljon meg. Mert az Isten egészen más gondol sokszor az ember élet megoldásáról, mint ahogy mi gondolunk. Ezért gondoljatok bele, Námán elment arra a hosszú útra egy 12 éves kislánynak a megszólalására. Ajándékokat vitt. És majdnem lemondott az egyetlen gyógyulási lehetőségről csak azért, mert nem az elképzelése szerint történt. Hányszor vagyunk mi is így, vagy ki tudja hányszor voltunk, hogy lett volna az Isten által jónak látott út, és mi nemet mondtunk. Ugye Ellen White írja, hogy az őrző angyalainkkal fogunk beszélgetni a mennyben, hogy az Isten, amikor odaérkezünk, hogy az Isten mit miért, és mit miért nem engedett meg. Ott fogunk szembesülni azzal, és igazat adni, hogy jó, hogy így történt minden. De az emberi akarás, az emberi elgondolás, az néha egészen más, mint amit az Isten szeretne. Meg kell tanulnunk engedni, nem könnyű. Az emberi természetnek van egy természetes akarása, ami sajnos ki kell mondani, hogy bűnnel terhelt akarás, amiben ki kell azt is mondani, hogy vannak elképzelések, de a végét nem látjuk ezeknek a dolgoknak a beteljesülését, hogy merre visz. Az Isten mindezeket látja, és lehet, hogy pontosan nem tartja jónak azt, hogy úgy teljesedjen be, mert nem válik a javunkra. És ahogy az előbb is említettem, az embernek meg kell tanulni, elfogadni azt, hogy néha nem úgy és nem azon az úton valósul meg, ahogy mi elképzeltük. Mást várunk, ezért nem vesszük észre, ne legyen ez.
lehet, hogy vannak elképzeléseink, sőt, hát ugye az ember természettel ez azonosul, tehát ez megvan az ember természetében, hogy vannak elképzeléseink, de ezeket tudjuk feladni, és tudjuk letenni az Isten színe előtt. Lehet, hogy egy harmadik ok is, amiért úgy érezzük, hogy nem hallgat meg bennünket az Isten, nem éljük át, hogy az Isten meghallgatott, mert sietünk. Mert nincs türelmünk kivárni, megvárni az Isten válaszát, az Isten megoldását. Amikor úgy gondoltuk, hogy imádságban elmondjuk, amit mi szeretnénk, és nem várjuk meg azt, hogy az Isten válaszoljon is. Hogy az Isten belülről tanácsoljon, hogy eljuthasson hozzánk az Isten tanácsa. Azt mondja az ige, hogy várjad az Urat. Ugye a 46. Zsoltár 11. versének az első része, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Hányszor van az, ha nem így van, örülök neki, de hányszor van az, hogy egy tudjuk hívő ember gondolkodásával, hogy reggeli dicséret nélkül, ima nélkül nem szabad elmenni. Hát megtesszük, de azért úgy egyszer csináljunk már időmérést, mennyi idő alatt. Mert bizony vagyunk úgy, hogy sietünk, egyrészt mert vagy nem tudunk túl korán kelni, mert fáradtak vagyunk, vagy elszöszmötöljük az időt, de tudjuk, hogy anélkül nem mehetünk el, és akkor 5 perc alatt úgy mindent elintézünk. Elolvassuk a szöveget, imádkozunk is, elmondjuk az Istennek, hogy ugye megköszönjük az éjszakát, köszönjük azt, hogy velünk vagy, kérjük, légy velünk egész napon, és megyünk tovább. Nem várjuk meg, hogy az Isten megerősíthessen, erőt adhasson, tanácsolhasson, hogy az ő kegyelmébe fogadhasson. Nem adunk rá időt, nem adunk rá lehetőséget. Nem foghatjuk a felgyorsult életvitelre. Ellen White azt írja a Nevelés című könyv 245. oldalán, sokan még áhítatuk ideje alatt sem nyerik el az Istennel való közösség áldását, mert túlságosan sietnek. Gyors léptekkel áthaladnak a szerető Krisztus körén. Nincs idejük arra, hogy isteni mesterükkel időzzenek, ezért terheikkel együtt térnek vissza az élethez, amit meg kell tanulniuk, hogy időt kell hagyniuk, meg kell várniuk, amíg az Isten megújítja az erejüket. Nem csak egy pillanatnyi ideig időzünk a Krisztus jelenlétében, hanem leülni az ő jelenlétében, erre van szükségünk. Sokszor azért nem éljük át, hogy az Isten meghallgatott minket, mert az imádságról nem úgy gondolkodunk, hogy az egy kapcsolat, egy élő kapcsolat az Istennel, ahol nem csak monológ hangzik el, ugye, hogy én elmondom az Istennek az én kéréseimet, az én vágyaimat, és megvárom a választ, ugye, hanem ahol az Istennek is adunk időt a válaszra, az imádság alatt válaszol a mi kéréseinkre. És ekkor élhetjük át, hogy az Istennel kapcsolatba kerültünk. De ha sietünk, a sietség miatt ez nem jöhet létre. Mi is az, amire várjunk? Ellen White azt írja az Üzenet az ifjúsághoz című könyvben, maradj Isten színe előtt mindaddig, amíg kimondhatatlan vágy nem keletkezik benned az üdvösség után. Hadd kérdezzem meg, felmerül ez bennünk? Nem azt mondom, hogy néha nem, de mindig. Hát, hogy az Istennel kapcsolatba kerültünk, de ha sietünk, a sietség miatt ez nem jöhet létre. Mi is az, amire várjunk? Ellen White azt írja az Üzenet az ifjúsághoz című könyvben, maradj Isten színe előtt mindaddig, amíg kimondhatatlan vágy nem keletkezik benned az üdvösség után. Hadd kérdezzem meg, felmerül ez bennünk? Nem azt mondom, hogy néha nem. De mindig felmerül ez bennünk, amikor mielőtt elindulunk.

mielőtt bármit is tennénk, hogy az Isten megerősíthesse bennünk az üdvösség utáni vágyat. Ne értsetek félre, nem bántani akarok senkit. Ez mindannyiunknak inkább elgondolkodható, hogy mérlegeljük a mi életünket, hogy hol tartunk. Miért nem problémamentesebb a mi életünk? Pontosan azért, mert bár elvárjuk az Isten segítségét, de nem szánunk az Istenre elég időt, hogy az Isten tanácsolhasson, segíthessen, vezethessen bennünket. Nem könnyű ezekről a dolgokról beszélgetni, és olyan különös volt olvasni Ellen White írásaiból, hogy azt írja önmagáról is, hogy várta az imádsága nyomán, hogy érezze az erőt, hogy valamit tapasztaljon. Ugye tapasztalja az Isten jelenlétét kézzel foghatóan szinte az életében. Azt írja, hogy ma már nem várok erre a tapasztalatra. Elmondom hittel a kérésemet, és utána abban a hitben állok fel, hogy az Isten, amikor szükségem van rá, akkor meghallgat, és megadja mindazt, amire szükségem van. Ugye a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy alkalmas időben való segítség. Amikor az ember számára a legalkalmasabb, a legjobb, a legfogékonyabb az ember arra, amikor a legjobb hatást éri el a mi életünkben, azoknak a beteljesedése. Meg kell tanulnunk azt, hogyha mi imádkozunk, akkor ez legyen egy bizonyosság számunkra, hogyha mi őszinte szívvel, elismerve és beismerve a ráutaltságunkat, az Istenre utaltságunkat, legyünk bizonyosak abban, hogy az Isten elé tettük le a mi kéréseinket, és meg kell értenünk, és abba kell kapaszkodnunk, hogy az a bizonyosság legyen bennünk, hogy ez a kérésünk, ez az imádságunk az Isten előtt van, és alkalmas időben, amikor ténylegesen szükségünk van rá, amikor a legjobbat tudja elérni a mi életünkben, ennek a kérésnek a meghallgatásával be fogja teljesíteni. Azt írja még Ellen White, hogy ő teljes nyugalommal elindult, ha nem is érezte a megoldást, nem érezte, hogy az a teher megkönnyebbedett, de mégis azzal a hitbizonyossággal indult el, hogy az Istennél van a kérése, és az Isten hozza a megoldást az ő számára is. Azt a kérdést szeretném feltenni, mit tegyünk akkor, amikor az Isten ténylegesen elrejtőzik? Mit tegyünk akkor, amikor tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a mi imádságunkat? Ugye különbség van a között, hogy nem tudom, nem érzem, nem tudom, hogy meghallgat, és különbség van a között, amikor tudom, hogy nem hallgatja meg az imám. És szeretnék ezekre példát említeni a Bibliából, és van olyan is, hogy meghallgatja, de nem akkor, hanem arra várni kell, hogy miért van ez, hogy az ima nem azonnal, az imádságra nem azonnal reagál az Isten. Mit tegyünk akkor, amikor elrejtőzik a szükség idején, és nem hallgat meg, vagy hosszabb ideig nem hallgat meg, vagy egyáltalán nem hallgat meg? Az első példát Dániel könyve 10. fejezetéből szeretném olvasni. Mindegyik példa nagyon ismert történet. Ugye itt Dávidról azt írja a Dániel könyve 10. fejezet első 3 versét olvasom. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentették Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetik. Igaz az ige, és nagy bajról való, és figyele az ígére, és megérti a látomást.
Azokon a napokon én, Dániel, bánkottam 3,7

0: hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg a magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. Ugye itt tudjuk jól, hogy vágyott egy proféciai időszak megértésére, és erre várnia kellett 3 hétig. És mindig úgy érezte Dávid, hogy könyörögnie kell az Istenhez, hogy az Isten meghallgassa őt. Vagyis, bocsánat, Dániel. Azt látjuk itt, hogy átélte ennek a 3 hétnek a nehézségeit, a nyomorúságát, hogy nem oldódott meg ez a probléma. Dániel azt élte át, hogy könyörögnie kell, imádkoznia kell, és mégis azt kellett tapasztalnia, hogy a terhek nem enyhülnek, noha könyörög az Istenhez, de valahogy nem kap megoldást, nem kap választ. Úgy érezte, hogy küzdenie kell valamiért. Nem hozhat rögtön változást az életében, és ezért böjtölnie, könyörögnie kellett. Mit tett Dániel ez idő alatt? Még szeretném, hogyha felolvasnánk ebből a fejezetből a 12. és a 13. verset. Itt azt olvassuk a 12. és a 13. versben, és mondanékem: ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellene állott 21 napig, és imé Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királynál. Mit érthettünk meg ebből a történetből? Néha azért nem kapunk azonnal választ az Istentől a problémáinkra, mert a mögötte lévő dolgokat, amit mi nem látunk, ami nem nyilvános előttünk, azokat az Istennek meg kell oldania ahhoz, hogy megválaszolhassa, hogy feleletet adhasson a mi könyörgésünkre. Mit is olvashatunk, hogy Dániel ez idő alatt mit tett? Ugye hányszor van az, hogy imádkozunk, aztán belefáradunk. Csüggetten feladjuk az imaküzdelmet. Azt olvashatjuk Dánielről, hogy nem csüggett el, nem fordult szembe az Istennel, nem vált bizalmatlanná az Istennel szemben. A szívét adta megértésre és sanyargatásra 3 héten keresztül. És a reménysége nem veszett el, kapaszkodott. Megvizsgálta önmagát, megalázta magát az Isten előtt, és segítségül hívta őt. Volt kitartása. Hitte azt, hogy bár most pillanatnyilag úgy érzi, hogy nem hallgattatik meg, de nem adta fel azt a reményét, hogy az Istentől választ fog kapni. A második példa, amit szeretnék megemlíteni, a Királyok első könyvének a 18. fejezetében van leírva. Nem olvasnám a történetet, szintén ismert a személy. Itt Illésről beszélünk, és ugye tudjuk jól, hogy egy nap két hatás is érte Illést. Az első az, amikor meghallgattatott azonnal az ő könyörgése, ugye a második pedig az, amikor bizony sokat kellett imádkozni ahhoz, hogy meghallgattasson. Ugye tudjuk jól a történetből, hogy Illés esőért imádkozott, hogy ne legyen eső, aztán 3,5 év múlva pedig azért, hogy legyen eső, és tudjuk jól a Kármelhegyi tapasztalatot, hogy micsoda hatalmas tapasztalaton ment keresztül a nép is, és Illés is, ugye, amikor ott áldoztak a Baálpapok, hiába kértek tüzet az Istenüktől, Isteneiktől nem kaptak, és Illés imádkozott, és ugye tudjuk jól, hogy hogyan történt ez az áldozat. Vízzel is leöntette, az árok is megtelt, és nem csak az áldozatot, hanem még mindent, ami ott volt, köveket, még a vizet is, a tűz eltüntette. Ilyen hatalmas tapasztalaton ment keresztül nem csak a nép, hanem maga Illés is, aki részese volt ennek a csodának. És azon a napon meg kellett tapasztalnia Illésnek azt, hogy az Isten nem hallgatta meg azonnal az ő kérését, ugye, amikor az esőért imádkozott. Pedig a reménysége ott volt, mert a királyok első könyve 18. fejezet 41. versében a királynak mondja, hogy eredj fel, egyél és így áll, mert a nagy esőnek zúgását hallom. Tehát ő tudta, hogy az Isten elhozza, és olyan tényleg döbbenetes, ahogy Illés könyörgött az Istenhez, kiküldte a szolgát, a szolga visszajött, hogy semmit nem lát. Aztán megint könyörgött, megint kiküldte, megint visszajött, és ugye ezt ki kell mondani, azt, hogy nem egyszer történt meg, hanem hetedszerre kapott választ. Amikor hetedszerre jött vissza, akkor kapott választ arra, hogy a tenyérnyi felhő megjelent. Szeretném, ha kikeresnénk királyok első könyve 18. fejezetének a 42. és 43. versét, és felment Akáb, hogy egyék, igyék, Illés pedig felment a Kármel-hegy tetejére, és leborul a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevé, és mondta az ő szolgájának, menj fel és nézz a tenger felé, és felment, arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e ezen, hogy miért kellett Illésnek ennyiszer könyörögnie. Olyan mély jelentése van ennek, mert sajnos ez emberi természetnek a jellegzetessége, hogyha valamiben részt veszünk, ami jó, még csak ha eszközként is, de azért picit úgy érezzük, hogy részesei vagyunk, hogy ezt mi. Tehát, hogy a mi akarásunk, a mi tettünk is benne van. És Isten nem hallgathatta meg ezt az imát, pontosan azért, hogy megvédje az ő profétáját az elbizakodottságtól. És ezt most nem rossz értelembe vett elbizakodottságtól, de az embernek tudatosítani kell, hogy ami történik az életében, az Isten kegyelméből történik. És szeretnék a 7 per A kötetből, az 53. oldalról, biztos, hogy ti is ismeritek ezt az idézetet, amit itt Illésről ír Ellen White. Mikor Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. Hétszer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt, s ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletbe fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget. Az áldást elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, mikor előízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálata helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát, még csak olyan lelki állapotban nem került, mikor nem tulajdonítá többé magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatta meg imádságát. És még egy részt, Végig tekinthetett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind az Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Mire szeretne megtanítani bennünket az Isten Illés tapasztalásán keresztül? Arra, hogy még jó értelemben sem tulajdoníthatunk magunknak semmit. Az ember érdemtelen a bűnössége miatt bármire, de az Isten végtelen kegyelme az, ami nem zár ki bennünket. És szeretnék Jeremiás síralmaiból egy pár igét csak mondani, és a lényegéből egy pár gondolatot kiemelni otthoni olvasásra. Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 17.-18. verse, a 20-tól a 33-ig és a 40-41. verse, de az egész fejezetet végigolvassátok, a nagyon fontos gondolatok vannak benne. Illés is így érezhette, hogy Jeremiás, és kizártad lelkemet a békességből, elfelejtkeztem a jóról. Elveszett az én erőm, és az én reménységem az Úrban. Vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Mire van szükségünk? Megértsük azt, hogy csak alázattal, elismerve a rászorultságunkat, közeledhetünk az Istenhez. És ugye Jeremiás is a gondolatok olvasása által láthatjuk, hogy ugyanezeken a tapasztalásokon ment keresztül. Az Isten szeretné, hogyha megértenénk, hogy az emberi akarás az véges, tele van gyengeségekkel, és nem mindig jó annak a kimenetele. De azt az akarást alá tudjuk rendelni az Isten akarásának, csak jó jöhet az ember számára. És olyan jó, amikor el tudom dönteni, hogy az Úr az én erősségem, és ő benne bízom. Amikor ki tudom ezt mondani, akkor a reménységem is újraéled, és merem és tudom ráhagyni a megoldásokat az Istenre. Nem könnyű, de meg kell hoznunk azt a döntést a várakozás közben, hogy én az Urat választom, aki tudom, hogy meghallgat engem, és a kellő időben meghozza a választ. Nem könnyű, de meg kell tanulni az embernek az Úrra bízni a dolgainkat, és ha én ezt megtanulom, akkor nem érzem azt, hogy kizáradtam a mennyből. Mert tudom azt, hogy egy ellenségem van, aki el akar csüggeszteni, aki kétségbe akar ejteni, aki el akar távolítani az Istentől. De ha én ezt el tudom fogadni, akkor az én reménységem, az én hitem az erősödik és kapaszkodik, és nem fogok csalódni mindezekben. Nem könnyű, amikor az ember nehéz helyzetben van, csendben maradni, az Istenre figyelni. Nem könnyű, hogy a keserűség ne budjanjon ki az ember száján. Ugye nem könnyű visszafogni magunkat, pedig meg kell tanulnunk nem panaszkodni, nem másoktól várni a segítséget, hanem csendben várni, elismerni a ráutaltságunkat, a rászorultságunkat az Istenre. Meg kell tanulnunk felemelni a mi szívünket, ne csak a kezünket az Istenhez. Illés hatalmas tapasztalaton ment keresztül, és hogy az elbigazakodottság lelkülete vagy veszélye ne fenyegesse őt, az Isten megengedte, hogy egy napon két hatalmas tapasztalatban legyen része. És szeretné, hogy ne felejtsük el azt, hogy minden az ő hatalmában van, és mi folyamatosan a kegyelmére szorult, a kegyelmére utalt emberek vagyunk. és ezt tudta Illés. Nem hallgatta meg, hogy az Isten azért, hogy segítsen Illésnek az elbizakodottság lelkületétől megszabadulni. Szeretnék még egy személyt megemlíteni, akinek viszont tényleg nem hallgattatott meg az imája, és ez az ember tudta, hogy nem fogja az Istenet meghallgatni, és ez a személy Saul. Ugye az utolsó csatában, amikor indult, nagyon jól tudjuk, hogy elment az Istenhez. Sámuel első könyve 28. fejezetéből a 6. verset olvasnám. Tehát Sámuel első könyve 28. fejezet 6. verse. Megkérdezte Saul az urat, de az úr nem felelt néki, sem álomlátásban, sem az urim, sem a proféták által. Ugye oda ment egy ember az Isten elé, és kérte az Isten segítségét, kérte a megoldást, a szabadulást. És amiért nem hallgattatott meg, az miért is volt? Ugye Saul valamiről elfeledkezett. Elfeledkezett arról, hogy Istenem, tudom, hogy nem vagyok méltó, hogy meghallgass. Mert amikor te ezt mondtad, én más csináltam. Amikor erre utasítottál, én nem azt tettem. Amikor ezt kérted tőlem, én azért sem azt tettem. Tudom, hogy méltó vagyok arra, hogy ne hallgass meg. Ezt mondta Saul. Megkérdezte az urat. Az úr nem válaszolt, és ő mit tett? Ott maradt, és tovább könyörgött, böjtölt. Ugye azt olvassuk, hogy azt láthatjuk a történetből, hogy Saul elment, és keresett egy jós nőt. Azt mondja, ha nem válaszolsz, ha nem hozod a szabadulást, akkor megyek máshova. Mit mutatott be Saulról? Megbánta az ő bűnét? Elismerte, hogy engedetlen volt az Isten iránt? Vágyott igazán a megoldásra? Nem. Az azonnali helyzetből való szabadulásra vágyott. De mivel ezt nem kapta meg, elment, és máshol kereste. Az Isten nem adhatta meg. Nem az urat kérte, Saul. Nem arra vágyott, hogy az Isten megszabadítsa őt. Mert az Isten először a saját gyengeségeitől szerette volna megszabadítani. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha őszinte bűnvallomást tett volna ott Saul. Más kimenete lett volna az ő életének? Így van. Így van. Én hiszem, hogyha ő őszintén elismerte volna ezt, amit itt elmondtam, hogy Uram, te ezt akartad, én más csináltam, elismerem és beismerem, hogy mindig engedetlen voltam, de most vágyom arra, hogy a te tanácsodat meghallgatva, a te megoldásodat elfogadva, legyen megoldva ez a helyzet. Saul nem ezt tette. Saul elment és máshol kereste az ő kérésére a megoldást, és ezért az Isten nem tudta Sault meghallgatni, nem tudta Saul imáját meghallgatni, és nem tudott neki segíteni. Szeretnék egy idézetet felolvasni, nem tudom, hogy honnét olvastam, de egy döbbenetes, hogy milyen is az ember elképzelése, és az Isten miért látja jónak mégis máshogy alakítani. Isten felfedezésének kutatása megkívánja, hogy megadjuk a saját magunkat, hogy ne mi szabjuk meg, hogy mi számít a legjobban, és hogy bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Tehát mit kell megtanulnunk? Mire van szüksége az embernek? Egy olyan személyre, akit nem mi irányítunk, mert az nem jó az ember számára. Saul is ezért nem kaphatott választ, mert mi az Istent nem irányíthatjuk. Nekünk olyan személyre van szükségünk, aki bölcs, aki az emberi akaráson túl lát, aki tudja, hogy az ember számára mi a jó, és meg kell tanulnunk azt, hogy megadjuk magunkat. Meg kell tanulnunk azt, hogy elismerjük a mi ráutaltságunkat. Amíg nem adom meg magam, addig nem találom meg őt. Amíg feltételeket támasztok, az Isten nem tud segíteni nekem. Nem mi szabjuk meg azt, hogy mi számít a legjobban. Ne azt tudjuk kimondani, vagy ne úgy tudjuk kimondani, meghallgatott az Isten, mert minden úgy történt, ahogy én akartam. Vagy nem hallgatott meg az Isten, mert semmi nem úgy történt, ahogy én szerettem volna. A bizalmunkat oly valakibe vessük, olyan személybe, akit nem mi igazgatunk. Az Isten nem tud meghallgatni addig, amíg akaratosak vagyunk. Bocsánat. Nem tud meghallgatni addig, amíg nyilvánvaló bűnök vannak a mi életünkben. Ugye Saul nem rendezte az ő bűnét. Az Isten nem hallgathatta meg, mert rendezni valója volt, és nem rendezte le. Nem tud addig cselekedni, amíg mi akarjuk a megoldást, a problémát megoldani. Mit tegyünk akkor, ha az Isten elrejtőzik? De mit, hogyan is összegezhetnénk? Alázzuk meg magunkat az Isten előtt. Tartsunk önvizsgálatot. Bűnbánattal, bűnvallomással. Gyakoroljuk a bizalmat az Isten iránt. És befejezésül szeretnék a János első leveléből egy pár ígét felolvasni. János első levele 5. fejezetéből olvasnám a 13. verstől a 15. versig. Tehát János első levele 5. fejezet 13. verstől a 15. versig. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértük tőle. Tehát miben kell kapaszkodnunk, miben kell erősnek lennünk, miben kell hinnünk, hogyha mi lerendeztük a mi életünket, ha mi bocsánatot kértünk, ha mi megaláztuk magunkat, elismerve az Istenre utaltságunkat, mit is mond az ige? Akkor a mi kéréseink meghallgattatnak, és kellő időben a kellő megoldás, a kellő segítség megadatik az ember számára. És szívem mélyéből kívánom, hogy ne felejtsük el ezeket az ígéket, ezeket a történéseket, nem véletlenül irattak le számunkra. Az Isten kész meghallgatni, az Isten kész segíteni az embernek. De egyet tudnunk kell. Rendezetlenül nem tud az Isten megoldást hozni. Meg kell tanulnunk beismerni és elismerni, hogy nekünk rá van szükségünk. És ne a mi elképzelésünk, ne a mi akarásunk, ne a mi elvárásaink legyenek, hanem tudjuk letenni és elfogadni, ahogy az Isten hozza a megoldásokat. Nem könnyű, mert ki kell mondani azt, hogy bizony sokszor ellentétes az ember akarásával. De higgyük el, a legjobb az ember számára, amit az Isten adhat. Kívánom azt, hogy ugye tudjuk jól, hogy nagyon az utolsó időszakot éljük. Sátán egyre jobban szeretne bennünket besötétíteni, elsötétíteni, elválasztani az Istentől. Reménytelen, csüggett állapotba engedni bennünket, hogy a mi kapaszkodásunk meglazuljon. Kívánom azt, hogy mindannyian kapaszkodjunk hittel az Istenbe, és tudatosítsuk, és tudatunkban legyen, hogy bár felhő vesz körül, de a felhő felett ott van a napsugár, az Isten megoldása, az Isten segítsége. Az Isten nem engedi át az övéit az ellenségnek. Hozza a megoldást, nem a mi elképzelésünk szerint, de a legjobbat az ember számára. Kívánom azt, hogy ne azt érezzük, hogy az Isten nem hallgat meg, az Isten elhagyott bennünket. Kívánom azt, hogy azt érezzük, hogy bár pillanatnyilag nem tapasztalom az isteni jelenlétét, de tudom, hogy az Isten figyel rám. És tudom, hogy fontos vagyok az Istennek minden élethelyzetben. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket ezekben a tapasztalásokban egyre előbbre jutni, és a mi hitünket egyre erősebbé, szilárdabbá tenni ezek által a tapasztalatok által az ő kegyelméből. Amen.
1: Mindenható Atyánk, hálás szívvel jövünk eléd, és megköszönjük neked, hogy megint bátorítani, erősíteni akarsz bennünket. Azt a bizonyosságot akarod megadni számunkra, hogy te nem hagysz el bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te ennyire szerető Istenünk vagy, bár ezeken keresztül is nevelni, tanácsolni akarsz. Rámutatsz arra, Atyánk, hogy ne legyenek elképzeléseink a megoldásokban. Rá akarsz nevelni arra, hogy megtanuljuk, hogy a mi problémáinkat, a mi aggódásainkat, a mi félelmeinket, a mi nehézségeinket tudjuk hozni eléd, és tudjuk letenni, otthagyni, és rád bízni ezeknek a dolgoknak a kimenetelét. Mennyei Atyánk, az én, az emberi akarás annyira sokszor akadálya annak, hogy mindezek megvalósulhassanak. Kérlek, segíts mindannyiunkat abban, hogy engedni tudjunk neked, hogy mindig ott legyen, ami tudatunkban, hogy a legeslegjobb megoldás, ha teljes mértékben rád tudjuk bízni az életünk megoldásait, nehézségeit, problémáit. Köszönjük azt, hogy arra is rámutatsz, hogyha az ima meghallgatás hosszabb ideig várat magára, ez idő alatt ne fordítsunk hátat, ne csüggedjünk el, ne keseredjünk el, hanem tanuljunk meg hitben kapaszkodni, hozzád jönni, átgondolni a mi életünket, lerendezni a lerendezetlen helyzeteket, hogy te tényleg segíteni tudj, tényleg szabadulást tudj hozni a mi életünkbe. Istenünk, segíts abban, hogy ne jussunk el oda, ahova Saul eljutott, hogy bár megtesszük azt a bizonyos tiszteletkört, hogy eljövünk hozzád, kérjük a te válaszodat, és ha te nem adod, akkor hátat fordítunk. Ó Istenünk, őrizd meg bennünket az ilyen lelkülettől. Segíts abban, hogy el tudjuk ismerni, hogy bizony van olyan az életünkben, amikor te mást akarsz tanácsolni, és mi ennek ellene mondunk, add, hogy be tudjuk ismerni. El tudjuk ismerni, hogy vétkeztünk te ellened, és vágyunk a te bocsánatodra. Istenünk, köszönjük azt az ígéretet, hogy te nem adsz át bennünket az ellenségnek, de köszönjük azt a tanácsot is, hogy te rámutatsz arra, hogy ne olyanok legyünk, hogy elsoroljuk a mi kéréseinket, a mi vágyainkat, a mi problémáinkat, a mi nehézségeinket, és kérjük, hogy oldd meg ezeket, add, hogy időt tudjunk szánni a te válaszodra, arra, hogy mit tanácsolsz, mit üzensz, mivel akarsz segíteni, erősíteni bennünket. Van nagyon sok tanulnivalónk van, de Istenünk, kérünk téged, segíts, hogy ezen az úton egyre előbbre haladjunk. És a mi hitünk, a mi bizalmunk az erősödve, megedződve tudjon kijönni. És köszönjük azt, hogy te a mi kéréseinket őrzöd és hozod a megoldásokat. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy ennyire fontosak vagyunk neked név szerint. Istenünk, te látod mindannyiunk életét. Te látod azt, hogy milyen nehézségekkel, gyengeségekkel küzdünk. Köszönjük, hogy adsz időt, hogy ezekkel szembeforduljunk, hogy ezeket le tudjuk tenni te előtted, hogy megszabadíthass. Köszönjük a te hosszan tűrő szeretetedet. Köszönjük azt, hogy te gyermekeidként tartad számon mindannyiunkat. És köszönjük azt, hogy az Istenünk akarsz lenni és maradni. Úrunk, könyörülj rajtunk a te kegyelmedből, a Jézus nevében. Amen.

Köszöntök én is benneteket egy együttesen is. Akinél van Biblia, akinél nincs, annak adok szívesen. Nyissuk ki a Lukács evangélium a 22. fejezet, 31 és 32. versénél a Bibliánkat. Itt ezt olvashatjuk. Mondta pedig az Úr Simonnak, Simon, Simon, én a sátán kikért titeket, hogy megrostálja, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozik a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ebből azt a részt szeretném kiemelni, ami az utolsó szó. Mi az utolsó szó? Hogy te erősítsed a te atyád fiát. Ugye különös ez a, minek mondjuk, amit Krisztus Jézus vagy Péterre bizott. Ami a tanács, hogy erősíts a atyád fiát. Ugye akkor mondta neki, amikor még Pétert is kellett volna inkább erősíteni, nem? Hogy ezt a feladatot adta Péternek, hogyha Péter te megtérsz, akkor neked az lesz a legfőbb feladat, hogy te atyád fiait erősítsed. Most elgondolkozhatunk az, hogy akkor most ez a legfőbb feladat egy megtért embernek, hogy a másik embert erősítse. Péternek szüksége volt akkor az erősítésre? Hát szükség volt, mert Krisztus mit mondta, én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ugye? Talán ritkán jut eszünkbe, hogy az Isten végül is minket azért hívott el, hogy ha minket az Isten megerősített, akkor mi is erősítsünk embereket. És ugye mit is jelent embereket erősíteni, vagy erősítsed, azt mondja itt a Szentírás. Mit gondoltok, mit jelent a másik embert erősíteni? Most elolvastanám Péternek a két levelét, akkor láthatjuk, hogy igencsak tudta az embereket erősíteni, bár tudjuk, hogy Péter nem volt olyan erős, más eleje volt neki ugye annak előtte, de utána tudott erősíteni. Mit jelent a mindennapi életben embereket erősíteni? Könnyű dolog ez amúgy? Vagy van egyszerű? Próbáltátok már másik embert erősíteni valamiben? Nem olyan egyszerű amúgy, ugye, mert kapásból az embernek mi jut eszébe, hogy most mit is mondjak, mit is tegyek. Igen, mondjuk, ne csüggedj, hogy meg bízzál, meg higgyél. Hát ugye a mindennapokban azt, számomra is azt jelenti, hogy a másik embert erősíteni, hogy megvigasztalni, reményt adni neki, vagy bátorítani, ugye, segíteni. Szóval ezek ott vannak, vagy ahogy magyarban olyan szépen mondja a magyar nyelv, hogy lelket önteni bele. Ugye? Az, hogy lelket önteni az emberben, mert néha az ember annyira ellankad itt a nyár hevében, nem csak fizikai, hanem lelkileg is, hogy lelket kell belönteni, mert az ember élettelenné válik, vagy szinte kiszáll belőle az élet, úgy mondja a magyar nyelv. Szóval, hogy erősíteni. De miért vannak élethelyzetek, amikor hát nagyon sok élethelyzet van, de mikor van legfőképpen szükség arra, hogy erősítsük a másik embert? Elmúlik mondjuk úgy napok, hogy hát most nekem nincsen szükségem semmiféle támogatásra, vagy vigasztalásra, vagy bátorításra? Vagy voltatok már úgy, hogy eltelt úgy egy hét, hogy hát rá, nektek nincsen szükségetek semmiféle ilyen erősítésre, támogatásra, megerősítésre. Hát eltelhet úgy egy hét, vagy eltelhetnek talán napok is, vagy hónapok is, hogy úgy gondoljuk, hogy nekünk nincsen szükség erre, de csak azért, mert nem vettük észre, hogy szükségünk volna rá. Vagy a magunk erejére támaszkodtunk, és nekünk nem kell a másik embernek a segítsége. Miért gyenge az ember? Na nyilván, hogyha erősíteni kell, akkor gyenge. Vagy erős az ember, vagy gyenge. Hát most, ha a világi embereket veszem, ugye most mondjuk egy, aki nem hívő, vagy csak úgy hívő, hogy nem igazán veszi komolyan a hitét, azok az emberek érzik a gyengeségüket, vagy ha nehézségbe kerülnek, akkor ők ezt hogyan élik meg? Az embernek a lelkében mi játszódik, hogy erős, vagy gyenge, vagy egyáltalán. Ugye mitől lehet erős valaki? Ugye ebben az emberek által miben bíznak, amikor olyan nagyon erősnek gondolják magukat?
Már sok mindenben lehetne bízni, mondjuk van bankszámlája, vagy jók összeköttetései. Ugye, bizonyos külső körülményekben. Hát mondjuk valaki azt mondja, nagyon okos, ő bízik abba, hogy majd ő, vagy ügyes. Nem? Szóval végülis valahol az ember önmagában bízik, vagy bizonyos helyzetekben bízik, de nem, valószínűleg nem az Istenben bízik. És így erősnek gondolja magát. És ugye milyen gyorsan elgyengülhet az ember? Ugye elég egy rossz hír, nem? Elég egy hirtelen betegség. Elég egy munkahely elvesztése. Bármilyen veszteség. Ugye hány, nem tudjuk ma az országban hány ember nem megy haza, ha meghalt, és hányan válják haza, hogy a szerettéket elveszíthetik, ugye hányan meghalhatnak. Vagy hány embernek diagnosztizálják, és jelentik, hogy milyen betegsége van, hogy súlyos. És az ember rögtön ott csuklik össze, mint a colostok, hogy akkor most, ugye addig a magabiztosság, vagy úgy gondolt, hogy erősen áll a lábán, az hirtelen semmivé foszlik. Ugye emlékeztek arra, amikor megközött az a válság, nem tudom, hogy értétek meg, de milyen furcsa volt az, hogy meg nem rendíthetők ezek a pénzoszlopok, ezek a bankok, hogy milyen biztos lábokon állnak, és hogy az emberek, akikben volt pénzük, és ugye a vagyonuk, hogy az mennyire biztos, és egyik pillanat a másik olyan bizonytalanná vált minden, nem? Még a gazdagoknak is. Hogy minden elveszíthető, amikor a bankok mentek tönkre. Láttam, hogy amikor a bankok bezártak, és hogy ott a jól kereső emberek vitték a kis dobozkával cuccokat, és most állásnak lettek egyik napról a másikra. Szóval milyen hihetetlen, hogy milyen gyorsan az ember el tud erőtlenedni, és elveszti az erejét. De egyrészt az ember gyenge, mert úgy ki van szolgáltatta mindennek, de másrészt az emberek azért nagy része erősnek hiszi magát. Egy igét szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban. Az asszírai királyról, vagy asszírabeli királyról mondta ezt maga az Isten, jelentették, hogy ő mit állít magáról. De azt mondja, ez úgy általában érvényes uralkodókra, érvényes nagy emberekre is. Nézzétek meg, mit mondott saját magáról ez a király. Azt mondja, és az Isten először kijelent róla valamit. Ez az Ézsaiás könyve 10. fejezet 12. 13. versében olvasható. Ézsaiás 10:12-13. Ezért, ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az asszíriabeli király nagy akaró szíve gyümölcsét és nagyra látó szeme kevéségét. Mert ezt mondá, és akkor most ezt a király mondja magáról. Kezem erejével műveltem ezt, és bölcsességemmel, mivel okos vagyok. Nagy kijelentés, nem? Elvetettem sok népnek határait, és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítám, mint erős a magasan ülőket. Ugye azt állítja magára, hogy ő hatalmas, ő nagyon okos, bölcs és erős. Hát most olyan helyre került. De hát ugye ez a magabiztosság, nem? Az ember okosnak hiszi magát, erősnek is, hatalma is van. De sok ember így gondolkozik. Még a kis emberek is, hogy addig, míg mondom, meg nem rengetik alatt egy kicsit a széket vagy a talajt, meg ki nem húzzák a láb alól. Valójában, mit mond a Biblia, milyen az ember? Tudtok nekem olyan igét mondani, hogy ahol az embert úgy jellemzi? Mit mond az emberről a Biblia? Például. Mint a fű, nem? Vagy mint a mezői virága, nem? Ma virágzik, holnap meg kemencébe öltik. Elszer is kemencébe öltik. Vagy azt mondja, az ember csak egy lehellet. Vagy amit a Biblia elén mond, por vagy te. Ugye? Mennyire, az Isten mondja, hogy mennyire semmi az ember amúgy. Csak egy lehellet, csak egy por. Csak mint a mezőfüve. Vagy azt mondja Ninivéről az ember, hogy nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Akkor Ninivéről névébe elküldte Jónás az Isten. Szóval ilyen az ember. Ebből is látszik, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy erősítsen valaki. Ugye a világban az emberek arra támaszkodnak, amit meg tudnak fogni. Hát, tudjátok, ami körülöttünk van. Legyen biztos jövedelem, valamilyen lakás, nem itt, ha nem kellene természetesen. Csak kérdezem, hogy mibe bízik az elejében. De látjátok, minden elveszíthető. És minden kiúszhatnak a lábunk alól. Igazában
Miért erőtelen amúgy az ember? Amellett, hogy az Isten azt mondja, hogy hát csak por vagy. Miért nincs bennünk erő? Hát gondoltak ilyet, ugye nagy királyok, hogy ők erősök, mint az asszírbeli király, hogy ő nagyon okos, meg nagyon erős. Aztán hol van már az? Isten ugye lehúzta őt, és a nagy birodalom oda lett, vagy itt babiloni birodalom, az is ugye tudjuk, hogy tönkrement. Szóval nagy birodalmak, nagy emberek, azok eltűnnek a sülyeztőbe. Valójában miért erőtelen az ember? Itt is szeretnék egy igét felolvasni, az Ézsaiás első fejezet 5. verse. Mondja, hogy miért erőtelen, miért gyenge az ember. Az Ézsaiás első fejezete 5. versében olvashat ez a ige, mi meghatározás. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek, minden fejbeteg és minden szív erőtelen. Tehát mi az oka, amúgy a legvégsőbb oka az, hogy az ember gyenge? Hát az ember ilyennek, mi ilyennek születünk. Most mi mondom, mi ilyennek születtünk. Erőtelennek, nem? Itt azt mondja, hogy ti a bűn növelitek, minden fej beteg. Úgy itt arra, hogy a gondolkodás is rossz, és a belső ember, a belső lénye, az embernek a jellem, az egész lénye beteg, rossz. És ezért erőtelen az ember. Ugye Pál apostolról beszélgettünk most a szombatiskolában, azért mindig Pál apostolnak az írásaiból, meg ahogy ő megnyilvánul, mindig az derik, hogy Pál mindig egy olyan határozott, erős ember volt, nem? Ugye? Pedig állítólag Pál apostol kistermetű volt, nem egy nagyon Góliát termetű ember volt. És azt látjuk, hogy Pálnak a megnyilvánulása, a szavai, a tetti, hogy ő mindig az Isten dolgairól szólt az embereknek, hogy el tudott menni bátran, bárhová, hiába megkövezték, meg megveszőzték, meg börtönbe csukták. Mindig az jön ki, hogy ő egy olyan erős ember volt. Nem, tinnektek nem az a kép jön, hogy olvassátok Pálnak a leveleit? A határozott erős ember, aki tudja, ugye tudja, hogy kinek hitt és ő milyen célt követ. És sokszor az jut eszembe, hogy valójában az ember tényleg azért erőtelen, mert valójában még a bátor emberek is, vagy az úgymond nagyon, aki magukat erősnek tartják, de hogyha olyan közegbe kerülnek, akkor rögtön kiderül, hogy az ember tele van félelemmel, nem? Tele van az ember aggodalmakkal, tele van az ember kétségekkel, az ember sokszor észszerűtlen dolgokat cselekszik, nem meri felvállalni azt, amit mondjuk fel kellene vállalni, hogy az ember úgy az érdekei mentén lavírozgat ebbe az életbe, ami nekem jó, ami nekem kényelmes, ami nekem előny biztosít. És közben valójában az van mögött, hogy erőtlenség tele van az ember betegséggel. De akkor vagyunk nagyon erősek, hogyha az érdekeinket képviseljük, hogy akkor nagyon erősek tudjunk lenni. Akkor nem engedünk ugye a 21-ből egy kicsit sem. Akkor az ember kemény tud lenni és erős. De amikor arról van szó, hogy valami lemondással jár, vagy esetleg valahol az Istennek is adnom kellene, vagy csak egyszerűen a szeretet törvényébe kellene élnem, akkor nem úgy meggyengül. Akkor a hite is úgy kicsit elerőtlenedik, nem? Akkor kicsit bizalmatlan lesz. Már nem áll olyan biztosan a lábán. Az érdekes ez, hogy a természetünk, az önző természet, az nagyon erős tud lenni, amikor a saját érdekünkről van szó. Már úgy elnézést, hogy ebbe hasznot lát az ember, meg valahogy szolgálja az ő életét. Akkor meg nagyon gyenge tud lenni, hogyha nem az ő érdekét szolgálják. És nagyon el tud az ember gyengülni. Az Úr Jézusra az van megírva, a Máté evangélium 9. fejezet 35. versében, hogy ő ebből az állapotból minket meggyógyítson. Mert egyrészt erősnek hiszük magunkat, pedig nem igaz, néha az ember úgy is csinál, valójában meg nagyon gyenge, mert terve van olyan dolgokkal, amelyek elgyengítik, tele van olyan rossz önző vonásokkal, amelyek gyengévé teszik. És nézzétek meg, miért jött az Úr Jézus Krisztus, itt a Máté evangélium 9. fejezet 35. versében olvasható. És körüljárja vala Jézus a városokat, mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtelenséget a nép között. Ugye két dolgot mond csak, minden betegséget és minden erőtelenséget. Mi volt a minden betegség? És mi volt a minden erőtelenség? Mi volt a minden betegség? Mit gondoltok?
is benne van. És mi volt az erőtelenség, amit neki gyógyítani kellett? Ugye sokszor az is benne, hogy Pál apostol mondott, hogy én már látom a jót, de nem azt cselekszem. Ugye az ember erőtelen a jó cselekvésére. Erős a rosszra, de erőtelen a jóra. Az ember nem tudja azt tenni, amit szeretne. Ráadásul ugye a bűn miatt az ember erőtelen lesz, és teljesen egyengül, és tönkre is mehet. Ugye gyógyította Krisztus a fizikai betegségeket is nyilván, gyógyította a lelki betegségeket is, és azt az erőtelenséget, az ember egyszerűen képtelen azt az utat járni, amit lehet, hogy ő is szeretne. Erőtelen arra, hogy helyes életet éljen. Az ember erőtelen arra, hogy az életének, hogy elvált, mint a kicsiny hajóját biztonságosan bevigye a kikötőn a jóra. Az ember nem tudja azt tenni, amit szeretne. Ráadásul ugye a bűn miatt az ember erőtelen lesz, és teljesen egyengül, és tönkre is mehet. Ugye gyógyította Krisztus a fizikai betegségeket is nyilván, gyógyította a lelki betegségeket is, és azt az erőtelenséget, hogy az ember egyszerűen képtelen azt az utat járni, amit lehet, hogy ő is szeretne. Erőtelen arra, hogy helyes életet éljen. Az ember erőtelen arra, hogy az életének, hogy elvált, mint a kicsiny hajóját biztonságosan bevigye a kikötőbe. Az ember minden erőt

Abszolút gyengék vagyunk. Az ember sok mindent gondol magáról, de láthatjuk az életben, hogy bízunk valamibe, meg valakiben, azt is kihúzzák a lábunk, ahol ott állunk, és az ember összecsuklik, és nem tud semmit se cselekedni. A Krisztus azért, hogy minket meggyógyítson az erőtelenségünkből. És tudjátok, hogy hogyan gyógyított meg az erőtelenségből? És emlékeztek, hogy mi volt a bevezető ige? Ugye, hogy Péter is majd erősít az atyafélyt. Itt mit olvastunk, hogy Krisztus miért jött el? Hogy ő is gyógyítsa az erőtelenségeket. Jézus Krisztus ezt a feladatta minden tanítványának. Ugye Péternek is ezt a feladatot szabta. Mert látta Krisztus, ugye mennyi erőtelenség van a nagyok között. Az Úr is azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Ugye ugyanaz van benne. Akik belátják, hogy nincsen erejük a dolgokhoz, Krisztus hívta azokat magához. És ugyanezt a feladata ugye Péternek és aztán a tanítványnak is, hogy menjenek el és segítsék az embereket. Ki tud igazában, ki tud erre alkalmassá válni? Ugye a szomatiskában is volt, hogy Pál apostol is azt, hogy zsidónak zsidóvá lettem, görögnek meg görögnek. Ugye azt jelentette, hogy bele tudta magát élni a másik embernek a helyzetébe. Ugye nagyon nehéz, ugye sokszor az ember nem talál szavakat arra, amikor valaki tényleg olyan helyzetben van, hogy most mit mondjon neki? Hogyan erősítse? Emlékeztek, hogy Péternek ugye ezt akkor mondta Krisztus, amikor még Péter még nem, egy bizonyos hibáját nem küzdött el és nem győzte le. És hogy is mondta neki, hogy te idővel megtérvén a te atyád fiáit erősítsd. Egy ember mikor válik alkalmasra, hogy a másik embernek is tudjon igazából segíteni? Hát, ha idővel megtér. Mi a szükséges ahhoz? Hát most más nem tud se. Ugye szokták mondani, hogy hát könnyű adni tényleg a szegénynek pár forintot, vagy pár száz forintot, vagy könnyű odaadni valamit. De igazán belül az ember lelkét erősíteni, az nem egy egyszerű dolog. Könnyebb adni valamit. Könnyebb megcsinálni valamit. De valakit lelkileg erősíteni, az nem könnyű. És mi nem is vagyunk alkalmasak, mert mi is erőtelenek vagyunk. Azt mondja, ha idővel megtérjön, akkor tett fogod. Péternek min kellett átmennie, hogy rádöbbenjen arra, hogy ő milyen gyenge? Ugye milyen erősnek hitte magát? Ha mindenki elárul is, de én nem. Ugye bazóban, hogy de én nem. Hát én erős vagyok. A többiek lehetnek akármilyen hitványok, de én nem. Aztán ugye milyen gyorsan összecsuklott, milyen gyorsan erőtelenné vált, amikor szólt neki a szolgálom, hogy téged is, te is Krisztus tanítványa vagy. Micsoda óriási zuhanás volt a magabiztosságból az erős ember, hogy összezuhant. Ugye? Voltatok már ilyen helyzetben amúgy? Vagy hasonlóban? Akkor az ember nagyon a magabiztosnak hitt dolgokat, vagy nagyon dolgokat azt hitt, hogy ő aztán tudja, és ő abban meg tud állni, aztán egy pillanat alatt az ember összecsuklik, és vége a magabiztosságának. Te voltál? És ugye milyen kellemetlen érzés, nem? És milyen rossz az embernek, úgy van, hogy világomlik össze. A nagy büszkeség, a nagy biztonság, az, ahogy én vagyok, a valaki, az percek alatt oda lett. Ugye miért kellett akkor megtérnie? Mindenkinek el kell jutni ezt, hogy ezt belássa az életébe. Péternek is el kell jutni, és azt mondja, az ember, mikor megtér, ez az első dolog, hogy eljusson oda, hogy belássa, hogy ő gyenge.

Pál apostol azt mondja a második Korintusi levél 12. fejezet 9. versében, elég néked az én kegyelmem, úgy amikor imádkozott, hogy meggyógyuljon, és mondja neki Jézus Krisztus, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozik én bennem. Ugye milyen különös, nem? Azt mondja, hogy nem csak, hogy belátja, hogy én semmire sem vagyok képes, hanem dicsekszik is vele. Ugye mi ezt úgy éljük meg még sokszor a mindennapokban is, hogy hát én gyenge vagyok, nekünk nincsen hitünk, mi nem tudunk úgy bízni, meg jaj, hát nem tudom, mi lesz velem.

Mert néha az ember saját magát is úgy leértékeli, hogy, ő annyira semmi, hogy nagyon semmi, ugye ez a lónak a másik oldala, azt mondja, hogy ő dicsekszik azzal nagy örömest, hogy erőtelen, és miért dicsekszik vele? Mert az még jó dolog, ha az ember belátja, hogy erőtelen, de hiányzik belőle akkor valami, hogyha úgy marad. Azt mondja, miért? Mert azt mondja, de vele együtt élünk, majd Isten erejéből ti nálatok, hogy meg lesz nála az Isten ereje. Szóval az tud erős lenni, aki belátja, hogy erőtelen, mert vele van az Istennek az ereje, és nem a maga erejére támaszkodik. És akkor lesz erős. Ugye van az Istennek az ereje, meg van az embernek az ereje. Az embernek az ereje az véges, az Istennek ereje meg végtelen. És aki igazából az Istenhez megtér, ezt nagyon meg kell tanulni, hogy én erőtelen vagyok. De sokszor ebben úgy vagyunk, hogy igen, elmondjuk, hogy erőtelenek vagyunk, aztán úgy is maradunk. Nem ragadjuk meg az Istennek az erejét. Még egy igét szeretnék ez olvasni, itt szintén a Korintusi Levél, ez a 9. vers, ott a 10. vers, a 12. fejezetből. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ugye? Azt mondja, hogy ő belátta, hogy erőtelen, de akkor volt erős, mert akkor helyet tudott adni az Istennek. Sokszor miért nem tud az Isten nekünk erőt adni? Hát nem is hagyjuk. Az ember beleesik helyzetekbe, lehetetlen helyzetekbe, élethelyzetekbe, azt mondja, hogy ő ki van szolgáltatva mindennek, érzi a gyengeségét, és ennyi. És ott áll, olyan tudjátok, mint az a beteg, aki nem megy az orvoshoz. Ezért mondta Krisztus, hogy hát nem a egészségesek van szükség orvosnak, hanem a betegeknek. Mintha nem akarnánk volna, azt mondja Pál, hogy mikor ezt belátom, azt mondja, akkor vagyok erős, mert én meg tudom ragadni az Istennek az erejét. Én helyet tudok adni, teret, hogy ő cselekedjék bennem és általam. Ugye nálunk csak az egyik fele van meg, hogy az ember érzi, hogy erőtelen. De mi nem ragadja meg a másik felét? Ugye Erzsike az elején beszélgettünk, azt mondja Erzsike nekem, hogy mondtad, hogy át kell adni magunkat az Istennek. Mondom, és azt hogyan csinálod? Hát le kell mondani a világról, mondja. Mondom, és ez mit jelent a gyakorlatban? Hát nem az elsőnek kell lenni a kertnek. Ugye az ő esetében. Mert arra, hogy így elmondom. Hát mondom, és akkor az mi akadályoz meg? És akkor bezárul a kör. Az ember tudja, ugye tudjuk, hogy mit kellene tenni, tudja, látja azt is, hogy erőtelen, mert nem képes meghozni azt a döntést, amiről tudja, hogy meg kellene hozni, akkor mi akadályozza? Hát nincs erőd? Nincs erőnk? Hát nincs ott a Istennek az ereje? Ugye kevés az, hogy belátom, hogy beteg vagyok, de mikor megyek az orvoshoz? Húzogatom, halogatom? Hát az Istennek ereje, azt mondja Pál, akkor vagyok erős, amikor tudom, hogy erőtelen vagyok, mert az Istennek ereje velem van. Krisztusnak az ereje velem van, Krisztus lelke velem van. Jézus Krisztus hogyan gyógyította erőteleneket? Emlékeztek, mit mondol a Ézsaiás? Ézsaiás könyvében, az 50. vezet 4. versében. Az Úristen bős nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. De ez nem olyan beszéd, hogy csak úgy elnézést jár a szám, mondok már valamit, hogy hát most már mondani kell valamit, mert illik mondani, mert szegényű kétségbe van esve. Krisztusnak a beszédében volt hatalom meg erő. Jézus azonos volt azzal, amit ő mondott. Szóval ez neki a lényéből fakadt, olyan volt, ahogy ő mondta. És miért tudta gyógyítani beszéddel? Mert amit ő képviselt, azt élte. Tehát ami valakit szeretnénk erősíteni, akkor aki rám néz, látni kell rajtam, hogy nem csak a levegőbe beszélek. Ugye látszik arra, hogy az ember komolyan hiszi az Istenben, és tényleg segíteni akar. Miért volt ugye Pál apostolnak ereje, amikor ugye prédikált Tesszalonikában, és miért értek meg az emberek? Hát nem csak úgy elmondta az ismeretet. Mert azt úgy könnyű. Azt bárki elmondhatja. Hanem az a lényének a része volt, ő ezt élte is. Annak volt hatása. Nem tudom, voltatok már úgy, hogy azt mondták nektek, hogy hát, de jó neked, hogy te így tudsz hinni.
Voltatok már így? Nem? Ugye ezt azért mondják az emberek, ha mondják, mert látszik rajtad, amikor megszólalsz, amit mondasz, hogy te abban 100%-ig bizonyos vagy. Ugye mikor áruljuk el a hitetlenségünket, és közben még erősíteni akarunk? Amikor mellé tesszük a panaszainkat. Ugye, hogy elkezdünk panaszkodni, és közben meg azt, hogy bízni kell az Istenben. Hát akkor most minek panaszkodik az ember? Értitek? Jézusnak szüksége volt amúgy erősítésre, mint itt a földön élt. Ugye, mert ő is ember volt. Emlékeztek azon meg, hogy a Lukácsunk a szintén a 22. fejezetében, amikor a Gecsemané kertben volt, hogy és angyal jelent meg néki a mennyből, erősítvén őt. Akkor Krisztus át tudta élni, amit mi is átélünk, amikor erőtelennek érezzük magunkat? Együtt tud velünk érezni, ugye? Neki is szüksége volt arra, hogy erősítsék. Ugye ő szerette volna, a tanítványok erősítik, tehát éppen ők elaludtak akkor. Szerette volna, hogyha az Atya erősíti, és az Isten meg is erősítette. Úgyhogy testvérek, ha embereknél nem is találunk vigaszt, mert hát ilyen gyallók vagyunk, ahogy szoktuk mondani, az Istenhez mindig mehetünk. Jézustól elfordultak az emberek. Ugye egyetlen egy ember tudta erősíteni. Ki volt az? Jézus Krisztust egyetlen egy ember tudta erősíteni. Igen, akit mellé feszítettek, ugye a jobblatól. Mert ő azt mondta, hogy emlékezzél meg, Úr, amikor eljössz a országodba. És Jézusnak ez öröm volt, mert ahogy Ézsaiásnál olvashatjuk, ugye a szenvedése folytán látni fog. Ő adott neki erőt. Ő adott neki vigaszt. Ő neki tudotta bátorítani. Az, aki ott volt mellette, azoknak, aki meg lehetősége lett volna, hát azok éppen nem azzal foglalkoztak. De a vigasztalás az benne, hogy az Istenhez mindig mehetünk. Az Isten angyal küldött Krisztusnak, hogy erősítse őt. Az Isten nekünk nem küld erősítés, ha kérünk tőle. Ugye? Az Isten mivel tudni minket erősíteni? Azt mondja, hogy erősít beszéddel. Az Isten igéje az nekünk erőt tud nyújtani? Meg tud vigasztalni? Tud bátorítást adni? Ugye csak ne akkor keressük mindig, amikor bajban vagyunk, ugye? Emlékeztek, hogy az embernek mennyire megerősödik akkor, amikor megbocsátják a bűneit? Hány ember akkor állt talpra, amikor az Isten megbocsájtotta a bűneit? Emlékeztek, mikor Dávid elkövette az a szörnyű bűnt, hogy egy évig valószínűleg nem is nagyon ment az Istenhez, vagy nem becsukta a lelkét meg a szívét, és utána hogy felszabadult, amikor az Isten megbocsájtott neki? És akkor ismét, úgy mondtam, erős ember lett belőle? Vagy emlékeztek az adószolgára? Az Isten neki megbocsátott, és hogy örült? Ugye, hogy az ember milyen teheresik le, nem? Mikor elvettük az adósságot, elengedte. Mondjuk ő meg a másiknak nem. Pedig annak is jól esett volna, azt a kicsit megbocsátják. A Jánosnak, amit olvasnék még egy igét, az első fejezet 14. verséhez, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjén dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ugye mit jelent, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal? Krisztus, mikor itt járt a földön, akkor milyen bűnt nem bocsájtott meg? Akik igényelték. Csak egyet, amúgy meg mindet, nem? Mert igazából az ember akkor lesz erős, ha a lelkében is rend van, és az Isten minden bűn, Istennel minden bűnt el tud rendezni. Ez nagyon nagy dolog. Ugye van a példabeszélkönyvben, hogy a jó hír is megerősíti a szívet. Ez is igaz, nem? Az öröm, hogy valami jó hírt kapunk, és az ember úgy vidámabb lesz, és olyan jobban érzi magát, az is megerősíti a szívet. De a legjobban az, ha kegyelemmel az Isten megbocsájt minden bűnt. Azt mondja Pál apostol, hogy az embernek a szíve nem ennivalókkal, hanem kegyelemmel erősítetik meg. Hogy beesleg az Isten, mert tapasztalja az Isten, megbocsájt, hogy rendezni tudjuk. Hát miért van benne mindig félelem meg szorongás?
Erzsike, nincs benned félelmes szorongás. Az ember tudja, hogy ezt kellene tennem, de nekem az a fontosabb, és tudja az ember, hogy folyamatosan elkövet valamit, amit esetleg nem kellene elkövetnie. Nem? Az meg megterheli az embernek a lelkét. És akkor az Isten ezt a terhet leveszi róla, és az ember az Istenet tudja rendezni, akkor hallatlanul megkönnyebbül, és az Isten meg is erősíti. Hogy megálljon abba az igazságban. Azt mondja Ézsaiásnál, ezt az igét biztos ismerte, de nagyon szép, ami szintén ide illik a 54. fejezet 14. versében, igazság által leszel erős. Hogyan lesz az ember igazság által erős? Úgyhogy ismeri az igazságot, és akkor erős. Azt mondja, igazság által leszel erős. Ugye Jézus Krisztus vagy az apostolokat meg tudták ingatni? Azt mondja Jób, hogy az igazságot magámra öltém, és az igazság is magára öltött engem. Az ember az igazsággal él. Ha az embernek az útjai tiszták, ha a lelkében nincsen csalátság, ha valóban igazul él, az erős ember? Semmi meg nem rengeti. És ha valaki az igazsággal él, az mire fog építeni? Hát az igazság forrása, nem Krisztusra. Ugye? Nem magára, hogy nekem van egy igazságom, ugye, mint vallásod. Nekem ez az igaz, én ezt hiszem, és akkor most én most milyen okos meg erős vagyok. Azt mondja, aki igazsággal él, az igazságnak a forrására épít. Ezért mondta Krisztus, hogy aki a sziklára épít, az fért az árvíz, fért a szél, azt nem viszi el semmi. Mert ő az igazság. Akiben Krisztus él, és aki Krisztus életét tudja élni, azt mondja, semmi nem sorolja. Az erős lesz. És igazság által lesz erős. Ha ma könyvesszük az Istennek a beszédét, és mi tényleg ragaszkodunk a megismert igazsághoz, az Isten megtart minket, bármilyen körülmények közé kerülünk. Ahogy láthatjuk a Bibliában, hogy ugye az apostolt és Pált is, ő aztán került mindenféle körülmények közé, és mi Isten mindig megtartotta. Mert ha megnézitek Pálnak az életét, volt olyan eset, amikor ő az igazság elől meghátrált volna? Vagy feladott volna valamit? Vagy az, amit ő komolyan hitte, abból egy pontocskát engedett volna egy kicsit, vagy megalkudott volna? Olvasunk ilyet? Péternél már viszont olvasunk, ugye? Igen, különös, ő már egy kicsit próbált megalkudni, tudjátok, mert ő másik vatt elő magát a zsidóknál, másik a pogányoknál, nem mert felvállalni mindent. Volt egy ilyen hajlás benne. De azért ő kijött abból, hogy amikor Pál megfette, akkor elfogadta, és abból is kigyógyult. Azt mondja itt még a Ézsaiás 35 igében, ez is egy szép bátorítás, ugye, mert azt mondja, hogy ő tudja a megfáradtat erősíteni beszéddel, és az Ézsaiás és az egész Biblia az Istennek a beszéde. Ez is talán jó fejben is megtanulni. Azt mondja, végezetre, atyám, fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántogó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Ugye az Isten mondja ezt nekünk. Mert azt említettem, hogy az elején, hogy Péternek ezt a feladatot adta Jézus Krisztus, még a megtérés előtt, vagy a bukás előtt. És ha így belegondoltok, ha csak a beszédünket vesszük alapul, mi mikor erősítjük a másikat a beszédünkkel? Figyelünk mi erre? Hogy elcsüggesztjük, vagy erősítjük? Hogy mi beszédünk mindig olyan, hogy a másiknak az olyan, mint a melegben az ápor. Nem mindegy. Vagy odafigyelünk erre, hogy ami beszélünk, az tényleg a másik embernek az vigaszt legyen, vagy erősítés. Azt mondja Pál a Római Lekezit Levél 15. fejezet első versében, tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Ez ugye mit jelent, hogy azt mondja Pál, mi tartozunk ezzel. Miért tartozunk? Én miért tartozok én, hogy én másnak az erőtlenségeit hordozzam? Hogyan lehet a másik erőtlenségeit hordozni? Voltatok, hogy megfáradtatok emberektől? Ugye? Meg. Nem is akárhogyan.
Azt mondja, pár tartozunk, és miért tartozunk? Mert a miénket is hordozzák. És azért tartozunk. Ha az Isten minket hordozott, azt mondja, akkor tartozunk, hogy mi is hordozzuk a másikét. És azt mondja Pál, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Mi az, hogy az ő erőtlenségeit is hordozzuk? Mit gondoltak? Hát egyszerűen benne van a magyar nyelvben, elhordozzuk. És mit mond? Nem magunknak kedveskedjünk. Azt jelenti, hogy ha másik embernek olyan, mondjuk ne virágassuk. Ne hányjuk mindig a szemére. Nem fogadjuk el azokat a hiányosságait, de az megoldás, hogy még mindig fogom virágatni, meg itt ilyen vagy, meg olyan vagy, mert ez miért olyan vagy, meg miért ilyen vagy. Azt mondja, elhordozzuk. És abból próbáljuk majd kihozni. Nehéz feladat, ugye? Mert az emberek nagyon meg tudják az embereket terhelni. És borzasztó helyzetek tudnak előállni. De aki átment azon, amint Péter, az Isten tud neki erőt adni. Akiben az Istennek ereje van, annál elfogyatkozik az erő. Az erős tud maradni? Hát mondja a Biblia, hogy elestem, de felállok. Ugye? Meg elfáradnak, meg meglankadnak a legkülönbek is. Ugye ilyen is van a Bibliában. Hogy el lehet fáradni. Hogy emlékezzünk, hogy nagy emberek is belefáradtak. A szolgálatba, ugye. Jeremiás is sírt. Hogy minek születtem erre a világra, azt mondta. Inkább sose láttam volna meg a napot. Szóval voltak ilyenek a Bibliában, amikor azt olvassuk nagy profétáknál, Isten embereinél, hogy hát ők is így kifakadtak emberileg, hogy belefáradtak, hogy minek. Jézusról is azon megér, hogy semmire költöttem el erőmet. Úgy látszott, hogy semmi értelme nincs a munkának. Sokszor az látszik, hogy semmi értelme nincs. De azt mondja, de én az Úrban bízom. Rögtön hozzá is tette. Hogy néha semminek látszik az, amit az ember cselekszik. De az Isten meg tudja erősíteni, és tényleg hordozni. És végezetül, befejezésül, összességében az Isten mit akar bennünk erősíteni? Egy szóval. Így van. És nem fűztem bele, csak így alá szeretném húzni, mert a hitünkön múlik, hogy mi mennyire bízzük az Istenre magunkat. Az erőtelen ember, aki belátja, hogy erőtelen, ahogy Pál mondja, az Istenre bízza magát, az Isten erejére. Aki meg úgy gondolja, hogy nekem nem kell, meg tudjátok, nem úgy van ez, hogy az ember, hogy mondjam, így teljesen szembefordul az Istennel, és azt mondja, hogy megállok én magamtól. Ez nem így van. Ez úgy van, hogy az Isten azt tegye meg azt, amit én elgondolok. Ezt, vagy ezt, meg amaszt, meg emeszt. És ha megtesz egy-két dolgot, akkor hálás vagyok, ha meg egy-két dolgot nem, akkor meg durcás vagyok. Vagy esetleg elfordulok az Istent, és akkor én, de azt én képzeltem el, hogy az Istennek mit kellene tennie. Hát az soha nem lehet jó. Az embernek hitben erősnek kell lenni. Az Isten azt mondja, hogy hitben legyünk a legerősebb, mert ebben minden benne van. Ki volt hitben erős? Tudtak egy bibliai embert, aki azt mondja, hogy ő hitben erős volt. Biztos azt nem kerestem meg, de tulajdonképpen a próféták mind hitben erősek voltak, még ha meg is inogtak. Én Ábrahám példáját szeretnék nektek befejezésű felolvasni. Ugye a Római Közik Levélben említi Pál apostol 19.-20. versben, hogy és hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt mérre, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Mivel, ugye, mit mond itt Pál apostol, hogy miért volt erős Ábrahám a hitben? Olvasom még egyszer? Azt mondja, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel. Tehát az Isten az ő beszédében hány ígéret van? Ugye vannak konkrét ígéretek, mert ez egy konkrét ígéret volt Ábrahámnak, hogy neked majd fiat születik. Ugye? És azt mondja, hogy azért volt erős, mert ő nem kételkedett hitetlensége. Persze, ha megnézzük, a Bibliában el kellett neki odáig jutni, mert először kételkedett. Emlékeztek rá, hogy nagyon is kételkedett meg. Azért született aztán Izmael,
De az Isten ezt látja. És azt mondja, eljuttatja az embert oda, hogy az Isten ígéreteiben az ember ne kételkedjék, erős legyen a hitben. És aki erős a hitben, nem kételkedik az ígéretekben. Az Isten mit ígért nekünk? Hát most sok mindent tudnánk felsorolni, ugye? Az Istennek mennyi ígérete szól. Egyszer valaki azt mondta, hogy jól lenne kinyitni a Bibliába az ígéreteket csupán, és leírni, hogy az Istennek hány ígérete van számunkra. Ugye rengeteg ígéret van. És azt mondja, hogy ha nem kételkedünk hitetlenséggel és bízunk az Isten ígéreteiben, azt mondja, akkor erős vagyunk a hitben. És akkor tudunk másokat is segíteni. Akkor tudjuk a másik erőtlenségeit is hordozni. Hát azt hiszem, kedves testvérek, hogy ebben még van mit gyakorolnunk, csiszolódnunk, de amiképpen Ábrámot az Isten eljutott adáig, hogy erős lett a hitben és nem kételkedett, én bízom abban, hogy jó Isten minket is eljut odáig, hogy mi is erős legyünk a hitben, és tudjuk egymás és a körülöttünk lévők erőtlenségeit hordozni. És emlékezzünk vissza azokra a helyzetekre, amint Péter is átment, hogy igen, meg kell térnünk ahhoz, hogy tudjuk egymást és másokat is erősíteni. Hogy a jó Isten ezt kinek hogyan munkálja egyénileg az életében, az az Istennek a titka. Azt én nem tudom, de azt tudom, hogy az Isten munkája. És az Istennek most is az a cél, hogy minket felkészítsen, hogy erős legyünk a hitben, amik várhatók a történelemben. Ugye a jövő héten úrvacsora lesz, most úgy volt nekem írva a szolgálatban, hogy úrvacsorai előkészítő szolgálat. Nekem úgy volt beírva a... Tessék? Igen. Hát ha most belegondolok, hogy úrvacsora lesz, akkor az Isten ugye hogyan akar erősíteni, ezt említettem. El akarja venni a bűneinket, meg akarja bocsátani, meg akar tisztítani minden bűnből. És Isten azt ígérte, hogy ő megtisztítja az ő népét, nem? Megtisztítja, hogy is mondja, megmossa és megfehéríti. Én kívánom testvérek, hogy úgy készüljünk az úrvacsorára is, hogy erősek legyünk a hitben. Hogy az Isten ígéretében ne kételkedjünk. A bocsánatában sem, a kegyelmében sem. Valaki kételkedik, abban az Isten megbocsátja neki a bűneit? Van, aki kételkedik, de ez helytelen. Isten mindent megbocsátja, egyetlen, amit az elég mondott János. Ha szent le kellene való bűnt, azt nem bocsánat. Az azt jelenti, hogy az ember nem is akar. Nem is akar. Ha nem akar, akkor Isten nem tudja. Isten minden bűnt meg szeretne bocsájtani, ugye jövő héten minden bűnt el szeretne törölni az életünkből, hogy megerősítsen minket abból, hogy erősek legyünk a hitben. És az Isten erre fel akar, ugye most van egy hetünk, gondoljátok ezt végig, hogy akkor én az Isten ígéretét elfogadom, én, ahogy mondta Erzsike, akkor én elfordulok ettől a világtól, és mi lesz számomra az első fontosabb, vagy megint úgy az ember belemegy ebbe a utcába, hogy hát itt fél lábbal egy kicsit itt, meg egy fél lábbal egy kicsit ott. De inkább azt kell, inkább ott legyünk. És tényleg bízzunk az Istennek az ígéreteiben, és legyünk erősek a hitben. Amen.

0: imádság idején. Csak imádkozzatok, édes kisfiaim, az imádság áldás, az imádság élet. Míg a jó Istennel szóba merünk állni, minden gonosz ellen lelünk menedéket. Addig-e világ, ha ellenünk fordul is, nem vagyunk magunkra. Velünk van az Isten az imádságunkban. Csak imádkozzatok, édes kisfiaim. Az imádkozótól messze jár a vétek. Vagy ha kit megejt is. Bűnbánata könnyén, igaz imádságban megtisztul a lélek. Kit ti úgy szerettek, az égi szivárvány, a menny mosolygása, megtérő bűnösök könnye hullására. Csak imádkozzatok, édes kisfiaim, Isten félelemmel, ember szeretettel. Mert bűn az imádság, ha mit szájatok val, meghazudtolnátok rút cselekedettel. Ki sok imádsága nagy magaslatáról mást lenéz kevélyen, a jó Isten annak nincsen a szívében. Csak imádkozzatok, édes kisfiaim. Én tanítalak rá szerető szívemmel. Az imádság áldás, az imádság élet, Isten félelemmel, ember szeretettel. De ne feledjétek, hogy szeretet nélkül hitünk csak sivárság, s hogy az igaz élet a legszebb imádság.
1: Köszöntelek titeket én is szeretettel. Legutóbbi alkalmakon nem tudom, emlékeztek-e, hogy miről gondolkoztunk közösen. 10 parancsolat, hogy Istennek a törvényéről, Istennek az igéről, ugye a 10 igéről, ami a kőtáblára volt vésve. És hát én folytatnám ezt a sorozatot, hogy így mondjam. És nem árt szerintem, hogyha gondolkodunk a Jóistennek az igéről, a törvényről különösen, és a kőbevésett törvényről még inkább. Mert hát nem véletlen, hogy a Jóisten így megkülönböztette ezeket, mert ugye örökkévaló az ő törvénye, másrészt Istent láthatjuk meg ezekben az igékben, és hát mindenféleképpen ugye a mi javunkat szolgálja. És hogyha már szombatnap van, akkor gondolkodjunk a 4. parancsolatról. Így közösen is, hogy mi mindent rejteget számunkra. A harmadiknak kéne jönni. Jó fülem van. Említés szintjén meg fog jelenni a 3. parancsolat. Igen, van, aki emlékszik rá, hogy hogyan is jöttek egymás után. Ugye az első 2 parancsolatról beszéltünk úgy részletesen. 3. is beszélhetnénk. Említés szintjén meg fog jelenni majd. Köszönöm az észrevételt. Mózes 2. könyve, 20. fejezete. Ugye ismeritek a helyet. És felolvasom a 4. igét, ami kőbe van vésve. Olvasom a 8. versétől. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálólányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Így hangzik a kőbevésett ige. Kicsit gondolkodjunk, hogy hogyan is értjük, hogyan is éljük meg ezt az igét. Nem tudom, hogy ti hogyan szoktatok megemlékezni a szombatnapról. Ez most kérdés is, amire esetleg rövid válaszokat lehet adni. Ti hogyan szoktatok megemlékezni a szombatnapról? Röviden tudtok erre válaszolni, hogy mi mindent foglalhat magában ez a kis rövid kifejezés? Megemlékezzél a szombatnapról. Mikor és hogyan szoktatok megemlékezni a szombatnapról? Emlékezzél a szombatnapról, Dani. Legmás tesz még hozzá valamit ehhez, Katika? Minden napján igazából megemlékezni arról, hogy nyugalomnap lehessen a nyugalomnap. Emlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Megszentelés mit is jelent? Tehát most kérdeztem, hogy hogyan szoktatok megemlékezni, és úgy kitöltöttétek tartalommal, hogy megszenteljed. Mondjad, Jocó? Elkülönítés, ugye? Hogy elkülönítsed, megszented. Mi mindent jelent a szent és a megszentelés? Jelent ugye elkülönítést? Hogyan? Hát igen, tehát hogyan tudnátok tartalommal megtölteni? Megint csak úgy címszavakban tudnátok egy-két dolgot mondani. Mi az, hogy megszenteljed? Megemlékezzél és megszenteljed. Olvassuk a Teremtés könyvében, hogy megteremtette, amit megteremtett, és azt mondja, hogy megnyugodott a hetedik napon, megáldotta és megszentelte. Peti?
2: Hogy a szentek két...
1: Szent dolgokkal foglalkozzak és szent dolgokat cselekedjek. Igen, hogy megszenteljed, azt szoktam kérdezni, biztos hallottátok már ti is, kicsit beugratós a kérdés, hogy miről is szól a negyedik parancsolat? Röviden, hogy lehet ezt megválaszolni? Miről szól a negyedik parancsolat? Nem. Nem csak, bocsánat. Tehát. Miről szól a negyedik parancsolat? Mert ugye ezután azt következik, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Ez ott van a negyedik parancsolatban. Tehát nem a szombatról szól csak, hanem akkor miről szól a negyedik parancsolat? A hetünkről. A negyedik parancsolat a hetünkről szól, ezzel együtt az egész életünkről, tehát az életünket milyen hát ritmusban éljük. Ugye erről szól a negyedik parancsolat. És nyilván hangsúlyos benne a szombatnap, a hetedik nap. De én hát kidomborítani inkább erre szeretném, hogy noha zömében a szombatról szól a negyedik parancsolat, szerintem a 6 napon nagyobb hangsúly van, mint a magán a 7-en. Lehet, hogy furcsa a kijelentés, de ugye azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Hogyan szoktatok munkálkodni és végezni minden dolgotokat? Most ezt kérdezem tőletek. Mit jelent az, hogy munkálkodj, végezd minden dolgodat? Nyilván ugye, akiknek van munkahelyük, akkor azok dolgoznak. Akiknek nincs munkahelyük, azok is dolgoznak. Csak ugye más jellegű munkát végeznek. Nem fizetős munkát végeznek esetleg, hanem mi az, hogy munkálkodj, végezd minden dolgodat. Mivel kell megtölteni a 6 napot, vagyis hát minden napot a 7 köznapok során? Azért kérdezem, mert találkoztam nem egy esetben olyannal, megismerek olyan embereket, akik eléggé lótnak futnak, és nem sok dologra van idejük a munka mellett hétköznap, mert hogy ugye a munkahely, meg a családfenntartás, meg a nem tudom mi, na de hát olyan jó, hogy van a szombatnap, legalább egy kicsit meg lehet pihenni. Az ember meg, tényleg, de jó, hogy kitalálta a Jóisten ezt a szombatnapot, mert legalább egy kicsit kialszom magam, meg megpihenek, meg megnyugszom egy kicsit. Helyesen gondolkodik ez az ember? Vagy akkor ugye úgy teszem fel a kérdést, hogy végezd minden dolgodat 6 napon át, mi az ember fő dolga? Tudjátok, ugye? Hogyan summázza Salamon a prédikátor könyvét? Mi az utolsó pár mondat? Ugye 6 napra írja a kőbevésett ige, hogy munkálkodj és végezd minden dolgodat, de a minden dolog között különösen a fő dolgunkat kell végezni 6 napon át, ami micsoda a Biblia szerint. Mindezeket hallván a dolognak summája ez. Az Isten féljed és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az ember fő dolga. Írja ezt a 6 napra. Ha most összekapcsolom az igéket, mert ugye nem szabad csak úgy kiragadni egy-egy igét. Hívő életet élni igazából a 6 nap során kell, a hétköznapok során. Istenben megnyugodni, erőt találni, Istent keresni, az Urat félni, az ő parancsolatait megtartani, igazából a 6 napon át kell. És hogy úgy mondjam, a 7. nap ebben is egy megnyugvás, megpihenés, mert milyen hit kell ahhoz, hogy most itt vagyunk, és mindenben egyetértünk, és mosolygunk egymásra, és finomat eszünk, és ehhez nagy hit kell. Hova kell a hit? Nem oda, amikor a családban gondok vannak, a munkahely, a megélhetés, a világ dolgai úgy nem, leterhelnek. Nem oda kell igazából az Isten félelem, meg a hit, meg az Isten parancsolatának a megtartása. Tehát én azt mondom, a 4. parancsolat a hetünkről szól, különösen nagy hangsúllyal a hétköznapokra. Van benne kétkezi munka, hiszen ez is isteni parancs, ugye műveld a kertet, fizikai munka. Tesszalonikai levélben azt írja Pál apostol, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána járjatok, tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, ugye fizikai munka. Másrészt pedig ugye a lelki élet, hogy úgy mondjam, tehát a hit, a Isten keresés, az Istennel való együttjárás, parancsolatainak a megtartása. És ugye nem jó féloldalassá válni, hogy valaki csak fizikai munkát végez, vagy valaki csak szellemi munkát végez, vagy lelki dolgokkal foglalkozik. A Biblia azt mondja, hogy a kettő együtt. Mert az ember féloldalassá válik, ha csak szellemi munkát végez, és csak lelki dolgokkal foglalkozik, de fizikai munkát nem. Vagy éppen csak fizikai munkát végez, és lelki dolgokkal nem foglalkozik, és nem erülteti az elméjét. Féloldalassá válik, eltorzul az ember. A Biblia azt mondja, hogy az, hogy munkálkodj és végezd minden dolgodat, ez jelent fizikai munkát, jelent szellemi munkát, jelent lelki életet. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon. Mi mindent nem szabad tenni szombatnapon? Van nálam egy könyv, ez egy zsidó szakirodalom, kölcsön van most nálam, ez a Shulhan Aruchnak a kivonata. Tudjátok mindannyian, ugye, hogy mi az a Shulhan Aruch? Nem? Akkor esetleg megmondom nektek, hogy mi. Ezt még tanultuk a főiskolán, így ezt a jegyzetet meg is találtam, hogy... Ugye a szent könyvek sorában a legfőbb a Talmud a zsidóknak. Talmudnak az alapja, az a Mózes 5 könyve, a Tóra. Ez az alapja a Talmudnak. Viszont ezt ki kellett egészíteni, a tannaiták, a zsidó bölcseknek a megjegyzéseivel, meg az időszámításunk előtt a 3. század körül, és így létrejött a Midrás, ugye ezek ilyen szóbeli tanítások, szóbeli hadományok, tehát a Tórához hozzá kapcsolták a Midrást. De ez sem volt elég, hát az nem volt teljesen világos, tehát a 2.-3. században újabb tanításokkal, hagyományokkal egészült ki, ez lett a Misna, tehát a Talmud alapja a Tóra, azon van a Midrás, utána jön a Misna, ezután a 4. században a Gemára, amivel kiegészült, és így jött létre a Talmud. Ugye, Tóra, Midrás, Misná, Gemára. De a Talmud is önmagában hát nem egész. Talmud kommentárok születtek. 11. században született a Halahot, ami magyarázza a Talmudot. 12. században a Misné Tóra, a 14. században az Arbát Urim, és végül 16. században született a Shulhan Aruch. Mint a Isten szavának, törvényének a magyarázatának, a magyarázatának, a magyarázatának, a magyarázatának, a magyarázata. És miért érdekes ez? Most majd a tanulságot le akarom vonni persze belőle, csak egy két kötetes, a kivonat, és a kivonatnak csak az első kötetét hoztam el. És az azt mondja, hogy tehát hogyan kell ünnepelni? Tehát a sabbosz és az ünnepek szabályai. A sabbosz és az ünnepek szabályai. Ugye most ott tartunk, fő gondolat, hogy semmi dolgot se tégy azon. Hát zsidó írás visszafelé van. Úgy van, a fele héber szöveg, a másik fele le van fordítva magyarra. Végéről kell kezdeni, így van. Tehát így kell lapozni. És hogy mi mindent nem szabad csinálni szombatnapon, ugye semmi dolgot se tégy azon. Hát elég vastag könyv, és ez csak kivonat, tehát azt mondja, hogy a fő szabályok azok egyéb más könyvekben már le vannak írva. Úgy itt azt írja, csak egy pár dolgot szeretnék idézni belőle, 462. oldalon azt mondja, hogy azokról a tilalmakról, amelyek a fontosabb, főbb munkákat sabbosz napján eltiltják, Izrael fiainak többsége tud, ezért itt csak olyan munkák tilalmáról lesz szó, amelyeket sokan nem ismernek, viszont gyakran előforduló dolgok. Tehát ezek nem a fő tilalmak, ezek csak a kiegészítések. Kíváncsiak vattak-e rá, hogy mit jelent az, hogy semmi dolgot se tégy azon? Kivonatosan egy pár dolgot szeretnék idézni. Például azt mondja, hogy gyümölcsöt, amelyet a fa alatt találtak, tilos sabbosz napján felvenni, mert hát ha aznap estek le. Ugyanígy tilos nem zsidónál a gyümölcsöt felvenni, illetve a helyéről elmozdítani is, mert hát ha aznap szedték le. Vagy feltehető, hogy sabbosz határon kívülről hozták. Ugye beszél a sabbosz határól, tehát a szombatnapi járóföldről, ami 2000 rőf, azt mondja, feltehető, hogy 2000 rőfnél nagyobb távolságból hozták, akkor inkább ne nyúj hozzá. Azt mondja, hogy ha a házban vagy az udvaron egy helyre szóródott ki a gyümölcs, szabad felszedni. De ha egyik ide, másik oda gurult, mert összegyűjtésük fáradtságos, tilos azokat egy kosárba felszedni, de ott felvehet és ehet belőle. Nem tudom, tudtátok ezt a szabályt? Vagy nem tudtátok akkor. Most már tudjátok. Idézek még, azt mondja, hogy ha valaki olyan helyre önt italt, ahol a föld zöld füvet sarjaszt, vét a vetés tilalma ellen, mert hisz a föld áztatása előmozdítja a sarjadást. Ezért óvakodjék a kertben való étkezéstől, mert csak nehezen lehet óvakodni attól, hogy vizet öntsen. Nem tudtátok akkor. Most már tudjátok. Idézek még, azt mondja, hogy ha valaki olyan helyre önt italt, ahol a föld zöld füvet sarjaszt, vét a vetés tilalma ellen, mert hisz a föld áztatása előmozdítja a sarjadást. Ezért óvakodjék a kertben való étkezéstől, mert csak nehezen lehet óvakodni attól, hogy vizet öntsenek a földre. Azon kívül a kertben a vitel is

0: a vitel tilalmatát. Nem szabad vinni. Sok minden, itt is pontosan egy tűt sem szabad vinni sok mindent, Dani.
1: Igen, erről hallottam, és ezt még ötlet felé meséltem, hogy...
0: Zsidó vagy.
1: De csak szombaton.
0: De csak szombaton, igen, ez világos. Tilos köpni olyan helyen, ahol a köpetet a szél szétszórhatja. Most már tudjátok, ugye ezt is? Köpni, aztán később írja, hogy ha köptél, szétdörzsölni a lábaddal tilos, csak rálépni szabad. Nem szabad szétvenni, sem összefonni két fonalat, vagy akár két kiullott hajszálat. Az már munkavégzés. A két cérnát te összesodorsz, vagy két hajszálat, az tilos, mert az már munkavégzés. Tilos sabbosz napján fölszántott földön szükségletét végezni. Mert tágyázásnak számít, munkának számít. Felszántatlan földön nyilván szabad, felszántott földön tilos. Még egyet-kettőt. Tilos a nap sütése és az eső ellen védelemre használt takarót, úgynevezett ernyőt vinni, mert sátort képez. És még egyet esetleg. Időmutató órát, ha most jár is, tilos sabbosz és ünnepnapon felhúzni, hogy meg ne álljon. Az ünnepek másnapján megengedhető, hogy annyira felhúzzák, amennyire az ünnep kimenetelig járna, de jobban, hogy másnap is járjon, már nem szabad. Csak egy párat olvastam kivonatosan. Nem tudom, mi a véleményetek ezekről a semmit se tégy, se magad, se szolgád. Érdekes. Uh-huh. Ugye elég precízen szabályozza azért, hogy mi az, hogy semmit se tégy. Tudjátok-e, hogy hány oldala van a lónak? A lónak hány oldala van? Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez az egyik oldal. Nem gondoljátok-e, hogy fönnáll a veszély, hogy mi a másik oldalán vagyunk a lónak? Tehát, hogy semmi se tégy azon a napon, az nyilván elég sok mindent jelent. Hogy mi mindent jelent, azt a történelem folyamán Jézus idejében is a farizeusok, meg mind a mai napig a zsidók, meg talán mi is megtöltjük elég rendesen tartalommal. Nem vagyok benne biztos, hogy időnként megfelelő tartalommal töltjük föl. Szeretnék idézni egy másik könyvből is. Talán ismeritek Joe Cruise-nak ezt a könyvét, akik szelet vetnek, vihart aratnak. Nem tudom, hogy hányan olvastátok már itt a bevezető és az első fejezetben, második fejezetben gyűjt össze Ellen White idézeteket a szerző, arra nézve, hogy hány adventista fog kiperegni a rostán, és feladna a hitét és a szombat ünneplést, akkor, amikor bejön a vasárnap törvény. Kettőt-hármat idézek belőle. Ugye a Proféták és Királyok című könyvből van, amit én is idéztem már többször nektek is. Proféták és Királyok című könyvből azt mondja, hogy nincs messze az az idő, amikor minden ember próbára lesz téve, ránk akarják majd kényszeríteni a hamis szombat ünneplését, ugye a vasárnapot. Választanunk kell Isten parancsolatai és az emberi parancsolatok között. Akik lépésről lépésre engedtek a világ igényeinek, és alkalmazkodtak a világ szokásaihoz, azok inkább meghódolnak a hatalmasságok előtt, mint sem, hogy kitegyék magukat a gúnyolódásnak, a bántalmazásnak, börtön vagy halálbüntetésnek. Ekkor az arany külön válik a salaktól. Világosan meg lehet majd különböztetni az igazi kegyességet annak látszatától és a hamisítványától. Sok csillag, akiknek ragyogását megcsodáltuk, eltűnik majd a sötétben. Akik lépésről lépésre engednek a világ igényeinek és szokásaihoz idomulnak. De lépésről lépésre azt mondja, hogy mindig egy pici, soha nem egyből valami nagy látványos, de

0: mindig egy pici, az azt jelenti, hogy egy idő után oda jutnak, hogy az már elég nagy távolság, mindig egy pici és egy pici. És ugye szoktuk mondani, hogy hát a hívők, vagyis mi, hát azért a világ fölött állunk erkölcsi szempontból, meg sokféle módon, és azt tudjuk, hogy a világ az egyre lentebb és lentebb és lentebb és lentebb megy. Lehet, hogy mi is egy, azért mindig világ fölött vagyunk, de nem lehet, hogy mi is egy kicsit, mindig egy picit jobban alkalmazkodni. És a szombatnapjaink azt mondjuk, hogy hát mi azért, hát ez túlzás. Hát ne köpjünk szélben, mert elviszi, meg ne dörzsüljük szét a lábunkkal, hát ilyet. Nem biztos, hogy, vagy nem lehet, hogy esetleg mi meg túl lazán vesszük a szombatnapot, meg a kőbe vésett dolgokat, hogy semmi dolgos, hát így azon. Nem tudom, csak kérdésként teszem föl. És hát én a magam számára azt, magam számára úgy válaszolom meg, hogy igen. Ennek elég nagy veszélye fönnáll. Idézek még a bizonságtétel első kötetéből, és azt mondja, hogy azt mondhatom, hogy a legünnepélyesebb időkben élünk. Az utolsó látomásban, amit kaptam, láttam azt a megdöbbentő tényt, hogy az igazságot most megvallóknak csak egy kis része fog megszentelődni az igazság által, és így megmenekülni. Olvasom még egyszer. Kaptam látomásban ezt a megdöbbentő tényt, hogy az igazságot most megvallóknak csak egy kis része fog megszentelődni az igazság által, és így megmenekülni. Sokan Isten műve egyszerűsége fölé helyezik magukat, összhangra jutnak a világgal, ragaszkodnak bálványaikhoz, és lelkileg elsorvadnak. Ugyanaz az ok. És még nem is az az arány, hogy balgaszűz, okoszűz, 50-50, ugye 50%. Az, mint csak kis, az megdöbbentő dolgot látott, az igazságot megvallóknak egy kis része fog megszentelődni az igazság által. Ugye Nagy Küzdelem című könyvből még azt mondja, hogy amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség által nem szentelődtek meg, elhagyják a helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és azonosulnak a világ szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. Amikor a próba jön, csak a könnyű és a népszerű utat tudják választani. Ugye ez a ló egyik oldala, és az, hogy azonosulni a világ szokásaival, meg igényeihez, meg ez meg a ló túlsó oldala. És én úgy gondolom, hogy Laodiceát, minket, engem, ez inkább fenyeget, mint amit le volt írva. Mi mindent tehetünk annak érdekében, hogy jól tudjunk majd dönteni. Nem tudom, ti hogy gondolkodtok afelől, hogy amikor bejön a vasárnap törvény, ti megmaradtok szombat ünneplőknek? Mit gondoltok?
1: Mindenki úgy gondolja, hogy igen.
2: Úgy, mint Péter, ha mindenki más, én.
0: Igen, lehet úgy gondolkodni, mint Péter. Péter is biztos úgy gondolkodik, mint Péter.
3: Szeretnénk meg.
0: Mert most én azt, igen, úgy gondolnak, a legtöbben úgy gondolkodunk, hogy igen, hát ez az egy, hát teljesen egyértelmű, hogy hát bejön a vasárnap törvény, hát mi akkor állunk ki igazából majd a szombat mellett. A bizonságtétel azt mondja, hogy többség az kipereg, feladja a hitét, azzal együtt a szombat ünneplést, és azt írja egy más helyen, hogy különösen nagy százalék arányban a vezetők és a lelkészek lesznek ezek között. Mi mindent tehetünk? Én úgy gondolom, hogy a 6 nap az egy kulcsfontosságú ebben a dologban. Hogyan töltjük a 6 napot? Hogyan éljük meg a 6 napot? Szeretnék idézni ebből a könyvből is Wagoner, ugye az egyik hírnök 1888-ból, a Teremtésben rejlő örömüzenet című könyv. Aki végigmegy a teremtés 6 napján, és ír különböző tanulságokat, és a 7. napról meg elég furcsa dolgokat ír. Nem tudom, ki olvasta már ezt a könyvet, ki nem. Azt a megdöbbentő tényt állítja, vagy mondja ki, hogy nem mindenki szombatünneplő, aki szombaton jár gyülekezetbe is, mondjuk nem vasárnap. És el is mondja, hogy mi ebben logika. Olvasok belőle, azt mondja, hogy Isten lélek. Ugye ott utal a kőbevésett törvényre, hogy mert Isten is hat napon át teremtette ugye az eget, a földet, az enget, és mindaz, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugodott, tehát azt mondja, hogy Isten példát adott arra, hogy hogyan kell megemlékezni, megszentelni, megnyugodni szombaton. Tehát Isten példájára kell koncentrálni, nem az, hogy majd én kitalálom, meg majd én csinálom úgy, ahogy szerintem jó, hanem az, hogy Isten mire mutatott példát. Ugye ez a fő gondolat. Isten lélek, tehát a nyugalom, pihenés, amely a teremtés után volt, lelki pihenés, lelki nyugalom volt. Nem volt része ebben semmi testi fáradtságnak. A teremtés nem testi munka volt, hanem teljességgel lelki. Az Úr szólt és meglett, parancsolt és előállt. Az ő szava lélek. A szombat célja nem pusztán testi pihenés, hanem lelki megnyugvás. Magasabb a jelentése, mint általában tulajdonítanak neki. Igaz, hogy megtiltja, hogy szombaton dolgozzunk, de a testi fáradozástól való tartózkodás csupán jelzi a lelki megpihenést, amelyben Isten részesíti azokat, akik minden dolgok teremtőjének fogadják előt. Lelki megnyugvás nélkül nincs igazi szombattartás, szombatünneplés. Valaki olyan szigorúan megtartóztatja magát a munkától, mint a legszigorúbb farizeusok tették, például így, nem köpszélben, de ha nem ismer gyönyörűséget az Úrban, akkor nem tartja meg az Úr szombatnapját. Elég érdekes kijelentés, nem? Igazi szombati nyugalmat csak Krisztusban találunk. Krisztusban lenni. Aki megtanult Krisztusban lenni, megtapasztaltam, milyen az ő nyugodalmába való bemenetel, a szombat ünneplő. Az tudja ennek az áldását, ennek a jelentőségét, erről van tapasztalata élmény szinten, hogy így mondjam, és mivel, hogy ez neki, ez értéket képvisel, sőt a legnagyobb értéket képviseli, hogy Krisztusban lenni, ezért amikor bejön a vasárnap törvény, ragaszkodni fog ehhez. Akinek erről nincs tapasztalata, nincs élménye, aki csak járt gyülekezeten a szombatnapon, és megpihent, és sok mind nem dolgozott, az erről ez neki nem érték, nincs erről tapasztalata. Ugye, írja azt is, hogy gyakorlati leckét lehet itt megtanulni a vasárnap törvény felül. Azt mondja, megértjük a szombatnak a lényegét, azt mondja, hogy megtudhatunk valamit a vasárnap törvényről is. Ha a szombat célja pusztán testi pihenés lett volna, akkor lehetséges lenne a kormánynak elvárni az embertől a nyugalom tartását. De mivel a szombat lelki megnyugvás, nyilvánvaló, hogy lehetetlen bárkit nyugalomnak tartásra kényszeríteni. A szombat nyugalma lelki lévén olyan nyugalom, amelyben csak is Isten lelke részesíthet. Isten lelke nincs alávetve országgyűlések törvényeinek vagy bírósági rendeleteknek. Szombattartásra, pihenéstartásra kényszeríteni az embereket, tehát olyan lenne, mint arra kényszeríteni őket, hogy üdvözüljenek. Vasárnap törvényt ki lehet kényszeríteni emberekből. Az pusztán azt jelenti, hogy nem dolgozik és elmegy a misére. Azt szombattartásra nem lehet kényszeríteni embereket, mert ez egy lelki dolog. Ez elsősorban lelki dolog. Ezért lehetetlen kikényszeríteni bárkiből szombattartást, mert fizikailag lehet, hogy megpihen, meg ott van a zsinagógában, de az még nem szombatünneplés. Nem tudom, hogy ezekről mennyire tudtok, ezekről a bizonságtételekről. És ugye, hogy mi minden tartozik hozzá, hogy valóban bemehessünk a szombati nyugalomba. Azt mondja, milyen volt az Isten példaadása? Azt mondja, a negyedik parancsolatban arra hivatkozik, mert figyeljünk az Istenre, hogy Isten hogyan szenteli meg, hogyan ünnepli. És hát nyilván az előkészületekről is sok dolgot ír Ellen White, tehát hogy valóban mossunk ki, vasaljunk ki, főzzünk meg, takarítsunk ki, virágot helyezzünk el, sok-sok dologról. Nem tudom, mennyire gyakoroljuk, amit ír a Tanácsok a gyülekezeteknek című könyvben van ez az idézet. Tehát sok mindent ír arról, hogy valóban már vasárnap nyugodt, tehát készüljünk a szombatra, lelkileg imádkozunk, amit elmondtatok ti is, hogy minden nap lehet és kell megemlékezni a szombatnapról, de a pénteket nevezi a készülés igazi napjának, és azt mondja, a készülés napján még egy nagyon fontos dologra ügyelnünk kell. Ezen a napon simítsunk el minden Tehát a készülődés napján még egy fontos dologra ügyelnünk kell. Ezen a napon simítsunk el minden nézeteltérést a családban és a gyülekezetben egyaránt. Távolítsatok el szívetekből minden keserűséget, haragot és gúnyt. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napra írja azt, hogy az Urat féljed, az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az ember fő dolga, éljél lelki életet, hívő módon éld a hétköznapjaidat, készülj a szombatnapra, emlékezzél meg, de azt mondja, különösen a pénteki napon ügyeljél valamire. Ugye Isten, amikor hat nappal végzett, hogyan summál? Tehát hogyan élte meg Isten a hat napot? Hogy ment be Isten a nyugodalomba? Befejezte, és azt mondta, hogy ímé minden igen jó. És így teljes lelki nyugalommal mutathatott példát, hogy mi az, hogy szombat. Mi az, hogy nyugodalomnap. Enélkül nincs az Isten nyugodalmába való bemenetel. Így is lehetne kisarkítani esetleg. Tehát azt mondja, hogy távolítsatok el a szívetekből minden keserűséget. Rendezzetek el családban minden nézetelt, és a gyülekezetben minden emberrel, hogy ti is kimondhassátok, hogy ímé minden igen jó. És ezt kimondtátok, bementek az Isten nyugodalmába, és szombatünneplők lesztek. Enélkül járunk gyülekezetbe szombaton. És lehet, hogy nem lesz olyan érték számunkra a szombatnap, és a Krisztusban levés tapasztalata hiányzik, és amikor bejön a vasárnap törvény, akkor meg csodálkozni fogunk, hogy sok ragyogásért nagyra tartott csillag, akár bárki, hova lett? Azt mondja, hogy alkalmazkodtak a világ szokásaihoz, igényeihez, nem tapasztalták meg, milyen az, hogy Krisztusban lenni, a hétköznapok során mi az, hogy hitben járni. Minden napon nem harcolták meg a hitnek szép harcát. Ugye nap le ne menjen a ti haragotokon, ezt minden nap illene, de Ellen White azt mondja, hogy nem is tettétek majd, azt minden nap. De hogyha nem, a legutolsó nap a péntek, amikor minden nézeteltérést, és haragot, és keserűséget, és mindent el kell rendezni, hogy Isten példaadásához hasonlóan ki tudjuk mondani, hogy ímé minden igen jó, és akkor Isten különleges módon fog megáldani minket ezen a napon. Igazi áldott és szent nap. És megtudjuk, hogy az Úr, ami megszentelünk, ugye Ezékiel könyvben, hogy megtudják, adtam nékik szombatjaimat, hogy megtudják, hogy én az Úr vagyok az ő megszentelőjük. Én úgy gondolom, hogy ezek összefüggenek, ezek a dolgok. És igazán megszentelünk szombatnapon, ekkor lehet. Ha mi figyelünk ezekre az úgymond előzményekre. És én ezzel nem azt akarom mondani, hogy szombatnapon nem formálhat minket. Tehát, hogy a hétköznapunk telt úgy, ahogy telt, Isten nélkül, haraggal a szívünkbe jöttünk, vagy keserűséggel, vagy nem tudom, bármivel. Nem azt állítom, hogy Istennek lehetetlen lenne formálni rajtunk ilyenkor. Én csak azt szeretném mondani, hogy sokkal teljesebb munkát tudna végezni rajtam és rajtunk az Isten. Hogyha mi az ő példamutatása szerint mennénk be a nyugodalomba is, emlékeznénk meg a szombatnapról, és szentelnénk meg azt. És itt jön a harmadik parancsolat említés szintjén. Ugye ott azt mondja, hogy az Úrnak a te Istennek nevét hiába felnevedd. mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, az ő, aki az ő nevét hiába felveszi. Ugye sok mindent jelenthet ez is, de kérdezem tőletek, hogy ki az, aki igazából felveszi az Isten nevét? Nem az, akit úgy hívnak, hogy keresztény, aki szövetséget kötött az Úrral és alámerítkezett, felveszi az keresztény, krisztusi, felveszi az Úr nevét, és azt mondja, hogy hiába fel ne vegyétek. Ugye az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Akik zsidónak mondják magukat, és nem azok. Meg hát lehetne sorolni. Ugye Pál apostol is mondja, hogy hiába valóvá ne legyen a kegyelem, vagy hiába ne lettetek volna hívők, és a többi. Ellen White bizonságtétel azt mondják, hogy a legtöbb adventista hiába veszi föl az Úrnak a nevét. Ez számomra elég nagy, hát, hogy mondjam, tanulság. De mindezt nem azért mondtam, hogy most megijedjetek, vagy elszomorodjatok, hanem bátorítás és buzdítás lenne arra, hogy tanuljunk meg bemenni az Isten nyugodalmába, lelki értelemben. És nagyon-nagyon koncentráljunk a hétköznapokra, hogyha szombatünneplők akarunk lenni. Zsoltár ének szombatnapra. Tudjátok, hogy melyik Zsoltárról van szó? Ugye 92. Zsoltárnak van ez a felirat, hogy Zsoltár ének szombatnapra. Ezért én most nem ebből szeretnék idézni, hanem a 62-ből, mert amiről most beszéltem, az ott jelenik meg igazából. 62. Zsoltárból olvasok egy pár verset, azt mondja, hogy tehát Dávidnak a Zsoltára, és ezt mondja 62. Zsoltára, csak Istenben nyugszik meg az én lelkem, és tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg felettébb. 6. verstől, csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, ő az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Ez ugyanúgy Zsoltár ének szombatnapra. Arról szól, hogy megnyugodni, igazi lelki nyugodalomba bemenni, csak az Úrban lehet, és csak az Úr által. A kősziklában lehet megnyugodni. Krisztus ugye a kőszikla. És én azt kívánom magamnak, ugye esélyem nagyobb van az elbukásra, a bizonságtételek szerint mindnektek, mert a vezetők és lelkészek nagyobb arányban fognak kiperegni. Azt kívánom magamnak és nektek ugyanúgy, hogy legyen nekünk hétköznapi és mindennapi tapasztalatunk a Krisztusban való megnyugvás. Meg az, hogy valóban megemlékezzünk a szombatnapról a hét mindennapján. Mert valahol ezen fog múlni. A hétköznapokon is a készülés különleges napján pénteken, hogy tényleg meg tud-e áldani, be tudunk-e menni az Isten nyugodalmába szombaton. És nem csak abban különbözünk az összes többi kereszténytől, hogy mi nem vasárnap, hanem szombaton járunk templomba, hanem abban különbözünk legelsősorban, hogy mi bemegyünk az Isten nyugodalmába lelkileg, és megtanulunk Krisztusban lenni, Krisztusban élni. Kívánom, hogy a Jóisten ezt tudja kimunkálni bennünk. Amen.

0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, remélem megbocsátjátok nekem, hogy kicsit megbontottam a rendet, és nem onnan fogok beszélni. Olvastam egy könyvet, lehet, hogy ti is ismeritek, az a címe, hogy Előtted az élet. És abban van egy érdekes mondat, hogyha igazán kézzelfoghatóvá akarjuk tenni az igét, nem szó szerint idézem, de ha igazán megfoghatóvá akarjuk tenni az igét, akkor igyekezzünk minél jobb illusztrációs eszközöket találni. Úgyhogy amióta ezt olvastam, azóta igyekszem mindig magammal vinni egy projektort, vagy kölcsönkérni egy projektort, és igyekszem kivetíteni mindazt, amiről beszélek. Különösen örülök annak, hogy ennyi fiatal van köztetek. Én egy olyan gyülekezetben jövök Ráckevéről, amikor legutóbb találkoztunk, még Fehérvár Csurgóról jöttem. 2-3 évvel ezelőtt. Most Fehérvár Csurgót elhagytuk 1-2 évvel ezelőtt, és Ráckevére költöztünk. Ott is rengeteg fiatal van, bár a fiatal korosztály az még nálatok is fiatalabb, inkább gyermekek vannak. Ott különösen hasznos, hogyha az ember tud magával vinni valamit, ami látható. A mai alkalommal egy olyan igéről szeretnék veletek együtt gondolkodni, amit tényleg csak az igehirdetés elején és végén említenék meg, de egyetlen egy kérdés körül forogna a minden gondolatunk, vagyis hát az igei gondolatmenetem ma délelőtt, amit Józsué könyvében találtok. Ha gondoljátok, keressétek ki nyugodtan. Ez a mondat felvet bennem egy néhány kérdést. Válasszatok magatoknak még ma, hogy kit szolgáljatok, így szól az ige. Egy nagyon egyszerű mondat, hallottátok már, ugye? Válasszatok magatoknak még ma, hogy kit szolgáljatok. Nem tudom, hátulról is olvasható amúgy, amit kivetítek. Jó, köszönöm. Mit jelent az, hogy válasszatok magatoknak? Kinek szól ez és mikor ez a felszólítás? Kiknek szól? Izraelnek. Mikor szól Izraelnek? Józsué búcsúszavai. Ugye onnan tudjuk, hogy búcsúszavai, hogyha nem ismernénk véletlenül, akkor is a számokból lehet látni, hogy ez a fejezet vége felé van. 24. fejezet. Józsué úgy búcsúzik el Izraeltől. Nem is annyira a halálához köthető ez a mondat, mint a honfoglalás első nagy szakaszának a befejezéséhez, amikor mindenki megtalálja a saját területét. Józsué és Káleb is megkapják a saját örökségüket. Kálebnek a része nagyon beszédes, ugye Káleb volt Józsué mellett a másik nagy hadvezér, és ő kapta Timnát-Szerát, azaz a megmaradt részt. Egy rendkívül szerény hadvezér volt, és Józsué ezekkel a szavakkal bocsátja úgymond útjára Izraelt az új honban, hogy választatok magatoknak még ma. Miért mond ilyet Józsué? Nem furcsa ez egy kicsit? Mikor választott Izrael? Mikor választott Izrael magának, hogy kit szolgáljon? Azért az elmúlt 40 évből, mármint a történet szerinti 40 évből, egy néhány pontot azért fel lehet sorolni, hogy Izrael már választott, nem? Tessék? Mikor elhagyták Egyiptomot, választottak. Mikor a Sínai hegynél szövetséget kötöttek az Úrral, választottak. Aztán volt egy néhány lázadás, és ott is a maradék mindig választott, ugye? A fűriekre, hogyha gondolunk, a mannára, hogyha gondolunk, stb. Mindig volt egy néhányszor választás, és Józsué, mikor már nyugalomba helyezné őket, ugye nem helyezi őket nyugalomba, emlékszünk, zsidókhoz írt levél ezt megemlíti, az igazi nyugalom, az majd az Isten országa lesz, de amikor végre elfoglalják az országot, akkor Józsué egy ilyen felszólítást ad nekik, hogy válasszatok. Hát most van a vége. 40 éve választottunk. Azért voltunk 40 éven át a pusztában, mert választottunk. Úgy gondolom, hogyha Józsué felmerte tenni ezt a kérdést Izraelnek, pontosabban ezt a felszólítást megtette, akkor ezt jogunkban áll önmagunkkal szemben is megtenni ezt a felszólítást, nem? Sőt, ez a felszólítás, ez ma nekünk szól. Válasszatok magatoknak még ma. Miért? Lehet, hogy már választottunk. De a felszólítás újra él, válasszatok, és ne válaszoljunk erre könnyelműen. Én már választottam, nekem Krisztus a barátom. Krisztus hogy beszél a barátjáról? Emlékeztek? Nagyon sok keresztény, az én rokonságomban vannak nem adventisták, és ők nagyon lelkesen beszélnek arról, hogy Jézus a barátom. Emlékeztek egy ilyen mondatra, amikor Jézus megszólítja egy barátját? Mit mond neki? Barátom, miért jöttél? Kinek mondja ezt? Júdásnak. Jézus Krisztusról nem elég, ha úgy beszélünk, mint barátunkról. Nem elég, hogyha tudunk, hogy is mondjam, ilyen nagyon szépen hangzó, vagy patetikus kijelentéseket, vagy nagy szavakat mondani, hogy Jézus a barátom, én keresztény vagyok, én szövetséget kötöttem az Úrral, én az Úrral járok. Eszembe jut egy elég elkeserítő történet, nagyapámmal történt az 50-es években. Megpróbálta a gyülekezetében, ő lelkész volt, tudjátok, így Győrben is lelkész volt, többen tudjátok. Megpróbált a gyülekezetében beszélni egy testvérrel, hogy testvérem, ha nem veszed komolyan, komolyabban, életelvszerűen a Krisztussal járást, akkor ennek nincs értelme. És ez a barátunk azt mondta, ez a testvérünk azt mondta, hogy atyám fia, 50 éve járok az Úrral, nehogy már ne üdvözüljek. Ugye? Józsué azt mondja 40 év után, nem 50 év után, 40 év után, hogy válasszatok magatoknak még ma, és nem közhelyeket kér. Hogy kit választunk, annak nap mint nap van jelentősége, a mai napon van jelentősége. Miért öröm hír ez? Mert hogyha leéltem egy fél életet, vagy egy néhány évtizedet hezitálással, azzal, hogy nem tudom, hogy kit válasszak, Józsué azt mondja, még ma, itt van a mai napod. Hogyha leéltem 30-40 évet a gyülekezetben, mint aki választottam, Józsué szava akkor is él, azt mondja, ma még komolyabbá teheted Krisztussal a kapcsolatodat, még tovább építheted ezt a kapcsolatot. És erről a kapcsolatról szeretnék veletek együtt gondolkodni a továbbiakban. Ismerjük-e, akit választottunk? Meg tudjuk-e mondani, hogy miért őt választottuk? Miért választottuk, hogy is mondjam, ezt a közösséget, ezt a vallást, ezt az értékrendet, a szentírást, sorolhatnám, mi mindent foglal magába. Tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést, azért mondom, hogy nem költői, nem kell most rá válaszolnatok, de magatoknak belül válaszoljatok. Meg tudjátok-e mondani, akik már választottatok egyszer az életben, hogy miért választottatok? Én néhány évvel ezelőtt, azaz, ha most van 2014, akkor pontosan 10 évvel ezelőtt szembesültem 2004-ben ezzel a kérdéssel, mégpedig egy elég érdekes történet keretében. Egy barátom feltette nekem ezt a kérdést, hogy miért, és ez a kérdés egy újabb kérdést szült. Fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy nem csak az, hogy tudom-e, hogy miért választottam, hanem tudom-e úgy elmondani, hogy miért választottam ezt az életelvet, miért választottam magát Krisztust, mint a jó kereskedő. Hogy működik egy jó kereskedő? A jó kereskedő el tudja adni, amilyen van. Mi a titok? Mi a virágpiacon, mondjuk én megfordultam egy néhányszor a virágpiacon Fekete Dávidékkal, és Dávidnak mindig az volt a mondása, hogy amikor kipakolunk reggel először, mit kell kitenni? Képzeljétek el egy virág nagy kereskedést. Mit kell kitenni először? A hervattat? Ott a pont, mert pont nem ezt akarom hallani. Dávidnak mindig az volt a mondása, hogy a nagy kereskedést ne úgy képzeljétek el, mint egy kis virágbolt, ahol minden csillog-villog, hanem ezek nagyon komoly, vasrácsos, óriás hűtős, a többi helyek. És Dávidnak mindig az volt a mondása, amikor kihúztuk a szegfűket, hogy a legszebbeket előre, először a kirakat. Reggel 7 óra van, most jönnek azok a vevők, akik, aztán 9-kor majd jönnek amazok, én már pontosan tudta a menetrendet mindig. És azért szeretem nagyon Dávidot, mert az evangéliumot is így tudja eladni. A megfelelő kirakat, megfelelő minőségű virágok, tudni, hogy mikor kijön, mindenkinek azt a virágot előkészíteni, amit szeret, kinek a kolumbiait, kinek az olaszt, stb. A kulcs szó mindig az volt, hogy kirakat. Mindig a kirakat volt az első, amit meg kellett csinálnunk, és az az igazság, hogy a kereszténység sem más. És ne értsetek félre, nem képmutatásról beszélek. Van egy nagyon-nagyon-nagyon kétes történet a Bibliában, amit én azt hiszem, hogy 2,5 évtizeden keresztül nem értettem. 21 néhány voltam, mire megértettem a hamis sáfár történetét. Ti értitek a hamis sáfár történetét? Isten fia eljön a földre, gyönyörű példázatokat mond, és mond egy annyira rossz példázatot első olvasatra. Példaképül állít nekünk egy hamis sáfárt, aki hazudik, csal, átírja ugye a szerződéseket, stb., és utána az ő ura megdicséri, és azt mondja, hogy éme ez a sáfár okosabb, mint ti vagytok. Mi ennek a történetnek a lényege? Emlékszünk ugye a példázatra. Emlékszünk a hamis sáfár példázatára? Nem kell most nagyon felidéznem. A hamis sáfár a maga nemében okosabb. Hát nem mutogatok, mint én. Mindenki behelyettesítheti. A hamis sáfár a maga hamisságát ügyesebben eladja, mint mi, amit? Az igazságot. Egy hamisságot ügyesebben elad, és Krisztus azt mondja, hogy ügyesebb, mint ti. Nem azt mondja, hogy persze a hamisságra jobban vevő az emberi természet, stb. A hamisságot könnyebb eladni. Nem ilyeneket mond. Nem olyanokat mond, hogy ennek a világnak a fejedelme Sátán, és ebben a világban a hamisságnak van nagyobb kelete. Hanem azt mondja, hogy jobban csinálja, mint ti. Jobban csinálja, mint én. Krisztus nekünk szánja ezt a mondatot. A hamis sáfár a maga nemében okosabb, a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint ti vagytok. Ezt mondja nekünk, nekünk keresztényeknek. A kirakat, a kulcs szó. És akkor most a vegyészeket, vagy orvosokat, vagy olyanokat kérdezem, akik lelkesednek a szerves kémiáért. Mi ez itt? Nem kell megmondanotok, mennyire látszik, bocsánat. Egy szerves vegyület legyen annyi elég. Egyébként azt hiszem, hogy pont van köze a cukorhoz, de nem az, nem? De van köze. Mert hogyha eszed a cukrot, akkor ilyened is van. Mutatok egy kis segítséget. Ez a testünkben termelődő anyag, ami ebből a két jelképből kiindulva, lehet, hogy már közelebb vagyunk. Mi ez a képen? Az alakja mi? Szív. Mit jelképez? A szív a szerelmet jelképezi, de ez egy csoki szív, tehát csokoládé. Szokták ajánlgatni, hogy a szerelem, a csokoládé, vagy éppen a sport, ezt a képet én csináltam az árváinkról, zárójeles megjegyzés délután, hogyha gondoljátok, szívesen vetitek a kintöltött fél évünkről, annak, akit érdekel. A szerelem, a csokoládé, a sport előidézi ennek az anyagnak a keletkezését. Ó, nagyon jó.
1: Így van.
0: Így van, az endorfin. Egyébként meg a testvéri szeretet is. És akkor itt jön az a történet, amit elkezdtem mondani. Mondtam nektek, hogy 10 évvel ezelőtt szembesültem egy kérdéssel. Ugye a mottóm ez, milyen kereskedő vagyok, és ismerem-e azt? Ismerem-e a saját portékámat, és ismerem-e azt, akit el akarok adni a világnak, akit át akarok adni a világnak? 10 évvel ezelőtt kezdtem el a szólát levelezőn, és hát engem teljesen letaglózott. Az etika volt a kedvenc tantárgyam, de abszolút nem volt rá időm, hogy tanuljak, mert egyetem mellett csináltam, úgyhogy az utolsó pillanatra hagytam a tanulást. Végeztem az egyetemi vizsgaidőszakommal, és akkor van egy éjszakám, hogy végig tanuljam a könyvnek a felét. Láttátok már a Boldogság törvénye című könyvet, azért vaskos. Volt rá egy éjszakám, hogy végig tanuljam a felét, és hát mivel lelkesedtem, ezért biztos voltam benne, hogy minden ige meg fog maradni, nem lesz semmi gond. De akkor jött valami, amire nem számítottam. A szobatársam elkezdett kérdezgetni. Hát alkalmas, alkalmatlan időben mit mond a Biblia, mit kell tennünk? Mit kell alkalmatlan és alkalmas időben tenni? Állj elő vele, de miről? Aha. Jó, volt ott egy kulcs, amit még nem hallottam, de akkor a végén elmondjuk. Bocsánat, az alkalmatlan idő így van az ige, de valami egy olyan mondat is, hogy mindenkor készek legyetek számot adni. Reménységről, igen, ez az. Ez a fiú elkezdett engem kérdezgetni. Úgy képzeljétek el a szobatársamat, hogy őt abszolút nem érdekelte semmi olyan, ami a Bibliával kapcsolatos, de minden más. Tehát a mai fejemmel azt mondanám, hogy a fejében volt egy nagy kavarc világnézetileg, de leginkább a számítógépe meg a szerepjáték kötötte le, meg a barátnője, akit nem sokkal azelőtt, hát akivel nem sokkal azelőtt jött össze, és nem nagyon tudtunk beszélgetni, mint szobatársak. Ő nagyon más társaság volt, engem nem nagyon fogadtak be abba a társaságba, úgyhogy éltünk egymás mellett, tudta, hogy van valami fura vallásom, de úgy kérdései nagyon nem voltak. És akkor, azon az éjszakán, amikor nekem át kellett volna tanulnom az éjszakát a másnapi etika vizsgára, Laci elkezdett kérdezni. Hát bennem lepörögtek ezek az igék, hogy alkalmas, alkalmatlan idő, mindenkor készek legyünk számot adni, és én elkezdtem számot adni. És Lacinak csak egy kérdése volt 4 órán keresztül. Miért? És én el tudtam mondani neki mindent, amit lehet, hogy ti is el tudnátok mondani. Szeretitek az Isten törvényét? Bocsánat, kérdezek egy jogászt. Az Isten törvénye. Egy jogász számára. Mennyire teljes, mennyire komplett, mennyire szép. Tökéletes. Így van. És gyönyörködni. Nagyon jó, már egy kulcsszót kimondtál. Én elkezdtem beszélni az Isten törvényére, ugye ott volt a kezemben a könyv Boldogság törvénye. És egyszerűen annyira oda voltam ezért az egészért, mint máig oda vagyok. Az Isten törvénye gyönyörűséges, az Isten jelleme gyönyörűséges. Olyan igazságot találtam, amit semmi más nem tudott addig megadni. Lehet, hogy így neveltettem. Adventista családba születtem. De ez most végre az én saját felfedezésem volt. Nem a szüleim adták, ezt most én kerestem meg magamnak, én kutattam ki, én magamnak olvastam a Bibliát. Gondoljatok bele, ez volt 2004-ben, akkor voltam 22 éves, én csak 18 évesen kezdtem magamtól Bibliát olvasni. De a Bibliaolvasásom az időben ilyen exponenciális volt, tudjátok, az ilyen. Először csak így elkezdtem 18 évesen, 20-22-24 évesen már éjjel-nappal olvastam. Tényleg mindig látták, hogy velem van a Biblia, nagyon érdekelt. És én meséltem ennek a fiúnak arról, hogy ez gyönyörűség. Akkor elkezdett kérdezni az életrendről, erről, hogy mit jelent az, hogy a szeretet életrendjét követni. Mi a jó ebben nekem? És olyan évfél körül, amikor már nem tudtam válaszolni a Kákán is csomót kereső kérdéseire, mert ő neki, hogy is mondjam, nem egyfajta igazság iránti szomjúság volt, amiről Jézus beszél, hanem egyszerűen csak szeretett velem, hogy is mondjam, kötözködni. A kötözködő kérdéseire évfél körül azt mondtam, hogy figyelj, most mit akarsz hallani? Ez egy tökéletes életrend, ez egy gyönyörű életrend. Ebben minden benne van, ami a boldogsághoz kell. Az, hogy a boldogság, ez kell. Mondom, hát igen, boldogság, nem? Miért? Mi a boldogság? És akkor én legyintettem egyet, és azt mondtam neki, tudjátok, vagy tudod mit? Tudod, mi a boldogság? Endorfin. Ez volt az utolsó szó, amit mondtam. Annyira kötözködött, annyira hallani akarta, hogy mit értek boldogság alatt. Mondom, mit akarsz érteni alatt? Endorfin. Kész. Felszabadul az endorfin a szervezetemben, és boldog vagyok. Ezt már viccesen mondtam, de a srác rám nézett, és azt mondta, tudod mit? Ha ezért csinálod, akkor azt megkaphatod intravénásan is. A keresztények drogosok. Miután tényleg több óra kérdezgetés után teljesen lefárasztott, nem tudom, egészen biztos, hogy hibát követtem el ezzel a mondatommal, de nem tudtam kiszámítani előre. A srácnak ez volt a konklúziója, akkor a keresztények endorfin függők, drogosok. Te csak egy boldogságot keresel. Ezeket már nem mondta, de én ezt láttam mind a tekintetében, mind a szavaiban. A kirakat, a virágok a kirakatban nem voltak jók, hervadtak voltak. Pedig amit mondtam, igaz volt, nem? Amit mondtam, igaz volt. Minden igaz volt, amiket az igéből mondtam neki. Azokat mondtam neki, amik engem éltettek, és amik engem érdekelnek, de valahol mégis egy hibát követtem el. A kérdés az, hogy ismerjük-e, ugye ezt már felvetettem egyszer, ismerjük-e azt a bizonyos kereszténységet, amit át akarunk adni a világnak. Én akkor, ugye még a tanulmányaim legelején voltam, a Bibliát már elég sokat olvastam, de valami úgy nem állt össze bennem. Az a következő egy év volt, és ennek a tapasztalatnak a következménye is volt, hogy tovább kezdtem, mélyebben kezdtem kutatni. És azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy ismerem-e azt, amit át akarok adni a világnak. Mert nem véletlenül iratkoztam be a Szólára, beszélgetni akartam az emberekkel erről. Egy megalapozott tudást akartam erről. Amit el kell adnunk a világnak, azzal az a baj, hogy nagyon sok a hamisítványa. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha Dávid, Fekete Dávidon pultja egyedül árulna igazi szegfűket, és az összes többi művirág lenne. Így vagyunk az igazi kereszténységgel a világban. Rengeteg nézet van, rengeteg, hogy is mondjam, minden fejben külön vallás van, én azt tapasztalom, hogy beszélgetek az emberekkel a világban. De nekünk magunknak nagyon-nagyon pontos fogalmaink kell, hogy legyenek arról, hogy kit választunk, ki az, akit választottunk, mi a kereszténység, és mi nem az. És egy néhány igét szeretnék egymással szembeállítani. Tényleg csak gyorsan megyek ezeken végig, mert ismeritek, biztos vagyok benne, hogy ismeritek ezeket az igéket. Mit mond a Biblia a régiről? A régi ember. Vetkezzétek le ezt a bizonyos régi embert, egy újabb fordításból, egy javított fordításból idéztem be. Azt mondja, vetkezzétek le az új embert, akit megrontanak a csábító kívánságok. Efézusi levélben Pál azt mondja, van egy jó ember, ettől szabadulj meg. Mitől új ember ez az új ember? Hogy nem tud mit kezdeni a saját belső vágyaival, kívánságaival, indítékaival. Nem tud mit kezdeni a, hogy mondjuk ezt szép magyar szóval ma, önkontroll. Ugye? Nincs önkontroll. Szabadulj meg attól az embertől, aki benned dolgozik, és nem tudja önmagát kontrollálni, az önérzetét, a vágyait, az éhségét, vagy nem is tudom, miket sorolhatnánk fel ide, kinek-kinek más. Ezzel szemben, amit az igazi kereszténység ígér, egy néhány verssel odébb, egy új ember. Az új ember, aki Isten szerint teremtetett valóságos szentségben. Mi ez a valóságos szentség? Mutatok nektek szenteket. Erről beszél az Efézusi levél? Vetkezzétek le az új embert, akit megrontottak a kívánságok, aki a saját, hogy is mondjam, belső indítatásai, saját belső fellángolásai vezetnek, és vegyétek fel azt a bizonyos új embert. A szentség nem ezt jelenti a Bibliában, nem a glóriás szenteket. Ezt nyilván nem kell megmutatnom. De azt mondja, hogy valóságos szentség. Azt mondja, bocsánat. Véletlenül elnyomtam. Itt van. Valóságos szentség, valóságos szabadság. Akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Figyelitek, már kétszer szerepel ugyanaz a kulcsszó. Valóságos szentség, valóságos szabadság. Valóságos erő. Erőtelen és erő. Értitek, hogy miket teszek ki a kirakatba? Próbálom építeni a kirakatot. Valóságos szentség, valóságos új élet, valóságos erő. Ez nem az én fiam, ő még nem hajlandó lépéseket tenni előre, úgyhogy ez körülbelül másfél éve került be ez a kép, akkor még csak vártuk, hogy szülessen. De a kedvenc igém az itt jön. És ez voltam én akkor, 10 évvel ezelőtt. Mit mond Pál? Gyönyörködöm az Isten törvényében belső ember szerint. Gyönyörködöm? Mi szerint? Belső ember szerint, teljes meggyőződéssel gyönyörködöm. Hogy folytatódik? De látok egy másik törvényt az én tagjaimban. Az illusztrációt valaki felismeri? Az alsó sarokban. A gének, ugye? Az én tagjaimban, az én húsomban. Látok egy másik törvényt. Itt már két törvényről beszélünk. Van az Isten törvénye, ami tökéletes, amiben gyönyörködöm. De van egy másik törvény. Belül a génjeimben, belül a szokásaimban, belül a húsomban, ami engem rabulád. Testvéreim, az én kereszténységem nagyon sokáig ebből állt. Itt volt a vége. Gyönyörködtem az Isten törvényében, és ott voltak a génjeim, és vége. A római levél 7. fejezeténél, ha abba hagyjuk a római levél olvasását, mint ahogy én tettem 19 évesen, akkor sok bajt okozunk magunknak. Én okoztam magamnak. Megbotránkoztam valahol belül. Azt mondja Pál, hogy gyönyörű az Isten törvénye, de látok egy másik törvényt, és ez engem rabulád, és nem tudom azt tenni, ami az Isten törvénye szerint jó. Ez gyönyörűség, az halál. Látok egy más törvényt az én tagjaimban, és ez rabulád, és képtelen vagyok az Isten törvényének engedelmeskedni. Ez a gének törvénye. A kereszténység nem ennyi. A kirakatba ezt a virágot nem tehetjük ki. Hogyan folytatózik ez a szakasz? Hány törvényről beszél Pál apostol a római levélben? Az Isten törvény, ami gyönyörűség. A tagjaimba írt törvény, ami halál és rabulád. Van még törvény? A 8. fejezet elkezd beszélni egy harmadik törvényről, ami nagyban különbözik az első kettőtől. Tartalmilag a másodiktól, hatásában pedig az elsőtől. Azt mondja, Jézus Krisztusban való élet lelkének, azaz a Szentlélek törvénye, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És a törvény az első törvény igazsága, ami gyönyörűség, annak az igazsága beteljesülhet az én életemben. Azt mondja Krisztus nekünk, hogy ismerem a génjeidet. Tudom, mi nagyban különbözik az első kettőtől. Tartalmilag a másodiktól, hatásában pedig az elsőtől. Azt mondja, Jézus Krisztusban való élet lelkének, azaz a Szentlélek törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És a törvény az első törvény igazsága, ami gyönyörűség, annak az igazsága beteljesülhet az én életemben. Azt mondja Krisztus nekünk, hogy ismerem a génjeidet. Tudom, hogy mik azok, amik megkötöznek. Te ismered

magamról, amit én bemutattam a földi életemben. De azzal, hogy látod ezt a színvonalat, még nem fogsz előrébb jutni. Kell egy erő. Az első, a gyönyörűséges törvényben még nincs erő. Abban csak a gyönyörűség van meglátni az Isten jellemét. Ez önmagában még nem erő, hanem kell valami plusz, ami beteljesíti bennünk ezt a törvényt. Ezt ígéri meg a római levél. Nézzük csak! Az Isten lelkének törvénye, a Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadít ettől a halálos törvénytől, a gének fogságától. Nem újjáteremtésről beszél, figyeljétek meg! Úgy kezdődik a római levél 8. fejezete, hogy nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak. Nem azoknak, akik már üdvözültek, hanem azoknak itt a földön, neked és nekem. Akik Krisztusban vagyunk, nincs kárhoztatásunk, mert van egy hatalom, ami képes beteljesíteni bennünk, képes teljessé tenni bennünk, gyakorlatban kivitelezni az Isten törvényét. Hogy az már nem csak egy gyönyörűség legyen és elmélet, és elérhetetlen eszme, idea, hanem gyakorlati, hétköznapi valóság, ami az emberi kapcsolatainkat, a hétköznapjainkat állítja át egy teljesen más vágányra. Tovább is ugrok, mert az időnk szalad, de összefoglalásul szeretném, hogyha megnéznénk együtt, mi is a valódi kereszténység. Új ember valóságos szentségben, valóságos szabadságban, mindenre elégséges erőben, és a János evangéliuma még azt is ígéri, igen, itt, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat, nem egyszerűen valami erőt, hanem jogot és képességet ad arra, hogy az Isten fiává legyenek. Az Isten fiai lehetünk. Hogyan? A kulcs szó egyetlen egy, Krisztusban. Nem adatott más név az ég alatt. Testvéreim, én 10 évvel ezelőtt, amikor megpróbáltam bemutatni a barátomnak az igazi kereszténységet, és az endorfinnal fejeztem be, akkor egyetlen egy nevet nem említettem meg. Egyetlen egy név kimaradt. Nem beszéltem Krisztusról. Nem tudom, hogy miért nem. Vagyis hát ma már van egy sejtésem, mert nem ismertem őt. Rendszeres bibliaolvasó voltam, rendszeres bibliakutató voltam. Tudtam Krisztus áldozatáról, tudtam, hogy kegyelem által élek, tudtam, hogy ő a példakép, stb. De amikor arra került a sor, hogy valakinek az életet érintő kérdéseire válaszoljak, akkor nem ő volt az első név, aki eszembe jutott. Nem ő volt az a név. Minden szépséget, ami Krisztus körül van, fel tudtam sorolni, csak őt magát nem. Testvéreim, a kirakatunkban elég, hogyha egyetlen egy virág van. Az a bizonyos valaki, aki kihajtott Jesszet törzsökéből, emlékeztek? Mint gyökér a száraz földből. Jó ez a növényes példa, mert nem tudom, azt tudjátok-e, hogy a Bibliában, meg ezt átvette a zsidó hagyomány is, de ez a dolog nagyon igaz. A virágzás az mindig a messiásra utal. A virágzás, hogyha az Ószövetségben virágzásról olvastok, az mindig a messiás, vagyis Krisztus korszakára, Krisztus hatalmára utal. Az igazi kereszténység titka nem az, hogy minket boldoggá tesz az, hogy az Isten törvénye gyönyörű, és az az életrend gyönyörű, és szeretni egymást jó, és szeretetet adni és kapni jó, és nem arról a bizonyos filiáról, vagy Filadelfiáról beszélek, hanem az agapéról, ismeritek. Az a bizonyos szeretet, ami megteremti az értéket a másikban. Még ez sem a kulcsszó, nem az agapé a kulcsszó. Maga Krisztus a kulcsszó. És minden más ezután jön. És ezzel szeretném befejezni, amit megmondom őszintén, én nekem nagyon nagy felfedezésem volt. Egyetlen egy mondat. És szeretném, hogyha ezt, hát ilyet tudom, hogy nem lehet kérni, de szeretném, ezt a mondatot megtanulnátok. Lift Him Up, ez annak a könyvnek a címe, amit Ellen White írt, az ő írásaiból való összeválogatás. Az a magyar címe, hogy Emeljétek fel őt. Azt hiszem, hogy magyar kiadása még nem készült. Remélem, egyszer készül. És van benne egy mondat, ami engem teljesen, hogy is mondjam, felfordított bennem mindent. Ha Istenhez akarsz közeledni, a legeslegelső lépés az, mi a legeslegelső lépés? Krisztus. De hogy? Hogyan Krisztus? Igen, örülök, hogy a kulcsszót már tudod. De

Krisztusról lehet úgy beszélni, hogy ő az, aki Izraelnek bűnbánatot ad és bűnöknek bocsánatát. Ugye? Krisztusról lehet úgy beszélni, mint aki meghalt értem és elmosta a bűneimet. És hogyha a Krisztushoz vezető lépéseket veszem, akkor hogy is vannak ezek a lépések? A könyvnek a fejezet címe is valahogy hasonlók. Bűnbánat. Mi a következő? Bűnvallomás. Bűnbocsánat. Öröm az Úrban, stb. Mi volt a legelső? Mi a legelső lépés, ha Istenhez akarok közeledni? Ez az. A fejezetnek ez a címe. Isten szeretete az emberek iránt. Én akkor, abban az állapotomban erre a kérdésre, hogy mi a legelső lépés, azt válaszoltam volna, hogy meglátni az Isten tökéletességét, és meglátni a saját tökéletlenségemet, elcsodálkozni, és azt mondani, hogy nekem erre van szükségem. Nincs ilyen ember. Nincs olyan ember, akit meg tudna tartani az erre alapult hit, alapozott hit. Nincs olyan ember, aki az Isten erkölcsi jellemén való, hogy is mondjam, megdöbbenéséből fel tud építeni egy igaz életet. Nincs. Néhány héttel ezelőtt a szombatiskolában volt egy nagyon nagy mondat, nem tudom, hogy megütötte a szemeteket. Nagyon sokan azért térnek meg, mert a bizonyítékoknak olyan súlyai kerülnek tárulnak a szemük elé, hogy azt mondják, hogy lépni kell. Emlékeztek erre? Ez egy Ellen White idézet volt. Nagyon sokan a bizonyíték súlya miatt térnek meg. Én először, amikor az Istennel való szövetségkötést választottam, a bizonyíték súlya miatt értem meg. Gyönyörködtem az Isten törvényében belső ember szerint. Gyönyörködtem ebben az egészben. Gyönyörködtem az ígében. De az első lépést nekem nem tanították meg. Talán azért, mert nem is lehet. Ezt mindenkinek magának kell megérteni. Így szól, ha Istenhez akarsz közeledni, a legeslegelső lépés az, hogy megismerd és elhidd, hogy ő szeret téged. Tudjátok, hogy mennyire radikális ez a mondat? Mert ezek szerint az első lépés az Istenhez való közeledésben nem az, hogy leteszem a függéseimet, leteszem a drogot, leteszem a kártyát, leteszek bármilyen játék, vagy szerszenvedélyt, vagy bármit. Nem az az első lépés az Istenhez, hogy megbánom a bűneimet. Nem ez. Elengedhetetlen. De ez egy következő lépés. Én világéletemben úgy hittem, hogy az legelső lépés az az, hogy megbánom a bűnömet. Hogy rácsodálkozok az Istenre. Nem fogok tudni közeledni hozzá. Nem fog menni. Ha Istenhez akarsz közeledni, a legeslegelső lépés az, hogy megismerd és elhidd, hogy ő szeretett téged. Testvéreim, ez azért nagyon érdekes számunkra, mert ha meggondoljuk, mi Isten képe és hasonlatossága vagyunk. Isten ugyanúgy működik egy bizonyos értelemben, mint ahogy mi. Szeretetre vágyik, mint ahogy mi is szeretetre vágyunk egyen-egyenként. Isten arra vágyik, hogy szeressük őt. Mindig arra beszélünk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy ő maga nagyon várja. Tényleg epedve várja, hogy az ember viszont szeresse őt. Azt mondja, hogy mit adhatnék még? Odaadtam a fiamat. Ha közeledni akarsz hozzá, egyetlen egy lépés van. Egyetlen egy lépés van, amit meg kell tenned, és az összes többi jönni fog. De úgy, mint a vihar. Vagy hogy mondjam, úgy, mint, nem is tudom, tényleg a vihar a legjobb szó rá, ami mindent elsöpör. Ha megértetted, hogy Krisztus szeret téged, akkor megtetted az első lépést az Isten felé. Nézzétek meg, János, hogyan fogalmazza ezt meg a levelében. Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Megismertük, elhittük ezt a szeretetet. Az első lépés megvan. És itt a kulcsszó. Krisztushoz nem mehetünk másképp, csak úgy, mint ahogy vagyunk. Ez azért nagyon fontos, mert én világéletemben előbb változtatni akartam valamit, és úgy oda menni hozzá. Még a bűnbánatot sem tudom magamból kisajtolni. Apostolok cselekedetei azt mondja, hogy ez az ő ajándéka. Ő az, aki ad Izraelnek bűnbánatot. És hogyha vissza akarok térni a legelső kérdésünkre, hogy választhatok még ma is, tudjuk-e, hogy kit választunk? Ezzel a gondolattal szeretném befejezni. Én egy olyan Istent választok. Én azt az élő Istent választom, aki úgy fogad el engem, amint vagyok. Függő vagyok, beteg vagyok, rossz természetem van, megkötöznek a génjeim, elfogad engem így, ahogy vagyok.
De hogyha itt lezárnám, akkor nem mondanék nektek többet, mint ugye néhányatoknak meséltem, a rokonságom egy jó része pünkösdi, és ők ennél a mondatnál zárják le az evangéliumot. Az evangélium nem itt ér véget. Micsoda szerencse, hogy nem itt ér véget. Mert hogyha Krisztus engem elfogad úgy, amint vagyok, a rossz természetemmel, a rossz szokásaimmal együtt, az egy gyönyörű dolog, de egy házasság abban tönkre megy. A gyermekemből nem tudok férfit nevelni. Ezt a mondatot nem itt kell lezárnunk, hanem egy másik mondatot hozzá kell tennünk. Az az Isten, akit mi imádunk, elfogad minket úgy, amint vagyunk. És egy ilyen Istennek, az élő Istennek bátran megengedhetjük, hogy bármit műveljen az életünkkel. Mert ő átalakít. Ő megígérte, hogy megteszi. Emlékszünk, hogy mit ígér? Valóságos szentséget, valóságos szabadságot. Valóságos fiúságot. Úgy, hogy ki és bejárásunk legyen az Isten házába. Nem a gyülekezetre gondolok, hanem magának, az Isten országának a kapuin ki és bejárhatunk. Nekem egy olyan Isten kell, és a Biblia ezt az Istent ígéri meg nekünk. Ő az élő Isten, ő az igazi Isten, aki úgy fogad el most, ahogy vagyok, feltételek nélkül. A feltételek csak utána jönnek. Mert ahogy elfogadott engem, onnantól kezdve, emlékeztek a tékozló fiúra? Még nem bizonyított, de gyűrűt kap az ujjára és sarut a lábaira és ünnepi ruhát. Testvéreim, nekünk nap mint nap szükségünk van erre az Istenre. Nap mint nap szükségünk van az Isten fiára, aki nap mint nap megmutatja nekünk ezt a szeretetet. Nem lehet az, hogy egyszer választottuk 40 évvel ezelőtt, mikor elindultunk a pusztába. Nem. Azt mondja Józsué, választatok még ma. A mai nap a rendelkezésünkre áll. Kívánom nektek, hogy ismerjétek meg, ismerjük meg együtt azt az Istent, aki feltétel nélkül szeret, és akinek van hatalma minket. Van hatalma minket igazi életszentségre, igazi életszentségre vinni, igazi szerető jellemet alakítani bennünk, hogy így épüljön a családunk és a gyülekezetünk. Ámen. Szerető jó atyánk, köszönjük neked, hogy ahogy így megszólítunk téged, az élő valóság, hogy neked az volt a szíved vágya, hogy te a mi atyánk legyél, hogy bár az emberiség elszakadt tőled, de te mindent megteszel, évezredek óta, és nap mint nap mindent megteszel, hogy mi visszataláljunk az atyai házhoz. Köszönjük, hogy annyi jót mutatsz nekünk, de a legfontosabb dolog, amivel vonzani próbálsz minket, az a te szereteted. Jó atyánk, mi nem akarunk erre a végtelen szeretetre hideg vagy érzéketlen szívvel válaszolni. Szeretnénk, jó atyánk, hogyha mindannyiunk szívét meglágyítaná a te jóságod, amit megmutattál Krisztusban. Köszönjük, jó atyánk, hogy te nem tekinted a mi múltunkat, hanem te kegyelemmel jössz elénk. És hogyha elfogadjuk ezt a kegyelmet, akkor te megtanítasz minket az igazságra. Egy olyan igazságra, ami nem földi igazság, hanem az az igazság, ami benned van, ami Krisztusban van. Köszönjük, jó atyánk, hogy a mai napot a rendelkezésünkre állítottad, hogy nap mint nap, amíg életünk van, elmondhatjuk azt, hogy a mai nap a miénk, a mai nap lehetőségei a mieink. Szeretnénk minden lehetőségünket, minden percünket a te szolgálatodba állítani, hogy megdicsőítsük a te nevedet itt a földön. És hogy ez a földi történelem lezárulhasson, ami annyi szenvedéssel, annyi keserűséggel jár. Úgy vágyunk rá, jó atyánk, hogy viszont lássuk mindazokat, akik te benned aludtak el. Úgy vágyunk rá, hogy megszabadulhassunk minden kísértéstől, mindentől, ami itt a földön, ami békénket megpróbálja megrontani. Úgy vágyunk a te országodba, Krisztus eljövetelére. Kérünk, jó atyánk, tégy alkalmassá minket erre. Készíts fel minket a te országodra. Segíts nap mint nap ezen gondolkodnunk, ebben élnünk. Jézus nevében. Amen.

Igen. Igen. Az idő az, hogy ugye, és ezt mindannyian tapasztaljuk, főleg akik már korosabbak, hogy milyen gyorsan ellepül az idő, eltelik az élet ezen a földön. És nem arról szeretnétek beszélni, hogy most tekintsünk vissza az elmúlt egy évre, azt mindenki megteszi saját magában, hogy ha akar, akkor visszatekint, hanem arról, hogy egyáltalán az idő az, mi hogyan viszonyulunk. Mert az idő az egy olyan fogalom, hogy ugye a pénzünk nincs, de azt gondoljuk, hogy időnk az van. Mert az van, ugye mindenkinek. Kapott egy életidőt, amikor megszületett, aztán, hogy abból mennyit él le, vagy mennyit nem, azt nem tudjuk, de úgy gondoljuk, az idővel nem kell nagyon számolnunk, mert az idő van. Bár sokszor érezzük, az idő szorításában vagyunk, és ugye most azt mondják, a mai világban, hogy rohan az idő, meg olyan sok mindenben az ember, csak mindenre kevés ideje van. Hiába ebből kaptunk talán legtöbbet, mégis ez a legkevesebb. De végül is nekünk, akik ismerjük az Isten igéjét, tudjuk, hogy az idő az egy irányba halad, és tényleg az idő az fogy, és nem tart örökké. Az a kérdés, hogy mi hogyan használjuk azt az időt, amit kaptunk. Ugye az életidőnket. Nem tudom, ismertek-e Falusi Tamásnak a kis vers, Nagymesterek című könyvben egy verse, ami úgy kezdődik, hogy elmúlik az élet a sok semmivel. Ismeritek? Ugye elmúlik az élet a sok semmivel, és míg az ember él, kevés jót mivel. És a történelem küszöbére lép, csak vizes szivacsal írják fel nevét. Hogy néha az ember úgy érzi, hogy elmúlik az élet a sok semmivel, nem? Halad az idő, mert azt nem tudjuk megállítani. Hát eltelnek az évek, hónapok, jönnek, mennek, hogy olyan gyorsan eltelik már egy év is. Néha az ember úgy érzi a saját életében is, hogy eltelt az idő a sok semmivel. Hogy nem érzi azt, hogy valami tartalmas lett volna esetleg az élete. Olyan tartalmatlannak érzi. Ugye az idő az Isten ezt nem így tervezte, azt tudjuk. Az Isten, amikor Ádámot és Évát megteremtette, az időt azt milyennek tervezte Ádámnak és Évának? Ugye öröknek, végtelennek. Az Isten nem tervezte be a halált. Az idő akkor lett véges, amikor Ádám és Éva engedetlenek voltak, és ha nézitek a életkorokat, ugye ott még az özönvíz előtt életkorokat, figyeljetek, mindig úgy van megírva, hogy élt, mit tudom, Ádám 930 évig, és meghalt. Élt Noé 955 évig, és meghalt. Élt Matuzsáli 965 évig, és meghalt. Hát, hogy vége van. Ugye szörnyű, nem, hogy meghalt. Talán nekünk annyira nem szörnyű, mert mi ebbe beleszülettünk. De milyen lehetett a teremtett lényet, meg Istennek, akik azt kellett mondani, hogy és meghalt, és vége van. Szóval így vesszük, hogy rettenetes az időnek vége van, vannak az ember számára, de az Isten ezt nem akarta, hogy vége legyen az időnknek. Tudtok olyan emberekről a Bibliában, akik bár mondjuk hívő emberek voltak, de mondjuk rosszul használták fel az élet idejüket? Ugye hát nem arra használtak, amire kellett volna. Elég nagy részét. De például Sámson, ugye? Vagy Salomon elhívta őket az Isten arra, hogy szolgálják az embereket és az Istent, és arra használták fel az idejüket, amire a Sámson is használt. Hát mire használta fel a képességeit, meg az életidejét? Elszórakozta, lehet ezt mondani, nem? Ment a saját kívánsága után, és élte az életet, ugye jónak gondolta. És bár hiába ismerte az Istent, vagy hívő ember volt, bár tudjuk, hogy hívőként halt meg, de az élet a nagy részét, mondhatnám, hogy hiávalóságra költötte el. És azt az időt, amit az Isten az embernek adott, még azt a kis időt is, ugye, azt sem jól használta fel. Voltatok már úgy, hogy sajnáltátok azt az időt, amit valamire elpocsékoltatok, hogy ez most úgy elfolyt. Ugye ki nem volt úgy, hogy sajnáltuk az időt, hogy elkelt semmire. Ugye elfolyt semmire. Talán, nem tudom, rá nincs is olyan nap. Nem mondhatná az ember, hogy na hát ez most elfolyt ez az idő, vagy elmúlt, és nem történt semmi, szóval nem tettem azt, amit kellett volna. Csak olyan semmi dolgokra, semmiségekkel. Az ember csak úgy van, és elmúlik. Eltelik-e úgyis egy nap, hogy elvégeztem a dolgomat, de nem éreztem, hogy valami értelmeset tettem volna, vagy legalább magamat építettem volna. Ezt Péter apostol így fogalmazom az első Péter 4. fejezetében, hogy mert elég nékünk, hogy az életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undokbálványimádásokban. Hát elég durva felsorolás, és ha visszagondolunk, a megtért életünk, az időszakon, amikor nem tértünk, akkor ez mi ránk vonatkozik valahol. Azt mondja, hogy elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében ezeket cselekedtük.

azok az időszakok, ha visszagondoltok egy kicsit arra az időszak, hogy hát az ember miket csinált, és azt mondja, az elfolyt, az semmi. Az hiába életidő volt. Épp ugye, hogy Salamonnak is elfolyt az ideje a semmire. Nem mindegy, hogy az időt hogyan használjuk fel, mert erről is fog később szólni, de nézzünk a Bibliában, hogy mennyire fontos, hogy maga az idő a Bibliában. Mennyire fontos azok, hogy az Isten adott nekünk időt arra, hogy ezt helyesen használjuk fel. Ugye ezen keresztül gondolkoztok, nézzétek meg a példázatok, mennyire erről szólnak például. Mennyire sokszor ott van a példázatok, maga az idő kérdése is. Ugye nagyon sok igét tudnánk sorolni, hogy az a pálapos, amit tartama, vagy hogy olvassuk most a szombatiskolában, hogy míg van időnk, cselekedjünk jót, ugye emlékeztek a Galata levélben. Hogy mennyire az Isten, mennyire próbál minket figyelmeztetni, hogy ne úgy éljünk a Földön, mint aki örökké fog élni. Nem tudhatjuk, hogy a holnapi nappal nem rendelkezünk. A múlt meg már nem a miénk, csak ma van. Hogy az az miénk, amúgy most vagyunk. Nem mindegy. Ugye a példázatokban tudtok olyan példázatot, ahol mondjuk ki is mondja, hogy bizonyos időszakokat. Tudtok olyan példázatot, amikor megnevező, hogy mit egy hónap, egy esztendő, három év. Hát például, amikor a fát ki akarta vágni a gazda. Azt mondja, hogy már három esztendeje várok rá, hogy gyümölcsöt teremjen, de nem termett. És azt mondja, akkor még adott neki egy esztendőt. Úgy itt is arra akar figyelmeztet a példázatnak egy bizonyos része, hogy az idő az véges. Kaptál három évet, még kapsz egy évet. Tehát a Jusen sokszor iránk is mondhatná, nem? Hogy kaptunk még egy évet. Ugye ez egy jelképes beszél természetesen, hogy Isten még ad, úgy mondja a Biblia, kegyelem időt. Hogy gyümölcsöt teremjen. Vagy olvassuk a tíz szűz példázatát. Ugye ők mit csináltak? Várták Krisztus eljövetelét is, mert az Isten az Krisztus megérde, hogy eljön. És elaludtak. Ugye? Hát mivel töltötték az időt, míg szunnyadtak? Ugye ez is képletes beszél nyilván. Hát ki mivel? Ugye? Megy az idő, és aztán riadtak fel, és azt látták, hogy Krisztus megjelent. És nem mindenki készült el. Vagy emlékeztek Jézus Krisztusnak erre a nevezetes mondására, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a napot és az órát nem tudjátok. Ugye se a napot, sem az órát, ami az embernek fia eljön. Itt is arra figyelj, vigyázzatok, se az órát, se a napot. Nincsen megadva ez az időpont, ezért mindig figyeljetek. Vagy emlékeztek a talentumok példázatára? Nekem az mindig furcsa volt, hogy amikor mondja, hogy tudjátok, hogy adott mindenkinek talentumot, öt talentumot, meg hármat, meg azt hiszem egyet, és az egy talentumos szolga visszajött, és mondta, hogy ő ezt elásta, és most itt van. Ugye a három az mondhatnám, jó használta fel az időt is arra, hogy a talentumait növelje, az egy meg nem csinált semmit. Olyan, mint hogyha kapott ő is egy időt, de mire használta fel? Vagy mit csinált, hogy neki nem lett semmi? Mivel töltött el az idejét, ha lehet így kérdezni? Ugye az nincs benne a példa, hogy Krisztus nem kérdezte meg tőle, hogy akkor most mit csináltál az idő alatt, míg én távol voltam. Ha nem szabadod a talentumaidat. Vagy még egy példázat, biztos, hogy sok példázatban lehetne ezt így kikeresni. A magvető példázatában, a tövises talajnál emlékeztek rá, hogy mi vett el az időt attól a embertípustól, akinek nem tudott, ugye a tövisek megfojtották az Isten. Nem. Azt mondja, igen, az élet gondja, én pedig hozzátett még valamit. Szóval van az élet gondja, ami elveszi az időt sok mindentől, meg azt mondja, és a gyönyörűségei. Ez érdekes ellentmondás, nem? Talán mi csak a gondra koncentrálnánk, de itt azt mondja, hogy úgy mondja a szószint, hogy és amelyik tövis közé esett, azok, akik hallották, de elmemén az élet gondjaitól, és a gazdagságától, és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Értetek, hogy a gyönyörűségei, a gazdagsága, szóval a jólét is elvesz az időt. Attól, amit az Isten szeretne velünk tenni. Ugye hát az ördög tudja, hogy kinek hogy. Valakit megterhel gondokkal, hogy ne azzal foglalkozzon, az Isten teremtette őt, ne növekedjen a talentumai, ha jellemben ne formálódjon, valakit meg lekötik a gazdagság, meg a gyönyörűségei. Ugye hát akinek mi a gyönyörűség egy életben természetesen. És megfojtja az emberben az Isten igaz, és nem fog gyümölcsöt, nem változik a jelleme, hanem meghal benne ez.
Szóval ebbe is benne, és ugye ez is egy idő. Hogy ez meddig tart ez. A mi atyánkban van egy kérés, ami arra utal, hogy vigyáznunk kell, hogy az időnket valami ne rabolja el. Bármilyen hirtetlen vagy ilyen kérés. Így hangzik, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Ami azt jelenti, hogy az Istentől kérjük azt, hogy ne cselekedjünk olyat, hogy ne essünk bele olyan dolgokba, amelyik elveszik az időnket. Tudni, a rossz cselekvéshez is idő kell. Bármilyen hihetetlen. Na? Ha mi bűnt cselekszünk, helyetlen dolgokat cselekszünk, rossz dolgokat cselekszünk, ahhoz idő kell. És ha mi kísértésekbe esünk, akkor kialakulnak rossz szokásaink. A rossz szokások pedig függőséget okoznak. A függőség meg pénzzel is jár, meg idővel is. Az egy törvényszerűség, nem? A függőségek azok, gondolok bele, hogy igazság szerint mindenkinek van valami függősége, vannak jó függőségek, vagy jó szokások is, meg rosszak is, de a függőségek elveszik az embertől az időt. Mert arra idő kell. Ha olyan függőségem, amihez pénzigényes, mert most nagyon durva példát mondjak, aki játékgépen játszik, ugye az pénzigényes duplán, mert az a függősége, akkor ahhoz, ugye az élet gyönyörűségében nagyon sok minden beletartozik, valaki úgy érzi jól magát, ha neki az van, és igyekszik megszerezni, az szintén időt vesz igénybe és pénzt. És elmúlik az élet azzal, hogy a függőségének, vagy a szokásének éljen. Vannak kicsi függőségek, mert nagyobbak is. Kis szokások, nagy szokások. Ugye például vannak olyan szokások, amelyek rabolják az időnket, apró szokások is. Felolvasok nektek egy idézetet, talán vágytó, hogy milyen dolgokat ír le, amire talán mi nem is gondolnánk, hogy ezek elveszik az időt attól, hogy mi értelmes dolgokkal foglalkozzunk. És azt mondja, ezek is szokásként vannak jelen az életünkben. Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mint sem, hogy aggódva mulandó földi dolgok taposómalmában az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlóva töltsük el. Isten mégis arra szólít fel bennünket, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A munkában tanúsított szolgálom épp úgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb ártok a semmittevés. Ez a legnagyobb ártok. Nem is gondolnánk, ugye? Mi már azt hittük, hogyha nincs pénz. Az őszinte megtért ember szolgalmas munkás. Nagyon meg kell becsülni a perceket, amelyeket hiába való beszélgetésekre fecsérelnénk. Ugye ezzel kezdjük, figyelj, mit fog felsorolni a perceket, a hiába való beszélgetés. A reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az ágyban, a villamoson, a vonaton vagy az állomáson várakozásra töltött időt, a perceket, amik az étkezésekre várunk, vagy azokra, akik elkésnek a megbeszélt találkozóról. Ugye ilyen, mondhatnám, ilyen kis apró dolgokat említ, nem? Hát, hogy még várjuk a vonatot, vagy étkezéskor most ugye vége a istentisztnek, most miről beszélgetünk, hát eltölthetjük akármivel. Azt mondja, atomnyi dolgokkal foglalkozunk. Sokszor, nem semmivel, hogy a körtön, elmúlik az életesek semmivel. Néha beszélgetünk egy órát a semmiről, de azt jól megbeszéljük. Azt mondja, hogy ha ilyenkor kéznél van egy könyv, és ezeket az időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmekedésre használnánk, mennyi mindent véghez tudnánk vinni. Mindenki, aki akar, megszabadulhat a nehézségektől és az időrabló szokásoktól. Ugye erre mondtam azt, hogy vannak ilyen időrabló szokásaink, amire talán mi nem is gondolnánk. Van ki valaki? Nem adja én. Köszönöm. Ja. És ha most le kell írni egy papírra magatoknak, ki nem tudna írni a papírra valamit, hogy nincs, van-e időrabló szokásotok? Egy-kettő mindenkinek akad. Ugye? Nekem is van, onnan tudom. Amikor én ezen gondolkoztam, pont azért mondom el ezt nektek, mert pont a magam életében is nagyon sok időrabló szokásom van, és azt tettem észre, hogy sokszor tényleg az idő elmegy semmivel. És tudjátok, a szokásokban az a rossz, hogy rögzülnek is, nehéz utána szembefordulni, el megszoktuk. Megszokja az ember, hogy mit csinál. Ugye az élet napi ritmusában általában jönnek ezek a szokások, és a rossz szokások is elveszik az időt. Egyszerűen elveszik azokat az időket, és azok a ugye, percek, órák.
Az a kicsikre nem is gondolunk, hogy míg várjuk a vonatot, vagy a busz, vagy valahol vagyunk. Ugye kéznél legyen valami, amit belolvashatunk, vagy valamit olvassunk, vagy hallgassunk. Ugye a mai világban már még könnyebb dolgunk van, mert aki nem akar könyvet cipelni magával, mondjuk ül egy vonaton, akkor viheti a telefonját, és tudjátok, hogy le lehet a telefonon is tölteni már Ellen White-nak 10 vagy 12 könyvét, azt hiszem meg a Bibliát is, azon is olvashatja. Szóval Isten még ebbe is kegyes hozzánk, hogyha arra hivatkozol, nem akarsz magadra cipelni egy könyvtárat, de olvashatsz úgy is, kihasználtad azokat ilyen átmeneti időket, ha lehet így fogalmazni. És nekünk nagyon figyelni kell, mert ugye elmennek az évek ezzel, meg elmennek a hónapok, hogy nem használjuk ezeket a kis időket. Ugye sokszor azon panaszkodunk, hogy nincs időnk olvasni. Isten megmutatta nekünk, hogy melyek azok az időszakok csak a mai nap, amikor mondjuk olvashattál legalább ott 10 percet legalább, nem? Nem egy órát vagy kettőt, mert nem értél rá, de mondjuk csak 10 percet, vagy 5 percet. És az 5 percekből is összeadódik, percekből adódik össze ugye az óra is. És nem használjuk ki mindig, és én magam sem használom ki, és engem is sokszor bánt ez, hogy emiatt most sokszor legnagyobb a lelkiismeret furdalás, mert a Jóisten ad nekünk időt, és ez nem úgy élek az idővel, hogy kell. Hát az idő, ahogy mondtuk, mikor megszületünk, az csak fogy. Több nem lesz. Az csak fogy. Emlékeztek, hogy zsidó népnek is mennyibe került a rossz döntése, a hitetlenségük, amikor vándoroltak a pusztába? Ugye 40 év, az nem kevés. Az egy teljesen felesleges, hogy Ellen White azt mondja, hogy hittel fogadták ma az Istennek a felhívását, hogy menjenek be az ígéret földje, az Isten nekik adta, akkor ezt a 40 évet megspórolhatták volna. Ha lehet így fogalmazni. És egy hitetlenségből elkövetett rossz döntés, mondhatnám ide, de az is időbe kerül. Míg a Jóisten aztán megint vissza tud minket vezetni arra az útra, amiről letértünk. Hát a zsidóknak ez mondjuk 40 évbe került. Hogy mi életünkben mennyibe kerül ezek a kitérők, ezek a kacskaringók, hogy azt mondja, hogy talán az ítélőbe fogjuk megtudni. Hogy Jóisten mennyit küszköd az, hogy visszavezesse minket arra az útra, és ne felesleges ilyen atomnyi dolgokkal töltsük el az életidőnket. Mit gondoltok, hogy hogyan lehet oda eljutni, hogy minden napunkkal, minden perccel jól gazdálkodjunk? Hogy Ellen White azt, hogy az Isten el fog számoltatni minket az életidőnkkel, és hogy amit kaptunk kegyelemből, azt mi hogyan használtuk fel? Hogyan lehet ezt valóban jól felhasználni? Tudtok én igényt, ami mondjuk kifejezi azt, hogy nekünk hogyan kellene értelmesen felhasználni az időt? De az Isten mire váltott meg minket amúgy? De. Azt mondja a Kolosse 3.1-ben, hogy annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az oda felvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istenek jobbján ülve. De ezt nem mondja a Pál apostol, hogy amikor ráértek. Hanem ha föltámadtatok a Krisztussal, ha ti hitben jártok, akkor az a dolgotok, hogy mindig az oda felvalókat keressétek. Mondhatnám, ez leköti az életidőnket, ha komolyan vesszük. És ugye most volt a szombatiskolában, most nem akarok arra nagyon kitérni, hogy emlékeztek, hogy aki vet, annak hogyan kellene vetni. Ugye ez nem egy alkalomszerű dolog, hanem az egész életünknek vetésnek kellene lenni tulajdonképpen. Vagy még egy igét szeretnék felolvasni. Azt mondja a zsidó 10.35-ben Pál apostol, az igaz pedig hitből él. Ugye ez egy állandó dolog, hogy él. Nem alkalomattán él, hanem él. Ha az embert a rossz szokásai időpazarlóvá teszik, akkor az nem él. És nem tudja jól felhasználni. Azt mondja Zsoltár 106.3-ban, hogy boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Hogy itt is arra célos, hogy minden időben, aki az Isten akarata szerint él, akkor azt ki tudja használni azt az életet, kapott maximálisan, mert az Istennek él. Jézus Krisztus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekeditek, és dicsítsék az Istent. A fényesség az nem, mint a viharlámpa, hogy bekapcsolom, meg kikapcsolom. Ugye? Ha mi az Istent keressük, az odafelelókat keressük, ha mi az Isten törvényét akarjuk betartani, akkor lennének üres óráink? Vagy perceink? Ha a hit által élünk. Ez kicsit, ez ennél is, de kicsit olyan, hogy most kikapcsolom az Isten, most élek magamnak.
most nem hitáltélek. Amikor engedünk, ugye, szóval is kell bennünk, hogy engedünk a saját, vagy a test kívánságának, akkor azt tesszük, hogy most letakarjuk azt a világosságot, mert most azzal nem foglalkozunk, most kicsit magamnak élek. Aztán majd esetleg ugyanik, akkor megint leveszem, ugye mondja, hogy ne tegyenek kosarat a gyertyára, lefedjék le, akkor megint leveszem, és kicsit most világítok. De amikor letakarom, akkor az időm az halad, de semmire költöm el. Semmire. Emlékeztek, hogy ki volt a Bibliában az ember, aki minden percet, lehet nyom, minden percet úgy használt fel, hogy mindet az Istenek élte. Azon kívül. Az igaz. Tessék? Míg őtől még volt még egy ember, aki még pontosabban használta fel az életidejét. Annyira felhasználta az életidejét, hogy más sem csinál, csak az Istennel járt. Ugye? Neki nem volt üres járata. Ezért mindig Istennel járt, az Isten el is vitte magával. Jó használta fel, pedig azért neki többet kellett felhasználni. Gondolj bele, nekünk azt kell, mitől mondjuk 360 évet kérnének számon, nem 70-et. Hú, azt hogyan kéne megtudni? Ugye értelmesen, nem? Pedig ő 365 évet, és az 365 úgy töltötte a Földön, hogy ő az életidének minden percét az Istennel való kapcsolatot, az Istennel járt. Ugye az idővel is úgy vagyunk, hogy néha, hogy akkor hiányzik, ha nincs. Nem? Ha van, akkor, mint az egészség, akkor természetes. Ha nincs egészség, akkor már nem természetes, mert hiányzik. Ugye azt tudjuk, hogy tudjátok, hogy miért van nekünk amúgy időnk ezen a Földön? Miért van nekünk életidőnk? Miért van életidőnk? Vagy egyáltalán élhetünk? Ugye azt mondja a jó könyvében, hogy életet és kegyelmét szereztél számomra, és a te gondolésed őrizte az én lelkemet. Az Isten szerzett nekünk életet és kegyelmet, hogy élhessünk ezen a Földön. Isten adott nekünk, úgy mondja a Biblia, egy próbaidőt, hogy ebben az időben, amiben most élünk, hogyan tudjunk úgy élni, hogy aztán kapjunk végtelen időt, örökkét és halhatatlant. A Zsoltárokban így fejezik a 21. vers, 5. 21. fejezet 5. versében Dávid, hogy életet kért tőled, adtál néki hosszú időt, örökkévaló időt és végtelent. Az Istentől az életet kért, és az Isten mit adott? Akiket megvárott, milyen hosszút adott neki? Azt mondja, hogy adtál neki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. És az Isten azért minket arra váltott meg, hogy ezt a hosszú időt nekünk, ezt a végtelent nekünk, és nem arra váltott meg minket, és nem arra kaptuk ezt a 70-et sem, hogy hát ugye magunk is atomnyi dolgaival játszadoznunk, aztán majd, ha van időm, vagy kedvem, vagy úgy gondolom, vagy olyan a lelki állapotom, akkor én az Isten dolgait is komolyan veszem, és vele is foglalkozok. Jézus Krisztus így mondta ezt a János 10. fejezetében, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölkedjenek. Ha ugye mi nagyon sokat fizetnénk annak az orvosnak, aki mikor valaki ugye halálos beteg, hogy meghosszabbítsa az életét egy, mit tudom én, héttel vagy hónappal, ugye? Az Úr Jézus pedig mennyit fizetett azért, hogy mi életünk meg legyen hosszabbítva? Hát ő az életét adta, hogy a mi életidőnk az ne véges legyen, hanem végtelen legyen, örökkévaló legyen, hosszú legyen. Ritkán gondolunk arra, hogy tulajdonképpen mi azért élünk, mert Krisztus meghalt, és így kaptunk életidőt, kaptunk kegyelmet az Istentől. És az Isten azt szeretné, hogy azt úgy használjuk fel, hogy már itt ebbe az életbe úgy éljünk, hogy ez az idő, amit élünk, ez végtelen legyen már innentől nézve is. Ugye az a kifejezés, amikor Krisztus mondja, hogy az Isten országa bennetek van, pont erre mutat. Az Isten országában van halál. És ha bennetek van, ugye akik megtértek, azt mondja, hogy által mentek a halálból az életbe. Hát testvérek, nekünk nagyon meg kell fontolni, én is eltöbbnek nézem, hogy mivel töltem el az időmet. Elemájt azt hívja, hogy fel is olvasom nektek, hogy az Isten ezt meg fogja tőlünk kérdezni, hogy mivel töltöttük el az időnket. Azt mondja, az időnk isteni, minden pillanatban az övé.
és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy azt az ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fogunk szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Ugye mi nagyon sok mindent gondolunk, hogy mivel fog az Isten minket elszámolni, hogy most jó cselekedtünk, nem cselekedtünk, jó rosszul tettük, nem adtunk, vagy bűnkövettünk-e, vagy stb. És azt mondja, hogy egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fogunk szigorúbban elszámoltatni, mint magával az idővel, hogy hogyan költöttük az időnket. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. Amúgy az élet nagyon rövid, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelem idő nem tart már soká, és a rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel és bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre. Az ember alig, hogy megszületik, már is elkezdődik a haldoklása. És ha a világ nem szerez igazi fogalmat az örök életről, minden munkája semmivé válik. Az az ember alkalmas Isten országára és a halhatatlan életre, aki megbecsülő az időt és munkára használja. Hát akkor most ugye mondhatnánk azt, hogy mi az időt ritkán szoktuk megbecsülni, nem? Szóval megbecsül az időt és munkára használja. Ennek az embernek érdemes volt megszületni. Elég súlyos kifejezés, nem? És mondja, annak az embernek volt érdemes megszületni, akkor a időt az helyesen használja és munkája. Aki pedig nem itt tesz, annak meg nem volt érdemes megszületni. Ennek az embernek érdemes volt megszületni. Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem lehet bepótolni. Ugye ezt tudják mindenki a világban is, hogy amit ma megtetsz, ugye ne halasz holnapra, azt szokták mondani, nem véletlenül a közmondás sem, amit ma én megtettem volna, és nem tettem meg, azt én hogyan tudom bepótolni? Ami tegnap volt, az már nem jön vissza soha többet. Ami tegnap meg azért kellett volna megtennem, azt már nem tudom. Amikor lett volna a lehetőségem, hogy az Istennel komolyabban foglalkozom, amikor lett volna a dolog, amikor emberekhez komolyabban közeljön az ember, vagy magát is építse, és esetleg más csinált, mert olyan volt, hogy tényleg felesleges dolgokkal töltött az idejét, azt nem tudjuk bepótolni. Szóval az időnk nem lesz több. A múltat nem tudjuk visszahozni. Csak úgy tehetjük jóvá, feltesz itt a végén, és mondja Ellen White, hogy hogyan tudjuk jóvá tenni végül is az elvesztegetett időt. Azért nem tudom, benneteket bánta a lelkiismeret az elpocsékolt idők miatt? De mennyi mindent megtehetünk volna, hogyha az időt úgy használjuk. És az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy akkor most te akkor olvassál reggeltől estig, már elnézést. Isten csak azt kéri tőlünk, hogy annyi időt töltsél velem, amin keresztül én tényleg meg tudlak erősíteni, és úgy tudsz menni az emberek közé, hogy én veled lehetek. Most én ezt nem tudom, nem mondja, hogy kinek mennyi az idő. De annyi időt szükséges, hogy te velem töltsél. Akár imádságban, akár olyan dolgokon, foglalkozásban, olvasásban, ugye akár itt a szombatnapban, szükséges az idő. De hogy kinek mennyi az idő, én azt nem tudom. Ezt mindenki talán maga tudja. De az Isten ezt kéri tőlünk. De. És azt mondja, hogy Ellen White, hogy csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel. Valakinek sürgős. Úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel, dicső tervében, a megváltási tervben. Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik, Isten fiai, a királyi család tagjai, a mennyei királynak gyermekei leszünk. Alkalmasakká válunk az angyalok társaságára. Szóval csak azt mondja, hogy tehetjük jóvá? Ha az ember ezt végül is belátja, ugye? És az Istennel együtt akar munkálkodni. És gondolj bele, hogy mit is jelent az Isten együtt munkálkodni, azt mondja, minden erőkkel együttműködünk az Istennel. Az Isten sokat kér amúgy tőlünk. De ki adja ebbe a legtöbbet? Ki adja hozzá a legtöbbet? Hát maga az Isten, nem? Hát mikor azt mondjuk, hogy minden az Istentől függ, minden, amit kapunk, az Isten ajándéka. Ugye épp felkeltünk, reggel örültünk, hogy a
leesett a hó. Mondom Boglárkának, értünk lefelé, hogy látom, mondom, ez az Isten, ha akarja, akkor hó esik. De mi nem tudhatunk havat csinálni, mondjuk a hűtőszekrény, mert az kevés lenne. Megcsinálják. Ha az Isten akarata azt akar, hogy hó esen, akkor hó fog esni. Ha nem akarja, akkor nem esik. Azt mondta Jobbnak, hogy tudod, hogy a hónak a tárházát hol van. Isten, és az Isten ezt megteszi. Ha mi együttműködünk vele, ha mi ezt akarjuk, akkor az Isten a mi életünkben tud nagy dolgokat cselekedni. Az Istennek amúgy hatalmában áll az idő, mit gondoltok? Tudtok olyat, hogy az Isten az idővel, már rossz szó, de úgy gondolom manipulált, vagy kicsit játszott az idővel? Ugye, amikor visszament Akházon a napóra, mert Ezékiásnak mondta, amikor betegségből meggyógyult, hogy az lesz a jele, hogy te meggyógyulsz, és legyőzöd az asszírokat, majd épp az asszírok is megtámadták, hogy a napórán 10 fokkal visszamegy a nap. De érdekes volt, mert visszament az idő. Nem tudom, mennyi az a 10 fok, nem vagyok egy napóra szakértő, de a lényeg az, hogy visszament. Hát ugye az egy fura dolog, hogy az idő visszafele jár, ugye a sci-fibe szokták ezt eljátszani, de azt tény, gondolj bele, a keringenek a csillagok az égen, a nap. Isten hogy tette meg azt, hogy a napóra visszafele járjunk? Hát az Istennek van ilyen hatalma, hogy még a napot is képes visszafele forgatni, lehet így fogalmazni, vagy a földet hozzá képest, akkor mi életünkben nincs hatalma, hogy az életidőnket, azt mi jól tudjuk beosztani, és együttműködjünk vele? Ugye? Ugye emlékeztetik, hol ilyen a Bibliában, az Isten valami nagy csodát tette, és ott is az időt vel kicsit másképp bent? Tessék kérünk. Az Istennek arra is hatalma, hogy megálljon a nap az égen. Sőt, nem csak a nap, azt még a hold is. Ott hozzátett, hogy megállt a nap és megállt a hold egy egész napra. 24 órára. Értitek, hogy az Istennek van, ha van hatalma, hogy megállítsa a napot az égen. És miért állította meg napot az égen? Mert Józsué az ellenséggel küzdött. És tudjátok, a Bibliában az ellenség az nem kifejezetten az embert jelentette, hanem a bűnt. És az Isten el akarta törölni a bűnt és azokat, akik azonosultak vele, és Józsué felhuászkodott az Istenhez, és az Isten az ő kedvéért, mert ő győzni akart, megállította a napot és a holdat az égen. Hát az Isten erre képes. A mi életünkben nem volna erre képes. Voltatok már úgy, hogy én voltam, hogy emlékszem, hogy beszélgettem munkahelyen valakivel, úgy, mint hogy te, Dániel, beszélgettél a férfival, és így beszélgettem, és akkor kicsit úgy magamba szorongtam, mert mondom, hú, nekem dolgozni is kellene, megy az idő, mikor leszek kész, így ez járt a fejemben, mert most meg így beszélgettek itt valaki, elmegy az idő, tudjátok, és hogy leszek kész, nekem azt kellene csinálnom. És akkor az volt a csoda, hogy olyan volt, mintha nem is telt volna az idő, a munkámmal is készítettem, és így beszélgetni is tudtam. De Isten tudja ezt megtenni, hogy ő kipótolja azokat a dolgokat, amit mi esetleg talán veszteségnek élünk meg, mert most akkor nem lesz arra időm, ha nekem ezt kell tennem, akkor ehhez nem lesz időm, ha nekem oda kell mennem, akkor meg ahhoz nem lesz időm. Ugye mindig így mérítsük magunkba, akkor most mennyi az idő, ugye akkor most már nekem mennem kell. Hát az Istennek nincs hatalma, hogy a napot is megállítsa az égen. Pont ezzel akarna nekünk bemutatni, hogy az idő az én kezemben van. Ha rám bízátok magatokat, én a ti életetekben mindenhez adok időt. Hogy győzzetek, mint a Józsi is győzött, és le is győzte azt az 5 emeleus királyt, akik igencsak hatalmasok voltak. Vagy az Isten képes az időt lassítani is. Olyan értelem, hogyha jelenségként olvashatjuk, hogy az Isten azt mondja, hogy az angyalok, hogy tartsák féken a szeleket. Ugye? Isten fékez ezeket a dolgokat. Ugye féken tartani nem azt jelenti, hogy így maradt és nem megy tovább, az, hogy fékezik, de azért lassan előre halad. Ugye, de addig féken tartják, hogy ne szabaduljon el. És hogy az Isten népe elkészüljön Krisztus napjára. Vagy az Isten előre is tud az időbe menni, nem? Hát ezt látjuk a prófétáknál állandóan, nem? Az Isten mindig bemutat előre, hogy mik lesznek. Ugye János apostol előre látta azt, amik majd lesznek. Vagy Dánielnek Isten bemutatta a történelemben, hogy majd mik lesznek. Ugye? Vele tekintetett a jövőbe is. Kedves testvérek, én azt kívánom mindenkinek, hogyha az időnket szeretnénk pontosan kihasználni, és hát tényleg a perceket is értelmes, azon fő kívül, hogy mi tényleg az Isten igéjével foglalkozunk, azon kívül, hogy imádkozunk, azon kívül, hogy igyekszünk helyesen cselekedni az életben,
Még egy nagyon fontos dolgot szeretne az Isten a fejünkbe vésni, hogy az az ember éli jól az idejét, ugye, és azt tudja kitölteni az élet idejének minden percét, aki valóban ki is bejár azon az ajtón, amit Krisztus adott nekünk. Ugye azt mondta Krisztus, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam bemegy, megtartatik, be is kijár majd, és legelőtt talál. Ha mi Krisztushoz menjünk, mert ő a jó ajtó, akkor Krisztus mit munkál bennünk? Azt munkálja bennünk, hogy valóban az a szeretet legyen bennünk, amely ő benne is volt. És tudjátok, hogy valami nem fogy el soha. Hát a szeretet soha, ugye? Az időnk bár elfogyhat, már az életidőnk, mert az ugye mindig folyamatosan fogy, de aki ebben az életben a Isten szeretetében jár, annak mindig lesz ideje mindenre. Mert a szeretet soha el nem fogy. És ha mi igyekszünk a szeretetben élni, fel a barátainkkal, egymással is, akkor azt hiszem mindenre lesz időnk, ha meg csak magunknak szeretnénk élni, akkor lehet, hogy arra lesz idő, de másra nem lesz idő. Én azt kívánom nektek is és magamnak is, hogy ezután ugye új esztendő lesz, nem a fogadkozások éve, én nem szeretek fogadkozni, de az tökéljék el magunkba, hogy mi úgy éljünk, hogy tényleg az Isten szeretete legyen bennünk, hogy nyugodtan hajtjuk le a fejünket este, hogy tényleg, lehet, hogy nem tettem tényleg semmi látványosat, de az a szeretet volt bennem, és én úgy tudtam az emberekhez viszonyulni, és mindenkihez, hogy tényleg, ahogy is mondja a levágy, érdemes volt megszületnem. Érdemes volt élni. A szeretet nélkül az ember nem tud élni, de a szeretetben él, akkor az élet idejét jól fogja kihasználni, és abban tényleg ott van az Isten országa. És az Isten akkor tényleg fog adni neki hosszú időt, örökkévaló időt és végtelen időt. Ez valami hallatlan ígéret számunkra, bár tudom, ezt se tudjuk fölfogni, hogy örökkévalót és végtelent. A halált látjuk, de a Krisztus ezért jött el a földre, hogy minket felszabadítson az időbe zártságtól, hogy ne legyen vége. Azért halt értünk meg, hogy nekünk az időnk az tényleg végtelen legyen és hosszú. Amen.

0: Bízzál Istenben. Új év előttünk ismeretlen út, melyen nem tudjuk, lábunk merre jut az év ködében. Holnapod legyen bár bizonytalan, s az éj, a köd áthatolhatatlan. Bízzál Istenben. Egedre borulhat sötét felleg, melyre fejedről fájdalom pereg sáros ösvényen, de mégis bátran emeld fel a fejed, és csüggedő lelkednek ismételd, bízzál Istenben. Törjön bár zúgó vihar ellened, olyan bőszen, hogy már-már eltemet az özönvíz, de ne félj, kulcsold bátran a kezed, s tudva, hogy egy hatalmas kéz vezet, bízzál Istenben. Ha csak csalódást hoz ez az év neked, és érdemtelen szenvedsz ütéseket, te ne üss könyörtelen, hagyd az Úrra szenvedéseidet, mert ő jót, rosszat egykor megfizet. Bízzál Istenben. Ez az év sem lesz könnyebb, mint sok más. Ebben is lesz sok győzelem, hanyatlás, forró küzdelem. De soha ne alkudj meg a bűnnel. Harcold a hit harcát türelemmel, és bízzál Istenben. Ne félj, mint a tanítványok vélték egykor, hogy a bősz viharban elvesznek a tengeren, a hajó ma is jó kezekben van, s a túlsó partra juthatsz boldogan, ha bízol Istenben. Lelkem, miért nyugtalankodnál? Szívem, könnyesen miért busongnál? Testvérem, miért törne le a bánat, hisz nem soká meglátod égi hazádat, ha bízol Istenben.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket én is, így együttesen is. Örülök, hogy messzülről is, közelről is eljöttél, kedves vendégek és testvérek. A mai témánk kicsit a gyermekkorban nyúlik vissza. Amikor én gyerek voltam, akkor és jártunk hittanra, meg a szüleink is mindig mondták, hogy ne csináljál rosszat, mert az Isten mindent lát. Nem tudom, nektek mondták ezt, amikor gyerekek voltatok? Hogy az Isten mindent lát? És ő milyen hatásra volt rátok? Semmi? Ugye egyfajta... Hát igen, a gyerekek azért, a felnőttek talán kicsit humorosnak veszik ezt, mert hát ugye vagy elfogadják az Istennek a lényét, vagy nem. De a gyerekek, ugye azoknak őszintébb a lelke, és úgy tényleg valóban fél, én is emlékszem, hogy féltem, ú, az Isten most látja, mit csinálok, akkor biztos most meg fog büntetni. Ugye végig is attól féltünk, hogy az Isten megbüntet, mert látja, hogy rosszat teszünk. És mindig ezzel riogatták a gyerekeket, hogy az Isten mindent lát. Persze a felnőttek már elfelejkeztek el, hogy őket is épp úgy látja, mint minket. Ugye? A felnőttek már csak ilyenek vagyunk. De elég jó belerőzöl az emberbe ezt, hogy az Isten mindent lát, és akkor nem lehet elbújni, bár megpróbálhatja az ember, és ha rosszat teszünk, akkor biztos meg fog büntetni minket. Hát a mai világban is látjátok, hogy az emberekben is benne van ez a fajta, minek nevezzem, kíváncsiság, vagy minek, hogy mindent szeretnénk látni. Hogy az emberek is mindenbe be akarnak nézni, mindent szeretnének tudni, mindent akarnak látni, hogy ilyen műsorok alakulnak, mint a Való Világ, hogy aztán lássuk, hogy mit csinálnak az emberek. Mindenütt ipari kamerák vannak kitéve az utakra és az üzletekben, és mindenki figyel, mindenkit azt szokták mondani. Mindenki akar tudni mindent. Aztán, hogy mit látnak, meg mit nem, meg hogyan látják, azt tudjuk, hogy az ember szeme azért nem lát be mindenhová, bármennyire is szeretne, bármennyire kamerát is felszerelnek az emberek, bármit is meg akarnak mutatni, mindent úgy sem fogunk tudni látni. De én úgy gondolom, hogy az Isten tényleg valóban mindent lát. Ugye? Nem tudom, gondolkoztatok már azon, hogy az Isten, felkapcsolat, köszönöm. Az Isten valóban tényleg mindent lát? Gyerekkorban talán eltöprengtünk ezen egy darabig, aztán jól megijedtünk, bár nem biztos, hogy túl sokat változtatott azért a viselkedésünkön, de mint hiú emberek, vagy akik a Bibliát ismerik, vagy ismerkednek vele, azt komolyan veszük, hogy az Isten most, hogy itt ülünk és mindnyájunkat látja. Engem is, benneteket is. Látja azt, hogy hogyan ülünk, látja azt, hogy mire gondolunk, látja azt, hogy éppen most milyen érzések kavarognak bennünk, látja azt, hogy milyen ruha van rajtunk. Az Isten sok mindent lát, nem? Látja a tekintetünket. Ő szó szerint fizikailag tényleg lát. Ritkán szoktunk azért erre gondolni, hogy az Isten tényleg lát. És szoktuk mondani, hogy képletesen az Isten mindent lát, de hát lehet, hogy pont engem nem. Ugye? De ez nem csak, ugye, mert az Istennek a látás mondja, az kétféleképpen értelmezhető, érthetjük fizikailag is, az Isten tényleg fizikailag tudja, látja az arcunkat, látja a gondolatainkat, de végéletesen érthető, hogy látja azt is, hogy mire gondolunk. Ugye, hogy mik vannak bennünk, milyen érzések kavarodnak bennünk. Látja azt is, hogy mit fogunk majd, mi tervezünk, vagy mit fogunk majd tenni, amiről még mondjuk mi se tudunk. Előre is látja dolgokat. De fizikailag is valóban az Isten látja azt, hogy most éppen, hogy itt ültök, éppen mire gondoltok, hogy néztek ki, mi van rajtatok, milyen a hajatok színe, éppen éhesek vagytok, vagy szomjasok, vagy unalmasok, vagy fáradtak, vagy nem tudom. Szóval az Isten ezt mindig, minden pillanatban látja. Bármennyire hihetetlen, de az Istennek van ilyen hatalma, hogy ő mindent tud, mindent ért, ezt el kell tudni fogadnunk. Ugye azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a 4. fejezet 13. versében, hogy Istenek előtt mindenki, vagy úgy mondja, mindenek leleplezetlenek. Vagyis hát mindenki mezítelen előtte. Az Isten elől senki nem tud elrejtőzni. Hát eltakaratjuk magunkat sok mindennel, ugye? Feltüntetjük magunkat jó színbe, de az Isten az mindent lát. Ja, próbáltam egy-két olyan igét keresni, ahol az Istennek a tekintete milyen. Tudtok olyan igét, amikor leírja a Biblia, az Isten tekintete milyen? Igen. Például azt mondja, az Isten szem, mint a láng. Ugye, mint azt mondja a Jelenések 20. vagy 21. fejezetében, a tekintet elől eltűnik a föld. Az Isten csak néz és eltűnik. Vagy ugye azt jelenti, hogy tűz olyan a szem, mint a láng, az Isten szeme tiszta, mindent megvilágít, mindent átlát. Szóval tökéletesen. Érdekes, még az angyalok is azt írja, amikor mentek a tanítványok a sírhoz, és ott volt, tudjátok, egy angyal a sírnál, és azt írja az angyalról, hogy olyan volt a szeme, mint a villámlás. Ugye milyen tekintet az, ami olyan, mint a szeme, mint a villámlás? El se tudjuk kézzel, mert ilyet nem látunk, ugye. Hogy nyilván a tekintetben, a látásmódban benne van annak a lénynek a személyisége, a tulajdonsága is. Mint hogy nekünk is, hogy sok minden látszik a tekintetünkön, hogy milyen a személyiségünk, éppenségben milyen a hangulatunk, a kedvünk, meg mire gondolunk sokszor, vagy mire nem. Mi emberek, mint hogy gyerekkorban is megvolt az a szokásunk, ha rosszat csináltunk, elbújtunk a kert végébe, azért most is az emberben megvan ez a szintén ez az ösztönös hajlam, hogy az Isten elől, az ő tekintet elől el kellene néha bújni, vagy elrejtőzni, nem? Voltatok már úgy, hogy valamit, olyasmit csináltatok, ami helytelen is, és mintha az Istent úgy kizártátok volna az életetekből? Bár tudtátok, hogy van. De hogy az ember úgy, ezt az ember úgy megvakítja saját magát, nem? Úgy tesz, mintha az Isten nem lenne. Ugye milyen tragédia az, hogy a sátán, aki elkövette a megszületett az önzés, az irigység, ez a gondolkodásmód, azt gondolhat, hogy az Isten nem látja, mi van benne. Mikor pedig, ha a sátán már csak tudta igazán, hogy az Isten mindenható, és minden pillanatban mindig tudja a teremtményéről, hogy mi van bennük. És sajnos látjátok, az önzés, a bűn ilyen vakká teszi az embert, hogy megpróbál úgy tenni, mint hogy az Isten nem látna. Mint az Isten vak lenne. Szeretnék egyben kapcsolatosan egy-két igét felolvasni. Ha megnézhetitek a Zsoltár 101. fejezetében a 7. verset, A Zsoltár 101. fejezet 7. verset, hogy itt is Isten arról szól Dávid, hogy a gonoszok azok hogyan akarják, vagy hogy gondolják, hogy el lehet rejtőzni az Isten elől. A 7. vers így szól, hogy aki, és nem lakozik az én házamban, aki családságot művel, aki hazugságot szól, nem állhat meg az én szemeim előtt. Ugye arra céloz az Isten, arra szól az itt Dávid is, mert az Isten is, hogy aki hazugságot gondolkozik, mint a sátán is, az nem tud megállni az Isten szemei előtt, nyilván valahol hát el akar tűnni az ő szem előtt. Néha úgy is értető, hogy az Isten előtt nem állhat meg senki, aki gonoszságot művel. Azért mondja, az Isten megemésztő tűz a bűnnek. Senki nem állt meg az Isten előtt, akiben az önzés törvénye ott van. Hogy a 94. Zsoltárt, ha megkeresitek, itt a Zsoltároknál maradjunk. Egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni a 94. Zsoltár a 2-tól a 9. versig. Emelkedjél fel, te földnek virája, fizess meg a kevélyeknek. A hitetleneknek, Uram, meddig örvendezzek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorogatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre Jákob Istene. Eszméltek ti bolondok a nép között, s ti balgatogok, mikor tértek eszetekre. Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, s aki a szemet formálta, avagy nem láté. Aki megfedi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az ember tudományra tanítja. Az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valóak. Ugye milyen szép felszólítás, nem? Az emberek csinálják a gonoszságaikat, nem? Elnyomnak, nyomorgatnak, mindent csinálják, és aztán, hát emberek, eszméljetek fel. Hát ők a szemet formált, az nem lát? Hát azt gondoljátok, az Isten erről nem tud. Hát tudjátok, az emberek úgy élnek, és sokszor mi is úgy élünk, mint az Isten tényleg nem látna. Nem veszünk arról tudomást, az Isten igenis látja. Látja a nyomorgatást, látja a sok keserűséget, látja a gyűlöletet, látja az örömöt is. Az Isten mindent, minden pillanatban lát. Vagy még egy igét szeretnék felolvasni az Ézsaiás 29.15-ben. Kicsit tovább lapoztuk az Ézsaiás 29.15. versét. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván, ki lát minket, és ki ismer minket. Milyen tragédia, az ember úgy gondolkozik, hogy hát amit titokban csinálunk, hogyha elrejtjük azt, hogy mi mit tervezünk, mire gondolunk, ugye sokszor nagy emberek összeülnek és tanácskoznak titokban, és terveket szőnek, hogy hogyan lehetne embereket kihasználni, vagy kizsákmányolni, vagy országokat elpusztítani, azt mondja, hogy és azt mondják, hogy hát ki lát minket. Hát erről senki nem tud. Ugye? Pedig hát azt mondja az írás, hogy nincs olyan dolog, ami a napvilágra ne jönne. Ugye előbb-utóbb sokszor minden kiszokott derülni. De látjátok, hogy az Isten mindenütt jelen van, az Isten, aki formálta a fület és a szemet, az épp úgy lát, sőt, ugye jobban, mint az ember, és épp úgy tudja, hogy mit forgatnak az emberek a fejükben, és milyen gonoszságokat tervenek, vagy a másik ember ellen. És bárhol is van az ember, elrejtőzhet akárhova, elbújhat a föld alá, de az Isten mindenütt jelen van. Az Isten ott van az utcán, ott van a gyülekezetekben, ott van az összejöveteleken, ott van a munkahelyeken, ott van a családokban. Az Isten nem úgy van jelen, hogy hát, mellézős, mint az ipari kamerá, hogy néha ránézek a monitorra, hogy mit csinálnak abban a családban, tudjátok. Az Isten nem így figyeli az embereket, ő minden pillanatban jelen van, és minden pillanatban mindenkinek ismer a gondolatait. Ha ennyire kivagyunk, már időzőjelbe téve, szolgáltat az Isten tekintetének, ugye nem lehet elmenni, elbújni az Isten tekintetre, elrejtőzni. Szerintetek jó ez nekünk? Hát nyilván a gonoszoknak, akik úgy szeretnék a rosszat tenni, hogy ne tudjon róla senki, azok biztos azt mondják, hogy ez nem jó. Ti hogy érzitek? Jó az, hogyha mondjuk ez tudatosulna bennünk, hogy éppen most arra gondoltam, hogy ezt kéne csinálni, de ez nem egészen jó, na de az Isten ezt most látja. Vagy tudok úgy tenni, mintha az Isten nem látná. Jó az, hogy az Isten mindent lát, és mindenre figyel, és mindig ott van a szeme rajtunk. Hát kinek jó, kinek nem. Meg mikor jó, mikor nem. Gondoljatok bele, hogy akik szülők, azok szeretnének tudni mindig, minden pillanatban mindent a gyerekeikről? És nem szeretnék, és nem aggódva figyelik, vagy örömmel, vagy attól függéppen milyen a helyzetük, hogy mi szeretnének mindig ott lenni és segíteni, hogyha segítségre szorulnak. Ugye az Isten nem úgy tekint ránk, hogy beletolakszik az életünkbe. De az Isten nem tapintatlan. Nem oda megy, és na most mit csináltál, rosszat csináltál, megint rád koppintok, szóval Isten nem ilyen szemérmetlen. De az tény, hogy az Isten ott van. És akik ismerik a Szentírást, hogy komolyan veszik, tudják, hogy Isten tényleg jelen van. A 101. Zsoltárban van még egy nagyon szép ige, amit Dávid mond a 101. Zsoltár 6. versében. Így mondja Dávid, hogy szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Azt mondja az Isten, hogy én szemmel tartom a föld hűségeseit. Ugye nem úgy tart minket szemmel, mint a rendőrség, amikor figyel valakit, hogy szemmel tartják, azt szokták mondani. De azt mondja, hogy szemmel tartom azokat, akik hűségesek hozzám. Szemmel tartom, és tudjátok, a szemmel tartás nem azt jelenti csupán, hogy hát nézem, hogy ők most itt úgy küzdködnek a földön. Miért tartja az Isten szemmel az ő hűségeseit? Hát amikor kell, akkor segítsen, nem? Hogy bátorítson, hogy vigasztaljon, hogy erőt adjon, hogy támogasson. Hogy amikor hozzáfordulunk, akkor meghallgat. Hiszen, hogy Dániel mondta, hogy az Isten innen tudja mindig, minden pillanat, hogy mire van szükségünk, vagy hogy értse az, hogy egyáltalán mik vannak bennünk. Az Isten azért tart minket szemmel, mert segíteni akar. Nem akar, hogy elveszünk. Vagy van még egy nagyon szép zsoltár, szintén a zsoltárokban a 139. zsoltár. A 139. zsoltár végig arról szól, hogy milyen jó, hogy az Isten minket ismer. Milyen jó, hogy az Isten minket már akkor ismert, amikor meg se születtünk. Milyen jó, hogy az Isten elkísér, mondhatnám, tényleg szemmel tart, az egész életünket figyelemmel kíséri, és állandóan készen van, hogy segítsen nekünk, hogyha mi segítségű hívjuk az ő nevét. A 139. zsoltár, és egy kicsit hosszabb részt szeretnék felolvasni, hogy figyeljétek azzal a szemmel, hogy az Isten hogyan figyel az emberre már kicsi korától. Szóval, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkerésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. A 139. zsoltár, és egy kicsit hosszabb részt szeretnék felolvasni, hogy figyeljétek azzal a szemmel, hogy az Isten hogyan figyel az emberre már kicsi korától. Szóval, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkerésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzáltál engem, és fölöttem tartott kezed.

eszme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől és a te orszád elől, hová fussak? Ha mennybe hágok fel, ott vagy. Ha sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előled az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, vagy alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott még ez sem volt meg közülük. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagyok azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénnél, és felserkenek, és mégis veled vagyok. Ugye milyen csodálatos leírás Dávid rész, hogy az Isten mennyire figyele az ember életét már kicsi korától, már amikor meg se volt. Ugye az Isten formálta az anyja méhében, nem? Isten az egész életünket végig kíséri. Az Isten mennyire kegyelmes, és mennyire tapintatos, és mennyire szerető az Isten, hogy ott van. És ne azt mondja, hogy hová, azt mondja, a sötétség sem tud elrejteni előled. A sötétség is olyan lesz, mint a világosság. Ahol az Isten jelen van, ott nincs sötétség. Ott mindig világosság van. Jó Isten, milyen kegyelmes és milyen szerető Isten, hogy mennyire hordozza az ő teremtményeit, és mennyire gondot visel rá, és mennyire figyel rá. Egy kicsit az Új Szövetséghez is érjünk. Az Új Szövetségben csak három dolgot szeretnék, nem is én kiemelem, amit Jézus Krisztus emelt ki, hogy az Isten három dologban Isten különösképpen figyel ránk. Különösen néz minket. Nyilván mondtam, az egész életünket az Isten figyelemmel kísérés. Szó szerint is lát minket minden küzdelmünkben. De itt az Úr Jézus maga három dolgot emelt ki, ahol az Isten minket különösen figyel, különösen néz. Nyugodtok, melyik ez a három? Az a szó, hogy néz, ez azért mondtam, hogy szó szerint benne van. Amikor az imádkozásról szól az Úr Jézus a Szentírásban, és azt mondja, hogy a te atyád, aki titkon néz, bizonyja megfizet néked. Ugye ez volt az egyik. Itt van még a kettő különben, egyik előtte, a másik utána. Ha megkeresetek a Máté 6. fejezetét, ott olvashatjuk is szó szerint. Máté 6. fejezetében van. Mondjuk a 3. és a 4. verstől olvasom. Az egyik, amikor az Isten nagyon figyel, a Mátai 6. fejezete, és a 3. verst olvasom. Te pedig, mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnát titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfized néked nyilván. Érdekes, hogy Krisztus ezt emelte ki, nem? Nem tudom, most nem néztem át tüzetesen az Új Szövetségben, hogy hol van még ilyen konkrétan megfogalmazva, hogy az Isten titkon néz. Hogy az Isten látja azt, hogy te milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal osztogatod a te alamizsnádat. Ugye a következő pedig, és mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik gyülekezetekben és az utcákon szegletén felállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nétek, elvették a jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és az atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Figyelitek, hogy itt is hogy kiemelt az Úr Jézus, hogy ha imádkozol, ugye az emberek hogy szeretnek imádkozni, hát hogy az emberek lássák őket. Aztán én egy imádkozzatok, hogy az emberek szentnek gondoljanak benneteket, hanem úgy imádkozzatok, hogy az Isten lát benneteket. Szoktatok arra gondolni imádkozás közben, hogy az Isten most titkon néz? Ugye látja maga fizikai valónkat, de látja azt is, hogy milyen gondolatok, milyen dolgok foglalkoztatnak, milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen érzésekkel,
közeledünk az

0: Istenhez. És vajon miért mondja itt Jézus, ugye, hogy az Atya titkon néz? Az Isten valahogy fokozottabban figyel ránk, amikor valami olyat teszünk, ami, hogy mondjam, közvetlenül a lelkünkből, vagy nem a lelkünkből jön. Ugye az Isten megszújtjuk, az egy nagyon kapcsolat az Istennel, és nem mindegy, hogy milyen lelkülettel, milyen szívvel fordulunk hozzá. És még az utolsó gondolat, ez a 16. és 18. versben van benne ebbe a fejezetbe. Mikor pedig beütörtök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom, nétek elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kedd meg a te fejedet és a te orcádat, mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ugye mind a három gondolatban benne volt az Isten titkon van, titkon néz, és megfizet néked nyilván. Tehát aki nem az embereknek akar tetszeni, úgymond, hogy lássák az emberek, hanem őszintén az Istenhez fordul, azt az Isten bizonyára meg is hallgatja. És azt mondja, meg is fizetné ki nyilván. Nem tudom, hogy azon gondolkoztatok, vagy tapasztaltatok már magatokon, hogy így fogalmazok az Isten figyelő tekintetét. Azt hogyan lehet tudni, hogy az Isten figyel? Nyilván az igében le van írva, hogy az Isten mindent lát, és most is olvasva az Isten néz, ugye? De hogyan érezzük a lelkünkben, ugye most beszélgettünk az érzésekről, hogy az Isten tényleg ott van és figyel. Nyilván az Isten szent lelke is ott van, és ő rögtön figyelmeztetően mondta, hogy a lelki ismeret megszólal, hogy esetleg ez helytelen. Nyilván érzékelhetjük az Isten nem közvetlenül a közvetlen a jóságát és az életünkben, hogy az Isten például most valakinek tényleg nehézsége van, és az Isten kiemeli, akkor azt mondom, az Isten csak nem felejkezett el rólam, nem? És figyel. Vagy olyan szép, tudjátok, William Blake-nek az a Mások bánata című verse, nem tudom, ismeritek? Mások bánata, nem? Hogy ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, míg könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belinkoltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, és mi meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Hogy az Isten ott van mindig velünk. Akkor is, amikor talán mi nem is gondolnánk rá, szóval mellénk ül és sír velünk, együtt érez velünk. Van egy ige, amit talán erre én találtam, a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. 13. verse. Figyeljétek meg ebből a szempontból, hogy az Isten hogyan tud, úgymond, vagy hogyan érezhetjük rajtunk a tekintetet, és hogyan figyel ránk. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. és 13. verse. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásaig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenki messzelen és leplezetlen annak személy előtt, akiről mi beszélünk. Milyen érdekes gondolat, nem? Azt mondja a Pál, hogy az Istennek a beszéde milyen? Az elhat mindenhová. Egészen a szívnek a legmélyéig. Olyan, mint hogy az Isten az ő szaván keresztül figyel minket, most nagyon képletes akarnak lenni, nem? Az Isten beszéde másképp, hogy mondja, mi az Isten beszéde? Világosság, nem? Az Isten beszéde, mint a lámpás, az Isten igéje, az bevilágít mindenhová. Tulajdonképpen, mert az Isten beszéde mivel azonos, vagy kivel? Hát Istennel magával. Tehát az Isten, ha amikor olvassuk az Isten igéjét, az olyan, mint hogyha hagyjuk, hogy hasson ránk, olyan, mint hogy az Isten maga nézne belénk. Már képletesen, értitek? És amikor az Istennek a beszéde, az igéje vezet egy embert, vagy az Isten törvénye vezet egy embert, akkor olyan, mint hogyha mindig az Isten, mint ahogy az ige mondja, a szemeimmel tanácsollak téged. Nem? Tehát az Isten igéje az, mint azt mondja Dávid, a te igéd nekem, szövét nekem, ugye a lábam előtt, lámpás. Az vezet, azáltal látok, és ezáltal az Isten igény keresztül lát minket. Nyilván fizikai is lát, de így kézzel foghatóan ragragadhatjuk, hogy az Isten tényleg jelen van. Ha? Már legalábbis, aki hagyja, hogy az Isten igény azt őt úgy vezesse, és úgy hason rá. Isten beszéde az tényleg olyan, mint a lámpás, és vezeti az embert, hogyha az ember hagyja, hogy vezessen, vezesse őt. Szóval láthatjátok, hogy ja, még sok mindent fel lehetne sorolni, hogyha gondolkoznánk ezen tovább, de a legfőképpen ugye ebben ragadhatjuk meg gyakorlatban, hogy az Isten hogyan lát minket, hogy az Isten igéje az bevilágít a lelkünk mélyébe. Nyilván tudjuk az igébe, az Isten minket lát és néz, mert neki mindenható hatalma van, és most is látja, hogy éppen mire gondoltok, vagy mennyire unjátok már, már csak háromnegyed van, hogy mennyire nem. Mert ugye mi egymás elől nagyon jól el tudjuk titkolni a dolgokat, de az Isten elől nem lehet eltitkolni semmit, ugye az Isten elől nem lehet elrejteni semmit. Most egy kicsit megfordítom a kérdést, hogy azt mondtuk, az Isten tehát mindent lát, mindent ért, mindig tudja minden pillanatban, hogy éppen most mi bánt benneteket, vagy mi nem. Vajon mi nézhetjük az Istent? Szemlélhetjük az Urat? Keressétek meg a 16. Zsoltárt. 16. Zsoltárban van egy nagyon jól ismert ige. Nyilván mi szemtől szembe nem láthatjuk az Urat. Ugye azt mondja a Szentírás is. Isten maga mondta Mózesnek, hogy engem ember nem láthat, hogy élebe maradjon. Szent nem, nem láthat. De azt mondja, megláthatjuk az ő jellemét. A 16. Zsoltár, a 8. és 9. vers így olvashatjuk. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvend az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Hát mi az, hogy az Úrra néztem szüntelen? Ja. Vagy van még egy igehely, amit elolvashatunk, ugyanitt nem messze fordítottak egyre a 25. Zsoltár 15. verse. 25. Zsoltár 15. verse. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki törből a lábamat. Azt mondja, az Úrra néztem szüntelen, szemeim mindenkor az Úrra néznek. Dávid úgy mondja, mintha minden pillanatban az Isten szemlélné. Nem, nem szünet nélkül. Szóval mindenkor. Tessék magad.
1: Ja, lehet hozzászólni?
0: Röviden.
1: Erő a tükörnek, és a tükörben látom, hogy a hibáinkra, és a törből, és a kis kihúzva a
0: Az is benne van. Az apostolok cselekedete a 2. fejezet 25. verseiben idézi Péter vissza ezt a 16. Zsoltár ígét. Érdemes azt is elolvasni, hogy a 2. fejezet 25. verse az apostolok cselekedetében. Mert Dávid ezt mondja őróla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Szóval az Isten nem csak azért van jelen, mint tükör, hogy Magdika mondta, hogy most lássuk esetleg, hogyha rossz irányba megyünk, hanem azért is jelen van, hogy meg ne tántorodjam. Szóval az Isten elsősorban nem azért mondja azt, hogy tekintsetek én rám, és akkor féljetek, nehogy rosszat csináljatok, hanem hogy tőlem erőt nyerjetek, hogy tőle hozzám forduljatok. Ugye amikor azt mondja Dávid, hogy én szüntelen az Úrra néztem, mindenkor magam előtt látom az Urat, hát most, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, ugye feltetném a kérdést, amit Dávid is feltette. Hogyha mi ezt való tudatosítjuk a lelkünkben, hogy én magam előtt látom az Urat, mit jelent tulajdonképpen az, hogy én az Úrra néztem szüntelen? Most ha kérdezném, ezt a gyakorlatot ti hogyan vinnétek véghez? Nagyon szép költői beszéd ez. Nagyon jól is hangzik. De most innen kimentek, akkor hogy mondhatják, hogy mondhatnátok imádságba azt, amit Dávid, hogy a nap végén, hogy én magam előtt láttam az Urat, vagy én mindig az Úrra néztem szüntelen. Igen? Kinek van még gondolat erre? Ez egy gyakorlati kérdés, ugye most mondhatnék nagyon szépeket, de nincs gyakorlat, akkor a szép az elszáll, aztán semmi nem marad utána. Dávid, hogyan tudott úgy gondolkodni, mintha mag előtt látta volna az Istent. Ugye az, bocsánat, mert az elég evidens, hogy az Isten lát minket, ugye azt nem kell nagyon bizonygatni. Na de hogy én úgy éljek, hogy én magam előtt lássam az Urat minden nap, az már nem olyan kézenfekvő. tessék most, hogy én tényleg úgy tudok élni a mindennapokban, hogy én magam előtt látom az Urat.
1: Én
0: tessék, gyöngyike.
1: Nem jól ismertem Istennek a legfélét. Tudtam minden jó cselekedetnek az útját.
0: De nem csak, hogy a...
1: Mit kell tenni? Igen. Mi az Isten beszéde szerint az a helyes út?
0: Ez is jó megközelítés, sőt, benne is van, amit te mondtál, de az Isten beszéde milyen képet mutatott Dávidnak magáról az Istenről? Hát, hogyha valaki, most elnézést, hogyha valakit nagyon megismerünk, és akár szüleinkhez kötődtünk, akkor amikor eszünkbe jut, akkor mi jut eszünkbe, a beszéde, vagy az, hogy ő milyen? Hát az, hogy milyen a szülő, nem? Értitek? Hogy ha valaki az Isten lényét komolyan veszi, az igaz, amit mondtatok, valóban ott van a beszéde, de más az, ha én csak a beszédét idézném, vagy más az, hogy én a beszéde mögött látom tényleg azt az Istent, aki Mózesnek is bemutatkozott, amikor Mózes látni akarja. Az Úr kegyelmes Isten, irgalmas Isten, megbocsát bűnt, vétket, ezer iziglem. Hogy úgy tudta Dávid látni az Istent, hogy amikor ő nehézségbe került, mert Dávidnak azért volt rengeteg nehézsége, amik bújdosott a 19 év alatt, ő mindig maga előtt látta az Urat, hogy az Isten kiemelőt, úgyis mondta, hogy kiemeled lábamat, azt mondja, a törből. Hogy az Isten megmentő őt, nem csak a fizikai nehézségből, hogy most rá támadtak ellenségek, hanem akár a saját benne, ugye a legnagyobb ellenségünk bennünk van, azt szoktuk mondani, hogy az önző természetétől mindig az Istenre tudott tekinteni, mert tudta, hogy az Istenben nincsen sötétség, csak világosság. Gondolj bele, hogyha most ezt a gyakorlatban hogyan lehetne megvalósítani. Gondolj bele, hogy az életben ugye beszélgetnénk, hogy az érzéseink visznek erre, meg visznek arra. Jönnek bizonyos élethelyzetek. Az érzéseink, a körülmények, meg az ellenség hozzák rögtön a megoldást. Ami emberileg megoldható volna. Akkor egy hívő ember kire tekint? Mi érdekes módon belül el tudjuk dönteni azt, hogy én az Istenhez fordulok, én az Istenre nézek, vagy pedig szóbálok azzal, amit diktálnak az érzéseim, amit mond a szomszédom, amit a körülmények, amire a körülmények szorítanak. Mi ezt mindig eldönthetjük magunkban. Engedek a csüggedésnek, engedek a félelmeknek, engedek az emberi logikának, ugye a rációnak, ami olyan kézzelfoghatónak tűnik, vagy azt mondom, hogy én az Úrban bízom szüntelen. Én inkább az Istenhez fordulok, belülről az Isten felé. A Dávid ezt tudta nagyon jó gyakorolni, lehet így fogalmazni. Ő az Úrra nézett szüntelen. Ő nem a körülményeket nézte, hogy most mindjárt végem van, mert sokan támadnak rám, vagy amikor a fia is elüldözte Absalon, és menekülnie kellett, hogy akkor most vége mindennek. Akkor sem, nem csüggett el. Szóval, mert tudta, hogy az Isten lénye milyen. Az Isten nem azért tartja őt szemmel, hogy rosszat csinálsz, és akkor mostani. Az orrodra kopintok, hanem azért, hogy fordulj hozzá, mint hogy gyerek fordul a szülőhöz. És én kiemelem a lábad, vagy kihúzom a lábadat a törből, vagy a csapdából. És gondoljuk bele, hogy ha azt mondjuk, hogy mi is az Úrra nézünk szüntelen, és jönnek bizonyos élethelyzetek, akkor merre nézünk, akkor rögtön? Hát akkor most nézhetünk az Istenre is, választhatjuk őt, mert megismertük, hogy mondtátok az ő beszédéből, tudjuk, hogy ő kicsoda, és 100%-osan bízhatunk benne, bár hiába szól minden körülmény a helyzet ellen, de az Isten nincsen lehetetlen, vagy pedig engedek a körülményeknek, meg bizonyos, ami jutnak eszembe, gondolatok hatásának. De érdekes, hogy mi tudjuk a belső, így mond, szemünket fordítani. Mi eldönthetjük, hogy erre vagy arra. Dávid ezt nagyon megtanulta az életében, hogy ő az Úrra nézze szüntelen. Mikor látunk, ugye Dávid így imádkozott még egy igeért a 112. Zsoltárban, a 18. versben, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Ugye még azt is az Istentől kért, hogy az Isten adjon neki világos, hogy lássa úgy az Isten igéjét, az Isten beszédét, az Isten törvényét, magát az Istent, hogy az csodálatos, hogy az szép, hogy az igaz, hogy az tiszta. Mert csak az Isten tud nekünk világosságot adni. Még egy befejező gondolatot szeretnénk nektek mondani. Mikor látom igazán tisztán? Hát, mert az élet az elég zavaros szokott lenni, azért nem, és nem mindig lát az ember tisztán. Mikor tud az ember tisztán látni? Jézus Krisztusnak erre volt egy felszólítása. A Máté 6. fejezetében, hogyha megkeresitek, bár a Lukács 11. fejezet aztán még jobban kifejezi, ugyanaz a gondolat van benne, mondjuk a Lukács 11-ben. Mert nem mindig lát bizonyos helyzetekben az ember tisztán. És Jézus figyelmeztetett minket, hogy vigyázzunk, mert csak akkor látunk tisztán, ha vigyázunk a lámpásra. A testnek lámpása a szem. Ugye? A Lukács 11. fejezet 34. versében olvashatjuk ezt. A testnek lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, amely te benned van, sötétség ne legyen. Annak okáért, ha te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint amikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságává. Ugye mit is mondott Jézus magyarul? Krisztus azt mondta, hogy a testnek lámpása a szem, mikor? Azért, ha a te szemed őszinte. Mikor őszinte az embernek a szeme? Igen, ha belül világosság van, ugye? Nem? Azt szokták mondani, hogy egy embernek a szemén azért tükröződik valamennyire a személyisége is. Ugye? És hogyha mi olyasmit engedünk be a lelkünkben, amelyek a világosságot úgymond erősítik, akkor ami a szemünkön, ahogy nézünk, ahogy az egész arcunk, ahogy az egész lényünk megnyilvánul, akkor az világosság. Mert nyilván szívből származnak azt a Krisztus a gonosz gondolatok, meg a jó dolgok is. És hogyha mi a szemünk őszinte lesz, ha mi olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek ezt a belső világosságot erősítik, akkor helyesen fogunk látni dolgokban, nem? Ehhez meg mi kell? Hát megint, ahogy szoktuk mondani, hagyni kell, hogy az Isten tanítson minket és neveljen. És ne engedjük be olyan dolgokat a mi lámpásunkon keresztül, amelyek azt mondja, a sötétségét teszik belülről is az embert. Mert azt mondja, hogy ha belül sötétség van, akkor mekkor ott a sötétség? Hát akkor nem látunk az orrunknál se tovább. Erre mondta Krisztus a farizeusoknak, hogy vagy az egyik tanítványának, hagyd a vakokat, hagyd vezessék az ő vakvezetők, hagyd vezessék a vakokat. Mind a ketten vakok, és mind a ketten a verembe fognak esni. Azért ti is tudjátok, amikor nem ismertük az Isten igéjét, ami megvilágosít minden embert, ahogy Pál apostol mondja, mekkora sötétségben voltunk. Ugye? Persze azt hittük, hogy látunk, de nem láttunk semmit. De amikor az Isten igéje ott világosságot teremt, és egy embernek a gondolkodását, az egész belső lényét, a céljait, a vágyait, az érzéseit megváltoztatja, akkor az ember olyan, hogy kezd látni, azt tudtuk. Kezdjük most már látni, hogy az Isten miért is hívott el minket, és miért is teremtette erre a földre, és az ember azt mondja, akkor lesz a szeme őszinte, mert az Isten kitakarítja onnan azokat a dolgokat, hogy azokat a rossz önző vonásokat, amelyek vakká teszik az embert. De tudjátok, hogy ez nagyon gyorsan meg tud az ember sötétülni, nem? Az Isten megtisztítettől, ő szeretné, hogy az az őszinte szem az őszinte is maradjon, és mindig tudjunk az Istenre tekinteni. Ha mi az Úrra nézünk szüntelen, akkor növekszik bennünk a világosság. És egyre jobban fogjuk látni azt, hogy az Istennek mi a tervelünk, mit szeretne a hétköznapokban is tud minket úgy vezetni, mert mi is meglátjuk, hogy ez a helyes út, ezen járjatok. Ha pedig engedünk a saját ugye, érzéseinek, ahogy mondtuk, kívánságainak, akkor az ember kell sötétülni, és már nem fogja olyan tisztán látni, amit látnia kellene, és már nem lesz a szeme őszinte. Kedves testvérek, én kívánom, hogy ne felejtsük el ezt a két dolgot. Azt, hogy az Isten mindent lát, és innen kimentek, akkor se felejtsétek, az Isten most is lát. Ugye? Akárhova menjünk, az Isten mindig mindent lát, látja a mi egész valónkat, mind kívülről, mind belülről, és azt mi se felejtsük el, hogy az Úrra nézünk mi is szüntelen. És bármi is támad a mi életünkben, inkább a belsőnkkel, azzal a belső szemünkkel, az Istenre tekintsünk, és ne a érzéseink, vagy a saját kívánságaink, vagy a körülmények befolyásoljanak minket. Én azt hiszem, hogy ha mi úgy közöttünk az Istenhez, az Isten munkálkodik bennünk, ahogy Dávid is kérte, hogy nyisd meg az én szemémet, hogy szemlélem a törvényedet, csodálatos voltál, hogy tényleg úgy tudjunk hitben erősödni, és az Istenre hagyatkozni, hogy mindig az Isten legyen a mi lámpásunk, és a mi tekintetünk az tényleg őszinte legyen, és ne a sötétség, hanem inkább a világosságban növekedjünk. Amen.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunk utolsó előtti előadásához érkeztünk. Adi Endre és a Biblia. 4 hét múlva Babits Mihállyal fogjuk befejezni a sorozatunkat. Beszéltünk Petőfiről, Aranyról, Tompa Mihályról. Most Adi a témánk. Az biztos, hogy a magyar költők közül talán, hogy úgy mondjam, manuálisan is a Bibliával Adi ápolta a legszorosabb kapcsolatot. A Bibliáját mindig magánál hordta, igaz, egyszer a tűzbe vetette, a 10-es évek közepén, amikor már gyógyíthatatlan beteg volt, egy ilyen félig elmeháborodott állapotában a Bibliát megfogta és bevágta a kályhába. De becsületére legyen mondva, hogy újat vett magának, és ha valaki elmegy ma Budapesten az Adi emlékhelyre, az emlékszobába, ott az a halottas ágya melletti éjjeli szekrényen ott van ez az új Biblia is, megviselt Biblia, tehát ő forgatta a Bibliát. Főleg az ószövetségi prófétákat, nagy hatással volt rá Ézsaiás próféta. Ha nagy verset akarnak olvasni, olvassák el az Ézsaiás könyvének margójára című Adi verset. Ézsaiás könyvének margójára. Ez egy világháborús vers. Körülbelül olyan vers, mint a Krónikás ének 1918-ból, szintén nagy Adi versek egyike. Ezen kívül a Nincs itt ország című verset ajánlom, ami Joel próféta hatására íródott. Joel, Nincs itt ország, ez a versnek a címe. Szerette még nagyon Hóseás prófétát, egyáltalán mondom az ószövetségi prófétákat, de úgy egészében véve az egész Bibliát, hiszen református szülőktől származott. Jó tudni azt, hogy Érmint Szent most már nem létezik. Még a Ceausescu rendszerben Érmint Szentet átkeresztelték. Adi Endre lett a neve. Tehát ha önök kimennek, és akár Szatmárnémeti, akár Nagykároly felől betájolják magukat, és el akarnak menni Adi szülő falujába, ott ezt kell keresni, hogy Adi Endre. Ez körülbelül olyan, mintha Szekszárdot mi Babits Mihályra változtattuk volna. Mi ilyen nagy dologra nem vagyunk képesek, a románok igen. Én először azt hittem, hogy utcanévtábla, de aztán mondták, hogy ezt már Ceausescu egyik első rendelkezései között volt, mert a diktátorok szeretik a költészetet. Rákosi Mátyás kedves költője Babits Mihály volt, mert ő tanára is volt neki Szegeden, ahol ő ugye adai születésű lévén járt. A diktátoroknak a költészet éhsége Nérótól fogva kifejezhetetlen. Tehát ez ennek köszönhető tulajdonképpen. Ha valaki meglátogatja az Adi házat, sok élménnyel lesz teljes. Egyrészt a zsuffedeles kis házikót is felújították, mellette ugye Adinak nagyon nagyra törő volt az édesapja, ilyen polgárházat épített ugyanazon a telken, és a két ház között van egy akkora Adi szobor, hogy az ember azt hiszi, hogy Sztálin szobor, mert olyan nagy. És hogyha egy kicsit végigjárjuk azt a fertájt, akkor Adi költészetének egyik jellegzetességét is meg tudjuk fejteni, mert a temető pár száz méterre van. Ma is bekerítetlen temető, a falu végi temető. Adinak sok babonás, lidérces, sejtelmes, tényleg kálvinista emberhez nem illő, inkább római emberhez illő sejtelmekkel, babonákkal, varázslatokkal teli költészet ennek a temetőnek köszönheti a létét. Sok mindent megért Adi költészetéből, aki elmegy ezekre a forrásvidékekre. Adi persze Zilahon, Debrecenben, Nagykárolyban, Budapesten és főleg Párizsban működött. Ne felejtsük el, hogy újságíró volt, tehát műveltségi rétegei szerint a gyors ismeretszerzés és a még gyorsabb ismeret átadás embere. Nem egy elmélyült gondolkodó, ami mondjuk illenék a Bibliához. A Bibliából is inkább úgy kicsippentett dolgokat, de azt meg kell hagyni, hogy nagyon jellegzetes dolgokra érzett rá. És azt is meg kell hagyni, hogy a magyar költők közül, főleg 20. századi költőink közül a nemzet sorsára, a magyar népnek az állapotára vagy jövendő fejlődésére nézve azért Adi Endre mondta ki a legsúlyosabb dolgokat. Ezeket érinteni fogom az előadásban, és többek között ezt is az magyarázza, hogy az ószövetségi proféták nemzetismeretét, jövő ismeretét is magába szívta. Ha Adi Endréről tetszenek hallani, én ezt megkérdeztem Magyarországon, hogy kinek mi jut eszébe Adi Endréről.
Általában két dolgot mondanak az emberek. Csodálatos versek és lesújtó élet. Ahogy egy külföldre szakadt magyar költő mondta, nem róla egy másik hasonló sorsú költőnkről, roncs és ragyogás. Roncs és ragyogás. Az élet roncs, mert egy végletesen eltékozolt, főleg az ivászatban, de egyéb más narkotikumokban is eltékozolt, és mindösszesen 42 évet megélt életről beszélünk. Ezt is Báró Hatvani Lajosnak köszönheti, aki mai értékben mérve 10 milliókat szentelt arra, hogy őt bizonyos betegségekből kigyógyítassa, ez nem sikerült. Nagy dolog, hogy 42 évig egyáltalán ért. Ilyen életmód mellett, ilyen éjszakai lumpolás mellett, amit Fülep Lajos rögzített, a magyar műkritikus, aki egyszer-kétszer vele tartott, és eliszonyodva jegyezte fel, hogy egy ember mire képes. Hát egy állat nem képes ennyire, mint Ady Endre volt, roncs. De másrészt a ragyogás, mert az ő költészete elevenen példázza azt, hogy Isten a roncsokból is mit tud előhozni. És hogyha egy ember elesett is, az egy ember elesettségét sok minden magyarázza például. Magyarázza például a szülői nevelésnek a riasztó hiánya, ezért ezen az előadáson újra fölhívom a kis füzetünkre a figyelmüket, hogyan bánjunk a gyermekkel. Hogyan bánjunk a gyermekkel. Az anya és az apa tűz és víz volt. Az anya tele érzelemmel, finomsággal, gyengétséggel, az apa nagyon rátarti, kemény, konok ember. Adinak a nevelése az maga a csőd. Sok mindenki életútja a neveléséből leszármaztatható, természetesen mindenki maga felel az életért, de egyrészt az újságíró élet is, ez a nagyváradi, budapesti, főleg párizsi, ivós, lumpolós élet, ez biztos, hogy szétszette Adinak az életét, egyrészt tehát mindenki roncsnak mondja. Ugyanakkor viszont a gondolkozás bizonyos jegyeiben, amikor ő gondolkozott az asztal fölött és nem az asztal alatt, akkor viszont olyan ragyogás és olyan a magyar költészetben, erre is választ keresnék az előadásomban, hogy a magyar költészet egyik legbabonázóbb tehetsége mér Ady. Ady valósággal úgy megbabonázta itt az elmúlt évtizednek az olvasóit, fiatalokat, időseket egyaránt, mint a 18. században Goethe, amikor megírta az ifjú Werther szenvedéseit, és mindenki öngyilkos lett, vagyis hát nagyon sokan lettek öngyilkosok ennek hatására, mert úgy beszélt a világfájdalomról és az öngyilkosságról, hogy az emberek ezt készpénzek vették, és maguk is levetették magukat az ormokról. Adit is féktelen rajongás veszi körül mind a mai napig. Ugyanakkor nagyon éles kritika, a végletek hullámoznak Adival kapcsolatban. A rajongókat önök is tudják, mert ezekkel állandóan tele van az élet. Én inkább a kritikus hangra és a legnagyobb kritikus hangra hadd hívjam föl a figyelmüket, aki már az 1920-as évek végén azt mondta, hogy a magyar költészet nagy szerencsétlensége Ady Endre, és az, aki kimerte ezt mondani, hosszú tanulmányában vállalta az ezzel járó ódiumot, és azt is, hogy mindenki neki rohant, ez Kosztolányi Dezső volt. Kosztolányi Dezsőnek a nagy tanulmánya is, amit utána ez kiváltott, Babits hozzászólását, Kassákét és a többiekét, ez a 20. század közepi magyar költészetnek nagyon tanulságos fejezete. De mégis én az előadás elején azt szeretném önöktől kérni, hogy egy Ady verset legyenek kedvesek, nem elfelejteni. Nem azt mondom, hogy megtanulni, az kevés. Nem elfelejteni. Tessenek sokszor elolvasni, meghallgatni. A magyar istenes költészetből, ha egy darabot kellene kivennem, csak egyet, Balassitól Pilinszkig, én Adinak az Úr érkezését venném ki. Régen ez antológia darab volt, most délután megkérdeztem egy borsodi faluban, senki nem tudta ezt a verset, hát elmondtam háromszor, négyszer, mondom, hogy én 12 verset csak meg tudok tanítatni egy előadás alapján, főleg, hogyha ezt egy kicsit mélységesen elemezzük. Az Úr érkezése, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon,
de háborús éjjel. És megvakult a kiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Kedves hallgatók, hosszú verset majdnem mindenki tud írni. Rövid verset, hogy abban erő legyen, szerkezet legyen, felépítés legyen. Ez mindig a nagy költők egyik jellegzetes ismérve volt. Tessenek megfigyelni, ez a vers 4 strófából áll, strófáként, 3 strófából áll, strófáként 4-4 sorral. Rögtön a versnek az eleje azért olyan feszültségteljes, mert úgynevezett retardációs, késleltetett szerkezettel indít. A költészetnek ez egy ősi fogása, de a költészet is olyan, mint a, mit mondjak önöknek, mint a zsonglőrködés. Egy zsonglőr is, hogyha kiáll és elkezd dobálni mindenféle tárgyat, és mindazokat elkapja, akkor odafigyelünk. Ha egyet lejt, tehát elég sokat dobnak föl, ha egyet lejt, akkor azt mondjuk, hogy ez pancser, nem figyelünk oda. A nagy költők mindig azzal tudták felajzani a figyelmet, hogy amit mondani akartak, annak az igazi súlyát, jelentőségét csak késlekedve mondták ki, tehát késleltették. Mikor elhagytak? Mikor a lelkem roskadozóit? Ez egyrészt egy paralelizmus is, mint a Zsoltárok könyvéből Adi ezt megtanulhatta, református templomokba járt, tehát neki a Zsoltár költészet az, hogy mondjam, ritmikájában is benne, a fülében benne. Mikor elhagytak? Mikor a lelkem roskadozva vittem, mindannyiunkkal megtörténik ilyen az életben. Sőt, meg is történt, sőt, nem egyszer, többször is megtörtént, hogy elhagytak bennünket, nem értettek meg, a szüleink se értettek meg, a barátaink se értettek meg. Nagyon nehéz volt azért, nem tudjuk elfelejteni, hogy milyen nyomaték volt a válunkon, mert mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. És tessenek megfigyelni, hirtelen átcsapás, de még mindig a késleltetett szerkezet, hogy csöndesen, és váratlanul. Tehát ebben a nyomasztó dologban egy rendkívül finom, mint hogyha azt mondaná, hogy ezt már valaki rég előre látta, hogy én milyen helyzetbe kerülök. Mint hogyha azt mondaná, hogy valakinek olyan hatalmas gyakorlata van ebben, hogy az űzött, sebzett emberi lelket hogy közelítse meg, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az, és az utolsó szó, hogy az Isten. Ugye, addig mindent képzelhetünk, mindent a helyébe rakhatnánk, mert nem tudjuk. Tehát ez a késleltetett szerkezet. Ezt először a romantikus magyar költészet alkalmazza, például gondoljon a Kölcsey elfojtódására. Vörös Martinak a Késő vágy című versére. Ez a paralelisztikus retardáció szerkezet. Tehát ez rögtön a vers elején valami olyan elemi erővel hat, csak hogy Ijes Gyulának igaza van, mindig Ijes Gyulát idézem, aki azt mondta, hogy nagy dolog verset jól kezdeni, nagyon nagy dolog, mert azzal fog meg bennünket a költő, hogyha jól kezdi a verset, de még nagyobb dolog a verset jól folytatni. És egy ilyen erős kezdés után nyilván, hogy magasra van állítva a mérce, mivel folytatja. És tessenek megfigyelni, itt jön be a Biblia. Mert eddig is mondjuk az isteni gondviselésnek ez a finomsága, ez a lehelet finom, hogy Isten minden ember szabadságát tiszteli. És az ember semmit nem kényszerít rá. És az embert hagyja, hogy a maga útját járja, de nem beszi le róla a szemét, ott van mellette, együtt érez vele, és átöleli. Azt mondja, nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Megint az ölelés. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Ugye a második verszak tulajdonképpen egy ismétléses párhuzam, de föltűnik az, hogy milyen szép tüzes nappal, meg milyen háborúsé, hogy mi ez valami nagy szavak, vagy nagy romantikus, késő romantikus kijelentések, nem. Itt van a Biblia. Itt van az, hogyha valaki ismeri a Bibliát, tudja, hogy most Adi mire célhoz, hogy nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. A megfejtést megkönnyíti az, hogy ez a vers az Illés Szekerén című kötetben jelent meg. Az Illés Szekerén című kötet Adinak a legmélyebb vallásos istenhívő verseit tartalmazza 1908-ból. Ebben a kötetben a címadó próféta Illés életére kell gondolnunk. Ebben a versben is. A szép tüzes nappal és a háborús éj. Mi ez? Illés próféta életéből tudjuk azt, hogy az ő életében volt egy óriási csoda.
egy olyan óriási csoda, amelynél nagyobb csodát talán csak Mózes élt át, amikor száraz lábon átvezette a zsidó népet a Vörös-tengeren. Ez a csoda pedig abban állt, hogy Illés idejében Izrael népe teljesen bálványimádásba süllyedt. És annyira rosszá váltak a társadalmi állapotok az erkölcsök elzülésével, mi egyébbel is, ezt az államhatalom támogatta, bejött egy idegen királynő, Jézabel, Akhábnak, az akkori királynak a felesége, teljesen lezülesztették az országot, a nemzetet. És Illésnek magának is több mint 3 évig bujdosnia kellett a királynak a megtorló rendelkezései elől, de Illést az Isten felszólította, hogy gyűjtse össze a nép küldötteit a Kármel hegyére. Királyok első könyve 17. fejezetétől, kérem, hogy olvassák el ezt a rövid történetet, Királyok első könyve 17. fejezetétől, az országnak ezt a lesüllyedését, elfajulását. Illés összehívja a küldötteket a Kármel hegyére, és azt mondja, hogy Isten mindenki számára látható módon meg fogja mutatni, hogy ki ő, ki az Isten, és ki képviseli őt. Az Illés képviseli az Istent, vagy a több mint 800 Baál és Asera próféta. Összegyűlnek a küldöttek, jönnek ezek a hamis próféták, hogy bemutassák délelőtt az áldozatukat, oltárt építenek, fölrakják az áldozati állatokat, kurjongatnak, üvöltenek, nem tudom mi mindent csinálnak, de semmiféle isteni válasz nem jön. Tehát Isten megakadályozza, hogy itt a démoni erők közbelépjenek és csodát tegyenek. Semmi csoda nem következik be, egész délutáni gövék a hadszintérre, semmit nem tudnak elérni. Délután Illés fölmegy a Kármel hegyére, ő is megépíti az oltárát, leborul az Isten előtt, és azt mondja, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Mutasd meg, hogy te vagy az egyedül élő igaz Isten. Mutasd meg ezeknek ennek az óriási embertömegnek, hogy az embertömegeket mindig elbolondítják. Tehát ez egy örök történet. A tömegeket úgy fűzik be a tűbe, hogy akarják. Erre mindig megvannak a manipulációs eszők, régen mások, most megint mások. És Illés leborul, és most jön a hatalmas csoda, amivel Isten bizonyítja, hogy ő az Illés proféta mögött áll, ő az Illés istene, hogy az égből tűz száll alá, és megemészti az áldozatát. Nem jött szép, tüzes nappalon. Nem jött szép, tüzes nap. Mi volt ez a szép, tüzes nappal? Mi minden ember életében a szép, tüzes nappal, minden egyes ember életében vannak ilyen nagyon fogható csodák. Ilyenből csak egy vagy kettő, vagy maximum 3-4 létezik, mint Illés idejében is csak ennyi volt. De az Isten nem, általában nem ezekkel a nagy csodákkal akar az emberekre hatni. Nem ezekkel a szép, tüzes nappalokkal, hanem a háborús éjjel. Mi volt ez a háborús éj? Az volt, hogy egy hatalmas csoda után, ahol Isten világosan megmutatta, hogy ő kicsoda, Illés mégis megingott. Ez olyan megdöbbentő. Illés mellett ott van az Isten, megmutatja, hogy Illés az én prófétám, Illésnek erőt is ad az ítélet végrehajtásot, a Baál és Asera hamis prófétákat ki kellett végezni, akik az egész nemzetet elbolondították és tévútra vezették. Ott Illésnek egy személyben végre kellett hajtani az ítéletet, és senki nem tiltakozott, Illés egy szem magában volt, és ezt a több mint 800 prófétát ott végrehajtotta rajtuk a kivégzés ítéletét. Ezt meghallotta Jézabel, a királyné asszony, és megfenyegette Illést, hogy ő is meg fogja ölni a prófétát. És hogy Illés kapja ezt a hírt, hogy az ő életére törnek, egyszerre meginog, és úgy látja, hogy jobb, hogyha elhagyja az országot. Na most ez nem akármilyen gyávaság volt. Mert hogyha nem lett volna meg ez a hatalmas nagy csoda, akkor azt mondhatnánk, hogy még-még meg lehet érteni. De egy ilyen csoda után, hogy valaki visszakozik és elfut, kifut a térképről és délvidékre, a Sínai-hegy déli részére megy, elhagyja az országot, persze Illés már rögtön az út közben szégyelli magát, iszonyatosan szégyelli magát, hogy ő egy királyné asszony fenyegetését ilyen komolyan veszi, az Isten csodáját, meg mintha elfelejtette volna, mintha nem hinne az Istenben, és iszonyatosan szégyelli magát, és azt mondja, hogy jobb neki meghalnia, mint sem élnie. És a halálát kívánja a szégyenében. Isten nem kárhoztatja,
az Isten angyal küld neki, hogy kenyeret üzen neki, vizet vigyen neki, és hogy már megy, és elér már a Hóreb hegyéhez, ez az a hegy, ahol Isten Mózesnek átadta a kőtáblákat, tehát ilyen messze távolodik el, tudjuk képzelni Izraeltől a mai sínai félsziget déli részéig, akkor Isten valami csodálatos dolgot tesz Illéssel. Azt mondja, hogy álljon a kőszikla közé. És amikor a kőszikla közé állott a hegyeken, óriási földrengés rázza meg az egész vidéket. A földrengés után egy pusztító vihar szinte kicsavarja a fák, a tűzvész, tehát óriási égi földi jelek garmadáját látja is Illés maga körül. És utána egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit akart Isten ezzel megmutatni? Hogy ne a nagy csodákra várjunk. A nagy csodák ugyan valóságosak, amiket ő ad. A nagy csodák ugyan meg kellene, hogy erősítsenek bennünket, mint hogy a prófétát sajnos nem megerősítette az a nagy kármelhegyi csoda, hanem eleresztette az Isten kezét, és gyáva volt, és elfutott. De az életben ne a szép, tüzes nappalokra várjunk, hanem az élet hétköznapjaiban Isten a kis dolgokban olyan nagy dolgokat visz véghez, akkor, ha Istennel együtt élünk. Tehát ne csak pillanatokra, meg ne csak nagy dolgokra legyen jó nekünk az Isten, hanem a hétköznapok apró cseprő dolgaiban a halkész szelíd hang. Mi volt ez a halkész szelíd hang? Ez az, amit a 32. Zsoltár így mond, szemeimmel tanácsollak téged. Ez az, amit Jézus így mond, hogy elküldöm nektek a vigasztaló szentelket. A Szentlélek csöndes, nyugodt megvilágosítása, megerősítése. Erre a két dologra van szükségünk. Megvilágosításra és erőre, hogy a megvilágosodott dolgainkban előre tudjunk haradni. Az Isten nem a szép tüzes nappalon van benne, hanem sokszor a háborús éjjel, a nehézségekben, a nyomorúságokban, a szürke hétköznapokban. Tehát a második verszak egy ilyen nagyon szép ráutalás az Illés történet summázatára. Hogy ahogy Illésnek is erre volt szükség, hát nekünk is erre van szükségünk. Nem jött harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Igen, mert Isten mindenki Istene akar lenni, Isten mindenkihez lehajol, és Isten, amit elmondott Jézus a hegyi beszédben, maga veszi a legkomolyabban, amit ott Jézus kijelentett. Ha jót cselekszel, ne kürtöltess magad előtt. Ne a harsonát fog, hogy te most jót cselekszel. Ne a kürtöt fog, hogy te most mire készülsz. Tedd az élet hétköznapjában halkész, szelíd módon azokat a nagy dolgokat, amikhez Isten erőt ad. Az Isten a hétköznapok Istene. Ezt már egy másik magyar költő foglalta a halhatatlan versbe, a Csendes csodák című versébe, ez Reményik Sándor lesz. De Adi ebben a második verszakban, hogy nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel, aki ismeri a Bibliát, láthatja, hogy